0: nem, sajnos nem.
1: Majd akkor legközelebb elmesélem.
0: Köszönjük szépen.
1: Sziasztok.
2: Csöcsö. Legközelebb majd énekeld el, hogy nem épp dolgként
0: Szóval ott tartunk, hogy hova megy mélyebbre a család. Én is próbáltam nézni mindenféle heraldikai és egyéb ügyet az ekkor családdal kapcsolatban, de ezt azt hiszem, hogy csak te fogod tudni megmondani, hogy hova tovább, melyik ág?
3: Hát pontosan nem.
0: 100. Annyit tudok, hogy 100.
3: Hát fú, van itt Erdélyből egy kanyar, tehát még a dédapám maradi állomásfőnök volt, tehát mondjuk írtó, meg valahol Ausztriában találtak egy raklap Eckhartot a temetőbe, akinek ugyanígy írják a nevét, de hát fogalmam sincs egyébként.
2: Magyar telefonáló, parancsolj.
4: Kis ember vagyok, nem mennék bele a faludi vitába, ez most lényegtelen ilyen szempontból. Egy kérésem volna. Tessék?
2: Pedig pörög már a vita itt.
4: Igen, nem olvasok most egy falat. Egy kérésem volna, hogy nagyon jók a történetek, csak neveket mondjál. Tehát amikor azt mondod, hogy nagyapám, dédapám, apám, és nem mondod hozzá a nevüket. Én egy rettenetesen bunkó ember vagyok, és műveletlen, és nem tudom így, hogy kiről van szó. Tehát akkor mondod azt, hogy nagyapám, Eckhart,
0: Sándor.
3: Mindenki Sándor, úgyhogy. Jó, fogom mondani, hogy az ifjabb meg a...
4: Légy szíves, hogy egy kicsit képbe legyek, hogy a műveltségen tágíthassam.
3: Aranyos vagy, köszönöm.
2: Lehet utána nézni, igen, a különböző Eckhartoknak közben.
3: Hát igen, Sándor, mindenki nálunk is úgy van, hogy a három srácnak az utolsó. Nem, de a második nevünk a Sándor, tehát hogy valahogy továbbítjuk. Hát nincs jelentősége igazából. Én örülök, hogy nem vagyok Sándor, mert állandóan magyarázkodni kéne. Így is elég problémám, hogy a nevemet senki nem bírja leírni.
0: Ja igen, mert hogy németesen írod, hogy is van
3: az? Hát ilyen full extra van benne minden,
0: ami... DT.
3: CKR, DT. Tehát, hogy hova tart a dolog, nem tudom. Azt érzem igazából, és talán ez a fontosabb, hogy egy borzasztó, helyes, érdekes kis család. Tehát, amikor összejövünk így karácsony környékén, az nekem mindig egy ilyen szellemi élmény is egyben. Tehát annyi érdekességet hallok ott, meg annyi mindent olvasnak. Apámnak nagyon fontos volt, hogy ő egész életében olvasta a külföldi szaksajtót és a sajtót. Tehát, ami nekem egy borzasztó, kellemes állapot volt, hogy a 70-es években is olyan újságokhoz jutottam hozzá, amik talán nem voltak minden család asztalán, és ettől vagy olyan levegős volt a világ, tehát nem voltam annyira bezárulva a magunk kis probléma körébe. Ez szerencse, tehát igazából.
0: De ez akkoriban, ugye most a 70-es, 80-as évekről beszélünk, ez inkább a 70-es évekről, a szellemi szabadságot, az intellektuális réteg, mondjuk úgy, hogy a felső intellektuális réteg, tehát akik kijuthattak külföldre, szakmájuk vagy hivatásuk révén, ugyanígy a zenészek, sportolók, és hát tudósok. Azok, akik olyan nyugodt szabad levegőjét visszahozhatták, és ilyen inspiráló légkört tudtak teremteni, akár családilag, de szerintem környezetükben is.
3: Az apám, édesapám 27-ben született, az édesapám egy generáció, dr. Eckhart Sándor, és a nagyapám dr. Eckhart Sándor, tehát ez a két generáció teljesen más világból jött, teljesen más környezetben tanultak. Tehát hoztak egy olyan igényességet, hoztak egy olyan toleranciát, nyitottságot magukkal, ami...
0: Én pont egyfajta konzervativizmusra gondoltam, mert hogy az akkori érában mennyi dolgot kellett meghaladniuk, de ehhez a konzervativizmusuk révén tudtak egyenes gerinccel állni. Én így gondolnám el. Mert hogy ott komoly rendszerváltozások voltak, szintén főleg édesapád...
3: Hát nézd, vallásos emberek voltak, tehát a konzervativizmusukban volt egy érték elvűség, egy értékrend, ami a vallásos nevelésből, ugye az édesapám piarokhoz, bocsánat, a ciszterekhez járt, elnézést, hülyeséget beszélek, ciszterekhez járt, meg hát szóval volt, tehát ez egy viszonyítási pont volt, nem vitték túlzásba, nem verték a mellüket, erre való hivatkozással nem zártak ki senkit az életükből, de csöndbe szépen közben azért ők úgy viselkedtek, ahogy elvárta tőlük a vallásos meggyőződés. Például édesapám, ha jól tudom, életében egy fillért el nem fogadott betegtől, tehát abszolút nem arra ment a játék, hogy ebből neki anyagi haszna legyen. Normális körülmények között éltünk, tehát
2: ez
3: végül
2: nem
3: is...
2: Ez nem szokás?
3: Ő nagyon komolyan veszi a hippokrateszi esküt, nagyon komolyan veszi. Tehát például mondok egy érdekességet, amit így nem gondol végig senki, hogy mi tudtuk, hogy ő kiket gyógyít, mert ezekről hallottunk, ezek között igen híres emberek is voltak, vagy inkább úgy mondom, hogy nagyon érdekes emberek voltak, de soha nem mesélt ezekről semmit. Van egy napló gyűjtemény, tehát gyakorlatilag ő szerintem egy naplóba írta ezeket, és ha jól tudom, azt kérte édesanyja, anyámtól, hogy a halál után x évvel nyissák majd ki ezeket a naplókat, mert ő azt, hogy orvosi titoktartást nagyon komolyan veszi. Például nagyon érdekes módszere, és ezt én megpróbáltam.
0: És megnyitottátok ezeket a napot?
3: Nem. Ez nem, abszolút nem. Egy sort nem láttam még belőle. Nagyon érdekes módszere például, hogy ő azt is naplózza, hogy egy beteggel miről beszélt. Magyarul, hogyha egy beteg 20 év múlva jön, visszakeresi azt a naplót, és emlékszik, hát nyilván nem a fejéből, hanem a jegyzeteiből, hogy akkoriban mi volt a problémája. Néha egész meghökkentő dolgokat tud így a betegnél elérni, hiszen megkérdezi, hogy emlékszik, hogy 20 évvel ezelőtt a szomszédja nagyon hangosan hallgatta a rádiót, és akkor így néz először az illető, hogy hol voltam én 20 évet, és akkor kiderült, de azért az egy nagyon fontos probléma volt, lehet, hogy a rákbetegségének az egyik alapvető problémája az, hogy nem beszélhette ki, az, hogy magába folytotta, ugye ma már tudjuk, hogy pszichésen a rák okozó tényezők között van az, hogy valaki magába folytja a dolgait, lehet, hogy pont az a szomszéd volt az egyik komponens a betegségének, és akkor így a dolog elég érdekes.
0: Ez érdekes.
5: És egyébként döbbenetes, hogy ezt nem tanítják.
3: Hát ő biztos elmondja a tanítványainak, ezt nem tudom. Egyébként hagyd mondjak itt egy kis mellékág, de egy nagyon érdekes történet. Egy nagyon kedves barátom volt a Gellért Hotelnek az igazgatója egy időben. Egy fiatal, hát ugye velem egy idős fiatal, hát 40 akárhány éves fiúról beszélünk. Rájött arra, hogy a japán turisták vonzódnak a Gellért Hotel irán, de nem működött jól az utazás szervezés, tehát nem volt annyi japán vendégük. És hozott három változást a Gellért Hotelbe. Egyrészt kiírta a vészkijáratot és az evakuálási tervet japánul a szobákba. Ugye ez földrengés által sújtott ország Japán, náluk ez fontos. Második, hogy lejjebb vitte az zuhanyozó rózsákat x centiméterrel, hogy jobban elérjék. De a harmadik, és ez a legérdekesebb dolog, hogy rákényszerítette, legalábbis én így hallottam tőle, lehet, hogy most a Gellért Hotelben hallgatják az adást, és ők másként, rákényszerítette a portán dolgozókat, hogy a japánoknál, ha van egy speciális kérésük, akkor névvel, lakcímmel írják be egy könyvbe. Most mi történt? Ha véletlenül az a japán újra Magyarországon volt, kikeresték, megnézték a listát, és amikor bejött a csoport, akkor a portás azt mondta, hogy kérjük Ikegawa urat egy pillanatra fáradjon, de jó hangosan, hogy az egész csapat hallja. Az Ikegawa ura múltkor említette, hogy picit nagyobb törülközőre vágyik, kettő darab nagy fehér törülközőt bekészítettünk a szobájába. Ikegawa urat állt, és forgott vele a világ, és egyszer csak fontossá vált. Ő, akit Japánban soha még néven se nevezte.
5: De hát ez nem Japán, ez bármilyen országra, bármilyen állam.
0: Csak ezt magyarul.
5: Én magam is beköltöznék a Gellért szállóba, hogyha így bánnának.
3: Hát vagy velem. Mondjuk most fordítsuk a maira, tehát a bolt, hogy melyik bolt működik. Igen, hát nyilvánvalóan oda szeretünk menni, ahol tudják, hogy mi hogy szeretjük a sört, habbal vagy hab.
0: Hát mint most reggel a pékségbe bemegyek, kapucsinokra, aztán igen, köszönöm.
3: Igen, tehát hogy azt gondolom, hogy is hát ettől szép a történet. Na, gondolom az orvosoknál is ez egy fontos komponens, hogy nagyon fontos, hogy emlékezzenek vissza arra, hogy kivel mi mit beszéltek.
0: Nos, akkor vegyünk egy kis lélegzetet, és lassan áttérünk hozzá, egy kis zenehallgatás, visszajövünk harmadik utassal, a Tilos Rádió.

0: Csabi a hármas.
1: Szabi a kettes.
2: Bali az egyes.
1: És Cseppur pedig a fő mikrofon. Harmadik utasban vagyunk, vendégünk Eckhardt Balázs, és ideig családfa nemesítéssel foglalkoztunk, és itt a szünetben meg is állapítottuk, hogy miért van az, hogy egyes nagy emberekről, tudósokról, ne adj Isten rokonainkról, már a mi fényünk elnyomva, tehát a mi fényünk által elnyomva nem jut elég figyelem, hogyha valaki nem elég excentrikus, soha nem tudjuk meg, hogy milyen zseniális ember járt közöttünk. És erre a Szabi azt mondta, hogy ő azt olvasta Csíkszentmihálynál, amúgy sem érdekli az embereket, hiszen minden hír tulajdonképpen átmegy az agyukon, és nem okoz örömérzetet. Valami ilyesmi volt a...
0: Valami ilyesmi, de erre szerintem, hogy szenteljünk egy külön adást. Most itt van Balázs, és vele
1: így van.
0: Beszélgessünk.
1: Tehát eljutottunk oda, hogy te
0: eladtad a
1: családban,
0: a fuvoládat.
1: Eladtad a fuvoládat, és beválasztottad magadat a Színház és Filmművészeti Főiskola volt akkor, még tévé és filmrendező szaka, azt mondom, még az is egyben volt akkor?
3: Valami olyasmi, nem már tudom, tévé szerkesztő szaknak hívták már, de akkor volt egy ilyen bátortalan kísérlet, hogy...
1: Rendező
3: hogy, nem, ők azt mondták, hogy úgyse kaptok munkát, akkor legalább legyünk már reálisak.
1: De valahol 90 tájéken vagyunk?
3: 90. De 90, igen. 80, hogy van?
1: A forró időszak.
3: 88-92. Tehát...
0: Ó, nagyon szép. A legjobb. Nagyon szép. Igen. Tehát és... elvtársként mentél még be a főiskolára.
1: Úrként jöttek, polgártársként.
4: Jó voltam annak idején.
3: Egyrészt ugye az, hogy mondom, tehát azt mondták, hogy ne is álmodozzunk arról, hogy munkát kapunk, másrészt viszont rengeteg munkánk volt. Tehát rögtön az első év kezdetétől kezdve rögtön dolgoztunk a Magyar TV-nek, mert hogy változott minden.
1: Igen. Hát nem akkor volt, hogy pont újraindult az egész, én megpróbáltam gondolom újítani. Én nem is tudom ezt, hogy ment, én nem nagyon követtem ezt, mert azt láttam, hogy pont a 90-es években egyre több új műsor indult, a régieket lecserélték, természetesen Antal Imre, Vitrai Tamás maradt, de minden mást próbáltak fiatalítani, meg változtatni. Én ezt láttam, és gondolom ebbe csatlakoztatok be ti, mint új szerkesztők, vérfrissítés, stb.
3: Ezek a hívószavak, hogy hangkíséra, és hangkíséra, hogy pályáztatták. Emlékeztek, például volt ilyen, hogy hét próba, próba hét, tehát hogy magyarul a hétre csináltak verziókat. Én volt olyan hét, hogy dolgoztam a Kepessel, a Balóval, tehát a Krudinákkal nem, de szóval a nagy gurukkal óriási élmény volt. Tehát én annyira sajnálom, hogy ez így el, mert még voltak vágószobák, tehát még az első filmemet azt negatívra, atya 16-os meg kamerával Erdélybe, vállalati Volgával, úgy, hogy tényleg puszira adták oda a cuccot, tehát egy nyeretlen két éves voltam, és azt mondták, hogy jó van, visszahozod, és visszahoztam.
1: Valaki mesélte is, hogy így mentek a vidéki tévéstábok, mint a pécsi, stb. Volt 4-5-6 16 mm-es kamera, mentek bányába forgatni, akkor azt már felküldték Pestre, és majd ott kezdtek vele valamit, tehát hogy a nyerseket osztogatták le.
3: Hát maga a híradó is régebben így készült, tehát ameddig normális híradó volt, tehát filmhíradó, meg televízió híradó, ez azért nagyon fontos egy mellékmondat, mert hogy nem őrizzük meg olyan hordozón a jelenünket, ami 100-120 évig biztosan megmarad, mert én nem hiszek abban, hogy a digitalizálással átírogatva örökítjük a dolgokat. Tehát a Kádár korszak vége óta nem készül maradandó hordozóra, azaz emulzióra, mert arról bizonyosodott be eddig, tehát a filmnyersanyagról bizonyosodott be eddig, hogy az bírja az idők szavát.
4: Hát azért mondanom, nem.
1: Igen? Én is hallottam már megtörött, meg elégett nyersanyagokról.
3: Okay, de még mindig
4: ha nem megfelelően kezelik, ugyanek
3: persze, de még mindig jobban bírja, mint mondjuk egy DVD lemez, vagy egy VHS kazetta, vagy
1: hát,
3: itt
1: hogy
3: egy
1: netta. Hát, hogy ugye sima adatvesztés, egy harddisk olyan könnyen törlődik, hogy az ember ízre
4: hát meg ugye a probléma, hogy már nem lesz lejátszó eszköz sokszor, így tehát, van, hogy megvan pontosan, az alapanyag, pontosan, de már nem tudod.
0: Eszetekbe se jut a kőtábla, a vésett kőtábla.
3: Na tehát, mert hogy ez még miért érdekes, mert hogy spóroltunk a nyersanyagot, tehát sokkal koncentráltabb munkát végeztünk, mint ugye manapság, pláne manapság, amikor egy okostelefonnal is már filmet tudsz csinálni, abszolút, hát na mindegy. Azt mondja, gyönyörű időszak volt, nagyon nagy szerencsém volt, hogy még ebbe bele, kicsit belesodródtam, vagy még valamennyire volt.
1: Itt kérdezhetek az elején egy kicsit, tehát mondjuk vagy másodikos főiskolás, és akkor mondják, hogy lenne egy ilyen, mit tudom én, híradót forgattál, hetet, vagy olyan kulturális
3: mindenféle. Tehát ugye ez úgy néz ki, hogy az osztályfőnökünk visz minket a tévébe. Akkor Dömölki János volt a főnök, és neki akkor volt egy komoly pozíciója a tévébe. És ő abból presztízs kérdést csinált, hogy az ő diákjai tűnjenek föl kvázi gyakorlaton, de hát ezt a gyakorlatot meg is fizették, tehát mi ott már rendesen produkciókat csináltunk. Akkor mindenbe, tehát mindenbe belekaptunk, ami csak lehetett, egészen a tévéfilmig, tehát mit tudom én, az ismeretterjesztőtől kezdve a magazinokon a beszél. Minden, föl nem tudnám már sorolni.
0: Engem egyébként az is érdekel, hogy a főiskolán magán hogyan oktatták ezt? Tehát, hogy elemeztétek a Pirks pilóta kalandjait? Meg a Dallas? Tehát mit jelentett a televízió és a televízió oktatás 89 90-ben. És 92
3: volt egy nagyon érdekes emlékem, a Kepes András egy icipicit tanított minket, neki volt egy olyan ötlete, a Columbia űrsikló robbant fel egy tanítónővel, nem tudom pontosan, valamelyik.
5: Challenger.
3: A Challengernek a katasztrófáját a pillanatában ő bekapcsolt 4-5 televíziót, és, vagy videomagnót is fölvette, hogy mi történik abból a tényből, hogy fölrobban az a vacak űrhajó, és hogy lesznek belőlük 24 óra nemzeti hősök. És akkor ezt kielemezte, hogy nézzétek meg, hogy formálódik egy hírből egy heros, egy heros, stb. Tehát volt ilyen, nézd, nagyon érdekes dolog, ez teljesen személyfüggő, hogy most mit kaptunk. A főiskola egy nagy lehetőséghalmaz volt, én azt mondom, hogy kapcsolati hálóépítésre, meg arra, hogy egyéniségekkel találkozunk. Ki, amit tudott ebből szívogatni, azt vitte magával. De igazából ez mindig egy nagy dilemma, nagyon sokan szitták a főiskolát, nagyon sokan imádták. Én hihetetlen dolognak tartottam, hogy engem oda fölvettek, tehát nekem egy ilyen varázslat volt.
5: És mondjuk az osztálytársaid nagy része az még mindig a tévés?
3: Igen.
5: És jó helyen van, jól
3: csinálja. Stályudit is osztálytársad. Igen, akkor ott egy Pacolai Béla nevű fiú, aki talán most már játékfilmekkel híresebb, de reklámfilmekben, Sós Péter rendező, színház és tévé, Szatmári Péter operatőr, például a Babos Tamás, tehát mondjuk ami jutott, tehát de nyilván azt gondolom, hogy nincs szégyenkezni valahogy az osztályfőnöknek, és elég sok mindent csináltunk.
5: Akkor a következő lépés, elvégezted a főiskolát, igen, és gondolom egyből televíziózásba.
3: Hát ezt mondom párhuzamosan, szinte észre sem vettük, hogy a főiskolának vége.
5: Ja, mert már állásban voltál a tévében?
3: Hát nem voltam állásban, ugye mindig külsős voltam, de mondjuk a Magyar Televízióhoz kötöttem, később a kereskedelmi adók. Utána jött az a korszak, hogy televíziós csatornákat indítottunk, így úgy amúgy megtalált nagyon sok ilyen indítással, különféle feladatok volt ebből kisebb, nagyobb. Mellette paralel a saját cégemnek ilyen-olyan produkció, és aztán jött az életem egy érdekes kanyar, ugye 4 vagy 5 évvel ezelőtt Kecskeméten kötöttem ki, a Kecskeméti Televíziónak vagyok most a főszerkesztője, és mellette Budapesten megtalálnak munkák, illetve van a saját produkciónk a Bábel Hesznával, a Világ című produkció, ami most az MTV-n fut, ennek a producere vagyok, a Algai Heszna, aki a televíziónak egy érdekes, és azt gondolom, hogy nagyon színvonalas képernyőse, az ő utazási élményeiről szóló, különféle érdekességekről szóló filmsorozatnak az összefogásában veszek részt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a munka megtalált engem Heszna miatt is, meg azt gondolom, hogy a mai viharos időszakban egy viszonylag általam legalábbis értékesnek gondolt műsort tudunk letenni az asztalra, nem könnyű körülmények között. Minden esetre azt a tapasztalatomat, hogy volt egy időszak, amikor nagyon sokat utaztam, azt a tapasztalatomat így tudom kamatoztatni.
5: Lassan eljutunk oda, és egy hallgató telefonba, Tilos Rádió 215-3773, tessék!
6: Szia, az Eckhart Balázsra szeretnék kérdezni.
3: Szia, itt vagyok, parancsolj!
5: Halkítsd le a rádiót.
0: Igen, nem a rádiót hallgass, Judit, hanem a telefont. Judit, a Stály Juditnak a fél.
3: Tényleg?
6: Szervusztok, Péter vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan kanyarodott ez a gyönyörű történet a Hír TV és Hazafi karrierig?
3: Nem vagyok hazafi, ez is egy feladat volt. Munka.
6: Köszönöm szépen.
3: Hello.
5: Hát ez gyorsan ment. Minden esetre a tévés felkéréseknél szerintem ahogyan beszéltük, vannak azok a nehézségek, amikor olyan dolgokat kell csinálni, amihez vagy nem füllik a fogad, vagy tudod, hogy egy olyan dolog lesz, hogy ha lehet, gyorsan adják le és felejtsék el. De gondolom a tévénél akárhogy is, de van egyfajta futószalag dolog, meg van egyfajta dolog, ami egy kicsit akárhogy is, de egy ilyen komolyabb értéket próbál már eleve közvetíteni, és nehogy is ne sikerül, és egy-egy műsorra lesz megvalósítani. Szóval, hogy ez a dráma, ez szerintem minden ilyen mondjuk tévésben benne kell, hogy legyen, hogy bizony van olyan, ami össze van csapva, és feledésre van ítélve, vagy nehogy is egy olyan sorozat, vagy egy olyan
0: ez
5: helyzet,
0: minden,
5: rádió.
0: Csabi, ez olyan általános, ez minden munkára igaz, amit mondtál.
5: Annyiban nem, hogy vannak olyanok, akik például nem hajlandóak bizonyos dolgokat bevállalni, vannak, akik nem veszik észre a különbséget a két dolog között, és...
0: És ez nem igaz megint minden munkára?
5: Nem. Mármint, hogy okay. Személyekről van szó, nem munkákról. Tehát itt a Balázs esetében az ő személyére vagyok kíváncsi, hogy ő neki hogyan sikerült végevickelni, így, hogy hallgatunk is betelefonát, rengeteg helyen fordultál meg, ahogy mondod, szerintem az összes tévécsatornán dolgoztál.
3: Hát nagyon sok tévében, igen, megdolgozom is. Értem a kérdést egyébként, van, tehát, hogy mondjam, a minden ember egy icipicit ellenzéki. Már úgy értem, aki gondolkodik. Tehát a mindenkor meglévő rendszernek biztos, hogy megfogalmazza a kritikáját. Ha most a hallgató arra kérdezett rá, hogy hogy a Hír TV-nek voltam az egyik alapítója végül is, ha így tetszik. Mi annak idén a Hír TV-t az első leüléskor azzal az igénnyel kezdtük el összerakni, hogy nekünk akkor nagyon egyoldalú volt a televíziózás. Most az én esetemben itt nem feltétlenül arról van szó, hogy most nekem politikai véleményem van. Én egy rendező vagyok. Nekem sokszor a munkalehetőségekben van egy szűkülés. Tehát a meglévő rendszer ugye a saját szisztémája szerint osztja a pénzt, ad lehetőségeket. Nyilvánvalóan az egyik rendszerben bizonyos embereknek jobb, a másikban más embereknek jobb. Nyilvánvalóan nekem az az érdekem, hogy minden rendszerben normális munkáim legyenek, és a rendszertől független tudjak lenni. Hogy ezt egy ország mennyire engedi, hogy mennyire telepedik rá egy kormányzat a médiára, ez kormányonként bár valamennyire változó, de egyébként ennél az országnál azt kell mondani, hogy a magyar televízióra ez valamennyire jellemző, azért befolyásolja. Kis piac, nagyon sok csatorna van, nagyon sok magyar nyelvű csatorna van, borzasztó érdekes ország vagyunk e tekintetben, mert nálunk nagyon magas a nézői érdeklődés. Tehát a magyarországi televíziózás a világban az első 4 hely között volt, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Montenegro. Montenegro és Magyarország, ha jól emlékszem, ez a 4 ország, aki csereberélte az elsőségért a helyeket. Magyarul sokat tévézünk, de ez érthető, hogy a nyelvünk olyan, hogy egy kis sziget vagyunk. Ugye magyar nyelvű csatornák, tehát Magyarországon még mindig a feliratos tévé nem működik, holott bebizonyították már sokan, hogy a feliratos tévéző országok nyelveket jobban beszélnek. Ugye a legextrémebb a lengyelek, ahol hangolámondás van. Egy kitartott hangon a legérzelmesebb jeleneteket is, a nagy szerelmi vallomást is, egy férfi, egy hangon. A lengyeleknek,
5: ez még mindig működik?
3: Én úgy tudom, hogy igen, és a lengyeleknek teljesen rá is állt az agyuk. Tehát ők teljesen külön tudják választani ezt a neutrális hangot magától az eseménytől, amit látnak. Magyarul mi egy nagyon sokat tévéző ország vagyunk. Persze, hogy egy ilyen országban, plusz ugye az én szakmámban egy felfokozott helyezkedés, vagy nem tudom, minek
5: szerepvállalás
3: van. És ebből nyilvánvalóan a politika, nem hogy nem marad ki, hanem nyilvánvalóan a politika is be akarja a sikereit söpörni. Tehát magyarul a Hír TV-nél a legelső, nyilván engem megkértek, hogy segítsek, és akkor én is megpróbáltam magamnak földolgozni, hogy miért vagyok ott, és egyszerűen az olyan emberekkel voltam körülvéve a legelején, tehát ez a legelső pillanatok, az egy tök más Hír TV volt, mint amilyen ma. A legelején azok a fiatalok, akikkel körül voltam véve, azokkal nagyon sok minden abszolút egyetértettem, nagyon jó dolgokról beszélgettünk, nagyon élveztem azt a munkát. Összerakni egy tévét az meg már egy szakmai feladat. Tehát ott már az jön, hogy az ember azt teszi bele, amit tud. Én azt gondolom, hogy nincs szégyenkezni való, nyilvánvalóan millióféleképpen lehet megítélni a Hír TV-nek a tevékenységét. Én jól éreztem ott magam. Volt egy pillanat, amikor kölcsönösen elbúcsúztunk egymástól, mentem az utamon, ők is csinálják azt, amit csinálnak. Egyáltalán nem tartom ezt semmilyen szempontból gáznak, sőt azt gondolom, hogy nagyon sok olyan emberrel ismerkedtem ott össze, akikkel ma tök jóba vagyok. Tehát.
5: Igen, ez a nehéz, hogy valakit mondjuk egy szakmai csatornánál, nekünk is itt a Tilos Rádióban van munkatársunk, aki szintén Hír TV-nél dolgozik, és néha kapja a hideget, meleget, gondolván, hogy egy bizonyos pártállása van, néha pedig teljesen semlegesen úgy tekintünk rá, mint egy műsorkészítő társunkra, és a hallgatók és a csetelők is ezt kritizálják, hogy ilyen hosszú ideig, ennyiféle váltáson át, mégis jól érzed magad, jó helyed van, nem lehetett egyszerű, na.
3: Hát nyilván egy ilyen típus is vagyok. Én mondom, nagyon élvezem a munkámat, tehát ezt a fajta szórakozást, játékot. Most erre persze felsziszennek a hallgatók, azt mondják, hogy na ne szórakozzál az én pénzemből. Tehát lényegileg persze, hogy produkciókat készítünk, és ez nyilván munka is, de hogy annyira, ez mindenkinek ilyen érdekes életet kívánok, mint az enyém. Annyiféle emberrel találkozom, annyiféle helyen járok, annyiféle problémát kell megoldani, annyiféle konfliktust kell feloldani, hogy egyszerűen minden nap egy külön élmény.
0: Röpke barátságunkból egyébként azt gondolom, hogy ez az apukád öröksége.
3: Hát az biztos, hogy ő nehezen keseredik el. Tehát az, és azért neki nagyon sok, tehát azért ő nagyon-nagyon nehéz élete volt, ha arról az oldalról nézzük. Tehát azért kőkemény élete volt. Azért megmondani mondjuk most mennyi 85 éves, szerintem legalább 1000 embernek mondta meg, hogy gyógyíthatatlan beteg. Na, ezt nem kívánom
5: és
3: senkinek.
5: És meg fog halni, igen.
3: És meg fog halni. Ezt nem senkinek nem kívánom. Jó, lehet, hogy nem 1000, csak 500, lényegtelen. Ha már egynél többnek kell megmondanom, egynek is sok. Tehát azt nem kívánom senkinek. Most ehhez képest ő minden este hazajött, nem volt depressziós, nem ivott, nem ordibált velünk, tehát közben tök normális volt. Nyilván megvoltak a technikái, hogy ezt hogy dolgozza föl. Nem szorongott a betegségtől. Ő neki van nagyon sok testi problémája az idők során, nagyon komoly fizikai hátrányok alakultak ki, tehát nagyon nehezen mozog, most nem sorolom, aki ismeri, tudja. Nagyon sokszor volt olyan helyzetben, volt például vak, amiből vissza kellett jönnie, szívproblém, tehát lényegtelen, tehát fizikailag azért ő rendesen kapta az élettől, de nem panaszkodott soha, soha, abszolút nem. Tehát azt gondolom, hogy így sokkal élhetőbb. Most ha itt születtünk, akkor miért ne vágjunk már egyrészt jó pofát hozzá, másrészt hihetetlen jó helyen élünk. Tehát én azt gondolom, most tényleg nem semmiféle hazafiasság nem mondhatja belőlem, ami manapság annyira nem divat. Imádom ezt az országot, ez egy kincses bánya, egy kincses sziget, ha úgy tetszik. Tehát annyiféle dologgal tudunk találkozni, annyira sok érdekesség van, annyiféle ember van, a nyelvünk csodálatos, hát micsoda nyelvünk van. Tehát a zenénk, stb. Tehát aki ezt nem élvezi, hát oké, az utazzon, de hát vissza fog jönni szerintem.
5: És akkor te ezek szerint vállalod is a kultúra közvetítő szerepet. Tehát azon túl, hogyha lehet azt mondani, hogy egy futószalagra dolgozó, mondjuk úgy szakmunkás vagy, mert a tévének leadása van, és meg kell csinálni az óra percet, azért attól függetlenül feltettélek egy-két darabkával gazdagítottad a kis kultúrát.
3: Hát nagyon aranyos vagy, hogy ilyeneket feltételezel rólam.
5: Nem ismerem az összes melódat.
3: Igen, hát azért talán ez túlzás. És nagyon sokszor gyávan bennek érzem magam, tehát sokkal keményebben lehetett volna, vagy lehetne kiállni az értékeink mellett. Van ebben
5: ez meghallgatás is talán, mert pont így az elején arról beszéltünk, hogy ez simán a levegőbe kilőtt lufi. És így kipukkad, és hoppa, következő 15 percben már tök másról van szó. Szóval, hogy érzem azt, hogy a beletett erőt hiányolod, vagy esetleg azt a fél mondatot, amivel lehet, hogy ez valakiknek a fejébe egy szikrát indított volna, de másik oldalon meg azt mondjuk, hogy de hát minden tévéműsor olyan, hogy kipukkad, ezt csókolom.
3: Én nem vagyok egy harcos alkat olyan értelemben, hogy sajnálom az időt ilyen Petőfi Sándoros, vagy hogy mondjam, tehát a forradalomnak én nem a barikád tetején állok, mert unom. Tehát a unok forradalmán lenni, egyszerűen nem találok benne élvezetet. Nekem sokkal nagyobb élményt nyújt az, hogyha hátsó országban tudok csillogást a szemekben a saját munkámmal, vagy tök mindegy, tehát hogy a lényemmel sokkal inkább a nehéz, szürke hétköznapokon érzem magam elememben, mint a forradalmi változás. Nem vagyok ilyen típus. Most az, hogy persze, hogy az embernek van egy erkölcsi belső rendje, nyilvánvalóan ebben van egy elszámolnivaló is van, amikor örömök érik az ember, néha úgy érzem, hogy ezt most tök jól megcsináltam, néha nem. Tehát biztos, hogy egy ilyen bridgeman vagyok inkább, vagy ilyen típusú ember vagyok, de ezért lehet sok, vagy nem tudom, hát még különösebben nem szegezték nekem, hogy fú, miért nem csináltál te forradalmat a televíziózásban. Egyszerűen úgy érzem, hogy nem vagyok ez a típus, vagy nem okoz örömet.
5: Na, másik oldalon meg, ahogyan beszéltük, azért rendszerek jöttek, mentek, és ahogyan emlékszem, nagy forradalmár tévéseket már nem látjuk.
3: Jó műsorokat kell csinálni. Tehát ugye a mostani időszakban is azt sajnálom, hogy azok az egyéniségek, azok a tehetségek nincsenek a felszínen, akik itt vannak körülöttünk. Ez a nagy bajom ezzel a mostani világgal, hogy azért még élnek az öregek, akik kiváló munkát végeztek, fantasztikus tehetségek, és még nem látom az új titánokat. Tehát, hogy valami miatt nem jöttek még elő azok az egyéniségek, akiktől nézhető.
5: De nem az volt, hogy pont a te generációd, amikor elkezdődött a rendszerváltás, utána bejöttek az első kereskedelmi tévék, ott volt egy ilyen nagy robbanás, ott bejött egy generáció, ami már kiöregedett, azt hiszem kétszer öregedett ki, és abban már semmilyen utánpótlás nincsen. Tehát ugye a Batizék féle vonal volt az ilyen első kereskedelmi is, ahol úgy rendező operatőr, műsorvezető szinten, szerkesztő szinten nagyon komoly gárda összejött, és utána pedig ez az egész egyre véknyabb lett, egyre több médiaiskolából, egyre higabb társaság keveredett.
3: Hát de miért van ez tök egyszerű, mert hogy a kereskedelmi tévék jól lehet nagyon nézettek, és nagyon nagy pénzt vesznek el a reklám tortából, vagy csinálnak, vagy nem tudom, hogy mondjam, de hogy ők egy nagyon vékony műsor kínálatot adnak egyébként.
5: Igen, igen, igen, igen.
3: Ehhez megfelelő mennyiségű emberük megvan. Ezeknek egy részét hívjuk most celebeknek. A közszolgálati televízió meg mindig azzal kínlódott, hogy az ő műsorait más módon kell eljutatni a nézőkhöz, és azok az egyéniségek, akik egyébként a közszolgálati televízióban hitelesé tudnak válni, ahhoz kitartás kell, azokon dolgozni kell, az, hogy mondjam, eleinte sikertelen, stb. Ugye nagyon sokszor beszélgetünk erről, hogy a TV2 és az RTL klub között az volt a különbség, hogy a TV2 nem volt annyira kitartó a kísérletezésben. Tehát elindított egy műsort, és gyorsan levette, míg az RTL klubnál nagyobb esélyt adtak, ezért lett valószínűleg, vagy ezért is, nyilván ezzel millió szempont van, de ezért is lett az RTL klub nézettebb, mert volt ideje azoknak az embereknek. A magyar televíziózásban is ez a probléma, hogyha állandóan változik a koncepció, meg állandóan változik a műsor struktúra, akkor mi fog ott kialakulni? Nem tudnak kialakulni olyan brandek, most ilyen hülye szóval élve, olyan műsorok, amelyek értékesek hosszú távon.
4: Én úgy tudom, hogy a televíziózás lassan meg fog szűnni. Erről mi a véleményed?
3: Teljes.
4: Tehát még a mi időnkben, még a mi életünkben, a mai formájában már átalakulóban van, és még nagyobb átalakulás várható.
3: Igen, azt szoktam mondani, hogy az eszköz lényegtelenné válik, az lesz a lényeg, hogy ki milyen tartalmat tud előállítani. És ez a tartalom az hozzád egy okostelefonon keresztül, egy okostévén, egy tévén, egy rádión, egy újságon, elektronikus újságon keresztül jut el, lényegtelen. A tartalom előállításra fekszenek, illetve a tartalom birtoklásra kezdenek ráfeküdni cégek nyugaton.
4: Nem mindenki a tartalom? Nem éppen az, hogy ott a YouTube-ban is megnézi mindenki?
3: Hát a YouTube-ban azért most kezdett...
4: És nem tudod, ki a gazdája ennek a...
3: Hát most így van, de a YouTube azért elkezdett nagyon foglalkozni a szabályozás kérdésével, meg azért nyugaton most már sokkal jobban le van korlátozva a szerzőjogi oldalról.
4: Bocs, de hát az egész internet elkezdtek foglalkozni a szabályozás kérdésével. Nem tudom, hogy fognak-e tudni ezzel foglalkozni.
3: Igen, tehát,
4: én úgy érzem, kicsit elszabadult, kiengedték a szellemet a dobozból, és ezekkel már nehéz lesz foglalkozni.
3: Az igen, de...
5: Hogy mindenki megtalálhatja azt a csatornát, ahol ő bármilyen információhoz hozzáfér, viszont a nagy tömegek számára első két kattintásra ezek limitálva lesznek. Valahol ez a cél különben. Mert a tömegek azért még mindig nehezen érik el a szabad információkat.
3: Televíziózás az mindig lesz, mert a televíziózásnak nem maga a készülék a lényege, hanem az, hogy egy szerkesztett műsort kapsz. Tehát ugye kétféle befogadói helyzet van. Az egyik az, hogy leülök és adjanak nekem valamit, a másik az, hogy megkeresem, amire kíváncsi vagyok. Ez teljesen más. Ugye ezért alakult ki a 80-as években, egy pár cég kivonult a televíziós reklámozásban, azt mondta, hogy a melegsört szopogató otthon félkomában lévő ürge, az nem fog fölállni és elmenni a boltig, sőt pénze sincs rá. Ezért mentek a mozikba, mert azt mondták, hogy ha ezekbe a plázákba bemegy az ürge, megveszi a méreg drága mozi jegyet, valószínűleg van még a zsebében egy Levi's Farmerrel való, bocsánat, a reklámért, Levi's Farmerrel való pénz. Tehát, de ez is változott, mert ugye a mozi reklámozás meg amiatt esett vissza, mert a mozikba alig járnak az emberek. Tehát tehát a lényeg csak egy mondat, bocsánat, és abba hagyom, hogy a televíziózás mint befogadói helyzet, vagy mint nézői attitűd, szerintem maga a fogalom az, hogy egy szerkesztett műsort adunk, az maradni fog, véleményem szerint.
0: Tehát az egyik esetben az mondod, hogy van egy szerkesztő, másik esetben én vagyok a szerkesztő, viszont ez kell egyfajta intellektuális hozzáállás, vagy egy nem tudom, egy képesség, egy eszközhasználati képesség.
3: Válasszuk külön, ugye egyrészt szerkesztő vagy egy műsoron belül, vagy a műsorokat szerkeszted össze, a műsorokat meg szerkesztők készítették, ugye ez nem mindegy. Egyelőre ott tartunk, hogy a műsorokat szerkeszted össze, és egy nagyon pici százalék az emberiségnek veszi a fáradtságot, és maga is készít műsort. Tehát nyilván sokkal nagyobb lett a terület, sokkal többen foglalkoznak műsorkészítéssel, ugye okostelefonnal, mit tudom, akármivel tudunk videót készíteni, és ez egy borzasztó jó helyzet. Tehát én ezt imádom, mert egyrészt valóban rengeteg olyan érdekes ember kerül a felszínre, és teljesen új nézői viszonyok. Tehát nekem ez egy borzasztó jó merítési lehetőség. Persze visszaszorul a szakmám, nem vagyok olyan fontos, de kapjam össze magamat. Hát szóval próbáljuk meg a korral együtt lépni. Nyilván ebben kell egyfajta segítség, állami segítség is, hogy egy szakmát, mondjuk például a művészetet, a kultúrát ébren tartsuk, tehát magyarul, hogy legyenek emberek, akik lárpúrlár is alkothatnak. Nyilván ebben óriási felelőssége van a kornak. De az, hogy sokkal nagyobb lett a választék, hogy nagy a zsibongás ezen a területen, csak jó. Tehát nekem biztos,
4: hogy csak
3: jó.
4: Úgy azt teszem, hogy a mi szakterületünk itt a zene, illetve jobban a lemezek, és hát a lemezipart már ugye maga alá temette már valami.
3: Sőt, most már
4: nem
3: is nagyon, az összes digitális
4: nem is nagyon próbálta senki, állam és a többi megmenteni, vagy nem nagyon látunk próbálkozásokat, hanem egyszerűen csak szétterjük a karunkat, és hát ez van, sajnáljuk. És a zenészek meg ugye csinálják, amit akarjanak.
3: Nekünk az a dolgunk, tehát nekem az a dolgom, hogy azt kommunikáljam, hogy éhen halnak a zenészek. Az a dolgom, hogy azt kommunikáljam, hogy vannak jó koncertek. Az a dolgom, hogy azt kommunikáljam, hogy ha nem adtok pénzt a zenészeknek, akkor nem fognak zenélni, és meg éhen halnak. Mert most egy ilyen átmeneti kor van. látszik ez. Viszont például, amit megfigyeltem, hogy sokkal komolyabb koncertek vannak a világban. Tehát ha egyszer viszont van egy koncert, és arra össze tud jönni a pénz, akkor nagyon oda nagyon odafigyelés.
4: Bocs, én emlékszem ilyen fejtágítókra a 90-es években, amikor ugye DJ kultúra volt az elsődleges, akkor azt mondták, hogy élő gitár, élő koncertek, szóval nem sok értem van. Ez gyorsan megváltozott 10 év alatt. Most meg mindenki azt mondja, hogy lemezt ne is adják ki, hanem csak az élő koncertekre fektessél, és próbálj a YouTube-t utolérni a éves 200 millió dolláros bevételébe, ami persze nyilván csak egy-két előadónak sikerül a
5: világban. Ezt csinálták is, hogy mondjuk van a bevétele, a zenész lehetséges bevételében, a legnagyobb részt a koncertek adják, a második legnagyobb részt a privát órák, meg a privát elfoglaltságok, tehát zenetanítás, mit tudom én, reklámfotózás.
4: 10-15 éve pont ellenkezőre gondoltak, igen, és a trend megváltozott, és most mindenki a koncertekre gyúr, és
5: de ez azért van, mert rájöttek arra, kaszál, hogy
4: vagy ugye,
5: a kiadókat ki lehet kerülni, de közben a fizikai hordozókból bőven nem jön be annyi pénz, mint egy belépőjegyből, egy póló eladásból és a többiből.
0: Balázs, hadd kérek én tőled egy tanácsot. Én 16 éves korom óta nem tévézek. Tudom, hogy van ez az intézmény, szoktak róla beszélgetni barátaim, ismerőseim. Te például milyen műsorral vagy milyen elvekkel vezetnél engem vissza erre a csodálatos eszköznek?
5: Gyere, nézd tévét velem!
4: Én se tévézek egyébként.
5: Nekem sincs tévém, mert nagyon régen.
0: Jaj, már én voltam először.
4: Jó társaságba keveredtél most.
3: Hát hogy tud, tehát hogy keresd meg azokat a tartalmakat az interneten, hogy az archívumokban ott vannak, amelyek téged érdekelnek, és nézzél olyan műsorokat, amelyek esetleg érdekesek lesz. Tehát ne ülj a tévé előtt számolatlanul. Tehát a gyerekeknek is azt szoktam mondani, hogy a legelső, vagy mondjuk meg szokták kérdezni, hogy most nem volt eddig tévénk, vegyünk-e, mi lesz otthon. Azt szoktam mondani, hogy legelőször vegyél egy műsorújságot nekik, vagy az interneten találj egy műsorújság felületet, taníts meg őket választani, és utána vegyél egy készüléket. Tehát egy gyerekeimnek szintén nincs tévéje. Tehát én is azért tartok tévét, mert muszáj néznem, de egyáltalán nem tévéznek a gyerekeim, egyáltalán soha nem tévéznek, fogalmuk nincs, hogy milyen műsorok vannak, és tök jól el vannak így. Tehát ez van. Tehát szerintem, hogy mondjam, tehát választani kell.
4: Ez a kisebbség még azért ma.
3: Persze, de, hogy persze.
5: Hát azért nem, mert én is például látom azt, bár te azt mondod, hogy nincsen tévéjük, de például a YouTube csatornákra már be vannak jelentkezve, persze. És hogyha felraknak egy új Epic Mealtime videót, akkor azon teljesen kész vannak. És...
3: úgy, de néznek műsorokat, csak az interneten keresztül, vagy YouTube-on keresztül. Igen, vagy. Igen. Tehát nem azt mondom, hogy nem néznek, hát abszolút néznek, csak nem úgy, hogy tehát az időt nem szánják arra, hogy majd jön valami. Hát itt végül is ez a dolog.

0: tartom, úgy, ahogy ti is. Azt áruljátok el, hogy a gyereknek rajzfilmet, vagy YouTube-on bármiféle ifjúsági filmet sem vetítetek, vagy adtok, vagy nem nézik ezt se, vagy...
1: Bocs, mint a műsorkészítők mondtuk, hogy nem nézünk tévét, a vendégünk Balázs pedig egy szakember, tehát hogy nyilván más a véleménye.
0: Aha, tehát nem is a vélemény, hanem az, hogy hát hány évesek az, a gyerekek?
2: Most mondjuk én, amit említettem, nálam nagyok, de nincs jelentősége, tehát nyilvánvalóan nézzenek rajzfilmeket, nyilván azt szokta mindenki mondani, hogy le kell velük ülni, tehát hogyha olyan tartalmat néznek, ami fölzaklatja őket, akkor ezt le kell vezetni utána egy szülő számára, ez egy nagyon szép feladat egyébként, és ezt nagyon lehet élvezni. Igen. És nyilván irányítottan, az irányított tévézés az, ami talán, vagy ami jó, tehát az, hogy ne számolatlanul töltsenek üres perceket a tévé előtt. Meg a másik ugye ez az erőszakossága a televízióknak, vagy a nagyon hirtelensége, nyilván ezt se lehet kizárni, ebben is nagyon sokat segít, ha az ember utána beszélget velük.
3: De ott is ott van az, hogy ugye a televíziózás mint gyermekópiumot használják, leültetik a gyereket, és...
4: Csak villanypásztor.
3: Villanypásztor.
2: Babysitter.
0: Egyetértek, néha szükséges is egyébként a gyereket.
2: Persze, meg ez egy...
0: Főleg a kicsik.
2: Meg ez egy színes világ, tehát valami érdekes dolog marad az agyában meg. Tehát
0: de miért nem működik az? Én megfogadtam, hogy akkor lesz legközelebb tévé előfizetésem, amikor itt tudom én, van 6-7 csatorna, vagy 10 csatorna, amit én szeretnék nézni, és egyesével külön-külön fizetek a csatornákért. Van ilyen szolgáltatás? Mert hogy meg kell tennem a hígfos tengerét 100 csatornába, és azt nézem, és nyomkodom a 100 és a 85 csatorna között, hogy akkor ez hogy is néz.
3: Igen, itt az a baj, hogy azok az adók, amikre elő tudsz fizetni digitális csatornákat, ezeket már eléggé terv szerint szerkesztik, és nagyon kevés ember van, akinek ez elég. Ezért szoktak kisebb tévécsatornákra, de leginkább YouTube-on tematikus címekre rámenni, és ott aztán tényleg csak óceánográfiai filmeket nézek, és kész. Engem nem érdekel.
0: Van ilyen, létezik ilyen előfizetés?
3: Nincs. Ez az önállóság, ez az, amit most próbálunk megfejteni, hogy médiaismeret, bevezetés a médiaismeretbe, mert érted, most csak a tévéről beszélünk, de mi van a zenékkel? Mi alapján válogat zenéket?
1: De szóval létezik ilyen tendencia, hogy ilyen lesz a tévé előfizetés, tehát te válogatod össze a csatornát, illetve a műsort is te válogatod össze.
0: Csatornákat egyesével, vagy
1: most sportcsatornáknál, igen, olimpia, és akkor megveszed, vagy a Super Bowl
2: döntő miatt. Meg a 3D. Küszöb előtt, tehát van egy olyan magyar szolgáltató, aki erre építi az egész struktúráját majd, meg nincs piacon, hát nyilván nem érdekes senkinek, hogy ott legyen, mert ez teljesen átrajzolná a szolgáltatói piacot.
0: Biztos, hogy még csak egy gondolat erejéig a zenészekre, tehát hogyha a zenész az nem fog ilyen halni, mert el fog menni, akkor segédmunkásnak, legfeljebb nem fog zenészni, hiányozni fog mindenki.
4: Zenészként ilyen fog halni, segédmunkásként nem fog ilyen.
3: Nem most erre a lapától
0: lesz. Igen, értem, de ő nem fog zenélni, és miért zenél? Azért, mert az emberek hallgatják, meg szeretik.
3: Hát meg ő is szereti, azért
0: ne felejtsük. Az ember társait fosztja meg attól, hogy ő nem zenél, mert meg kell élnie. Ez csak egy gondolat volt. Köszönöm.
3: Köszönöm. Akkor zenéljünk egy percet, még Eckhart Balázsra fogunk visszatérni, és most már tényleg világutazásba fogunk belecsapni. Harmadik utas, Tilos Rádió.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szerbusztok, kedves rádióhallgatók! Továbbra is emlékezünk a régiekről, a televíziózásról, illetve most eljutottunk oda, hogy vendégünk Eckhardt Balázs, aki 76 országba forgatott utazási magazint a televízió számára. Ez hogyan jött? És akkor kezdjük meg az utazás menetét, mert azért egy ennél szebb dolgot, azt hiszem 4 évig csináltad ezt a műsort?
2: Körülbelül igen.
1: Tehát ennél jobb egy televíziós számára, főleg ha utazni is szeret, nem lehet szerintem.
3: Kezdjük talán annál az útnál, ahol a legtöbbet tanultad, és ami a legkellemesebb emlék számodra.
2: De nehéz kérdés.
4: Kezdjük valahol.
1: Igen, időrendben lenne jobb?
2: Nyilván ugye.
4: Mi volt az a műsor?
2: Úgy hívták, hogy Koffer, ez volt 98-2002 között az MTV-ben. Egy ilyen szubjektív utazás, nagyon erős, filmes, helyszínkeresős beütéssel. Tehát, hogy nagyon, mi úgy véltük akkoriban és ma is nagyjából, hogy ma már nem olvasmány élményeket keresnek az emberek külföldön, hanem a film élményeiket. Most ugye ez azért érdekes dolog, mert mondjuk vegyük ezt a Casablanca példát, hogy az ember megnézi a Casablanca filmet, akkor kialakul egy nagyon érdekes, izgalmas, egzotikus Casablanca feeling, de kimegy Casablancába, és ezt véletlen se találja meg. Azt hiszem, hogy Rick kocsmáját ma már valaki megfaragta Casablancába, de úgy tudom, hogy igazából nem nagyon hozza azt a...
1: Ez egy díszletváros.
2: Ez egy díszletváros.
3: De ha nem is azt az egzotikus élményt, de valamilyen típusú egzotikus élményt azért megtalálod.
2: Igen. Illetve hát, hogy az ember odébb megy és talál olyat. Igen, tehát pont ez a lényege, hogy amikor egyszer csak állsz, és azt mondod, na ez most olyan, minthogyha Rick integetne a repülőnek. Tehát, hogy igen, ezt az élményt lehet, hogy pont nem is Marokkóban találja meg az ember, hanem máshol. De hogy ezeket az élményeket keressük. Ugye mindenkiben van valami fajta, egy kép egy adott országról. Azt szoktam mondani, hogy nem is országokat kell megnevezni, hanem tájegységeket, vagy városokat, vagy szóval ma már ne azon görcsöljön az ember, hogy eljusson, mit tudom én, Tájföldre, hanem hogy most ő Bangkokba akar elmenni, vagy Phuketre, mert ugye kettő teljesen más, és de millió ilyen példát lehet mondani, mert így sokkal könnyebb utazni, mint hogy most még pipálgatja az ember, hogy itt nem járt, ott nem járt, hanem hangulatokat keres igazából, gondolom én.
3: Ja, tehát akkor nem városokat látogatunk meg, hanem mondjuk utcákat, városrészeket, épületeket.
1: Igen. Hogy indult az eleje? Te voltál a szerkesztő, milyen stábbal?
2: Nem, egy zseniális kollégámmal, Szervánc Katilával, aki DJ volt annak idején, Tojás néven még a 70-es években.
1: Sajnos DJ Tojás, nem?
2: Igen, ma már ez is uránkzik, de hát akkoriban nem DJ volt, hanem itt egy diszkós. És akkor volt Ágoston Gábor, aki egy nagyon, illetve kezdetben Bécsi Imre, később Ágoston Gábor operatőr, meg még egy picit Bagi Ákos, Gózon Francisco, tehát nagyon-nagyon klassz operatőrökkel, és így hárman vágtunk bele.
1: És te voltál a
2: rendező, vagy mit tudom én, a szövegek közül egy csomót én írtam. Volt persze egy csomó olyan ország, ahol csak ketten mentünk, mert nem volt büdzsé, hogy szerkesztő is jöjjön. Azért mondjuk Ázsiában ez egy más típusú, vagy Dél-Amerikában más típusú utazás, mondjuk egy olasz várost földolgozni kettőnknek, hogy abban értékek is legyenek, újdonságok, ahhoz nagyon jó, hogy ott volt egy szerkesztő, aki ráadásul beszélt olaszul, mert hogy itt nagyon lényeges dolog, hogy beülsz egy trattóriába, és legyen valaki, aki nem a pincért fordítja le neked, hanem hogy miről üvöltöznek egyik asztaltól a másikig. Rólad is beszélnek, a fociról is beszélnek, a politikáról is beszélnek, ha ezt az ember nem tudja, akkor egy élménnyel lesz szegényebb. Például mondok egy tök jó példát erre, ez egy nagyon kedves emlékem. Rómában, ugye Fellini a mikorosztályunknak egy nagy ikonikus figurája volt. Nyilvánvalóan óhatatlanul jött az igény, hogy keressük meg, ahol Fellini élt. Megkerestük azt a házat, van rajta egy kis emléktábla. És ugye tudtuk azt, hogy Fellininek nem volt autója, megpróbáltuk elképzelni Fellini egy napját, mikor nem a Cinecittában ment dolgozni, hanem amikor csak úgy lárpurlár volt. És akkor azt beszéltük Attilával, hogy én elindulok jobbra, ő elindul balra, és megpróbálom keresni egy olyan bárt, amiről bebizonyosodik, hogy Fellini ott kávézgatott. Na most nekem volt nagyobb szerencsém, találtam egy ilyen bárt, beléptem ebbe a bárba, és a falakon Fellini filmkockák voltak. Hát rögtön megkérdeztem, hogy jó helyre, mondták, hogy igen. Hol melyik asztal leültünk. És elkezdtünk várni, és az Attila tudta azt a tényt, az úgynevezett Fellini árvái, ez egy fogalom. Azok a nagyon furcsa figurák, akik a Fellini filmekben szerepeltek, ami után meghalt Fellini, munkanélkül maradtak. Ugye ezek táncosnők,
1: mutánsok,
2: bűvészek, tehát ilyen fura figurák. Ezek munkanélkül maradtak, és ezek próbáltak valahogy beilleszkedni a társadalomba, ezeket hívják az oroszok Fellini árváinak. Vártunk a bárba, és egyszer csak a bejáratnál megjelent egy kemény kalapos, csokornyakkendős figura, délután 2-kor piros posgás, mondtam, ezt nem viszem el. És elkezdtek szivárogni Fellini árvái a bárba, és délután ott ültünk, de a fakutya vigyorogtunk, és délután 5-re egy Fellini film kellős közepén találtuk magunkat, hívtuk számolatlanul meg, akik bírtunk, stb. Stb. Tehát, na most ez is ugye az utazás, hogy semmi más nem történt, csak ugye volt egy mániánk, hogy Fellinit meg kell találnunk, nyilvánvalóan, ha ez vezeti az embert, akkor eljuthat mondjuk a Cinecittába, oda se jut el egy átlag turista, azokra a helyszínekre, ahol a filmek forogtak, fogja egyszerűen a kis videóját, vagy nem tudom, az internetről leszed, és már működik. Tehát nem, ezek borzasztó egyszerű dolgok, és egy egészen más Rómát fog az ember megismerni. Ugye Magyarországon is, ha jön egy turista, nem feltétlenül a 8. kerületbe fog bemenni. Jól lehet igazából Budapestet ezen a környéken, ahonnan most ez a műsor is megy, sokkal jobban meg tudja ismerni, mint mondjuk a Várban.
1: Mert szerintem most az új Bruce Willis film hatására rengetegen jönnek majd
3: Moszkvába,
1: hogy hol robbantak azok az autók. Na nagyjából nézzük már végig, merre jártál ezelőtt a sok év alatt, mert ez a Róma, meg eleve Európáról keveset beszélünk, mert mindenki az egzotikusabb országba vágyik.
3: Igen, nézzük először a földrészeket.
1: Igen.
2: Tehát ugye nagyon sok filmet készítettünk Olaszországról. Olaszország az nem egy ország, hanem nagyon sok kis tartománynak az egyvelege, tényleg teljesen más hangulatok, egészen más témák. Európában gyakorlatilag hát talán Törökországot, Albániát, Romániát és Bulgáriát leszámítva, meg a nagyon-nagyon északi, tehát Norvégia is attól jobbra. Gyakorlatilag mindenhol voltunk. Franciaországról csináltunk több filmet, ott is nagyon sokfajta térség van. De csináltunk Németországról is, ami nagyon érdekes, szoktunk erről beszélgetni, akik többször vagyunk külföldön kénytelenek elővenni videókamerát, hogy melyik országban engedik a videózás, és melyikben nem. És gondolnátok azt, hogy Németországban nagyon gördülékenyen lehet forgatni. Az ember azt gondolná, hogy egy ilyen gazdag, magára büszke ország, hát ezek nem fogják engedni, hogy az ember ott kotorásszon a színfalak mögött. Na most ők nagyon, amíg az angol száz jogrendben élő országok, Ausztráliától Nagy-Britanniáig, ezek az országok például nagyon szigorúan lekerekítik, hogy te hol forgathatsz, hol nem. Franciaországban meg végképp. Ott, ha egy játszótéren egy gyereket fölveszel, biztos, hogy két szülő fog oda menni, kitépi a kezedből a kamerát, és elkezd veled örjöngve üvölteni, hogy te mégis mit képzelsz tudni. Ott borzasztóan szabályozzák, hogy kik jelenhetnek meg korosztály szerint a médiában, és kik nem.
3: Na ezeket most egyébként előre tudtad, vagy közben derült ki?
2: Volt, amit tudtam, volt, amit nem. Nekünk volt egy olyan optikánk, ami oldalra vett. Tehát, hogyha kívülről nézted, akkor
1: a kanyarpisztoly.
2: Igazából nem használtuk, szóval marhára fölkészültünk, de hát ezek hülyeségek. Ugye miről van szó? A személyes, tehát tudsz kontaktust teremteni, vagy nem? Az egész csak erről szól. Mindenhol a világon, ugye nem beszél nyilván a nyelveket, csak mondjuk angolul. Mindenhol lehet olyan helyzetet létrehozni, amiben szívesen látnak, még a legelvetemültebb helyen is. Tehát,
1: és ez te voltál ez a nem, diplomata?
2: Nem, ez sokszor lehet, hogy az operatőr, mert hiszen az ő kezében van az eszköz. Nem, egyáltalán nem mondom, és ez változó. Van, akinek én vagyok szimpatikus, van, akinek a Gábor, van, akinek az Attila. Ez teljesen változó. Tehát millió ilyen történet. Hát a marokkói szukba vágtak utánunk csákányt, onnan is valahogy ki kellett jönni, akkor még Dániába is véletlenül egy klosárnak a látómezejébe álltunk be a kameránkkal, tehát a kilátását elvettük egy hontalannak.
1: Dániába.
2: Akkor a balé volt belőle, hogy úgy kellett Koppenhágába, érted, a tökéletes, biztonságos városba kellett egy kicsit odébb mennünk, hogy finoman fejezem ki. Nem, szóval ez teljesen változó. Meg hát nem tudhatod, hogy mikor veszel fel olyan dolgot, amit nem kéne. Tehát ugye ez is benne
1: volt
2: van a pokliba.
1: Persze, megcsíptél egy-két érdekességet?
2: Például Bután, ugye ez egy ilyen nagyon titokzatos ország. Nehezen megközelíthető, jó drága oda bemenni. Butánban, na ez egy nagyon szép történet, a Kisbutha című film. Kisbutha című film úgynevezett dzonga. Dzongok, ezek a kolostorok, amelyekben a buddhista szerzetesek élnek Butánban. Tehát ők kiválasztottak annak idején egy ilyen dzongot, és 14 évig vártak arra, hogy forgathassák ott a filmet. Majd leforgatták a filmet, majd visszamentek egyszer valami miatt még, és döbbenten látták, hogy nincsenek szerzetesek a dzongba, és elkezdtek érdeklődni, hogy mi történt. És azt mondták teljes természetességgel, hát, hogy önök elmentek, és a szerzetesek is elmentek. De hát hova mentek a szerzetesek? Hát átmentek más templomokba. De miért mentek át? Hát azért, mert innentől megszentségtelenítettük a helyet, innentől csak iskola lehet benne, vagy valami állami intézmény, vagy bármi. De szerzetesek itt már nem lehetnek. Hát itt filmeztek maguk. Tehát ez nagyon kemény. Na most még hozzáteszem azt, hogy ott volt egy ilyen fahíd, ezelőtt a dzong előtt, ahol forgatták a Kisbutát, leraktuk a kamerát, És tudod, hogy ábrándoztunk, hogy na, egy olyan jelentet, de jó lenne megcsípni, mint a Kisbuthában. Persze, körülbelül 10 másodpercig ábrándoztunk, mert hogy a fahíd végén megjelent egy szerzetes, aki tökéletesen ugyanúgy ment végig a fahídon, mint ahogy az a Kisbuthában benne van. Tehát magyarul semmit nem kellett csinálni. Ugye ez sok ilyen ország van, Nepáltól, Tibetnek bizonyos részéig, India, amit nyilván te jobban is ismersz, mint én. Tehát, hogy néha ezek a filmek nagyon könnyen felidéződnek, hát néha meg nagyon nehezen. Tehát fantasztikus dolgokat, például voltam egy Shotozen buddhista kolostorban Kyoto mellett Japánban, ahol olyan szerencsénk volt, hogy a reggeli zazenen, amelyik egy ilyen reggeli meditáció, olyan reggel 3 órakor van, vagy legalábbis ott akkor volt, bemehettünk kamerával. Na most ugye eleve ez egy hihetetlen intim helyzet.
5: Annyira csend van ott. Hát,
2: a dolognak az a lényege, hogy ülnek egy ilyen, nem tudom, körülbelül lótusz, vagy nem tudom.
5: Ez az ember.
2: Igen, az ember. Háttal, tehát a fal felé arccal, és mondjuk egy téglalapot képzeljünk el, a téglalap belső része felé háttal. Míg megy egy szerzetes egy pálcával, és adott pillanatban rásújt egy hatalmasat a hátukra. Ugye nyilván egy európai ember fogalma nincs, ez miért van. Mi meg tudtuk, hogy bizonyos izomtónusokra csap rá, hogy amikor elkezd fáradni a test, és elkezd a fáradtság miatt egy ilyen ernyedni, és belealszik a meditációba, akkor azt a tónust üti meg, amitől feléled. Vagy például a kultikus felmosás, hogy néztük, hogy ilyen fiatal szerzetes diákokkal szaladnak 4 kézláb egy felmos rongyal, de mint az öreg ördög, mint a Forma 1-ben. És akkor mondtuk, hogy micsoda egy despotikus világ. Dehogy is, hát ezek ilyenkor kinyújtják a testüket, mert nagyon sokáig ültek ebben a pózban, és ennek egy ellensúlyozása ez.
3: Reggeli torna. És sikerült valamit, azon kívül az élményeken kívül, amikről mesélsz most itt nekünk, sikerült olyat hazahoznod, amit a saját életedben tudtál használni?
2: Hát hogyne, egy nagyon fontos dolog van a világnak, ahhoz a nagyon-nagyon vékony hártyájához tartozunk, akik fönt vannak, magyarok, az itt élő klosár is. Tehát, hogy én annyi nyomort láttam életembe, amennyi nyomort nem tudtam elképzelni. Nem is értem, hogy mitől van balanszba a világ. Hogy az Istenben nem borult még föl a föld? Én olyan hihetetlen szegénységet láttam Afrikától, Ázsián keresztül, Dél-Amerikáig, amit nem tudtam elképzelni. Tehát jó, Magyarországon is találsz, ugye Ózd mellett, vagy Tatabánya mellett a Méztelepen, tehát látni iszonyatos nyomorúságot Szabolcs-Szatmár megyébe. Na de könyörgöm, amikor napokon keresztül mész úgy Indiába, hogy látod, hogy ilyen pár dollárokból élnek az emberek, tehát hogy ez hogy a francba nem indultak ezek az emberek, hogy valami jobb életet keressenek. És azért sokszor ott van bennem, ugye mi magyarok el vagyunk egy kicsit zárva a migránsoktól. Jó, vannak migránsok, egyre többen vannak, de nem maradnak meg Magyarországon. Ilyen-olyan politikánk van, stb. Nyilvánvalóan arra kell törekedni, és erre is gondolom, erre törekedik minden józan ország, hogy azokat a migránsokat fogadja be, akik kvalitások, tehát akik végeztek iskolát, értenek valami, ez logikus. Na de könyörgöm, mi van a többiekkel? Tehát, hogy ebből valami rohadt nagy probléma lesz. Tehát, hogyha csak azt az egyszerű tényt nézzük meg, hogy Marokkóban mondjuk elfogy a víz, és az a x-szer 10 millió ember fogja magát, és akárhogy, de átmegy Gibraltáron, és bemegy Spanyolországba, nem fogja őt érdekelni, hogy lelövik az első sorban lévő 1000-2000-3000 embert, vagy Lampedusán, ezen a nagyon pici kis Szicíliától délre lévő szigeten, ahova megérkeznek az éppen aktuális menekültek.
5: Afrikából,
2: meg Afganisztán felé is. Hát gyerekek, szóval, tehát ezek, én ezt a saját szememmel láttam, hogy itt aránytalanságok vannak, és ugye én igazán komolyan 10 éve utaztam, hát mi lehet azóta, mert most már csak emlékeimből, de hogy a mai világban ez még erősebb ez a probléma. Nyilván mondják például pont Indiáról, hogy közben van egy gazdasági felemelkedés is, és azért a nyomorból jönnek kifele, oké. De azért még mindig irgalmatlan mennyiségű ember él minimum szinten. És itt mondom, a víz lesz a probléma, meg az étel, tehát amikor már nincs mit inni, nincs mit enni, akkor ott nincs tovább líra, meg vallás, meg katonaság, meg zenetánc, igen. Tehát ezt nagyon nagy problémának érzem, de ahogy mondják az okosok, begyógyítja a föld a sebeket, hát majd meglátjuk. De minden esetre ez biztos, hogy a közeljövőben már probléma lesz. Tehát magyarul egy szónak száz a vége, hogy Magyarországon tiszteljük meg ezt az országot azzal, hogy tehát mondjam, élvezzük, ami van benne, mert ennél sokkal rosszabb helyzetek is vannak. Tehát sokkal, mind éghajlatilag, technikailag, munkalehetőségek, pénz, stb. Nem kell sorolnom. Irgalmatlan nyomor tud lenni egyébként.
5: Na de nem csak nyomor és szegénység van a világon, hanem szépség és öröm, és tánc és zene is, ugye? Szóval, hogy
1: Most mentünk a legalját, egy kicsit menjünk följebb, mert Ázsiában ugyanígy a vallásos helyeken túl remek zenei, táncos események, nagy Isten, hogy hívják ezt? Folklór. Tehát mennyire volt turistás a menetetek, mert ahogy mondott, hogy filmeket akartatok reprodukálni, filmes helyszíneket alap kiindulásból, és ebből milyen helyzetekbe keveredtetek?
2: Nem volt turistás, arra törekedtünk, hogy ne legyen. Vannak országok, ahol muszáj, hogy turistás legyen, másként nem tudod bejárni az országot. Mondjuk ilyen Tibet, de ilyen például az előbb említett Bután is. Nyilvánvalóan mi nem tudjuk azt a tempót tartani, amit egy turista csoport tart. Ugye nekünk meg kell állnunk, több időt kell töltenünk felvételek készítésével, és volt olyan, hogy kereszteztük turista csoporttal az utunkat, és próbáltunk egy picit a turista csoport szemével is körülnézni, de azért mi a saját utunkat jártunk. Erre egy nagyon jó példát tudok mondani, ami nekem egy életre szóló élmény. Van egy pont Nepálba, ahonnan a legnagyobb hegyeket lehet látni, és egy kis tó mellett, és ugye minden embert ott azért visznek a tó környékére, hogy hajnalba keljen föl, menjen föl valami kis buckára, és onnan nézzen a nagy hegyek felé, mert reggel nincsenek felhőbe, és ilyenkor van esélye arra, hogy a hegyek csúcsát látja. Hát mi is így tettünk, természetesen ezt nem lehet kihagyni, stb. Stb. És ott sertepertért körülöttünk ilyen kis nepáli gyerekek, akik jöttek, hogy money, money, money, stb. Nekem erre volt egy bevett trükköm, egyrészt vittem magammal egy csomó luftballont, amit ilyenkor fölfújtam, ugye ennek nincs súlya, nem kerül pénzbe szinte, és egy pillanat alatt fölfújod, odaadod, és egy nagyon kellemes dolog, még a felnőttek is örülnek neki, majdnem, hogy ezt mondom. Tehát ugye pénzt nem tudsz adni ennyi embernek, kaját nem tudsz adni, például egy ideig rágógumit adtam, és akkor bevett a szájába 12 darab rágógumit, majd nem megfulladt, tehát ugye ez nem egy járható. Vittem a lufit itt is, megkötöttem, és nem tudom, nem volt nálam lufi. Belenéztem a gyerek szemébe, és nem tudom, olyan hangulatban voltam, tudod mit, gyere velünk egész nap, vidd a statívot, és este fizetek neked pénzt. Jött a következő, fölvettük ezeket a csúcsokat, és valamiért borult a programunk, mit csináljunk. És akkor jött az következő gondolat, hogy tudod mit, vigyél el a faluba, ahol élsz, stb. És képzeljétek el, hogy milyen szerencsém volt. Elvitt a gyerek ebbe a nepáli faluba, ugye ezt úgy kell elképzelni, egy nagyon meredek hegyoldal, egymástól viszonylag jó messze vannak ezek a házak emeletesek. Az emeleten van a rizskészlet, egy nagy szakajtó, amit őriz valaki, rendszerint a nagyapa. A házat soha egyetlen egy pillanatra nem hagynak egyedül, vagy a vadállat, vagy a mit tudom én, ki elől féltik az élelmiszerüket.
3: Maoisták.
2: És ahogy ott forgattunk a faluba, egy ilyen átlagos, de nagyon izgalmas nap volt, ugye például ilyenek, hogy fociznak a gyerekek, és hogyha a labda a pályáról kimegy, akkor 1000-1200 méter megy lefele a labda, amire le kell futni, föl kell hozni. Na,
1: holnap találkozunk.
2: Nem, ők ez pikpak, szóval ez semmi gond. Na, a lényeget mondom, egyszer csak egyik pillanatban kipenderül egy nagyon csinos lánya a teraszon egy gyerekkel a kezébe, és hát konstatáltuk, ott egymásra néztünk a stábban, hogy igen, szemre való ez a menyecske, ez a nepáli menyecske. Majd ezzel úgy tovább nem is foglalkoztunk, ugye nyilván a lányt is forgattuk, este, vagy elbúcsúztunk a faluból, megkértük, hogy a lány írja le a nevét, és leírta, hogy Nabin Mahta magyar. Ezt így. És a MA, az A után volt egy ilyen J-betűszerű valami, és kérdeztem, hogy ezt olvassam, és azt mondom, magyar. Mondom, viszont, hogy magyar. Azt mondja, hát mi magyarok vagyunk. Mondom, mi van? Miről beszélsz? Mi van? Állj meg egy szóra. Kik vagytok? Mik vagytok? Tulipánokat festenek, kopjafájuk van, sámányuk van, pentaton dallamot virgácsoltott nekem pillanatok alatt a lány. De nem ez volt a legérdekesebb, és ez az egésznek egy eszenciája. Hazamentünk, lefeküdtünk, és a szállodai szobában, vagy mit tudom én hol, még kicsit beszélgettünk. És egy dolog volt, amiben mind a hármunk egy közös élményt éltünk át, hogy ez a lány ez annyira hasonlított a mi szerelmeinkre. Tehát, hogy egyszer csak jött egy olyan tekintet az ázsiai valóságba, akihez nagyon-nagyon erős rokonságot éreztünk. Ezt még akkor, mikor fogalmunk nem volt, hogy ő magát a magyarokhoz tartozó népcsoportba valónak vallja. Úgy tudom, hát azóta erről filmeket forgattak magyarok, hogy valóban, sőt a nepáli közigazgatásban, tehát elég magas pozícióban vannak ehhez a népcsoporthoz tartozó úgynevezett magyarok, akik hát persze ki tudja milyen rokonaink, de az tény, hogy mondom tulipán, kopjafa, tehát ennyiben van közös gyökér.
1: Még földrészeknél tartunk.
3: De én kicsit kíváncsi lettem arra, hogy meséltél arról, hogy mennyire jó létünk van itt. Gondolom itt a mobiltelefonnal és mikrohullámú sütővel való ellátottságról beszélsz, meg az ivóvízről, de ingen hol találkoztál tévé. Igazándiból boldog emberekkel?
2: Hát igen, Burmában. Egyszer rájuk van írva. Tehát most Burmáról azok a hírek, hogy hirtelen könnyebb lett a politikai élet, és rászabadult a turista áradat Burmára. Tehát most idén egyszerűen nem érdemes Burmába kimenni, mert az infrastruktúra nem tudja követni ezt a hihetetlen, hirtelen áradatot, és sajnos mindenütt így van, ahol egyszer csak lehet menni, de azért örülök neki, hogy lehet menni. Burmában egyértelműen, azért Ázsiában nagyon balanszban vannak az emberek lelkileg. Tehát amit én láttam, amit kevesen tudunk, a buddhista, én sok buddhista országban jártam, és a buddhizmus érdekelt. És a kolduló buddhizmus, tehát az, hogy ők körbejárnak, és azt az élelmiszert, hát most én koldulásnak hívom, de ez nem adományként megkapják, tehát ne azt gondoljuk, hogy ők most gajdolnak, mint... Tehát a balansz az úgy működik, hogy nagyon sok embert fölszív a buddhizmus, sok férfit, sok fiatalt, és a maga rendszer olyan, hogy egyébként éhínség lenne, de így a gazdag emberek támogatják a buddhistákat, és ezért van mit enniük, az meg arról nem is beszél, hogy isteni dolgokat tanulnak az iskolában. Tehát közben fantasztikusan okos dolgokat tanulnak. Tehát Ázsia azért fog nagyon beelőzni, mert fantasztikus iskoláik vannak. Tehát mondjuk most ugrok egy nagyot országok, Szingapurban olyan egyetemek vannak, amik simán kenterbe verik most már a nyugati nagy egyetemek. Tehát itt ez nem vicc, ez azok Kínáról ugyanúgy dettó. Tehát amikor azt mondják, hogy az LG nevű cégnek 70 ezer kutatója van, akkor azért az nem, az, szóval, hogy mondjam, nem kosszal gurigázunk, hogy úgy mondjam. Tehát vannak országok, ahol nincs 70 ezer kutató, tehát nagy országok, tehát itt nem kis dolgokról beszélünk.
3: Tehát azt mondod, hogy a te tapasztalatod szerint, hogy meg kell becsülnünk az itteni gazdagságot, de hogyha igazán boldogok akarunk lenni, akkor egy másik ország szemléletét kéne valóban, hogy átvennünk, mert például Burmában úgy tudom, nincsen televízió, nincsen állami televízió, egy nagyon furcsa, monarchikus uralkodás van, igaz, hogy buddhizmus van, volt, hogy századjára csökkentették a pénzvásárló értékét, tehát ilyen nagyon furcsa gazdasági rendszerben gondolkoznak, északról támogatja őket az ópium,
6: Most elég fura ilyen villongások is voltak buddhisták és muzulmánok között, ahol éppen most a muzulmánok húzták a rövidebbet, tehát az se egy tökéletes ország, és nem mindenki boldog ott se nyilván.
2: Persze, hát ez nagyon sok országra elmondható. Nyilván az ember, mint turista, a felszínt látja. Tehát nyilván nem volt alkalma egy burmai lányjal beszélgettem sokszor. Mondjuk őről azt tudtam leszűrni, hogy köszöni jól van, annak ellenére, hogy azt azért konstatáltuk, hogy a politikai rendszer az rémálom, és ő fél, tehát azért ez megvolt. De maga a hétköznapokon az élete, mint ahogy Kubában is, hát a Kuba, ugye, egyrészt egy ilyen-olyan elnyomó rendszer, másrészt azért a kubaiak nem mondani, hogy depressziósak, és ez nem csak az éghajlat miatt van, de sok ilyen országot lehet mondani, persze, hogy nem lehet általánosítani, meg nyilvánvalóan. Talán inkább úgy mondanám, hogy vannak jobb megoldásaik a hétköznapokra, mint nekünk. De én is a saját kis életemben egy fél éve elhagytam a várost, és elkezdtem egy pici, nem is faluba, talán egy ilyen, mit mondjak, egy majorságba élni, és próbálom most az életet egy egész más oldalról nézni, és már látok bizonyos pontokat, ahol sokkal boldogabb élet tehát kínál ez az életmód, pusztán csak attól, hogy kijöttem a városból. Tehát ez néha nem csak országfüggő, hanem inkább úgy mondom, hogy helyfüggő.
1: De ez a buddhista szemlélet, amit említettél, ez nagy eséllyel pont Ázsiában a legjobban, de Indiában talán a legtipikusabban a természet közeliségen alapul. Amit te mondasz, hogy kivonulna a városból, az, hogy a civilizációs rádrakódottságból lépsz ki, mert ugye az átok az a buddhizmusban, és azt tanuljuk, hogy bizony annyi szenny fedi a szemünket, és ragaszkodás és vágyakkal vagyunk teli, amit pumpál belénk ez a világ, és a rokonságunk, a környezetünk, közvetlenül az egész városias létünk, meg az úgynevezett civilizált nyugatias létünk, még keleten, Ázsiában, úgy az iskolákban, mind a családokban, és nagyon-nagyon nagy hagyományokon keresztül, akárhogy is, de ez a természet szeretet, a nélkülözés elfogadása, a ragaszkodásmentesség, ezek vérszinten benne vannak, és a nyugati behatás az, amitől, ahogy mondod, India egy része elkezdett informatikussá válni, meg bankárokká, viszont ott van még az a több milliárd ember, aki viszont akárhogy is, de
3: Még egy nagyon nagy különbséget látok én Ázsia és például mondjuk Magyarország között, a családi összetartás. Tehát az, hogy mi milyen gyorsan, én magam 16 éves koromban hagytam el a kis családi fészket, mások meg egész életet élnek le a nagypapa, nagymama mellett, akik értelemszerűen átveszik az unokák nevelését.
1: Sőt, azt mondják most, hogy ez az új trend nyugaton is, hogy már 30-40 éves emberek is még mindig a szüleikkel élnek.
2: Hát egyrészt sokkal nagyobb tömegekről beszélünk, tehát egész más alkalmazkodni egy kerületben 28 millió emberhez, mint 100 ezerhez, tehát egészen más a teritoriumom, tehát nyilván az ázsiai emberek abszolút meg tudnak békélni egy lényegesen kisebb teritoriummal, mint magyarok. Azonban egy nagyon érdekes dolgot hallottam egy szociológus hölgytől Magyarországon, lehet, hogy ez nektek triviális, nekem azért ilyen összefüggésben meglepő volt, és ide fog kötődni. Arról beszélt, a mély szegénységről beszélt Magyarország, a magyarországi mély szegénység, és azt mondta, hogy ugye ők már rég úgy gondolják szociológusok, hogy közösségeket kell építeni, tehát a pénzt közösségek formálásába kell pumpálni, az tud a mély szegénységből kivezető utat mutatni. De ennek van egy nagyon nagy akadálya Magyarországon. Az, hogy a magyarok meg családokba gondolkodnak. Nem képesek falu közösségbe, telep közösségbe gondolkodni, hanem ők a saját családjuknak a közösségét. Mindegy, hogy ez egy szétesett család, de tradicionálisan még bennük van a lelkükben, hogy azért az az első. Védem a családomat, takargatom a szennyesét, előnyöket adok a családomnak, és a közösségem rovására. Tehát nagyon érdekes helyzet van, csak ugyanakkor ez így van még genetikailag bennünk, de ugyanakkor meg a család, mint olyan, meg szétesett Magyarországon. Tehát van egy ilyen átmenet most ilyen értelemben. Na, mert persze egészen más ország vagyunk mi, tehát egészen máshova tesszük a hangsúlyt sokszor. De hát azzal számolnunk kell, hogy ázsiaiakkal együtt kell tudnunk élni. Tehát, hogy magyarok nincsenek még arra felkészülve, hogy más bőrszínű, vagy más vallású, vagy más kultúra emberekkel éljenek egy házban. Tehát itt ezek, és hát ugye Nyugat-Európa meg már ez nem is kérdés. Majd találkoznak most, ha kimennek Londonba magyarok, nyilván olyan helyeken laknak, ahol pakisztániak a szomszédjaik. Tehát ez most azért változik, nagyon nagy megy ki most ki is. Ez egyben nem csak azt jelenti, hogy most mit tudom én, visszajönnek vagy nem, de nyilván nyílik mindenkinek a világképe. Annak ellenére, hogy nagyon sok magyart ismerek, aki arra büszke, hogy 6 vagy 7 éve él valahol, és még egy büdös szót nem beszél az adott ország nyelvén.
5: Ez is elég magyaros szerint.
2: Viszont egy nagy bravúr, egy hungarikum, hogy ezt meg tudja csinálni, és így tud pénzt csinálni.
5: És amúgy a kinti magyarokkal milyen volt a viszony? Találkoztál-e kintiekkel, segítettek-e?
2: Hát nagyon vegyes. Találkoztam, persze volt közte Aranyásótól kezdve nagykövetig irtózatosan.
3: Aranyásó, ahol találkoztál?
2: Peru, igen. Ez van, ez most nagyon van. Sőt, most megint nagyon az Aranyásás. Én magam...
6: Magánvállalkozóként? Vagy...
2: Hát egyébként az az érdekessége dolognak, hogy ha úgy utána olvasgat az ember, mind a mai napig vannak olyanok, akik ezt nagyon komolyan veszik, és ebbe egész normális jövedelemre tesznek szert. Én Aranyásokkal Peruban folyómederben találkoztam, tehát én nem voltam azokban a bányákban, amikről lehet látni fotókat, hogy ilyen inferno, tehát ilyen elképesztő körülmények között ilyen földfelszíni arany kitermelésben vesznek részt. De hát ha megnézitek a legújabb hírek, amikor valaki Ausztráliában, vagy talán Új-Zéland, azt mondja, tehát egy 5,5 kilós arany rögött, szóval még azért vannak csodák, nagyon fejlettek ma már ezek a kereső cuccok. Na, én Peruban folyómederben láttam, az egy sziszifuszi, nagyon kemény munka, azt nem kívánom senki.
5: Szitálás?
2: Szitálás, igen, az nagyon kemény.
5: És akkor most akkor Dél-Amerikában vagyunk, egy kicsit nézzük már végig ezt a egész földet, mert azért csak bejártad. Volt Észak-Amerika is? USA-Kanada?
2: Volt.
3: Köszönjük szépen, arról már nagyon sokat hallottunk.
5: Én nem hallottam sokat USA-Kanadáról.
2: Az Egyesült Államok nekem egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt, tehát én a film élményeimmel indultam ki, rettegve vezettem, hogy mikor fog egy rendőr elkapni, és kitenni a kezemet.
5: Az.
2: Igen. Hát volt ilyen a 60-as úton azért, de egyáltalán nem akarta, hogy rátegyem a kormányra a kezemet, nagyon udvarias volt, és mondta, hogy még egyszer ne forduljon elő, hogy én
5: gyorsan
2: kettő mérföld. Na jó, nem, hát azért több volt. De nem téptünk én, eszünkbe se volt, de vagyis. Tehát nekem nagyon pozitív élmény volt Amerika. A Dél-Amerikáról meg ugye ott viszont elég sokat töltöttem az őserdőben, az viszont azért volt nagy élmény, mert soha nem gondoltam volna, hogy nekem az mennyire bejön. Tehát, hogy az őserdő egy fantasztikus élmény, és ezt igazából azt mondom, hogy mindenkinek nagyon kívánom. Jó magam, hát túrázgattam, meg barlangázgattam, de teljesen átlagos módon, nem is vagyok egy sportos alkat. Ugye az őserdőben van egy ilyen dunsztos, párás levegő, amit én elég gyorsan megszoktam. Na, onnantól kezdve, mintha az anyaölbe lettem volna. Olyan élmény volt, hogy, és nem tudom
6: és
2: megmondani,
6: hogy a szúnyogok, meg a békák.
2: Na most ez egy nagyon érdekes kérdés. Az én tapasztalatom, nyilván mindenki más tapasztalatról beszél, egész más az ekvádori őserdő, a perui, a brazil, tehát ezek vannak különbségek. Ahol én voltam, de több helyen voltam, Ecuadorban és meg Perúban is, ott az volt a tapasztalatom, erre hagyj meséljek gyorsan, van még idő, egy nagyon rövid történetet, hogy az első őserdőbe való utazásunk előtt találkoztunk a Skála Áruház parkolójában egy hölgyel, aki a DuPont cégnek az ilyen vegyipari kezes lábasát adta el nekünk csomagtartóból fű alatt, amit nem lehetett csak úgy kicsempészni, tehát mi úgy mentünk oda, mintha Marsra mennénk, fölvértesszük magunkat mindenféle vacakkal. Fölvettem első nap a DuPont cégnek ezt a fehér kezes lábasát, ami úgy néztem ki, mint egy Michelin baba, majd vinnyugva röhögött az összes indián. Mondtam, hogy miért? Hát azt mondják, te hülye vagy, fehér ruhát veszel fel, az összes rovarnak a hívószíne a fehér. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag te leszel a botanikai gyűjtő figura, aki majd olyan rovarokat is, jó. Na, az volt a szerencsém, hogy abban a pillanatban, hogy fölvettem, szétszakadt a nagy méregdrágán vett ruha a fenekemnél, és levettem, és na ez volt a jó. Tehát rövid nadrágba voltam, hogy szellőzzön. Tehát azért tudom, mert a csapat, az egyik csapat, akikkel hazajöttem, mindenki a László kórházba kötött ki, kivétel én. Tehát nagyon megszívták, de én nem. És utána kénytelenek voltunk gondolkodni, hogy én mit csináltam másként, mint ők. Na, én azt csináltam másként, hogy én mindent úgy csináltam, mint a helyiek. Tehát rövid nadrág, minden este zuhanyozás, azt ők egyszer benézték, és onnantól jöttek a problémák.
5: Malária, vagy ilyen izé?
2: Nem tudom, szerintem igazából nincs ma már, vagy azokon a helyeken nem nagyon volt.
5: Na jó, ez túlzás.
2: Biztos van. Ugye a malária szúnyog az este 6 és 10 között aktív. Akkor próbálod úgy átszervezni a napodat, hogy este 6 és 10 között egy hálóval védett helyen mondjuk a jegyzeteidet rendezgessed. Na, mondtam egy ilyen szép dolgot. Tehát próbáltuk úgy berendezni, hogy azért alkalmazkodni a körülményekhez. Mindenféle ilyen speciális állatot láttam, akiket lehet látni a tematikus csatornákon, de mindegyikből csak egyet. Tehát azért azt mondom, hogy egy pók, amelyik holnap, meg holnap után is ugyanott dekkol, azt ki lehet kerülni. Tehát mikor, már nem tudom, hanyatszor mész arra végig, vagy... Na mindegy, szóval nekem szerencsém volt, lehet ezt így lehet mondani, másnak más az inger küszöbe, lehet, hogy én egy ilyen varacskos disznó vagyok, és nem érdekel semmi, nem tudom, de igazából mondom, nem volt problémám
5: semmi. Ez a túlélő lény azért, erről már hallottunk, tehát egy Isten is azt akar, hogy túléljen.
2: De nem vagyok olyan, én abszolút kényelm szerető, nem sportoló, tehát én egy ilyen rémálom vagyok egyébként, egy ilyen baraka túrsz, vagy nem tudom, ezek az ilyen túlélő túrákat szerezve, azoknak én vagyok a fekete bárány, jaj, csak ilyen ne jöjjön hozzánk, mert nem csak gond lesz, tehát engem úgy kell fölvontatni a hegyre, mert voltam 5000 méter magasan, hát konkrétan kétszer haltam meg, mire fölértem, tehát ezt igazából, tehát nem vagyok egy ilyen élturista.
3: Épp ezt akartam kérdezni, hogy mondjuk a tibeti fennsíkon akkor hogy forgattál? Hogy
2: bíztad azt a kellemes? Képzeljétek el, ott nem is ez volt, tehát az egy fantasztikus élményem volt, gyerekek, az fantasztikus. A Tibetbe kapsz egy tolmácsot, ez megkerülhetetlen, vagy akkoriban megkerülhetetlen volt. Na most tudjuk,
5: aki a besúgó is.
2: Aki a besúgó. Na most tudtuk, hogy tud magyarul, egész végig azon szórakoztunk, hogy magyar vicceket meséltünk, hogy röhögje már el magát. Az utolsó nap elrögtem magát, de nem ez volt az érdekes. Állunk egy teraszon, Lászában, és egy lakótelefon a lábainknál, ugye illúzió romboló leszek, de hát Tibet ma már nem az,
5: ami régen.
2: Ugye inkább Ladakba érdemes menni, vagy szóval máshova. Na, lényeg az, hogy ezek a piros ruhás szerzetesek bemennek egy ilyen lakótelepi háznak a bejáratán, majd kisvártatva a hátsó kiáraton távoznak. De amikor már hatodikat, hetediket látod, akkor csak megkérdezed, hogy ez mi. Hát persze nem a tolmácsunk mondta, hanem egy helyi ember odasukta, hogy arról van, hogy ez ős is zarándok útvonal, amin ők akkor is végigmennek, hogyha betonfal van. Tehát, hogy ők, hát akkor mennek, átmennek a házon, mit érdekli őket, nekik arra kell menniük. És tudod, amikor ezt úgy telibe kapod, akkor egy pillanat alatt megérted ezt az egész tibeti problémát, hogy voltak éppen. Illetve hát ez ordít, szóval nem kell ez nagyon sok ész, hogy ezt észrevegye az ember. Hihetetlen, hogy mennyire nem bírnak a kultúrák egymással mit kezdeni. Tehát olyan egymásnak feszülés van a semmire, hogy az ember csak néz. Ugye nézzük meg Szíriát, hát a hihetetlen műkincs brutálisan megsemmisítve az elmúlt másfél éve, 2012-ben már ilyennek nem szabadna történnie. Akárhogy véded, hát romokban van minden, pedig tényleg Szíria olyan hely volt, hogy jobban megmaradtak a római emlékek, vagy a keresztes lovagok várai, mint mondjuk Európában.
3: Mekkora mázli volt, hogy nagyon hamar elfogyott az olaj, és ezért nem volt. És ezért nem mentek oda elhozni ezeket a javakat. Mi nagyon véletlenül voltunk Szíriában Laurával, és az egyik legnagyobb élményem volt, utazási élményem volt, már csak azért is, mert rajtunk kívül állítólag még volt két turista az országban, de őket csak nagyon messziről láttuk.
2: És milyen
3: mert olyan rossz híre volt az országnak a televízió igen. miatt, de az meg nekünk nincs, úgyhogy mi szívesen mentünk.
5: Ti nem tudtatok
3: és ezt éreztem. Tündéri aranyos emberek, nagyon segítőkészek, csak egyszer dobtak meg kővel, de azt a gyereket is elverte rögtön a nagyapja.
5: És voltál olyan helyen, ahol mit te, magyarok se voltak, vagy nehogy isten turisták nem voltak, vagy olyan helyen, ahol tényleg még sose forgattak?
7: Hát magyarok mindjárt itt vannak. Klasszik. Egyszerűen hihetetlen, de tényleg. Azt megtanultuk nagyon hamar, hogy kényes dolgokat üvöltve magyarul sehol, mert mindenhol beszélnek magyarul. Hát a dzsungel azért az olyan, hogy ott könnyen tudsz olyan helyen menni, ahol még nem jártak előtted, bár hát igazából lehet, hogy csak egy illúziónak vagyok mondjuk az élvezője, hogy na, ez olyan hely. Most erre nagyon könnyen azt rá lehetne vágni, és titokzatos, hogy igen, de végül is azt gondolom, és sokszor az volt a tapasztalatom, hogy ha egy kicsit jobban kinyitottam volna a kamera szögét, akkor bekerült volna egy kóla automata a képbe, még hogyha itt olyan emberevőknél vagyok, vagy akárhol, vagy bekerült volna egy autó, szóval, hogy azért nagyon nagy csodák már nincsenek, nyilván vannak olyan területek, nem én voltam az a filmes, aki hónapokat töltött el olyan közösségekbe, akikhez közel kellett férkőzni nekem, erre nem volt lehetőségem.
5: A mi mennyi munkánkban, időket forgattatok?
7: Igen, nagyon kevés időket. A mi munkánkban pont az volt a kemény, hogy ugye kora reggel keltünk, hiszen reggel vannak szép fények, ha már fölkeltünk, persze, hogy nem alszunk vissza, ugyanakkor alkonyatkor is forgatni kell, mert akkor is nagyon szép képek, vagy fények vannak. Ugye erre a finnországi útunk előtt sikkoltott fel az operatőr, hogy na most elég, ugye mert mikor megyünk, amikor nem megy le a nap. Az azt jelenti nála, hogy nem 24 órát, hanem 48 órát fog egyfolytában forgatni, és azt mondta, a gyerekek, szögezzük le, nekem akkor is jár az az esti 8 órai vacsora, meg 6 óra alvás, hogyha nem megy le a nap, mondtuk, jó Gábor, rendben, nem kapta meg, forgatunk végig. Na magyarul kevés idő volt, de megpróbáltuk úgy előkészíteni, hogy például volt nagy szerencsénk, az öreg halásszal csináltunk, az Ibrahim Ferret megtaláltuk otthon Kubába, tehát azért még ebbe is belefér egy ilyen 3-4 napos...
5: Mert az öreg halász?
7: Igen, az öreg halász, a Hemingway fél öreg halász, az élt, amikor mi forgattunk...
5: Ne vicc!
7: De, és nagyon érdekes.
5: Nem az van, mi? Ne. Hány száz év, vagy hogy
7: Gregorio Fuentesnek hívják, jó, most már utólag elárulom, hogy azért ő most már egy turisztikai intézmény, tehát a lányai belépő díjat szednek, hogy be lehessen menni, de nem, nincs sorállás, tehát azért valami exkluzivitás, amíg van a dolognak. Nekünk nagy élmény volt, nyilván be volt támasztva a sarokba a Hemingway-től kapott horgászbot, ami nekem nagyon érdekes volt, hogy akkoriban volt egy kisfiú, talán Carlosnak hívták, aki ilyen menekült, kubai menekült volt, aki elindult Amerikába egy kis sajkán, és a sajka beborult a vízbe, mindenki meghalt, elvesztette az apját, de őt valahogy kimentették, és a Fidel Castro, egy nagyon érdekes dolog, elzárta a sajtót egy évig a fiútól, de nem azért, mert politikai neki ez ciki volt, hiszen ebből egy pozitívumot halászhatott volna, magyarul ő egy évig ellátta ezt a fiút, vagy talán tovább is, és nagy szeretettel gondozták, de elzárta a sajtótól, azt mondta, hogy egy gyereket ne piszkáljuk ezekre a dolgokat. Tehát vannak ilyen nagyon érdekes oldalai egy Castro rezsimnek is. Ő nem akart politikai tőkét kovácsolni. Na, amikor mi ott voltunk, akkor már kovácsolt belőle, akkor ment valami úttörő avatás volt, ahol ez a kisfiú avatta föl az ország úttörőit. Na most képzeld el, hogy velem szembe az öreg halász, aki ilyen lassan, de azért csak meséli, spanyolul beszélő operatőrünknek az ő történeteit, míg a periférikus látásommal látok egy tévéképernyőt, ahol megmegy ennek a kisfiúnak az úttörő avatása. Szóval van, most megint egy kép, amiben egy képen belül ott van minden, ott van Kubának ez az egész x éve. Az elmúlt akárhány.
5: És akkor a karibi világban merre jártatok meg?
7: Hát igazából...
5: Jamaica?
7: Nem. Kuba. Csak Kuba volt. Akkoriban nem láttuk. Tehát ezek nagyon drága utak, és akkor az ember koncentrált olyanokra, amit talán jobban érdekelt a magyarokat. Kubáról biztosak voltunk. Kubában nagyon sok szuper 8-as felvételt csináltunk, tehát megpróbáltuk összekeverni. Tehát olyan hangulatú képeket készítettünk, mintha archív anyagokat találtunk volna. Adja magát, hiszen ezek az öreg autók gyakorlatilag, tehát ott a legkönnyebb szuper 8-assal dolgozni, össze is keveri a néző, hogy most a múlt vagy a jelen. Igen. Nagyon sokat foglalkoztunk a történelemmel, hogy megértsék az emberek, hogy ez miért alakult ki. Három részt forgattunk Kubáról, viszont volt egy nagyon érdekes dolog, a fekete mágia, amiről senki nem tudja, hogy Kubában ez milyen erős ma már. A fekete mágia az ott élő fekete lakosságnak a vallása, vagy nem tudom, hite, vudu, ez egy vudu. Tehát van házioltár, ilyen-olyan áldozat, én azt mondom hivatalosan, hogy csak állatáldozat, remélem, hogy nincs is más, de nagyon nagy titokban, tehát ugye ez nyilván rendszernek nem egy kedves pont, na sikerült forgatnunk egy ilyen helyen, na például az egy olyan hely volt, ahol azt mondom, hogy csoda, hogy tudtunk forgatni, mert nem, hát ezt nem akarja Kuba azért kifelé, tehát ez nekik egy ilyen retrográd dolog, vagy... vagy
3: közben kérdezik interaktív hallgatók, meg hát engem is nem érdekel, hogy hol lehet megnézni ezeket, én bárhol kerestem, sehol. A koffe... sehol. Sehol. Nagyon jó, exkluzív vetítés, 76 részt egyszerre levetíted a Tilos Rádió
7: hallgatóknak. Az MTV archívumában vannak, néha egyet-egyet előhalásznak, de nekem nagyon-nagyon rossz minőségben vannak meg, és igazából élvezhetetlen. Tehát én ilyen VHS-ről átírt DVD-ken vannak, borzasztóan sajnálom, de nem tudom prezentálni. YouTube-on nincs fönn, mert ugye MTV-s, de hát az MTV előhalásza őket, akkor tudják, hogy megvan nekik, az biztos.
5: Hát ez nekünk is itt a Tilos Rádió is nagy probléma, hogy a végtelen mennyiségű archívumunkat hogyan kezeljük, és kereshetővé tegyük, hát még egy MTV-nek, aki még mindig egyrészt tőkét próbál belőle kovácsolni, másrészt meg nincs meg az, aki felcímkézze a műsorait.
7: Talán nem is tudják, hogy van. Ez nem feltétlenül most hát eltelt 10 év, vagy 12 év, hát most nem, hát most miért pont ezt vennék elő? Egyébként valamennyire ezek még aktuálisak, tehát nagyon sok olyan dolog van manapság is, hogy körülnéz az ember, ugyanarról szólnak a mai filmek is, tehát, de hát nem változik olyan gyorsan minden.
3: Praktikus tanács, hova utazzunk?
7: Hova utazzunk?
3: Igen, tudod, hát, szeretnék egy kicsit boldogabb lenni, egy kicsit elégedettebb lenni, egy kicsit csinosabb lenni.
7: Hát nyilván ugye mindenki azt mondja, hogy pénz kérdése, szerintem nem az egyébként. Tehát van ez a, már lehet, hogy ez főleg fiataloknak szól, van most már ez az ágycsere,
5: couchsurfing,
7: amivel azért ugye két legyet ütünk egy csapásra, egyrészt megismerünk egy helybélit, másrészt pedig ingyen van a szállás, és tehát, hogy akik nem tudják, most azoknak mondom, hogy a couchsurfingnek a lényege az, hogy az interneten egy ágyat foglalok valahol. Magyarul fognak engem fogadni, kapok éjszakára egy ágyat, kapok reggelit vagy vacsorát, és utána cserébe én is fogadhatom, de ez nem kötelező, de egyáltalán nem biztos, hogy így van. Van olyan ország, Törökország, ahol nagyon-nagyon népszerű, tehát ott mindenki arra vár, hogy téged vendégül láss, és vannak olyan országok, ahol nagyon nehéz, mondjuk Izlandon marha nehéz couchsurfingelni, mert nyilván nincs annyi ágy.
3: Azért mondanék egy olyan példát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy valakinek tényleg a kanapén meg lehet szállni, egy barátom, pontosabban egy pár, ők Hollandiában sikerült egy olyan házas párhoz bemenniük, beköszönniük, akik 12 éve regisztráltak már, és 12 év alatt nem jött hozzájuk senki, úgyhogy odaadták nekik a nyaralójukat, majd kivitték őket egy ilyen tengerhajózásra, mert annyira várták már, hogy valakivel megoszthassanak pozitív holland élményeket.
7: Hát
3: tehát, ilyen is van, és a világ minden tájékáról ezer-ezer emberek
7: bele kell vágni, tehát hogy az ember, ha most megkapja fizetését, akkor nyilván a legutolsó pont az, hogy hát majd utazzunk. Ugye azt mondták, na most ránk szakadt egy, eladtunk valamit, eladtunk egy autót, és akkor ne autót vegyünk, mert az már olyan drága, menjünk el, utazzunk. De hogyha az ember tudatosan minden hónapban félrerak arányosan valamennyit, és elhatároz, hogy minden évben, ugye egyrészt a szexuális életre jótékonyan hat, a kreativitásra, az inspiratív, akkor az egészségnek tud nagyon jó, akkor nyílik minden. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes rá költeni, sokkal fontosabb, mint venni egy tévét, vagy sokkal fontosabb, mint valami birtokolni való dolgot venni, mert az egy meddő dolog, tehát az úgy van, de sem. Tehát az utazás egy folyamatos változás, tehát a lélek kinyílása, nem tudom, hát nagy szavakat, tehát az utazás maga a csoda. Az, hogy, és ma már ezt megtehetjük, tehát azért végül is fogjuk magunkat és megyünk, nyilván pénzkérdés, és nyilván nagyon komoly akadály a drága repülőjegy, a rossz valuta árfolyam, ezekkel én tisztában vagyok, de hát utána kell menni, az nagyon nagy élmény például heteken át bűvészkedni az interneten, és eljutni olyan aloldalakra, ahol találunk olcsó megoldásokat. Néha sokkal jobb repülési élményünk van kisebb, akár belföldi repülőtársaságokon, mint ezeken a nemzetközi repülőtársaságokon keresztül, és hát azzal az élménnyel is megajándékoz minket, hogy sokkal olcsóbb.
6: Mondok én is egy alternatívát, hát például a zenélésre is lehet utazgatni a világon, hogyha úgy alakul meg az ember szerencsés. Én például mindenhol úgy utaztam, hogy valami meghívásra.
5: Tényleg még Kínát is bejárt az
6: és tehát, hogy nyilván ez az, ilyenkor az ember nem oda utazik, ahova szeretne, meg nem addig maradott, hát, de legalábbis van egy ilyen ingyen.
5: Én is most ezt hallom, hogy például a néptánc csoportokat eszméletlenül viszik külföldre, és amint kijön, hogy rögtön kapsz egy plusz hónapos felkérést, 83 hely, tanítsál ebbe az iskolába, sőt a drága barátnőm apukájának még felajánlottak állampolgárságot, és hogyha ott marad és elkezd hegedűt oktatni, mármint népzenei hegedűt, akkor
3: Kínába.
7: Azt szoktam mondani, mert már azért párszor megkérdeznek erről a romarról, hogy ilyen, mit tudom én, hogy mennek valóban Nepálba, és akkor mik a tapasztalatok. Azt szoktam mondani, hogy nem akadály a nyelvtudás hiánya. Tehát, hogy onnantól, hogy a koffer a kezünkbe, és felszálltunk valamilyen alkalom, onnantól nyugodjunk le, és onnantól legyünk teljesen nyitva, és mindenkivel próbáljunk meg bármilyen módon kommunikálni, mert úgy lesz élményünk. Tehát magyarul a magyarok nagyon sokszor elkövetik azt a hibát, hogy mivel nem vagyunk erősek az idegen nyelvek használatában, ezért bezárkózunk külföldön. Ez az hibás dolog, kidobott pénz. Persze nem azt mondom, vannak introvertált és extrovertált emberek, nyilván az introvertált a maga módján. A lényeg az, hogy legyen egy emberi érintés, a lényeg az, hogy vigyen magával fotókat a saját életéről. Nagyon jó dolog, amikor meg tudom mutatni, mert ezt ők igénylik. Mutasd meg, hogy te honnan jöttél. Igen, mutasd meg, ami a 10 legfontosabb dolog ott legyen a zsebedbe. Akár tárgy, vigyél pici ajándékokat, soha nem az értéke a lényeg, hanem az, hogy te látszódjon, amikor átadod, hogy neked közöd van ehhez a dologhoz. Tehát onnantól kezdve megnyílnak a legnagyobb kincses bányák is külföldön. Tehát magyarul az utazás egyben egyfajta jelenpróba is, vagy nem tudom, hogy mondjam, egyfajta önismereti helyzet, és ez a jó benne. Hát nincs vesztenivaló. Mi történik? Hát nem tudunk veszíteni. Ha nem jó az utunk, akkor magunkat okolhatjuk. Jó, persze van olyan, hogy katasztrófa, meg nem tartották be a szavukat, de megmondom őszintén, nagyon sokszor van, hogy mondok erre egy nagyon jó történetet, ez egy picit rasszista történet, ezt megpróbálkozom vele, aztán lehet, hogy utána bezárják a rádiót. Azt mondja, Málta, magyar idegenvezető, beszélgetek vele egy este tapasztalataival, azt mondja, képzeljem el, azt mondja, jött ide, van nekünk olyan szolgáltatásunk, hogy ügyeletesek vagyunk, tehát, hogy nem vezetjük a magyar vendéget Máltán romokhoz, hanem egyszerűen elérhetőek vagyunk, ha gondja van, föl tud minket hívni, minimális összegért, logikus. Na, jön a magyar házaspár, megtörténik a kontaktus a szállodába, bemutatkozik a hölgy, mondja, hogy én vagyok mostantól az ön asszisztense, jó, hazamegy. Egy óra múlva üvöltve fölhívja a magyar, hogy azonnal el szeretne ebből a szállodából költözni. Na, de mert mi a gond? Hát azt mondja, itt csak kisebbség, ezt most belebonyolultam, szóval itt most csak
3: olyan népek laknak, akikkel nem szeretnék együtt lakni.
7: Azt mondja, de hát miről beszél? Hát milyen? Azt mondja, itt lementem a beachre, és itt is olyan népek vannak, és itt mindenütt. Azt mondja, de hát mondjon már egy példát, vagy kik. Hát nem csak a fürdőnadrágosok, itt még a pincérek is. De uram, ők máltaiak, ők itthon vannak. Hát a másik szállodában megy, ott is ezekkel lesz körbevő. Ez csak arra mondom példának, nyilván egy szélsőséges példa, hogy tehát az az ember, aki nem nyitott arra, hogy ott bizony más népek lesznek, más étel, más kulalala, az
3: ahol félelem van, ott félelem van. De egyébként pont az én szüleimnél ez van, hogy annyira szűk a komfortzónájuk, hogy ezért nem mernek utazni. És mindig megvan az okuk, vagy a pénz, vagy a nyelv, vagy a biztonság, tehát mindig meg tudják találni a magyarázatot. Erre egyébként mi azt találtuk ki, hogy visszük magunkkal őket. De hát azt nem lehet mindig, tehát nem lehet mindig kézen fogva sétálni.
7: Hát nézd, erre csináltuk, mi nemrég csináltunk egy filmet a Hesnával, ez egy mozgássérült utazóról szól. Hát most kerekes székkel körbejárni a világ a gyerekek, hát az nem kis dolog. Na most hát ez sem nézhető meg a komfortzónáról. Ez megnézhető a YouTube-on, ezek fönn vannak, Bábel címen. Na most ő tudna mesélni a komfortzónáról, na most ennek ellenére csillogó szemmel meséli, és hát tehát, hogy mondjam, ha egy lábvidéken, és ez nagyon fontos, amit most fogok mondani, nagyon fontos dolog, amikor a legelképesztőbb helyen elakadsz, a világ bármelyik pontján, mindig van egy ember, aki kiment. Ez a csodálatos az utazásban, hogy egyszer csak rájön az ember, hogy van egy másik láthatatlan háló a föld körül. Ez a kapcsolati háló, hogy téged tovább visz a tekinteted miatt, az önbecsülése miatt, közötök nincs egymáshoz, vagy barátod barátjának a barátja, mindig van egy segítő kéz, aki tovább visz, akárhol vagy. És ezt most persze, mondjuk, ha hallgatnak ezt a rádiót, mondjuk a drogfutárok, akik börtönbe ülnek Dél-Amerikában, nyilván azt mondják, hogy na most hagyd abba. De igazság szerint még talán náluk is van valamilyen segítőkéz, ami legalább azt a helyzetet elviselhetővé teszi. És ez egy csodálatos élmény, mert hiszen ezzel vagyunk hiány. Amikor egy munkahelyen vagyunk, ott mindenki abban érdekelt, hogy elvégezze a munkáját, és a hierarchiában betöltött szerepe szerint érvényesüljön. De segítőkéz őszintességét nem fogod megélni. Az akkor van, ha te mint egy utazó vagy jelen, mert minden föld, a föld összes országában van egy emóció az emberekben, én itthon vagyok, te vagy a vendég, mi akárhol vagyunk, és én segítek neked, ha bajban vagy. Erre lehet, hogy úgy mondjam, nem kell rá építeni, de ez van. Tehát magyarul ezt csak azoknak mondom, akik nem mernek elindulni XY országba, el kell olvasni azokat a tényeket, amik az egészségi állapotukhoz fontosak, de utána bele kell vágni, és bízni kell abba, hogy mindig lesz valaki, aki tovább lendíti az útjukat, még a legnagyobb bajban is. Tehát és ez így, az én életemben is így volt, és mindenkinek az életében így van.
5: Isteni zárószó, a szeretet teljes együttérzés vezérelje utunkat, akármerre járunk, és merjünk neki vágni a világnak.
3: Elvégre egy vérből valók vagyunk, te meg én.
5: Köszönjük szépen a mai vendégségedet, Eckhardt Balázst hallottátok, és a harmadik utas című műsorunk volt, egy kis beszámolót hallhattunk a világ minden részéből, egy kis család volt, volt ebben minden szerint.
3: Találkozunk 2 hét múlva, hallgassátok a Tilos
5: Rádiót. És olvassátok a tilos.hu-n az adásnaplónkat, ahol még egy-két linkkel ki fogjuk egészíteni a műsorunkat. Sziasztok!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Na hát ez igazán szellemes.
1: Akkor beszéljünk az elefántról. Ez az egyetlen eléggé jelentős állat, amelyről napjainkban veszélytelenül lehet csevegni.
0: Ugyan-ugyan, kedves Düklo, ezt a szellemességet már az akadémián is elmondta. Inkább hallgassuk meg Depinyi asszonyt, aki érdekes híreket hallott az olasz operatársulatról.
2: Azt vélem, hogy színházi pletykákról egy színésznőnél nincs illetékesebb. Tehát, kedves Kino kisasszony, önt illetné a szó.
1: Hitemre, asszonyom, igaza van, de mint kitűnő előadó és mint házi asszony is megérdemli, hogy minden figyelmünkkel önt tiszteljük.
2: Ami napjainkban érdeklődésre tarthat számot, csupán egy érdekes döntés. Lorette, Odino és Clerval urak, valamint Deschamps és Nestel kisasszonyok átkerültek a királytársulatának állandó tagjai sorába, és húsvétig az opera komikkal kötött szerződésük szerinti fizetést kapják.
3: Hullám, ez is csak azért, hogy engem bosszantsanak. Ez is ellenségeim nyilvánvaló műve.
0: De kedves Russo, már megint kezdi. Jól tudja, hogy önt senki sem akarja bántani. Az ilyesmi inkább a véletlenek szerencsétlen egybeesése.
3: Könyvem késedelmes megjelentetése is nyilván csak a véletlen műve. De szívem túlságosan fogékony más érzelmek iránt sem, hogy a közvélemény erősen hathasson rá.
1: Így van, kedves barátom, és engedje emlékeztetnem legutóbbi összejövetelünkön tett ígéretére.
2: Igaz is, Russo úr. Ön azt ígérte, hogy ma megtudjuk véleményét a nevelésről.
4: Egy délután Russzóval. Rádiójáték.
3: Azt hiszem, helyesen cselekszem, ha e körben elmondom a nevelésről vallott gondolataimat. Úgy vélem, hogy a közönség figyelmét rá kell irányítani erre a tárgyra. És ha eszméim történetesen hibások, másokban viszont helyes eszméket ébresztek, időm nem veszett teljességgel kárba.
0: Most, hogy testünket bővében elláttuk táplálékkal, nem lehet akadálya, hogy a szellem terített asztalához üljünk. Kezdjük ott, hogy megszülettünk. Mert ugye nem ismerjük a gyermekkort. Minél messzebbre megyünk a rávonatkozó hamis eszmék nyomán, annál jobban eltévedünk.
3: Gyengének születünk, erőre van szükségünk, nyilván erre céloz, kedves Kina a kisasszony. Mindennek hiával születünk, segítségre van szükségünk. Ostobának születünk, ítélő képességre van szükségünk. Mindazt, amit születésünkkor nélkülözünk, és amire nagykorunkban szükségünk van, a nevelés adja meg nekünk.
1: Ezt a nevelést a természettől, az emberektől vagy a dolgoktól kapjuk, nem de?
3: Így igaz, monsieur Duclo. Képességeink és szerveink belső kifejlesztése a természet adta nevelés. E kifejlesztés felhasználása, amelyre megtanítanak, az emberek adta nevelés. Saját szerzett tapasztalatunk pedig a dolgok adta nevelés. Csak hogy a legbölcsebbek figyelme arra irányul, amit a felnőtteknek kell tudniok. És nem veszik tekintetbe, hogy mi az, amit a gyermekek megtanulni képesek. Mindig a kész embert látják a gyermekben, és nem gondolnak rá, hogy micsoda ő, mielőtt felnőtté válnék.
2: Vagyis ön szerint e háromfajta tanító formál mindannyiunkat. De ki a jó tanítvány?
3: Akiben a különböző leckék keresztezik egymást, rosszul nevelt tanítvány. Sohasem lesz összhangban önmagával. Vagyis a jó tanítvány egyedül az, akiben minden iklecke egybevág és ugyanazokra a célokra irányul. Megy a maga célja felé és él következetesen.
1: De a nevelés művészet, és így csak nem lehetetlen, hogy mindenkor sikerüljön, mert a sikerhez szükséges együttműködés nem függ senkitől sem, csupán a szerencsétől. Legutóbb elfogadtuk megállapítását, mely szerint a természetes ember teljesen önmagáé. A társadalom embere csak tört egység, melynek értékét az egészhez való viszonya szabja meg.
3: Folytassuk ennél a gondolatnál. És vegyük például a lakedaimoni pedalétést, aki felvételre ajánlkozik a 300-ak tanácsába. Visszautasítják. Ragyogó arccal tér haza, amiért 300 férfi akadt Spártában, aki különbő nála. Feltételezem, hogy ez a megnyilatkozás őszinte volt, és minden okunk megvan rá, hogy annak tartsuk.
0: Talán időzzünk egy kicsit még a gyerekeknél. Érdekelne a véleménye a nevelés alapjáról, az egyén formálásának kezdetéről.
3: Az emberek többsége csak arra gondol, hogy épségben tartsa gyermekét, de ez nem elég. Meg kell tanítani neki, hogy magát tartsa épségben, ha felnő, hogy elviselje a sors csapásait, hogy szembe tudjon nézni a bőséggel és a nyomorral, s hogyha kell, meg tudjon élni Izland jégmezőin vagy Málta forró sziklájn egyaránt. Tételezzünk fel egy képzeletbeli növendéket, nevezzük Emilnek. Határozzuk meg életkorát, egészségét, ismereteit és mindam a képességeit, melyek a reál vonatkozó nevelési munkámhoz illenek. És aztán irányítom nevelését születése pillanatától egészen addig a pillanatig, amikor már kész emberré lett, és nincs többé szüksége más vezetőre, csak önmagára.
1: Ez a módszer hasznosnak tűnik arra, hogy visszatartson a fantazmagóriákba tévedéstől. Mihelyt eltér ugyanis a szokásos gyakorlattól, elegendő, ha egyszerűen kipróbálja növendékén a sajátját, és tüstént érezni fogja, illetve érezzük majd mi helyette, vajon követi-e a gyermekkor haladását és az emberi szív természetes menetét.
2: De hiszen Russzó úr azt már kifejtette, hogy együtt születünk a tanulás képességével, de nem tudunk és nem ismerünk semmit. Hogy az újszülött gyermek mozdulatai és kiáltásai tisztára gépies megnyilatkozásuk, sem ismeret, sem akarat nem áll mögötte.
0: Feltételezéseinkben odáig jutottunk, hogy például egy gyermeknek már születésekor megvan a felnőttéhez hasonló termete és ereje, hogy úgy szólván teljes fegyverzetben lépett ki anya méhéből, akár csak Pallas Jupiter agyából. Ez a gyermekember tökéletes hülye lenne, akarat nélküli báb, mozdulatlan és úgy szólván érzéketlen szobor. Nem látna semmit, nem hallana és nem ismerne fel senki.
1: És ez a hirtelen készült ember még a lábára sem tudna állni.
3: Pontosan. Az ember nevelése születésekor kezdődik. Még beszélni sem tud, még nem is hall, már is tanul. Például, ha Emil látja, hogy mások hozzányúlnak az állatokhoz, végül ő maga is hozzányúl.
2: Engedje emlékeztetni, mikor azt mondta, a gyermek csak azért rossz, mert gyenge. Tegyétek erőssé, azonnal jó lesz.
3: Az ész maga megtanít bennünket a jó és a rossz felismerésére. A lelki ismeret, amely megszeretteti velünk az egyiket és meggyűlölteti a másikat. Noha független az észtől, nélküle nem képes kifejlődni. Az értelem kialakulásának kora előtt úgy teszünk jót és rosszat, hogy nem is ismerjük.
1: Mindannyian tapasztaltuk már, hogy a gyermek ki akar forgatni rendjéből mindent, amit lát. Tör, zúz, mindent, ami a keze ügyébe akad. Megmarkolja a madarat, mint egy darab követ, és megfojtja anélkül, hogy tudná, mit cselekszik. De miért van ez?
3: Miért van ez? A filozófia tüstén megtalálja okát a természetes bűnökben. A gőg, az uralkodási vágy, a hiúság, az emberi gonoszság és hozzátehetné saját gyengeségének érzése arra ösztökéli a gyermeket, hogy erőszakosságokra vetemedjék, és hogy önmaga előtt bizonyítsa a maga hatalmát.
0: És arról mint vélekedik, hogy a gyermek, amikor beszélni kezd, már kevesebbet sír?
3: Természetes ez a haladás, hiszen az egyik nyelv helyébe egy másik lépett. Mihelyt meg tudja mondani szavakkal, hogy mi a baja, miért mondaná sírással? Ha csak fájdalma, nem túlságosan heves ahhoz, hogy szavakkal kifejezhető legyen. Ha mégsem hagy fel a sírással, akkor a körülötte levők a hibások. Mihelyt Emil egyszer kimondta, hogy fáj, akkor már csak igen heves fájdalmak kényszeríthetik sírásra.
2: Kedves Russzó, hadd idézzem egyik mondását, mely szerint egyedül azt cselekszik a maga akarata szerint, akinek nincs rá szüksége, hogy más karjával toldja meg a magáét. Ebből nyilvánvaló, hogy a legfőbb jó nem a tekintély, hanem a szabadság.
3: Igen.
2: Vagyis, ha jól értem önt, azt mondja, hogy az igazán szabad ember csak azt akarja, amire képes, és azt teszi, ami neki tetszik.
3: Pontosan így, asszonyom. Ez az én alapvető életelvem. Nem kell más tenni tehát, mint alkalmazni a gyermekkorra, s a nevelés valamennyi szabálya levezethető belőle. Az egyik legfontosabb, hogy a gyermeknek éreznie kell gyengeségét, de nem szabad szenvednie tőle. Csak szükségletei miatt alárendeltje a többieknek, valamint azért, mert a többiek jobban látják, mint ő, hogy mi a hasznos neki, s hogy mi az, ami használhat, s mi az, ami árthat fennmaradásának. Senkinek, még az apának sincs joga, hogy olyat parancsoljon a gyermeknek, ami semmire sem jó neki.
1: Ön szerint az egyetlen nevelési eszköz, amely célra vezethet, a jól szabályozott szabadság. Pontosabban, hogy ne ártsuk magunkat a gyermek nevelésébe, ha nem tudjuk őt egyedül a lehetséges és a lehetetlen törvényeivel oda vezetni, hová akarjuk?
3: Igen.
1: Ó.
3: Határozzunk úgy, hogy Emilt falun neveljük fel. Távol a városok fekete erkölcseitől, amelyeket a rájuk rakott máz csábítóvá és ragályossá tesz a számára. A rossz, amelyet a gyermek lát, kevésbé rontja meg, mint az, amit tanítanak neki.
2: Mennyire igaza van?
3: Minden életkornak, de főként az övének jellemző vonása, hogy alkotni akar. Utánozni, termelni, jelét adni a hatalomnak és a tevékenységnek. Elég neki, ha egyszer lát felásni egy kertet, vetni, kikelni, nőni a zöldségeket, s már is kertészkedni akar maga is. Tehát én felásom Emil helyett a kertet, addig is, amíg karja megerősödik. Ő birtokba veszi azzal, hogy odaplántál egy babszemet. Minden nap megöntözzük a palántákat, örömújjongással szemléljük növekedésüket. Növelem ezt az örömet, amikor megmondom neki, ez a tiéd. Te hozzád tartozik. Miközben megmagyarázom, egyben a hovatartozás kifejezését éreztetem vele. Hogy ő ebbe belevitte idejét, munkáját, fáradozását, sőt személyét is. Egy szép napon sietve jön kezében az öntözőkanna, de ó, micsoda szívettépő látvány, kiszaggatva hever az egész bab, az egész föld összehányva, még a környéke is felismerhetetlen. Kutatunk, tudakozódunk, vizsgálatot indítunk. Végül felfedezzük, hogy a kertész követte el a dolgot. Oda hívjuk, elmondjuk panaszunkat. De aztán szépen hoppon maradunk. A kertész, nevezzük Robertnek, mihelyt megtudja panaszunk okát, elkezd még hangosabban panaszkodni.
5: Hogyan, uraim? Hát maguk rontották el így a munkámat? Ide én máltai dinnyét ültettem, magvait úgy kaptam, mint valami kincset. De maguk odaültették szerencsétlen babjukat, és ezzel tönkretették a már teljesen kikelt dinnyéimet. Soha nem tudom pótolni. Helyrehozhatatlan kárt okoztak nekem.
3: Elnézést kérünk, szegény Robertem. Maga ebbe fektette munkáját, fáradozását. Belátom, helytelenül cselekedtünk, amikor tönkretettük művét. De majd hozatunk másik máltai magvakat, és ezentúl csak akkor fogjuk a földet megmunkálni, ha tudjuk, hogy előttünk senkinek a keze sem jártott.
5: Akkor, uraim, nyugodtan pihenhetnek, mert most aztán parlagon heverő föld alig halkad. Én azon a földön dolgozom, melyet apám javított fel, és ugyanezt teszi mindenki a maga jussával.
6: Robert úr, akkor gyakran előfordul, hogy a dinnyem a kárba vész?
5: Engedelmével, ifjú uram, csak hogy nem akadám mindig olyan szeleburdi fiatal úr, mint maga. Senki sem nyúl a szomszédja kertjéhez. Mindenki tiszteletben tartja a másik munkáját, hogy a magáé biztonságban legyen.
6: De nekem nincs kertem.
5: Mit bánom én? Ha az enyémet tönkreteszi, nem engedem többé sétálni benne, mert bizony láthatja, nem akarom, hogy kárba vesszen a fáradtságom.
3: Talán köthetnénk valami egyességet. Átengedne kisbarátomnak meg nekem egy zugot a kertjében, hogy megműveljük, azzal a feltétellel, hogy a termés fele az öné lesz.
5: Átengedem én feltétel nélkül is. De úgy vigyázzanak, hogy kiásom a babjukat, ha hozzányúlnak az én dinnyémhez.
0: Ez nagyon érdekes.
3: Íme egy sikeres helyzet. Példa, hogy így módon is beolthatók a gyermekbe az alapvető fogalmak. Esetünkben a tulajdon eszméje vezethető vissza arra a jogra, melyet munkájával szerez az első foglaló.
0: Tehát tiszteljük a gyermekkort.
3: És korán se siessünk ítélni róla, se kedvezően, se kedvezőtlenül. Engedjük, hadd fejtse ki bőséges hatását a természet, mielőtt beleártanánk magunkat, s helyette cselekednénk. A rosszul oktatott gyermek messzebb van a bölcsességtől, mint az, akit egyáltalán nem tanítottak. Ne nézzük aggodalommal őt, vélve, hogy tétlenül emészti fel zsenge éveit. Hogyan? Hát az, ha valaki boldog, ha ugrándozik, játszik, futkos egész nap, semmi az. Soha életében nem lesz ennyi elfoglaltság.
2: Kedves Russzó, a váratlan eseményekkel való megismertetés módszereiről hogyan vélekedik?
3: Fegyverezzük fel Emilünket a váratlan eshetőségek ellen. Hadd szaladgáljon reggelenként minden évszakban mezitláb a szobában, a lépcsőn, a kertben.
2: Helyes.
3: Minden helyzetben könnyed és biztos legyen a testtartása. Legyen gyakorlott a távolugrásban és a magasugrásban, a fáramászásban, a fal átmászásában.
2: Helyes, helyes.
3: Találja meg mindig egyensúlyát. Minden mozdulata és taglejtése a súlypont törvényeihez igazodjék. Jóval azelőtt, hogy az illetéktelen statika megmagyarázná neki.
7: És hogyan tanítaná meg Emil például a kitartás? Ha ő lusta és nem törődöm.
2: És tételezzük föl, hogy a gyermek nem tudni hogyan, de elhitette magával, hogy az ő rangja Bélinek, semmit sem kell tennie, sem tudnia. Igen. Véli, hogy helyzete pótol számára kart, lábszárat, mindenféle érdemet.
3: Legelébb is. Jogaim közül száműzném a buzdító beszédeket, az ígéreteket, a fenyegetéseket, a vetélkedést, a mindenáron való feltűnést.
0: De hát hogyan oltja bele például a futás vágyát, ha semmit sem mond neki? Hogy maga fusson előtte, gondolom, ez kevésbé biztos módszer, és kellemetlenséggel is járhat, nem de?
3: Na. Ha délutánonként Emillel sétálni mentem, zsebemben néha két süteményt tettem, abból a fajtából, amelyet nagyon szeretett. Mindegyikünk megevett egyet sétaközben, és igen, elégedetten tértünk vissza. Egy szép napon Emil észrevette, hogy 3 sütemény van nálam. Még 6 is megbírt volna enni minden nehézség nélkül. Sietve lenyeli a magáét, és kéri tőlem a 3. Nem, mondom neki, én magam is meg tudom enni jó ízűen, vagy talán megosztozzunk rajta. De még jobban szeretném, ha az a 2 fiú ott versenyt futna érte. Oda szólítom őket, megmutatom nekik a süteményt, és közlöm velük a feltételt. Több sem kellett nekik. A süteményt egy nagy darab kőre tettük, ez volt a célpont. Kijelöltük a pályát, mi ketten pedig leültünk. Adott jelre a 2 fiú nekiindult, majd a győztes magához ragadta a süteményt, és könyörtelenül megette a legyőzött szeme láttára. Ez a mulatság többet ért, mint a sütemény megevésének élvezete. Folytattuk sétáinkat, gyakran vittünk 3 süteményt magunkkal, olykor 4 is, és időnként egyet, néha 2 is hagytunk a versenyzőknek. Egyszer másszor észrevettem, hogy az én fiúcskám összerezzen, felugrik és nagyot kiállt, amikor az egyik fiú már-már utolérte, vagy túlhaladta a másikat. Ránézve ezek olimpiai játékok voltak. Egy idő után bosszantotta Emilünket, hogy a szeme láttára mindig mások eszik meg a süteményeket, amelyeket ő is olyan igen megkíván. Kezdte végre gyanítani, hogy a jó futás is jó lehet valamire, s látván, hogy neki is van 2 lába, titokban kezdett gyakorolni. Úgy tettem, mintha semmit sem látnék, de már tudtam, hogy hadicselem sikerült.
6: Tegye oda a körre a süteményt!
3: No, nem tudtam, hogy az ilyen rangos ifjak is tudnak futni, de jól vigyázz. Ha nem sikerül, nem lesz mivel kielégíteni az étvágyad.
6: Attól ne féljen, uram!
0: És persze könnyűszerrel elnyerte a díjat.
3: Mert a pályát igen rövidre szabtam, és gondosan eltávolítottam a legjobb futót. Így aztán érthető, hogy ezen első lépés sikere után könnyű volt őt edzésben tartanom. Csak hamar oly nagy kedvet kapott ehhez a gyakorlathoz, hogy részrehajlás nélkül is csak nem biztosan legyőzte versenyzőtársait a futásban, bármilyen hosszú volt is már a versenypálya.
2: Hát, ez fantasztikus. De most, ha nem utasítják vissza, íme egy kis finom sütemény és üdítő.
7: Hitemre asszonyom, ez erre a legalkalmasabb pillanat.
2: Ugye?
7: És ha még netán a fekete kávé turkesztál.
0: Jaj, kedves Duclos, az... megtudnia kell, hogy Madame de Pigné szalonjában mindig minden eredeti.
2: Köszönöm.
3: Pompás ital. E mennyei élvezet? Szerencsére már nem csak a kávéházakban élvezhető, hanem...
7: Fejezze csak bátran tirázáját, hogy méltó választ adjak érveire. Tudom, hogy lebecsüli a kávéházak közönségét, de könnyen tudok ellenérvekkel szolgálni.
3: Na.
7: 1726-ban végre eljutottam Párizsba, ahová annyira vágyódtam. Akkoriban ott az irodalmárok 2 kávézóban jöttek össze. Betértem az egyikbe, a Prokopba, ahol éppen Freire és Boande hevesen védték álláspontjukat egy metafizikai vitában.
3: Tessék, amikor... Freire és Boande, uram, lám, ön is ellenségeim pártjára.
2: Barátaim, barátaim! Ha most ebbe a vitába belebonyolodunk, szegény Emilünkkel már csak nagyapaként találkozhatunk.
0: Úgy vélem én is, kedves Russzó, hogy sokkal érdekesebb, ha folytatná nevelési elveit. Emilünk, ha jól emlékszem, 10 év körüli lehetett, amikor a fekete kávét feltállalták.
3: Kicsit több, de lehet, hogy önnek is az, hogy már akkor eszébe jutottak a kávézás pompás örömei. Emilünk már 13 esztendős, vagyis eljutott a gyermekkor érett szakaszáig. A gyermek ereje ebben a korban jóval gyorsabban fejlődik, mint szükségletei. A levegő és az évszakok ártalmaival könnyűszerrel szembeszáll. Növekvő melege a ruhát pótolja, étvágya a fűszereket. Az ő korában minden jó, ami tápláló. Vágya nem terjed tovább, mint ameddig a karja ér. Teljesen beér önmagával. Az én oktatásom lényege, hogy a gyermek agyába csak pontos és világos fogalmakat engedjünk behatolni.
7: Ha jól értem, eszerint mindig a vágynak kell a figyelmet megteremteni, és abba hagyni, bármi történik is, mielőtt megunná.
3: Igen. Aha. Tanítványommal együtt rábukkanunk egy olyan tárgyra, amelynek sajátságos tulajdonsága van. Bizonyos távolságról magához vonza a vasforgácsot és egyéb vasdarabkákat. Egyik nap elmentünk a vásárra. Egy bűvész maga felé vonz egy darab kenyérrel egy vízzel telt medencében úszó viaszkacsát. Hazatérve addig beszélgetünk a vásári kacsáról, amíg fejünkbe veszik, hogy utánozni fogjuk. Előveszünk egy jókora, erősen mágneses tűt. Beborítjuk fehér viasszal, úgyhogy a tűhegy a kacsa csőre legyen. Vízre helyezzük a kacsát, csőréhez közelítünk egy kulcsfejet, és könnyen érthető örömmel látjuk, hogy kacsánk követi a kulcsot. Szakasztott úgy, ahogyan a vásári kacsa követte a kenyérszeletet. Még aznap este visszatérünk a vásárra, előre elkészített kenyérrel zsebünkben, s mihelyt a bűvész elvégezte mutatványát, az én kis tudósom, aki már alig tudta magát gyűrtőztetni, értésére adja, hogy a mutatvány nem is nehéz, s hogy ő maga épp oly jól meg tudja csinálni. Abban a pillanatban kiveszi zsebéből a kenyeret a beléje rejtett vasdarabbal. Csak nem remegve nyújtja oda a megjelenő kacsának. És az megy utána. A gyermek felkiált és újjong örömében. A tapsokra a meghökkent szemfényvesztő megöleli, gratulál neki és megkéri, tisztelje meg máskor is jelenlétével. Másnap reggel kopogtatnak nálunk, kinyitom az ajtót, hát a bűvész áll ott, szerényen panaszkodik viselkedésünk miatt. Mit vétett ő nekünk, hogy meg akartuk fosztani hitelétől az ő mutatványait, és hogy el akartuk venni a kenyerét. Egyébként azért jött, hogy megtanítson bennünket a nagy titokra, csupán annyit kér, ne éljünk vissza vele, és máskor legyünk tartózkodóbbak.
2: Ez a részletesen elmondott példa vélem sokkal fontosabb, mint sem látszik. Mi sok tanulság egyetlen leckében? Mennyi gyötrő következménye van a hiúság első jelentkezésének?
8: És mennyi körülményesség?
3: Elismerem. De mindez azért van, hogy delejtű legyen a kezünkben, amely a délkört helyettesítheti.
8: Na de mire jó ez?
3: Kino, kisasszony, kérdésére annak bizonyítását kívánom illusztrálni, hogy milyen hasznos lehet egy terület megfigyelése.
8: Ja.
3: Emillel a földrajzról beszélgettünk, miközben a Montmorency-tól északra lévő erdők fekvését figyeltük meg. Másnap ismét arra sétáltunk, de eltévedtünk. Mind hiába bolyongtunk erre és amarra, és mindenütt csak fákba ütköztünk. Jól kiizzadtunk, kimerültünk, kiéheztünk, végül leültünk a földre, hogy megpihenjünk, és közben fontolóra vegyük a dolgot. Emil, akiről feltételezzük, hogy úgy nevelték, mint más gyermeket, semmit sem fontolgat, csak sír. Nem tudja, hogy Montmorency kapujánál vagyunk, amelyet csak egy egyszerű cserjés rejtel előrünk. De ez a cserjés erdő rengeteg az ő szemében, akkora embert, mint amilyen az ő termete, elfödabozott.
9: Kedves Emilem, hogy juthatunk ki innen?
10: Fogalmam sincs róla. Fáradt vagyok, éhezem. Nem bírom tovább.
3: Most nincs helyes írásnak, most az a cél, hogy kiismerjük magunkat. Nézzük csak meg zsebóránkat, hány óra van.
10: Dél van, s ma még semmit sem ettem.
3: Úgy is van. Dél van, s ma még semmit sem ettem.
10: Ó, milyen éhes lehet ön.
3: A baj ott van, hogy az ebédem nem fog ide utánam jönni. Dél van. Tehát pontosan abban az órában vagyunk, mint tegnap, amikor Montmorency felől figyeltük az erdőt. Nos, hát ha ezúttal az erdő felől tudnánk megfigyelni Montmorency fekvését.
10: Igen ám, de tegnap szemünk előtt volt az erdő. Innen azonban nem látjuk a várost.
3: Aha, ez a bökkenő. De hát, ha nincs is szükségünk arra, hogy láthassuk, talán úgy is megtalálhatjuk a fekvését.
10: Ó, éj jó tevő!
3: Ugye úgy mondtuk tegnap, hogy az erdő...
10: Északra van Montmorency-tól.
3: Aha. Következésképpen tehát Montmorency-nak.
10: Az erdőtől délre kell lennie.
3: Van egy módunk arra, hogy délben miként találjuk meg az északot?
10: Igen, az árnyék irányáról.
3: De a déli irányt.
10: Hát azt hogyan?
3: A dél szemközt van északkal.
10: Való igaz. Tehát csak azt az irányt kell keresnünk, amelyik az árnyékkal ellentétes. Lám, erre van dél. Biztos, hogy Montmorency ezen az oldalon van. Keressük ezen az oldalon.
3: Menjünk ezen az esvényen, az erdőn keresztül.
10: Nini, látom Montmorency-t, hiszen itt van közvetlen előttünk. Teljes egészében látható. Siessünk ebédelni! Fussunk gyorsan!
2: Mégiscsak jó valamire a csillagászat, igaz, barátaim? Ez a történet olyan, hogy regénybe kívánkozik.
3: Ó, a könyvek! Egyébre sem tanítanak, mint arra, hogy olyasmiről beszéljünk, amit nem tudunk. De ha már mindenáron könyvre van szükség, akkor az egyetlen, amely szerintem a legsikerültebb értekezést nyújtja a természetes nevelésről, az lesz az első könyv, melyet Emilem elolvas majd. Hosszú időn át ebből áll majd az egész könyvtára. No, de melyik hát az a csodálatos könyv?
7: Talán Arisztotelész?
0: Vagy inkább Plinius?
2: Bizonyára Buffon?
3: Nem. Robinson Crusoe. Az ő szigetén egyedül, megfosztva embertársai segítségétől, csak úgy, mint a mesterségek valamennyi szerszámától, mégis gondoskodik létfenntartásáról, épségéről, sőt, bizonyos jólétet is teremt magának. Íme az érdekes téma valamennyi életkor számára. Oly téma, melyet számtalan módon lehet kellemesíteni a gyermeknek. Elismerem, ez az állapot nem azonos a társadalmi ember állapotával. Bizonyára Emilt sem szabad ilyen helyzetbe hozni. De azt akarom, hogy szüntelenül Robinson várával, kecskéivel, ültetvényeivel foglalkozzék. Érdekes. Tanulja meg részleteiben, nem könyvekből, hanem a dolgokból, mindazt, amit hasonló esetben tudni kell. Figyelmesen jegyezze meg hibáit és okuljon belőlük, nehogy hasonló esetben ő is ilyen hibába essék. Mert bizonyos, hogy ő is tervez egy hasonló berendezkedést, amelyben nem ismer más boldogságot, mint a szükségest és a szabadságot.
2: Milyen érdekes!
7: És mennyi érdekes tárgyra lehet így ráirányítani egy növendék figyelmét, anélkül, hogy valaha is eltávolodnánk a számára hozzáférhető valóságos és anyagi természetű kapcsolatoktól.
3: S hogy tűrnénk, hogy olyan gondolat ébredjen agyában, amelyet nem képes felfogni.
2: Ön említette a múltkor, hogy a tanító művészete abból áll, hogy soha se hagyja növendéke megfigyeléseit olyan apróságokon vesztegelni, melyek semmivel sem függenek össze. Igen.
3: Fenntartom, Madame de Pigné. És ha megengedi, még hozzátenném, hogy a társalgásokat, amelyekkel szórakoztatjuk őt, úgy kell összeválogatnunk, hogy az mindenkor idomuljon eltanult gondolkodás módjához. Vagyis mihelyt Emil tisztába jön azzal, hogy mi az élet, első gondom lesz arra tanítani, hogy vigyázzon rá. Mindez ideig nem tettem különbséget a hivatások, a rangok, a vagyonok között, és a továbbiakban is alig fogok különbséget tenni közöttük. Mert az ember minden hivatásában ugyanaz.
0: Ön is azt vallja, hogy a gazdagnak sincsen tágabb gyomra, mint a szegénynek, és nem is emészt jobban, mint ő.
3: Így igaz. Sőt, vallom, hogy a természeti szükségletek mindenütt ugyanazok, tehát kielégítésük eszközeinek is mindenütt egyenlőknek kell lenniük.
2: Elfogadom, kedves Russo, a nézeteit, hogy mind a ma foglalkozások közül, melyek az ember fenntartására szolgálhatnak, a kézzel végzett munka visz bennünket legközelebb a természeti állapothoz.
3: Állítom, hogy valamennyi életforma közül a kézművesé a legfüggetlenebb a sorstól és az emberektől. Emil már minden paraszti munkában jártas. Velük kezdte, s hozzájuk tér vissza szüntelenül. Ezt mondom tehát neki. Ápold apáid örökségét, de ha elveszted ezt az örökséget, mit csinálsz akkor? Tanulj meg egy mesterséget.
2: Nagyon
7: mesterséget? Az én fiam, hogy az én fiam kézműves legyen? Hová gondol, ura?
0: Vélem nagyon is jól meggondolta ezt Russo úr. Jobban, mint ön. Aki oda akarja juttatni, hogy semmi más ne lehessen belőle, csak lord, vagy márki, vagy herceg. És egyszer talán majd a semminél is kevesebb.
3: Én olyan rangot akarok adni Emilnek, amelyet nem veszíthet el. Rangot, mely minden időben becsületére válik.
0: Így igaz.
3: Emberi hivatásra akarom nevelni. Mert úgy szólván kétszer születünk. Egyszer arra, hogy létezzünk, másodszor arra, hogy éljünk. Egyszer a fajunk számára, másodszor a nemünk számára.
2: Tehát ön osztja azt a szemléletet, hogy nincs igazuk azoknak, akik a nőt tökéletlen férfiúnak tekintik?
3: Igen. Azonban a külső látszat mellettük szól. A házasodás koráig a két nembeli gyermekek között semmi sincs.

0: Ekkor születik az ember igazán az élet számára, s ekkor már nem idegen neki semmi emberi. A szokványos nevelés ezzel a korszakkal szokott végződni. A mi nevelésünknek ekkor kell erőteljesen megkezdődnie. Az új tervet azonban jól kell előkészíteni. Kezdjük tehát a legelején az idevágó körülmények tárgyalását.
1: Kezdjük.
0: Ha az embert kellő módon akarjuk tanulmányozni, akkor legelébb kapcsolatait kell tanulmányoznunk. Mihelyt érezni kezdi erkölcsi lényét, már az emberekkel való kapcsolataiban kell önmagát tanulmányoznia. Ez már egész életre szóló teendője. És mihelyt érzi már, hogy más nembéli társra van szüksége, nem elszigetelt lény többé, szíve nincs már egyedül, fajával való valamennyi kapcsolata lelkének minden vonzalma, ezzel a vonzalommal veszi kezdetét. Első szenvedélye csak hamar erjedésbe hozza a többit is.
1: Egy pillanat. Ön szerint mi a helyes válasz arra a kérdésre, hogy hogyan születik a gyermek?
0: Kényes kérdés, amely elég természetesen ötlik fel a gyermekekben. A legkurtább módja annak, ahogyan egy anya képzeli, hogy csendre inti, vagy ez a házas emberek titka, mondja majd neki. Tudnia kell azonban, hogy a kisgyermeket sérti ez a megvető modor, és nincs egy nyugodt pillanata sem, ami ki nem fürkészi a házas emberek titkát, és hamarosan ki is fürkészi. A képzelet téveigései változtatják bűnné minden korlátolt lény szenvedélyeit, még az angyalokéit is. Ha vannak nekik, mert minden lény természetét kellene ismerniük ahhoz, hogy megtudhassák, vajon milyen kapcsolatok felelnek meg leginkább az ő természetüknek.
2: Kedves Russo, pontokba foglalná az emberi bölcsességet, a szenvedélyek irányítását illetően?
0: Megpróbálom. Az első, érezni az ember igazi kapcsolatait a fajban, csak úgy, mint az egyedben. Másodszor. Ezen kapcsolatok szerint rendezni a léleknek minden érzését.
3: Úgy vélem, a pillanatot, mikor a gyermekben az értékek kezdenek kifejlődni, nem könnyű észrevenni, ugye?
0: Valóban. De nézzék csak Emilemet, addig az életkorig, ameddig most elvezettem, még nem érzett és nem is hazudott. Amikor nem tudta még mi az, hogy szeretni, senkinek sem mondta, nagyon szeretlek.
1: Mit kell tehát tennünk, hogy feltüzeljük a nyiladozó érzékenységet?
0: Megpróbálom három szabatos tételben összefoglalni.
2: Első tétel?
0: Ne képzelje magát olyan emberek helyébe, akik nálunk boldogabbak, hanem csak olyanokébe, akik sajnálatra méltóbbak. A derék és boldog emberek látásának varázsát nem mérgezi meg az irítség. Ő irántuk valóban érdeklődéssel viseltetünk. Nyilvánvalóan következik majd ebből, hogy utat vág magának a boldogsághoz, anélkül, hogy bárkinek is a nyomain lépkednek.
3: Második tétel?
0: Mindig csak olyan bajok miatt sajnáljunk másokat, melyek ellen úgy hisszük, magunk sem vagyunk biztonságban.
2: Vélem így azt érjük el, hogy a gyermek félénk és gyáva lesz.
0: Majd meglátjuk a harmadik tételben. Ugyanis a szánalom, melyet másnak a baja iránt érzünk, nem a baj mennyiségével arányos, hanem az érzéssel. A szerencsétlen embert csak annyiban sajnáljuk, amennyiben sajnálatra méltónak tartjuk.
1: Bocsásson meg, de mostanság gyakran panaszkodnak a tanítók, hogy a fiatalságot fegyelmezhetetlenné teszi korának heve.
0: Lehetséges, de akkor ez az ő hibájuk, mert az ifjúi tűz korán sem akadálya a nevelésnek, sőt, éppen általa válik teljessé és fejeződik be. Ennek segítségével nyerhetnek hatalmat a fiatalok szíve fölött, amikor már ők sem gyengébbek nálunk. Mikor már sokat elmélkedtek a saját érzéseikről és a másokban észleltekről, csak akkor lesznek képesek odajutni, hogy általánosíthassanak, s hogy egyéni vonzalmaikat oly vonzalmakhoz fűzzék, melyek fajtájával azonosíthatják magukat. Mostanáig az én Emilem csak önmagára volt tekintettel. És íme az első tekintet, melyet embertársaira vett, most arra készteti, hogy összehasonlítsa magát ővelük. Ha vezetőjéül szegődünk ebben a kutatásban, akkor miután megmutattuk neki az embereket az egész fajtára közösen jellemző életkörülmények között, most úgy kell megmutatnunk őket, ahogyan különböznek egymástól. Végül aztán elérkezik a természet igazi pillanata, mert el kell, hogy érkezzék. Ha a jelek alapján, melyekről az előbb beszéltem, megérezzük ezt, tüstént hagyjunk fel a tanítványunkkal való beszélgetésben a régi hanggal, mert még mindig a tanítványunk ugyan, de már nem a növendékünk. Barátunkká vált, emberré lett, tehát ezentúl emberként kezeljük.
2: Nem, hát ezt nem pontosan értem. Akkor kell lemondani a tekintélyről, amikor a legnagyobb szükség van.

0: De. Akkor hagyjuk magára a serdülő gyermeket, amikor legkevésbé tudja vezetni magát, és a legnagyobb lépéseket követi el. Lemondjak jogaimról akkor, amikor a leginkább szükséges, hogy éljek ezekkel.
1: Ezt én nem mondtam. De eddig a pillanatig csak erőszakkal vagy ravassággal értünk el valamit.
0: Igen.
1: A tekintélyt, a parancsoló törvényt Emil még nem ismerte. Most már az ész, a barátság, a hála, a szeretet ezerféle kapcsán olyan hangon beszélhetünk, melyet Emil nem fog félreismerni. Ki kell fejteni előtte a természet törvényeit a maguk teljes igazában. Mutassuk meg neki a testi és lelki betegségekben rejlő büntetést, melyet ugyanezen törvények kiszabnak azokra, akik a törvényeket áthágják. Amidőn a nemzés felfoghatatlan rejtelméről beszélünk neki. Kapcsoljuk hozzá a vonzalom eszméjéhez.
2: Gondolja?
1: Tárjunk elébe igaz képet a kicsapongás borzalmairól, a butító eltompultságról, mely azt követi. Az ellenállhatatlan lejtőről, amelyen keresztül az első mértéktelenség az összes többihez vezet, és végül romlásba taszít.
3: Ó, barátom, védelmezőm, mesterem, tartsa meg továbbra is azt a tekintélyt, melyen túl akar adni éppen abban a pillanatban, midőn a legnagyobb szükségem van rá. Védjen meg minden reám támadó ellenfelemtől, de legkivált azoktól, akiket önmagamban hordok. Én engedelmeskedni akarok az ön törvényeinek, mint halálig. Tegyen szabaddá engem, hogy a magam ura lehessek, vagyis ne az érzékeimnek, hanem az értelmemnek engedelmeskedjem.
1: Fiatal ember, te túl könnyedén veszed a súlyos fogadalmakat, pedig legelőször ismerni kellene őket, hogy jogod legyen megtenni. Az érzékek dühötten rántják magukkal a hozzád hasonlókat a bűnök örvényébe, ahová a gyönyör csalogat. Úgy ne jár, mint Ulisszesz, akit a szirének dala tűzbe hozott, s aki oda kiáltott társaihoz, hogy oldják le láncait, mert a kéi varázsa magával ragadta. Te is szeretnéd majd széttörni láncaidat, melyek fogva tartanak. Panaszaiddal fogsz zaklatni engem, zsarnokságomat fogod szememre vetni.
3: Bizonyosan nem lesz rám panasza. Kérem, barátom, szépen kérem, vezessen tovább. Adjon példát, hogy igaz emberré váljak, hogy becsülhessem magam.
1: Sokkal keményebb igát kényszerítesz rám, mint amilyent magad viselsz. Szállj rá időt, és adj nekem is, hogy gondolkozzam rajta. És tudd meg, hogy minél nehezebben ígér valaki, annál hűségesebben tartja meg ígéretét.
3: De hisz ön tanított arra, hogy ne mindig magányosan éljek. És mint a társadalom tagja, feladataimat is teljesítenem kell. Ha arra születtem, hogy emberek között éljek, meg kell őket ismernem.
1: Már ismered az embert általánosságban. Hátra van, hogy megismerjed az egyéneket. Szívednek társnőre van szüksége. Menjünk, keressük meg azt, aki neked megfelel. Lehet, hogy nem egy könnyen fogjuk megtalálni. Az igazi érték mindig ritka.
2: Remek fordulat. Mondhatom önnek. Most már nincs más hátra, mint hogy növendékét bevezesse a társaságba, igaz?
1: Látják, ezért mindent megtettem. Amidőn lefestettem előtte azt a barátnőt, akit neki szántam, akit majd meg kell szeretnie. Vajon olyan irányban befolyásolhatom-e érzelmeit, hogy az illetőt keresni fogja, vagy menekül tőle? Hölgyének fogyatékosságait úgy válogatom meg, hogy azok kedvére valók legyenek, hogy tessenek neki, és hogy az ő hibáinak megjavítására szolgáljanak. Sőt, a hölgynek még nevet is adok. Emil, ismerd meg Zsófiát, jövendőbeli barátnődet. Készülj tehát, itt hagyjuk Párizst.
3: Isten veled, Párizs, te híres város, zaj, füst, sárvárosa, ahol az asszonyok nem hisznek már a becsületben, sem a férfiak az erényben. Párizs, Isten veled! Mi a szerelmet, a boldogságot és az ártatlanságot keressük. Tehát sohasem lehetünk elég távol tőled.
1: Eljutottunk az ifjúság utolsó felvonásához, de még nem tartunk a végkifejletnél. A nemek egyesülésében mindegyik fél egyaránt tör a közös célra, de nem ugyanazon a módon. A nők váltig azon sopánkodnak, hogy mi egyenesen hiú és kacér lényekké neveljük őket. Vajon az következik-e ebből, hogy a leányt tudatlanságban kell nevelni, és hogy pusztán a háztartás ellátására kell szorítani? Vajon a férfiú szolgálójává tegye élettársát? Valóságos automatát csináljon-e belőle? Kétségtelenül nem. A természet azt akarja, hogy a nők gondolkozzanak, ítéljenek, szeressenek, ismeretekre tegyenek szert, ápolják szellemüket épp úgy, mint külsejüket. Sok dolgot kell megtanulniok, de csupán olyan dolgokat, amelyeket illik tudni.
4: Azt hiszem, éppen ön mondta, kedves Russo, hogy a nők túlságos elpuhultságával kezdődik a férfiaké is.
1: Vallom ma is. A nők ne legyenek erősek, mint a férfiak, hanem a férfiakért legyenek erősek. Azaz, hogy azok a férfiak, akiknek majd életet adnak, ugyancsak erősek legyenek.
0: Ja, a spártai leányok épp úgy gyakorolták magukat a katonai játékokban, mint a fiúk. Nem azért, hogy hadakozzanak, hanem, hogy egyszer majd a fáradalmak elviselésére alkalmas gyerekeket szüljenek.
1: Én ezt egyáltalán nem helyeslem. Úgy vélem azonban, hogy a görög nevelés ebben a tekintetben nagyjából igen észszerű volt. Vallották többek között ugyanis, hogy az ember ragyogóvá teheti magát díszes öltözeteivel, de tetszeni csak a személyével tud.
2: Véleményem szerint is az igazi tetszeni vágyás lehetni a választékos, de sohasem pompázó. Ahogy például Juno is pompásabban öltözködött, mint Vénusz. Nem tudtad széppé tenni, tehát gazdaggá tetted, mondotta Apellész egy rossz festőnek, aki Helénát cicomáktól túlterhelten festette. De helyese, ha a szigorú nevelők azt akarják, hogy a lányokat ne tanítsák se énekre, se táncra, se semmiféle más kellemes művészetre.
1: Ezt én is nevetségesnek találom, hát kit tanítsunk mindezekre? A fiúkat?
2: Nem.
1: A férfiakat illeti meg, vagy a nőket, hogy ez a tehetségük meglegyen?
4: Illetni senkit sem illet meg. A világi dalok mind meg annyi bűn, a tánc az ördög találmány.
1: Ó, a fiatal lánynak ne legyen tehát más szórakozása, mint a munkája, meg az imádsága. Mi fura szórakozás egy ifjú gyermeknek. Véleményem szerint a fiatal lánynak nem úgy kell élnie, mint a nagyanyjának. Élveznie kell az életkorával járó minden ártatlan örömet. Nagyon is hamar eljön majd az idő, amikor megállapodottnak kell lennie, és komoly magatartást kell felvennie.
2: Bizony.
1: A nőknek hajlékony nyelv adatot, korábban kezdenek beszélni, könnyedebben és kellemesebben szólnak, mint a férfiak. Azzal is vádolják őket, hogy többet beszélnek a férfiaknál.
2: Ennek így is kell lennie. A férfi azt mondja, amit tud, a nő azt, ami neki tetszik. Beszédünknek nem kell, hogy más közös formája legyen, mint az igazság.
1: Igaza. Amit most mondani fogok, bizonyos félelemmel fejtem ki, mert attól tartok, hogy esetleg előítéletet találok megfigyelés számba venni.
2: Nos?
1: Állítom, hogy az erény nem kevésbé válik javára a szerelemnek, mint a természet egyéb jogainak, és hogy általuk a szeretők tekintélye nem kevésbé jut nyereséghez, mint a feleségeké és az anyáké.
0: Én azon a véleményem vagyok, hogy lelkesedés nélkül nincsen igazi szerelem. Vajon mitől lobbanjanak lángra azok a szerelmesek, akik abban a lényben, akit szeretnek, nem látnak más egyebet, mint érzéki gyönyöreik tárgyát? Nem, a lélek nem ilyen módon jön tűzbe, és nem így engedi át magát annak a fenkölt elragadtatásnak, amely a szerelmesek önkívületét, szenvedélyük varázsát alkotja.
4: Ehhez hozzátenném, hogy igen? A szerelemben minden úgyis csak illúzió, de valódiak azok az érzések, melyeket fellobban bennünk az igazi szépség iránt, amit ő megszeretteti velünk.
1: Pompás! Lám, Zsófia is ebben a szellemben nevelkedett. Több gonddal, mint fáradtsággal. Jó hajlamokkal született, jó természetű. Szíve igen érzékeny, és ez a rendkívüli érzékenység néha olyan élénké teszi képzeletét, hogy nehéz azt mérsékelni.
2: Akkor javasolom, hogy adja át Emilünknek az ő Zsófiáját.
1: Helyes. Térjünk vissza a kirándulásunkhoz.
5: Ó, én jó Emilem. Szeress, és akkor én is szeretlek téged. Mielőtt birtokolnál, élvesd sokáig egyszerre a szerelmet és az ártatlanságot.
1: Innen már gyorsan peregtek az események, a látogatások sűrűn ismétlődtek, a beszélgetések fiataljaink közt gyakoribbá váltak, Emil mámorba esett a szerelemtől, s már-már azt hitte kezében tartja boldogságát. Határozott vallomást azonban nem kap Zsófiától.
5: Hittemre Emil ismeri szüleimet, és mint tapasztalja, ők is kedvelik önt.
6: Semmi kétségem e felől, de Zsófia tudja, hogy egyedül ön az, ki boldoggá tehet.
5: Ha úgy tetszik önnek, hát szóljon érzelméről színeinek. Ne hagyja, hogy szavai nyomán csak piruljon.
6: Zsófi.
5: Kérem.
6: Igaza van. Engedelmével még ma felkeresem szüleit, s parancsuk szerint cselekszem. Vélem, hogy nem ellenzik vágyaink beteljesülését.
1: Emil tudomásomra hozza beszélgetésüket. Én beszélek az ő nevében, sőt a jelenlétében. Mi meglepetés számára, amikor megtudja, hogy Zsófia csak maga magától függ. És ahhoz, hogy Emilt boldoggá tehesse, nem kell más, mint saját akarata. Kezdi nem érteni Zsófia magatartását. Bizalma csökken, aggódik. Úgy látja, távolabb még a cél, mint gondolta.
6: Mit kell tenni?
1: Hogy mit kell tenni? El kell hagynod Zsófiát.
6: Mit mondja? Elhagyni Zsófiát, elhagyni őt. Megcsalni, árulónak lenni, gazembernek, hitszegő.
1: Figyelj rám, barátom, az érzéki boldogság mulandó. Ha az állapot, amely boldoggá tesz bennünket, szüntelenül tartana, az általa okozott élvezetet megszoknánk, s éppen ez fosztana meg ízétől. Ha semmi sem változik is odakünn, a szív azért megváltozik. Vagy a boldogság hagy el bennünket, vagy mi hagyjuk el a boldogságot.
6: Nálam soha. Soha.
1: Nőül akarod venni Zsófiát, holott még 5 hónapja sincs, hogy ismered. Nőül akarod venni, de nem azért, mert illik hozzád, hanem mert tetszik neked. Mintha a szerelem sohasem tévedne annak megítélésében, vajon egymáshoz illenek-e a társak. És mintha azok, akik kölcsönös szerelemmel kezdték, sohasem végezték kölcsönös gyűlölettel. Zsófia még 18 éves sincs, s te alig múltál 22. A szerelem életkora ez, de nem a házasságé. Micsoda családapa és micsoda családanya. Ahhoz, hogy gyermekeket tudjatok nevelni, várjatok legalább addig, amíg magatok nem lesztek már gyermekek.
2: Remek gondolat.
4: Így van.
1: No, végre látom, mint kél fel Emil legbűvösebb napja, mely számomra a legboldogabb napot jelenti. Gondoskodásomat sikerkoronázza, és kezdem is élvezni gyümölcseit. A méltó párt széttéphetetlen lánc egyesíti. Szájuk kimondja, szívük pedig megerősíti az esküvéseket, melyek nem lesznek hiába valók. Íme házastársak. Amidőn az esküvőről visszatérnek, valósággal vezetni kell őket. Nem tudják, hol vannak, hova mennek, mi történik velük, körülöttük. Nem hallanak semmit, csak zavaros szavakkal felelnek. Mámoros szemük a semmibe néz.
4: Ó, elragadtatás!
2: Ó, emberi gyengeség!
1: A boldogság érzése eltapossa az embert, mert nem elég erős ahhoz, hogy elviselje.
0: Nem gondolt még arra, hogyha a boldog szerelmet meg lehetne hosszabbítani a házasságban. A földi paradicsom lenne osztály részünk.
1: De, kisasszony, önnek bevallom, elég gyakran. De mindmáig ez a földi paradicsom még sohasem fordult elő. Ám ha a dolog nem teljesen lehetetlen is, Emil és Zsófia bizony méltóak, hogy olyan példát adjanak, amilyent senkitől sem kaphattak, és amelyet kevés házaspár tudna utánozni.
2: Ha felkérjük, megjelölné számunkra azt az egy módot, mely ön szerint az egyedüli lehetséges.
1: Egyszerű és könnyű ez a recept. Ha? Abban áll, hogy továbbra is szeretőknek kell lenniük, miközben házastársak maradnak. A kötelék, melyet túlságosan össze akarunk húzni, elszakad. Íme ez történik a házassági kötelékkel, ha nagyobb erővel akarjuk összevonni, mint amennyire szüksége van. A hűség, mely a házastársaktól megkívánható, a legszentebb valamennyi jog közül. A hatalom azonban, melyet mindkét fél ráruház, hogy társa felett gyakorolja, túlságosan nagy. A kényszer és a szerelem alig férnek meg egymással, hiszen a gyönyört senkire sem lehet ráparancsolni. Ha tehát Emil magatartásával hosszasan a felesége kedvese akar lenni, és kívánja, hogy Zsófia mindvégig úrnője, és egyszer mind a maga úrnője maradjon, akkor legyen boldog, de tisztelettudó, szerelmes.
4: Bravo!
2: Nevelési elvei elkápláztatóak.
1: Emil néhány hónap múlva egy reggel szobámba lép, és miután megölel, így szól hozzám.
6: Mesterem, kívánjon szerencsét növendékének, aki remélhetőleg nem sokára abban a dicsőségben részesül, hogy apa lesz. Hú, mekkora gondok terhelik majd buzgalmunkat. És mi nagy szükségünk lesz most önre. Ne adja Isten, hogy önnel neveltessem fiamat, miután felnevelte az atyát. Ne adja Isten, hogy így szent és így édes kötelességet valaha is más teljesítsen, mint én. Még ha épp oly jól választanám meg az illetőt, ahogy az én számomra megválasztották. Ám maradjon ön a fiatal emberek mestere. Adja nekünk továbbra is tanácsait, vezessen bennünket, és mi tanulékonyak leszünk. Szükségem lesz önre, míg csak élek. Nagyobb szükségem van-e pillanattól önre, mint valaha, most, hogy férfiúi tennivalóim veszik kezdetüket. Ön teljesítette a maga feladatát. Úgy vezessen, hogy utánozhasson.
7: Elhangzott egy délután Russzóval. Rádiójáték. A szereposztása következő volt. Jean-Jacques Rousseau, filozófus, Mádi Szabó Gábor. Madame d'Épinay, írónő, Kállai Ilona. Mademoiselle Kino, színésznő, Bodnár Erika. Monsieur Duclos, a Francia Akadémia titkára, Márkus László. A gyermek Emil, Meixler Ildikó. Az ifjú Emil, Téri Sándor. Zsófia, Emil szerelme, Császár Angéla. Robert, a kertész, Horkai János.

0: Egy kis bort szeretnék. Öcsikém drága, egy kis bort.
1: A nő szerepe. Paulo Ilirosi komédiája.
2: Figyelem!
3: Most egy kis csendes
4: ki. Ennél
3: a drága Marián, én nem vagyok szólott, de ma mégis ejtenék néhány szót. Ez a mai nap nem csak számodra nagy nap, hanem mindnyájunk számára az. A szüleid és az egész család számára. Sok munkával és sok lemondással végezte tanulmányaidat, amelyek nagyszerű eredményhez vezettek. Te most már végzett diplomás bölcsész vagy. Ezt az eredményt különösen azt teszi jelentőssé, hogy családunkban egyelőre te vagy az egyetlen, aki eljutott az egyetemi diplomáig.
0: Igen, de már nem sokáig, apa. Leo is rövidesen megkapja a tiszti kinevezését.
4: Nem azon az egyetemi diplomával.
5: A katona tiszti rang manapság felér vele.
6: Hát felér.
3: Szerintem felér. Drága Marja, én a te eredményedben a nő elszabadulását is lát, amely mindig a szívügyed volt. Munkáddal is bizonyítottad, hogy a nő minden kétséget kizárólag ugyanolyan eredményeket képes produkálni, mint a férfi.
5: Igen.
3: Ha egyenlő feltételeket biztosítanak számára.
4: Így van.
3: Sőt, akadnak családok, amelyekben még túl is szárnyalják a férfiak. Drága kislányom, mostantól fogva független ifjú hölgy vagy, aki felkészült rá, hogy megkezdje önálló életét a társadalomban. Nem tudom, emlékszel-e még rá, de 4 évvel ezelőtt, amikor elkezdted tanulmányaidat az egyetemen, ígértem neked valamit. No, nagy öröm számomra most. Beválthatod az ígéretet. Tessék, Mária.
4: Mi van?
3: Egy szív kétszobás lakás.
4: Nem mondom.
3: Szerintünk anyáddal szép kis lakás.
0: Na, nagyon szép. Én szóval sem tudok jönni. Ez tényleg meglepetés. Nem tudok más mondani. Köszönöm, apa. Köszönöm, anya.
3: Itt most a te öreg, öreg apád szeretne jutni az egészségedre és a további sikereidre, legyen az életed gazdag, boldog és szerencsés.
5: Igen, egészségedre.
4: Szép beszélt volt,
5: nem? Szép beszélt volt.
3: Micsoda kiszolgálás van itt?
5: Mi?
3: Leo, jó meg légy szíves azt a gombot!
7: Yes, sir, már is!
3: Túl lassú a kiszolgálás!
5: Ugyan, a külön termek lehet mindenhol így.
6: Tudja, Pauli, a bátyám most itt lakik ebben a szállodában.
5: Igen, a 204-es szobában. Ha errefelé van dolgom, mindig itt lakom. A legjobb szálloda egész elég szíves.
8: Biztosan.
5: És olcsó, és elég szívesek az ágyaim.
4: Az fontos!
3: Kérnék szépen. Igen, főúr, bort kérek. Hozzon még bort, és nyisson ki 2 üveg kérdés.
4: Már én.
3: Túl lassú a kiszolgálás.
5: Hogyan
0: lehet? Leo is annyit tanulottam. Még éjszaka is. Sajnálom,
4: hogy
0: még.
4: Mondja, Pauli, maga milyen fegyver nem néz rá?
9: Én? Még nem voltam a sem.
4: Mi alatt?
9: 6 év.
4: Tanulmány? Én a tüzérséget javasolnám, hogy egy férfi tudjon lőni.
9: Én úgy döntöttem, hogy a fegyvernélküli szolgálatot fogom választani.
4: Igen, komolyan. Na, gyere, ígyunk.
3: Na, gyerekek, ne feledjük a lényeget. Igen. Egészségünkre.
5: Melyik a betegségünkre.
4: És te a gyógyíthatod a betegségre.
5: Láne.
0: Hát én szere, ne ígyuljon.
5: Na, és tudja már a mi kis magiszterünk, hogy mivel fog a jövőben foglalkozni?
0: nagyjából.
5: Nem, nem, nem.
0: Nem.
6: De Mária, hogy beszélsz a tetárkát?
0: Elnézést.
6: De hiszen mindjárt kíváncsiak vagyunk, Mária.
0: Ne beszéljünk erről.
5: Csak. Jó.
6: Emlékszem, mintha tegnap lett volna, amikor Mária óvodába vitte. Sehogy sem tudtak.
3: Bizony!
6: Rondáról szálltak,
0: sem. Még
6: hat
0: éven korábban
6: is
0: Máriának
6: mondták! Kemény fejlapsi rész! Az orvos megmagyarázta, hogy mi volt az oka. Csak van emlékszem rá, de az ész semmi.
0: Nagy kő esett le a fülem.
6: Én kiskoromban a kám nem tudtam.
3: Micsoda!
5: Leo kíván szólni.
6: Leo éj a szó!
3: Halljuk, Leo! Halljuk!
4: Drága Mária!
8: Jó fogva, gyerek!
4: Bevallom, mindig féltem a diplomás nőktől. Egyenesen borzadtam tőlük, valami félelemmel, vegyes borzalommal. Ennek úgy tűnik, nincs semmi észszerű magyarázata, ha csak az nem, hogy az iskoláinkban csupa tanárnő tanít. Ma ez a régi félelem mégis szűnőben van.
5: Na.
4: Ahogy téged nézlek, nem látok benned semmi félelmetest. Épp ellenkezőleg. Én most itt egy fiatal, bájos nőt látok, aki ráadásul a saját nővérkém. Bebizonyosodott tehát, hogy a nőktől, pontosabban a tanárnőktől való félelmem teljesen indokolatlan volt, és ezért neked kell köszönetet mondanom. Gratulálok, Marja! Minden jót neked!
0: Köszönöm, hogy csinálj!
9: Újabb szóval! Gyerekek! Bocsánat! Talán megengedik, megengeditek, hogy néhány szót szóljak. Boldog vagyok, hogy megismerkedtem majd a szüleivel és rokonaival. Féltem, hogy idegennek fogom majd érezni magam ebben a családban valamiféle hibatlan vendéglőben. De miért? Egy reális félelem volt, de feleslegesnek bizonyult. Épp, hogy feleslegesnek, mint Leo félelme a tanárnőktől. És ezt én köszönöm mindjárt.
4: Köszönöm magadnak is.
9: Elhangzott már, hogy milyen értékes eredmény Mária diplomája. Szerintem is az. De még a diplománál is fontosabb szerintem, hogy személyében egy olyan fiatal van jelen körünkben, aki új, radikális gondolkodásmódot képvisel, és eszméivel harcot indít bizonyos elavult nézetek ellen. Mária, köszönöm. Mária egyike azoknak a fiataloknak, akik már megszabadultak attól a történelmi vagy kispolgári csökevénytől, amit női szeretnek. És Mária nem csak egyszerűen ennek a nemzedéknek képviselője, de nemzedékünk gondolkodásának egyik irányítója is. Nem, ez nem túlzás. Például a nemi erkölcsről soha nem jelentek meg hazánkban előítéletektől mentesebb szövegek, olyanok, amilyenek Mária cikkei voltak az egyetemi lapokban és néhány kisebb független underground kiadványban. Én nem emelem poharam se a nőkre, se a férfiakra, emelem poharam az emberre.
6: Tudtam, hogy
0: a lapokba írtál. Én sem. Nagyon csodálkoztam,
3: Mária. Én viszont akkor csodálkoztam volna, ha nem így. Miután már az általános iskolában is mindig ötöse volt fogalmazásban.
6: Csak azt nem értem, mi a csodát tudtál te írni a nemi erkölcsről?
4: Miért?
0: Te
4: se
0: tudod,
4: Leo. Nem
9: én. Mária rámutatott, hogy még mindig a középkor szintjén állunk.
3: Nem rossz. Nekem is pontosan ez a véleményem.
0: Örülök,
3: örülök. Egyszer odaadhatnád az írásaidat. Biztosan adhatnék néhány jó
4: hittet.
3: Hát igen. Minden esetre boldog vagyok, hogy a lányom lát. Modern, fiatal nők.
5: Nekem sincs semmi bajom a fiatalsággal. Ugye? Ellenkezőleg.
6: De jó lennek, fiatalnak
3: látni. Na, na. Hát, ha én fiatal volnék, tudnám mit rájönnék. De kezd már!
4: Szabad a színi nyelv és irodalom új tanárnőjének egészére innom, vagy nem jól mondtam?
0: Nem, de azért csak így. Szkol! Csincsin!
3: Mint tanár! Ismeretnéd jobban is a nővéremet.
6: Én is biztos vagyok benne, hogy Mária tanárnő lesz. Igaz, Mária?
0: Nem, Mária. Nem leszek tanár.
3: Tanár? Honnan a fenéből szedtétek, hogy Mária tanár lesz? tanár, akárki lehet.
6: De akkor mi lesz?
3: Biztos vagyok benne, hogy olyan pályát válasz, amit nem fogtok elfogadni.
5: Na, ne nézhetem.
6: Mi a felelem?
3: Megmondhatom nekik, Marja?
0: Hát persze, ha én is kíváncsi vagyok.
3: De meg kell ígérnetek, hogy előítéletek nélkül fogadják. Már nem a középkorban élünk.
6: Mondd bár, ha tudod.
3: Némi kis megrendülés lesz a számotokra. Úgy értem, megrázkódhatást okoztak nektek. Előbb vagy utóbb, persze, úgyis szembe kell néznetek vele. Marja, tudós lesz.
4: Tudós?
3: Illetve tudós nő, vagy nőtudós. Szóval értitek? Mondtam nektek, hogy meg fogtok lepődni, ugye?
5: Igaz. Őszintén gratulálok.
0: A gratulációt szeretném
6: is. Mit gondoltam? Marja egyáltalán nem tudós típus. Tudnám elképzelni valami laboratóriumban.
3: Te mondtad nekem, hogy...
0: Nem, apa, te mondtad nekem. Engem az elméleti munka nem érdekel.
3: Jaj, jó. A gyakorlati politikusi pálya ugyanolyan jó. Talán még jó.
0: Hát, de politikus.
3: Hát akkor ki akarsz el?
0: Kitalálhatunk?
5: Na.
0: Igazgató egy abodában. Vagy valami ilyesmi, ugye?
4: Én már tudom. Én már mindig.
6: Jézus Mária, na, mondd el
4: nekik
6: gyorsan!
4: Nem tudom, megmondhatom, mert lehet, hogy
6: titok. Mitok egy
4: családban? Tévedek már, megvan a munkahelyed. De még nem kapott rá engedélyt, hogy beszéljél róla, igaz?
6: Munkahelye? Mondd már!
4: Mi mostanában a menő foglalkozás?
5: Hát arra.
6: Nem, az nem lehet, ugye Mária?
4: Hová igyekszik mostanában mind, aki jobb ember és van előadó készsége is? Rádió vagy televízió?
6: Nem
0: leszek televíziós, és azt javaslom, beszéljünk valami érdekesebb.
6: Drága gyerekek, mi lehet számunkra így?
4: Valami újság vagy folyóirat lesz, meglátjátok. Más lehetőség már nincs. Na?
3: Jó. Tényleg titok. Miért te akarsz beszélni?
0: Idejében megjöttem.
6: Marja drágám, most szeretnék nekünk.
0: Én meg éppen most nem akarok róla beszélni, érted, anya? Éppen most.
3: Miért
5: nem? Valami ritka foglalkozás? Valami egzotikus?
4: Mondd meg nekik!
0: Nem mondom!
4: Szóval maga tudja?
3: Persze!
5: Idegen nyelvű levelező?
0: Nem!
3: Értem akarod megmondani?
0: Legyen elég, hogy nem akarom!
5: Nem! Tudni akarjuk!
3: Tudni akarjuk!
6: Hozzá!
3: Restored elárulni!
0: Igen, de nem magam miatt restored.
3: Hát ki
0: miatt?
6: Drága gyerekem!
3: Hát te bízol a liberalizmusokba?
0: Nem!
4: Pillanat! Hol van a munkahelyed? Értem, hogy valami hivatalban dolgozol majd, vagy otthon?
5: Ott van.
6: De van rónő.
4: De van ma. Én írónő.
0: Jó, nagyon remélem, hogy a
4: képviselőknek
0: ma már vége.
4: Na, a legfontosabb munkaeszködő az író. Tisztelt hölgyek és uraim, engedjék meg, hogy bemutassuk önöknek az új ígéretes írónőt. Javaslom, fontolják meg szavaikat, mert egy szép napon viszont láthatják azokat egy regény lapjain.
6: Jaj, Mária, csak nem akarsz komolyan. Író! Hát ismerünk egy írót! Ugye?
4: Az teljesen. Valami egészen új foglalkozás?
0: Nem, épp ellenkezőleg nagyon régi.
3: Régi. De miféle?
0: Tudod, apa, miért nem akarok beszélni róla? Tényleg akarok, nem?
3: Igen.
0: Azért nem akarok, mert legalább egy évig kéne előadást tartanom nektek az emberek szexuális viselkedéséről. És más furcsa dolgokról. Ahhoz, hogy megértsétek. Ezek a dolgok vagy elborzasztanának benneteket, vagy ostobán
3: értelmetek.
0: Olyan dolgok ezek, amelyekről semmit sem tudtok, és nem is mertek lenni semmit. Ez az igazság, és ezt eddig még senki sem mondja meg nektek. Hát én most megmondtam. Figyelmeztetek, apa, ha tovább folytatod, akkor...
4: Mondd meg!
0: Na jó, ha úgy érzitek, hogy érettek vagytok hozzá, hát megmondom. Kold.
4: Megérdemelt. Mondd meg egyszer.
0: Call girl akarok lenni. És talán már most átérhetünk érdekesebb témákra. Töltenél egy kis motor?
10: Persze.
6: Az telefon központos?
3: Nem. Úgy érti, hogy kurva akar lenni.
5: Itt most valami félrejelzés van. Hát valami olyasmit mondott, amire te nem gondolhattál.
0: Szó sincs félrejelzés, van?
5: Őrültség.
0: Szerintem nem.
6: De te miért? Várja! Mondod, miért akarsz az lenni?
0: Azért, mert én tettem.
3: Beteg vagy! Lelkileg beteg!
9: Marja lelkileg épp olyan egészséges, mint bárki más itt az asztalnál, ha nem egészséges is.
3: És maga ki tulajdonképpen? Maga áll mindennek a hátterébe. Ez maga agya.
9: Tényleg? De nyilvánvaló, hogy kicsi jobban megértem a lányát, mint maga.
3: Micsoda pökhendi büszkó! Úgy ül itt, mintha otthon lenne. És megérti a lányomat, aki kurva akar lenni. Ki maga egyáltalán? Mi köze van magának a lányomhoz? Ki hívta magát ide?
0: Én a...
3: Kus, te kurva! Nézzétek ezt az arázat! Nézzétek, hogy te kudorog a szemével! Az itt az arázat! A roh, élet meg! Ez nem úgy
0: szó! Ez egészen!
3: Semmi köze! Vagy kiderül a rendőrség ez az egész bűnnek! Csoda popája van!
9: Pontosan értem, hogy Marja döntése mindnyájuk számára megdöbbenést okozott. Éppen ezért, nem ezért, a bejelentése minden előítélettel dacolva, olyan cselekedet, olyan tett volt, amely több erkölcsi bátorságot kíván, mint amennyivel mi együttvéve rendelkezünk.
3: Én
9: a magam részéről tisztelem és becsülöm Marja bátorságát. Megmondom őszintén, ahelyett, hogy igyekszik betegnek látni a lányát, jobban tenni, ha büszke lenne rá.
3: Hiszen maga is elmenetek, beszámíthatatlan, hogy nincs felügyelet alatt. Hallottál, hogy itt mondott? Hogy legyen büszke rá, hogy a lányom.
9: Így van, legyen büszke, legyen büszke, és ha már itt van, mit tudod a kurvára? Ha már elkerülhetek, hogy erőszert használjuk, egyáltalán gondolt-e valaha arra, hogy miért léteznek ilyen gonosz és istentelen teremtmények, mint a kurva? Hogy mi lehet ennek,
5: nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, n
9: Szóval senkinek nem tiltnák, hogy házasodjék, ez tény. Kivéve persze a kiskorúak, pedig nekik is vannak saját szexuális igények. Igen, és néhány más csoport. De senkit nem is lehet kényszeríteni arra, hogy megházasodjék.
10: És ugyanez a joguk volna például a transvestitáknak és az exhibicionistáknak.
9: Így igaz.
10: És a mazovistáknak és a szadistáknak.
9: Nekik is. Amennyiben igazságosak és következetesek akarunk maradni, akkor igen.
3: Igen. Hallgasson, fiatal ember. Maga biztosan nincs az
9: ember. Ezek az idők szerencsére nem sokára elmúlnak, amikor a szexuális devianciát a bűncselekménynek tartják, vagy hülyén röhögnek rajta.
3: Na és az áll és az áll közösülők, azoknak maga milyen bordét javasol? Valami ispánót, nem igaz?
9: Igaz, még ma is van nálunk a büntetőjogban egy olyan paragrafus, amely szerint a felnőttek közötti homoszexualitást akár börtönnel is lehet büntetni. De szerencsére ez a paragrafus is nem sokára történelem.
3: És akkor maga nyugodtan a homokos a kurvája lehet végre. Úgyis mindig ilyen karrierlát.
9: Én úgy gondolom, hogy jobb homoszexuális partnál az, akinek magának is magán homoszexuális hajlás.
11: Helyezzét!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Orfeumi elégia. Táncolt, s míg lomha csellók halkan s búsan kísérték, reszketett a szívem. Mi szép lehet, ha lágyan kádjába lép el lány reggel a langy homályban, s mélyen nyomja a vízre illatos, forró térdét. Körül zajos szatócs név figat, s csámcsogva majszolt, arcukon a vasárnap kéjének zsíros fénye. Ó, olyan jó lett volna a márvány asztal szélre szorítni a fejem, s sírni egy hosszú jajszót. Finom csodákra sóvárgó árva lelke. Hát így bújsz meg, én drágám, lomha elteltek s olcsó kacajok közt, didergőn, mint nyomorú vadorzó, vak és sáros bozótban, meddő és fájó lesben. Hát ennyit át az élet. Egy-egy halk meleg szépség remeg feléd nagy néha a dolgok vadonában. Távoli s illanó káprázat a homályban, s csak annál iszonyú utána a sötétség. S szánnivaló gyötrődve szólít veszett. S kétségbe esett. Néztem a táncos lányra, s ő rikító szoknyáit kurjantva csapta hátra, s a füllett termen át vad taps újrázta dörge.
1: Hajnali szerenád. Virrad.

eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszmék? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennem téged is. Sír. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserítés. De mosolyod nézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kedve. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsilogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését, nem tudta betemetni. Húszt.

Férfi esőköpenyben. A kép háttere szürkés. Az előtérben férfi áll esőköpenyben. Egyik kezét zsebre dugta, másik kezében kesztyűt tart. A kéz rövidújú, mint egy kézműves keze, a körmök kicsinek. Ez a férfi nem régen múlt el 45 éves. Halántéka őszes. Bajusza és szakálla, ha néhány napon át nem beret válkozik, csak nem teljesen ősz. Vállas és magas ember. Termete 1,82 m. Nem egészséges, és ezért mindig meglepődik, milyen sokat bír. 45 éves korában először gyalogolt hajnaltól estig, 25 kiló teherrel a hátizsákban 30 kilométer, és meg se kottyant neki. De néha kifullad, és szíve vadul kalimpál, ha felmegy az első emeletre. Időnként légszomjat érez. Hirtelen halálérzetek kínozzák, a megsemmisülés ájulása kísérti meg. Másnap 45 percen átúszik a folyóban, s utána gyalog megy fel a Svábhegyre. Étvágya kielégítő, nem eszik sokat. Alkoholista. Pálinkát és pezsgőt nem iszik soha. Csak bort. Este, munka és vacsora után 1,2 litert, soha többet. Rengeteget dohányzik. 3 hónaponként nikotinmérgezése van, arcszíne ilyenkor sárga, megizzad, homlokán hideg verejték üt ki, érlökése kihagyásos, 120-at ver percenként. Ilyenkor 3 napon át kevesebbet dohányzik, 60 helyett 20-25-öt szív. Északi szél fúvallatára rögtön légcsihurutot kap, s ez 3 napig tart. A testi fájdalmakat elég jól tűri, s a borról ilyenkor őszinte csodálkozással könnyedén lemond. Érzelmes, könnyen sír, de ugyanakkor szívós. Lehetőleg ellent mond, rögtön és mindenkinek, de nem tud haragot tartani, megbékül. Büszke, csak nem gőgös. Legszívesebben egyedül él, hogy ne sértsék meg büszkeségét, holott nehezen bírja a magányt. Minden és mindenki hívja, izgatja. 2-szer volt szerelmes. Mindkétszer hamar túlesett rajta. A nők nem bíznak benne. Ő sem bízik a nőkben, de nem tudja nélkülözni a társaságukat. Szüksége van testükre és szellemükre, a női társaság légkörére. A férfiak ritkán közömbösek iránta, föltétlen barátai vagy föltétlen ellenségei. A valóságban nincs barátja. Nem tűr ellenvéleményt. Általában nem szeretik. Fejformája hosszúkás. Szeret utazni. Szeret télen kisvárosokban ülni a kályha mellett, Krúdit és Prusztot olvasni, s vörösbort inni. Szeret és jól tud gépkocsit vezetni. Kártyajátékon, szerencsejátékon mindig veszít. Pénzdolgok

a munka önmagában. Ez a munka az írás. A férfi esőköpenyben ír. Mindenfélét írt. Cikket, verset, tanulmányt, regényt, útleírást, drámát. Írásait zajos elismerés és csepülő ócsárlás fogadta. Megírták róla, hogy kókler, vásári csepürágó, az írás szegény tollok a bérszolgája, majd azt is, hogy izmos tehetség. Néha már ő is úgy érezte, hogy írt néhány tűrhető sort. Franciául és németül olvas és beszél. Magyarul ír is. Mint a hal, vagy a néger. Egyszer decemberben megálltam Pesten az emke előtt. És szédülve álltam, s gondoltam, ez is a hazám itt. Ahogy forradást tapogat az ember homlokán, s mondja, ez is én vagyok, vagy mint a néger Londont nézheti, ahol véletlenül megszületett. Villamosok mentek, és este volt, szemergő, vörhenyes eső esett a keleti fölött. Egy nagyapám 48-ban csak ugyan elesett a hazáért, és Viktor Gorlicénél a fűbe harapott. S én kenyerek s füves mezők és lányok illatára emlékeztem hazámból vissza német utcákon, és Luxorban elsápadtam egy sötét téren, mert magyar szavakkal szólított egy arab, s néha gorombán feleltem franciáknak, s kiabáltam, hogy én magyar vagyok, mi fene más. Az emke előtt álltam, és szemelgett a vörhenyes fényben a téli felhő. Lovak mentek, újságot kiabáltak. Egy plakát virított, valami szappan. Egy nő azt mondta, gyere kicsikén, majd valami speciális csinálunk. És egy fény folyton ordított a vaksör, s valami egyre rángott és csilingelt. Akkor mégis elszédültem, és megálltam. És néztem magam körül. Akár a néger Londonban, mint a hal, a nápolyi halaskot. Mint az ember nézhet itt a földön.

szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz. Drága kincsem, galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám, érted halok, érted élek, száz leányért nem cserélek. Megvidító arcácskádat, csókra termet kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsijét nem csókolgatom. Ó, hogy kótog a kebeled, melyben szívemet viseled, ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad. Karcsú derekadon a vál, halhéj nélkül is szépen áll, nem úgy áll, mint a mancié, vagy a majd megmondom kié. Szép a hajad, szép szálla is, a kis csikó hordozta is. Nem akasztott ember haja, mint a trézi rőt vuklia. Édes a te danolásod, jércefalma kotyogásod, kitykottyod innepi ének, búsz szívemnek, szegénykének. Ha bánatin köznöm véled, egy szódra lelkem megéled, ha jó kedvem csúcsarodik, általad megszaporodik. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak, és mikor a hév nyár lankaszt, nekem te megfrissíted azt. Ó, ha téged nem láthatlak, begóhajtlak, besiratlak, s ha képet kezembe akad, szememből örömkönyv fakad. Téged hordozlak utamban, téged ölellek ágyamban, és valahányszor felkelek, szerelmedről énekelek. Együtt besokszor feküdtünk, bár soha meg nem esküdtünk. Az éjjel is csak megint sem együtt hálunk, ugye, kincsem? Ó, ha szívünk szerelmének kis zálogi születnének, s ott ülnének hosszú sorral a kuszkóban, tele borral, bár csak a feleségemmel téged cserélhetnélek fel, hogy fiakat, leányokat szülnél, apró kulacsokat. Zsanám meg kulacsá válna, borral mindig színig állna, az ő bőre úgyis csikó, beleférne négy-öt akó. De jaj, engem ide tova, elvisz a Szent Mihály lova, szerelmed megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Keserves sors, adjatok bort, lakjuk el előre a tort, ami menne más kutyába, jobb megy a magunk torkába. Akadtam még egy bankóra, kit szántam szemborítóra, de vakságtól ki már nem fél, minek annak a szentedél? Kincsem, violám, rubintom, itt az utolsó forintom. Érted, adom ezt is, tubám, csak szádhoz érhessen a szám. Ó, csókollak, ó, ölellek, míg maccanok, míg lehellek, testet tegyék holttestemhez, és ezt az írást fejemhez. Utas, köszönj rám egy pint bort, itt látsz nyugodni egy jámbort, kedves élete párjával, csikóbőrös kulacsával.

Illyés Gyula, a zeneszavó. Egy szó, csak egyet ejtene. Abba vörösödik bele, azért feszül meg a zene, azért dadog, nem leli azt a szót. Egy messzi, még ember előtti tiszta szót szeretne kilökni. Azért van emlékkel tele szívcsordításig a zene, s vált annyi hangra, hasztalan, mert az a szó, az hangtalan. Aggastyánként azért dohog, hümmög, smorog, azért sipít úgy, mintha asztma rohamaiban fulladozna, nyelve hegyén volt, az imént majd nem kimondta az igét, a könnyítőt, az oldozót, azt az ember fölötti szót. Azért csillant föl a szeme, s kacagott már-már a zene, kezét tördelve, fölzokogva, azért fut hirtelen sarokba, mert elfeledte azt a szót, a rendtevőt, a fényhozót. Attól visít húrpattanásig, hogy a hátgerinc belefázik, attól nyúlik föl, s nyaklik össze, s fülel eszelősként a csöndbe, hallga mire is, hogy szeress, mert attól még boldog lehetsz. Egyszerre olyan önfeledten, mint boldog nők a szerelemben, attól sikolt, majdnem megkapta azt a szót, attól hörög, mert aztán mégse jött. Attól fetreng, veti magát akár a vajúdó anyák, vagy az újszülött csecsemők, attól röhög, mint vadlovak és tégbolyultak, s vadfolyamok, ha mélybe húlnak, mint a megdördült nyári ég arcán a fénylő hasadék, ahogy fogát villantja egy szót, egy ég sugalta, egy távoli, tár még isteni ős szót szeretne ejteni, egy villámfényű hirtelent arról, hogy mit jelent annyi vágya a szívbe, annyi hittel, csak embernek maradni. Ezért törnek egymásra ismét, ismét futamok, dallamok, hogy egymásból kikényszerítsék ezt a szót, ezt a konokot. Fölsikolt egy-egy még segítség, mint ki szívébe tört kapott, aztán görögnek tova ismét, folyamban birkózó habok, meg annyi hasztalan hal. Mert kezdődik megint, mert nincs vég, mert meglelitán az is üdvét, ki a legfőbbről csak dadott.

mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Picasso két órú hajadonai, hatlábú ménnyei tudták volna csak eljajongani, vágtatva, kimeríteni, amit mi elviseltünk, emberek. Amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, stán nem is lehet már. Csak zene, zene, zene, olyan, mint a tiétek, példamutató nagy ikerpár. Csak zene, csak zene, csak zene, a bánya mély ős, hevével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló. Úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itt e földön káromlással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgoz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival, tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, ahol a baj, s be különös, be üdvös írt adsz azzal, hogy a jaj siralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideged hurjaival.

halottak napja Bécsben. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden akár a Bécsi utca, elgurulsz, mint egy villamos, utánad felgörbül a vágány, kutyatej, páfrány tör át a járdán, kit érdekel, hogy erre jártál. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágostól rendiek fehérre meszelt templomában, hallgattam a requiemet, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Bora ecet, könnye, torma, gyertyájának is csak forma, áldogálhat egymagában kezében egy szál virággal, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Mondják, hogy ítéletidő tombolt, összeért a temetős a mennybolt, vízszínben állt ösvénnyel az árok, egymás se látták a gyászhúszárok, toccsantak, térdik, tövik, derékik, senki se látta, mégis beszélik, és a sírok is, mint a leláncolt bárkák, táncoló farukat fölle földobálták, volt minden egérjük gurgulázó korsó, s hogy elúszott volna akkor a koporsó. Dunából tengerbe ki az óceánra, Dunából tengerbe ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla, úszik a koporsó, zene a vitorla. Menjen innen kis vörös gömböc, rúgott felé a fitos kis kóristalány, és Wolfgang Amadeus Mozart a megszégyenítéstől még vörösebben kiudalgott az öltözőből. A gnédige frau nem győzte várni, a kocsi nem sokára visszajön, hajolt földig a cseportás, és Wolfgang Amadeus Mozart kilépett az utcára, föltekintett a csillagokra, a csillagok épp akkor kezdtek fürödni a fölérkezett muzsikába, és Wolfgang Amadeus Mozart megtörülgette a homlokát, és nekivágott gyalog. Dunából tengerbe, ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla. Mit szólhat Isten, amikor heréltek zengik az ő dicsőségét? Csupa semleges hang, neutrum, neutrum, neutrum! Mondják, sőt írja az Histoire de la musique, Encyclopédie de la Pléiade, egyébként Kolozsvárot, a Vasile Alexandri 10 szám alatt lakó dr. Schuller Rudi barátom, bárkinek, aki franciául nem érteni, szívesen magyarra, németre vagy románra fordítja azt a részt, hogy a nagy utazók, les grands voyageurs állítása szerint a legisten háta mögötti, le plus lointain civilizációk benszülöttei, akik a szomszédos törzs tamtamja iránt is teljesen közömbösek valának, egyedül Mozart zenéje hallatán kezdték hegyezni a fülük. Fehér templomokban fehér imádságot, hely, regő, rejtem. Fekete templomban fekete imád, hely, regő, rejtem. Fehér templomokban fekete imád, hely, regő, rejtem. Fekete templomban fehér imádságot, hely, regő, rejtem. Azt is megadhatja az a nagy úristen. Gágugó ludakkal, hápogó récékkel, tetves csirkékkel, varas malacsal egy közös tenyérnyi udvarról, alkohol mámorba fogant koszos kis kölykök serege bámul a hangnál sebesebben tovaívelő gépek egére. Szállj le, világ! Állj meg, világ! Soha sem érünk utól. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágoston rendiek fehérre meszert templomába, hallgattam a requiemet, Dies Irae, Dies Illa, szórhat szikrát a favilla, festve divat a szempilla. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Az a nap, ha mégis eljű, lobot vett égen a felhű, lábon lángol minden erdő. Tüzet immár sokat láttunk, égő várost is csodáltunk, poklok poklára is szálltunk. Megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, csak a bíró késett eddig. Bűn, bűn alól új bűnt vedlik, s nem tudhatjuk vajon meddig tartatunk ítélet nélkül, s mit bűnhöttünk, azt is végül nem róják-e vissza végül. Megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni. Lám a kétség belénk dobban, hihetünk-e vajon abban, mi sem marad megtorlatlan? 1944. június 2-án, nagyvárat szőnyeg bombázásakor egy anyának 4 szép gyermeke maradt a romok alatt.
kettő, négy, hat, nyolc éves korukba ölték meg őket, mondja el minden esztendőben a feleségem, amikor idáig ér a naptárigazítása. Ez az ő békeverse. Hoklott miattuk kirezke. Aki győzött, aki vesztett, bűn a vég, és bűn a kezdet. Kezdem megszokni, hogy a kéz nehezen moccan kézfogásra. Elmarad vidám parolájas, a tekintet semmiben néz. Még szelídnek indul a szó, de már a mondat enyhén karcos, és sejteti a riadót, mely mindnyájunkra annyi bajt hoz. Jó volna kezet rázni ismét, s a vállat átölelni testvér, mielőtt után el nem esnék, Én királyom, nagy királyom, ki születtél Kolozsváron, gyertyámat most érted gyújtom, szálvirágom néked nyújtom, menj be spokolva szószóló, légy életünk közben járó. Küküllő angara, Maros, Mississippi. Küküllő angara, Maros, Mississippi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Szóródik, folyton porlódik, él pedig folyton porlódik, Szabófalvától San Franciscóig, Uram, ki vagy, ki mégse vagy, magunkra azért mégse hagy, ajtódon félve kaparáz, kis szárnyával egy kis foház, gyermeki hangon gügyöget, dicsértessék a te nevet. Aj, miféle népek volna! Szégyentől miért ég az orcánk, mivel vétettünk mi többet, mint akár a legkülönbek? Vén zsidók ószövetségi nyelvével kéne most élni, de hallgatunk, senki sem mer feleselni az Istennel. Verjed, Bartók, verd, abdobot, frakkot, szárnya, tüzet fogod, ég a kunyhó ropogan át, tüzet fogod, ég a világ. 38 éves voltam, amikor Krisztina, majdnem, hogy mesztelen szép Steyer lány, egy pohár viszkire hívott engem az ingerztas és harkán. Szegény vagyok, szívecském s idegen, Machnist mondta, halottak napja van. Megittunk aztán kétszer két felet, a Zsuzsanna, szép német leány, Bécsben lakik, Tiefengráb utcán, was für ein Gedicht, vier Jahrhunderte te alt. Piros rózsa tündöklik orcáján, szép kalár is tetszik az ajakán, kit sok vitéz kíván, szép voltát csodálván, de csak helyába szeretik sokan. Lennék ma néked ingyen a Zsuzsannán, de gyász a gyász, halottak napja van, többet szólnom dolgunkról nem szükség, csókot adott kedvesen, cuppanósat, s intett elég, ha két csilinget hagyok a ruhatárnál. Hallgattam hát oszlopnak vetett háttal, az ágoston rendiek, fehérre meszert templomába hallgattam a requiemet. Volt egy kevéske földünk, kertünk, Isten előtt se térdepeltünk, üggyel, bajjal, de megvalánk, panaszra nem nyílott a szánk, fohászra is inkább szokásbós, hogy őrizne meg a kaszástól. Rólam is majd emlékezzél, megvizült hátamon az ing, mint a bujdosó Kossuth Lajosé, mikor a törökhöz folyamodott, megvizült hátamon az ing, olyan egy beszédet vágtam ki én is rossz lábam a kapunyílásba vetve, nehogy becsaphassa az orrom előtt, mert akkor oda az egész virrasztás. Égen volt még a hajnal csillag, amikor odaültem a kapujába, nehogy elszalasszam ma is. Megvizült hátamon az ing, akár a szegény Kossuth Lajosén. Félkezem a kapukilincsen, a másikkal botomat szorongattam, mint a torkomat, a visszanyelt szavak. Finomnak kellett lennem, különben nem érek célt. S ott rothad a kicsi rossz szénám, akárcsak a tavaly, a kicsi rossz szénám, amit a tagútba kaszáltam, a tagútbas harmadába, amit régebben nagy idő elleni harangozás fejébe, a mindenháztól kiáró kupabúza mellé ingyen jussolt a falutól a harangozó, megvizült hátamon az ing, amíg kértem a mérnök urat, adna egy fogatot, arat a nép, mindenki a mezőn, áll az iga, ingyen neszik a ló. Közérdek is, hogy az a kicsi rossz szén a födél alá kerüljön, a harmada csak az enyém, a harmada. De meglátjuk úgy dél felé. Hé-te-hé! Hé-te-hé! Suhintotta felém a szót úgy dél felé, hogy suhant volna válaszol a bot, de akkor oda a cél a kicsi rossz szénán. Hé-te-hé! Csavarni lehetett volna az inget a hátamon, mint a szegény bújdosó Kossuth Lajosén. Ott égje el a tűz. Vagy ott rothadjon ítélet napig. Már nem is a lába, a botja hozza az én 70-en túli földig alázott édesapám.
Róla is majd emlékezzél, akire földre jöttél, Jézus, meg ne feledkezzél. Adjad, hogy jó véget érjen. De szándékod felül kérdezd meg, mielőtt harsonáid megfúvatnak. Rikító, részpetúnia, szirmany, gyémánt, harmad, fürdőző, pufók, angyalok, tomporára, rápalma, karnagy, mise is, mese csörgedez, elfillázgat a szoprán, és földön túli édeni nyugalmat balzsamat rám. Párától glóriás, puliszka óriás, susog a tej, surrog a tej, csobog a tej, a bársonyos, az édes. Csak ennyi kell, csak enni kell, csak ennyi kell az esti üdvösséghez. Mise és mese csörgedez, köcsögök, cserép, fazakok, messzi beszéde halszik, kérőzzük, kedves bivajokra gondol a tej, s megalszik. Miestve a pálya, fereg rád, de dinkoló, de mátká múmi, te vagy a láng, a szótalan, az áldott anyaméhen túli, világ végét érintő angyalok szárnyaitól szoktál kigyúlni. Ó, itt maradnom, adj erőt, örökre itt legyek megáldott, hol sötéten enyésznek el gyilkos hiába valóságok. Nem tudhatja százat se szem, oly mélyre nem lát olyan távol, hová fészkemre menekít egy tűzpillangó a halálba. Befonnak egyszer téged is, valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden, akár a Bécsi utca, vidig lokkan íren sárfer lóran, felejtett hamar minden örömet. Akarva, nem akarva, itt meg kell állanunk, valami eltakart a vezérlő csillagunk, pedig sehol egy felhő, nincs egy tenyérnyi folt, más csillag sincs, ha feljő, egymaga lesz a hold, ormok és tornyok dőlnek egymásra hangtalan, minden ránccal földnek kisím, boldogan, ki elkezdett, bevégezt, nincs gondunk ezután, talpunk alatt a csöndes, gömbölyű óceán. Ahogy a harangot, a harang szót, felejtem hamar minden örömöm. Bort ide, angyalkák, az ajtó melibe. Világból válni akarok, szabadok közé szállni. Utána már semmi sem következhet. Csak a lebegés, olyan szegényen, akár egy hidrogén atom. De megkísérthet még a fész, ha netán eszükbe jutna elvenni az egyetlen megmaradt elektronunkat is. Így legalább megvolna még a remény, a 10-20 milliárd évnyi jövendőbe vethető hit a föltámadásra, vagy valami ahhoz hasonlóra.

Kányhád is Sándornak. A Nyikó vizén, Kükülőn, Maroson és Olton dagasztó teknőbe ülnek, mosó teknőbe szállnak a gyermekek, s egyikük eljut az óceánig. Felség vizeinken hajók süllyednek olykor, a patkányok hagyják el mindenek előtt a fedélzetet. Nem vagyunk mi helydehely legények, másodtisztek sem vagyunk, nem vagyunk derék kapitányok. Volnánk csak jámbor hegedősök, kóri muzsikával, pici furujával, szorongó torokkal, elkékülő szájjal, görcsbe rándultan is fújjuk ugye bátyám a végső pillanatig. Miként am a zenekar a Titánik fedélzetén. Fehérben. A hegyek alatt alszanak a falvak. Ráncos kis öklüket szájukba veszik. Bajszukon sársú sorász, fölöttük fagy sarabolgat, hajukat havak lengetik. Halántékukról fölröppen egy-egy erdős, mindig csak pernye, mi visszahull. Fejük alatt a sárga ég, a rőt töreg zizek, tapodják kis betlemesek, de jászoltalanul. Aludjatok csak kiterítve szépen, a szuszogást majd gondozza a szél, a fájdalom pirosa úgyis észrevétlen üt át, mint gézen a vér. Kocsmafüst. Itt, hol még remeg az ajtó félfába vágott fejszenyél, s a forralt szújka gőzében némán ülnek a favágók, akár a rönkök, megindul valami sziszegő, hószilánkkal perzselő havasi szél. Átfut a termen füstös fellegeivel, s váratlanul kigyulladnak a nyelv savanyú vermeibe elásott szavak, arcokra vénült várakozások, fogakra kövesedett követelések, s kigyulladnak a baj, akár a haj, pállott kazlai, végre! Lassan szenesednek az arcok, az élő hús sistergő szaga terjeng, az őszinteség krematóriuma ez, kimerednek belőle a csontok. Odakünt, komondor éj és csönd van, csak Isten házi állatai vonítanak, a kutyák. Megkucorodva, szükölve nézik, hogy az ajtó félfából félelmetes lassan kiolvad a fejszeil. Hideg.

0: Kányádi Sándor. Rum és erkölcs. Ha ez az erkölcs le van ejtve.
1: Azt mondom én is, le van ejtve.
0: Nekem az ilyen nem erkölcsöm.
1: Azt mondom én is, nem erkölcsöm.
0: Ne hidd, hogy csak a rum beszél.
1: Belőlem sem a rum beszél. De így elhúzni a nótáját. Azt mondom én is, a nótáját.
0: Ne ölj, ez erkölcs, meg van értve.
1: Azt mondom én is, meg van értve.
0: Ne lopj, rendben van, ez is erkölcs.
1: Azt mondom én is, ez is erkölcs.
0: De lopnak az anyját. Ez erkölcs?
1: Azt kérdem én is, hát ez erkölcs.
0: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
1: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
0: De egy kurváért ilyen cécót.
1: Azt mondom én is, ilyen cécót.
0: A többi régi nem tudom már.
1: Igazad van, én sem tudom már.
0: Mert könnyű csak úgy sárt fröcskölve.
1: De milyen könnyű sárt fröcskölve.
0: Csak kiszállni egy autóból.
1: Az ám, de milyen autóból?
0: Ítélkezni, testvér, nem erkölcs.
1: Azt mondom én is, hogy nem erkölcs. A lelkét tette ki miattunk. A lelkét, jól mondod, miattunk.
0: Keresetét hazadta.
1: Mindegy, krajcárig hazadta.
0: Zasszony nem akar ide jönni.
1: A nagysága nem akar jönni.
0: Ő meg innen nem szabadulhat.
1: Az már szent, hogy nem szabadulhat.
0: Az élet, testvér, az az erkölcs.
1: Igazad van, a legfőbb erkölcs.
0: Megérteni, az még egy erkölcs.
1: Megérteni, mekkora erkölcs.
0: De nem szólt még nekem sem.
1: Csodálkozom, hogy még neked sem.
0: Nem szokott ő az ő bajáról.
1: Sose szól az ő bajáról.
0: Aztán mégiscsak kitudódott.
1: Ilyesmi könnyen kitudódik.
0: Mondtam neki, hogy rá se ráncson.
1: Jól mondtad, komám, rá se ráncson.
0: De ő gyötrődik, mint egy állat.
1: Gyötrődik, mondod, mint egy állat?
0: Őj, csak lettem volna a helyében.
1: Azt mondom én is, a helyében.
0: Megmondtam volna a szemükbe.
1: Istenesen megmondtad volna.
0: Föltettem volna egy-két kérdést.
1: Már biztos föltettél volna.
0: Mert itt csak a meló az erkölcs.
1: Igazad van, csak az az erkölcs.
0: Nem az én göncöm, mibe jöttem.
1: Az már igaz, én is úgy jöttem.
0: Nem erkölcs, mint gyertyánál írtak.
1: Nem erkölcs, mint gyertyánál írtak.
0: De a fenébe sokat ittam.
1: Én is éppen eleget ittam.
0: Ideje volna lefeküdni.
1: Azt mondom én is. Lefeküdni.

poți al portúi módra. Egyszer térens időn kívül egy étteremben hideg pacalt tálaltak elém szerelem helyett. Szóltam finoman a konyha küldöttjének, hogy melegen szeretem, és hogy a pacalt, méghozzá portói módra, sohasem eszik hidegen. Türelmetlenek voltak hozzá. Hát sehol se lehet igazunk, még az étteremben sem. Nem ettem meg, nem kértem másikat. Rendeztem a számlát, és elkezdtem az utcát róla felsfalá. Ki tudja, mit jelent ez? Velem történt, de én sem tudom. Azt jól tudom, hogy mindenkinek a gyerekkorában van egy kert. A magunké, vagy a közé, vagy a szomszédoké. Jól tudom én, hogy a játékunk volt ott az igazi úr. S hogy a szomorúság csak a máé. Nagyon is jól tudom én. De ha szerelmet kértem, miért hoztak nekem pudra, hidegen? Nem olyan étel az, ami hidegen ehető. Nekem mégis hidegen hozták. Nem panaszkodtam, pedig hideg volt. Senki se tudja megenni hideget. De ez hideg volt. Köszönöm.

Egyszer sikerült a televízióban, helyesebben a rádió egyik költészetnapi nyilvános adásán Illyés Gyula Óda a törvényhozóhoz című versét jól elmondanom. Jelenlévő költők gratuláltak, mintha itt születtek volna meg a vers gondolatai, mintha most szülted volna meg a verset, mondták szegény Váci Mihály is köztük. Egyik lapunk, szaklap, tévékritikusa azt írta, széttördeltem a verset, úgy tettem, mintha ott jutnának eszembe a gondolatok, valószínűleg indisponált lehettem. Szegény tudatlan, máig nem tudja, hogy a legnagyobb dicséretet írta. Köszönöm neki szépen, hallgassák meg! Óda a törvényhozóhoz, Tersánszky Józsi Jenő jubileumára. Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú, ha akként gyártódnánk mi emberek, akár a vályog, mit a vájú billió szám is egyformára vet. De hát ezt nem lehet. Ahány szív, annyi akarat, s rég nem vagyunk csupán agyag s anyag. Pontos leszek, mint mindig az író, ha a tudós költ s a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elevent. Tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze. Hogy részlet igazát ki illesz-e a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, ne vályog vájú sarává meredjünk. Atomok atommagvakként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne a halál. Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, és a kivételnek, mely holnapra talán szabály, jogot, hogy hadd kísérletezzék a költőnek, a legfőbb kutatónak. Mert semmivel nem kell nagyobb tehetség és buzgalom meglelni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atomerejét, röpülni világűrön át, mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel, mint fölmutatni ibolyán túli fénnyel, mi lesz holnap kötelező közöttünk emberek, mi az, mi idegünkben közelek. Évmilliárdok távolából, évmilliárdok távolából. Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhám, a látszat rombolóknak, kik elválasztva percenként a rosszat a jótól valamit folyvást rendbe hoznak, percenként fölmutatva, hogy mikortól gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép, szép az imént torz, a hős ribék. Ki az, aki elől megy? Mert nincs szabad jegy jól haladni a korral, mert van, amikor hány a példa, a néma szólal, az iszkol, aki űz, makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működőket, a haladókat, harcolókat vallom, a terepfölverőket a legkülönbeknek. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen libegve Hamlet, Karenin Anna Bánk, meg annyi tiszta lány. A homályt űző ősvilágnő, ha ők szólnak. Üdvözlet s hála hát a törvény s fényhozóknak, kik hol mágián, hol gúnykacajon át, s elbukva is előre törnek, tám nem is tudva hova s miért. Így mondjunk hálát Tersánszky Jenőnek, mi, akik látjuk, hova ért. Az igazért. Fütyülj tovább két hangon, mest. Építsd hordozható csónakjaidat, tört fejed ős sípon, új bicikli féken, szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell, a részletet, te, teljes ember.
ne pihentess se karodat, se agyadat, se szádat, dolgozz soká még, s vigadj, s ne is tudd, akár csak a század, ki vagy.

0: János pap országa.
1: Büszke, harcos, kalandor nép volt a magyar nemzet. Két élű kard, mely ha moccant, jobbra-balra sebb. S jobbra-balra merre fordult a fegyvernek élet. Puszta lett a népes ország, és üvöltött rajta végig harcosok nevét. Kin a német, minthogy ő rá járt a rúd legjobban, megfélemlék, megbúsula, cselszövet titokba. Nem bírván az oroszlánnal, annak vermetása. Takarónak a veremre, mint egyéb gazságra, jó lesz Krisztus szent vallása. Ázsiának sáskaféle kóborló pogánya, Isten a te lelkedet bár mind pokolra hányja. Ne legyen az idvességben soha semmi részed. Lelked üdvösségeért nem, de saját bőrünk javáért megtérítünk téged. Így beszélt a német papság, és a pénzbe markolt. A papok nagy torkú zsákja már akkor is megvolt. Bor tulok lett a dúlási, a pénzt nem kímélte, tudta nem vész kárba semmi. Húzni fogja firól fira az uzsorát érte. Lett is aztán dinom-dánom, keresztjén tivornya. Hirdeti az Isten igét, papok bora, bornya. Kocsma lett az Isten háza, melyben ittak, ettek, s egy-két szentnek a nevét, ha elgagyogták, részek fővel mindent megfizettek. Kiváltképpen egy pap, neve Iván, azaz János, többi közt legjobban értett ehhez a munkához. Udvarán örökké tombolt a lagú, kalákon, hét mérföldre érzett a szag. Úgy hitták ezt a vidéket, János pap ország. Kedves ország volt ez a táj minden naplopónak, kaszakapa kerülőnek, éhen kóborlónak. Kújtorgó evek lakoztak a jó sült szagán. Újtorgó magyar nép dőzsölt, ha tudott keresztet hányni, Jánossal magát. Sült ökör hevert szanaszét János udvarában, két szarván poros csobányok, kard az oldalában, akinek tetszett, oda ment az ökörből, vágott, jót ivott rá csobányból. Nem is könnyen hagyta aztán ezt a jó országot. Alig futott ennek híre a népség között el, aki nem jött a szagára, a hírére jött el. Nem, hogy jól lakjék, hanem csak, hogy valamit látta. Addig nézte, hogy maga is megkívánta kívül a palánkot. És aki egyszer megkívánta, az be is bocsáták, fogánykővel el nem hagyta többé a kalátát, megtaníták kulacsszónál a Krisztus hitére. Vagy nem is a hitre, hanem a vallást elindokító sok mindenféle. Első ága volt a hitnek, elmondom adják, hogy minden termék tizedét a papoknak adják, bor és búzát és baromfit, földeket is mellé, haluszámra jobbágyűjébe, apja kövér pusztákat ingyen megmondják. Másik ága volt a hitnek, hogy ne kapja kincsen, mennyországban a gazdagnak semmi helye nincsen. Ne rabold el a némettől, ami neki termett, sőt, ha ingedet lehúzza, az se bánd, mert Isten úgy ad lelkednek kegyelmet. Harmadik volt, országodat pap kezére bízzad, ő ráér tanácsot adni, míg más ember izzad. Ő mindent vége.

0: 5. Még én tudom hívni. Az is ilyenféle rágalom s káromkodás a megváltó nevének, melyeken a jó magyarság gyönyörűen épül. Idegen kalandoroktól kihagyá magát pusztítni, csak nem minden. Legott a királyi székre, német ember hágott, aki fogta, másnak adta titkon az országot. S amiatt, hogy másnak adta, s a magyart megrontált, iszony belháborúban, magyar a magyarnak vérét esztendőkig adta. Attól kezdve többször is volt János pap országa. Sült galamb, borral folyó ér, és ingyen kaláka, melyekért a jó magyar nép mindenét odakta, s tett olyat részekkel, hogy mikor kiózanodott, százszor megsiratta. Most is vannak, akik ilyen hízlalóba vágynak, lomhán a gyomornak él, és élni az ágynak, kik előtt a hashoz mérve a haza sem drága, s midőn ezt küzdésre készti, felsohajtnak. Jöjj el, János paporta!
1: Babicsi!

Már minden ábrázat elvonult, gorilla képtárak felvonult, fajok, színek, nem és kor szerint, haladkozási rangsor szerint, anyájas esztendők nyársain forgadoznánk embertársaim. Arcot szép szűz, mért oly májfehér, sápasztja az ápolt szenvedély. Natúrád avid bárs, karnivor, nem állsz le bárkivel bármikor. Megjelent milliárd oldalon a világponyva irodalom, s a mennyeknek rózsás köldökén kikönyökölt a kultúr fölény. Gép zenélt, táncolt, gondolkozott, s állon szirógatta undorod. Ellátott, ellejtett a divat, áldoztál sereghajtóinak. Maskarák, költők, karusszele, kurvák, errehozó rossz szele, ürítsd ki koldús iszákodat, mosolyog, incs minden bábunak, sorból kiállsz, hátat fordítasz, eddig volt, mindig volt, holtig az. Egy orángutáng, egy indián, lap, mongol, nyúl, zsiráf, pávián, gepida, vandál, a gót, a hun, bezár a menet. A múzeum már minden ábrázat felvonult, gorilla képtárad elvonult.

húzzák. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húzsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Viharver, delejtű elromból, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos, reteszem. Húzsákon lehűdöm, lerakom, szerkeztem vetített alakom. Árnyékrajz eljut a körrajzig, korrajza, korrajza, kirajzik. Nevemet kizengem, felzubog, énemnek ezengem hazudott. Húskánzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője, nem voltam. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, húrcolom magam a zsákhúsban, ülök szegény pára húzsákban, nem hiszek én már a múzsákban.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. Vendégünk DJ Meda, aki egyiptomi származású. Ő játszik zenéket, és svájci művészek Jörg Köpül és Miriam Bürgin hangfelvételeit Egyiptomban, Kairóban készült hangfelvételeket fogunk még bejátszani, csak január 30-án készültek főleg angolul és

Az előző bejátszásban arról beszéltek, hogy Mubarak mennyire nem tudja, hogyan élnek a szegények. És ugye Egyiptomban a legtöbb ember szegény.

Az előzőkben egy újságíró hölgy beszélt arról, hogy a rezsim őket egy pár facebookosnak hitte, de ez természetesen nem így van. És hogy ők rendet akarnak minden este, vagy minden alkalommal összetakarítottak maguk után a téren, és semmi balhét nem akartak. Csak változásokat. És hogy nagyon sok erőt adott nekik Tunézia. Akkor döntötték el, hogy vagy az adta az erőt, hogy ők is megpróbálják. Ezek az interjúk január 30-án készültek, lesz majd nem sokára későbbi is, és angol nyelven is. Közben Meda játszik nekünk egyiptomi zenéket, most főleg a 80-as évekből.

Egyiptomból, a Tahrir térről hallatok Kairóból felvételeket. Az előző férfi arról mesélt, hogyan indult el a Tahrir térre egy csokor virággal a kezében, hogy a rendőröknek jelezze, hogy békés szándékkal jött, amire könnygáz volt a válasz. De azt mondja, hogy nem fognak elmenni, és addig maradnak, amíg ez a rabló társaság el nem megy. Természetesen itt a rezsimre gondolt. A zenéket közben Meda játsza nekünk, aki egyiptomi származású, Budapesten DJ-ként. Nem csak arab zenéket, de inkább 70-es, 80-as évek zenéit játsza. Az egyiptomi felvételek pedig a svájci Jörg Köpül és Miriam Bürkin felvételei.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. Egyiptomi zenék és hangfelvételek szóltak. Vendégünk DJ Meda volt, azaz Ahmed Khalil Hussein, aki egyiptomi származású és Budapesten él, és az interjúk, amiket hallgattatok, a svájci származású Jörg Köppl és Miriam Bürgin Egyiptomban készítették őket, főleg január 30-án, de ez az utolsó, ez például február 20-i volt. És még sorolnék egy-két nevet az interjúkészítők között. Ismail Negm, aztán Miriam Bürgin, Fózi Emráni és Jörg Köppl voltak. Megpróbálunk rendes tracklistát összeállítani. Az előadók legalább meg lesznek. További jó hallgatást. Jön a Bang Bang.

0: Sziasztok, ez a Tilos Rádió a 90,3 MHz-en, a Skifi Nap műsorainak, rendezvényeinek sorában most a Kovács Ádám Hangpostája című közgazdasági vita műsor jelentkezik, amelyet a Szabadlovas Egylet szervez, és ugye a Skifi és a közgazdaságtan határmestjén vagy metszetében talált témánk, vagy a minket leginkább érdeklő téma ebből a metszetből, az az, hogy hogyan lehet kolonizálni a bolygókat a naprendszerben, a Marsot, a Vénuszt, hogy ennek milyen gazdasági és társadalmi következményei lesznek. Ilyenekről fogunk beszélgetni most. Ugye hihetetlenül értünk a témához nyilvánvalóan, úgyhogy a jelenlévők Bognár Gergő, Váradi Balázs, Édes Balázs, és én pedig Muraközi Balázs vagyok. Most a kicsit ugye a műsort, ja is telefonáljatok be, hogyha van valami elképzelésetek vagy ötletetek arról, hogy hogyan kéne kolonizálni a bolygókat, kis hazánk hogyan vehet ebben részt, 215-37-73-as telefonszámon. És Eliott pedig, aki ezeket a zenéket hozta nekünk ma is. Akkor tehát kezdjük a Földről, induljunk el a Földről, igazából azt, hogy mi most a helyzet így kolonizáció szinten, tehát mondjuk az amerikai fejlemények azok hogyan alakulnak, hivatalos programok szerint mikor mi fog történni. Én Gergő kicsit utána nézett.
1: Hát ugye tavaly két fontos dolog történt. Az egyik a Kolumbia katasztrófája után a Bush elnök egy új tervet hirdetett a NASA számára, amiről majd beszélhetünk egy kicsit, és a másik pedig az, hogy elvitték a X-Prize, tehát az X-díjat, ami ugye egy 10 millió dollárt adott annak, aki először juttat föl magánrepülőgépet és hoz vissza a Földre. És ez megtörtént tavaly a Spaceship One harmadik próbálkozásra, jól tudom, akkor ez sikerült neki. Úgyhogy ők elvitték a 10 millió dollárt. Ami itt érdekes az az, hogy ezt azóta felvásárolta Richard Branson, aki a Virgin cégcsoportnak a főnöke, egy ilyen excentrikus milliárdos, és van egy Virgin Galactic nevű cég, amely, ha minden igaz, akkor az évtized vége előtt turistákat szeretne juttatni az űrbe. Ellentétben azzal, ami az oroszoknál történt, hogy 20 millió dollárért hajoltam, két embert hittek fel eddig, ez 200.000 dollárba fog kerülni egy jegy, és már most lehet rá jelentkezni, úgyhogy ha valakinek van felesleges 200.000 dollárja, akkor 3 napra elmehet velük. Tehát az a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy beindult az űrturizmus, illetve hogy az nagyon hamar be fog indulni ez a biznisz. És ugye akkor itt az első kérdés, amit rögtön beszéltünk, az, hogy vajon a magánszféra, vagy pedig az állam lesz az, aki igazából elindítja az űrbetelepítését és ezeket a programokat?
2: Hát ugye, hogy belugassak, a klasszikus történet, amire az ember mindig visszanyúl, amikor valami kézzelfoghatót akar erről mondani, az a gyarmatosítás története, tehát hogy hogyan lett Amerikából ország, meg Afrikából, meg Ausztráliából ország, és hát ott csak az elején voltak ilyen politikailag motivált, a dologba pénzt fetszölő királyok meg királynők, viszonylag hamar, illetve maguk a királyok, királynők is gazdasági okokból kezdtek el hajókázni különböző távoli pontokra. Közgazdásznak majdnem nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb, ha ebből a dologból lesz valami, akkor előtérbe fognak kerülni a gazdasági okok, és nem csak abból a célból fognak a Holdra meg a Marsra röpködni viszonylag drága járművek, hogy zászlókat helyezzenek ott el, integessenek, és útközben katonai fejlesztéseket próbáljanak ki, hanem valamiféle gazdasági megfontolások is előkerülnek, és akkor meg a másik reflex lép érvénybe a közgazdász agyában, hogy az ilyenfajta gazdasági dolgokhoz alapvetően azért a piac az alkalmas mechanizmus, és hogy valahogy majd akkor a magán kezdeményezés és a profitéség fogja jobban működtetni ezeket a dolgokat, vagy hajtani tovább, mint sem a dicsőség vágy, meg a nemzeteknek az ilyen absztrakt versengése valami nemes dologért.
0: Ugye nem beszél, hogy a nemzetek absztrakt versengésének alapvetően ugye az a feltétele, hogy legyenek hasonló erősségű nemzetek, amik eléggé különböznek egymástól, akkor saját társadalmi viszonyaik felsőbbrendűségét próbálják bebizonyítani azzal, hogy az űrprogramban nagy eredményeket érnek el. És ugye lehet, hogy tehát emiatt is kapcsolódott annyira szervesen az állami tulajdonhoz, vagy az állami vállalatokhoz az űrprogram, hiszen ez katonai és ilyen nemzeti presztízs szempontok motiválták, amikor ugye...
2: Lehet, hogy Európa beszár ebbe a dologba, és a francia nyugdíjrendszer nagyobb dicsőségére Európa külön fogja megpróbálni meghódítani a soron következő bolygót, de ez talán annyira nem reális, mint ahogy a Szovjetunió meg Amerika versengett ezen a téren.
3: De miért érdemes? Most a, tehát a gyarmatosításra gondolok, akkor ott sem feltétlenül egyértelmű, hogy amikor a folyamat elkezdődött, akkor mit gondoltak arról, hogy ezt miért érdemes csinálni? Tehát, hogy nyilván a gazdasági hasznai egyértelműek, de ugye...
0: Egyébként az azért annyira nem egyértelműek a gazdasági hasznait, eddig nem láttuk. Mondom.
3: Hogy... Tehát, de ott is mondjuk 3-4 szempont az biztos lehetett, és hogy kinek mik voltak a szempontja, hogy az biztos nem egyértelmű, de itt végképp nem látom, tehát azért nem teljesen evidens, mert ugye kb. Jó bulinak tudjuk tartani azt, hogy a Marsra elmegy valaki, de nem, hirtelen nem látom a piaci értékeit.
1: Hát de ez történelmi is előfordult többször, hogy nem tudták előre, hogy ilyen értéke lesz. Tehát például mondjuk az Ausztrália felfedezés, akkor ugye nem tudtak vele mit kezdeni, ezért kitalálták, hogy elviszik oda.
0: Elég messze van erre az attribútumára építve.
1: Ami ugye folyt is 60 éven keresztül, amit 60 éven keresztül, egészen addig, amíg egyszer csak aranyat nem találtak, és akkor ugye már nem büntetés volt oda kerülni, hanem épp ellenkezőleg. Tehát nem lehet előre tudni, hogy például mit fogunk találni a Marson.
0: Hát mondható, hogy az űrversenynek is voltak azért valamilyen hasznai eddig, hogy a nem tudom, a teflon kifejlesztése és tehát hasonlít, egy csomó fejlesztés meg ilyen technológiai újítással ez összekapcsolódott.
3: De ezeket csak az állami szféra tudja érvelni, hogy miért költ rá pénz szerintem. Tehát, hogy az nem evidens számomra, hogy valaki technológiai újításokat vár, de nem tudja, hogy miket, és ezért repül privát pénzből, nyilván nem.
0: Hát jó, de az, hogy bizonyos cégek kísérleteket végezzenek a súlytalanság körülményei között, nem tudom én, tehát ez lehet egy ilyen üzleti irány az űrturizmus mellett, hogy ott a...
1: Hát szerintem, ami rövid távon üzlet, az a turizmus. És hogyha ez a Virgin Galactic sikeres lesz, akkor valószínűleg más cégek is be fognak ebbe szállni, ami remélhetőleg leviszi majd az árakat, technológiai újításokat találnak ki, és hát gondoljunk bele abba, hogy 1935-ben mondjuk hogyan néztek ki a repülőgépek, és mennyire repültek, és 1960-ban hogy néztek ki, és mennyire repültek akkor, és ma. Tehát előfordulhat, hogyha...
0: És 60-ban hogy néztek ki az űrhajók, és hogy néznek ki most?
1: Előfordulhat az, hogyha úgy dönt az emberiség, vagy úgy döntenek az ebben érintett országok, hogy akkor az űrt azt felnyitjuk a tőke és a magáncégek előtt, akkor újra beindul egy gyors verseny, most már nem katonai verseny a Szovjetunió és az Egyesült Államok között, hanem nagy cégek között.
2: Nem, tehát a turizmus, egy picit szkeptikus vagyok, hogy a turizmus mennyire elég, vagy mennyire tud elég pénzt becsatornázni abba, hogy itt valami komoly előrehaladást legyen. Tehát ahogy mit tudom én, mondjuk egy csúf sivatag, az elég lehet oda, hogy oda vigyenek néhány kalandvágyú embert, akik akkor egy csomó pénzért csodálják, hogy hú, itt 70 fok van, és ez és semmi nem él meg, és milyen piros az alkony, de azért ez nem fog létrehozni ott egy új országot valószínűleg. Ugyanúgy szerintem önmagában, tehát a turizmus az lehet egy fázis, vagy egy lépés, vagy valahogy...
0: Közben a telefont.
2: De...
3: Halló.
2: Csatornázhat dolgokat, de önmagában kevés.
3: Halló.
4: Ott van pedig az emberünk, ahol a
0: végén. De most már nincs. Akkor megkérnénk az emberünket, hogy még egyszer hívjon fel minket, és hát, ha most sikeresebbek leszünk. Tehát nem tartod a...
2: De a turizmusnak lehet szerepe. De persze, lehet egy csomó pénz, amit most nem tud belekerülni a dologba, belekerül, de önmagában egész biztosan
0: kövés. Bele tudom is sorba kerülni. Halló?
2: Turizmus az éterbe.
3: Hát... Halló, ez nagyon jó, tehát...
0: De jó, valószínűleg hallott minket egyébként, tehát...
3: Igen, mi is hallottunk valamit.
0: Ez... Nézzük meg. Jó, akkor...
2: Ja, visszatérve az eredeti motivációkat, a analógiára, amíg újra telefonál ez a rejtélyes ember...
0: De technikailag mindent megteszünk.
3: Lehet, hogy nem is ember.
0: Működjön.
2: Lehet, és igen. Ez megmagyaráz.
0: Halló?
5: Sziasztok, na most hallani.
0: Szia. Igen, most már hallani.
5: Jó. Két alkalommal
0: nem bocsánat, mert technikai problémák voltak.
5: Ha. Fú, mit is akartam mondani.
0: Na, de annyi akkora sikerélmény.
3: Azt előnyünk a közös sikernek.
5: Ja, hogy tökre sajnáltam, hogy mert én neten hallgatom, és így le vagyok maradva, hogy közbe vágtam, mert közben elkezdtetek arról beszélni, illetve az egyik ötök, hogy ez a turizmus, ez valószínűleg kevés, szerintem is. De nem ezt akartam mondani. Ja, hogy igen, hogy mindig megfeledkeztek Kínáról. Tehát, hogy oké, hogy most már nincsen Szovjetunió, és akkor nincs ez a presztízs verseny, de ott van Kína, akik igen keményen nyomulnak űrkutatásban, egyre inkább mostanában, és hát az egyrészt az nem kifejezetten az az ország, meg az a gazdaság, ami annyira kizárólag piaci elvek szerint vezérelt, hanem ott azért nagyon hát ugye eleve van mögöttük egy bázis, tehát ott lakik 1,2 milliárd ember, az elég komoly tőke mindenféle szempontból, és az általában annak a mozgása meg a dinamikája az nem a piac szabályait követi, úgyhogy ők szerintem nagyon komoly erőforrásokat tudnak átcsoportosítani arra, hogy akár pusztán presztízsből, vagy mindenféle ilyen erőfitoktatásból építsenek egy bazinagy bázist a Marson, és ez szerintem elég erősen katalizálhatja ennek az egész dolognak a menetét, nem?
0: Köszönjük szépen.
2: Lehet, én egy japánnal beszéltem, amikor már nagyon homályosan emlékszem, hogy Kína valamit sikeresen végrehajtott az űrben, már nem emlékszem micsodát, és pont azután, hogy a japánok pedig a sok évtizedes technológiai kiváló eredményeikkel meg elszúrtak valamit, vagy nem jött össze valami, és hogy Japánban ez nem nemzeti gyász, de legalábbis ilyen magukba fordulást okozott, hogy basszus, mi itt nagyra vagyunk.
5: Igen, és a japánoknak ilyen komerciális célokra felhasználandó műholdjait szállító rakéták voltak le egymás után.
3: Ja, igen.
5: Beégtek a kínaiak, meg nem is tudom mit, azt hiszem nemrég lőtték fel az első föld körüli pályára állított, hát nem műholdjukat, nem űrhajójukat, hanem valami
0: ilyesmi. Talán a majmot, vagy ilyesmi is, nem?
1: Igen.
5: Igen, tehát hogy volt rajta élő.
3: Igen, és már látjuk, hogy a József Városi piacot elárasztják az olcsók.

0: már postagépek röpködtek, tehát ez egy szép teljesítmény volt nyilván, és büszkék is volt.
1: Kína az egy más kaliber, nekem inkább erről a kínai dologról az a Vonnegut regény ugrik be, most nem emlékszem, hogy melyik volt, azt hiszem a Burlesque, nem tudom, hogy olvastátok-e, amiben az Egyesült Államok az folyamatosan hanyatlik, mindenféle szempontból, mind gazdaságilag, mind tudományosan, mind morálisan, és a kínaiak pedig folyamatosan fejlődnek, és ezzel párhuzamosan egyre jobban mennek össze. Nem emlékeztek erre a
2: és utána pedig megszállják Kaliforniát, ilyen kis 2 centis kínaiak.
1: Nem, hanem az van, hogy a végén már ilyen mikroszkópikusak, de hát azért mennek össze, mert egyre többen vannak, meg hogy űrutazgatnak, és közben manipulálják a gravitációt is, és akkor az a legvége a regénynek, hogy Amerika az egy ilyen iszonyatosan lepusztult, sivár, kihalt ország, ahol kb. Ilyen középkori szintre süllyedtek vissza, mint civilizáció, és ilyen lovaskocsikkal járnak, meg mit tudom én, ott New Yorkba a házak között élnek, mint a vadak, és akkor néha nincsen gravitáció egyáltalán, néha meg fel se tudnak kelni az ágyból, mert a kínaiak erősre állították.
3: Na, köszönjük szépen!
1: Hello!
2: Szia! Erről a klasszikus Economistnak volt ez a klasszikus címlapja, amikor a kínaiak fellőtték ezt az űrhajót, hogy ugye akkor már nemzetközi segélyekre nem tartotok számot.
3: Igen, ami vitát is váltott ki. Tehát nyilván Kína azért valamivel több erőforrást tud összeszedni, mint mondjuk Magyarország, tehát, hogy, sőt, ott ugye motiváció is vannak rá. Hogy...
4: De jó, hát most akkor ez tényleg fontos, ez azt jelenti, hogy a verseny is működhet, meg azt jelenti, hogy vannak potens szereplők ebben a játékban, és a piac alapon is komolyabban elindul a dolog, és mondjuk technológiailag ez megalapozott lesz a következő 10 évben, akkor valószínűleg érdemes lesz Kínában csinálni például ezt a dolgot. Meg valószínűleg az oroszok is majd lejjebb fogják árazni a dolgokat, hogyha 100-szoros különbség volt abban, amit mondtál.
2: Na, csak összefoglalva ezt a Bush tervet akkor. Tehát itt ugye arról van szó nagyjából, hogy a NASA-nak újra el kellene kezdenie először robotokat küldenie a Holdra, utána 2014-re embereket juttatni, és hosszabb időre juttatni, tehát nem csak 2-3 napra, hanem a végcél azt hiszem 3 hónap, tehát létrehozni egy állandó bázist, és utána pedig a még meg nem nevezett jövőben pedig onnan indulni tovább a Marsra, egy nagyobb expedícióval. És ez rengeteg kritikát kapott ez a terv, az egyik kritika az, hogy ehhez nem rendeltek pénzt. Tehát úgy gondolták, hogy majd a pénz az majd a Bush kormányzat regnálása után fog jönni, illetve hogy a NASA az a jelenlegi forrásaiból is képes ezeket a projekteket megvalósítani.
3: Különben ez a rengeteg pénzt kap, és olyan túl sok mindent nem csinált az utóbbi időben.
2: És ugye a másik fő kritika az, ami ugye ezzel összefügg, az, amit magának a NASA-nak a mérnökei mondanak, ennek így utána néztem, hogy hát ők ezt sokkal korábban meg tudnák csinálni. Tehát ott mondjuk
3: hogy
2: 5 év alatt összehozták az Apollo programot, valószínűleg sokkal korábban el lehetne jutni legalábbis a Holdra vissza.
3: Ismét, és a 60-as évek teljesítményét.
2: És aztán pedig tovább. Mindenféle ilyen projektek vannak, van ez a Mars Direct nevű projekt, ők azt mondják, hogy 20 milliárd dollárból 20 év alatt összehoznák ezt az egészet, és ugye itt jön be az, hogy miért nem hirdetünk versenyt magán cégeknek vagy szervezeteknek, arra, hogy menjenek ők a Marsra, nem feltétlenül kell ezt egy nagy állami bürokráciának megtenni. Tehát erre egy példa ez a Mars Direct, ami gyakorlatilag egy ilyen szervezet, őnek vannak ilyen mindenféle konferenciáik, meg táboraik, és az elképzelés az, hogy kevés cuccal mennének a Marsra, de ott mindent megpróbálnának megcsinálni maguk, és ezen spórolnának sokat.
3: Igen, csak egy valamit nem sikerül megcsinálni, akkor megfulladnak. Nem? Na, most hallgassunk egy kis zenét, és utána térjünk vissza majd a Bush tervre.

0: Sziasztok, ez a Tilos Rádió, és azon belül a Skifi Nap, azon belül pedig a Kovács Ádám hangpostája című közgazdasági műsor. Mai témánk, hogyan lehet meghódítani az űrt, nyilván a kolonizáció különböző bolygókon és hasonló témák vannak. Hívjatok minket a 215-3773-as telefonszámon. És éppen ott tartottunk, hogy Gergő ismertette velünk a boosternek a részleteit, és arról kezdett itt vita kibontakozni a zene alatt, előtt és közben, hogy mennyire kell magántőkéből megvalósítani az űrkutatást, vagy a kolonizációt.
1: Ugye a közgazdász megint csak elsőre arra gondol, hogyha van egy jól definiált cél, amit nagyjából le lehet ellenőrizni, mondjuk, hogy eljutott egy ember a Marsra, vagy legalább, hogy visszajött-e, mondjuk.
2: Vagy legalább van egy videója, amin úgy néz ki.
1: Akkor...
0: Például az XTI, az ugye abszolút egy ilyen jelleg, hogy ott meg lehetett határozni, hogy fel kell kétszer lőni az űrbe.
1: Világos.
2: Megfelelő magasságban.
1: Akkor egyáltalán nem biztos, hogy abból, hogy erre a közpénzt szán, és hogy ezt el akarjuk érni, az is következik, hogy ezt valami minisztériumnak kell előállítani, egy nagy államilag finanszírozott nyugdíjas állásokkal teli masinériának, amilyen a NASA, hanem lehet, hogy követni kell ezt az X-díjat, és az állam, az amerikai állam, ha már milliárdokat szán arra, hogy a Marsra megyek, megmondhatja, ki először oda megy, az bekaszírozhatja az erre szánt pénzt, és ott többit meg oda dobja a feladatok többi részét a piacnak. Alapítsatok részvénytársaságot, küzdjetek, aki másodjára jön meg, aki útközben ezért meghal, annak petje van, azt majd viselik a részvényesek.
0: Hát igen, vagy esetleg a másodjára jött is. Kap valamennyit, tehát ezzel lehet ezeken...
1: Hangszórót.
0: Néhány hangszórót nyered. Ugye, de az XD az egy nagyon jó példa erre tényleg, hogy sikerült is elérni ezt a célt, és többen próbálkoztak még akkor is, hogyha csak az kapott pénzt, akinek először sikerült. Ez erősen arra utal, hogyha ilyen esetleg nem is akkora nagy célokat, hogy ki jut el előbb a Marsra, hanem ennél kicsit szerényebb célokra ki lehetne tűzni ugyanilyen jellegű díjakat, és akkor lehetne őket versenyeztetni. Mint ahogy ez egyébként felmerül más témákban is, mint a fegyvergyártásnál, hogy
3: Persze jelenleg ezzel az a probléma, hogy mondjuk egy olyan nagy cél, hogy eljussunk a Marsra, az azt követeli meg, hogy mindenféle új technológiákat fejleszünk ki, és azt nem várhatod, hogy egy adott társaság, vagy akár a piac minden technológiát ki tud fejleszteni. Tehát valószínűleg annak olyan befektetésekre lenne itt szükség, amelyeket nem biztos, hogy a piac felvállalna, hiszen a megtérülés...
0: De ugye azt lehetne mondani, illetve... hogy a technológiát megveszi az állam.
2: De még van egy állam. Másik probléma is itt szerintem, nem tudom, hogy most az ideig eredményeknél hogy volt, de gondolom, hogy a NASA által kitalált technológiákat nem nagyon adták el. Tehát, hogy nem tudom, hogy a 40 évvel ezelőtti technológiákkal mi van, de mai
0: a telefont azt sikerült megkapni.
2: Azt igen. Nem tudom, de hogy ez egy probléma, hogyha te még direkt pénzt is nyomsz abban, hogy a public itt fejleszgessen ilyen dolgokat, akkor kitalálnak olyasmit, ami először az amerikai hadseregnek kéne a tulajdonában legyen, mondjuk egy technológia, tehát nem biztos, tehát nem tudom, hogy ezt hogyan lehet megoldani.
0: Hát ugye azt lehetne, hogy az állam ezeket megvásárolja, tehát ugye az van benne, hogy kapsz valamennyi pénzt, ha kifejleszted, de cserébe az állam megkapja a szabadalmat, és mondjuk, ha gondolja, akkor hát nyilvánossá teszi, hogyha nem
2: is a szabadalom, de hogy valamiféle kontroll kellene elvileg, tehát azt ugye de magam elég képzelem, hogy...
3: De hogy lesz ebből akkor piacosított űrutazás? Tehát kiírunk mindenféle díjakat, mindenféle technológiára, ezek a technológiák titkosak lesznek, mert mi történik, hogyha Kína kezébe jutnak, mondjuk. Hogy lesz ebből piacosított űrutazás?
2: Tehát arra akarok kiukadni, hogy valószínűleg van egy ilyen elv azért, hogy olyat senki ne csináljon, amit mondjuk a NASA még nem csinált meg, vagy ilyesmit. Tehát, hogy már föltárt terület, de...
0: Tehát ez egy hát de most elvileg éjszakalvás közben is felfedezhetek egy csoda fegyvert, tehát hogy most ez...
2: Igen, de...
1: ez az egész honvédelmi dolog nekem egy kicsit büdös. De ahhoz képest, hogy mennyi pénz megy el rá, és ahhoz képest, hogy egyenlőre még azért ilyen csillagáborúkról inkább csak a kudarcokat hallottuk, ahhoz képest, és ugye, hogy nem mondják meg, hogy mit fejlesztenek ki, amiatt, amit kifejlesztenek, hogy az olyan fene titkos, az emberben van egy ilyen gyanúper, hogy esetleg nem nagyon fejlesztenek ki, olyan nagyon hasznos dolgokat nem fejlesztenek ki, csak ez egy ilyen kézenfekvő érv. Hát valószínűleg valamiket fejlesztenek ki, de hát kérdés, hogyha megspórolnak ezen az, hogy pályázati kiírással csinálják 10 milliárdot, és aznak a felét odaadják a Pentagonnak, az nem fog-e kifejlesztetni egy csomó amerikai biztonság szempontjából hasznosabb dolgot, mint amit így mellesleg teflonnal kibélelhetik az ágyukat, hogy nem tudom pontosan mit mondnak.
2: Nem tudjuk pontosan.
1: Ugye, mert titok?
2: Nem, arra próbáltam érveket találni, hogy miért nem jó ez az államnak feltétlenül, vagy mivel tudja megérvelni, hogy tízszer annyiért csináltatja NASA-val ezt a dolgot.
0: Jó, hát ez nyilván bizonyos katonai technológiák kerülnek így magáncégek kezébe, vagy olyan eszközök, amik akár katonai célból is felhasználhatók, és ugye lehet, hogy az állam jobban szereti, ha ez az ő kezében van, mint hogyha bizonyos polgárainak a kezében.
2: Hogy a űrrepülési technológia adott, és azt abból találjunk ki olcsóbbat, egyszerűbbet, stb., akkor meg nagyon jó a piaci innováció erre. Tehát ha ilyen irány a dolog, és egyébként ilyen, tehát ideig ez tiszta sor. És hogy, de mondjuk a kolonizáció, meg hasonló dolgok azért...
0: Jó, tehát hogy a marsutazáshoz szükség van olyan technológiára, ami egyelőre mondjuk a hadi technológiának minősül.
1: Bár, ugye egy csomó nagy cég, és azok a cégek valószínűleg nem a Váradi és társa Kft. Budapestről fog ebbe a dologba beszállni, és hogyha beszáll legalábbis konzorciumként a Boeing, meg a Lockheed Martin, meg ezeknek meg miután katonai beszállítók, úgyis van olyan biztonsági jóváhagyásuk, hogy egy csomó mindenhez hozzáférnek. Úgyhogy szerintem ez nem egy akkora drámát, ugye a másik megfontolás az egy ilyen egyszerű fix költség megfontolás, hogy az valahogy egy pazarlása, hogy egymás mellett öt barakban, Floridában öt rakétát építenek, amikor egynek is elég lenne eljutni oda, tehát hogy lehet, hogy...
0: XZ-nál is úgy tűnt egyébként, hogy ez egy hatékony megoldás, csak ugye vannak olyan kérdések, hogy meddig tartható fenn a verseny egy ilyen szférában, tehát hogyha ugye egy különböző díjak vannak, és akkor nyilván aki az elsőt elnyeri, annak már a másodiknál is nagy esélye van arra, hogy elnyerje. Tehát elképzelhető, hogy valahogy ugye a Microsofthoz hasonló ilyen természetes monopólium alakul ki, hogy igazából csak egy vállalat esélyes arra, hogy elnyerje a következő díjat.
3: De visszatérve az előző ellenvetésre, tehát szerintem logikusabb azt gondolni, hogy ugye itt a nagyon drága fix költségű dolgok, az mondjuk az első expedíció Marsra, vagy az első holdbázis kiépítése. És valószínűleg ez az, amit állami pénzből kell majd megcsinálni, és amikor majd elérkezünk ahhoz a fázishoz, amikor már bevándorlók akarnak venni, és le akarnak telepedni, és várost építenek, akkor valószínűleg érdemes megnyitni a kapukat, és azt mondani, hogy...
1: És itt ugye van egy olyan kontraszt a gyarmatosítás korával, hogy ott a dicsőségünk kívül volt egy olyan nemzetközi jogi konstrukció is, ami ösztönözte ezeket az országokat arra, hogy kitűzzék a zászlót, hogy aki először jött egy senki földjére, már pedig ugye a furcsa nyelven vartyogó fekete meg piros lények ott azok nem számítottak, még keresztények sem voltak, azé a föld. Most ez egy motiváció volt, nem lehetett még pontosan tudni, hogy mit lehet belőle, meg alóla kiásni, meg mit lehet rajta termelni, de ez egy komoly motiváció volt a dicsőségünk kívül. Most viszont az országok a nemes jövőbe vetett rendületlen hittel egy olyan jogi szabályzást érvényesítenek eddig az űrre, hogy gyakorlatilag az űr közös. Tehát nem lehet azt mondani, hogy aki először a Marsra ér, azé a Mars, vagy legalább a fele.
0: Ez ugye hosszú távon valószínűleg nem fog fennmaradni. Ez a szabályozás hosszú távon nem hiszem, hogy fenn fog maradni, tehát abban a hipotetikus szkifi állapotban, amikor ugye ott élnek az emberek, és földre van szükségük, akkor nehezen tartom elképzelni, vagy...
3: Van egy olyan ötletés, hogy ezt úgy kéne kezdeni. Felvetették azt, hogy ezt ott kéne kezdeni, hogy most nekiállni, eladni ingatlant, illetve területet a Marson, és ebből lenne olyan tőke, amiből aztán lehetne finanszírozni magát, az, hogy oda menj, és meglátogasd a telkedet.
0: Hát de ugye itt is kérdés, hogy mennyire gondoljuk azt komolyan, hogy az országok azok egyenlőképpen részesednek az űrből, mert nyilván, ha most így elárvereznénk a Marsnak a felszínét, a Marson lévő földeket, vagy ezt a pont még egyszerűen, akkor azt a jelenlegi gazdag országok lakóinak a magántulajdonába kerülne, és akkor egy ilyen érdekes nemzetközi... tehát alapvetően nemzetközi jogi státuszon lenne amerikaiaknak, meg a japánoknak egy csomó kis parcellájuk, és akkor ez így hoz, tehát hogy így akkor még hiába nemzetközi státuszú mégsem, sincs valós tulajdonjoga a többi ország lakóinak, másrészt meg hosszú távon kérdés, hogy ez fennmaradhat-e, hogy olyan emberek tulajdonában van, akik nincsenek.
3: Hát igen, akkor az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezeket a tulajdonokat érvényesíteni. Ugye egyelőre nincs ott senki.
2: Létrehozunk egy alapítványt, egy nemzetközi űralapítványt, amelyik a bevételeket kapja, és a befolyó pénzekből támogatja a parcellázás gyakorlati kivitelezésének elősegítését.
0: Igen, csak valószínűleg aki ott van konkrétan, az jó meg tudja verni a többieket.
1: Vannak mindenféle köztes megoldások, például Amerika gyarmatosításán ilyen királyi charterek voltak, ami ugye bizonyos szempontból egy magánszereplőt ráncigál bele ebbe a dologba, másrésztől azonban úgy megtámogatja egy ilyen majdnem állami jellegű konstrukcióval, tehát nem azt mondta, hogy ezért minden angol alatt való vehet magának, ha ezért elhajtja az indiánokat, és ezért letelepíti a pulykákat a darabot a térképen, hanem azt mondta, hogy én leszerződöm ebben az ezért milliómos ezért őrgroffal, vagy nem tudom, kicsodával, William Penn, és a térképen berazok egy jó nagy darabot, és azt mondom neki, hogy egy nagy díszes pátenssel, hogy ez most, mintha ő lenne ott a király, bizonyos feltételek közt ottan hozhatja a telepeseket, és fejlesztheti a vidéket. És ez bevált. Most Pennsylvania.
0: Hát, sőt, a vasúttársaságunknak, ha már az amerikai gazdaságtörténeti példákat húzod itt, tehát vasúttársaságnál is ugye az volt, hogy megteremti a közjószágot, ami mindenkinek jó lesz, de először nem látszott, hogy miért lesz ez jó. És akkor ugye azzal motiválták őket, hogy mit épített egy mérföldet, és akkor a körülötte lévő emiatt már értékesebbé váló telkeket megkapta, amit el tudott adni azoknak az embereknek, akik oda mentek. Tehát nyilván ez is egy ilyen modell. Persze az, hogy utána mi lett a ilyen perverz ösztönzés következmény, azt ismerjük, hogy a transzkontinentális vasútnál így véletlenül elment egymás mellett a keleti meg a nyugati, annyira megért a vasutat építeni, hogy inkább megduplázták, de...
1: Na, mi Magyarország feladata mindebben?
2: Létrehozni és elindítani a Széchenyi Verne tervet.
0: Utazás a földközi pontja felé.
2: 101. lépés.
0: De mindesetre éppen beszéltük azt, hogy igazából az XD-nak az összege, ami $10 millió, az körülbelül 2 milliárd forint, tehát az most a magyar költségvetésnek se egy iszonyú nagy része, tehát ha igazán tökös ország lennénk, akkor kiírnánk néhány ilyen XD-at, hogy aki elmegy a Holdra, az nem tudom, én kap 50 milliárd forintot, és akkor ez az országi más szempontból szerintem legalább ennyit elverünk évente mindenféle hülyeségre.
1: Náluk a honvédelmi megfontolások talán sem annyira fontosak talán, hogy vajon az így módon kifejlesztett új technológiákat mennyire tudjuk a hazavédelmére.
2: Az ország területe magában kicsi ahhoz, hogy komolyabb ezt a végül
0: sem megforduljon rajta.
2: Nem fér el rajta, hogy fel, nem tudunk itt
0: társadalmi kialakítani. Csak ugye kérdés, hogy a Marson lévő gazdákat majd hogyan fogjuk a terület alapú támogatásokat eltartani.
3: Akkor beszéljünk arra, hogy miért értemes egyáltalán menni a Marsra. Mit csinálunk ott? Tehát tegyük fel, hogy odaértünk.
0: A Skifikben ugye mi volt ennek a motivációja általában, vagy a 70-es években, amikor ez a klasszikus
3: hát, ugye volt a klasszikus motiváció, és lehet, hogy Kína esetében ez meg mai szerepet játszik, az volt ugye, hogy mindenki rettegett a túlnépesedéstől. És akkor a 70-es években jöttek ezek a tervek, hogy űrvárost, Marst, Vénuszt, stb. Be kell telepíteni, hiszen mit fogunk kezdeni ezzel a 16 milliárd emberrel, aki itt lesz az ezredfordulóra. És hát ugye ez nem jött be.
1: Áll a kínai népesedés politikának?
3: Igen.
0: Többek között, igen.
3: Tehát az eredeti lökés az valami ilyesmi volt, hogy mindenki rettegett attól, és ugye a másik dolog, amikor attól félt mindenki, hogy 2000 el fognak fogyni a nyersanyagok a Földről. Ami szintén nem jött be, de ebből persze nem következik, hogy nem jöhet be, és hogy nem lesz később ez tényező.
1: Ugye a gyarmatosítás mindig monomániás, viszont én erről legalább tudok valami, árvese sokat, hogy a gyarmatosítás elején mindenkinek a szeme az erőforrásoktól csillogott, aranyt, meg prémet, meg ilyeneket akartak hozni, meg rabszolgákat, meg mit tudom, micsoda. És ugye itt is ez fölmerül a bizonyos tervekben, hogy micsoda érceket lehet honnan, bár egyelőre nem éri meg a dolog. De aztán egy idő múlva az derült ki, hogy ezeknek a földeknek a tulajdona földeknek. Az alapvetően egy ilyen opciós megfontolásban fontos, ki tudja még mire lesz jó.
0: És aztán Alaszka
1: megvásárlása, meg Ausztrália.
2: Olcsó volt.
0: És találtak rajta olajat.
2: Beraktuk a szekrénybe, hát ha valami.
1: És ugye ami történt, az, hogy az illető területeknek a gazdaságba való bevonása, meg a benépesedés, ez annyira megváltoztatta az egész gazdaságot, meg a társadalmat, hogy már nem is nagyon értelmes ez a kérdés, hogy jó-e az, hogy Amerikában emberek laknak.
0: Haló.
4: Sziasztok.
0: Szerinted jó?
4: Azért arról se feledkezzünk meg, hogy szerintem nem is annyira azért lesz a terület, aki oda tudja juttatni az embertömegeket. Tehát itt a nagy költség ez nem is az odaút, illetve ennek a kifejlesztése, hanem az úgynevezett terraformálás. Mert ugye jelenleg a Marson hát nem igazán lehet megélni. Legalábbis nem olyanok a körülmények, amiket itt megszoktunk.
0: Jelentős föld alapú támogatás kell hozzá.
4: És nagyon-nagyon távol állnak ezek a körülmények attól, ami egyáltalán az életre alkalmas legyen. Szóval nyilván mindenképpen első lépésben, és hát erre ugye vannak konkrét ilyen tudományos elképzelések, ha magát a bolygót kell valahogy földszerűbbé alakítani, mondjuk elsősorban a légkört egy kicsit hozzápasszintani a légköri nyomást földön megszokotthoz, és ezt meg lehet oldani, tehát van rá módszer, csak biztos, hogy irdatlan sok pénzbe kerül egyrészt a módszer kifejlesztése, tehát a konkrét fejlesztések, másrészt pedig az egésznek a kivitelezése. És azt gondolom, hogy az formálhat jogot arra, hogy aztán ott szétossza a területeket, vagy a földeket, aki ezt végre tudja hajtani, ezt a terraformálást, mert itt ez az az erőforrás, amivel lehet gazdálkodni a légköri nyomás, tehát a földi légköri nyomás, meg a megfelelő összetételű légkör, és az alacsony háttérsugárzás, mert ugye ott vékonyabb a légkör, és azért magasabb a háttérsugárzásnak az értéke.
0: De ugye közgazdászként mondhatjuk azt, hogy itt igazából a tulajdonjog az inkább előfeltétel a terraformálásnak, mert a terraformáláshoz aki ezt végrehajtja, vagy akitől elvárnánk, hogy ezt végrehajtja, annak megfelelő garanciákkal kell rendelkezni, hogy utána megfelelő tulajdonokat is kap.
4: Hát igen, csak hogy egyenlőre ezt senki érte. Tehát, hogy aki először oda megy, szerintem, tehát hogyha egy magántársaság most lát benne fantáziát, és azt mondja, hogy neki a 100 éves megtérülés is megtérülés, épít egy bazin a gyűrhajót, meg kifejleszti a terraformálás technológiát, oda megy és elkezdi csinálni, akkor szerintem az az övé, mert onnantól kezdve mondhatja...
0: De ez igazságossági szempontból az övé, de ugye el lehet tőle venni annak esetben. Tehát ez...
4: Hát, ja, hát az igaz, nyilván. Utána meg oda mehet egy flotta, és azt mondhatja, hogy bocs, ez
1: mint a holland gyarmatosítók jártak ebben, amikor New Amsterdamból fölébredtek, hogy New Yorknak hívják már, és angol gyarmat, ugye?
4: Igen, de hogy alapvetően én azt gondolom, hogy a Marsban, tehát azt nem tudom, hogy milyen ércek vannak ott, lehet, hogy az is van, de hát ez az, amit ugye nem tudunk előre, de hogy ami konkrétan elképzelhető és eladható érték, az az, hogy egy olyan földterületet, illetve egy olyan területet tudnak áruvá tenni, ahol meg lehet élni. Mert mint emberi viszonyak van.
3: Nem buborékokban, mint vagy az először.
4: Így van. De hát a hosszú távon nyilván buborékban élni, egy buborékot fenntartani, az sokkal-sokkal drágább, mint mondjuk egy ilyen 25-30 év alatt átalakítani a... Ez most nagyon optimista volt. De,
3: hát én
4: de...
3: mondtam, hogy ez több ezer év.
2: Gondolj a levegő munkacsoportra, hogy fog tiltakozni.
1: Nekem is van egy javaslatom, hogy nem lehet inkább az embereket kéne átalakítani, én is olvastam cikkiben, hogy hát kis genetikus.
4: Egyébként igen, ahogy fejlődik a biotechnológia, meg a nanotechnológia, úgy elképzelhető, hogy hamarabb lesznek olyan bogyók, amiket beveszünk, és alkalmasak leszünk a marsi életre, mint hogy a marsi légkör hozzánk idomul.
3: Mint jó, mondjuk, hogy oxigén nélkül lélegezzünk.
4: Hát,
1: igen, persze.
2: Hát figyelj, egy
1: jó vicc.
4: Na, hello.
0: Szia.
2: Szia.
0: Vagy kibírjuk a barátok köz nélkül, ugye?
1: Én a terraformálásban Washington DC-ben gondoltam bele, ahol is nyáron 40 fok van és 100% a páratartalom, és ott a terraformálásnak a praktikus változata az a légkondicionálás bevezetése volt. Én nem tudom pontosan, hogy éltek és kicsodák Amerika déli részében a légkondicionálás bevezetés előtt, de valószínűleg buborékokban élhettek. Mind aztán bevezették, és onnantól kezdve már lehet ott más
2: csinálni, mint a mocsárban horgászni. De jó lenne szerintem, hogyha elmennék ebbe az irányba tovább, tehát hogy ami technológiára újtatkozni.
0: Mert ez nem értünk, úgyhogy egy kis zenéhez
2: fogunk elmerítani. Akkor kimondhatunk, hogy a nagy baj van itt, mert hogy piaci alapon bármi történik, annak a legalapvetőbb feltétele, hogy tisztázott olyan jók legyenek, és egyelőre itt nagy baj van.
1: Amit a zene után fogunk megoldani.
2: Pontosan.

0: 2-15-30-73.
1: Ezen hívjatok minket, hogyha a különböző bolygó kolonizálásáról, vagy hazánknak az ebben játszandó szerepéről van véleményetek, ugyanis a szünetben itt a Széchenyi Verne tervnek az újabb részleteit kidolgoztuk. Például a Mars a Marsra nevű szlogent, amit több millió forintért bármikor rendelkezésre bocsátjuk a megfelelő hivataloknak.
2: Tehát akkor a Marson vagyunk, és éppen azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne terraformálni ezt a bolygót. És ugye egyelőre buborékban élnek az emberek, de valahogy elindul a terraformálás. Most az a kérdés, hogy ez akkor probléma lesz-e, hogy ki és miből fedezi ezt a folyamatot.
1: És milyen jutalmat kap érte mondjuk. Igen. Tehát, hogy hogyan lehet megfelelő ösztönzőket képíteni, hiszen itt úgy tűnik, hogy hatalmas közjószágokat hoznak létre, olyan értelemben, hogy azokat mindenki használja, és nem világos, hogy hogyan lehet pénzt szedni tőlük érte.
0: Ha létezik igazi közjószág, akkor ez
1: akkor,
0: az.
1: Akkor a telefonálás.
3: Ugye a Földön azt mondjuk, hogy előbb van levegő, és aztán egyre rosszabb, és akkor lassan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy legyen mégis beszívható, és mit csináljunk a kipufogó gázokkal. De az, hogy először elő kell állítani egy csomó levegőt, amit az ember be tud lélegezni, az kicsit nehezebbé teszi a dolgot.
0: Viszont úgy tűnik, hogy az utóbbi évtizedekben kezdünk gyakorlatok lenni ebben, tehát a Földön már mindenféle kísérleteket végzünk.
1: Igen.
0: Éghajlat módosítására. Egy irányba tudunk már haladni.
2: De miért nem mondhatjuk ezt, hogy ez az új marsi kormányzatnak lesz a feladata?
0: Nagyon jó.
2: Tehát ott lesznek ezek a kis városok,
1: folyik
2: a gazdasági élet.
1: Na de ezek nyilván valamilyen földi állam állampolgárai, akik földi államoknak fizetnek adót.
0: Ez egy jó megoldás, hogy egy új államot hozzunk létre.
1: És ki hoz létre új államot? Tehát az ENSZ égisze alatt ugye működő államok azok eddig általában viszonylag kis sikerességi
2: százalékot. Erről szerintem az egy legjobb és legkomolyabb gondolkodás az egy Tim Stanley Robinson nevű szerzőnek a Mars sorozata, ahol ugye ez történik, hogy az ENSZ felügyeli a Marsot, viszont az ENSZ-t pedig ezek az internacionális nagyvállalatok, vagy nemzetközi, vagy transznacionális, ahogy ők mondják, nagyvállalatok irányítják, és itt természetesen több forradalom, meg mindenféle probléma lesz ebből. De ott legalábbis ezt a terraformálás dolgot úgy oldották meg, hogy ez a elvileg a marsi állam feladata volt, ezért lassan és rosszul is történt.
1: Vagy ez az ENSZ. Tehát egyelőre az ENSZ próba projektje ilyen szempontból az az Antarktisz, ahol ugye a pingvinek azóta is jól érzik magukat, de ott is szélsőséges éghajlati körülmények között lehet.
3: Ezen kívül bár a rendőrt a Marsra projekt még nincs megfogalmazva, de nyilvánvalóan, hogyha itt állam, helyi állam által produkált létfontosságú közjószágokról van szó, akkor hát az állam, amit leginkább tud csinálni, az, hogy a legitim erőszaknak a monopóliuma a kezében van, hogyha ottan elkezdenek lázadozni, vagy ráteszik a helyi pucsisták a kezüket a levegőgenerátorra, akkor ott valakinek valamit csinálnia kell, és ez se lesz kétféle.
1: De ugye, tehát egy ideig nyilvánvalóan a marsi közösség az függeni fog a földitől nagyon sok szempontból. Valószínűleg többbe fog kerülni a marsi közösség fenntartása, mint az, amit amennyi pénzt ők elő tudnak állítani egy ideig. Amennyi marsnak a nemzeti jövedelme lesz, ez azt jelenti, hogy a földről egy jó ideig komoly készpénztranszferek amiért cserébe nyilván lehet kapni dolgokat, vagy turizmusból meg lehet élni. Csak...
2: Hát hogy mész egy marsi nyaralást? Ugye 6 hónap oda az út, 6 hónap vissza.
1: És jól lebarnulsz út között.
0: Aki ki tudja fizetni az árát, szerintem az útnak, ez nem probléma.
3: Hát meghitelezzük nekik, aztán majd visszafizetik.
0: Hitelbe lehet nyaralni, nagyon jó.
3: Működni. Hát nem működni. Kell azt mondani, hogy cívjóságból, mert ők a mi részünk, hanem azt mondjuk,
1: nem, hogy... A Marsi állam hatalmas államadóssággal indul, hogy terraformálást felszámolják neki.
3: Igen, ez legalább motiválja őket, hogy kiparkodjanak.
2: A lényeg az, hogy a turizmus nem fog működni, mint bevételi forrás. Tehát akkor vajon mit fog nekünk adni a Mars? Miért akarunk egyáltalán oda menni? Ugye az egyik standard válasz az, hogy végére kéne már járnunk ennek a dolognak, hogy van-e ott élet. Ami ugye
1: de ez nem biztos, hogy terraformálni kell előbb.
2: Hát ez természetesen csak egy néhány expedíció kérdése, de a kérdés akkor az, hogy érdemes-e belefogni ebbe a letelepedés dologba, mert mit ad nekünk majd a Mars később?
1: Amit a rómaiak. De hát ugye nyelvi.
0: Amikor jön a nagy gonosz meteor, amit nem tudunk szétlenni, mert amíg akkor se tudjuk, akkor el tudunk menekülni.
3: Tovább tudunk utazni valami más, egy előre nem specifikált helyekre, ahol egy előre nem specifikált, de nagyon értékes dolgok lesznek majd.
4: De ezt ugye lehet mondani, hogy ez bármilyen helyre. Vagy ez ugye végtelen indukcióval fordulhat ez a dolog. Hogy...
2: Én szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy nem, tehát, nem ez a legnagyobb probléma, hogy ezek mind nagyon jól néznek ki, és még akár el is tudunk képzelni olyan szenáriókat, hogy itt túljutunk ezeken az eredeti problémákon, de ha csak nem tudjuk ott egy ilyen önmagát fenntartó társadalmat gyorsan létrehozni, akkor nem világos, hogy a Föld mit fog ebből profitálni.
0: Teljesen igazad van, mert ugye az ilyenfajta hipotézisek, amiket most itt bemondtuk a klasszikusoknál, mindig felmerül, hogy
4: amikor hát, ha tudja,
0: amikor ezt meg tudjuk csinálni, akkor már az egész nem lesz szükség.
5: Sziasztok, Gyövárad!
0: Szia!
5: És a céleszközös közcél, tehát hogy mit tudom én, ugye nagyon elérhető közelségű, megbízhatóan szilárd, burkolatú, használható bolygó nincs. Tehát lehet, hogy igazából Hoptuktown ez egy abszolút veszteséges és nem igazán hasznosítható vállalkozás, de most nincs jobb bolygó, amit úgy lehetne gyakorolni, hogy minél messzebb jussunk meg milyen eszközök, technológiák kellenek az űrbe, tartós távon, itt hogy kell egyáltalán egy ilyet leszervezni, többféle szempontból arra egy jó lehetőség. Aztán
3: de nem inkább Ausztráliával kéne edzeni, nem? Az közelebb van.
5: Nem, inkább fordítva. Lehet, hogy itt kicsit szóljuk, csak hogy tényleg akkora léptékváltás, hogy akkor mi van. Tehát, ugye, akkor...
2: De akkor már miért a Mars? Tehát miért nem hozunk létre űrbeli telepeket? Tehát egyszerűen építünk a semmiből valahol
3: mi egy ilyen... űrállomásra bajok vagyunk.
2: Hatalmas űrállomást, és költöztetjük be oda az embereket.
5: Hát nem tudom, ez meg már lehet, hogy csak mit tudom én, pszichológiai dolog, hogy a közpénzeket elherdáló szervezet könnyebben ad, mert hogy ez be van égve, mint Mars lakók, és tényleg a zászló kitűzés analógiája, tehát egy nagyobb böcsület, mint odahordani vasat, fémszálat valahova összetákolni, és akkor azt mondja, hogy na, idáig eljutottunk.
4: Igen, köszönjük szépen!
5: Hello!
4: Hello!
3: Ugye le lehet csempézni a Mars felszínét.
0: Igen, egy régi műsorunkban már ezt az autópennel is kitaláltunk. Megfelelően szilárd burkolat előállítása érdekében.
2: Hát ugye van az a válasz akkor, hogy mindenféle ásványi anyagokat fogunk majd onnan exportálni.
4: Igen. Haló?
0: Valaki csempét is tud ajánlani.
4: Szia!
0: Haló?
6: Végül is Amerika meghallgatásán szerintem a legfőbb mozgatórugó az volt, hogy olyan emberek mentek oda, akik nem annyira találták a helyüket itt Európában.
4: Igen,
6: tehát,
4: igen.
6: Hogy volt egy masszív protestáns réteg, akiknek nem volt semmiféle érvényesülési lehetősége a konzervatív Európában, és mindenképpen szükségük volt egy olyan területre, vagy egy olyan térre, ahol ami valamennyire törvényen kívüli. Tehát, hogy persze hiába volt az gyarmat, és hiába volt ott valamiféle távolról vezérelt kormányzat, de hát az gyakorlatban nyilván borzasztó gyenge volt, főleg, hogyha a vadnyugat meghódítására gondolom.
2: Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk túljutunk így az első technikai nehézségeken, akkor itt van ez a csomó latin-amerikai, meg afrikai, meg ázsiai, akik Európába és Észak-Amerikába akarnak jönni, és inkább akkor vándoroljanak ki a Marsra.
6: Igen. Aha. Tehát, hogy mindenképpen szerintem azoknak az embereknek, a rétegeknek vagy csoportoknak perspektíve ez, akiknek itt rossz a Földön, akik amúgy is a Földön folyamatosan migrálnak különböző országokból, meg nem feltétlenül, mit tudom én, etnikai vagy vallási alapon szerveződő csoportok, hanem bármiről van, bármi ilyesmit ki lehet. Tehát jelenleg például a Földön nem tudok olyan országot, amelyik engedélyezni a klónozást, most mindenki, akinek szüksége van klónra, az például mehetne a Marsra, uh-huh. vagy aki mit tudom én, olyan webszervereket akar üzemeltetni, ahol nem webtartalmat akar elhelyezni, hát elég kevés lehetőség van erre a Földön, és akkor lehet a Marson el lehet helyezni ezeket a webszervereket. Szóval bármi, nyilván ezek ilyen abszurdnak hangzó dolgok, de hát biztos lehet találni ezzel ilyen dolgot, és akkor én még mindig egy picit ragaszkodnék az előző telefonomban mondott forgatókönyvhöz, hogy szerintem abszolút egy magántársaság fog ebben először perspektívát látni, hogy azt mondja, hogy iszonyatosan sok pénzt beleöl abba, hogy ő ott kialakítson egy viszonylag élhető környezetet. Most lehet, hogy nem terraformálás által, hanem buborékokat épít, és akkor cserébe ott szedi az adót ezektől az emberektől, akik mennek szerencsét próbálni, és szerintem, hogyha ez beindul ez a dolog, akkor 100-150 év múlva viszont olyan hihetetlen gazdagságra tesz szert ez a vállalkozás, amikor már nem mit tudom én 50 vagy 500 telepestől szedik azt az adót, hanem mondjuk 5 milliótól, mert ők voltak ott először, hogy lehet, hogy megéri akár ilyen hosszú távon is gondolkodni valakinek.
1: A Mars lakói lerázzák az igát a nyakukból, amint kezdene megtérülni ez a vállalkozás.
6: Hát lehet, hogy aztán persze fellázadnak, meg nyilván amit mondtatok, hogy aztán nyilván oda mehet valaki egy flottával, és akkor betámadhatja ezt a vállalkozást, de hát ugyanezekkel a problémákkal meg kellett küzdeni az Amerikát meghódító népeknek is.
1: Hogy... Amerikában nem kellett egy nagyon költséges közjószágot létrehozni alapvetően.
6: Ez igaz.
1: Ez szerintem azért egy nagyon fontos különbség, hogy itt úgy tűnik, hogy itt iszonyú pénze van szükség.
6: De egyébként a vasút, amit meg kellett építeni a nyugatra, az egy elég jelentős erőforrás.
1: De a vasút nélkül lehetett élni, és a vasút az
0: De az tehát ott azért megvolt, tehát kor szintjén abszolút megvoltak ezek a...
6: Igen, de ez azért a vasút egy picit analogiája.
1: Biztonság,
3: azért ott is kellettek közjószágok, azok se voltak két fillér, ugye a vad indiánokat kint kellett tartani a civilizáció peremén, meg hát ezek kicsit másképp néztek ki, de ezeket is valakinek el kellett ott végezni.
6: És ugyanúgy a telepeseknek aztán meg kellett küzdeni az úgymond őket szipolyozó, most az ilyen nagyon hülye duma, de az őket szipolyozó különböző vasúttársaságokkal, illetve azokkal a gyarmattartó országokkal, akik saját gyarmatuknak tekintették őket. Tehát, hogy ezek a küzdelmek mind meg voltak vívva, aztán mi lett az egészből az Egyesült Államok.
3: Azért két dolog az egyik. Nem, még ne legyen zene, mert két okos dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy ugye vigyázni kell, mint Amerikában például azok, én nagyon szeretem, mert egyszer tanultam amerikai gazdaságtörténetet, mert már igen volt, de ugye az unfair, mert egy csomó ronda sziklát, amin csak pingvinek éltek, fölfedeztek 300 éve, és most is ronda sziklák, amiken csak pingvinek élnek. Tehát bizonyos gyarmatosítási történetek sikerleg bizonyultak, más gyarmatosítási törvények, sztorik nem. És
1: bár ha a pingvinek szemszögéből nézed, akkor
3: az volt a siker, a pingvinek és az indiánok szemszögéből.
6: Kérdezzük meg a pingvineket.
3: A másik, hogy ugye Amerikában azért lehetett ezek a csoportok, akiknek azért nem volt hol érdekelniük Európában, azért mehettek oda, mert épp hogy viszonylag kevés állam volt, és kevés államra volt szükség ott a peremen, legalábbis a keleti part, meg a őserdő között. Míg, hogyha ez a buborékos dolog, ez egy komoly kérdés, és a terraformálás, akkor itt előbb lesz kemény állam, mint hogy emberek lennének ott. Tehát akkor ez azért egy más történet, legalábbis a Marsot illetően, mint ez a szép fokozatos...
1: Vagy egy ilyen cég, amit hát egy remek skifit el tudsz képzelni, amikor a cég jármát lerázzák magukról, akik
6: ugyan megépített. Hát van egy ilyen regény, csak ez nem egészen erről szól. A Frederick Pohlnak ez az átjáró sorozata, ami ugye arról szól, hogy felfedeznek egy kis bolygót, ahol valamilyen idegen civilizációnak a nyomaira bukkannak, illetve felfedeznek egy ilyen rendszert, ami egy ilyen közlekedési rendszert, amit ők kiépítettek, az idegen civilizáció, és azzal el lehet jutni találomra helyekre az univerzumban, és akkor gyűjtögetik folyamatosan ennek az idegen civilizációnak a maradványait, és van egy cég, aki ezt az egészet üzemelteti, és akkor vállalkozó kedvű emberek az életüket kockáztatva dolgoznak nekik, mert mint így beülnek ezekbe a járművekbe, amikről nem tudják, hogy hogyan működnek, és elmennek felderíteni és keresni
1: őket,
6: leleteket, és akkor minél értékesebbnek nyilvánítja a cég a leletet, annál többet fizet ezeknek a szerencse vadászoknak, de hát persze keményen lehúzza a sápot, de ugyanakkor biztosít valamiféle infrastruktúrát számukra, például, hogy azon a kis bolygón megteremti az élet lehetőségeit, úgyhogy persze ezt a sztorit azt már feldolgozták például ebben a regényben. Nekem is innen jutott először eszembe, hogy szerintem ez valószínűleg egy nagy vállalat lesz, és nem pedig egy állam. Na mindegy, hello.
1: Jó, szia. Akkor most tényleg zenéljünk egyet, ha már.

0: Sziasztok, ez a, Tilos Rádió, a Kovács Adam hangpostája című műsor. 2-15-37-73-as telefonszámon szólhattok hozzá az idegen bolygók kolonizálásának
1: kérdéseit. Illetve jelentkezőket is várunk a befektetők felé, ki tudjuk közvetíteni a jobb ötletekkel.
0: Illetve befektetőket, akikhez kiközvetíthetjük a jobb ötletekkel rendelkező embereket.
2: Szóval felmerült egy olyan ötlet is, hogy ha mi Európában is más fejlett részein a világon ennyire nem szeretjük a bevándorlókat, akik Afrikából, Latin-Amerikából, Ázsiából jönnek, akkor esetleg fizethetünk nekik
1: nem
2: azért.
1: Nem mondtuk be a... ez szükséges.
2: Fizethetünk nekik azért, de... hogy ne Európába akarjanak bevándorolni, hanem inkább a Marsra.
3: Szerintem ez rossz ötlet, de...
1: A műsor szerkesztősége ezzel nem ért egyet, mert mint hogy mi nem szeretjük a bevándorlókat, de... A gondolatot adta meg jelenség.
2: Egyrészt, nem magunkról beszéltek.
3: Egyrészt mi személyesen szeretjük a bevándorlókat, és ezért rendszeresen bangladesiek laknak a ezért előszobánkban, de nem ezért rossz ötlet ez, hanem azért, mert nagyon drága lesz odavinni embereket, bár sokkal olcsóbb, mint most, olyanokat érdemes odavinni, akik ezt ki tudják termelni, ha ott vannak. Valószínűleg elsősorban az agyukkal.
0: Az agyukkal miért nem tudják itt kitermelni? Tehát,
3: mert
0: hogy...
3: olyan agyuk van, ami a Marson hasznosabb.
1: De itt a funkció lehet, hogy más. Tehát az tehát a South Park-os
2: van ez az alfa-hódvázis, ahol nagyon okos emberek vannak, nagyon magas IQ-val, és azért van ez az Alien, vagy a 8. utas a halálféle, ahol ugye ott vannak az emberek, és ők abszolút nem az intelligens tudósok esnek áldozatul annak a szörnynek, hanem egyszerű munkások, akiket vittek az űrbe bányába.
1: Nem az a feladat, neki az a feladata, hogy ott legyen, tehát hogy legyenek emberek a Marson. Ha erre a feladatra tökéletesen alkalmas bárki, és természetesen végre lehet hajtani intelligens módon a megfelelő túlnépesedéssel küzdő szegény országoknak egyfajta ilyen speciális támogatási program keretében abszolút a bevándorló problémától függetlennek látszó megoldást is lehet.
3: De miért cél az, hogy ő ott legyen? Az kinek cél az? Hogyha hát miért ne inkább olyat vinnének ugyanannyiért, aki hasznosabb, amikor ott van? Hogy mitől hasznosabb attól, mert több benne a vállalkozó hát készség, mert nem hullik ki a haja a sugárzástól, az egy más kérdés.
2: Na jó, de előfordulhat az, hogy ez tulajdonképpen ez nem egy ilyen heroikus, szép történet lesz, hanem egyszerűen arról lesz szó, mint hogy a gyarmatosítás korában ugye ez többször megtörtént, hogy a saját problémáinkat, a társadalmi problémáinkat próbáljuk valamilyen módon megoldani. Tehát, ha túl sok a szegény ember, akkor rakjuk fel őket egy hajóra, és rakjuk ki egy sivatagban, mint Ausztráliában, vagy mint Dél-Afrikában. Tehát egyszerűen tegyük fel, hogy mondjuk 50 év múlva legyen hatalmas globális migráció, mondjuk, tudom én, Banglades víz alá kerül, milliók indulnak el Európa felé, mindenki be lesz pánikolva, és akkor ugye újra előkérbe kerül ez, hogy valamilyen módon ezt meg kell oldani. Lehetséges adva azt, hogy addig már lesznek űrhajók, lehetséges, hogy ez lesz a megoldás. Vigyük ki őket a Marsra.
3: Szerintem ez nem fog menni, mert a Mars egy rendőrállam lesz. Akárki is kontrollálja, miután itt vannak ezek a közjószágok, és egy szöget belenyomsz a buborékba a közé, mindenki megfullad. Ezért ez egy keményen kontrollált állam lesz, ahol akárki is felelős azért, hogy ott működjenek a dolgok, az nem fogja beengedni, beleértve az USA-t vagy az ENSZ-et, nem fogja beengedni a mi fegyenceinket, akit pedig szívesen küldenénk oda, az világos.
1: De én meg arra mernék fogadni, hogy ha valahol igazán sok szar munka lesz, akkor az a Mars lesz, ott igen sok olyan ember lesz szükség, aki hajlandó, tehát nem utaseprész lesz a legrosszabb meró, hogy finoman fogalmazzunk, hogyha akár buborékkal, akár más technológiával végezik, tehát egy új kvázi rabszolgaság nagyon is jó felmerülhet ott, mint probléma.
2: Vörös Mars sorozatban, amit említettem korábban, ebben ezt végigjátsza el az író, és hát ott megtörténik, a társadalomnak egy része az pontosan ezokból, egyszerűen a föld, tehát ilyen föld alá vonul olyan értelemben, hogy épít magának mindenféle álcázott hajlékokat és álcázott járműveket, és egész egyszerűen annyira nagy a Marsnak a területe, hogy nem tudják őket monitorozni, és nem találják meg őket.
3: Az egyik, ami a megkülönböztetheti azokat, akik oda mennek majd, attól azokat, azoktól, akik nem, az a kockázathoz való hozzáállás. Tehát nyilvánvaló...
0: Mint hogy ez az a bevándorlóknál is, ugye?
3: Megvolt. Tehát aki... Na,
0: például a fegyenceknél.
3: A félti az életét, meg azt szereti, hogyha kiszámíthatóak a ezért, körülmények körülötte, és gyönyökvédője van, és ezért tuti nyugdíjas állása, azok nem fognak oda menni, akik pedig igazából ezért, bevállalják kockázatot, és az, hogy jó valószínűséggel meg fognak halni a közben, az annyira nem zavarja őket, azok fognak ebbe a dologba beleszállni. Na most, ha ez így van, és ugye bizonyos korábbi kivándorlási történetekben is ilyenek voltak fölreprezentálva, azok pedig ilyen izgága, vállalkozó, kész, nyomulós alakok, akik aztán egy nagyon sajátos társadalmat fognak létrehozni, és ezek ilyen frontier társadalmak.
2: A Nobel-díjasok onnan fognak jönni.
3: Igen. Igen, és ott fogják föltalálni azokat az új dolgokat, amiket egy olyan munkaerőpiac, ahol ilyen emberek vannak többségben, és viszonylag kevés az ember, és drága odahozni őket, az
0: viszonylag kevés, az valószínűleg a tőke, és azt is nehéz lesz odavinni egy ideig.
3: Viszont sok lesz a gyerek, mert a gyerekek már ott születnek, az nagyon praktikus.
0: Azt lehet, hogy abban viszonylag sok lesz, igen. Ott egy fordított demográfiai probléma lesz.
1: A gyereket még ezek
0: vagy például ott nem lesz az előlegedő társadalom című demográfiai probléma.
2: Tehát olyan sztori lesz, hogy drága lesz a munkaerő, ezért...
0: Viszont valószínűleg a tőke is, és ennek megfelelően az egymáshoz bizonyított árukat.
2: És akkor ezért mindenféle technológiai innovációkat találnak majd ki ezek a marsiak, hogy helyettesíteni tudják ezt a drága, költséges munkaerőt.
3: És szülik és klónozzák a gyerekeket rakásra.
0: Hogy a munkaerő minél több munkaerőt tudjanak előállítani, tehát nagy érték lesz.
1: Igen. Minél több olyan embert, aki már ott született és úgy szocializálódott, hogy nem kér sokat, az nem is
3: jól viseli, hogy nem levegőt élegez be, nem dob pontosan, mit is szoktak a válsad.
1: Az lesz szénmonoxidot.
0: De nyilván, hogyha egy nyersanyag kitermelés, akkor se fognak ott részben foglalkozni, akkor ilyen nagy bányák lesznek, nagy bányavállalatok. Ugye és kérdés, hogy mennyire lehet tőkeik, tehát most ez én ebben nem feltétlenül értek egyet, hogy a munka annyira drága lesz, mert hogy most meggondolod, hogy egy ember és egy gép odavitelének a költsége az hogyan alakul
3: egymáshoz képest. Az alapok megvannak, már ott fogják kitalálni, meg összerakni a gépeket, tehát a gépeket nem fogják...
0: De ahhoz kell egy technológia, amivel a gépeket össze tudják rakni, ugye ahhoz, hogy a Mars gépipara kifejlődjön, és középtávon ugye meg a...
1: Ez még az anyavállalatunk.
0: Sok gyerek születik, és sok munkás lesz, tehát ugye ez szerintem azért nem ennyire egyértelmű, hogy a munkának és a tőkének hogyan fog az ára alakulni egymás.
1: Ha ezen csak egy feladat egy műszaki csapatnak, hogy minél kevesebb dolgot kéne ahhoz odavinni, hogy ott marha jól gyorsan le lehessen gyártani marha sok gyárat, meg helyet, akkor szerintem elég jól meg tudná oldani. Ha vannak ott valóban erőforrások, tehát van vas.
2: Hát az biztos, hogy egy olyan kis bolygóvezetben van, ez minden skifiben ugye előjön, és akkor oda fogunk majd járni, és onnan először a Marsra fogják hozni ezeket az érceket, és utána a Földre. Tehát amikor a kereskedelem valahogy úgy fog menni, hogy a Földről visszük a... Bár ezek szerint nem, tehát nem a Földről fogjuk vinni a jó kis komputereket, meg mindenféle fejlett új technológiákat, hanem egy fordítva. Tehát gyakorlatilag akkor hát minden a Marsról fog jönni.
0: Hát eleinte nyilván a Földről kicsi, de magas technológiát igen, megtestesítő eszközök, és emberek fognak érkezni.
1: Az új szilícium gömb.
0: Enni való.
2: De később ezek szerint ez megfordul, és a Marsra fog érkezni mind a nyersanyag, és mind a technológia.
0: Sőt, ugye egy idő után felmerül az, hogy a nyersanyagot, az nyilván nagyon drága szállítani a Marsról a Földre, tehát éppen a nyersanyag előállításra kell egy feldolgozóipart is ráépíteni, amelyik magas hozzáadott értékű termékeket állít elő, amit a Földre lehet szállítani utána viszonylag olcsóban, magas hozzáadott értékkel. Kivéve, hogyha... Tehát ez kérdés, hogy a szállítás költségei azok hogyan fognak alakulni, mert hogy elképzelhető, hogy egy idő után viszonylag olcsón el lehet küldeni, marha sok, nem tudom én. Vasat egy napelemes cuccal, ami 20 év alatt odaér a Földre, ez kész, és lehet, hogy ez nem lesz drága, de lehet, hogy nagyon drága marad. És lehet, hogy embert ilyen technológiával nem lehet szállítani.
3: De az világos, hogy amikor ez a dolog beáll, akkor már a gazdasági előny az nem az lesz, amit a Marsban lehet találni, mert létrejön egy ilyen egészen sajátos társadalom, hogy hogyan sajátos, ezt egészen pontosan nem látjuk, de nagyon sajátos és nagyon másmilyen, ami másképp működik, mint a földi társadalom egészen, és ezért más dolgokban jó, más dolgokban rossz, más dolgokat talál ki, más dolgokat tud kifejleszteni, és ebből biztosan létrejön valami kereskedelmi lehetőség, amíg a szállításnak a költségei azok nem végtelenek.
2: Na, hadd mondjam el még a Vénusz történetet.

0: méter magasban lebegnének a Vénusznak a légkörében. Ebben a magasságban földi, vagy a földihez közeli légnyomás van, tehát nem kell olyan mindenféle vastag falu dolgot építeni. Van elég napenergia, a hőmérséklet az a földihez hasonló, és ezért egy ilyen hatalmas városokat tudnánk. Igen, a gravitáció a földihez hasonló, és egy hatalmas ilyen lebegő városokat.
1: Azt
0: hiszem a Birodalom visszavágban volt.
1: Cikkben megemlíti azt, hogy hát néhány kisebb probléma van, mint például, hogy 50 óráig tart az éjszaka, de ez még mindig jobb, mint a Marson.
2: Vagy Észak-Svédországban teszem.
0: És az a vicces, hogy a földi levegő könnyebb, mint a légkör, tehát maga a városnak a belső tere, tehát az, hogy a városban levegő van, az fönntartaná. Tehát ezek nem zuhannának bele a Mars, vagy a Vénuszra, és a felszínre simán lehetne bányászni a Vénuszt, hogyha kiderül, hogy ott is vannak mindenféle érdekes és értékes ásványok. És ráadásul közelebb vannak hozzá a kisbolygók, ahol majd ezek a nagy bányák, amiket elképzelünk.
1: Ezért nem sokkal vannak közelebb, de hogy azt mondja, hogy de van egy ilyen ideális ív, mint ahogy ezért Palik László szokta mondani a
0: formányos közelítés. Minél közelebb vannak a kisbolygók, ugye, hiszen egy körbe helyezkednek el.
1: Nem, azok a izéknél vannak.
0: A Marson túl egy körbe helyezkednek el, de minél közel vagy a naphoz, annál könnyebb elérni bármelyiket, hiszen közelebb vagy a körnek a középpontjához.
1: Visszafele már nem biztos, hogy így van egyébként.
3: De azt, hogy hova visszük, azt úgy se tudjuk, tehát
0: viszont, hogyha ez történik, akkor itt valami, hát szerintem ilyen egészen más társadalmi hatások, vagy egészen más társadalmak fognak kialakulni. Tehát ilyen nagy lebegő városok lesznek, amelyekhez nem kell terraformálni például, meg nem kell ilyen hatalmas, a Marsihoz viszonyítva hatalmas befektetéseket eszközölni.
2: Ráadásul nincs ez a fix területet föl kell osztogatni, aminek ugye van egy ilyen rossz stihje, ilyen gyarmatosító,
0: 19.100. Igen, amikor lebegnek, aztán néha találkoznak.
2: Mindenki megcsinálja magáét, ez nyilván az övé, és kész, nem kell.
1: Igen, és az De mondjuk talán olyanokat is mond, hogy a Marson, hogy a gravitáció sokkal kisebb, mint a Földön, és lehet, hogy olyan körülmények között nem is valami jó élni, és és azon nem lehet segíteni terraformálással.
0: Hát igen, ez végül is ez a javaslat egyrészt bájos, másrészt pedig,
1: hát igen,
0: ennyire drága egy ilyen Mars kolonizáció, és ráadásul a Vénusznak rengeteg előnye van mondjuk, mert közelebb vannak a bányák, meg érdekes dolgok vannak a felszínen, akkor lehet, hogy egy ilyen teljesen futurisztikus irányba érdemes inkább gondolkodni.
3: De számomra meg az azt mutatja, hogy igazából teljesen durván fogalmunk sincs az egészről, hogy milyen technológia, de nem csak nekünk, hanem senkinek. Tehát most például a gravitáció egy kulcskérdés, ez szerint nem biztos, hogy 20 év múlva az lesz, tehát ez lesz egy ilyen szűk keresztmetszet például. És csak arra mondom, hogy itt van egy ötlet, ami láthatólag mai technológiai elképzelések már sokkal olcsóbb, könnyebben megvalósítható, kevesebb
1: probléma van. A képzeletünk számára is nagyon vonzó.
3: Jó, az persze az egy másik dolog, de most csak arra gondolok, hogy igazából, és arra jutottunk, hogy egy ilyen megoldás teljesen más társadalmat hoz létre, meg más gazdaságot hoz létre. Ha valaki ad nekünk 5 perem feltételet, akkor nagyjából tudunk valamit mondani. De mivel hogy ezek nincsenek, meg ez nem tudunk semmit mondani, szerintem kell.
0: Hát szerintem intuitíve látható az, hogy sokkal kevesebb a fix költsége annak, hogy most létrehozunk egy várost a Vénuszon, mint az, hogy megpróbálunk egy egész bolygót.
1: De hosszú távon kevésbé világos, hogy mennyire hasznos.
3: Ez persze az egyértelmű.
2: Hát, nyilván nem tudjuk, hogy ezek közül mi a reális, mi az irreális, meg hogyan változnak a technológiák, de azért azt is érdemes számba venni, hogy most mi szerint választ célt mondjuk a NASA, szerint, hogy minél nagyobb valószínűséggel lehessen az amerikai nép számára felvillanyozó TV élményt nyújtó klippet előállítani, és minél kisebb legyen valószínűsége annak, hogy lángolva lezuhan egy hősünk, egy asztronauta. Most ez nem biztos, hogy a legjobb eredményre vezet, viszont most ez motiválja az egészet.
1: A társadalom hosszú távon érdeke szempontjából, de mondjuk az elnök újraválasztásánál nyilván azt szeretné, hogy a belátható időn belül...
0: Na de pontosan ezért tegyük fel, hogy te vagy annak a konzorciumnak az elnöke, amely el akarja dönteni, hogy hova telepítsük a kisbolygóövezetben nyitandó bányáinknak a központját, illetve átrakóhelyét. Igen? De
2: gyönyörű ötlet jutott eszembe, azért gesztikulálok itt, hogy a Széchenyi Verne tervet nem arra kell pályázatot kiírni egy-egy konkrét dologra, hanem arra, hogy mi lenne az értelmes pályázat. Mert ugye ez is egy teljesen nyitott kérdés, tehát hogy milyen de irányba kell, milyen lépéseket
1: tenni. Arra teljesen alkalmas
3: A társadalomtudományi műveltségünknek teljesen ellentmondóan feltételeznénk, hogy van ilyen összemberi

0: nem tudom, érdek, akkor sem tudnám azt mondani, hogy így válaszolni lehet arra a kérdésre, hogy mivel érdemes szórakozni. Tehát, hogy valamit érdemes csinálni, repülni kéne valahova, de hogy
1: most hát mit érdemes csinálni, nem tudom. Hogy a Mars, mint cél, az egyelőre hát inkább ilyen public relations. Meg hát megnézni, hogy van-e ott élet, vagy volt-e ott élet valahol. Tehát itt nem elsősorban valamiféle gazdasági célebbek, ez mindig egy ilyen nagy presztízs projekt.
0: Tehát csináljátok, fiúk, költsetek rá pénzt, és szórakozatok vele, de hogy mivel, az majdnem...
2: Tehát ez nyilvánvaló, hogy ez az amerikai elnöki reklámnak, vagy pártreklámnak, ez azért 50 éve egy fontos összetevője, hogy az űrprogram hogyan alakul, és így megfelelő választás előtt, megfelelő idővel, megfelelő bolygóra odaszálló űrhajós, az nyilván
1: átvegye a szalagot.
2: Kitűzi az amerikai zászlót, meg ilyenek, és nagyon okosak.
0: Mi csak irigykedünk itt, mert mi csak autópályákat tudunk átadni ilyen félkészen.
3: Ezt így lehet simfolni ezt a dolgot, de azért ezeket azért nemzeti adrenalinokat még mindig jobb irányba csatornázzák be, mint amikor háborúkat vívnak ugyanilyen okokból az országok, hogy ezért kirepül.
2: Ennek legalább haszna is volt még eddig. De hazánkban is nagy esély van annak, hogy megtaláljuk a fénylegjük végét.
0: Abban indultunk a legelején, hogy jó, csak ugye sokkal hatékonyabban is lehetne ezzel valamit kezdeni.
2: Na, hát akkor szinte kiismerültünk, és le is járt a műsoridő egyben. Tehát akkor köszönjük
3: a hallgatók
2: figyelmét. És
3: marsra.
0: Igen, a Széchenyi Bernát tárnak a meghirdetése az a következő héten fog kezdődni az ingyenebéd.hu honlapon, ahol a szabad lovas közgazdász egylet fogja szerintem beindítani ezt a javaslatot.
2: Nem beszélve, hogy a Szabadlovas Közgazdász Egylet egy nyári egyetemet is szervez, amelyik július végén lesz. Nem a Marson lesz, hanem Budapest belvárosában lesz, tehát sokkal könnyebben elérhető, és akit érdekelnek ilyen közgazdasági témák, azt nagyon szívesen várjuk, és meg is van hirdetve ez a nyári egyetem a www.ingyenebéd.hu honlapon, és ott az elérhetőségünk is szerepel. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet, van még valami?
0: Szerintem nincs.
2: Akkor
3: felhúzzuk az űrruhát.

1830-ban Kossuth Lajos első nyilvános beszédében szenvedélyes hangon szólt a sajtószabadságról. Vegyenek el mindent, csak szabad sajtót adjanak, s nemzetem szabadsága, boldogsága fölött kétségbe nem esem. Kossuth eszméiben a magyar szabadság és az egyetemes emberi szabadság jelszava egybefonódott. A 48-as forradalomban megszületett a szabad sajtó törvénye, melynek első paragrafusa kimondotta. Gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti és szabadon terjesztheti. Deák Ferenc gyakorlati ésszel ezt így egészítette ki. A sajtótörvénynek egyetlen szakaszból kellene állnia. Nem szabad hazudni. A konzervatív ország jogrendje azután 1914-ben iktatta törvénybe a sajtóról szóló 14. törvénycikket, amely sokáig egyedül bizonyult irányadónak az államaparátus rendőri, ügyészségi és bírósági gyakorlatában. Akkor is, ha hivatkoztak rá, de különösen akkor, ha az oly sok hézagot hagyó törvényt jogászi mesterkedéssel vagy egyszerű rendőri intézkedéssel kijátszották, illetve figyelmen kívül hagyták. 1919. augusztusában megálltak a nyomdagépek, megdermett a szellem Magyarországon. Egy egész nemzet szenvedett. Törvények, rendelettek zárták ketrecbe, akárcsak szülőjét, az embert, az emberi gondolatot. Korlátozó intézkedések kötöttek gúzsba az írókat és a publicistákat, a polgári humanistát épp úgy, mint a forradalmárt. Eljöttem, írja Gábor Andor. Mert nem bírtam tovább saját némaságomat, amit csak ugyan nem a papírhiány okozott. De azt, hogy a cenzúra miatt, vagy hogy az általános terror miatt nem lehetett volna otthon megszólalnom, azt nem írhattam meg a Nemzeti Újságnak, mert az éppen a cenzúra és a terror miatt a Nemzeti Újság nem nyomtathatta volna ki. Tréfás fordulattal tehát a papírhiányt írtam meg, nem szólalhatásom okául. De ez nem is olyan tréfás tréfa. Valóban. Számomra már akkor papírhiány volt a magyar irodalomban. És ez a papírhiány tekintet nélkül arra, van-e papír vagy nincs, mind a mai napig fennáll minden magyar író számára, aki azt szeretné megírni, hogy Horthy nem nemzeti hős, hanem csak nemzetközi szélhámos, az is nem a könnyebb munkájúak, hanem a véreskezőek közül. Horthy a Magyar Nemzethez intézett 1920 márciusi kormányzói szózatában kijelentette. Minden igyekezetemmel elősegítem a magyar kultúra tökéletesedését és szellemi életünknek minden métejező hatástól való megtisztítását. Így is történt. Hatalomra kerülésének első pillanatától fogva a gyanú bíráskodása uralkodott. Az a kártékony, reakciós szellem, amelyet Marx oly szenvedélyesen ostorozott a porosz cenzúra kapcsán. A cenzúra a szabadság nélküliségnek egy alakja, a látszatra támaszkodó világnézet polémiája a lényegre támaszkodó világnézet ellen, olyasmi, aminek csak negatív természete van. Ha a cenzúra törvény a szabadságot, mint nem kívánatos valamit el akarja hárítani, akkor éppen az ellenkezője következik be. A cenzúra országában minden tiltott. Azaz, cenzúra nélkül kinyomtatott írás, esemény. Mivel a nép kénytelen a szabad írásokat törvényteleneknek tekinteni, hozzászokik, hogy a törvénytelent szabadnak, a szabadságot törvénytelennek, és a törvényest a nem szabadnak tekintse. Így módon a cenzúra megöli az állam szellemet. A proletár diktatúra levelése utáni napokban egymás után jelennek meg a septiben készített rendeletek. Hatályon kívül helyezik az 1919. március 21-e után hozott sajtóintézkedéseket, amelyek a szellem szabadságát biztosították. Közben az államhatalom szerveit cenzúrázza a megszálló román királyi hadsereg illetékes hivatala, Horthy fővezérsége pedig ellenőrzi, s brutálisan támadja nem csak a sajtót, de sokszor a katonai cenzúra ürügyén magát a miniszterelnököt, minisztereket, főispánokat is.
A Bécsbe emigrált Pogány József, a Tanácsköztársaság volt hadügyi névbiztosa, a Fehér terror Magyarországon című művében így ír. A fehér terrort hagyományai a középkor uralkodó és a maga egyetemességéért harcoló katolicizmusának módszereihez vezetik. Az emberek elégetésével és indexre tevésével új életre kelti az inkvizíció könyvégetését és indexre helyezését is. A fehér terror tudatlan vandáljai természetesen még csak azt sem tudták, hogy mit kell elpusztítaniuk a saját érdekükben. A szocialista irodalmon kívül elégetésre ítéltek egészen konzervatív, sőt reakciós munkákat is. Minden könyvnek mágiára kellett kerülnie, amelyben a szocializmus vagy a szociális szó előfordult. Werner Sombart Szocializmus és Szociális Mozgalom című tipikusan polgári könyvét csak úgy indexre tették, mint Kurt Dillnek, a konzervatív professzornak a szocializmusról, kommunizmusról és anarchizmusról szóló munkáját, vagy Masaryknak a marxizmusról szóló könyvét. A fehér terror vandáljainak tudatlansága annyira ment, hogy a Frankfurter Zeitung híradása szerint köröző levelet bocsátottak ki Hugo Wolf, a híres halott zeneszerző ellen azért, mert Czóbel Ernőnél, a tanácskormány börtönben ülő bécsi követénél egy papírdarabkán felírva találták Hugo Wolf nevét. A Népszava Index című cikkében felpanaszolja. A rendelet minden eszközt kezébe ad a rendőrségnek, hogy vadpusztításokat vihessen véghez, és minden képtelenséget finom paragrafusokba szed olyan akció számára, amely Magyarországot halálosan megszégyeníti a civilizált Európa előtt. Indexre került egy csapat olyan fordított és eredeti magyar munka, amelyeknek megjelenését és terjesztését Tisza István háborús cenzúrája sem akadályozta meg. A kultúra tökéletesedését, ahogy Horthy írta a legfelsőbb kéziratában, így segítették elő. S közben az egyetemekről kiűzték a Galilei kör tagjait, Babits Mihályt, Benedek Marcelt, Vámbéri Rusztemet és másokat. A Petőfi Társaság Móricz Zsigmondot, a Kisfaludi Társaság többek között Alexander Bernátot zárta ki tagjai közül. Diószegi Tibor így látta a bécsi emigrációból a lapok megindulása utáni sajtószabadságot szatirikus bökversében. A vezércikket törölte a cenzúra. Mi van ebben fura? A riportot a cenzúra törölte. Ezen megütközölte? A cenzúra törölte a napi híreket. Bizonyos okból kirekedt. A pesti lapok laposak és üresek. Mégis, ha fejem lágyára nem estem, megállapíthatom ebből az ürességből nyomban, hogy mi van Pesten? Holt szezon van. A parlamentben a miniszterelnök a kormányprogramot hirdet a nemzetvédelem és államépítés kérdéseiről, miközben a zalaegerszegi internálótáborban egy embert azért vernek véresre, mert Krúdi Gyula a Vörös Postakocsi című könyvét olvassa, melyet a csendőr bolsevista röpiratnak vélt. Könyv és ember, vers és költő, újságcikk és hírlapíró sorsa immáron tragikus módon összefonódott. És ehhez csatlakozik harmadiknak az egyszerű olvasó, aki választ vár kérdéseire.

0: figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóbeszéd!
1: Tizennyolcadik törvénycikk. A sajtótörvény. Az előző vizsgálat eltöröltetvén, s a sajtószabadság visszaállítatván, ennek biztosítékául ideiglenesen rendeltetnek. Első paragrafus. Gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti és szabadon terjesztheti. 1. E rendelkezés az előleges cenzúra eltörlését jelenti. 2. A sajtószabadság az elvéből következik, hogy gondolatainak sajtó útján való közléséért bárki csak annyiban felelős és büntethető, amennyiben a közlés tartalma a büntető törvénybe ütközik, s amennyiben a közlésért felelős egyént az illetékes bíróság elítélte. Ha a bűnvádi eljárás senki ellen sem indítható meg, a BTK 62. paragrafusa szerinti eljárásnak van helye. 3. A gondolatnak sajtó útján való közléséből származó felelősségtől 13. és 33. paragrafus, s a közléssel, nyomtatvány útján elkövetett büntetendő cselekményektől, melyeknek tényálladékát az anyagi büntető törvények állapítják meg, különböznek a jelen törvény szerint büntetendő sajtórendőri vétségek és kihágások. Második paragrafus. Sajtóútoni közlés alatt értetik minden olyan közlés, mely vagy szavakban, vagy ábrázolatokban nyomda, kőnyomda, smetszés által eszközöltetik, és amelynek közzététele a példányok akár ingyen kiosztásával, akár eladásával már megkezdődött. Tizennegyedik törvénycikk a sajtóról. Első fejezet. Bevezető rendelkezések. Első paragrafus. Sajtó útján mindenki szabadon közölheti és terjesztheti gondolatait. Második paragrafus. Sajtótermék valamely iratnak, ábrázolatnak vagy zeneműnek műszaki vagy vegyi úton előállított többszörösítése. A sajtótermékekre megállapított jogszabályokat megfelelően alkalmazni kell a gondolatnak fonográf vagy más készülék útján többszörösített kifejezésére. Harmadik paragrafus. Időszaki lap az egy hónapot meg nem haladó időközökben megjelenő minden hírlap vagy folyóirat. Az időszaki laptól elkülönítve is megszerezhető melléklet csak akkor időszaki lap, ha önmagában is az időszaki lap fogalma alá esik. Negyedik paragrafus. E törvény rendelkezései nem terjednek ki az országgyűlés és bizottságai, úgy szintén a hatóságok által közrebocsátott sajtótermékeknek azokra a részeire, amelyek csak hivatalos közléseket tartalmaznak. Második fejezet. Sajtórendészet. 1. A sajtótermékek előállításáról. 5. paragrafus. Az ország területén előállított minden sajtóterméken a nyomtatás vagy más többszörösítés helyét és a nyomda vagy más többszörösítő vállalat tulajdonosának, úgy szintén a sajtótermék kiadójának nevét, időszaki lapokon pedig még a felelős szerkesztő nevét is ki kell tenni. E rendelkezés nem terjed ki, 1. a társadalmi és az üzleti élet céljait szolgáló egyszerű jelentésekre, értesítésekre, például névjegyekre, űrlapokra, címlapokra, minta és árjegyzékekre, ha kizárólag a jelzett célnak megfelelő közléseket tartalmaznak. 2. Választásnál használt sajtótermékekre, ha tartalmuk csupán a választáshoz szükséges adatokra szorítkozik. 6. paragrafus. Minden nyomda vagy kőnyomda vállalat tulajdonosa köteles a törvényhatóság első tisztségviselőjénél vállalatát bejelenteni, s a kereskedelmi törvény értelmében esetleg vezetendő könyveken kívül bekötött, laponként folyószámmal ellátott, átfűzött és a nyomda vagy kőnyomda vállalat helye szerint illetékes királyi törvényszéknek, Budapesten a budapesti királyi törvényszéknek, elnöke által hitelesített könyvet vezetni, amelyben az 5. paragrafus 2. bekezdésében felsoroltak kivételével minden sajtóterméket kiadójának nevét, a sajtótermék címét, alakját, az ívek, úgy szintén a kiadott példányok számát elszállítás előtt vagy az elszállítással egy időben be kell jegyezni. 7. paragrafus. Minden sajtóterméket az 5. paragrafus 2. bekezdésében felsoroltak kivételével a nyomda vagy kőnyomda vállalat tulajdonosa köteles a nyomda vagy a kőnyomda helye szerint illetékes királyi ügyészségnek a terjesztés megkezdésével egyidejűleg megküldeni. A Központi Statisztikai Hivatal továbbá a Magyar Nemzeti Múzeumot és a Magyar Tudományos Akadémiát illető köteles példányokra az 1897 35. törvénycikk 4., 13. és 16. paragrafusa, valamint az 1897 41. törvénycikk irányadók. A királyi ügyesség vezetője a hozzá beküldött sajtótermékeket az 1897 41. törvénycikke 15. paragrafusa értelmében az ott említett könyvtárnak szolgáltatja ki. A sajtótermékek terjesztéséről. Terjesztés e törvény értelmében az árusítás, az ingyenes szétosztás, a közszemlére kitétel, a nyilvános helyen való elhelyezés, úgy szintén a szétküldés. 9. paragrafus. Sajtóterméket a törvény korlátai közt mindenki szabadon terjeszthet. A Magyar Királyi Posta és postai szállítást teljesítő minden közforgalmú közlekedési vállalat oly sajtóterméket, amelynek terjesztése a 10. paragrafus szerint eltiltva nincs, azonos díjakért szállítani köteles. 10. paragrafus, 1. és 2. bekezdés. Büntetőítélettel sújtott, bírói határozattal lefoglalt, valamint oly sajtóterméket, amelyen a nyomtatás vagy más többszörösítés helye és a nyomda vagy más többszörösítő vállalat tulajdonosának neve feltüntetve nincs, terjeszteni nem szabad. Időszaki lapokkal szemben ez a tilalom csak arra a számra terjed ki, amely az első bekezdés alá esik. 10. paragrafus, 3. bekezdés. A Magyar Szent Korona országainak területén kívül kiadott vagy nyomtatott, vagy ezen a területen kívül egyébként többszörösített sajtótermékek terjesztését a minisztérium közérdekből eltilthatja. 3. Az időszaki lapokról. 16. paragrafus, 1. bekezdés. Időszaki lapot mindenki szabadon alapíthat. Az alapításhoz engedély nem szükséges. 16. paragrafus, 2. bekezdés. Az időszaki lap megindítása előtt 15 nappal a kiadó köteles a lap kiadásának helye szerint illetékes törvényhatóság első tisztviselőjénél írásban bejelenteni. 1. Saját nevét és lakását. 2. A felelős szerkesztő nevét és lakását. 3. A nyomda vagy más többszörösítő vállalatot, amelyben a lapot készíti. 4. A lap címét, alakját, megjelenésének helyét, és ha előre meg vannak határozva, a megjelenés időszakát is. 5. A lap politikai, társadalmi, tudományos, stb. Jellegét. 6. Azt a helyet, ahonnét a terjesztés megindul. A szerkesztő és a kiadó állampolgárságát és nagykorúságát, 17. paragrafus, továbbá politikai tartalmú lap alapítása esetében a lapbiztosíték, 18. paragrafus, lefizetését igazoló okiratokat a bejelentéshez csatolni kell. Ha a lap különböző részei más-más helyen készülnek, minden egyes nyomda vagy más többszörösítő vállalatot meg kell jelenteni. Felsorolt körülményekben beálló változásokat a kiadónak 2 nap alatt a törvényhatóság első tisztviselőjénél be kell jelenteni. 17. paragrafus, 1. bekezdés. Időszaki lapkiadója, vagy ha a lapot személy vagy társaság adja ki, az ügyvitelre jogosított egyén, aki a kiadásért személyesen felelős, csak nagykorú magyar állampolgár lehet, aki állandóan az ország területén lakik, s büntet miatt 5 éven belül, aljasokból elkövetett vétség miatt pedig 3 éven belül büntetve nem volt, csőd vagy gondnokság alatt nem áll, szabadságvesztés büntetést nem tölt, és a politikai jogok gyakorlásától felfüggesztve nincs. 17. paragrafus, 2. és 3. bekezdés. Időszaki lap felelős szerkesztője csak az lehet, aki az előbbi bekezdésben felsorolt kellékeknek megfelel, és ezen felül előzetes letartóztatásban, vagy vizsgálati fogságban, vagy feltételes szabadságra bocsátva nincs. A kiadói és szerkesztői minőség igazolására szükséges bizonylatokat a hatóságok késedelem nélkül kötelesek kiállítani. 18. paragrafus. Politikai tartalmú időszaki lap kiadásánál a kiadó köteles a legközelebb eső magyar királyi állampénztárnál vagy királyi adóhivatalnál készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban biztosítékot letenni. A biztosíték összege, ha a lap hetenként legalább 5-ször jelenik meg, Budapesten 50 ezer, vidéken 20 ezer korona, más esetekben Budapesten 20 ezer, vidéken 10 ezer korona. A székesfővárosi Magyar Királyi Államrendőrségnek Budapesten kívül eső működési területén ugyanaz a jogszabály érvényes, mint amelyet e bekezdés Budapest területén megállapít. A kőnyomati úton vagy más módon, főképpen az időszaki lapok részére készülő hírlaptudósító újság biztosítékának összege 5000 korona. A készpénzben letett biztosíték után az államkincstár a letevőnek a törvényes kamatlábnak megfelelő kamatot fizet. A biztosíték a lapban megjelenő közlemények miatt esetleg megállapítandó pénzbüntetés, bűnügyi költség és kártérítés fedezésére szolgál. Ha a biztosítékból egy célra valamely összeget elvontak, vagy ha a biztosíték más okból csökken, a lap a hiány bekövetkezésétől számított 15 nap elteltével politikai tartalommal csak úgy jelenhetik meg, ha a kiadó a biztosítékot teljes összegére kiegészítette. Ugyanez a szabály irányadó akkor is, ha az arra jogosult a biztosítékot felmondotta. A biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértve rendelettel szabályozza.

Tilos. Népszava 1919. október 9. A mai rend fél a betűtől. Két hónapig elnyomták a sajtót is, hogy vakságban maradjon az ország, és csak a lángoszloptól világosodott, amely a Mátyásföldi gépgyár falai közül szállt fel Buda hegyére. A lapok már írnak. Sokszor nem éppen Friedrich úr örömére, most írásokat, röpiratokat, könyveket hajszolnak, szimatolnak, amelyek bolsevista módon a közbiztonságot zavarnák. Bódi Tivadar polgármester adott ki egy ilyen hirdetést, amely szerint a kormánynak szeptember 21-én kelt körrendelete alapján mindennemű a közrendet és közbiztonságot veszélyeztető kommunista, bolsevista és anarchista irányú könyv, röpirat, röpcédula, propagandairat vagy bármilyen más alakban megjelent sajtótermék birtoklása és forgalomba hozatala tilos. Ehhez képest a polgármester fölhív mindenkit, aki ilyen sajtótermékeknek akár csak egy példányban is birtokában van, hogy azt a hirdetés közzétételétől számított 48 órán belül a lakása szerint illetékes kerületi kapitánysághoz büntetés terhe alatt szolgáltassa be. A hirdetés mellé helyes lesz odajegyezni, hogy a kutatókat, bolsevista röpiratkeresőket alaposan ki kellene oktatni, hogy ez nem alkalom arra, hogy a gyűjtők sok fáradtsággal, drága pénzzel megszerzett könyvtárát szétrugdalják, megkárosítsák, amint ez mostanában több esetben meg is történt. Marx örök könyveit vitték el szorgalmas detektívek bolsevista kiáltással. Pregnánsan, tudományos, vaskos munkákat emeltek ki könyvtárakból, talán olyan megállapítással, hogy azok röpcédulák. Egy szóval, helyes lesz a kutatókat kitanítani, hogy mi a tudományos könyv, és mi a napi életű röpirat, de a leghelyesebb talán mégis az lenne, hogy olyan embereket állítsanak a könyvtárak elé, akik írni-olvasni tudnak.

Mike Jenkins. Lucskos szexbotrány a rögbi klubban. Írta a helyi újság. A tudósítás szerint hivatalosan tagadták a hírt, olyan makacsul, hogy ettől lett gyanús az embereknek. A külvilág eseményei zajlottak tovább. Az USA elnöke kétszer hágta át saját törvényeit, és az egészet a médiára kente. És Marty Tudfulban hol? Egy népdöngés lerombolta a kliséket. Buzika budiban, szólt a főcím, amely felkavarta a szájalók hálózatát. Okos tojások, mondták a kétkedők, és várrándítva gondoltak vissza a herevédős izzadt fiú csapat a fürdőben idejére. Az igazság már nem számított. Az emberek saját meséiket szőtték, hogy kitöltsék az életükben tátongó űrt. De akármennyit is ittak a fiúk, hogy visszanyerjék sárba tiport becsületüket, felesküdtek, hogy véget vetnek a sértéseknek, küzdöttek az ítélkező szemek ellen. Vádlottak lettek, és akár az elnököt, őket is a maguk alkotta erkölcs romjai alá fogják temetni.

Bravo, partigianer. Azonnal 4-10-10, hogy nyugatról segítség érkezik el. Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a

0: Ekkor írt az egyik budapesti lapa a szovjet csapatmozdulatokról. Úgy jönnek, mintha mennének.
1: Lelkiismeretetekre hivatkozva felszólítunk az azonnali cselekvésre.
2: Az állambiztonság mechanizmusa. A politikai rendőrség önértelmezése. Az állambiztonság szabályzatai kezdettől fogva a monolitikus diktatúra kádári változatának szellemiségéből és gyakorlatából fakadnak. Ennek következtében az átszervezések és néhány frazeológiai korrekció dacára a testület működése már a 60-as években alkalmatlannak bizonyult arra, hogy hatékonyan szálljon szembe azokkal a világpolitikai konstelláció változása során kialakuló kihívásokkal, amelyeket jobb híján ellenségesnek minősített és akként kezelt. A politikai rendőrség önértelmezése a rendszer bukásáig lényegében változatlan marad. Az emberi és polgári jogokat alapjaiban sérti. A kezdeti hivatalos definíció így hangzik. A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma állambiztonsági szerve munkáját az MSZNP központi vezetősége és a forradalmi munkás-paraszt kormány irányításával végzi. A BM állambiztonsági szerve munkájának alapját a párthoz, a kormányhoz, a hazához, a dolgozó néphez való hűség képezi. A BM állambiztonsági szerve a népi állam, a Magyar Népköztársaság védelmi szerve az osztályharcban a munkásosztály fegyvere. Fő feladata, hogy időben felderítse, megszakítsa és leleplezze imperialista, kapitalista országok hírszerző és elhárító, valamint egyéb ellenséges szerveinek úgynevezett kém, terror, szabotás, diverziós és egyéb kártevő felforgató tevékenységét, valamint az ország területén működő belső reakciós erők ellenséges aknamunkáját, az illegális fegyveres szervezkedéseket, szabotásokat, terrorcselekményeket és az ellenforradalmi tevékenységet, propagandát, kifejtőket. Mindemellett megszervezi a népgazdaság, a fegyveres erők, a tudományos és kulturális élet védelmét az ellenség behatolása ellen. A korabeli 1960-ból származó szabályzat ezzel kapcsolatban kimondja. A büntető eljárásra vonatkozó alapvető rendelkezések tekintetében nem lehet különbséget tenni a bűnügyi és politikai nyomozószervek nyomozása között. Politikai büntetnek számít e szerint. A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló büntettek, mozgalom, szervezkedés, önálló cselekmény. Hazaárulás és kémkedés. Ellenforradalmi jellegű emberülés. Szándékos emberülés és gyilkosság. Szabotás. Aktív és passzív. Társadalmi tulajdonban levő vagyontárgy szándékos felgyújtása vagy felrobbantása ellenforradalmi célzattal. Államrend elleni izgatás szervezettség gyanú esetén. Háborús büntettek. Béke elleni büntet. Tiltott határátlépés. Útlevéllel való visszaélés, az ország területére történő belépéseknél, minden esetben, kilépéseknél, ha a cselekmény ellenforradalmi jellegű, vagy más állam elleni büntet gyanúja is felmerül. Katona külföldre szökése, zendülés, nemzetközi jóviszonyt sértő büntettek, visszaélés robbanóanyaggal, vagy robbantószerrel, lőfegyverrel, vagy lőszerrel, ha egyéb ellenforradalmi büntet gyanúja is felmerül. Államtitok sértés, ha különösen fontos titokra nézve követték el. Terv elleni büntettek, ha ellenforradalmi célzattal követték el, és a cselekmény különösen nagy kárt okozott. Az államellenesnek deklarált aktusok, tehát a polgár alanyi jogából fakadó cselekedeteket, mint a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló tettek, mozgalomként, szervezkedésként, önálló cselekményként való kriminalizálása, illetve közbűntényekkel való összemosása természetesen nem a politikai rendőrség találmánya. Mindez a diktatúra jogi önértelmezéséből és önlegitimációjából fakad. Az állambiztonság csupán fenntartója, biztosítója és biztosítéka az ezen alapuló emberellenes rendszernek. Az 1970. júniusában elkészült BM intézkedési terv az MSZMP központi bizottságának 1969. november 28-ai határozatára épül, amely kimondja. A belügyminisztérium funkciói az állambiztonság, a közrend, a közbiztonság összefüggő rendszerében a jövőben sem változnak. Munkáját a párt és a kormány politikája a szocialista társadalom építéséből adódó feladatok határozzák meg. Tevékenységük minden tekintetben igazodjon az állami társadalmi élet követelményeihez. Ennek jegyében az állambiztonságnak különös tekintettel kell lennie arra, hogy az imperialisták stratégiai célkitűzései változó taktikával továbbra is a szocialista országok a Magyar Népköztársaság államhatalmának gyengítésére, alásásására, megdöntésére irányulnak. Ugyancsak szem előtt kell tartania a nemzetközi osztályharc tendenciáit, az imperialisták ideológiai diverzióját, és a belső ellenséges erőkben még élő restaurációs törekvéseket. A KB határozata szerint a szocialista törvényesség pártunk és államhatalmunk nagy víványa. Szigorú betartása a BM munkájának minden fázisában alapvető követelmény. Ezért az állambiztonsági szervek biztosítsák a védelmét minden törvénytisztelő állampolgárnak. Ugyanakkor személyre és beosztásra való tekintet nélkül lépjenek fel a törvények megsértőivel szemben. A politikai rendőrség értelmezésében ez annyit jelent. Feladatunk a bűncselekmények felderítése, megelőzése, az ellenséges tevékenység megszakítása, de semmi esetre sem az, hogy politikai, ideológiai vitákba kifejezetten gazdasági, termelési problémákba avatkozzunk. Szigorúan be kell tartani azt az alapelvet, hogy ideológiai kérdésekben tévejgő, vagy akár ellenséges világnézetű személyek ellen a marxista világnézetet és nem az állambiztonság eszközeit állítjuk szembe. Mindez azonban inkább a féle szép elmélet, amely nem vált gyakorlattá akkor sem, amikor a csupán a 60-as évek elején lecsengő véres megtorlást követően a politikai rendőrség valóban nem alkalmazta többé elődjének, az AVH-nak legdurvább terrorisztikus módszereit. Az állampolgárt fizikai és szellemi fogságban tartó rendszer működtetéséhez már más, korszerű, kifinomultabb metódusok szükségeltettek. Ami pedig a szocialista törvényesség álságos voltát illeti, érdemes elidőzni annál a mondatnál, amely az állambiztonsági szervek alapfeladataként jelöli meg, hogy a negatív tendenciákat jelezzük az illetékes párt, állami vagy társadalmi szerveknek. Arról természetesen már szó sem esik, hogy az illetékes pártszervek, az állami vagy társadalmi szervezetek a valóságban csak közvetve a párton keresztül voltak kompetensek, s hozzájuk befutó jelzések alapján nevek és ügyek közt válogatva, lehetőleg semmiféle írásbeli nyomot sem hagyva hátra, közvetlenül határoztak a politikai rendőrség célkeresztjébe került emberek sorsáról. Az egyik legkirívóbb, s talán legjobban dokumentálható eset Konrád György és Szelevényi Iván önmagában is emberi jogot sértő lefogása és váratlan szabadonbocsátása volt, amely utóbbi cselekedetük éppenséggel nem az őrizetbevétel helytelenségének belátásából fakadt, hisz az állambiztonság időközben produkálta a bűncselekmény bizonyítását, hanem mint kiderült, felsőbb utasításra. A rendszer bukását megelőzően évekből származó önmeghatározás szerint az állambiztonsági szervek tevékenységüket a szocialista törvényesség elveinek megtartásával, a társadalom fejlődéséből fakadó igények és elvárások figyelembe vételével, az összkörülmények politikai, jogi és operatív értékelésére alapozott intézkedések útján végzik. Jellemző módon a politika most is megelőzi a jogot. Kötelesek a bűncselekményre utaló információk megszerzése érdekében sokirányú, különböző jellegű felderítő, ellenőrző, védelmi, preventív tevékenységet folytatni. Vagyis az állampolgár ellenőrzése egy végső soron kiszolgáltatott szubjektum felderítése útján szereznek be el nem követett bűncselekményre, meg nem valósult tényállásra, de egy bűncselekmény lehetséges elkövetésére utaló információkat, illetve folytatnak preventív, a bűncselekményt megelőző tevékenységet. Ez pedig annyit jelent, hogy a bűncselekmény fogalmát meghatározókon, azaz a hatalom birtokosain és a rendszerüket erőszakkal fenntartókon kívül minden polgárban, akár van priusza, akár nincs, mert ha nem szerepel a nyilvántartásban, még szerepelhet, potenciális elkövetőt kell gyanítani. Más kérdés, miként működik mindez a gyakorlatban, ahol korántsem szükséges, és egy olyan fejetlen rendszerben, melyen a kádárista volt, technikailag nem is lehetséges, minden egyes állampolgár totális és állandó ellenőrzése. Azt viszont el lehet érni, hogy az állambiztonsági szervek permanensen jelen legyenek a polgárok tudatában, ami már csak azért sem különösebben nehéz, mert a jelenlétet maga a rendszer hétköznapi gyakorlata sugallja. Hozzájárult mindehez a rendszernek a lakosság millióit korrumpáló mivolta is, amelynek köszönhetően a hétköznapok nyújtotta lehetséges javak megszerzésére törekvő polgárok tekintélyes része idővel lemondott a rendszerrel szembeni kritikus szemléletalkotásról, illetve e véleményének nyilvános hangoztatásáról. Így nem váltak elsődleges célobjektummá az állambiztonság számára, amely következésképp szűkíthette azok körét, akik a rendszer értelmezésében politikai bűncselekményt követhetnek el. A politikai bűncselekmény fogalmának meghatározása pedig lényegileg még a bukást megelőzően is változatlan. Az állam elleni bűncselekmények a magyar népköztársaság megdöntésére, gyengítésére, alapvető érdekeinek megsértésére, illetve az állam biztonsága veszélyeztetésére irányuló magatartások. Ezek a bűncselekmények akkor valósulnak meg, ha a cselekményeknek állam elleni jellege van. Az állam elleni jelleg az elkövetési magatartás objektív irányából, az állam elleni célzatból, az elkövetés állam elleni motivumából következik.

az 1930-as Brit Cenzúra Bizottság forgatókönyvvizsgáló részlegének jelentései. A felülbírálatra küldött történet alapjában véve ártalmatlan. A bizottság azonban fel szeretné hívni figyelmét az alábbi pontokra. 1. A sirályrejtély vulgáris, kihagyandó. 2. A dal második versszakát meg kell változtatni. Túlzottan merész. 3. Az ifjú hölgy öltözete annyira hiányosnak tűnik, hogy bizonyos helyeken a függöny legördítését vonná maga után. 4. Daphne csipkés nadrágos kombinés jelenetei elhagyandó. 5. A pingvin lerészegedésénél vigyázni kell. Amennyiben a pingvin valóban részeg, a jelenetet tilos előadni. 6. Mi az a bugyibuci? Hangzása alapján nem tűnik kívánatosnak, ha valóban nem az, ki kell hagyni. 7. Párbeszéd. Az alábbiakat ki kell törölni. Blanche, imádom a melleidet. Te riherongy. Te szemét fasz. Te strihelőgép. Mindenható Atya Úristen. És bármi nemű, fűzőre történő utalást. Feltéve, hogy tanácsainkat megfogadja, semmi akadályát nem látjuk, hogy darabja elsöprő sikert ne arasson.

0: Kiitos Tapas Magyar Rádió beszél. Figyelem, figyelem! Felhívásunk az ENSZ főtitkárához.
1: A Szabad Kossuth Rádiót már elnémították. A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében, október 28-án azonosítja magát a forradalom célkitűzéseivel.
2: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
3: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább venni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.

A Szabad Európa Rádió elvei és céljai az aktuális világhelyzetre fogalmazottak meg. 1948-tól 1953-ig, Sztálin halála, legfőbb célja a kommunista terjeszkedés megállítása, visszaszorítása, felszámolása volt. 1953 után a szervezetések kevésbé támadó politikát fogalmazott meg, mert Közép-Európában enyhülési folyamat indult el. Az alapvető cél, a vasfüggöny mögötti rab népek felszabadítása, azonban mindvégig megmaradt. Céljaik megvalósítása érdekében különböző stratégiákat és ezeknek megfelelő eszközrendszereket fejlesztettek.

fejlesztettek ki. Ennek szellemében készült el például 1950-51-ben a SZER eljárási kézikönyve, amely 4 pontban sorolja fel, hogyan lehet a rab népek tiltakozását fenntartani és körükben ellenállást szítani országuk politikai berendezkedése ellen. Az első pont. A hallgatókat állandóan emlékeztetni kell arra, hogy idegen, szovjet elnyomás alatt állnak, és hogy ez a hatalom soha nem fogja a valós nemzeti érdekeket szolgálni. A második pont. Feltárni a kommunizmus erkölcsi, szellemi siválságát, rámutatni gazdasági rendszerének tehetetlenségére, amely sohasem fog megfelelő életszínvonalat biztosítani az embereknek. A harmadik. A felszabadulás reményének állandó táplálása, annak bizonyítása, hogy erre megvannak a megfelelő erőforrások, katonai is. A negyedik. Állandó ellenszenvet kelteni a rendszer hivatalnokaival szemben, leleplezni alkalmatlanságukat, egymás ellen fordítani őket. Ezeket az irányelveket 1957-ben átértékelték, mivel az 1956-os események jelentősen megváltoztatták a vezetés gondolkodásmódját, a SZER műsorpolitikáját. A rádió megalakulását követő első 5 évben több alapelvet dolgoztak ki az eredményes működtetés érdekében, ezek közül csak néhányat sorolunk fel röviden. Az egyik ilyen alapelv a tárgyilagos igazság stratégiája volt, amely a rádió feladataként a világesemények pontos ismertetését, a hírmagyarázatok korrektségét jelentette. Erre azért is törekedniük kellett, mert a SZER adásainak híranyagát más forrásokból is megerősítették, mielőtt a hallgatósághoz eljutott volna. A következő feladat az Egyes Nemzetek Rádióinak, a Huni Szolgálati Rádiónak a megszervezése volt. Feladata a szocialista államokban annak az alaptételnek a hangsúlyozása és erősítése volt, amely szerint ezekben az országokban az állampolgárok magatartása ahhoz igazodjon, hogy minden, ami nem kötelező, az tilos. Csak a kényszernek engedelmeskedjenek tehát, önmaguktól semmit se tegyenek, ami hasznos lehet a rendszer számára. A propaganda tehát arra törekedett, hogy tudomására hozza a népnek, mit kell és mit nem szabad tennie. A SZER-nek egy cél elérése érdekében gyorsan és határozottan kellett reagálni az eseményekre, hogy a hallgatóság számára jelentőséggel bírjon. Ezt fogalmazták meg a taktikai eljárás elvében, amely szerint a Huni Szolgálati Rádió feladata az adott országok kommunista propaganda gépezetének megelőzése, az információk szolgáltatásában. Ezzel állásfoglalásra kényszerítik a hallgatóságot, növelve a tekintélyüket. Ilyen volt például a rádióban Sztálin betegségének a hivatalos hírforrásokat megelőző bejelentése. A SZER elve, hogy nem a száműzöttek politikáját valósítja meg, hanem olyan gondolatokat, terveket ad közre, amelyek a hazai közvéleményt érdeklik, és az ottani problémákra válaszolnak. A rádió önálló hatáskörére vonatkozó alapelv függetlenséget követelt New Yorktól, autonómiát a müncheni 5 állomás részére, politikai direktívák helyett politikai irányelveket. A SZER irányítása, ellenőrzése azonban mindvégig a New Yorki központ feladata volt. A központ 5. osztálya foglalkozott a műsorkészítéssel, ez az egység München fölöttes irányító szerveként szerepelt. A központban helyezkedett el az igazgató hivatala 4 törzskari egységgel és 3 hadműveleti osztállyal. A törzskari egységből 3 különösen fontos szerepet játszott. Az eljárási törzskar, az irányítási törzskar és a műsorszemle törzskar. Feladataikat a következőkben határozták meg. Az eljárási törzskar igazgatójának dolga elsősorban a távlati tervek elkészítése volt. Ehhez adatokat kellett gyűjtenie a rádió közvetítés stratégiájára vonatkozóan. Ilyen például a munkabérek, az árviszonyok alakulása a szocialista országokban. Feladata volt a SZER adásainak hatásmérése. Tevékenységéhez tartozott még egy tanácsadó testület működtetése, amelynek tagjai tapasztalatokkal rendelkeztek a nemzetközi propaganda terén. Ezt a szakértő testületet 1956-ban szervezték meg.
A következő az irányítási törzskar, amely taktikai szakértőkből állt. A törzs teendői között szerepelt a napi irányítás elkészítése, ezeket New Yorkban és Münchenben naponta szétosztották. A műsorszemle törzskarhoz tartozott a kéziratok felülvizsgálata New Yorkban és Münchenben, ellenőrizték, hogy végrehajtják-e a megadott irányelveket a műsorokban. A müncheni műsor irányítónak két felettes igazgatója volt, a New Yorki és az európai. A müncheni szervezet vezetője az európai igazgató volt. Közvetlenül hozzátartozott a politikai tanácsadó hivatala, a hallgatóságkutatás, az állomásvezetés, a sajtó és információs osztály, valamint a négy műveleti egység, az igazgatási szolgálat, a mérnöki osztály, a hír és információs szolgálat és a műsorosztály. Münchenben a politikai tanácsadó nem az igazgató törzskarában végezte munkájának jelentős részét, hanem a nap mint nap a politikai taktikát tárgyalta meg az osztályokkal, állomásokkal, ellenőrizte az irányelvek megvalósítását.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy 300 kilométer utazás után...
1: 600.
0: Tessék?
1: Hát még vissza is kell mennünk.
0: Tehát 300 kilométer utazás után, megtörve bár, de fogyva nem, eljutottunk ebbe a gyönyörű városba. Már másodszor járunk itt. Először tavaly, mikor én tavaly a Tóték című színdarabbal...
1: Kedves színház... hallgatóink, hálásan köszönjük a bizalmat, mely Önöket idehozta, és köszönjük a sorsnak, hogy épségben érkeztünk mi is Önökhöz. Tehát akkor megkezdeném a műsorunkat, amely...
0: Tisztelt nagyérdemű publikum! Sokat gondolkoztunk, mi legyen a műsor úgynevezett profija.
1: Először be kell mutatkozni, ne? Illik.
0: Ja, igen. Rutkai Éva, a Budapesti Víg Színház művésznője.
1: Latinovics Zoltán. Latinovics Zoltán. Hol is vagy te most?
0: Novi Szárdon.
1: Nem úgy értem. Latinovics Zoltán, vándorszínész.
0: Tisztelt nagyérdemi publikum! Sokat gondolkoztunk azon, mi legyen a műsor úgynevezett profilja. Amíg eldöntöttük, hogy...
1: Én úgy éreztem, legjobb lenne, hogyha ez a
0: műsor... Míg eldöntöttük...
1: Kérlek, parancsolj, hát mondd el te, de én úgy éreztem, hogy sok vidámságot és örömet hoznánk, fényt, életet...
0: Honnan?
1: Tessék?
0: Mondom, honnan veszed?
1: Én így nem tudom elmondani, ha mindig közbeszólsz.
0: Bocsánat, én úgy gondoltam, valami komolyat kellene, olyan irodalmi legyen a műsor, olyan mély. Művészi, igen. Áhítatos, igen. És szomorú.
1: Tisztelt hallgatóság, mondják meg őszintén, az irodalom az nem lehet jó kedvű.
0: Tessék? Hogy elhozzuk Önöknek a magyar költők egyedi, eredeti, földből és vizekből, fák, misztikus meséiből szőtt, utánozhatatlan, legendás
1: mondják,
0: költészet...
1: Mondják, a művészet fogalomköréhez csak a legmélyebbre szántó gyötrődések tartoznak?
0: Hogy felidézzük halott poétáink vérszíkes földünkből áradó, sötét, kísértő szavát...
1: Önök valóban úgy gondolják, mint az esztéták meg a kritikusok, hogy a lenézett könnyű műfaj nem ugyanabból a földből és ugyanabból a közösségből meríti jókedvű nevetését és humorát.
0: Egy szóval arra gondoltam, hozzunk egy olyan ünnepi, fönséges, komor koncertet, ami meggyőzi Önöket arról, hogy a költészet...
1: Nem, hogy kibeszélni. Én szerettem volna az élet jókedvű nevetését, bugyborékolását elhozni, a tavaszi napfényt. Legyünk ma este boldogok, mint a gyerek.
0: Kedves közösségünk!
1: Kedves közösségünk!
0: Kezdjük a mai...
1: Én neked nem, te mondtam, hogy én abban nem, de drágám, nem megyek akkor bele.
0: Heltai Jenő, Ferenc József korabeli balladácska. Az omnibus fedélzetén láttuk meg egymást, ön meg én. Tavasz volt a ligetben. Liget, körönd és oktogón, csak néztük egymást olvadón, mi ketten. Amíg a két ló baktatott, önnek a pesti hírlapot diszkréten megmutattam, megismerkednénk komolyan. Ma ez az út már nem olyan szokatlan, és másnap apró hirdeti. Az ember apró hirdetés remél, fél és csodát vár. Megeshetett sok minden ott, hol mint király uralkodott a császár. Ó, várva várt találkozás, beszélgetés csak semmi más, csak hosszú éhesen volt percekig, ön masamód volt, én pedig poéta. Egy este úgy tüzelt a csönd, hogy két karomba zártam önt, az ember meg nem állja. S mindent helyeslő fák alatt szájamra végre rátapadt a száj. Ön masamód volt, hajadon, én friss legény, s egy zöld padon a vénhold fénye mellett két neveletlen rossz kölyök tanulni kezdtük az orok szerepet. Már nem tudom, hogy ki miatt kihagyta ott a másikat, mikor mi volt a vége, azt sem tudom már, hány hete. Zöld szeme volt a fekete, az volt a régi jó idő. 3 forint egy pár cipő, 19 egy öltöny. Süt!
2: És 40 évig béke volt a föld.
0: Van ennek... Igen. Igen. Van ennek 50 éve is. S a múlt vará, a nóta végén bús, akkord, kort ma is lép. Természetesen nem vitás, a legszebb földi jónak az...
2: És nem az átkozás...

0: Heltai Jenő, a feltaláló.
1: Fiatalabb éveimben sokat érintkeztem egy Mazurka Manó nevű emberrel, aki szenzációs találmányai révén az egész Józsefváros ismertette. Nevezett Mazurka nem volt zárkózott ember. Egy pohár szilvórium ellenében bárkit szívesen megismertetett találmányának titkaival. Számos zord éjszakát virrasztottunk át a józsefvárosi kávéházakban, míg nem egy szép napon Mazurka eltűnt, hogy Amerikában próbáljon szerencsét. Évekig nem láttam, de tegnap újra fölmerült a feledés homályából frissebben, üdébben, mint valaha. Mindez pedig a Fülemile utcai Janneke kávéházban történt. Zárjel között jegyzem meg, nagyon méltányolom a kávésnak a hazafias cselekedetét, hogy a legjobb magyar zsokéről nevezte a kávéházat. A viszontlátás örömére karbolt ittunk szódával, mert más pálinka már nem izgatta, Mazurka agyonfinomodott idegen. Mazurka egyenesen Bresciából jött, ahol egy nagy repülőgép versenyen vett részt, mint cipőtisztító. Ez nem lepett meg, mert tudtam róla, hogy ő maga is foglalkozott a repülés problémájával. Mikor erre emlékeztettem, csak halványan és mélán elmosolyodott, hogy
2: igen, igen, foglalkoztam vele, de most sokkal okosabb dolgot találtam ki.
1: Na ugyan?
2: Ráér most?
1: Hát hogyne?
2: Na akkor fizessen is jöjjön, megmutatom a legújabb gépemet.
1: Fizettem és mentem. Sötét utcákon mentünk végig. A legsötétebb Józsefváros legsötétebb utcái. Végre, messze-messze, kint a Bivaj utcában, ahol a Józsefváros már-már a Ferencvárossal ölelkezik. Megálltunk, el vagyunk telefonon. A telken csak egy nyomorúságos tétel.
2: Ott,
1: mondta Mazurka rejtélyes. Gyufát gyújtott, és bementünk a fészerbe. A gyufa majd a fészerben talált gyertyavilágosságánál megpillantotta a gépet, egy hatalmas monoplán. Repülőgép, mondta kellemes meglepődéssel.
2: Még annál is jobb,
1: mosolygott Mazurka, és ravaszul hunyorgott a szemébe.
2: Mindjárt meg fogja látni.
1: Kigurítottuk a gépet a szabadba, ahol jobban szemügyre vettem. Két szárnya volt, hosszú farka, mindenféle motorokkal és csavarokkal ellátva.
2: Üljön be!
1: Mondta Mazurka. De üljek? Kérdeztem bizonyos aggodalommal.
2: Na csak bátran!
1: Biztatott ő is már is elhelyezkedett az ülésben. A nyugalma engem is megnyugtatott, és szó nélkül mellé ültem. Kezébe vett a kormányrudat. Egyet csavar motoron, egyet motor csavaron. Az alkotmány elkezdett búgni, a motor elkezdett csavarogni, a csavar elkezdett motorogni, berregett, kattogott, minden fönséges pillanat volt. De a gép nem mozdult. Erre Mazurka eleresztette a kormányrudat, és két karját keresztbe fonta mellé.
2: Nos, mit szól hozzá?
1: Kérdezte diadalmasan. Mit nos? Kérdeztem Bambán.
2: Hát, hogy mit szól hozzá?
1: Hát mit szóljak hozzá, ez nem repül. Mazurka fensőséggel kacagott.
2: Hát persze, hogy nem repül. Épp ez a nagyszerű. Hosszas fáradozás után sikerült feltalálnom egy olyan gépet, amellyel nem lehet repülni. Ezzel a nem repülés problémája megvan oldva.
1: Ezt nem értem.
2: Nem érti, pedig a dolog nagyon egyszerű. Mondja, ha ön repülni akar, akkor mibe jön?
1: Hát repülőgépbe.
2: Na látja. De ha nem akar repülni, akkor mibe ül?
1: Hát erre nem tudtam felelni. Mazurka pedig elégedetten dörzsölt a kezét.
2: Ugye, hogy nem tud felelni? Mert erre senki nem tud felelni, illetve senki nem tudott felelni tegnapig, mert a probléma még nem volt megoldva. Holnap már mindenki azt fogja felelni, ha nem akarok repülni, akkor beülök Mazurka Manó nem repülőgépébe.
1: Na jó, de ennek nincs praktikus értéke.
2: Micsoda? Micsoda? Ennek nincs praktikus értéke. Na hát, engedelmet kérek. Mondja, hány ember repül vagy akar repülni? Mondjunk sokat, mondjunk ezzel. Ezzel szemben. Hány ember nem akar repülni? Mondjunk keveset. Mondjunk 1000 millió. Tehát egy repülőgépre 1 millió nem repülőgépes. Hát ha ez nem üzlet, akkor nem tudom mi az. És ennek a gépnek még egy nagy előnye van. Ha elromlik akkor se repül.
0: Gábor Béla.

0: Orlando. Dari itu Orlando. Sekolah saya itu yang dari itu Orlando. Dari itu Orlando. Hukum macam apa sih kita perasan? Kita mesti cuman nari nol. Kau tak gigih? Aku cuman.
1: Ben perkulabu. Baru kau dah Henry. Henry ini sekarang.
0: Nem tudom, hogy a kérdés.
1: Tudjuk viselni, mit a sors rejánk mér. Tudunk harcolni Istenért, hazáért. Áldozni életet, ontani vért egy asszonyért. Egy álomért, valamiért, ami elérhetetlen. Tudunk szeretni, tűrni szárnyszegetten. Tanasz, keserve, kín, elfolytva állni, meg nem nyomni, törzsünkék akármi. Szenvedi nélkül. És hinn mégis, hogy kiderül a legtöbbéket végig. Rejánk köszönt a békítő szívát.
0: Ez minden.
1: Tudunk nem csak beszélni. Elmélyülni. Elmondanom, ha tiltok, hogy mit érzek. Hallgatok inkább. És ki tudom van végre.
0: Ki bűne, hogy szeretek? Ki biztatok? Én érzető hevet keresni ott, hol úra búj sötétségét a fagy. Jártál utánam, meg se láttam. Számodra nem volt egy tekintetem se, nem tudtam azt se vagy-e. És ki van? Vak szenvedélyed magas ültet, csak hogy rád nehezedett a balszerencse, ráhúz üredre a fekete pártól.

Mesteri, menjünk egy kicsit vissza egy derűsebb világba, mondjuk a sötét középkorba. Volt azért abban is valami jó, hiszen mindig akad egy rés, ahol beporzik a napfény.

0: Most pedig menjünk egy kicsit vissza egy derűsebb világba, mondjuk a sötét középkorba. Volt azért abban is valami jó, hiszen mindig akad egy rés, ahol beporzik a napfény. Ne nézzünk most az absztrakt Giottóra, az abszurd Masaccióra, a szürrealista Leonardóra, a naturalista Dantére sem, és még a konformista Fra Filippóra sem. Van mindig egy rés, ahol hite ellenére boldogan kiegyezik az ember. Egy tényező van, ami elválaszt minket, az embert, a homo sapienst, a többi élő és élettelen világtól, és ez az egy pont a mosoly. A humor vértje és fegyvere a báj. Karinti Frigyes mondta, a humorban nem ismerek tréfát. Ebből az következik, hogy a humor és unokanővére a báj, ahhoz a bizonyos tengerszem mélyhez is tartozik, ugyanakkor a víztükör csillogásához is, de mindenképpen hozzá. A Néma Leventéből fognak hallani, ahogy Heltai Jenő derítette fel a sötét középkort. Mátyás király fekete seregének vitéze Agárdi Péter és Zília, bús és agresszív olasz özvegy ritka bájú szerelméről szól a történet, amelyben a férfi hűség győz a makacs női akaraton, és diadalmaskodik a szerelem. Zília először fogadja a Leventét bús özvegységében. A konfliktus ott kezdődik, mikor Agárdi így búcsúzik a szép asszonytól. Itt Piemontban régi népszokás, megható és kedves szép szokás, hogy azt, akit házunkba hoz az útja, csókkal köszöntjük, csókkal küldjük útra. Itt kezdődik a madamma dilemmája, de kivárja magát.
1: Most, a csók után, hogy utadra mégy, kívánom, három évig néma légy, amerre forró ajkam rátapadt, szó, el ne hagyja addig ajkadat, amíg a három év lepergett. Légy néma, hallod? Örömöd, keserved, mindazt, mi benned, álom, harag, reménység, tréfa, gond, néma. Vagy jajongva sírnál. Légy néma, mint a börtön éje, mint elhagyott kút, moha lepte mélye. Légy néma mindig, némább légy a sírnál. Magad mondottad, nem felejtem el. Tudsz tűrni bár, csapást viselni bátran. Nem csak beszélsz, de hallgatsz is, ha kell. Most kell! A szájadat lezártam. Alamizsna, kegy, hogy véle holnap már eldicsekedj, stódítva tiprát, kalandos mesélj, hallgatni fogsz. Hallgatni. Három év. Ha állod azt, amit fogadtál, szót, hangot eltemetve, némán gondolsz, keserves három évig én rám, mit csókomért cserébe kértem, a hallgatásodat talán megértem. A hallgatásodat talán megértem. Szebben beszél majd minden ékszerednél. Hallgatni fogsz? Hallgatni fogsz? Levente! Jól felel.
2: Elmúlt egy év.
0: Elmúlt egy év, és maga a király is hiába adna kincset, aranyat annak, aki megoldja kedves vitézének nyelvét. Egy éjszaka, mint az a középkorban is általában hagyomány, találkoznak a szerelmesek. A makacsul hallgató, fogadalmat tartó Levente, és a bús özvegy, aki most már szíves örömest odadobná özvegységét.
1: Magunk vagyunk hát. Végre szólhatok. Senki se lát most, csak a csillagok.
2: S a hallgatak hold, és senki se hal, csak ez a bústorony, s a bástyafal. Magunk vagyunk az éjben, csak mi ketten, és fent felettünk a megmérhetetlen magasban ő, a mindent tudva látó, mindent megértő, mindent megbocsájtó, irgalmas Isten. Jól tudom, nagyot vétettem, ismét csak asszony vagyok. Rászedtem a királyt meg a királynét, hogy így meg úgy, erőm, hatalmam, egy szóm elég szavad, hogy újra halljam. Nem volt elég. Jaj, csúnya volt a játék, tudom, tudom, megérdemeltem a büntetést, hogy ajkat szóra nem nyílt. Jó lecke volt, most verdesem a mellem. Ketten vagyunk most, cinkosunk az éj, senki se hallja. Szólalj meg, beszélj. Ha nem szeretsz többé, a némaságot fölös teher már, céltalan. Kinek vagy néma, hogyha nem nekem? Magadnak értem, megfogadtad, és három évig győztél, Levente. S a győzők egyetlen, jaj, hogy gyötörsz, makas, szeretsz-e még? Szólj, és legelső szóval mondd, szeretlek. Más már beírni azzal, hogy a szégyen orcámon oldhatatlan lánggal égjen neked kevés, ez több. Az életem kell, a vesztőhely a hóhér bárgya reggel. Átgázolnál egy asszony gyenge testén, te a Levente, te a jó keresztény. Arra tanít hitet, hogy megbocsáss. Benned a bosszú ég csak, semmi más. Hát jó. Ne mondd azt megbocsátok. Szidalmaz, káromolj, gyalázz, oly szót keres meg, fáj és megaláz. Boldog leszek, mikor szemembe vágod, mert szó, a hangot hallom újra, és élek, élek, élek. Jaj nekem, a hallgatáshoz több az erőd, mint sem a szó. Megmondtad egyszer, nem felejtem el. Így mondtad? Így? Te is emlékezel? Te sem felejtesz semmit, soha semmit. Sem azt, mi fáj, sem azt, mi enyhít. Neked a távol mindig csak közel. Akkor a csókom sem feletted el. A csókomat, melyet útra valul bús pillanatban adtam. Nagy árat kértem érte, szent igaz, de csók volt mégis, éltető vigasz. Zília csókja, nem a féle olcsó. Özvegy soromban első, és utol. Kelletlen adtam, adnám most örömmel. Engedd, hogy adja. Jó Agárdi Péter, szájadat lezártam, vérpiros pecséttel ezt a pecsétet csókommal töröm fel. Látod, szeretsz még. Érzem csókodon, és két karod szorít, mint vasperec. Ne büntess hát tovább, mondd, hogy szeretsz. Ne hangosan mondd, halkan suttogon, leheld, magad se halld, én halljam, senki más. Na, szólj már, mondd, beszélj! Jaj, megszűnt a varázs, nem szólsz, még most se szólsz, erőm lebágyod, jóságos Isten, mit csináljak? Levente, hamar lelankat ölelő karod, halálra szántál, vérem akarod, látni szeretnéd, hogy vesztőhelyen Bakó elcsapja fiatal fejem. A szíved is néma, nem csupán az ajkad. Állsz csak te, fekét kaján, fekét ördög! Jaj, irgalmaz, ne bánts, élnem hagyj, könyörgök. Hiába kérlek, nem fog semmi rajtad, nem zeng felém immár a néma zsoltár, melyel imádtál. Egy tavasz meg egy tél múlt el azóta. Jöttem, eltiportál, és te szerettél, sohasem szerettél. Nem most beszélsz, ugye? Most beszélni fogsz. Jóvá teszek mindent, amit elkövettem. Az éjszakában egyedül mi ketten. Édes jutalmat hoz ma ez az éjfél, Bús életednek jó agár vihadom, hogy amit álmodtál, vakmerőn reméltél. A tiéd vagyok ma. A tiéd ma nátszál derekam, ajkam, sejme szökhajomnak. Többet adok, mit valaha kívántál. Kértél evente asszonyodnak, és én nevettem zavarod. Ma éjszaka csókolni foglak, a szeretőd leszek, ha akarod. Akarod, ugye? Mondd, hogy akarod. Csókolj meg. Így. Még. Vedd el az eszem. Szeretsz-e, mondd, nem? Nem mond, nem kérdezem. Te vagy erősebb. Harcom balga harc. Beszélj, vagy hallgass.

jelentőségének sorrendjében Buda, Pest és Óbuda 1873-ban hatalmas fővárossá egyesült, egy várossá, Magyarország fővárosává Budapesti. Én 1871-ben születtem, tehát két esztendővel vagyok öregebb testvérvárosomnál Budapestnél, mert én mindössze csak Pesten születtem, nem Budapesten. És testvéri szeretetem, dédelgetésem, rajongásom elsősorban mindig csak Pestnek szólt, a Duna-Pesti oldalának. A hegyről lenéző Budával, és utána Óbudával később ismerkedtem meg csak. A gyönyörű Duna azonban elmondhatom, hogy egész életemen keresztül folyt, mert később, amikor vidékre kerültem, Bajára, ahol első iskoláimat végeztem, majd Komáromba, ahol katonáskodtam, megint csak a Duna mellett éltem. Pesten az azóta nem tudom hányadik nevét viselő országúton születtem. Onnan hamar a Dunapartra, az Akadémia utcába, a Magyar Tudományos Akadémia mellé költöztünk. Mindig ott is maradtam az akadémia közelében, de nem mint tag. Budapestnek előkelő nyugodt, higgadt vidéke volt ez. Az elevenebb, újabb kerületek lassan-lassan kezdtek csak épülni, jóval későbben rakták le a villamos síneket, jóval később építették a telefonhálózatot, ami a kívülebb fekvő város részekkel való zavartalan közlekedést lehetségessé tette, és megengedte Budapestnek, hogy terjeszkedjen, gazdagodjon, éljen. De a Dunaparti kerületek, az Akadémia utca környéke, a belváros és a mai eskütérig vezető utcák, szép kirakatai, üzletei, a Vánci utca, a Gizella tér, a Kugler cukrászda, amelyet akkor még nem neveztek Zserbónak, sokáig megőrizték fensőbbségüket, és rendes napi sétája maradtak a jómódú közönségnek, szép asszonyoknak, zeneiskolába siető fiatal kisasszonyoknak, ráérő gavalléroknak. Az asszonyok, a lányok csak ugyan nagyon szépek voltak. Amit ma inkább annak tulajdonítok, hogy akkor magam is fiatal voltam. Ez a Budapest nyugodtan, csendesen fejlődött és gazdagodott a hosszú, békés idők alatt. Egymás után sorra emelkedtek a nagy paloták és lakóházak, sokasodtak az üzletek, szaporodtak a színházak, jöttek a mozik. A külfölddel való állandó érintkezés révén hozzájutottunk az irodalom és a művészet egész terméséhez, az európai kultúra megismeréséhez, de már ez a kultúra is kénytelen volt megismerkedni mi velünk, irodalmunkkal, művészetünkkel, színházainkkal. Voltak esték, amikor Bécs színlapjai esténként egyszerre 3-4 magyar darab előadását is hirdettünk. A magyar színdarab kedvelt csemegéje volt Berlin és New York színházainak is. Íróink, színészeink, mozirendezőink megállták helyüket mindent.
Nem lehet Budapest egész történetét elmondanom, és a várossal való családi kapcsolatom minden részletére kiterjeszkednem. De ahogy végig néztem, és mint újságíró, végig harcoltam emelkedését és szépülését, testvériesen végig szenvedtem vele leromlásának a korszakát is. Bujdostam, bujdokoltam, és menekülnöm kellett az elmúlt háború években. A városnak olyan utcáiba és zugaiba kerültem, ahol azelőtt sohasem jártam. Így ismerkedtem meg Budapestnek számomra ismeretlen részeivel, óvóhelyről óvóhelyre menekülve, így szenvedtem át Buda ostromát, rabságot. Akkor is még, amikor Pest felszabadult már. Február 4-én szabadultunk fel a gyászból, akkor jöttek be az oroszok, akiknek a ház nevében én köszöntem meg a megmenekülést ezzel az egy találomra kiejtett francia szóval: merci, köszönöm.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És eddig Heltai Jenőre emlékeztünk. Most legutóbb őt magát hallottátok. Évfordulója van napokban. Színdarabjaiból hallottatok főleg, de azt kevesen tudják, ahogy itt a végén beszélt a moziról, maga a szó is, a mozi szó magyarul tőle származik. További jó vasárnap délutánozást!

0: A jó színház nyilván az a színház, amely az embereket érdekli. Az embereket nem csupán szórakoztatás kedvéért érdekli, hanem a színháznak természetesen van valamely népnevelő szerepe, de ez nem szabja meg a színháznak a műfaj lehetőségeit, tehát bármilyen műfajban lehetséges olyan előadást létrehozni, amelyből az emberek valami plusszal távoznak. Tehát a jó színház szerintem az, amelyik a kor emberét érdekli, amikor a közönség bemegy a színházba. Na most természetesen vannak olyan színházak is, amelyeket kísérletieknek nevezünk, ahova bizonyos rétegen megy csak be a közönségnek, aki azt meg tudja érteni. Számomra a legizgatóbb probléma az a színház, amelyiket mindenki megért, nem csak bizonyos rétege a társadalomnak, hanem ugyanúgy szól bármilyen rendű és rangú polgárnak, vagy állampolgárnak, mint a kísérleti színház a vájtfülűeknek. Azt hiszem, ez a titka a színházban, minden korokban ez volt a titka, az a jó színház, amit megnéznek.
1: Nem biztos, hogy én életem végéig színes leszek, sőt valószínűleg nem. Más dolgom van, nem akarom azt mondani, hogy több dolgom van, nem akarom kvalifikálni a rendezés, írás és a színjátszás közti differenciákat, de az, hogy én beléptem már egy-két évvel ezelőtt abban a korszakomban, amikor már nem egy szerepet kell játszanom, hanem az összes szerepet, tehát rendeznem kell, és miután ezt kipróbáltam és ment, teljesen jogtalannak és gazemberségnek tartom, hogy engem ettől megfosztanak. Ettől nem én gazdagszom, hanem mások gazdagodnának, és végül a néző gyarapodna tőle. És végső cél az írás, tehát hogy aztán rendezés és írás között marad-e idő arra, hogy én játszom, azt hiszem nem, mert rendkívüli módon terhel engem az, hogy szövegeket kell megtanulnom. Szóval ne jaj, de ezt állónak is tartom, hogy memoritereket tanuljak meg még gimnáziumban. Úgyhogy ha én azt mondom, hogy magasságokat hagyok ki, az azt jelenti, hogy az én következő magasságom, ha adatik mód, akkor már nem az lesz, hogy játszam, hanem az, hogy rendezzek. És az azon túli magasság pedig, amit szinte lehet csinálni, hogy írjak. De hát még ezt talán 6-8 év múlva fog kezdődni. Szóval engem sokkal inkább megnyugta, kielégít, hogy ha írok, mint ha játszom. Mert hiszen az ember mércéje arra, hogy a pillanat keresztmetszetében a maximumot adja magából, ha úgy érzi, hogy az előadás, amelyben játszik, hiába kap nagyfő kritikákat, mégis úgy érzi, hogy többet tudott volna adni magából, és mindig benne marad valami. És akkor előadás után hazajönni és hozzáfogni az íráshoz, az megint nehéz ügy. De hát én annak ellenére, hogy nem igen látszik rajtam, javíthatatlan optimista vagyok, és még élek, az leszek a mi ügyünket illetően, és itt a mi alatt olyan embereket értek, akik szintén avval a bélyeggel járnak kell, hogy összeférhetetlenek. Általában a legjobb színészek gyakran ezt a jegyet veszik magukra, mert azokban a műtársulatokban, amelyek ma vannak, azokkal természetes módon összeférhetetlen az az egészséges színész, aki valamit akar és valamit tud. Hát lehetetlen dolgokban nem lehet részt venni. Tehát én nekem az a vágyam, hogy minden ilyen összeférhetetlen, magányos farkas végre összekerüljön egy csapatban, és akkor kiderülne, hogy vajon magányosak-e és összeférhetetlenek-e, nem pedig abban a kötelékben volt a hibája.

Még valamit nem tisztáztunk. Valamit, ami nagyon fontos lenne, és amiben a színház tehetné a legtöbbet. Nem tisztáztuk, mit jelent 1976-ban a magyar név, és nem tisztáztuk, mit jelent nemzet. Pedig csak akkor sorolhatunk be internacionalistának, ha már náció vagyunk. Jóska, szerte a hazában mondom a verseket, és figyelem a közönséget. Nem tudják, mit jelent magyar, ahogyan Adi értette, ahogyan Petőfi lángolta, Balassi élte, Arany szenvedte, Bartók sikoltotta kodállyal, Csontvári és Egri festették, ahogyan Kosztolányi féltette, Babics óvta, ahogyan Móricz simogatta, Karinti viccelte, Molnár írta, Radnóti vérezte. Nem tudják, nem értik és félnek attól, ha feléjük tüzelem a szót, ahogyan Vörösmarty és Gyuhász szavait égetem, félnek attól, hogy ma nem szabad úgy érteni, ahogy értenék. Hát ezért is kell egy végleges szent szót mondanunk, hogy mindenki büszke is lehessen meleg báránybőr bundájában, szovjet gázzal fűtött lakásában, a tévé mellett is büszke lehessen arra, hogy magyar, hogy itthon maradt.

Az energia nem vész el, csak átalakul, tanultuk valamely régi fizika óra. Érthető, logikus, egyszerű. Rakom habarcsba a téglát, energia plusz anyag egyenlő fal. Itt a bökkenő. Rakjuk halottainkat a földbe, és hova száll az energia? Szeretteink energiája, prófétáink csóvás ereje hová repül? A maradék energia hová kerül? Melyik központ oszt majd szét? És van ilyen központ? Hová szó? Hova oszt majd? És főleg kinek? Illetve kiknek? Kell egy kapocs múlt és jelen között, summa cum laude, hogy legyen jövő.

Csodálatos tudománya, hogy az anyagból egyszerre fiók lesz, komó, tabernákulum, téka vagy dikó, vagy csak bolc, hokedli, konyhaasztal, hogy a durva felületből olajosan csillogó, fénylő, nap visszaverő tükörlap lesz, intarziás műalkotás. A semmiből valami. Csodálatos műhely, ahol véső igazgat elvadult anyagot, prések, fűrészek és gyaluk formálnak akaratot és dühöt, ahol a hibából vidám forgács tűz lesz a kályhában, a tűz melege felderít és ragaszt, ahol a remény biztos siker, a mozdulat nyugodt és egyenletes, a szenvedély állandóságot nemz, az indulat bizonyosságot szeret ki az anyagból, ahol az egytömbű homogenitás heterogén bölcsességé szaporodik, ahol a kísérlet biztos tudáspilléreken alakul győzelem. Ahol mértani idomok biztosan ölelkező egységgé sajtolódnak. Ahol az eredmény több ember összmunkájából, ősi törvényeken épül, ahogy egy eszme társadalmat és közösséget kovács. A műhelyben, ahol elválaszthatatlan a mesterség a művészet. Ahonnan az esetlegességet vasprések szorítják ki. Ahol minden és mindenki ugyanazt a célt szolgálja, ahol a munka szervez célt, a cél szervez embert és munkát. Hányszor vágytam vissza a hantabandázó szervetlenségből, a művész kötökből, a krisztusi műhelybe, az ősi célbe, ahol a tudás szab rangsort, ahol tiszta és emberséges minden, akár a cseresznyefa simogatása, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe. Feszülnek az izmok, az agy nyugodt. Minden nap tettünk valamit. Nyugodtan alszik az ember akár a bölcsőben, akár a koporsóban.

nem egészen így volt, de ez egy magatartás. Szóval itten majdnem az internacionalizmus és a nacionalizmusnak a kérdését lehetne a mélybe érinteni. Erre is tudok felelni. Aki internacionalista, az Magyarországon elsősorban a magyar népnek a jogait kell, hogy kiküldje, amelyek nagyon sok esetben vitatottak válni. Ma így merném megfogalmazni. Duna medencébe 15 millió magyar él. Ebből 10 millió él az ország határain belül. Tehát minden harmadik magyar kívül van. A felelős politikus nagyon helyesen csinálja, nem csinálhatja más, mint ezt a 10 milliót vállalja, ezért küzd. De a költőnek a hazája az anyanyelve. Szóval én nékem az országom az a 15 millió magyar, aki olvasom is egybe, aki megérti, amit mondok. Tehát én nékem a hazám határa kicsit folyékonyabb. Nem is mindig érintkezik, mert mit tudom én, egy nyugati városban egy emigráns, aki magyar verseket olvas, az közelebb van hozzám lélegbe, szóval ide tartani. Tehát van egy anyanyelvi magyarság is, amely üldözöttség állapotában van, szét van szorva a világban. Tehát ez egy külön kötelesség ezekre az állampolgárokra, nyelvi honfitársakra gondolni. Ezt a költészet vállalta mindig akaratlanul. Én ezt majdnem tudatosan merem hangoztatni, hogy ez is egy kötelesség, ha van egyáltalában a költői kötelesség. Legalább én ezt nem lehet elítélni. De hát ezek megint, mondom, azért örülök, ezért tartom fontosnak, ez a nacionalizmus és az internacionalizmus kérdését érinti. Lenin még tovább ment, azt mondta, ilyenkor még az elnyomott nemzetek fiainak több joguk van, mint a nagy nemzeteknek, szóval azoknak több kivételezettség jár. Így van. Ezt kívánja az erkölcs és az igazság. Mindenkinek joga, hogy a latin szólás szerint változzék az idővel. A művésztől még el is várják ezt. Sőt, azt is, hogy változni tudjon a változó idővel. Élete során megújuljon többször is. Én a nem igen változó közé vélem sorolni magam világszemléletet illetően. Noha pályafutásom ugyancsak változatos állomásokat ér. Áll ez a nacionalista, internacionalista elbélyegzésre is. Akik ma nacionalizmus mondanak rám, még a jóviszerűek is, valami olyasmit akarnak mondani, hogy maradi, korszerűtlen, eltévejedett, veszélyes területre menjünk. Nem árt tehát kimosdatni ezt a szót, mai modern mosószerrel, szapulóba tenni, akár megöblögetni. A nacionalista szónak ugyanis majd épp úgy, mint bármikor, szigorú osztálytartalma van. Sőt, jobban, mint valaha, ezt érzékelem, mióta eszmélni tudok, eszmékre is, azaz kora diákkora voltam. Aztán századunk legsúlyosabb, legizzóbb társadalmi bajaként tartottam rajta a szemem. Ez talán már mindenki előtt ma nyilvánvaló. Világszerte, ahol háborús tűzfészkek gerjedeznek, mélyükön a nacionalizmus megoldatlan problémái gyuladoznak, a vallási, faji és anyanyelvi megkülönböztetésbe burkolt osztály elnyomás alapján. Ismételjen meg, diszkrimináló, azaz kedvezőtlenül megkülönböztető, visszanyomó szándékkal ritkán zsákmányolták ki úgy, mint ma, világszerte magukat magasabb rendűnek érző hatalmak,
a másik szerintük alacsonyabb rendbe osztható színesbőrű idegent, az idegen anyanyelvűt vagy idegen istenhívőt. Ritkán kegyetlenebb és fondorlatosabb szervekkel, de nem nyílt szóval természetesen. A nemzeti, a nemzetiségi kérdés erő ezért kettősen fertőző osztályharci kérdésnek bizonyul, ahol csak félretoljuk a frázist. Súlyos eszmei zűrzavar szolgál tehát az, aki annak tisztázása nélkül egyformán a nacionalista szót használja nyelvünkben azokra, akik a nemzeti, nemzetiségi keretet kizsákmányolásra használják, és azokra, akik azzal szemben védekezésre építik ezt a keretet. Noha bárhová nyúlunk, oly kiáltóan az egyforma példa, ahol más anyanyelvűt visszanyomják például, ott törvényszerűleg Darwin és Marx törvényei szerint egyaránt a proletárság legalsó szintjére szorítják vissza, műveltség dolgában is. Már-már az írásbeliségtől, irodalmuk és történelmük alapismereteitől is megfosztva őket, vagyis az elemi patrióta jogoktól. Helyesnek tartom tehát az alapjáig megfontolt mondatot, napjainkban nacionalista az, aki jogokat sért, patrióta, aki jogokat véd. Semmi ellentmondást nem látok abban, hogy a tón, amely egykor a puszták népe védelmére rót betűket, ne végezze ugyanazt a tennivalót a pusztai sorsban élő népek és nemzetek védelmében. Sőt, úgy érzem, az ilyenféle végezni valóra a tól embereinek világszerte fokozottan kellene illennék gondolniuk. A világot nem csak a politika vezeti, hanem hinnünk, rendélnünk kell az is, ami magát a politikát irányítja, befolyásolja. Az emberi tudat, a jó köztudat, a helyes közvélemény, arra pedig az irodalom is hat. A politika úgy igaz, ahogy Kossuth mondta, az exigenciák tudománya. Úgy értve a napi követelményeké. De az irodalom is az exigenciákat szolgálja, épp csak hosszabb lejáratra, mint az imént mondtam, ameddig anyanyelvi talaja a nemzet elér és elél. Az pedig, ez a létjoga az egyén fölött is, a nemzet azzal vigasztalja magát és halandó tagjait, hogy örökké akar élni, mint maga az emberi műveltség. Legalábbis ezzel csábítja a szellem embereit, ez sugva nekik, íróknak, politikusoknak, hogy halhatatlan léveljenek halandó mivoltukban is. Az irodalom és az esztétika tele van azzal, hogy bontsa meg a regénynek a rendjét, a mondatnak a rendjét, hogy megtalálja azt a kifejezési formát, ami hitelessé teszi. Tehát az időrendet fölbontják, nem kell elmondani mindent. Én egyre jobban azt látom, igen, különösképpen, és egy mély filozófiai gondolat is lehet, hogy itt egy etikai tényező belemehet az esztétikai kritériumok közé. Vagyis a műnek hitelének kell lenni. Tehát az, hogy magát, egy író, mint jellemet, hogy dolgozza ki, az művére is visszahat. Tehát akármilyen kegyetlen, ha valaki nem jellemes emberként irodalomban, óriási kárát látja. Kuti Lajos nem volt olyan rossz író, mint amilyen nyomtalanul a magyar tudat kirúgta. Ugye? Pusztán azért, mert elment Bakusárnak abban a pillanatban, amikor ez nemzetáldás volt.
Tehát itt a tudat túl szigorúan is ítél, és ezen számot kell vetni. Tehát aki nem tud maga mögé ilyen erkölcsi erőt gyűjteni, akármilyen nagy művet alkotna is, elmarad amögött, aki akár szerencsétlen sorssal ezt meg tudta valósítani. Na de hát az az író, aki nem vett számot a helyen és a korral, ahol él, az olyan, mintha az anyagát rosszul választaná meg. Tehát mondjuk egy szobrász, aki hóból akarna, vagy jégből akarna egy olyan művet faragni, amit hogyha márványban megfarag, akkor megmarad. Hát ezek kemény igazságok, és meg vagyok arról győződve, mondom, ezt kell hozzátennem, hogy időnk és nyugalmunk van Magyarországon. Ebben a pillanatban, hogy ezeket a dolgokat világosan tisztázzuk, és fölkészüljünk arra, hogy akármi próba vár munkára, vagy megpróbáltatásra, erre a népre lesz egy egységes irodalom, egy egységes szellemi élet, és egy egységes nemzet.

Minden falutól messze eső puszta az, ahol én születtem, Rászeg, Felső Rászegre, a Simontornya és Sárszentlőrinc között. Ott volt az apám egy uradalmi főgépész. Tehát az életem alkalmazkodott a pusztának az életéhez, vagyis a szüleim igen korán keltek föl, ezzel következésképpen én is, és akkor az ember rögtön bele merült abba a közösségi életbe, amit egy puszta termelt, vagyis én a cseléd gyerekekkel, szóval azzal a négy nyomorral közvetlenül így érintkeztem, hogy mivel egy vagy 350 ember élt abban a pusztában, de olyan belső közösség, hogy ott a legfeljebb ilyen ókori klan közösséghez lehet hasonlítani, hogy például akár melyik béres nyugodtan meghúzta az én fülemet, vagy rakott el, hogyha valami rendellenességet csináltam, fölmentem a fára, vagy kiszedtük a fészket. De épp így elvittek a puszta másik felére, az ökrös szekére, a többi gyerekbandával. Tehát mikor iskola volt, az iskola mondjuk elég messze volt, már a gyerek lépettek meg oda. Tehát oda elmentem korán az iskolába, most az a kedvesség volt még, hogyha nagy hó volt, akkor a fiatal anyám szinte tréfából, de néha azt hiszem is rákényszerítve, szánkon elhúzott oda. Hát szóval ez egy kedves emlékem. Sőt, mikor mondjuk iskolába behavazódott az a környék, akkor mondjuk a gazdatisztek, vagy az ispánnak a fiáért hintó jött, és hát azok elrobogtak. Na de az a megkülönböztetés, ahogyan anyám odajött, és a puszta gyereksége, hát már nem az anyám húzta hazafelé, azt gondolhatod. Szóval ez egy roppant megható és jó környezet volt, ahogyan ma is azt gondolom, hogy amennyire jár a felnőttnek a magányosságra való jog, hogy csendbe elzárva is élhessen, a gyerek annyira élvezve, a minél tömöttebben élhet. Érted? Szóval ezt a kérdést a modern társadalom még nem egyeztette össze, hogy a felnőtt szülőnek külön kell lenni, de a gyerek az bandába vágyik. Tehát az azért rossz az egyke, vagy az egy gyerek a családba, és azért volt például, igen, nagyon becsültem, majdnem azt mondom, élveztem a pesti külvárosok, úgynevezett délkaszárnyáknak az életét, ahol a gyerekséget egyszerűen leverték az udvarra, ugye? Most az örök csatában a házmesterrel ott éltek, de valami olyan jó, megint ezt kell mondanom, klani, törzsi közösség, vagy olyan életre nevelődtek. Ilyenbe éltem én ott, és hát mondjuk azáltal a kiváltsággal, hogy mondjuk mi minden nap kaptunk uzsonnát, nagyon egészségeset és bővet, azért mert apámnak és nagyapámnak is méhészete volt. Most gondolhatod a harasztban béres gyerekeknek mit jelentett a mézes kenyér, ami nekünk tulajdonképpen semmi nagy érték nem lehetett, mert hiszen az olcsóbb volt még, mint a cukor. És az anyám nagyon jellemes, nagyon jó, úgynevezett egyszerű asszony volt, de igen, jó érzék, művelt is, és jó lelkű. Szóval majdnem örömét lelte abba, hogy mikor mi hazamentünk már tudva, hogy uzsonnázni, akkor aki velünk játszott a puszt, az mind odatódult, és hát nagy kenyérszeletél, és kitett egy tányérba a gyerekeknek mézet, hát gondolat, hogy milyen tekintélyen volt. Mi el tudtunk menni a pusztáról, mármint apám. Tehát nekünk rokonságunk volt Ozorán, Cecén, Kölesden, ami nagy távolságban volt. Tehát oda, hát nem minden vasárnap, de két-három napon, vasárnaponként divat volt a rokonlátogatás. Tehát elmentünk kocsival Ozorán. Hát mikor én onnan megjöttem, hát a világot láttam. Hát azt mondom, a mesélő kedvem is, egy kicsit a lódító kedvem innen származott, hogy akkor figyelmet kaptam a többi gyerekek között. Volt miről beszél, ezek faluba se jártak. Szóval emlékszem, hogy egyszer el kellett magyaráznom ott, hogy haragoznak. Érted?
mert a nagy távolságból, hogyha jó volt a szellőjárás, akkor oda jött a harangszó. A módos, a gazdag rész, az már apám családja, az Ozoráni lakott, oda mentünk gyakrabban. Ugye, mert ott volt nagy szöllő, nagy jó mód, mindenféle, és hát apám egy kicsit hát mondjuk kérkedett is. Anyám előtt, akiben élete végig reménytelen szerelmes volt, hogy hát honnan származik. Ide mentem, ide vitték testvéreimet iskolába, ide akartak engem is az ozorai iskolába iratni, jártam is, szóval ültem sokat az ozorai iskolába, de nekem a tetszett, szóval az anyámnak a családja. Ez egy olyan vegetatív ős világ volt, szóval nagy jó mód, már paraszti, nem is paraszt, hanem pásztori jó mód, de hát nem is tudták, hogy mi a haza. Na de Szecsén ezek volt 48-asok, ezek katolikusok voltak, bigottak, azok meg már a szecsenyiek annyira felvilágosodott protestánsok, hogy nagyapám például a templomba sem ment el. Hát Madarász József volt az örök képviselő. A családba a képek, a Kálvin képem, szörnyű, aszkét a képem mellett az aradi 13-ban. Első felelős magyar miniszter Árpád vezéri emeltetése, ismered ezeket? Ozorá csak a szent kép volt, amit hát anyám református lévén, hát reformátusnak nevelt akaratlanul is. Tehát én idegenként fedeztem föl ezt a katolikus világot, de nagyon érdekelt és nagyon különös volt. És hideg-meleg sorsom volt. Gondolom, hogy a tanyai iskolában első voltam. Hát nagy kunst, hogy így mondjam, a sereg szerencsétlen béres gyerek között, akiknek odahaza asztaluk se volt, hogy írhassanak, és hát akkor küldték őket napszámba, amikor az ispánnak vagy az apjuknak eszébe jutott. Hát ottan rögtön, hát bámulták az én agyamat, egyszer egyet ma se tudom, de nagy egyszer egyet, és a gyónás imádságot azt kitűnően. Tehát én azt hittem, hogy az iskola az nekem, és kitűnően rajzoltam. Lerajzoltam úgy a cséplőgépet, hogy minden alkatrész rajta volt. Ki is mentem és megnéztem. És amikor középiskolába kerültem, akkor kiderült, hogy egyrészt nagyon rossz volt a elemi, tehát nem tudtam el

0: Sziasztok, rádióhallgatók! Ez itt a Tilos Rádió, és benne meghallgattuk a Jenő Néz, Sastelep 2, Vahorn András és csapat a szerzeménye. Volt a csapatotoknak valamilyen neve?
1: Ne, ez volt a Jenő Néz, Sastelep 2 produkció. Külön a csapatnak nincs, ez már posztbizottság összeállás volt.
0: És át is vezetném lassan a megérkezett vendégekre a szót, hiszen rádiótörténeti nap, rádiótörténeti visszaemlékezés, és a Szabad Európa Rádióhoz eljutottunk, és itt van velünk Kovácsi Tibor, és itt van Kiskeder Tamás, aki a későbbi témánknak a remek vendég, és őt is megkérem majd, hogyha tud segítsen felderíteni a Szabad Európának így a történetét, vagy mit is jelentett ez. És hát Vahorn András is, mint élő fültanúja ennek a rádiónak, vagy hatásalanya van itt, és...
2: Szép szó.
1: Hatásalanya. Élő fül hatás alatt álló egykori hallgatója, igen.
3: Most miatt bármi van, van nálam egy CD, amire fel van véve, ömlesztve van egy fájl, azt hiszem az első 30 percében 1956. októberi Szabad Európás műsor részletek vannak, így napról napra egy-egy kommentár, hír összefoglaló. A másik részében pedig arra illusztrációk, hogy a 80-as években a zavart műsor hogy hallatszott. Tehát zavarásos műsor.
0: Aha, akkor először szerintem hallgassunk meg egy pár részletet ebből az 56-os adásból, és akkor utána térjünk vissza szavak mezére, és akkor rákeresek majd a zavarásra is, közben itt egy kis beszélgetés lesz. Tehát először hallgassuk meg az adást.
4: Bele a világba előzmény nélkül, műsorunk első részének kezdetén a szovjet imperializmus előfutárára is pillantást vetünk, a cári imperializmusra. Ha a műsoridőnk nem lenne véges, évszázadokkal korábban is kezdhetnők a seregszemlét. Így azonban legyen kiinduló pontunk az 1700 körüli időszak, amikor Nagy Péter cár látott hozzá a területileg már akkori számottevő moszkvai birodalom gyarapításához. Az orosz impérium az ő trónra lépésekor még erősen ázsiai jellegű volt. Szibéria már cári birtok, az orosz-kínai határ azonban csak az Amurnál hátrább húzódott, a végtelen kazasztáni kettők nomád népeit még nem hajtották orosz igába, de az ázsiai birodalma így is hatalmasnak mondható. Nagy Péter célja az volt, hogy birodalma határait az tolja ki. Ennek érdekében a törökökkel, majd a svédekkel hadakozott. A hadiszerencse váltakozásának ismertetése helyett tanulságosabb, ha az orosz diplomáciai és hadviselési beállítottságra irányítjuk figyelmünket, hiszen a hadiszerencse forgandó, a jelen azonban állandó, így messze menő következtetések levonására alkalmas. 1697-ben Péter cár a svéd királynak, mint ön szeretett barátnak és szomszédnak, köszönetet mondott azért a 300 ágyúért, amelyet a török ellen háborúhoz kapott. Péter biztosította a svéd uralkodót, hogy ezért mindig számíthat az oroszok viszont szolgálataira. Két évvel később Péter cár szövetségi szerződése lépett a lengyel királynak,
1: szóval mennyi ideig voltál a Szabad Európánál?
3: 1983 utolsó napjaiba kerültem oda, és 93 őszéig, ameddig a magyar adás tartott, addig dolgoztam. Münchenben, igen.
1: Aha. És akkor hát te is tulajdonképpen a Szabad Európán nőttél fel itthon, vagy te odakint éltél,
3: nem,
1: vagy oda mentél?
3: Nem, én itthon olyan értelemben a Szabad Európán nőttem fel, hogy elvileg, ami most hallatszott ez az 56-os adás, ezt igaz, hogy nagyon kicsi voltam, de mivel az édesapám az lelkes és minden nehézséggel szemben erőltetettem szinte Szabad Európa hallgató volt, így hát aztán én is automatikusan az voltam, mit tudom én, 5 éves korom. Tehát a Szabad Európa 51-ben jött létre, ha nem tévedek rettenetesen. Én akkor születtem, úgyhogy egyidős vagyok a Szabad Európa Rádióban.
1: Mert én csak először csak a zenei részt hallgattam, mert az én papám pártitkár volt, és azt mondta, hogy mindaz hazugság, ami a Szabad Európában van, de halála előtt, körülbelül 1980-as évek elején, akkor, amikor te kimentél, akkor elkezdte már ő is hallgatni a Szabad Európát. És azért ez most nagyon furcsa volt ezt hallgatni, ettől a hangtól, ahogy sűrít a szél, vagy valami. Ettől az egész egészen különleges hangulatú volt, hogy nem a tökéletes minőségbe jött be.
3: Persze, fel sem erült az emberben a tökéletes minőség vágya sem, én azt hiszem. Tehát ez így hozzátartozott ez, hogy számomra ez a szabadságnak és az igazságnak ez a messzeségből ide vetülő és nagy nehezen fülodatapasztás útján kivehető valami.
2: Nektek nem az jut eszetekbe, erről nekem mindig a Pacsirt a rádiónak az előlapja, mert az első számomra az első rádió volt, milyen olyan nevek voltak, hogy Luxemburg, nem tudom. És igen. Akkor így az ember ilyen lenyűgözve tekergette azt a gombot, nézte a varázsszemet, hogy hol van vétel.
1: Nagyon jól mondod, mivel ugye nem volt tévé, mi a rádiót néztük idején.
2: Abszolút.
1: Én is, ha egy rádióműsorokra gondolok, akkor az a kép van előttem, ahogy az olvasó lámpa alatt nézem a rádiót. Igen. Na most milyen emberek dolgoztak ott, mert ugye én gyerekkoromban azt hallottam, hogy ott mindenféle fasiszták kimenekült, országot elhagyott bitangok dolgoznak, akik hazudnak össze-vissza, hogy megdöntsék a népi demokráciát.
3: Igen, ezt csak egy mellékesen mondom, hogy annak a rezsimnek egy elég nagy bűne az, hogy a fasiszta szót devalválták, és minden olyasmire rásütötték, ami nem az, így aztán a valódi fasizmustól ez talán mind a mai napig nem különböztetődik meg sok ember fejében. Na most hát, amennyire én úgy tudom, mondom, én 83-tól vagyok ott, azok az emberek, akik egy 56-os adásban szerepeltek, azoknak a 90% akkor már nem volt ott, többek között pont 56 kapcsán és miatt ott néhány embert kirúgtak, mégpedig azért rúgták őket ki, mert úgy ítélték meg utólag, hogy voltak az adásokban valóban olyan jellegű kitételek és biztatások, amelyek hát végül is emberek életébe kerültek, mert sokan Magyarországon esetleg szabad európás hatásra hihették azt, hogy a forradalomnak még esélyei vannak, akkor, amikor ez már teljesen világos volt, hogy irreális.
1: Tehát azt mondod, hogy a forradalmat tüzelő munkatársakat
3: azokat kirúgták.
1: Igen. Kik? Kit ismertél, igen, mint főnököd? Kik voltak az amerikaiak?
3: Hát, tehát az amerikaiak voltak a főnökök, de az amerikai főnökök azok már végképp egy új gárdát. Természetesen az amerikai főnököktől kezdték annak idején egykoron a kirúgást. Na most itt egy alapvető dolgot rögtön el kell mondani, hogy ha jól emlékszem, 1967-ig a Szabad Európa Rádió az a CIA felügyelete alatt áll, tehát lényegében a CIA-nak volt egy fellazító rádiója valóban, tehát jól láthatta édesapád és a társai, hogy ez a rádió ez arról szól, hogy az a rendszer, amit van Magyarországon, az lehetőség szerint ne legyen. Na most hát mindvégig persze erről volt szó, ez volt a cél, az én célom is ez volt, csak hát a módszerek változtak meg annyiban, hogy 67 után, amikor az amerikai kongresszus alá került a rádió, és következésképpen kongresszusi ellenőrzés alatt állt. Ennek következtében az objektív tájékoztatás kritériumai azok tök szigorúan érvényesültek.
1: Azt tudjuk, hogy miért került ki a CIA keze arról?
3: Ezt én pontosan nem tudom megmondani, hát talán az is lehetett ennek az oka, hogy úgy ítélhették meg ott Amerikában, hogy jobb az, tehát növeli a rádió iránti bizalmat az, hogyha magából a műsorból világossá válik, hogy itt valóban tájékoztatáson van a hangsúly.
1: És hát a hidegháború is véget ért nagyjából, vagy lelassult.
3: Ezt még nem mondanám, de hát vegyük így. Mm-hmm. Egy kevésbé hideg.
1: Te szerkesztő voltál, te adtad a hangodat a rádióhoz?
3: Igen, hogyne,
1: beszéltél
3: igen. Tulajdonképpen az első naptól kezdve. Hát voltak mindenféle világhíradók, aztán voltak magazinműsorok. Hát a Szabad Európának nem volt túlságosan bonyolult a szerkezete. Ugye óránként hírek, hosszú 10 perces hírek, több ilyen 20 perces világhíradó, aztán voltak ilyen magazinműsorok, amik többször is megismét egy napon belül is, majd a hét során is többször, mit tudom én, gazdasági magazin, akkor volt a Forgószínpad nevű ilyen bulvár magazin, mondjuk így, akkor voltak vallási műsorok, tudománytechnika, tessék?
2: Mi volt a neved?
3: Az első időben Polnai László.
2: Kár, hogy nem fordítom, mert Kovácsit tudod, csekken módszerrel meg. Icsávók, az elég jól hangzott.
3: Icsávók, és ja, hát azért tulajdonképpen én szívesen adtam volna a nevemet, vagyok annyira exhibicionista, de mivel úgy gondoltam, hogy az öcsémnek, aki itt ugye dolgozott itt Magyarországon, azt gondoltam, hogy neki az hátra nem jó, hogyha a főnök, hogy hallgatja a rádióba, és akkor azt gondolja, hogy miért hallgatná a főnök és a szabadatban, de azt gondolja, hogy ez nem jó azt, hogy most nálam is biztos, beosztottam, még bajom lesz ebből. Na mindegy, szóval így. Na, magazin műsorok voltak, és hát aztán voltak ilyen levelezős műsorok, hogy felolvastak leveleket, akkor a leveleket megválaszolták. Aztán ugye elkezdődött ugye a rockzene térhódítása a Szabad Európában, ami hát számos műsort generált, hát az a híres délutáni randevú, ugye, aminek volt egyrészt kívánságműsor, másrészt pedig az új zenéket bemutató műsora. Hát így nagyjából így nézett ki a történet. Most kérdezel, vagy öntsem a szót?
1: Öntsed. Na most van-e valami bejátszásunk?
0: A hallgatók hallhatják, ahogyan a sípolás az, amiről ti beszéltetek, az a jellegzetes hang szólalatta, hiszen alatt végigmegy ez az adás, és lassan megközelítjük a zavart részt. Esetleg még a zavarásról, meg itt a hogyan fogjátok ezt a rádiót. Tehát, hogy nekem a fanatizmus maradt meg. Én, amit tudok a Szabad Európáról, az az, hogy mindenki nagyon akarta hallgatni, de nagyon nem lehet. Tehát titkolták, hogy hallgatják, és a többi, és a többi.
2: De 83 után talán azért ez már nem volt ennyire forró talaj.
3: Azt hiszem, hogy nagyon sokáig zavartak. Azt hiszem, hogy csak 85 körül szűnt meg a zavarás, és nem sokkal utána aztán a Szabad Európát tulajdonképpen legalizálták Magyarországon azzal, hogy létesült egy stúdió. Azt hiszem, hogy nem más, mint Berecz János írta alá azt a megállapodást a rádió vezetésével, ami egy stúdiót engedett létesíteni itt Budapesten. Hát akkor már nyilván nem zavarták. Azt viszont el tudom mondani, hogy még mielőtt kimentem volna, egyszer egy társaságban találkoztam egy csávóval, aki a zavaróadónál dolgozott. És akkor hát
2: egy csodálatos foglalkozás lehet.
3: Igen, és hát ezt én is lenyűgözöm, és kíváncsian hallgattam, hogy hogy van ez, és hát ugye mivel az van, hogy ezek a valahogy elmozdultak ezek a, hogy egészen pontosan hol fogható, hát nyilván az ember állandóan a keresővel a kezébe hallgatta a rádiót, és mindig úgy hétről hétre változott, hogy melyik az a hullámsáv, ami úgy jobb, leginkább bejön, illetve mindenkinek meg volt a maga vélekedése erről, tehát ezen úgy baráti körben ezen úgy húzakodni lehet, hogy ne viccelj, a 41-esen sokkal, 49-esen az egyáltalán ne csináld már, de hogy nem, a 31-et tuti, a 31, figyelj, a 31-en próbál. Na és ez a csávon meg elmesélt ez a zavaradós, hogy hát ők is így rajta vannak, és akkor mindig oda küldik a zavaró szignált, ahova épp egy kicsit úgy odébb
2: csúszol. Adás, nem?
3: Egy tartalom nélkül ellenadás, ami hát, hogyha gondolom, hát most ilyen olcsó poénokat nem is, tehát itt hagyjuk félre. Még a dologban egy nagyon fontos, hogy készültek a Szabad Európás adások. A dolognak egy hihetetlen infrastruktúrája volt, egy ilyen egész elképesztő, nagyon nagy infrastruktúrája, nagyon sok ember dolgozott ezen. Ez úgy volt, hogy először is volt egy központi hírosztály, ahol lényegében az összes hírügynökségnek a híranyagai jöttek. Ezen az osztályon főleg amerikaiak dolgoztak, akik a különféle témákban beérkezett hírekből házi híreket konstruáltak. És akkor ezek a házi hírek kerültek az egyes szerkesztőségekbe, illetve egy olyan válogatás a közvetlen hírekből, amelyeket a különféle nyelvi szerkesztőségeken, a szerkesztőségi hírosztályokon a hírszerkesztők szintén egy saját válogatás, de hát az mondjuk egyértelmű volt, hogy mi a fontosabb, mi a kevésbé fontos hír. Azokat lefordították, és az ment a hírekbe, és ezek az összefoglalt hírek, ezek pedig az ilyen részletesebb műsorok alapjául szolgáltak, de ehhez még hozzá csatolódott egy A4-es papírokon az összes világlapnak a fontosabb cikkei tematikusan rendszerezve. Ez az embernek, amikor bement oda, amikor bementem reggel 9-re, vagy mikor kellett bemenni, mint munkatárs, akkor ott állt az asztalon egy 3 centi vastag papír, hát mit tudom, 500 oldalnyi lehetett ez úgy sacra, vagy valami ilyesmi, amit hogy végig lehetett nyelvezni, és akkor az ember is szétrendszerezte magának tudta.
1: Magyarul vagy angolul?
3: Ez angol, német, francia.
1: Szóval akkor, ha jól értem, ez nem, nyilván ez nem csak a magyar közvetítéseknek volt a központja, ez az épület, hanem ott Münchenben az egész Szabad Európa Rádiónak volt egy központja. Hány ország fele ment ez?
3: Az összes kelet-európai ország, tehát Jugoszlávia kivételével érdekes módon, tehát volt bolgár, román, magyar, cseh, szlovák, lengyel, észt, lett, litvánadás, tehát ott is két nyelv.
2: Hát a nyelv az majdnem ugyan, jó, mindegy.
3: És az úgynevezett szabadságrádió, ami a Szovjetunió beli nyelveken, ez szervezetileg különáll, de ugyanezen az infrastruktúrán nyugodott. Ott meg hát az összes köztársaságnak a nyelvein, tehát a kazaktól az ukránik, persze.
1: Hogyan oldottátok meg azt a kérdést, hogyha magyarországi eseményről tudósítottatok, ha például egy magyar művészről beszéltetek, azzal használtatok is, meg ártottatok is az ügyének, hiszen egyrészt fölhívtátok rá a figyelmet, másrészt fölhívtátok rá a figyelmet.
3: Így van.
1: Szóval ez hogyan lehetett el?
3: Így van. Hát nézd, szóval azt nem tudom, hogy a korábbi időkben, szóval a 80-as években azért ez már annyira nyilván nem volt gázos, tehát hogyha mit tudom én, mondjuk 85-ben esetleg de lehet, hogy akkor te itthon sok
1: de voltam. Dehogy nem. Nem. Itthon voltam. Sőt, ugye ez nekünk is problémánk volt, illetve lehetett a bizottságba, tehát a bizottság zenekar 80-ban kezdődött, 84-ig tartott, és igen, ugye nem volt egyszerű szerezni például, és mi egyedül és először tudtunk szerezni útlevelet külföldre, de elég az hozzá, hogy egy szabad Európában történt szereplés lehetett akár ok arra, hogy ne engedjék a zenekart föllépni, mert azt mondják, hogy ezek az ellenséges szabad Európába.
3: Na most közvetlen szereplésről gondolsz?
1: De hát lejátszottak valami. Igen, ez probléma volt, azt tudom
3: az világos,
1: mondani.
3: Az világos. Igen nézd, tehát itt a dologban arra, hogy az emlékeimből tudok arra hivatkozni, hogy volt persze ilyen esetekben mérlegelés. Az ember azt, hogy nyilván nem tudta belülni, meg hogyha túlságosan arra hajtottunk volna, hogy senkinek semmilyen bajt nem szabad okozni, akkor tulajdonképpen csak negatív dolgokról lehetett volna beszámolni Magyarország vonatkozásában, mert pedig hát azt hiszem, hogy érthető és logikus módon pont egy ilyen dolog, mint a bizottság, ezt hát természetesen a Szabad Európánál is úgy értelmeztük, hogy ez egy jó. Tehát ez egy olyan dolog, amiről mondjuk azok az emberek, akik csak a Szabad Európára vannak rácuppanva, és máshonnan nem tájékozódnak, vagy esetleg idősebbek már, hát hogy azért érted szó azt.
1: Mit szerint választotta a Szabad Európa a munkatársait? Például lehettek ott bigott kommunisták, akik ugyan az itteni kommunista rendszerrel nem értettek egyet, hanem valamilyen más módon.
3: Nem voltak itt olyanok. Hát én azt el tudom mondani, hogy engem a Szabad Európához egy ilyen már nevetségesnek mondható felületes CIA ellenőrzés első lépcsője után kerültem oda, volt egy ilyen bizonyos vizsga, vagy ilyesmi. Ez az ellenőrzés, tehát akkor én még Párizsban éltem, és akkor kijött egy tétó valak, aki megkérdezte, hogy nézett egy kicsit, hogy akár kérdezte, hogy olyan kommunista nézeteket vall, és mondtam, hogy nem, ször, én nem vallok kommunista nézeteket. Fine, okay. És akkor még úgy gondolkozott, hogy még mit is kérdezhetne, aztán, hogy ki hátrált az lakásból.
0: És akkor így búcsúzóul a Szabad Európa Rádiótól hallgasson.
2: De várj, akkor még egyet muszáj megkérdezem a többitől.
0: Na, hogyha még igen,
2: mert az talán emlékezni fog engem, ez nagyon izgat, mert úgy emlékszem, hogy én még hallottam, emlékeztek, hogy mindig keresték eltűnt embereket a Szabad Európában, így mondták sorra a neveket, hogy keresem Kovács Ferit, akit utoljára

0: Történeti megemlékezés kapcsán.
1: Köszi szépen.
2: Én köszönöm.
0: És most mint egy átkötésképpen egy nagy rádiós beszélőt hallhattok, és annak így az utolsó beszédeiből időben a 80-as évek vége felé tartunk, tehát először egy rövid részletet a nagy beszélőtől, és utána pedig Palotai Zsolt elmondja, hogy hogyan vált Palotai Zsoltá, és hogyan lett Tilos Rádió. Tehát először egy kis átkötés.

0: Tisztelt pártértekezlet, kedves elvtársa! Pártunkban rendszeressé vált, hogy két kongresszus között az 5 éves időszak felé túlhaladva a központi bizottság kibővített ülésen áttekinti a kongresszusi határozatok végrehajtásának alakulását tapasztalatait. Múlt év decemberében a központi bizottság úgy határozott, hogy ezúttal nem a szokásos ülésen, hanem országos párt értekezett összehívásával tesz eleget e kötelezettségén. A párt értekezett összehívását a 13. kongresszus után kialakult helyzet indokol. Felelősen gondolkodó és cselekvő marxista-lenista pártnak szigorúan a tényeket mérlegelve kell a helyzet értékelését elvégezni. Mit mutatnak a tények? A 7. 5 éves terv első 2 évében a bruttó nemzeti össztermék 4,9%-kal emelkedett, az ipari termelés 5,8%-kal. A mezőgazdasági termelés 0,8%-kal nőtt. A beruházásokat 1987-ben 9,4%-kal költöttünk többet, mint 1985.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kell takarni.
3: Jó.
2: Kell takaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, 2 hetente vasárnap a Tiloson.
5: 2 vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek. Életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
2: Jó.
1: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
2: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Marin Sorescu, Schweig. Mielőtt elragadná, a halál tüzetes orvosi vizitre szólítja újoncait. Fakalapáccsal megkopogtatja térd ízületüket, kimondatja velük 33, megkérdi, volt-e odvasfoguk, és hogyan óhajtanak meghalni. Kardálta, rákban. Persze kérdez még egyebet is. A halál valamennyi kérdésére Schweig ezt válaszolta. Csókold meg a seggemet. Miután szerencsésen átestek az orvosi viziten, a halál parancsba adta az újoncoknak, hogy frissen borotváltan és 3 napi hideg elemózsiával jelentkezzenek a túlvilágon. Ott új mundért és fegyvereket oszt, és a holtak életbe vágó érdekeiről szónokol előttük, és harcra buzdítja őket. Csupán Schweig, a derék katona húzódik félre, első világháborús rozsdás mordájára támaszkodik, és a halál valamennyi nyomós érvére most is a szokott választ adja.

Bertolt Brecht, Sötét időkben. Bölöni Sándor fordítása. Senki sem mondja majd, mikor a diófa megrázta lombját a szélben, hanem mikor a mázoló letiporta a munkásokat. Senki sem mondja majd, mikor a gyermek kavicsot kacsáztatott sebes folyó fodrán, hanem mikor a hatalmas háborúkat előkészítették. Senki sem mondja majd, mikor az asszony itt benyitott a szobába, hanem mikor a munkások ellen szövetkeztek a nagyhatalmak. S azt sem mondja majd senki, sötétek voltak az idők, de megkérdezik, miért hallgattak ekkorban a költők?

0: Volt, honnan nem volt. Profolica. Volt, honnan nem volt. Volt egyszer egy szegény cigányasszony. Ennek a cigányasszonynak annyi gyermeke volt, mint a rostalika, és olyan nagy nyomorúságban éltek, hogy emberi szóval azt még kimondani sem lehet. Napról napra csak az ínség látogatta őket, alig akadt a kunyhójukban egy betevő falat. Már-már meghalt a kéhen. És volt a gyermekek között egy gyönyörű szép leányka. Az apró népség rendjében ő volt a legkisebb, világszép Profoicának nevezték. Bizony igazat szóltak, akik így nevezték, mert ez a leányka ékesebb volt a fakadó rózsánál, s még a községházán is ki volt téve hirdetménybe, hogy az ő szépségének nincsen párja az egész földkerekségen. Azt mondja egyszer a cigányasszony a gyermekeinek. Jaj, gyermekeim, nem tudok nektek mit főzni. Elmegyek most a faluba, kérek egy kis savanyú káposztát, hogy legalább azt tegyünk. Zárjátok be erősen az ajtót, és ügyeljetek magatokra, amíg haza nem jövök. Jól van, mamó, eredj csak nyugodtan, válaszolták a gyermekek. Bezárták erősen az ajtót, az anyjuk pedig elindult a faluba kéregetni. Járkált szegény cigányasszony házról házra. Adtak is neki bőven mindenféle eleséget. Savanyú káposztát, cipót, lisztet, krumplit. Ki ezt, ki azt? Nem sajnálták tőle, hiszen ismerte őt mindenki. Már nagy batyú volt a hátán. De az elátkozott szakállas farkas éppen ott ólálkodott a környéken, és meglátta, mikor a cigányasszony elment hazulról. Amíg az a falut járta, oda setenkedett a kunyhó ajtajához, s elkezdte zörgetni. És mondta elváltoztatott hangon. Nyissátok ki, drága gyermekeim, mert majdnem leszakad már a vállam a sok savanyú káposzta alatt. Én vagyok az anyácskátok. Fölfelelt erre a legkisebb leány, világszép Profoica. Tedd csak be a lábad az ajtó résen, hadd lássuk milyen. Ha szürke prém borítja, nem nyitjuk ám ki, mert akkor te a farkas vagy. De ha olyan szép barna a bőröd, mint a miénk, be fogunk engedni, mert akkor valóban te vagy az anyánk. Az elátkozott szakállas ordas alig dugta be a mancsát az ajtórésen, hozzá fogott sikítozni a leány. Jaj, jaj, neked szürke prém van a lábadon, te nem a mi anyánk vagy. Akkor a farkas elfutott a kovácshoz. Hé, te kovács, gyere gyorsan, égesd le a szőrt az egyik lábamról. Úgy csináld, hogy még egy szál se maradjon rajta, és szép barna legyen majd a bőröm, ahol leperzseled. Amikor a kovács megcselekedte a parancsolatot, az ordasállat visszatért a kunyhóhoz. Megint zörög az ajtón. Nyissátok ki, gyermekeim! Kiszól neki a szép leány. Tedd csak be a lábad az ajtó résen, hadd lássuk milyen. Ha szürke prém borítja, nem nyitjuk ám ki, mert akkor te a farkas vagy. De ha olyan szép barna a bőröd, mint a miénk, be fogunk engedni, mert akkor valóban te vagy az anyánk. A farkas azt a lábát dugta be a résen, amelyiket leperzselte a kovács. Örvendezni, lármázni kezdtek odabent a gyermekek. Ez nem a farkas lába, nézzétek, nincsen rajta szürke prém. Hazajött a mamóka, hazajött a mamóka. Siettek, kikulcsolták az árat, és megnyitották az ajtót. Ám a farkas abban a pillanatban berontott a házba, szájába kapta a legszebb leányt, és már vitte is. Elragadta, és fölfalta. Hazaér a cigányasszony, rögtön körülfogják a gyermekek, sírnak, rínak.
1: Jaj, mamóka,
0: panaszolják.
1: Amíg te a faluban voltál, itt járt az elátkozott szakállas farkas, és lenyelte a legszebb leányodat, közülünk a legkisebbet, világszép Profoicát.
0: Feleli erre a cigányasszony.
2: Nem baj, gyermekeim. Ha lenyelte, majd vissza is bocsájtja a torkán.
1: Meglátjátok, hamarosan itt lesz köztetek újra a kis hugocskátok, és még szebben fog tündökölni, mint valaha.

Mivel a faluban nagyon sok lisztet kapott, kenyérsütéshez fogott a cigányasszony. Beleöntötte a lisztet a teknőbe, elkészítette a tésztát, és dagasztani kezdett. Amikor a kemence már úgy be volt fűtve, hogy kívül pirosabban izzott, mint belül, odaállított a farkas. Köszön a cigányasszonynak. Adjon Isten jó napot, cigányasszony! Légy szerencsés és ezüstös! Légy szerencsés és ezüstös te is, szakállas farkas! Mit csinálsz ilyen serényen, cigányasszony? Én bizony kenyeret sütök. Éppen most akarom berakni a kemencébe, de úgy megkelt ez a tészta, hogy nem tudom, nem törik el alatta a kenyérhányó lapátom, ha ráteszem. Gyere már, ülj rá a lapátra, hadd nézzem, milyen erős. Ha tégedet megbír, akkor a kenyeret is megbírja majd. Szót fogadott a farkas, oda ment a lapáthoz. Elhelyezkedett rajta szépen. A cigányasszony meg hirtelen belökte az izzó kemencébe. Ordított a farkas kegyetlenül. Jaj, vegyél ki ebből a kemencéből, mert rögtön hamuvá égek. Inkább visszabocsájtom a torkomon a legkisebb leányodat. Meglátod, még szebb lesz, mint valaha. A cigányasszony kihúzta a farkast a lángok közül, az meg visszabocsájtotta a torkán a gyönyörű leányt. Ahogyan lenyelte, ugyanolyan épségben eladó hajadonnál serdülten adta ki a földre. És Rofoica még százszor szebb volt, mint annak előtte. Jobb vállán a napsugár ült aranymadár képében, bal vállán a holdsugár ült ezüstmadár képében, és olyan hosszú fekete haja nőtt, mint a világvégi éjszaka. Akkor a cigányasszony megragadta a kenyérhányó lapátot, és a farkast megint bedobta a kemencébe. Végig várta, amíg parázsá szénné bernyévé válik odabent, aztán kikotorta a hamut egy serpenyőbe, levitte a tóhoz, és ráhintette a vízre. Nem is sejtette, hogy az a víz az életvize, amely föltámaszt minden halálnak adott teremtményt. A tóban kezdett életre kelni a farkas is, aki valójában egy szépséges legény volt. Csak azt az átkot tette rá egy boszorkány, hogy mindaddig szakállas ordasként járja a világot, míg élő testét tűzzel meg nem égetik, haló porát tóvizébe nem vetik, és csak akkor szabadulhat meg végleg az átok alól, ha hamvaiból föltámadva Rofoica után kiállt, s az hátrafordul szavaira. Másnap a cigányasszony meg a leánya, világszép Rofoica, hazafelé jöttek a faluból két nagy batyúval a hátukon. Ott kellett elhaladniuk a tó mellett. Azt mondja a cigányasszony. Te Rofoica, mutatok neked valamit. Mit akarsz mutatni, mamókám? Nézd csak, ide hintettem bele tegnap a farkas hamvait, ebbe a nagy vízbe. Alig, hogy ezt kiejtette a száján, énekszó hangzott fel a közelükben. Rofoica, szép leányka, két szemeddel tekints vissza. Széjjel nézett a cigányasszony, forgatta a fejét erre is, arra is, de senki lélek nem akadt a szem elé. Nem tudta elgondolni, honnan jöhet az énekszó. Jaj, drága istenkém, mi ez, amit hallok? Suttogja érte. Hátrafordul Rofoica is, és azt látja, hogy a tó mélyén éppen akkor veti le magáról szürke ordas bőrét a farkas, és válik belőle egy gyönyörű ifjú legény. És megint énekbe kezd. Rofoica, szép leányka, két szemeddel tekints vissza. A cigányasszony újra figyelgetni kezdett. Jobbra is, balra is, hát ha megpillantja, ki énekel, amikor nagy zúgással, morajlással feltornyosult a tóvize. Hány torogtak a rettenetes hullámok, s vetették a tajtékokat az égig, mintha megrendült volna az egész világ. Rémület szállta meg a cigányasszonyt, ledobta hátáról a batyuját, s mindent odahagyva megfutamodott.
meg sem állt a rengeteg erdőig, ahol elbújt a bokrok között. A farkasból visszaváltozott legény pedig kijött a tóból, s odalépett Rofoicához, aki nem mozdult el a helyéről. Gyöngéden megölelte, megcsókolta, és arra kérte a leányt, legyen a felesége. Hazavitte az anyjához, s nagy lakodalmat állította. Amikor a cigányasszony hazamerészkedett az erdőből, a faluban már javában folyt a labzik. Úgy mulattak, hogy a világ végét lehetett gondolni, olyan óbégatás volt. A cigányasszony megszólított egy szembejövő embert. Mondd már, mi ez a nagy vigasság, mi ez a nagy mulatság?

hátrafordult szavaira. Feleségül is kérte Rofoicát, amint letelt róla az átok. Ők csinálják ezt a nagy vigasságot, ország világ eljött a lakodalmukra. Fogja magát a cigányasszony, bemegy a mulatókhoz. Adjon Isten jó napot, legények! Jár kell a lakodalmas népek közt, keresi a leányt. De nem leli sehol. Jaj, hát hol lehet, hol lehet? Bizony éppen a vőlegénnyel van a szobában. Ott fekszenek az ágyon. Akkor a cigányasszony kiáltozni kezdte Rofoica nevét. Ahogy ezt a leány meghallotta, azon mód kiugrott a kedvesem elől az ágyból. Megijedt, hogy az anyja földig veri, amiért meg sem kérdezte, engedi-e neme, és a tudta nélkül férjhez ment. Nem felelt a kiáltásra. A cigányasszony bánatosan megfordult, indult volna kifelé. Amikor hirtelen megpillantotta a leányát. Látta, hogy világszép Rofoica mennyasszonyi ruhában szökik előle, és bebújik az ajtó mögött egy teknő alá, hogy ő ne vegye észre. Sírva szólt utána. Rofoica, szép leányom, két szemeddel tekints vissza. Ám a leány nem válaszolt. A cigányasszony odament, megemelte a teknőt, de Rofoica rémülten fölugrott és kiszaladt az udvarra. Félelmében rózsatővé változott, és beleszökkent a kútba. Megsiratta szépen a cigányasszony, aztán szomorúan hazatért. És tódultak a népek a kúthoz, mert egy hét ország hírű szép rózsa ág nőtt benne, amin olyan égő piros rózsavirágok nyíltak, mint a tűzláng. Sorakoztak a legények, szakították a rózsákat, tették a kalapjuk mellé. Minden legény megfordult már a kútnál, csak egy valaki nem volt még. És akkor énekelni kezdett Rofoica, hát ha azzal oda tudja csalni a kedvesét is. Oda is futott, mihelyst megütötte a fülét az énekszó, de leány helyett egy kútvizében gyökerező rózsaágat talált, tele égő piros rózsákkal, amelyek úgy tündököltek, mint az apró mágiácskák lángjai. Ahogy húzta a vizet, belehajolt a kútba, hogy szakítson egy szálat. Hát egy bimbós ág magától levált a bokrocskáról, és a vödrébe röppent. Fogta a legény a rózsaszálat, és felszúrta a kalapja mellé. Így toppant be az anyjához. Nézz ide, mamókám, mit hoztam neked! Honnan van ez a szép rózsavirág, édesfiam? Találtam, mamókám. És a mennyasszonyodat még nem találtad meg? Nem, őt még nem találtam meg. Nem szólt többet a legény, kiment az udvarra. Az anyja pedig fogta a virágot, beleállította egy pohár vízbe, és az asztal közepére tette. Egyszer csak azt látja, hogy a rózsabimbó szirma kinyílik, és előszökken belőle a fia mennyasszonya. Tündökölt, égett a gyönyörűségtől világszép Rofoica. Olyan ékes piros volt az orcája, hogy majd kicsattant. Jobb vállán a napsugár ült aranymadár képében, bal vállán a holdsugár ült ezüstmadár képében, és olyan hosszú fekete haja volt, mint a világvégi éjszaka. Az asszony rögtön hívta a fiát. Jaj, drága fiam, gyere csak, csoda történt! Soha ne legyen kegyelem az életemnek, ha nem jössz ide megnézni. Háljak meg, ha nem jössz. Jól van, mamó, megyek már, csak ne rikoltozz. Vissza is jön a legény, és azt látja, hogy az ő mátkája, világszép Rofoica ülött a széken, és még gyönyörűbb, mint valaha. Odafutott hozzá, és boldogan a karjaiba kapta. Ebben a pillanatban kitárult az ajtó, belépett Rofoica anyja. Jaj, szépséges leányom! Kiáltja a cigányasszony. Hát te élsz! Rofoica akkor odalépett az anyjához, megölelte és megcsókolta, és azt mondta. Bocsáss meg nekem, mamókám, de én úgy szeretem ezt a legényt, hogy mindent megtennék érte. Én szabadítottam őt föl a nehéz szó alól, amivel megátkozták, hogy farkasként járjon a világban. És most ismét vissza

változott emberré. Kérlek, engedd meg, hogy együtt éljek vele. Feleli erre az anyja. Ó, szépséges leányom, hát már hogy ne engedném? Éljetek csak együtt, éljetek boldogan. És még egyszer megtartották a lakodalmat. Máig is élnek. Ahogyan hallottam, én is úgy mondtam.

0: Dolgoz, macska! Egy legény elvett feleségül egy dologtalan gazdag leány. Mégpedig azt fogadta, hogy sohasem veri meg. Az ifjú asszony sohasem dolgozott, kálkodni és egyéb hitvány dolgot követni. Nem is verte meg az ura egyszer sem, hanem egy reggel, mikor dologra ment, a macskához így szólott.
1: Azt parancsolom meg,
0: vette macska, hogy míg én oda leszek, te mindent dolgozz, amit kell. A házat szépen kitakarítsd, délre ételt készíts, s még egy orsó fonalat is fony, mert ha nem, mikor hazajövök, úgy megverlek, hogy megemlegetek. A macska a tűzhelyen szunyókálva végighallgatta a beszédet. De az asszony azt gondolta magában, hogy ez az én emberem megbolondult.

0: Mert
1: megbolondult, és azt mondta. Miért parancsolójákhoz nem ért? Ért, nem ért, nekem mindegy, feleség. Mindezt meg nem teszi, meglásd, úgy megverem, hogy sokért fel nem kéne venni. Azzal elment dolgára, az asszony pedig bíztatni kezdte a macskát. Dolgozz, macska, mert ma megver az uram.
2: De a macska nem dolgozik.
1: Elment az asszony több házhoz, és mikor hazament, a macska akkor is szúnyog, és még mondta.

sokért fel nem kéne venni. Azzal elment dolgára, az asszony pedig bíztatni kezdte a macskát. Dolgozz, macska, mert ma megver az uram! De a macska nem dolgozott. Elment az asszony több házhoz, s mikor hazament, a macska akkor is szunyókált, s a tűz is kialudt. Ismét mondta. Szíts fel a tüzet, macskas, dolgozz, mert ma megverődöl. De a macska nem dolgozott. Hazajő a gazda, széjjel néz, s hát minden rosszul van. Előrántja a macskát, felköti a felesége hátára, s addig veri, míg a felesége imádkozni kezd. Ne üsse azt a macskát, mert az nem hibás, az nem ért azokhoz a dolgokhoz. Fogadod-e hát, hogy helyette mindent véghez viszel? Kérdi az ura. Véghez viszek még többet is, mint amennyit neki parancsol, csak ne üsse többet szegényt. Feleli az asszony. Az ifjú asszony hazafutott az anyjához, s elpanaszolta a dolgot, s azt mondta. Megfogadtam, hogy a macska helyett minden dolgot eligazítok, csak ne verje a hátamon olyan halálra. Hozzászólott az apja is. Ha megfogadtad, tedd is meg, mert ha nem, a macska holnap is megverődik. És ezzel hazaküldte az urához. Másnap reggel is megparancsolta a gazda a macskának, mit tegyen, de semmit sem tett meg most is. Azért hát a gazda ismét megverte a felesége hátán. Az ifjú asszony akkor is hazafutott panaszra, de az apja úgy visszakergette, hogy a lába sem érte a földet. Harmadnap reggel is elmondta a gazda a macskának a harmadik parancsolatot, de a macska nem tudta végighallgatni. Úgy meg volt ijedve, nem is dolgozott akkor sem semmit. Hanem most mindent eligazított helyette az ifjú asszony. Most nem felejtette el, hogy mit fogadott volt. Hozott, ételt készített, sepregetett, s mindent tett, amit kellett. Mert sajnálta lelkéből azt a szegény macskát, hogy amikor az ura veri, az ő hátába a körmét kinnyába mind beleaggatja. Aztán még a kétrétű ostornak a vége a macskán túl az ő hátát is megjárkálta minden ütéssel. Mikor az ura hazajött, hát minden jól van. Mondogatta. Ne félj, macska, most nem bántlak. Az asszony örömmel terítette meg az asztalt, az ennivalót előtette, s jól laktak jó kedvel. Azután minden nap úgy volt. A macska többször nem verődött meg, s az ifjú asszonyból olyan gazdasszony lett, hogy ugyan helyben.

0: Vásott karom és enyves talp. Vásott karom és enyves talp hírhet macskapárnak számított. Jó névnek örültek, mint vándorszínészek, zenészek, kötéltáncosok, színeváltó klaunok és akrobaták. A Victoria Parkban ütöttek tanyát, de ez csak főhadiszállás volt, míg csavarogtak a városon át. Ismerték őket a Kertvárosban, a Launceston téren és a Kensingtonon. Mondom, akkora volt a hírnevük, hogy egy macskapárt ez már szinte nyom. Ha alaksori ablak tárva merett, csatatérre hasonlított a terep, vagy foghias lett fönn a tető, s beszivárgott résein át az eső, ha kihúzva találtál bármi fiókot, vagy téli pulóvered elkutyulódott, ha az egyik lány épp megvacsorázott, s öltözvény gyöngynyaklánca hiányzott, így szól a család.
1: A bitangja, a macska!
0: Vásott karom volt!
1: Vagy enyves talp!
0: S a dolgot többnyire ennyibe hagyta. Vásott karom és enyves talp csúda könnyedséggel elelcsevegett, de macska betörőként is feltört, élményszám tört fel üzleteket. A Victoria Park sűrűjén laktak, nem volt állandó munkahelyük. Szívesen eldumcsiztak a rendőrrel, és oly jó pofa mód, hogy az is velük. Ha leült a család a vasárnap ebédhez, melytől nem bánja, de várja, kövér lesz, argentin marha szelet, s a köret. Ám nézd, a szakács jön, s megtöretett hangon szól, attól félek, ezúttal holnap délig kell várni a koszttal, eltűnt a sütőből a hús, így áll, hopsza. Így szól a család.
1: A bitangja, a macska.
0: Vásott karom volt.
1: Vagy enyves talp.
0: S a dolgot többnyire ennyibe hagyja. Vásott karom és enyves talp csuda szép összhangban működött. Hol az időjárást, hol a véletlen gyanítottad a történtek mögött. Hurikánként sövítettek a házon át, s az esküdrá nem lesz-e hamis, hogy vásott karom volt?
1: Vagy enyves talp?
0: Kitagadhatná, hogy ez is, meg az is. S ha veszett robajoktól reng az ebédlő, vagy az éléskamrát tüzdeli ménykő, vagy a könyvtárból pendül fel a Ming-kori váza repedvény gyöngyszavú ping, így szól a család.
1: Melyik itt? Melyikük?
0: Vásott karom volt!
1: És enyves talp!
0: És nincs, aki bírna velük.

Amacska cicó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt három fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondja az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe három pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiújé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő menyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macskacicót. A macskacicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni. De én itt nem találok leány. Azt mondja a macskacicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicót. A másik két testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép menyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a menyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé gróf kisasszony. Hogy az övé báró kisasszony, mondta a közbelső. A legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a menyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A két nagyobbik fiú örömmel ment a menyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsult. Azt mondja neki. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a menyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macskacicótól hogy vigye? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvasfát, és sok kis macskacicó jött elő. Egyik cicó ezüstvirágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a menyasszony összeillesztgette mind egy csokorba. A másik két királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindeniké nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja meg már ki a menyasszony, de csak azt felelte, hogy majd meglátja. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a menyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfi. A két nagyobb örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsul. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja. Édes kicsi mátka, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a menyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvasfát. Előjöttek a kis cicók. Az egyik aranyszálat, a másik ezüst szálat, a harmadik gyémánt szálat hozott. A menyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A két nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg, ki a menyasszonyod? Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a menyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve ment a menyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult.
arra gondolt, hogyan vigye ő a macska cicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de most már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macska cicó ott várta az erdő szélen. Megint azt mondja neki: édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindegyik vigye haza a menyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép király kisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon, nagyon meg volt ijedve. De a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macska cicó képében megkért. De ő el volt átkozva, hogy addig mindig macska cicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macska cicó képében. Macska cicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Mikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az az ő fia és a menyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya kicsoda. De ez a menyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat. Incidától Boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.

a macska meg az egér barátsága. Egy macska megismerkedett egyszer egy egérrel, és addig-addig mondogatta neki, hogy így meg úgy szereti, míg az egér rá nem állt, hogy egy házba költözne, és közös háztartást vezetne. Hanem télire készletet kell ám gyűjteni, különben felkopik az ágyú, mondta a macska. Neked, egérke, különben is vigyáznod kell, hová dugod az orrodat, még utóbb beleesel valami csapdába. A jó tanácsot tett követte. Vettek egy kis bödön zsírt, csak azt nem tudták, hová dugják. Hosszas töprengés után azt mondta a macska. Nem tudom, hol lehetne jobb helyen, mint a templomban. Onnét ugyan senki el nem meri lopni. Letesszük az oltár alá, s addig hozzá sem nyúlunk, míg a szükség rá nem kényszerül. Biztonságba helyezték hát a bödönt, de kis idő múlva nagy étvágya támadta macskának a zsírra, s így szólt az egérhez. Hallod-e, egérke? Néném asszony meghívott keresztkonának. Gyönyörű cicája született, szép fehér zsemle foltos. Azt kell keresztvíz alá tettanom. Adj nekem kimenőt már, viseld gondját a háznak. Csak menj Isten nevében, felelte az egér. S ha valami jót teszel, gondolj rám. Magam is innék egy gyűszűnyi áldomást abból a keresztelői asszonyból. Persze egy árva szó sem volt igaz az egészből. A macskának nem volt se nénye asszonya, se keresztapának nem hívták meg. Ment egyenest a templomba, odaosont a bödönhöz, nyelni kezdte a zsírt, mind lenyalta a fölét. Mikor jól lakott, sétált egyet a háztetőkön, nézelődött, szemlélődött, aztán leheveredett, elnyúlt a napon, s nyalta elégedetten a bajúszát, valahányszor eszébe jutott a zsíros bödön. Nem is ment haza előbb, csak este felé. Na, megjöttél, fogadta az egér. Biztosan jól mulattál. Megjárja, felelte a macska. Hát a kicsinek mi lett a neve? Tudakolta tovább az egér. Lefölét, vetette oda kurtán a macska. Lefölét, kiáltott fel ámulva az egér. Furcsa név, életemben ilyet nem hallottam még. Vagy a ti családotokban talán szokásos? Furcsa, nem furcsa, semmivel sem rosszabb holmi morzsa falónál, ahogy a te keresztkölykeidnél járja. Vágta el a vitát a macska. Nem sokkal ezután megint csiklandozni kezdte a macska innét az étvár. Igazán megtehetnéd újra a kedvemért, hogy egyedül viseled gondját a háznak, mondta. Engem megint keresztkomának hívnak, nem utasíthatom vissza. Olyan szép fehér sáv van a cica nyakán. A jóságos egérke megint beleegyezett, a macska meg elosont a kertek alatt, belopódzott a templomba, és félig kinyalta a zsíros bödönt. Hiába, mindig az esik a legjobban, amit maga eszik az ember, mondta, és szer fölött elégedett volt a napi munkájával. Ahogy hazaért, kérdi az egér. Hát ennek a gyereknek ugyan mi lett a neve? Befelét, felelte a macska. Hogy mondod, Befelét? Életemben nem hallottam még ezt a nevet. Fogadjunk, hogy nincs is benne a kalendáriumban. Hanem a macskának összefutott a nyál a szájában, valahányszor a bödönre gondolt. Három az igazság, mondta az egérnek. Megint keresztelőre hívnak. A kicsi fekete, mint a szurok, csak a mancsa fehér, de azon kívül aztán egy szál nem sok, annyi fehér szőre sincsen. Az ilyesmi nagy ritkaság, minden szent időben egyszer, ha megesik, ugye elengedsz. Lefölét, befelét, mormolta az egér. Olyan fura nevek, annyit tűnődöm rajtuk. Mert folyton itthon kuksolsz a szürke házi ruhádban, hagyod, hogy a hajad a nyakadban őjön, és képzelődöl, felelte a macska. Így van az, ha valaki ki sem teszi a lábát a szobából. Míg a macska odajárt, az egér kitakarította, rendbe tette a házat.
A pákosztos macska meg ez alatt kinyalta mindegy cseppig a zsírt a bödömből. Addig úgy sincs nyugta tőle az embernek, amíg mindet meg nem ette, mondta magában, és csak késő este tért haza, kövéren, jól lakottan. Az egérnek az volt az első dolga, hogy a harmadik keresztfiú nevét tudakolta. Biztosra veszem, hogy ez sem fog tetszeni neked, felelte a macska. Úgy hívják, hogy Cseppetsen. Cseppetsen? Kiáltotta az egér. Ez a legmeghökkentőbb név valamennyi közt. Még sosem találkoztam vele nyomtatásban. Cseppetsen. Vajon mit jelent ez? Fejét csóválta, összegömbölyödött, és lefeküdt aludni. Ettől fogva senki nem hívta többé keresztkomának a macskát. Beköszöntött a tél, odakint már nem akadt semmi ennivaló. Akkor az egérnek eszébe jutott a macska bölcs tanácsa. Gyerünk, barátom, mondta neki, keressük meg a bödönöket. Bezzeg, most jól esik majd neked, akárha az ablakot nyalogatnál. Útnak indultak, és ahogy odaértek a templomba, ott volt a bödön a helyén. Csak hogy üresen. Ó, most látom csak, mi történt. Most derül ki, milyen barátom vagy, kiáltotta az egér. Azzal, hogy keresztelőre mégy, fölfaltad az egészet, előbb le a fölét, aztán be a felét, végül nem hagytál. Nem hallgatsz, rivalt rá a macska. Ha még egy szót szólsz, bekaplak. Cseppet sem, mondta a szegény egér, mert már a nyelvén volt, s akarta, nem akarta, kiszaladt a száján. A macska utána ugrott, de az egér gyorsabb volt, elszaladt. Azóta is vigyázz, hogy ne találkozzék a macska.

csiribí csiribám. Ismered-e csiribí csiribát? A fő cica mágus urat? Mert nincs vita híres alak. Csiba hát idesüs. A sok új figurát maga ötli ki. Egy maga csak. Cica nem lakik erre furább. Alkotja magán monopóliumát. Csupa kunst. Cseles és csalafinta. Csupa zűr. Csupa trükk. Csupa hinta. Csalicselt soha nem véd. Kavarint, keverint, s mire már kifigyelnéd, becsap újra, megint. Tanulhat a mester is épp eleget, ahol ő veti hányja a bősz cseleket. Fuscic, húskisic, hú, csodavic! Nézd, no nézd ezt a csibészt, ezt a nagyészt, ezt a cseles csiribí csiribát. Kicsi és puha az egész, feketélik akár a korom. Kapu néki a lyuk vagy a rés, alig unnyi palánkon oson. Bubit ászt emelinteni kész. Napi csínje a kockavetés. Noha azt, aki nézi, csúnyán megigézi, bemesélve, hogy ő egerész. Kurikázza kerek fadugót, Jenny sült halad és kanalad, s ha kést keresed, kutatod, s hiszed, újra kezedbe akad, hiszen épp ide tetted. Ágyő, odalőn, odakint van a késed a kerti füvön. Hú, buta vicc. Nézd, no nézd ezt a csibészt, ezt a nagy észt, ezt a cseles, csiribí csiribát. Gyarakodva oson, s remegőn, mint aki égtelenül fél, s fönt hallani, sír a tetőn, noha itt heverészik a tűznél. S itt hallani néha a tűznél, noha fönt kaparász a tetőn, legalábbis ilyenkor a hang idelent szól. Se csodát, idelen odafönn, csak a bűvös erő magyarázza. Más példa, kiállt a család, a cicát hívogatja a házba, noha rég odabent a galád. S az imén cselezett ez a mágusi macska, hét szép cicakölyköt egy ócska kalapba. Hú, fura vicc, nézd, na nézd. Ezt a csibészt, ezt a nagy észt, ezt a cseles csiribí csiribát.

új rádióállomás berendezésének legszembetűnőbb része a 314 méter magas, 80 emeletnek megfelelő új antennatorony, a világ egyik legmagasabb acélépítménye, utolsó csavarig magyar kézmunkája. A torony súlya 230 ezer kilogramm, embermagasságú porcellán tömbön nyugszik. Szélessége alul 65 cm, a közepén 141 méter magasságban 15 méter. 8 hatalmas kötél tartja függőleges helyzetben. A tornyot az állami gépgyár építette. Szerelői csodálatos bátorsággal végezték életveszélyes munkájukat a szédítő magasságban. A magyar kéze gigantikus alkotása sugározza ezentúl a magyar szót és gondolatot.

0: Európa Rádió, a 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon.
1: Itt pedig a Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és a hírnapot halljátok, a magyar hírnapot, és az én kis tisztem ebbe a napközepi időszakban rendkívül könnyű és hálás az eddigi és a későbbi nagy veretes témák miatt. Azt hiszem, hogy sokkal könnyedebb és kicsit felszabadultabb emberi hangon beszélgethetünk és témákról. Nagyon izgalmas vendégeink vannak. Annó, amikor gyerek voltam, emlékszem, hogy annyit törtük a fenket, hogy vajon hogy nézhetnek ki azok az emberek, akiket annyira ismerünk, akik többet hallunk, mint a tanítónénit, vagy otthon a szüleinket, vagy a testvéreinket, akik velünk éltek, szinte testlélek voltak, minden pillanatban megismertük, hogy már kívülről tudtuk a nevünket, de sohasem tudtuk arcot mellé párosítani. Most az internet és a TV világában egy kicsit ez megváltozott már, de nem teljesen. A hangjukat legendásan ismeritek ma is, de sokan biztos nem ismernétek meg őket az utcán. Szeretettel köszöntjük Zahorán Adrient és Szalóczi Palit. Szevasztok!
2: Szevasztok!
3: Jó napot kívánok! Szevasztok!
1: Andrea egy kis elnézéssel jött be a...
3: Naggyal!
1: Adrián, bocsánat!
3: Adrián, nem győzök elnézést kérni, de ez egy vírus, amit bekaptam, és az orvosom fejéhez tartottam egy pisztolyt, hogy egy órányi a hangot nekem péntek délre csináljon, próbáljon meg. Úgyhogy így nem igen vagyok felismerhető, de esküszöm, hogy én vagyok.
1: De az én is köszöntjük az orvosodat, mert az egész jól sikerült. Mikor telefonon beszéltünk, még én sem ismertelek meg. És Pali, neked viszont változatlan a hangod.
2: Hát én sem vagyok 100%-os egyébként a hangommal, még 2-3 nappal ezelőtt nekem is voltak kétségeim. Most egy kicsit már talán javult, de az ember belülről jobban hallja, hogy valamennyire nem úgy működik a dolog, mint amikor a mások nem veszik ezt észre, de én tudom, hogy nem ott szól a hangom, ahol szokott, és egy kicsit ilyenkor is az ember frusztrált lesz ettől.
3: De mi nem halljuk, mert csak te hallod úgy belülről, az enyém a sokkal rondább.
2: Hát mondanom sem kell, hogy igazából rondább.
1: Kezdetben akkor kérlek szépen feleljetek arra a rendkívül triviális kérdésre, de hát kihagyhatatlan, hogy a fenébe kezdődik egy ilyen karrier. Az embert már megszólítják gyerekkorban, hogy te neked olyan jó hangod van, neked bemondónak kéne lenni, vagy verset kéne mondanod, vagy előadó művésznek lenni. Vagy ez hogy alakul ki, vagy egyáltalán nincs olyan hangja az embernek, csak azt szeretne lenni, és aztán egy lúgdó addig képzi a hangját, míg olyan lesz.
2: Hát az az igazság, hogy nekem eszembe nem jutott fiatalkoromban, illetve gyerekkoromban, hogy én egyszer a rádió mikrofonja mögött fogok ülni. Ez egy olyan véletlen pályafutás volt, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy én énekesként kerültem először be a Bródy Sándor utcai legendás kapun, és aztán...
1: Csak nem a gyerekkórusban?
2: Nem a gyerekkórusban. Én miután vidéki gyerek voltam, nem tudtam a gyerekkórusban énekelni. Most egyébként nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert a régi gyerekkórus tagokkal együtt egy kis vokálban énekelek, és nagyon élvezem. Csupa ilyen öreg ember, mint én vagyok. És nekem a karrierem úgy indult, hogy volt egy, hát egyetemi énekkarral énekeltem, mint énekes, közben gitároztam, énekeltem, mint mindenki, volt tánczenekarunk, meg minden, amiben én előadó és dizőz voltam, ahogy tetszik, vagy dizőr. Szóval lényeg az, hogy mindenfélét csináltam az zenével.
1: Melyik hangfekvős az tiéd, a basszus,
2: hát,
1: bariton?
2: Nem volt nehéz ezt kitalálni, mert tulajdonképpen épp az a baj, hogy a énekesi karrieremnek egy kicsit az állta az útját, hogy nagyon mély a hangom. A velem született hangjaimat igazából az énekesi kategóriában nem tudtam kihasználni, mert az operairodalomban apám mindenáról operaénekest akart belőlem csinálni, mert ő imádta az operát, és akkor hallotta, hogy nekem van egy használható hangom, akkor fiam, te az legyél. Hát nem lettem. Már csak azért sem lettem, mert egyrészt nem voltam olyan kitartó, másrészt olyan mély az adottságilag a hangom, hogy nekem az operairodalomban nem írtak erre a mély hangra szerepet.
1: Ne,
2: mert a baszbariton maximum, én meg egy kontrabasszus vagyok, tehát nekem még a szarasztruáriát is egy terccel lejjebb kellett énekelnem, mint ahol általában szokták a normális operaérekes basszisták.
3: Mondtad, hogy nem vagy 100%-os.
1: Egy kis idézetet mutatnál tilosban nyugodtan, szóval én bevezettem neked, hogy majd.
2: az is volt, hogy majd alszom, de ez nem. Ez a Osiris, Isis, szinte párnok, új égi lelket adjatok.
1: Most kérjük egy tercet. Ez szép volt a végén. Pont most dumáltam vele, jöldekár.
2: Hát szóval ezt én lejjebb énekeltem már eleve, mint ahol a színpadon szokták. Szóval ezek gondok voltak, és utána, amikor tanultam opera éneket apám kérésére magánúton, de aztán abba hagytam, mert jött a rádió, és a rádióban, mondom először, énekesként egy spirituális együttes tagjaként kerültem, ami a 68-as Kimit Tudon indult spirituális együttes volt, és meg is nyertük, tulajdonképpen külön díjat nyertünk a Kimit Tudon, mert a Kincses Veronikát az opera kategóriában nem tudtuk legyőzni.
1: De ráadásul akkoriban a magyar kultúrpiac nagy keretje volt a spirituálinak, mostanában eltűnőben van.
2: Nem, tulajdonképpen az volt, hogy mi, amikor betörtünk ezzel a televíziós vetélkedőbe, akkor mindenki gátolt minket, ahol tudott. Ne énekeljünk angolul. Lehetőleg ne vallásos énekeket, már pedig a spirituális angolul és vallásos énekeket énekel, úgyhogy elég furcsa volt ez a helyzet. De aztán keresztül törtük magunkat, nem tudták hova tenni a kategóriát sem. Tehát,
1: melyik volt a kedvenc spirituális?
2: Hát a kedvenc spirituális az volt, amit én szólistaként énekeltem, mert ilyen önző vagyok. A Nobody Knows. Nobody knows the trouble I see, nobody knows but Jesus. Ez volt az egyik sláger nóta, amit én énekeltem. De hát a kvartettünk természetesen nagyon sokat szerepelt, aki mit tud kapcsán, utána működési engedély. Így kerültünk a rádióba, ott volt egy riporterünk, és ott szólt a Borelincs Péter, későbbi kollégám, hogy te olyan szép beszédhangod van, nem akarsz te bemondónak jelentkezni a rádióba? És akkor én utolsó éves egyetemista voltam, nem akartam tanár lenni, már pedig tanárszakon voltam. Abban a pillanatban mondtam, hogy igen.
1: És azt hiszem, hogy most így a előzményeket elmondod, hogy te már nem féltél a mikrofontól.
2: Hát ilyen értelemben nem, de amikor először, mint beszélő ember, és nem énekesként került a mikrofon elé, hát akkor a görcseim voltak, hogy nem igaz azon a meghallgatáson, nem is szeretném visszahallani, hogy mit produkáltam, amikor mégis azt mondták, hogy na jó, azért vegyük fel a tanfolyamra legalább.
1: Mivel úgyse fogunk többet spirituális beszélni, kezdve utoljára nekem akkor jutott sokszor eszembe, hogy ezek ilyen, ez ilyen spirituális hang, milyen rég hallottam a magyar médiában ilyesmit, amikor volt a Olivia Newton-Johnnak a híres száma az Ohio,
2: igen,
1: és annak a refrénjét pasik énekeltek a háttérbe, többek között, és volt egy rendkívül mély hangú, a pasi, akkor mindig visszaköszönte, hogy Ohio.
2: És
1: mindig mondtam, na ez egy spirituális hang.
2: Én is vokáloztam az Ohio-ban egyszer egy ilyen kisebb alkalmi együttessel, igen. Szóval ez egy szép időszak volt, de mondom, így lettem bemondó, hogy nem is tudtam, hogy az leszek. Egyszer csak szóltak, és kaptam a lehetőséget.
1: Na, Adrián, kaptál felkészülési időt?
3: Igen, és miután a Palkó messze van tőlem, és nem tud bokárugni, bár a lába is nagyon hosszú, meg ő is. Én még nagyon kislány voltam, ő meg már nagy bemondó volt, amikor én elkezdtem bemondó lenni. Ez azt jelenti, és hogy meg is dicsérjelek, hogy tőled szakmailag, és folyamatosan nagyon sokat tanultam. Sokkal kevésbé érdekes az én sztorim. Pici közöm nekem
2: te
3: is van.
2: Az,
3: hogyne, pici közöm nekem is van a zenéhez, mert magyar ének szakos diplomám van, volt, de én se akartam tanítani. És mindenáron menekülni akartam a tanításból, ami egy ilyen mamutiskola volt Kőbányán rettenetes körülmények között. És akkor a férjem talált egy apró hirdetést, amennyiben akkor még Egressy Pistáék bemondókat kerestek, arra én jelentkeztem, szokásos történet, voltunk pár százan, és akkor valahányan megmaradtunk, ennyi. Aztán ez a történet rémtörténetbe fordult ismét, amikor ez egy pici kitérő, mert aztán nem én leszek érdekes, hanem szerintem nálunk sokkal érdekesebbek a hírek, hogy amikor már a Magyar Rádióból kellett menekülni, akkor megint a férjem talált nekem egy idő után munkát, mert akkor ismeretségbe kerültünk azzal a várossal, ahova átköltöztünk, és ez Budaörs, és amikor a Magyar Rádiót ott kellett hagyni, és utána a nagy nihil volt, meg a pénztelenség, meg a munkátlanság, akkor egyszer csak a lakóvárosomban, a Budaörs Rádióban kötöttem ki egy olyan szakmában, ami ellen kézzel-lábbal tiltakoztam, azt mégiscsak hírszerkesztő lett belőlem.
1: Anno, emlékszem, hogy hogy a médiában, olykor újságokban is évente egyszer biztos megjelent a bemondókról valamilyen kedves hír, tudjátok, mint a hídfelügyelőkről, vagy hídmesterekről, és akkor mindig voltak még képek is alatta, hogy ahogy a Fischer tanár úr képzi a szigorúság a bemondóknak nem. a hangját. Ez tényleg így volt, nem?
3: Nem, minket nem ő képzett.
2: Egyébként az a televízió bemondóknak volt a tanára, igen. Én ott találkoztam, mert én a híradóban is dolgoztam, és akkor időnként egyszer-egyszer úgy beszélgettünk. De ő tévéseket tanított.
1: Csak tévéseket.
2: Nekünk a, nekem személy szerint a Pintér Sanyi bácsi, az idős Pintér Sanyi bácsi, aki egy doajenje volt a csapatnak, annak idején, meg a Vaha Imre híres nyelvész.
3: Nekem is.
2: Ő volt
1: és
2: az
1: ő csak
2: tanárom.
1: Kezdetben felkészítetteket, vagy folyamatosan kellett?
2: Éveken keresztül, hosszú éveken keresztül. Ez nekünk kötelességünk volt, hogy járjunk rendszeresen tanfolyamra.
1: És szerettétek, vagy utáltátok?
2: Komolyan vettek még minket.
3: Nagyon szerettétek.
2: Hogyne, sőt, olyan tanfolyam is volt, amin nagyon sokat tanultam, amikor a rádió rendezők vettek kézbe minket, és tanítottak.
1: Csak egy ilyen félperces illusztrációt mondjatok már, tehát valaki már sok éve olvas híreket, vérprofi az egész. Mert már nem ideges, már mit tudom, csukott szemmel, fél szemmel is felolvasa tökéletesen, akkor ő neki mit tudom mondani a tanár úr?
2: Hát azért mondjuk egy idő után már nem kellett járnunk tanfolyamra, de az biztos, hogy örök életet tanulni, és olyan finomságokat tudtunk. Igazság szerint egy nagy változásban volt a rádió az én időmben legalábbis, hogy modernizálódott a hangvétel. És a régi klasszikus bemondók, amiket itt hallottunk a Szignálban, és ezzel a ilyen kicsit patetikus, ilyen Kossuth Rádió, Budapest. Na ezek a stílusok az én időmben, amikor oda kerültem, lassan emberszabásúvá váltak.
3: Tehát ez akkor volt, amikor én érkeztem, és nagyszerű volt hallani, hogy lesz egyre rugalmasabb, és egyre a természetes beszédhez közelítő stílusban és hozzáállásban.
1: Tehát annól meg is követelték, hogy
2: emelkedettebb
1: stílusú.
2: Abszolút, tehát igen, annak
3: igen,
2: idején,
3: tehát
2: igen.
3: Kérte, kijelentetted.
2: Igen, akkor egy kinyilvánítási stílus volt. Minket meg mára tanított, főleg Vaha Imre, hogy hétköznapi szoba hangon beszéljünk.
1: Most kérem szépen, hogy tegyétek fel egy fejhallgatót, mert egy hallgató lesz.
2: Rajtam van.
1: Szevasz!
4: Szép jó napot kívánok, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm gyermekkorom hangjait. Az lenne a kérdésem, most leteszem a telefont, hogy mit a legkönnyebb és mit a legnehezebb beolvasni a rádióban?
2: Hogy mit a legnehezebb beolvasni?
4: Okay. Hát, és mit a legkönnyebb beolvasni?
1: Igen. Köszönjük szépen.
2: Hát ez egy nehéz kérdés, mert én még így nem osztogattam el a feladatokat.
3: Javasolhatok valamit? Vegyünk szempontot.
2: Jó.
3: Hogy milyen szempontból? Tehát technikai szempontból, tartalmi szempontból, mert én itt hoztam egy-két példát, de van egy gondolatom, majd akkor mond.
2: Jó. Hát tulajdonképpen minden esetre a hír, mondjuk a hírolvasás az első számú feladatunk volt. Abban bizony el kellett telni egy időnek, mire az ember hozzászokott ahhoz a bizonyos rádiós alapstílushoz, amit annak idején tanítottak nekünk. És ez egy biztonságos hírolvasási lehetőséget adott az embernek, de ugyanakkor nagyon sokszor kellett az utolsó pillanatban úgynevezett blattolós technikával olvasnunk, ami azt jelentette, hogy az órunk alá dugták a papírokat.
1: Hát most tudtálak, mert ez egy fontos kérdésem lett, hogy a blattolás, de most előttem.
2: Ez rendszeresen volt, különösen az aktuális műsorokban, krónikákban, amikor a szerkesztő a Sípszó és a Szignál alatt bejött a stúdióba, és elég rakott egy ilyen 15-20 lapos pakkot, amit nekünk azonnal el kellett kezdeni olvasni, mert nem volt időt.
1: Ezek nagy betűvel íródnak kivételesen, vagy bármilyen
2: normális A4-ben 12-es, maximum 12-es betűméret volt.
3: És bele van javítva kézzel.
2: És javítva is volt.
3: Tehát a hírszerkesztők, a kézírást a legnehezebb abszolválni, és mindenkiét külön kibogozni, meg kellett ismernünk a hírszerkesztők betűit, mert amit így bedobnak eléd adásban, és plusz még javítva is van, esetleg van benne valami hiba, mert mindegy, ma meg lelőttük ezt a blattolás témát, de muszáj, hogy bekapcsolódjak arra, hogy a felelősség, hogy miért is nem akart az ember hírszerkesztő lenni, de még ez bővebben erre rámehetünk, mert annak politikai felelőssége és szerkesztési felelőssége volt. Nekünk is volt, de másfajta. A mi felelősségünk az előadás, a hitelesség, a pontosság, a tájékoztatás felelőssége volt, hogy amit az utolsó pillanatban bedobnak, fogalma sincs, hogy micsoda, azt úgy ad a közönség elé, hogy azt ő megértse, és pontosan kapja az információt. Ezért nagyon nagyon nehéz volt, amit utolsó pillanatban, bocsánat, van még gondolatom, de visszaadom a labdát neked. Igen, nem. Nagyon sok volt. Még egy mondat, becsatlakozom a Bombera témára délelőtt, mert hallgattalak benneteket, hogy amikor a 9-11 volt, na ott aztán nem volt semmi előre megírva.
2: Igen, hát ehhez hozzá kell szokni, tehát ez egyfajta rutin után már azért nem válik akkora frusztrációvá, de tulajdonképpen mindig is voltak ilyen nehéz feladataink. Hogy könnyű volt-e valamit, vagy mi volt, amit könnyen csináltunk? Hát nem tudom, inkább az, amit én időnként lehetőséget kapva saját szavaimmal megfogalmazva tudtam elmondani, mert ugye amikor az ember műsort vezetett és rábízták egy egyórás műsornak a műsorvezetését, akkor megírta a szövegét saját magának. Nyilván olyat írt magának, ami a sajátja volt, nyilván könnyebb is volt jól elmondani, mert általában azért a bemondók a konzervatív rádiózásban rendszerint másoktól kapott szöveget olvastak fel. Most az olyan volt, amilyen. Hát volt nagyon jó, volt nagyon rossz, volt, amit borzasztóan nem szerettünk. Már előre tudtuk a szerzőtől, hogy hú, ez nehéz munka lesz. Tehát ez azért nyilvánvaló volt, hogy ha nem a sajátod a szöveg, akkor egészen...
1: Biztos ismeritek azt a effektust, hogy az ember, főleg mikor tankönyvet olvas, de más, akár még izgalmas könyv is, hogy tulajdonképpen fordul, hogy másfél oldalt elolvastam, úgyhogy egy szót nem olvastam valójában, egész máshol jár az agyam, de fut a szemem a sorokon, és szépen még lapozok is a megfelelő pillanatban, és akkor persze vissza kell menni, hogy előfordul, hogy úgy olvastatok föl esetleg nagyon fontos dolgokat, hogy semmi nem jutott el az agyatokig, és este otthon meg kellett nézni, hogy mik a hírek. Hogy...
3: Persze. Sőt, tehát a rettenetes rutinban a mennyiség az értelem rovására megy, tehát ez a most elolvastam, de kérdezz meg 5 perc múlva, hogy miről volt szó, lehet, hogy már nem tudom, mert már a következőre készülök, és az agynak a felfogó képessége, az enyém az mondjuk kisebb az átlagosnál, töröl, hogy be tudja fogadni, és tudjon készülni a következő információra, mert itt nagyon fontos a koncentráció. Hadd csatlakozzak még vissza egy pillanatig a témára, hogy mi könnyű, mi nehéz. Technikailag nagyon sok mindenre föl lehet készülni, a blattolásra is. Ez szorgalom, elhivatottság, ezt gyakorlás és rutin kérdése természetesen, és odafigyelés kérdése, meg hát készség is. De, hogy mi az, ami nagyon nehéz, elvonatkoztatnék a technikától meg, hogy most bakizni kell abban a nehéz szóban, vagy nem, hanem tartalmilag, ha olyan hír kerül eléd, ami téged megráz, és ez legyen szó riporterről, vagy bemondóról, teljesen mindegy, aki mikrofon előtt ül, hogy azt te úgy tálald a hallgató elé, hogy én hányszor olvastam sírva híreket. Az annál nehezebbet nem tudok mondani. Esetleg a saját barátom halálhírét, aki kis repülővel lezuhant Dunakeszin, és még nem tudtam pontosan, hogy őről van szó, csak sejtettem. Tehát sírva élőben beszélni, amikor téged valami megráz, vagy maga a hír, előfordul olyan, én ezt tartom a legnehezebbnek, mert én egy érzelmi lény vagyok. Technikával, rutinnal nagyon sok mindenen túl lehet tenni magad, és felül lehet emelkedni. Ezen a legnehezebb.
1: Pali, te is így élted meg?
2: Sőt, nekem tulajdonképpen volt egy olyan időszakom, amikor egy éven belül 2-3 olyan egészen közeli ismerőst kellett úgymond eltemetni, magyarul elmondani a hírekben, hogy meghalt. Úgyhogy ez az embernek nagyon keményen föl kell előre készülnie, hogy ne...
3: De nem lehet.
2: Ne tudja, nem lehet igazából. Talán egy kicsit technikával meg lehet oldani, hogy lehetőleg ne csuklódjon el a hangod, vagy ne remegjen bele, vagy valami ilyesmi, de nagyon nehéz. Nagyon nehéz, és tulajdonképpen ez valóban a legkeményebb dolog. Arról már nem is beszélve, hogy általában ugye megkövetelték a bemondóktól, hogy ők objektíven tájékoztassanak. A szöveg maga is elég objektív tájékoztatás volt. Abba az én magánéletemet sem lehetett belevinni, hogy rossz kedvel mentem be a stúdióba, vagy bármi ilyesmi. Tehát gyakorlatilag
3: közben vadászok az archívumban.
2: Le kellett tenni a stúdió ajtóba minden privát gondodat, és úgy beírni, hogy...
1: És hogy tettétek le, hogy ugye ti egy olyan társadalmi rendszerbe lettetek híres bemondók, híres hírbemondók, hírolvasók, amelyik, hát ugye arról volt híres, hogy hát befolyásolták a híreket, ellenőrizték a híreket, manipulálták, kicsit kozmetikázták, elhallgattuk, stb. Stb. Hogy szembesültetek azzal például otthon, hogy esetleg titek magatokat azonosítanak ezzel a stílussal, ezzel a mondjuk, hogy elhallgatással, manipulálással?
3: Nem.
2: Hát nekem még most is örökké a fejemre olvassák a barátaim, hogy annak idején, amikor az dél-koreai repülőgépet lelőtték a szovjetek, és ugye a tengerbe zuhant, és letagadták persze, és azt mondták, hogy a repülőgép a tenger irányába eltűnt, de senki sem árult el, hosszú napokon keresztül tagadták, hogy lelőtték egyszerűen a gépet.
3: Akkor vagy Csernobil.
2: Én, vagy Csernobil. De én akkor pont ezt a hírt olvastam, és azóta is a barátaim állandóan gúnyolnak vele, hogy te jól félrevezetted a hallgatókat, mert utána pár nap után persze be kellett valahogy.
3: De hát barát az ilyen. Hát ismerhette a foglalkozásodat.
2: Cukolna.
3: Ja, cukolnak az más. Persze. Mert aki közben, bocsánat, én hoztam az archívumomból ezt-azt. És miután nekem most nincs hangom, nagyon szemét módon a Palkótól megkérdezem, hogy hajlandó vagy-e az utolsó mondatot elolvasni, ami még az előző hallgatói kérdéshez csatlakozik, hogy valami kis édeset is halljon.
2: A hercegovinai Mostár mellett sincs nyugalom. Ott egy spanyol kék sisakost sebesített meg súlyosan egy aknarobbanás.
3: Volt, gratulálok, ezúton gratulálok.
2: Ez a halmozott hátrányos
3: helyzeti... A spanyol kék sisakost sebesített meg.
2: Hangzó szokott sokszor problémát okozni az embernek, persze.
1: Igen, mert komolyan, ez nehéz?
2: Hát persze, hogyha...
1: Hát csak ide.
3: Az utolsó mondatban van elrejtve a...
1: Egyáltalán, hogy ez kegyen kipreparálni?
2: Már eleve a kék Igen. sisakosokat nem szerettük, amikor Igen. egy időben ugye annyiszor kellett róluk beszélnünk, és mindenki rákészült, hogy kék sisakosok.
3: Valamint az egybesült munkáspártot.
1: Négy napos szünet után ez volt az?
2: Az utolsó mondata, igen.
3: A legvége.
1: Közben Észak volt Boszniában, a muzulmán.
3: A legvége.
1: Ott ismétlő, vagy meg, igen, Mostár mellett sincs nyugalom, ott egy spanyol kék sisakos sebesített meg súlyos. Ja, tényleg.
3: Na, ugye, milyen édes.
1: Most hogy nekem kell olvasni.
2: Nyert tanóra, tudod, amikor a...
3: Tehát a hallgató azt kérdezte, technikailag az ilyesmi nehéz, de nehezebb az, amikor meghalt valaki, és azt be kell olvasni.
1: Spanyol kék sisakos.
3: Spanyol kék sisakos.
1: De tényleg úgy mondtad, hogy nem vettem észre, hogy ez ilyen buktató.
3: És az olyan helyiség, hogy makkos hogyka, ami annyira aranyos, hogy bele kell röhögni, és nem lehet kibírni. Itt van egy makkos hogykai hírem.
2: A nevetés az egy borzasztó dolog, ha az ember hát rájön ilyet. Nyilvánosság előtt
3: egy
2: és titokban.
3: Egy csomó ilyenem van, majd adás után.
2: Rengeteget nevettünk.
3: Hogy ne csak sírjunk, nevessünk
1: is. És volt technika, hogy kell elfolytani?
2: Hát nehéz egy idő után.
1: Nem rá kell lépni a saját lábadra, vagy
2: amikor,
1: mit kell?
2: Amikor, nem, volt olyan, amikor egyszerűen megijedtem tőle, hogy úristen, meg volt egy kollégám, aki rám szólt, hogy ki fognak rúgni, nem mondom, hogy mit mondott még utána, hogyha nem hagyom abba a röhögést.

0: Ezen, ebben ez volt a jó is, meg a rossz is, mert lehetett bennünket hülyének nézni, hogy nekünk nincs agyunk, mert mi csak felolvasó gépek vagyunk. Gyakorlatilag a szakzsargonban a mi nevünk az, hogy bérpofázó, de ez nem azt jelenti, hogy nekünk nem volt véleményünk, vagy nem volt akár politikai irányultságunk is. De ez a profizmus, hogy ezt nem érezteted, sem a kollégákkal, már ott ugye minden volt, de főleg nem adásban. És hogy mit adtak a kezünkbe, neked az volt a feladatod, miután te előadó vagy, arra képeztek ki, hogy te objektíven az információt add át. A hallgató nem hülye. A hallgató tudja, hogy nem te írtad, te felolvasod. Soha ebből nekem bajom nem volt, és még csak nem is viccelődtek velem a barátaim, mert kb. Tudták, hogy mi az én véleményem, de én arra voltam kiképezve, hogy amikor utáltam is, és lehet, hogy hánytam tőle politikailag, azt én úgy olvassam fel, hogy abba hiba ne legyen, és ne lehessen tudni, hogy én mit gondolok, mert ez az én feladatom. Ha nem vagy profi, akkor ezt nem tudod megcsinálni.
1: Na most nyilván az 50-es években, 60-es évek elején egy bemondónak jó elvtársnak kellett lenni. Ez még a 80-as években is így volt?
0: Ott már nem jöttek bőrkabátba, és nem vittek el utána.
2: Amikor én a 70-es évek elejétől kezdtem rádiózni, én már akkor meglepődtem azon, hogy viszonylag szolidan figyelték az embert, szóval nem volt semmi feltűnő ebben. Az igaz, hogy a természetesen a megfelelő helye mindig a megfelelő olyan cenzor volt, aki ilyen szempontból felügyelte a dolgokat, és mire a végtermék a mikrofon elé került, már ott azért minden volt biztosítva.
1: Az teljesen természetes, ilyen és más pályán is, hogy az ember mikor bekerül, akkor van valami példaképe, vagy választ magának példaképet, vagy példaképeket. Nektek kik voltak ezek?
0: Nekem a Pali.
2: No ne, csináld, most szembe hazudik nekem. Nem, szóval persze, én amikor bekerültem a rádióba, akkor olyan matuzsálemeknek gondoltam azokat a 40-50 éves embereket, akiket, ha most belegondolok, hogy éppen 70 leszek mindjárt, hogy én milyen matuzsálem vagyok most. Szóval olyan emblematikus figurák voltak, Körmendi Laci bácsi.
0: De nimbuszuk is volt kegyetlenül.
2: Persze, a Pintér Zsanyi bácsi, akit mondtam, hogy ő vett engem fel, meg hát a Dömög Gabi, meg a Debrenti Piroska,
0: Bőzsöny.
2: Bőzsöny Feri. Csomó olyan klasszikus volt, akit én már gyerekkorom óta ismertem a hangját, és akkor bemutatkoztam neki, akkor leesett a tantusz, hogy most szemből élőben látom azt, aki. Szóval ezek mind ikonok voltak nekem.
1: Volt-e hierarchia a bemondók között, vagy inkább
0: te hivatalosan volt?
2: Az az igazság, hogy ez egy nagyon szigorú rendszer volt, amiben minket úgy fokozatosan tettek egyre mélyebb vízbe. Én az első egy évben még híreket nem mondhattam. Aztán kezdtem mondani híreket a Petőfi Rádióban. És legalább 4-5 év elmúlt, mire olyan pozícióba kerültem már, hogy a Kossuth Rádióban, krónikában
1: megszólalhattam. Tényleg is a vízállás jelentés az büntetés volt, vagy gyakorlás?
2: Az mind a kettő volt. Tulajdonképpen az újoncokat rendszerint sokszor vízállás jelentésre
0: jó gyakorlási lehetőség.
2: Mert élőben kellett ezt mondani, ugye?
1: Az és élőben?
0: Hosszan élőben, persze.
2: És az a legjobb gyakorlási lehetőség. Na, azok voltak azok az idők, amikor én mindenre tudtam gondolni a felolvasás mechanizmusa alatt, mert annyira gépiesen mondtam, hogy közben járt az agyam, hogy hol laptam, mit fog csinálni, jaj, de jó volt ez tegnap. És közben mondtam a vízállás jelentését. Fogalmam nem volt róla, hogy mit mondok. Ez az a tipikus eset, hogy visszakérdeztek volna, egy punkot nem tudtam volna. És teljesen korrekten elmondtam az elejétől a végéig, ez majdnem 10-15 perc.
1: Melyik volt a kedvenc településed?
2: Jaj, rengeteg volt, és ezt is mindig a barátaim szokták idézgetni, hogy milyen településeket mondtunk akkor.
0: Közben elmondhatom, hogy hát aztán, amikor az ember már rutinos, és már nem gyakorló feladatként kapja, hanem hát a szolgálat része volt, akkor már annyira baromira untuk, hogy elkezdtünk vicceket kitalálni. Hát ez minden műfajban, tévében, rádióban van, és akkor volt egy ilyen megegyezés, hogy gyerekek, a kedvenc településen Medve, és akkor Medve után kellett egy jelet csinálni. Nekem volt egy ilyen jó kis nyári vászon overallom nagyon csini volt, és azon volt egy ilyen hosszú cipzár, és medve után én így elkezdtem kicsit húzogatni a cipzárat, már így, csak így röviden. Akkor voltak így golyóstollat nyomogatott, meg ilyen apróságokat, és akkor kint álltunk a üvegablak túlsó végén, vagy valahol egy rádióban a rádió előtt, a többiek hallgatták, és várták medvét, és akkor medve után akkor hatalmas röhögés.

0: és hogy ki mit talált ki, hogy mivel zörög, de persze csak picit, hogy ezt másnak ne lehessen beazonosítani.
1: Nem jut eszembe, a én kedvenc városom az nem Magyarország volt. Mi volt? Schwabelweis előtt volt valami.
0: Ja Istenem, nem emlékszem, már annyira régen
1: az
0: volt.
1: Az még osztrák területen van.
0: Schwabelweis már, ez is nagyon szép.
1: És nekem ez annyira tetszett, mindig megpróbáltam, ugye én nekem vannak ilyen hát sváb őseim, és nekem ez a Schwabelweis, tehát mindig úgy próbáltam mondani, mint a legautentikusabb sváb, de annyira élveztem.
2: Amikor volt időtök felkétel, nem blattolni kellett, akkor a szöveget kipreparálhattátok magatoknak, így apró jelekkel látni, hogy itt veszek levegőt, vagy én nem tudom, mit kell ilyenkor
0: beírni. Sőt, kell.
2: Igen? Ez, körülbelül milyen jelek vannak, és mindenkinek magán...
1: Igen, ez kizárólag teljesen személyre szóló volt. Zavart is minket, hogyha néha mások által bejelölt kottákat, úgynevezett kottázást, mi úgy hívtuk, hogy ez kottázás, ugye amikor bekottáztuk a szöveget, és történetesen másnak kellett azt elolvasni, amiben már egy kottázás fajta volt, meg lehet örülni tőle, mert annyira egyéni az én jelzésrendszerem, hogy nem tudom már egy az egyben átvenni a másikról.
2: És te magadnak miket értel? Az miről szóltak azok a jelek?
1: Én nekem elsősorban a tagolásnak volt nagyon nagy jelentősége, tehát mindig, amikor a szöveget felmértem, akkor azokon a helyeken, ahol egy kicsit tagolni kell, szünetet kell tartani, vagy újraindítani, váltani kell, ahogy mondani szokták, Ott én mindig tettem ilyen hosszanti függőleges kis vonalakat. Nekem a tagolás volt az egyik ilyen fő, meg az, amikor ilyen halmozott ragok vannak, hogy a tárgyesetnek még a végén, egy hosszú szó végén még ott kell lennie, és amikor így ránézel szóképben gondolkozva, nem tudsz egy első pillanatra fölmérni egy tárgyesetet. Hát például a szerkezetet. Ott van egy szerkezet című szó, és akkor a szerkezetet, utolsó etét aláhúztam, hogy nehogy elfelejtsem, hogy ez nem szerkezet, hanem szerkezetet. Tehát a tárgyesetet észrevegyem. Voltak ilyen jelzések.
0: Hadd menjek vissza Pécsi Blankáig, és azért ne felejtsük őt ki nagy tisztelettel. Még egy picit tudott bennünket tanítani. Még volt olyan állapotban, és menjünk vissza Pécsi Blanka beszélni.
2: A Beszélni Nehéz.
0: Igen, a Beszélni Nehéz című könyvében lehet ezt nyomon követni, hogy az alapjelzések tőle származnak, tehát a fontosabb kötések, a fontosabb elválasztások, és a hangsúlyok, a főhangsúlyok és a mellékhangsúlyok. Ezt úgy tanultuk beszédórán, már Vaha Imrénél is, hogy nekünk jelölni kellett, és ők tanították meg nekünk az alapjelöléseket. Hogy ki mit tartott meg magának belőle, neki mi a fontosabb, hogy a Palkónak az elválasztás netán nekem az összekötés, az már egyéni, és aztán egyre kevesebb jelet használtunk a rutin előre haladásával. De ezt tanították a jelölést.
2: Egy picit most megszakítjuk a beszélgetést, és néhány fontos hírt fogtok ti is hallani, és a hallgatók is, remélem sikerül indítani. A kérdés utána az lesz, hogy nektek a saját történetekből mi a hasonló fontos hír.

Kedves hallgatóink, Nagy Imre, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke és megbízott külügyminisztere szól a magyar néphez. Magyarország népe, a magyar nemzeti kormány, a magyar nép és a történelem előtti mély felelősségérzettől áthatva a magyar nép millióinak osztatlan akaratát kifejezve kinyilvánítja a Magyar Népköztársaság semlegességét. A magyar nép a függetlenség és egyenjogúság alapján az ENSZ alapokmánya szellemének megfelelően igaz barátságban kíván élni szomszédaival, a Szovjetunióval és a világ valamennyi népével.

0: CBS News presents Man on the Moon, the epic journey of Apollo 11. Here from CBS News Apollo headquarters at Kennedy Space Center, correspondent Walter Cronkite.
1: Good morning. It's T-minus 1 hour, 29 minutes, and 53 seconds and counting in just an hour and a half. If all goes well, Apollo 11 astronauts Armstrong, Aldrin, and Collins are to lift off from pad 39A out there on the voyage man always has dreamed about. Next stop for them, the moon.
2: 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
3: Szabad és független tilos rádiót halljátok, 9,3 MHz-en, és talán hallhattátok sorsfordító hírekről, volt szó itt az elmúlt időben, a háború bejelentéséről, a háború végéről. Érdekes módon, jó lett a... Na mindegy, halljátok, amit mondok. Hallgattuk a Holdra szállásnak a bejelentését, és Nagy Imre kinyilatkozott a Magyar Köztársaság semlegességét 56-ban. Ezek olyan óriási hírek egy ember életében, egy ember öltőben, olykor egyszer fordulnak elő. Nektek mi volt a nagy hasonló?
4: Én először is gratulálok annak, aki ezt összeállította.
3: Köszönjük állapot.
5: Na hát az igazság, hogy én egyszer egy szomorú és sajnálatos, mondhatni drámai eseménynek lettem a főszereplője úgy, hogy akkor, amikor a bizonyos csernobili atomkatasztrófa volt, akkor én voltam, egy vasárnapi reggeli hajnali időszak volt, és én voltam éppen a bemondó, és hát mi már hallottuk azt, hogy itt valami nagyon nagy dolog történt, rossz értelemben véve, de nekünk ezt nem szabadott még nagyon terjesztenünk, és Bedő Iván hírszerkesztő kollégám volt az a mátorember, aki egy idő után ezt nem tudta már így elviselni, és a külföldi rádióadásokat hallgatva összerakott egy nagyon szoftos hírt arról, hogy bizony Csernobilban valami atomkatasztrófa történt, amennyire lehetett ezt megpróbálta tompítani, feltételezések és egyebek szavakat használt, miközben már teljesen objektív tényként közölték az európai és amerikai rádióállomások azt, hogy hát bizony egy óriási katasztrófa történt és súlyos következményekkel jár, és végül is az első ilyen szoftos hírt pont én voltam a szerencsés, aki akkor ügyéletben lévén elolvastam, de szerencsére nem én kaptam érte nagyon ki, hanem a Bedő Iván, akit akkor el is tiltottak a további ünkülésről jó pár hónapra, mert hogy ugye szigorúan megszakta azt a szabályt, hogy csak Moszkva után, tehát amíg a TASZ ki nem adja, addig nekünk ilyesmiket nem szabadott, csak úgy saját kútfőből. És ő pedig úgy érezte, hogy már annyira tele volt az egész világ azzal, hogy Csernobilban valami nagy disznóság történt, hogy ezt mi már nem tűrhetjük, vagy nem hagyhatjuk, hogy ezt mi letagadjuk, és akkor ezt mondom, nagyon-nagyon csomagolva, de végül is én adtam először hírt erről
3: Magyarországon. De mégis el kellett vinni a balhét.
5: Hát neki kellett elvinni a balhét, igen, de én nekem ez egy ilyen drámai feladat volt, és én is meg voltam többen vettől, de hát végül is ez egy
4: gyermek. Emlékszel arra, hogy aznap, másnap és a következő hetekben a rádió éttermében nem fogyott a fejes saláta,
5: igen,
4: meg semmi ilyesmi. Ezt így a saját szakállunkra, mert mi már tudtuk, hogy gáz van.
5: Igen.
4: Befejezted ezt, hogy ne dumáljak állandóan rád, bocsánatot kérek, mert annyi minden jön neki belőlem az elmúlt 30 akárhány év, hogy kevés le a műsoridő, de szerencsére kettőkor a következő turnus ránk fogja dönteni az ajtót. Egyszer már említettem, és megint elnézést kérek attól, aki nemrég csatlakozott be az adásra, adásba. Ez itt néhai Zahorán Adrien néhai hangja lesz, még jobb is, dolgozunk rajta, de nem lehet megismerni, én vagyok én, bocsánat a hallgatóknak, hogy említettem már a 2001. szeptember 11-et. Ez volt egy olyan drámai esemény, amiben tehát a délelőtti bombarás adás kapcsán is vissza akartam oda megint csatlakozni, hogy ott is szó volt olyasmiről, hogy hát hogy lehet azt előadni, meg kibírni, meg hogy lehet a közepében lenni orvosnak, riporternek, amikor valami szörnyűség történik, és kell, és akkor az ember szolgálatba helyezi magát, ha jól emlékszem, ezzel a kifejezéssel éltek a délelőttiek. És akkor úgy kellett szolgálatba helyezni magunkat, hogy de éjjel-nappal hosszított műszakokban nem lehetett hazamenni. Beraktak szendvicset, kávét, ásványvizet, és aki ameddig bírt bent lenni, ott olyan tímmunka volt, ott a legmagasabb szintű szakmai munka volt, amit borzasztó elmondani, hogy amikor ilyen tragédia van, de úgy összekapta az adrenalin szint az embereket, ahogy a legjobbat hozta ki belőlük, és ezért sajnos a tragédia, de a munkában ezért volt jó részt venni, mert hihetetlenül magas színvonalú volt, amit ott az egész gárda produkált. Még egyet hadd mondjak, hoztam nektek egy meglepetést, amit nagyon sok államfő halálát volt szerencsétlenségem bejelenteni. Tehát én voltam, ha jól emlékszem, Brezsnyev és Kádár is, amikor mindig a rádió elnöke ott áll az üvegablak túlsó oldalán, és még ezer ember, és te ott benn nem vagy elég frázban, hogy ezt neked kell hibátlanul, ráadásul még ott nyüzsögnek veled szemben, tehát a füledről is folyik a víz, és akkor már nem volt ilyen fülfolyós vizes történet, de hát azért ez elég markáns volt. Én voltam az elkurtuk hír. Na most én azt hiszem, hogy a rádióban minden hírt mindenhova dokumentáltak ezer példányban. Tehát valahol az archívumban ez papíron megvan, de én azt nem hiszem, hogy a kollégáim vagy bárkinek ez megvolna. Itt van a kezünkben, és rajta van a hírszerkesztő monogramja, a dátum, a hír, a cím az, hogy Gyurcsány elkúrta, mert a hírszerkesztők mindig nagyon tréfásak voltak, és headline-ba, meg címbe mindig tréfákat írtak a hírtartalmában. Máról, és én ezt most nem tudom felolvasni, Palkó, odaadhatom neked. Ez én voltam, aki bejelentette, és utána következtek a rettenetes szabadságtéri események. Bocsánat, hogy emlékeztetek erre, de hát az jó néhány hetes borzalom volt ott, és hát velem kezdődött egy délután 3-kor. Elmondanád ezt?
5: Megpróbálom, mert most van a kezemben először.
4: Azóta ez nem hangzott el sehol, és remélem többet nem is fog. Ez nincs semmiféle politikai, hozzá kell tennem, nézetünket ehhez nem tesszük hozzá, kedves hallgatók, csak egy hírről van szó, ami utána elindított egy lavinát, nem elemezzük semmilyen oldalról, ez csak egy hír.
5: Jó. Egy hangfelvétel tanúsága szerint a miniszterelnök egy májusi szocialista frakcióülésen elismerte, hogy végig hazudták a választások előtti másfél évet, miközben saját szavai szerint 4 évig nem csináltak semmit. A Magyar Rádió birtokába jutott felvétel Balatonöszödön készült május 26-án. Gyurcsány Ferenc akkor arról beszélt, hogy ebben a helyzetben már nincs sok választása a kormánynak. Európában ilyen böszmességet még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk, fogalmazott a kormányfő, aki felvetette a kérdést a képviselőcsoport tagjainak, hogy ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltak 4 év alatt, akkor mit fognak mondani? Az SZDSZ nem kívánta kommentálni az MSZP zárt körű rendezvényén elhangzottakat. Hon Gábor ügyvivő azt mondta, a szabad demokratáknak igenis van mire büszkének lenniük az elmúlt 4 évből.
4: Ehhez egy mondatot teszek csak hozzá. Köszönöm szépen Palkónak az interpretációt, mert ez nekem most nem megy. Itt van egy mondat kézírás, és magam is elcsodálkoztam, amikor ezt most kibányáztam egy dossziéból, mert hát meghallgattam az egész anyagot, de amit itt magán megjegyzésként ideírtam alá, hogy még mi volt benne ebben az anyagban, ezt most itt nem mondhatom el, mert akkor megint elvisznek bőrkabátban. Bocsánat, de hát ez volt egy markáns.
5: Ez biztos.
6: Ez igen. Megértétek egyébként nyilván a romániai forradalmat, arra hogy emlékeztek?
5: Hát ott is tulajdonképpen én érdekes módon akkor éppen beteg voltam, és otthon a televízió előtt drukkoltam végig, és a televízió képernyője előtt is izgalmas volt, ahogyan gyakorlatilag azok a soha életükben valószínűleg képernyőre nem került mindenféle furcsa figurákat a román éppen aktuális vezetésben ott megjelengettek, és ilyen csoportképek szerint a stúdióba beszorult oda 20-30 ember, akik mind az új vezetés volt, aki hirtelen a forradalom felvetett egy csomó ilyen embert. Azt se tudtuk kicsodák, olyan furcsa figurák voltak egyikük, másikuk. Ez valahogy megmaradt bennem, hogy ilyenkor nincs az a protokoll, ami máskor.
6: De ha már így említetted, a tévét nézted, akkor azért egy fél szól említsük meg, hogy a Magyar Televízió sosem látott műfaját produkálta a Cél Endre stábja.
5: Igen,
6: tulajdonképpen háromszor akkorára nőtt, és fantasztikus dolgokat tudtunk meg az ő révükön, történelmet csináltak egy kicsit.
4: Meg volt a feelingje, hogy úgy mondjam, ennek a fajta, újfajta közvetítésnek, tehát roppant izgalmas volt. Maga az esemény is, és a tálalása is adott egy példát, nem?
6: Így van.
5: Igen, az biztos. Nekem meg még csak egy sajnálatos elmaradt bejelentés, amit elvettek tőlem, és ezt nem tudtam megbocsátani. Amikor a Farkas Berci került föl a űrbe, akkor én voltam szolgálatban, és rettenetesen izgultam, hogy most be kell majd mondanom, hogy Farkas Berci van. És a drámai fordulat az volt, hogy Egressy István, Isten nyugosztalja, főnökünk volt akkor, bejött a stúdióba, és ő volt az, aki meg volt az elbízva, hogy ő mondja el ezt a történelmi hírt, hogy Farkas Berci fenn van az űrben, és én olyan elkeseredett voltam, hogy kivették a kezemből ezt a lehetőséget, hogy én legyek ennek a történelmi hírnek a bejelentője, mert hát ugye még kisfiú voltam ahhoz képest, hogy az Egressy Pista, aki akkor egyrészt osztályvezetőnk volt, másrészt meg hát ő volt a tekintélyes.
4: Őt illette meg,
5: úgyhogy voltak ilyen hierarchikus.
4: De bizony olyan is volt, hogy valaki megsértődött, mert nem ő kapta a KB közleményt, papó. Ezt mindenképp el akartam mondani. Tehát voltak azok bizonyos, tehát központi bizottsági hírek, és mindenki vigyázba állva, izzadó tenyérrel várta ezeket, amik az utolsó pillanatban jöttek, és kiosztották, hogy fiú-lány olvassa felváltva, vagy X olvassa, vagy XY olvassa, és akkor ez megtiszteltetés volt, és valakinek ezt illett, és volt olyan párttag, aki halálosan megsértődött, mert neki kellett volna hierarchia szerint kapni a KB közleményt, ami éjjel 10-kor megjött, és egy fiatal, feltörekvő bemondó kollega kapta meg, lehet, hogy én voltam.
6: Pedig egy ország rágta a körmét, izgatottan.
4: Bizony, bizony.
5: De ez egy nagyon jó dolog volt, nekem mondja, mert mindig kaptunk utána jutalmat. Tehát aki KB közleményt olvasott, az utána pénz.
4: 200-300 forintot tuti?
6: Volt olyan, hogy stipstop, hogyha várhatóan történik majd valami olimpiai bajnokság, egy valami, akkor az ágyból is keltsetek föl, mert én szeretném felolvasni? Volt-e ilyen?
5: Én nálam biztos nem volt, én nem tudok ilyenről, magam szempontjából sosem voltam ilyen, hogy most kivéve mondjuk ez egy fájdalmas pont volt a bizonyos Farkas Berci történet, de ott viszont nekem járt volna a beosztás szerint, és mégsem én kaptam. De hogy én ilyen előjogokat kívántam.
4: Inkább fordítva volt az a helyzet, hogy az ágyból meg a fürdőszobából is ugrasztottak bennünket, mert mi úgy voltunk állandó ügyeletben, mint az orvosok éjszaka, és nem volt telefon, tehát akinek egy utcában laktunk a Palkóval, az Eper utcában, de sokáig, de jó volt, és volt egy darab telefonfülke, mind a ketten egy társasházban, és középen volt egy telefonfülke, aki ügyeletben volt, annak meghatározott időnként ki kellett oda menni, tantuszt, vagy pénzt, ha elfogadta, be kellett telefonálni, hogy nem kell-e bemenni, mert ügyeletes vagyok. Tehát minket folyamatosan bármikor be lehetett rángatni, de nem méltatlankodtunk, próbáltuk ugyan megúszni, mert ez vele járt a szolgálattal, és ezt szeretném végszónak mondani, hogy ez nem munka volt. Én és nem egy munkahelyre jártunk be, igen, mert voltak olyan hangok is, hogy jaj, hogy lehet egy munkahelyhez így ragaszkodni? Hát ez ma nem divat. Ez nem munkahely volt, ez egy szellemi műhely volt, amit 80 éves kora után leromboltak porig. És mi szolgálatba jártunk, nem dolgozni. Köszönöm szépen.
6: Szép dolgok, ez egy jó kis hitvás utagére. Legyenek csak egy kis viccet a végére, hogy mondtad ezt a telefon, ügyelet, stb. Az utcán fülke. Egyszer kutyasétáltatás közben, gyakran láttuk a Bánhidi Laci bácsit, ott lakunk, nem messze tőlünk, és éppen egy fülkébe lépett be, este 11 körül lehetett, és a fülkének egy ablaka se volt, tehát jól lehetett hallani őt, és elősen tántorgott egyébként, mikor bement, és azt lehetett, hogy zengett az utca, hogy három sarokról, de azt mondta épp az izében, hogy Géza, ó kurva anyány, egy órája várom a taxit. Valahol így életben.
4: Turnusvezetőnek vagy...
5: Forgatásra kellett volna mennie.
6: Telefonálták. Éppen.
5: Igen, igen.
6: Még itt az utolsó percünk hátra. Mit csináltak most?
4: Én már ezt lelőttem a poént, az lett belőlem, ami nem akartam lenni, nem olyan nagy felelősséggel, szóval, hogyha mondjuk ez egy kaucsuk baba egy élő csecsemőhöz képest, egy nagy rádió hírszerkesztősége, mi egy kis önkormányzati támogatású magánrádió vagyunk, kizárólag regionális híreket adunk, nagyon édes, politikával nem foglalkozunk, csak a mi kis mini parlamentünkkel, a budaörsi önkormányzattal, addig muszáj. Úgyhogy ez ettől édes, és nem akkora a felelősség, de azért van, és imádom.
5: Hát én meg tulajdonképpen ilyen szolgálati jellegű munkákat most már nem végzek, mint amit az Adrien is még végez.
6: Állandóan te mondod nekünk a megállókat,
5: de,
6: a metróban.
5: De egyéb feladatok voltak, vannak, és szerencsére talán még lesznek is. Nekem inkább egy ilyen televíziós sorozatom, valami a szívem közepe, a Hatos Csatorna című tévéműsornak vagyok, egy ilyen állandó heti történelmi sorozatának a műsorvezető, szerkesztő, kitalálója, aki gyakorlatilag 5-6 perc az egész ilyen ismeretterjesztő. Minden héten viszont kell egy adást csinálnom, és ezt én roppant élvezem, mert itt minden oldalamról megmutatkozhatom, szerkesztek, elmondok, műsorvezetek, kitalálom. Hát a rendező persze megcsinálja magát a hátteret, tehát az ilyen értelemben nem az én dolgom, de ez egy nagyon kreatív munka, és nagyon élvezem.
6: Búcsúzom, mivel ha először találkoznánk, akkor az utcán megengedném, hogy tegezzél, hiszen én vagyok az idősebb. Ugyanakkor nemrég tudtam meg a botrányos körülményeket, hogy te most vagy 70 éves, két nap múlva, úgyhogy szeretettel köszöntöm.
5: Még nem vagyok, várjál.
6: Szülinapod alkalmából, és nem tudom, hogy hogy csinálod.
4: Én is.
6: Mert hát, ez, amivel kezdtem a mondatot, az úgy volt igaz, úgy igaz most is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Zoharán Adrient és
4: Szalosi köszönjük.
6: Palit hallottuk.
4: Jó volt veletek. Sziasztok. Volt,
6: köszönjük. Köszönjük. Köszönjük.
7: Mert mi lesz ezután?
8: Kert akarom.
9: Jó.
8: Keltakaró.
10: Sanyi, Atesz és Varek.
8: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
11: Kettős vállalkozás.
8: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
12: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
8: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
8: Hallgass.
13: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
10: Tilos Rádió?
8: Jó.
10: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
8: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: Szegény. Szegény Edda. Most már Harloff néven él. Ő miatta. Ő kavarta fel Nizzában a szörnyűséget. Megnézte a másik levelet. Vanekul írta. Ez az ember kis hián sírba vitte a leveleivel. A jó öreg Vanekur. Nizzában talált rá 2 éve, amikor még földönfutó volt Vanekur. De ő éppen gazdag lett, tehát Vanekurat örökre megtartotta. A titkára volt, de inkább úgy látszott, mint a ő volna a gazdája Gorcsevnek. Mert megkívánta a feltétlen tiszteletet, és nem tűrt konfidenciát. És Gorcsev, ki tudja miért, sokan így voltak vele, megadta ezt a tiszteletet Vanekurnak, aki gazdájára olykor rápirított, de különben nem végzett semmiféle munkát. Ezt azonban méltóság teljesen és fenkölten tette. Vanekur nyárspolgár volt, és úgy érezte, hogy a társadalmat ez kötelezi vele szemben. Lássuk hát, hogy végre is ki ez a Vanekur. Volt a légióban. Véletlenül. Kitüntették a becsületrenddel. Nem tehetett róla. Életek, szerelmek és kisebb nemzetek sorsa intéződött úgy, hogy Vanekurnak végzetesen döntő szerep jutott ezekben az ügyekben. Neki azonban sejtelmesen volt erről. Ha elmeséli neki valaki, hát nem hiszi. Ő, mint a vaksors járt a polgári erényekbe vetett hitével, kevélyen, buzgón, fidélis vidámsággal is öntelten. Hogy kicsoda ez a Gorcsev, akinek több éve titkára és most házmestere, azt nem tudja. A rokonairól sem tud. Gyanús ember, az biztos. Korát, nemzetiségét, foglalkozását nem is sejtette. A neve orosz, Párizsban született, viszont az apósával angolul beszél. Ki lát ebben a zavarosban tisztán? Kérdi ő. Gorcsev feleségével és gyermekével az apósánál lakott Nizzában. Itt egy különös botrányba keveredett, valami klubban. A lapok is megírták, mindenki tudta. Csak Vanekur nem. Ki olvas manapság lapokat? Mindegyik csak ugyanazt írja, mondta számtalanszor, és hitte is. Gorcsevné a gyerekkel és az apjával váratlanul elutazik Svájcba. Biztos a reumás az öreg, vélte a titkár. A szomszédos ház kertészét jól ismerte. Ez úgy este felé azt mondta.
1: Szép alak a maga gazdája.
0: Igen, jó kiállású fiatalember. Az ő korában én is ilyen voltam. Gorcsev végül 1 hét múlva ezt mondja neki.
1: Párizsba megyünk, öregem.
0: Vanek a nevem, jelzi kevélyen.
1: Igen, igen, Vanekur, persze.
0: Volt egy foghíjas vén oroszlányuk is. A szomszéd gyerekek átjártak hozzá játszani. A főtt húst is alig bírta puszta ínye. Valami afrikai csőd tömegből hozta Gorcsev. Idomítója után nevezték el, és ketrecén megmaradt mindvégig az eredeti tábla. Vendrínel aladár, artista és ragadozó. Vénebb volt, mint Matuzsálem. Csak azért adtották zárva a ketrecét, mert a szomszéd kölykök halálra ijesztgették, ha körötte ugráltak. Párizsban a Boulevard Saint-Honorén egy ódon barokk villában búcsúzott Gorcsev Vanekurtól anélkül, hogy ő maga egy napig is ott maradt volna. A holmiát lerakta itt, egy porlepte, levendulaszagú régi szobában.
1: Kié a bútor? Kérdezte Vanekur.
0: Az enyém. Magánál lesznek a kulcsok, tehát vigyázzon jól.
1: Ha rám bízta a holmiát, hát felelek érte.
0: Vanekur már is elhatározta, hogy megtudja, kié a ház, ismernie kell a tulajdonost. Gorcsev Párizsba érkezése napján megírta Svájcba a családjának, hogy jelentkezik legionáriusnak. Aztán fütyülve felnézett a párizsi égre, amely voltaképpen szülőege volt. Vanekurra természetesen nem tartozik az olyasmi, hogy ő belép a légióba. Vanekur legyen házmester. Nagyszerű. Vanekur, szólt a titkárjához, én ma elutazom oroszlán vadászatra.
1: Minek akkor ez a ház? A falak megfelelőek ahhoz, hogy szép állatbőröket aggassak rájuk. Ön itt marad. Vigyáz a bútorokra, és egy külön szobában lakik. Remélem, amilyen elsőrangú titkár volt, olyan lesz házfelügyelőnek is.
0: Nem fog csalódni bennem.
1: Magam is azt hiszem, felelte szomorú előérzettel Gorcsev. De Vanekur már is lelkesen új megbízatásának élt. Mit szólna, vetette fel Vanek úr, ha az egyes lakrészeket kiadnám? Természetesen csak is 50 éven felüli magányos hölgyekről lehet szó. Nem akarok most üzlettel foglalkozni. Mellesleg azonban csodálom, hogy ilyen kifejezett vonzalommal viseltetik 50 éven felüli magányos hölgyek iránt. Uram, én azért ajánlottam ezt, mivel az érettebb korban erkölcsi garanciát látok. Amióta tudom, hogy ön 51 éves, azóta ilyen garanciában nem hiszek, felelte Gorcsev. Vendréner urat helyezze el a párizsi állatkertbe, és látogasson el néha az öreg oroszlához. Búcsúzás közben Vanek úr figyelmeztette Gorcsevet, hogy a pénzt meg kell becsülni. Vasúti ismeretségekkel szemben óvatos legyen, és ha meghűl, akkor azonnal ágyba, aszpirint, teát, és izzadni, izzadni. Mi történjék, kérdezte Gorcsev, mivel Vanek úr kifelejtette műsorából egy jó tanácsot, ha megszomjazom egy állomáson, és lemennék a restibe sört inni. Óva intem, kiáltotta rémülten. Ne szálljon le soha útközben a vonatról, de ha mégis megtenné, akkor előbb számolja össze valamennyi bőröngyét, különben a végállomáson észreveszi, hogy hiányzik valamije. Van még valami hasznos jó tanácsa? A legfontosabb? Pénzt ne kérjen, és ne adjon. Köszönöm, felelte Gorcsev, hát minden jót. És ment. Vanek úr riadtan topogott egy helyben forgolódva, majd utána szólt. Halló, nem adott pénzt? Pénzt nem kérek, és nem adok. Az ön szava szentírás előttem. És ment. Uram! Kiáltotta ilyettel. Jól tudja, hogy kivétel erősíti a szabályt. Gorcsev látszólag csalódottan visszajött, vállat vont, és átadott egy csomó pénzt, meg egy évre előre havi lejárattal kitöltött csekkeket. Elismerem, hogy igaza van, de így lehetséges, hogy szabályerősítés céljából vasúti ismeretséget kötök, vagy kidugom a kezemet, amikor izzadnom kellene. Így búcsúztak el, és Gorcsev beállt a légióba. Hogy s mint történt ez, mi volt a régi ügye Nizzában, hogy került éppen az Isten verte La Grenelle erődbe, senki sem tudta, de nem is törődtek vele. Most itt áll egy lámpa mellett az udvaron, kezében a levéllel és a 200 frankkal elgondolkozva. Hirtelen zajt hall az udvar felől. Hát ez mi? Egy szaharián ugrik le a tevéről. Gyors küldönc! Kimondták a tuareg földre a vesztegzárat? Kiáltja az őrmester felé. Úgy látszik, hogy nyomban viszi tovább a hírt, mert nem engedi a tevét elvezetni. Kolera van! Minden erőt 6 embert kiküld járőrbe a rend fenntartására. Menet felszerelésükön felül 5 napi ívóvizet és élelmet kap mindegyik. A szaharián nyomban elvágtatott. Nagy izgalom. Pipettin őrmester később azt mondja az őrvezetőnek, hogy ez a Donald sokat járatja a száját a kantinban. Fél óra múlva sorakozót fújnak. Robin Káplár tűnődve járkál a katonák előtt, mint aki csak úgy találóbra válogat. 6 ember Tuareg földre indul, és ott marad további parancsig, mert járvány van. Hát majd ez a Gorcsev meg a Sába is. Na, mondjuk a Manuel is. Aztán, hogy lelógassák a fejüket útközben, velük megy negyediknek Donald legionárius is, aki vidám beszélgető. Kettők még mindjárt találunk. 5 napi élelemmel és ivóvízzel menetkészen 1 órán belül jelentkeznek az örmesternél. Oszolj! Mindenki némán megy a dolgára. Donald nyugodtan mormolja. Most már olyan mérgesek, hogy az öreg tányért is a földhöz vágják. Sötét este van. Egykedvűen indul útnak a 6 katona. Szökünk, súgja Gorcsev. Szökjetek, súgja Sába. Én majd jelentkezem egyedül a parancsal. Akkor mi is maradunk, feleli Gorcsev. A másik kettő nem szól. Így mennek apró zörrenések ritmusára, egyenesen a kavicsos, rögtönzött műúton. Mire fel kell a hold, addigra a sivatagba ér ez az emlékezetes őrjárat, amellyel 6 ember eltávozott La Grenelle erődjéből. Örökre. A járőr vezetésével az őrmester Gorcsevet bízta meg. Kapott egy részletes Szahara térképet, amelyen a legközelebbi oázis a La Grenelle erődtől 1 napi járásnyira volt feltüntetve. Afrika térképei a Szaharát illetően nem éppen megbízhatóak. olykor valamelyik oázist elviszi az ördög. Felhőkarcolónyi porral belepi a homokvihar, de azért akadnak elegen, akik menetelnek az oázis jeltelen sírja felé, olyanok, akik szentírásnak veszik a térképet. És bizonyos azonosság a sivatagi térkép és a szent... Az oázisnak jelzett ponton a régóta áhított hely vár rájuk, ahonnan nem kell már tovább vonszolniuk magukat, ha hinni lehet a szentírás térképének, és oda át a túlvilágon békében megpihenhet mindenki. Azt ajánlom, Szodgorcsev, hogy élményeinkről készítsünk feljegyzéseket, és ha 10 év múlva kigyalogoltunk a Szaharából, a mű révén milliómosok leszünk. Az én barátaim között, mondta Sába, író is akad. Ezért nem is olyan üres tréfa, amit mondasz. Így végre egy igazi, életű leírás is megjelenne a légióról. Ne hidd, öregem, az emberek azt akarják olvasni, amit szívesen elképzelnek, és nem szeretik, ha a valóság ellent mond ennek. A te barátaid Párizsban, Londonban vagy egyebütt csak azt írhatják, hogy a Szahara tele van fels alá szaladgáló porfájtlakkal. És eme örökmozgó porfájtlak alatt halad a menetoszlop, amelyből időnként kipotyog néhány közlegény, akiket fekve hagynak a sivatagban úgy, hogy mire a menetoszlop a legközelebbi oázisba ér, már egyetlen egy emberből sem áll. Marhaság, vélte Sába. Nagyon jó megállapítás, szólt az ősz Donald. Az emberek olvasmányaikban legszívesebben saját eszüket csodálják. Az ördögbe Manuel felbukott. Már régen vérszínű foltokban kavargott előtte minden, mert szemét kikezdte a sivatagi vakság. Na, ez sem a jó sorsa hozta ide, dünnyögte Donald. Elosztották a felszerelését, így képes volt arra, hogy tovább bánszorogjon. Milyen? Miért cipeltek? Nem jutok el én Európába, de nem is akarok. Ti fiatalok vagytok, menjetek. Minek tovább élni? Szegény Bradyő is itt maradt. Nem sírt, nem gyászolt, nem jajveszékelt. És mégis megérződött a lényén, mélységesen megtörte Bradyő halála. A térkép nem hazudott. Este elérték az oázist. Eléggé lakott helynek látszott, sok pálmával, duárokkal. Uram, mondta a törzs elöljáró, aki nyomban odament, kaptok mindent, hálóhelyet, élelmet, de beszélnetek kell a csendőrrel. Semmi baj. Járőrök. Csak akkor lennének szökevények, ha letérnek az előírt útvonalról. Jött a csendőr, tisztelegve adta vissza az őrjárat papírjait.
2: Zirzin felé ne induljanak, mondta. Az utat arra felé egy szakasz páhi elzárja. Északnak menjenek, Tuareg földre, és csak forralt vizet igyanak útközben, és ha valakit látnak a Tuareg föld irányába jönni, jelentsék a csendőrnek.
1: Egy napnál tovább tart az előadása, hozasson ki patokat, mondta Gorcsev, mert fárasztó állva hallgatni. Tudja, hogy úgyse hiszünk az ilyen forralt ivóvíz babonában, és nem fogunk, mint a bolondok, csendőrt keresni a Szaharában, ha szemben jön valaki Tuareg felől. Azután egy vályok kunyhóba kísérte őket a törzs előjáró. Manuel kisi erőre kapott, evett is valamit. Nyomott hangulatban ültek ott, ez tagadhatatlan. Csak Donald morgott valami komor, angol dalt. Sába amúgy is hallgatag természetű volt, de itt van Gorcsev. Váratlanul nagyot üt a combjára.
3: A mindenségit? Hát én bebizonyítom, hogy lesz itt hangulat.
1: Hirtelen mozdulattal benyúlt a zsebébe, és elővett 2 zárt borítékot. Mindenki, aki jót röhög, kaphat egy levelet hazugról. Ez felvillanyozta Sábát és az öreg Manuelt is. Levél otthonról, a Szahara közepén.
2: Külön elrejtettem rossz hangulat ellen.
1: Manuel kezében rezgett a papír, és fér bajusza időnként megrándult. Szegény asszony, súgta töredező hangon. Kiről beszélsz? Bradyő édesanyja írt, mormolta a spanyol. Nem tudja még, hogy a fiú meghalt.
0: Ismered az édesanyját? Kérdezte Sába.
1: A feleségem. Szóval Bradyő a mostoha fiad volt? A spanyol szomorúan rázta a fejét, és könnyek hullottak a szeméből. A fiam volt. Az édes, egyetlen fiam volt. Szótlanul ültek ott abban a gömbölyű kis duárban, amit az arab kiürített számukra, ő a kunyhó előtt állt. Féltett lakótársait a szomszédos mimóza ösvényhez kötötte. Az egyik lakótárs kecske volt, a másik deve. Bizony, ez nagy szó. A fia volt, és ott szinte előtte. Manuel lehuny szemmel a falnak támaszkodott. Lefeküdni itt senkinek sem ajánlatos. Meséld el, pajtás, hogy mi sorshozott a légióba, kérdezte Gorcsev. A spanyol halántékán finom kék ereklük tettek. Por Dios, magam sem tudom, suttogta. Artista voltam, később vendéglős, és tönkrementem. Ez minden. Elhallgatott. Látszott, hogy nem szívesen beszél erről. Én, kezdte Gorcsev, szerencsétlen orosz emigráns családból származom. Apám a könnyelmű atya, ügyvéd és háztulajdonos volt, Pétervárott. A gondos orosz atya még idejében a gárdatiszti pályát választotta, vagy legalábbis részt vett Rasputyin megölésében, hogy később az emigrációban ne kelljen szégyenkeznie, amikor egyszerű párizsi rikkancsokkal, Jusipaszov és hasonló csodálatos nevű grófokkal érintkeznek a szakmában. Az ő gyermekei meg lesütött szemmel járják az elemi iskola osztályait, ahol a gárdáról és a téli palotáról regélő atya meséire kíváncsiak az iskolatársaik. De mert unoka nővérem könyvei között csak a Taj Mahal nevű hindu sírbort leírását találtam megfelelőnek, hát ezt tanulgattam, hogy osztálytársaimnak elmeséljem Szárszkoje szeló helyett. Többen ezek közül talán ma is csodálkoznak a téli palota szalonjában nyugvó, bebalsamozott úrinő esetén. Később sok csapás ért bennünket. Húgom Londonba került rokonokhoz, én matróznak mentem, végül vagyonom és pozícióm lett. Sőt, ház felügyelőm. Sábának egy művész barátja írt Párizsból, hogy ott van valami a levegőben. Ne lógassa az orrát Afrikában. Gorcsev, aki még nem bontotta fel Vanek úr levelét, most végre elővette ezt a világ legnagyobb misztériumát, amelynek megoldása logikailag és számtanilag egyaránt lehetetlen. Vanek úr szinte egy időben, illetve alig valamivel későbben többféle fontos üggyel kapcsolatban, apró szögek, a padlás deszkái, átkódorgó szomszédos macskák, stb. Közölte, hogy a házban valamennyi szobát lezárta, kivéve az ő lakószobáját. Hát ebbe bele lehet őrülni. Egyrészt Vanek úr sohasem hazudik. Másrészt a húga átveszi az ő Boulevard Saint-Honoré 27 alá címzett leveleit. Mit lehet itt tenni? Nem írhatja meg, hogy Nedda Harloffot ismeri, viszont mégis szeretné Vanek úrtól tudni, hogy a húga ott lakik-e. Hogy érdeklődhetne egy mérvadó, elfogulatlan személytől felőle? Erre nézve bútorai és holmiai iránt aggódva igyekszik körmönfont módon rájönni, hogy húga valóban ott lakik-e a Boulevard Saint-Honorén. Legutóbb ezt írta Vanek úrnak. Nagybecsű soraimmal érdeklődve van szerencsém szíves figyelmét felhívni, hogy tisztelt feleletei sajnálatos módon a köntörfarról elnevezett kevéssé szabatos mondatokat tartalmazzák, cirka elég sűrűn. Szolgálataitól egyébként elkápráztatva írok, mivel valamennyi kérésemnek eleget tett. Csak nem írta le elég pontosan, hogyan él ön a szobájában. Egyebekben a küldeményt megkaptam és köszönöm. A 8 év előtti vasúti menetrend elég izgalmas olvasmány, de a távolsági telefon előfizetőinek betűrendes névsora kissé egyhangú. Viszont örömmel vettem a Hegyek alján című dalmű zongora kivonatát. Kívánságára étkezés előtt asztalkendőmmel megtörlöm az evőeszközöket, hogy a dörzspapír szennyező nyomait eltávolítsam. Szíves érdeklődésére nagybecsű tudomására hozom, hogy 3 heti működés után szaldómon 2 lelőtt oroszlán fungál az alábbi részletezés szerint. Egy darab nőstény 2 méter, egy darab hím vagy udvarló 2,5 méter, összesen 4,5 méter. A hotelokat tanácsa szerint kerülöm, amint látja egy kaszárnyában, barátomnál, az alezredesnél lakom, Afrika fővárosában, La Grenelle festői kikötőjében. Ismételten bátor vagyok felkérni, hogy postafordultával a legapróbb részletekig menő felvilágosítást adjon. 1. Lakik-e teremtett lélek a házban, Vanek úron kívül? 2. Írja le pontosan mindazt, amit reggeltől estig tesz, és mindent, ami a házban történik. 3. Továbbá levelem vételének elismerését kérem azon reményben, hogy érdeklődésére a jövőben is számíthatok. 4. Zárom soraimat, és vagyok kiváló tisztelettel, Gorcsev Iván. A válasz pontos és kimerítő. Vanek úr Gorcsev kérésére felsorolta a nap eseményeit. Elsősorban közölte, hogy reggel, de legkésőbben, amikor felébred, teát és pirítóst eszik. Ám bár az is megtörtént már, hogy Gyűszönyi konyakot reggelizett, ha csak egy csöppel is többet inna, már naphosszadálmos lenne. Megírta azt is, hogy 4-kor ebédel, és megemlítette, hogy a lépcsőházból eltűnt egy lábtörlő. Praktikus lenne ezeket odaláncolni. A volt házmester elvitt a szuterénből néhány szerszámot, azt állítja, hogy az övé. Ami azt a kifejezett kérdését illeti, hogy nincsen-e más lakóházban, csak azt feleli, hogy nem adott okot eddigi szolgálataival bizalmatlankodásra. A kérdésre tehát, hogy megszegte-e Gorcsev parancsát, és van-e rajta kívül lakó a házban, kereken és egyszerűen azt válaszolja, hogy van. Igenis van. És ezen nincs mit mosolyogni. Ő most nem írja meg a lakó nevét, aki a mosókonyha lakója, igen szerény körülmények között tengődik ott, s az alperes szívéhez rendkívül közel áll. De majd csak akkor írja meg a nevét, ha Gorcsev úr kellőképpen elgalopírozza magát válaszában, mert azt hiszi, hogy ez a lakó Vanek úr jellemén szárad. Addig ő hallgat a nagyobb hatás kedvéért. Csütörtökön délelőtt itt volt a kéményseprő. Mondta, hogy ne használják az etásfűtést, ugyanis a kivezető cső könyökénél hiányzik egy rész. Érdekes, hogy neki is az iskolában minden kabát kiszakadt a könyökénél. A mai postával feladta a kért könyveket, és úgy érzi, hogy jól kiválogatta azokat, amelyek egy oroszlánvadász érdekelhetnek. Megölé a keresztes hadjáratok és oroszlán szívű Richard. Tein az ifjú Dickens oroszlán körmei. Oszendovszky, ki a világ nyersanyagának oroszlán része. Kupri, cári tisztek, oroszlányok, színmű. Asztronómiai évkönyvek, földünk a vízöntő és az oroszlán jegyében. Külön értekezés a fiastyúkról. Nem hiszem, hogy ön baromfira is vadászik, de kár lett volna ezért megcsonkítani a szép könyvet. Sajnos pénz dolgában kissé szűken van. Azért így végzi levelét. Mielőbbi válaszát különös kínos pénzügyeim rendelkezésére nézve, roppant sürgősen várom, mert elzálogosította már a pecsétgyűrűmet. Amennyiben pénz küld, úgy nem kell nélkülöznöm a kedvelt ékszeremet, mert kiváltom tisztelettel Vanek B. Eduard, házfelügyelő és magántitkár. Hát ez már több a soknál. Most már kezdi érteni. Szegény lány beköltözött a mosókonyhába. Megöli Vaneket, hogy ezt a lányt hagyja ott lakni. Csak írhatna neki már, de ki tudja, mikor lehet. Az öreg Donald, aki már régen nem várt és nem írt levelet, elnézte Gorcsevet, amint térdére csapott az összegyűrt levéllel. Nem érdemes dühösködni, mondja. Ilyen a nő. Majd beverem a pipát a szádba. Itt nem olyan fajta nőről van szó, amilyen te hiszel, üvölti Gorcsev. Hát te királynő, úgy szokás, hogy akik együtt mennek meghalni, tudjanak valamit egymásról. Rólam mindenki tudja, hogy 10 évvel odasóztam valakinek egy vendéglőben, és azt hittem, hogy itt jobb lesz, mondta Bénpipás. Ha már elkezdtük az imént, mondjuk tovább. Mellettem mindenkit felfedeznek, dünnyögte Sába. A mennyasszonyomat is felfedezték. Nagy sztár lett. Én meg. Aj, de hagyjuk. Azt hittem, itt sem lesz rosszabb nélküle. Látszott rajta, hogy többet nem bír mondani. A vér arab dúdolt kint, és egy madár is belerikoltozott néha. Az oázis valószínűtlenül fehér izzása mentén dermet pálmák között feszült az éjszakai sötét. Én, mondta Gorcsev, megtörve a csendet, mintha a falon szaladgáló százlábúakra terelődne a figyelme, holott valami különös, belső feszültség miatt lett ilyen. Épp belőlem kiütött az ősi vér. Elhallgatott, mutató ujjával megpöckölte a vacsoráról maradt kuszkusz morzsáit, néhány kabóca szólalt meg váratlanul, mintha eddig némán figyeltek volna, de most már ők is belefognak éjszakai dalukba. Mintha miskártyás végeztem elég biztató pályafutásomat, egy 3-as póker játszma után a detektívek lefoglalták a kártyacsomagot. Én mesés összeget nyertem előzőleg. Nem bizonyult rám, de kaszinókban a suttogás is elég. Hamis kártyás vagyok. Az apám is az volt, és főbelőtte magát. Mi az? Mindhárman felugrottak. A hatalmas Donald, aki talán idősebb volt Manuelnél, könnyedén felkapta a spanyolt, és kivitte a karjaiban. Ez meg fog halni, mondta csendesen Gorcsev. Talán még nem végzetes az állapota, ha megmentjük. Észak felé Marcel Kebírnél esetleg átjuthatunk spanyol területre.
2: Nem szököm, mondta Sába komoran.
1: És azt gondolod, hogy én elszököm onnan, ahol te tovább szolgálsz?
2: Nem szököm.
1: Csend volt. Aztán lánzörgés hallatszott, mint a rabok volnának a közelben. Pedig csak a nyugtalankodó teveszer száma okozta a zajt. Talán 2 hétig bírja még, jött vissza az ősz óriás pipás. Letettem egy pálma mellé. Én elszöknék vele, de egyedül nem bírom vinni az öreget.
4: Barátaim meg nincsenek,
1: mondta gúnyosan Gorcsev.
3: De a kutya mindenségedet!
1: Ordított a Sába, ahogy életében talán 3-szor tette. És olyan néma csend támadt ettől a dörgő hangtól, hogy hiéna, kabóca, kakadu percekre elnémultak odakint a sivatagban.
3: Engem te ne ugrass! A lisztes vesse ki! Fej vagy írás?
1: Lisztesnek sűrű hátrafésült ősz haja miatt a veterán Donaldot hívták.
3: Fej, mondta Gorcsev.
1: Donald feldobta a pénzt. Ahogy leesett, Gorcsev villámgyorsan föléje hajolt, aztán odamutatta Sábának, hogy nem fordult-e meg közben az 5 szús, az a Szahara örök titka marad.
3: Na, látod, hogy fej?
1: Sába elgondolkozott. Végre is ártatlanul halálba üldözik, és ez a Gorcsev sem olyan legény, akinél ökülöm. Itt arról van szó, hogy az öreg Manuelt megölik miattuk. Hát az is kötelesség, hogy elvigyék.
2: Jól vált, szökjünk.
1: Ezzel befejeződött a fej vagy írás, és kezdődött egy más játék. Életre halálra. Délben már letértek a parancsban előírt útvonalról. És ekkor a sors bonyolult működésének ellenőrizhető mozzanata volt. Sok ember, továbbá félholtak élők, de általában élhetetlenek, elindultak a Szahara legkülönbözőbb pontjairól, azonos cél irányába, és sejtelmük sem volt arról, hogy visszavonhatatlanul, végérvényesen beteljesedett jövendőjük elé masíroznak, amely egy középpontban vár rájuk. Egy magányos párizsi házban. És sok-sok ijesztő, zavaros, vidám és halálosan veszélyes esemény káosza is útra kelt egy időben ezen emberekkel. Szökevények a Szaharában. A Szaharából jelentik.
5: Mit?
1: Mit? Már minden helyőrség megmondta, hogy kiküldött járőrei eltűnnek,

és itt is, ott is bottal üthetik a szökevények nyomát, ezt nem jelentik. Csak a Szaharából jelentik állandóan erődök és szapőrök és rádió alakulatok. Már valamennyi erőd ideges tőlük. És az a nagy, magas Úristen tudná, hogy hol kódorognak a csirkefogók. Látták őket egy hatalmas oázis felé menni. Az oázis valamennyi tagja és elöljárója sírva állította, hogy nyomukat sem látta. Nem. Majd bevallják, hogy itt jártak a kolerások, és erre a hatóság kivágja a pálmákat, elégeti a duárokat, és ki tudja, hová hagyja el a lakosságot. A Szaharából jelentik csúfolódó egyének. Eltűntek, mintha szárnyuk lett volna. Holott? Manuelt összvérkordén szállították. Ezek komótos szökevények. Viszont elsőrangú ötlet Domáltól, három légionista feltűzött szoronnyal, továbbá két csendőr, az voltak éppen egy szabályszerű különítmény az elszököttek ellen. Valakit már el is fogtak, de nagyon öreg. Hát a kordélyban hagyták. Ez Manuel. Manuelnek Gorcsev állandó gondját viseli, mert nagyon szívéhez nőtt az öreg spanyol. Így érnek Razvit vasúti csomópont közelébe, és elhatározzák, hogy őrjáratuk e megerősített helyet elkerüli. De mi a csoda? Ott a leégett csőszlaknál két tűzoltó nagyban méreget valamit. Mit árthat nekik két tűzoltó? Ezeket egy pofonnal elintézi akármelyikük. Majd megtudják tőlük, hogy merre járnak a spáhik. Az őrjárat feltűzött szuronnyal, hivatalos léptekkel közeledik a tűzoltókhoz. És megállnak ott. A tűzoltók teljesen elmélyedve a munkájukban, szinte észre sem veszik a három katonát. A hosszú sovány azt mondja a kicsi kövérnek. Trovacek, maga mérje le a tűzfészektől haránt irányban. Az őrjárat összenéz. Trovacek siet, buzgón és lihegve, az őrjárat pedig leül egy padra, mert fáradtak. Az egyik rágyújt, és nézik, amint Trovacek méri a tűzfészket. Tisztában vannak, hogy szökött legionárusok ezek, akárcsak ők, de nyugodtan ülnek. A hosszú szemüveges, most szórakozott oldal pillantás vett feléjük, és nagyot kiált. Trovacek! A szintező bádogot nem hozta el? Dühös hang hallatszik a ház felől. Én itt úgyse tudok egyedül lemérni mindent, teli van húzallal ez az istenverte tető. Megérkezik a két csendőr. Halkan beszélgetnek az őrjárattal. Aztán csomagból ebédelnek, és figyelemmel kísérik a két tűzoltó buzgó munkáját. Hát nézze, Trovacek! Inkább menjünk vissza a laktanyába, mondja a sovány szemüveges. Oldalt pillant, nyel, és elindul a mezőkön át, nyomában az alacsony köpcös Trovacekkel. Hé! Kiáltja Gorcsev. Jöjjenek csak vissza! A két tűzoltó összenéz, nagy a túlerő, visszajönnek. Csak azt akarom mondani, hogy nálunk véletlenül van egy szintező bátog, ezért kár a laktanyába menni. Sába, add oda neki a szintező bátogot. Köszönöm, de nekünk menni kell. Nézzék, bolondok, mondja Sába. Hát csak magukra néztünk, és már tudtuk, hogy elszökött legionáriusok. Jöjjenek szépen velünk. Hová? Bárcsak tudnánk. Hát ti, álmélkodtak, szökevények vagytok? Miért pont mine? Mondta Klausner, aki közlegény is volt, mészáros is, és jelenleg szökevény csendőrtizedes is egyben. A két ember csatlakozásával némi baj volt. Beszélni most nem lehetett velük, mert két barokkal ettek, és a kövér Trovacek már a lovak oldaltáskájában kutatott utánpótlásért. De a hosszú, akit Jörgensnek hívtak, és Svédországban kántor volt valaha, megsejtette a bajt. Most hogy mentek ti tovább két tűzoltóval? A tűzoltó is olyasmi, mint a katona. De járőrben nem fordul elő. Ne zabálj, má ide hallgass! Ezt Trovacseknek szólt, aki köhögési rohamot kapott, mert valami a torkán akadt, ahogy tömte magát. Különben is baj, mondta Gorcsev,

felszerelés nélkül szökni? Mert azért elfoghatnak, és akkor pontosan egy évvel többet kapsz a szökésért. Például, mondta Schmidt, a mi felszerelésünk itt van szépen köpenybe csavarva a nyereg mögött. A puska meg Manuel szekerén. Engem nem érdekel, mondta a kis köpcös, aki különben igen öntett volt, és olyan kacsázó léptekkel járt, mint egy cowboy. Ide kijöhet az egész gyarmati hadsereg, hogy elfogjon. Egy trovacsekkel állnak szemben. Trovacsek elbizakodottsága ellenére nagyon népszerű lett. Bár Gorcsev revolvert fogott rá, amikor az ő táskájában is keresgélt. Itt be kell osztani az ennivalót, hé, mert lelőlek még akkor is, ha egy trovacsekről van szó. Nem volt más megoldás, mint az, hogy a csendőrök lazán megkötözték Trovacseket és Jörgenst, aki Svédországban valaha kántor volt, úgy vezették őket, mint fogoly legionáriusokat. Később Donald kijelentette Klausternek, hogy ő is megadja magát, és felszerelését a csendőr kápájára akasztva szintén kényelmesen sétált hátra kötözött kezekkel. Aztán Schmidt és Klausner minden tiltakozása ellenére megadta magát a járőr másik két tagja is, Sába és Gorcsev. Majd bolondok lesznek cipelni ilyen melegben a felszerelést. És az örökké ideges Schmidt megpendítette, hogy mi lenne, ha ők is megadnák magukat a foglyoknak. Erről azonban szó sem lehetett. Különben kényelmes séta lett volna az egész, nem is szólva arról, hogy később Jörgens megemlített egy nótát, amit természetesen csak az öreg Donald ismert. Ezek az emberek hozzászoktak, hogy fegyveresen, menetfelszerelésben kutyagolnak a Szaharában, de hát bármilyen hőség is volt, a pokoli kényelem vidámbá tette őket. Mert bármilyen nehéz is a kápán lógó fegyver, Schmidt és Klausner álmon is sem szoktak olyat, hogy lovon is léptethetnek a sivatagban. Elől ment az óriás, ősz Donald, mintha márványból volna, és harsogta a dalt, amelynek a második szólamát Jörgens énekelte, és amelynek harmadik szólamáról bebeszélte Trovacsek, hogy ő tercel, de ez csak addig tartott, amíg Donald torkon nem ragadta. Könnyű egy megkötözött védtelen Trovacsekkel, méltatlankodott a kisköpcös, aki muzikalitására igen büszke volt. Hozott is egy kis kürtöt valahonnan, és nagyon lehangolta az általános tiltakozás, sőt a testi fenyítés kilátásba helyezése arra az esetre, ha a kürtöt használatba vendé. Lassan elkerülték a vasúti gócpontot, és feltűnt a távolban az oázis. 2 óra út, vélte Schmidt. Komótosan haladtak. Egy kisebb oázist ők is elintéznek, ha kell, mert 8 ember már sokat számít. Ez időtáj Trovacseken ideg rohamszerű szemtelenség vett erőt, mert kijelentette, hogy a szökevények testvérek egy szív, egy sors mondotta, tehát felváltva használják a csendőrlovakat. Amit Schmidt erre felelt, az részleteiben sem közölhető. De Klausner is üvöltött. Nem elég, hogy térdel köl már a lovakat noszogatni a sok holmi miatt? Talán dobd ki az öreg Manuelt a kocsiból és feküdj oda. Azért még nem kell kidobni őt, úgy hiszem elférünk, vélte Trovacsek. Fogadjunk. Senki sem fogadott vele. Mindössze felajánlották, hogy a melegre való tekintettel elveszik tőle a szintező bátogot. Az ilyen szerszámot nehéz cipelni. Trovacsek valami dörmögött a szökött légionisták keserű sorsáról, amit egy Trovacsek megadással visel. Miért szöktetek meg? Kérdezi Gorcsev Trovacseket. Nem olyan fiúk vagytok, akiknél egy pár rongyos év számít. Egy Trovacsek nem azért áll be a légióba, hogy aztán elszökjön, mert nem állja a sarat, vagyis a port. Hát, megjelölt emberek voltunk. Az őrmester miatt, mondta a köpcös, aki többen is figyelmeztettünk, hogy ne portyázzék velünk a szakadékban, utóvéd nélkül. Ha szembe támadnak, akkor mögöttünk egy géppuskával egérfogóba csalhatnak, mert szűk a bemenet. De ő csak azt mondja, ne pofázzunk, 20 éve szolgál itt a Szaharában. Na hát aztán úgy lett, folytatta Jürgens, és ha egyszer úgy lett, hogy 100-an fűbe haraptak, ami nincs is a Szaharában, akkor egy Trovacsek azt megmondja, ha a bizottság kérdezi. Hát sajnos nem vagyok egy Trovacsek.
mondta búsan a svéd kántor, de én is csak kimondtam az igazat az őrmesterről. Na, aztán elment a bizottság, és Trovacsek meg én megtanultuk, hogy jobb, ha az ember nem pofázik. Ha újra kérdezik, hát újra mondom, üvöltött rá Trovacsek. Én is újra mondom, üvöltött Jörgensz. De mégis jobb, ha az ember menti a bőrét. Amíg a kapitány meg a hadnagy vissza nem jönnek szabadságukról, a hatalmi tébolytól megveszett örmester mellett senkinek sem biztos ott az élete. Én katonának szerződtem, ordítozott Trovacsek, és nem sötét zárkásnak, akit csak a teve istáló tisztítására bocsátanak szabadon. Mit jár a szád? Kiáltotta Schmidt. Itt rajtad kívül egyikünk sem egy Trovacsek, és mindenki megjelölt ember. Azért szökünkben nem bírtuk a 24 órás szolgálatokat, az őrségeket és az istáló pucolásokat. És mindegyikünk úgy vallott, hogy az a Szahara altiszti hagyománya is értette. Gyerekek, mondta Borcsev, van egy ötletem. Csináljunk mi magunk egy kis hati törvényszéket. Igen, és mindenki, aki közénk áll, mondja el, hogy miért jött. Mit tettek vele előzőleg a légióban, hogy ezt majd fel tudjuk mutatni, ha elfognak bennünket. Szerintem Afrikában olyan a helyzet, hogy még egy Trovacseket is elfogadnak. Ha, kötve hiszem. És úgy is volt, mert éppen megkötözve álltott. Korcsev nagyképűen elővett egy hatalmas vastag könyvet. A raktár részére szólt. Ebben akarta megírni Sába az élményeit. Mondta, mert Sába messze volt és összekötözve. Ne egye fele! Írja az élményeit a Vörös Zsolt könyvbe. Én ide beírom, hogy mi történt velünk, mielőtt idejöttünk, és azt is, hogy mi történt mindenkivel. Még egy Trovacsekkel is, dünnyögte Donald. Gorcsev ötletét jónak tartom. Minden egyes esetről jegyzőkönyvet vettek fel a fekete vastag raktári könyvbe, és ez Gorcsev eltette. Sába viszont külön írta a jegyzeteit a piros kincstári Zsolden számolási füzetbe. Manuel állapota a lombokkal védett taligán örvendetesen javult. Délután elérték a Sanga oázist. Az oázis sajnos kissé mozgalmasnak bizonyult, ugyanis nagy gyakorlatok folytak. A gyarmati hadsereg manővereibe ilyenkor belevonják a francia barát portyázó arabokat. Európai legénység nem utánozhatja a benszülöttek harcmodorát, hát igénybe veszik a partizánokat. Ezeket minden jó francia utálja, mivel saját fajtájuk ellen hadakoznak, és sarcolják, rabolják őket. De hát kellenek a gyarmati helyőrség létszámához. Éppen egy ilyen szabad csapat vonult át előttük a különben csendes oázison. A fő csapat néhány embere részegen ever a postán, mert éppen ehelyig kerekedett kedvük egy kis darbézolásra. Egy zöld turbános marabú, doktor, szentember és varázsló, akinek konjunktúrát jelent a hadgyakorlat forgalma, az oázis közepén imákat mormol, trahomásokat gyógyít, orvosságokat árul, és nem hiányzik kosarából az eleven cégér sem. Egy kígyó, amit megpillantja a legionáriusokat a csendőrök nyergéhez pányvázva, rájuk mutat, és eltorzult arccal likácsol. Kemény rumi kutyák, már ég a gyehenna, a sátán vár rátok! Gorcsev, mint egy társalogba odabeti, hogy ne járassa a száját, és egy tepsi forró kuszkuszt oly ügyesebb pöccint meg cipő orral, hogy az egyenesen a varázsló képébe repül. A marabú ordít és a zöld turbán beszennyezése miatt felháborodott törzs kis híján agyonveri a foglyokat. Ám a próféta inzultált fia sírva és üvöltve visszatartja őket. Na és a két csendőr ágaskodó lova. Áj, ezek a kutyák egy zöld turbános igaz hívőt bántottak. Vakon bolyongalak majd a sivatagban. Rüss, lepi a bőrüket, és legyen átkozott minden igaz hívő, aki jobban akarja sújtani őket Allahnál. A nép erre elkotródott, a csendőrök körülnéztek élelemért, és túszokat vittek magukkal. A marabú vad átkokat hintett feléjük. Gorcsev türelemmel végighallgatta, azután így szólt hozzá. Hogy hívják? Ibn Abuben Latif Ingmar el Mandur Gosraf Natit Gurin Hogomár. Gorcsev Sábára nézett és vállat vont.
Hát képzelem, amikor ennek a szökött legionárisnak azt mondták a gyakorlótéren, hogy Abu Bel Latif Mandur Hogomár, jobbra át! Abban a gazember Borodinban sohasem lett volna annyi udvariasság egy katonával szemben. Allah, bolondsággal vert meg! Kiáltott a zöld turbános marabú. Hogy ostoba szókkal! Ezeket most már hagyja, intette le idegesen Gorcsev. Egy marabút könnyen meglincselnek, ha két bemélyedés látszik az orratövén, a szemüveg gyomán. És aki a zöld turbánt hordja, az a próféta törvényei szerint disznóhúst és alkoholt sohasem élvezhet. Ön pedig egész bevéve egy disznó. Mert az oázis légkörét teljesen elrontja rumszagú leheletével. Csodálom, hogy nem veszik észre a benszülöttek. Hogy hívják? A marabú bágyattan mondta. Ibn Abu Be... Csak nem akarja újra felmondani a verset, kiáltott a Sába és Gorcsev. Figyelmeztetem, mondta Donald erélyesen. Magát ne hívják úgy, hogy nekünk a bemutatkozás miatt itt kelljen bevárni az esős évszakot. Pullover vagyok, vallotta megtörten a marabú. Pullover Mark, feltaláló. Azt hittem, hogy jól alakítom a Mohamedán főmufti szerepét. Még kígyóm is van. Egy marabú hatalmát érzem, ha illetéktelenül is. Nem félek a viperától. Akkor miért egy ilyen vacakvízi siklót cipel magával? Kérdezte Gorcsev, amit a sárfürdőző öregasszonyok sem félnek már. Azt különben egész jól tette, hogy nem hagyott meglincselni bennünket. A kígyó valóban nem tartozott a mérges fajtához. Vigye azt a dögöt, ha egy trobacsek mellett áll. Nem folytathatta, mivel megjelent két csendőr, és velük együtt sok arab. Igazi csendőrök. Kezd kínos lenni az ügy. No, gazemberek, mondta az egyik, velünk jöttek a legközelebbi hatábig. Nekünk már van kísérőnk, felelt a királynő. Ne járasd a szád! És belerugott. De te dirigálsz itt! Észak felé a mi körzetünk következik, tehát átvettünk benneteket. Lóduljatok! Hiába, úgy látszik, a szerencse konokul ellenünk van. Az új csendőrök vitték a három foglyot. Manuelt a targoncá hagyták. A foglyok újra porban kutyagoltak, megkötözve, és csak a távoli homokdombok kecsegtettek némi árnyékkal. Vagy másfél óra múltán elérték a hullámos kanyart, és a csendőrök úgy kerültek mögéje velük, hogy derékszögben folytassák az utat e magas dombok árnyékában. Ekkor csoda történt. Mikor az oázist elnyelte a forduló, az egyik csendőr odajött hozzájuk, és elvágta a köteleiket. Nyújtsatok rá, mondta vigyorogva. Én Dietrich vagyok, és ez itt a barátom, egy Marion nevű olasz. Most ők hápogtak meglepetten. Hihetetlen, ez a két csendőr is szökevény. Ilyen még nem volt, mondta az olasz vidáman. Hemzseg mindenütt a szökött legionárius. Lassanként többen lesznek, mint az állománybeliek. Az a zöld turbános egy jó pofa, mondta Donald. Mint az éjszakra húzó vándormadarak, rajogban menekültek a katonák. Pullover próféta hozzátok tartozik? Kérdi Trobacek. De mennyire? Nagyszerű fiú. Itt fogjuk bevárni, felelte Marion. Miféle feltaláló az? Pontosan mi sem tudjuk. Kétségtelen, hogy feltaláló. Minden helyzetben feltalálja magát. Merre maradt a mi két kísérőnk? Kérdezte Sába. Rongárból jöttünk, csendőrökkel. Dietrich és Marion röhögtek. A posta mögött jól fejbe vágtuk őket. Sokri-mukri, kettőt jól odamérve a nyakszintájára. Aztán usgyi, le a ruhát róluk, de velük az árokba is kész. Az ő ruháikban jöttünk, értetek? Most mit néztek? Szent atyám! Ezek azt hitték, hogy Schmidt és Klausner igazi csendőrök. És elbántak a két kollégával. Hülyék! Üvöltött Gorcsev. Azonnal visszamegyünk. Azok épp olyan légionisták, mint mi. Egy trobacsek nem hagyja cserbe a társait. De mégsem indultak, mivel távolról, devén, nyargalva feltűnik egy zöld turbános egyén burduszban. Ez a próféta lehet csak. Meghallgatják előbb, tán hírt hoz a kettőről. Veszettül nyargal. Uram, atyám, de hiszen ez Schmidt. Rettenetesen összevert, vérző arca lihegve leugrik a tevéről, és a két megdöbbent csendőrre üvölt. Hülyék! Miért hittétek azt, hogy erre valódi csendőr is jár?
5 száj maradt tátva, mintha vezényszóra tennék. Hihetetlenül ellátták a baját, az kétségtelen. Egész lila meg zöld. Elmondta, hogy a dorbézoló partizánoktól Klausner szerzett ruhát és tevét. De a teve a gazdájához van idomítva, és folyton kirúg. Mi ketten, magyarázta Dietrich, az egyik újabb csendőr, a portyázók után mentünk. Éjszaka két magányos beduinról szedtük le a ruhát. Itt most beleütköztünk a portyázók között két csendőrbe. Hát senki se veheti rossz néven tőlünk, hogy fejbe vágtuk őket, mondta úgy Schmidtnek, mint akit érzékenységében mélyen megsértettek. De miért van rajtad zöld turbán? Hol hagytad a marabut? Kérdezi Marion. Suhi neki, mondja megelégedetten és vérző szája Schmidt. Én lecsaptam a fejére az oldalfegyverrel. Klausner páros lábbal hasba rúgta, hogy a teve úsztatóba repült, és... Hát, teljes lett a fejetlenség. Kérdezték és vádolták egymást. Össze-vissza kiabáltak. Rohamkést rántottak egymásra. Trovacsek és Donald megakadályozták Dietrichet, hogy leszúrja Schmidtet. Gorcsev és Sába Schmidt mellén térdeltek, és Jörgens kijelentette, hogy ez hallatlan. Kis hián újra kitört a botrány, azon az alapon, hogy a tűzoltók itt ne povázzanak. Egy trovacsek ezt nem tűrheti. Dietrich közölte, hogy a marabú nélkül nem mozdul, mert Pullover a barátja. Már-már vér folyt, ami ezeknél az embereknél nem ritkaság, amikor elhatározták, hogy két ember visszamegy a prófétáért, és elhozza a tebeúsztatóból. Sába és Gorcsev kijelentette, Donald, Manuel, Trovacsek és Jörgens is, hogy aki nem fogadja el őket vezetőnek, az mehet. Marion dörmögött valamit, hogy ő elfogadja. Dietrich meg nem is szólt, és a két ember nekivágott éjszaka, hogy visszamenjen Pullóverért. A prófétát síralmas állapotban hozták el a teveúsztató mellől. Később három újabb szökevénnyel gyarapodott a társaság. Ezek a hegy felől jöttek, az Atlasz déli nyúlványa irányából. Közben úgy, ahogy összebarátkoztak Pullover, Dietrich, Schmidt, Klausner, Sába, Gorcsev, sőt Manuel is valamennyiükkel az összvérkordéban, őrizgetve utolsó útján azt a kis egészségét, ami megmaradt. Elsősorban Gorcsev megható, gondos ápolása következtében. Állandóan figyelte, gondozta Manuelt, és az általában szomorúan, mélységes szeretettel nézte. Az Ulgai híd táján jártak, amikor feltűnt egy vasúti pályaőr. Olyan apró ember volt, egy jókora kecskén léptetett, kezében tokos zászló, porrán szemüveg és egy rettenetes bibircsók. Halló! Szólította meg Gorcsev. Honnan? Ez egy dühös ember volt. Maguk is szöktek? Most elmondjam? Hát hülyének néz? Miért? Az apró ember tehát valahol leütött egy vasúti baktert. Emiatt később el kellett bújnia a szembe jövő karavánok elől, mivel egy pályaőr igen feltűnően tarkította volna a csapatot. Aztán rettentő szomorúságára kecskéjét szerencsétlenség érte, miáltal az kimúlt. Nekifutott fejjel valami fatönknek. A kis pályaőr sohasem tudta meg, hogy a fatönk, melynek a boldogtalan pára nekifutott, egy Klausner nevű mészárosnak a kezében volt, és nem is a kecske futott, hanem a fatönk. Egy trovacsek ezt nem tenné, szólt a köpcös. De botrány lett, amikor egy jelszóval meg akarták tagadni a húsadagját. Ho-ho, az a gyilkosságra vonatkozott, és nem a kecske pecsenyéjére. Szóval megették a kecskét. Mivel élelem kevés volt és sehol oázis, később még megették az egyik tevét is. Ez úgy kezdődött, hogy Pullover próféta szerint az állat rakoncátlan, kirúg, és aki nem vigyáz, azt megharapja. Egy ilyen elvetemedett állatot legokosabb még idejében elfogyasztani. Úgy is lett. Hát, furcsa. Furcsa tevét enni. Na, végül is nem rossz a húsa, mondogatták egymásnak. Kevés meggyőződéssel. Azért, mikor a második teve is rakoncátlankodott, ő is követte megboldogult társát. Miután elfogyott,
és a nagyétkű Schmidt a néhai állat nyergét fixírozta mélapus tépelődéssel, nem sok hiányzott ahhoz sem, hogy azt is ízletesnek találják. Másodnapja nem ettek. Dietrich megjegyezte, hogy ez az összvér is, amelyik a kordét húzta, teljesen rakoncátlan, és Klausner közölte Marionnal, hogy a bestia éjszaka meg akarta harapni. Pullover próféta megrendülten vizsgálta Klausner karját, és baráti aggodalomtól áthatva hangoztatta, hogy Klausner vére az égre kiált. Valami tenni kell, mert lehet, hogy az összvér veszett. Sába osztotta Pullover véleményét abban, hogy tegyenek valamit a veszettség ellen, és javasolta, hogy tüzes vassal égessék ki Klausner sebét. Erre nem találták a sebet. Befort. Viszont Gorcsev közölte, hogy az összvért nem ehetik meg. Azután magában morgott, hogy ez a Pullover teljesen rakoncátlan, és éjszaka, mintha beleharapott volna, legfőbb ideje, hogy ennek az állapotnak véget vessenek. Ezért Gorcsevet majdnem meglincselték, és a sorsüldözött feltaláló reggelig nem hunyta le a szemét, és kezében két töltött revolverrel várta a hajnalt. Az összvér maga viseletéről többé nem esett szó. Másnap este rendkívül éhesek voltak, és távol néhány duár tűnt fel. Ott valószínűleg egy partyázó törzs tanyázik. Klausner, Sába és Pullover elhatározták, hogy kikémlenik őket.

nem engedték szóval. Igen, vagyok. Azt mondtam, hogy a földkerekség legbátrabb.

Corda. Ma corda. Punto sarà. E per l'euro sarà. Oia. Jöttek, jövögéltek. Útközben olyan tüzesre fölízzott a nap, hogy aki hozta a hónalat, azt az ember teljesen semmit ég. Azért barna bőrűek a cigánok, mert annak az embernek a lefáradt. Másik embernek

sírni tudod. Könnyeivel elárasztott egész. Az a könyvillás volt első esélye, amikor az ének sírt. És azóta esőt. Mondja a holnak a fejét. Ölengedem a kézet. Fogadd meg, hogy minden hónap első péntekén megújulsz, és megjelensz az égen. A hold megígér, hogy minden hónap első péntekén megújul, hónap utoljára lehúzsz. És fogadságot tett a kis hasonló. A nap azt az esküvést kérte, föl is kell a nap még télvíz idején is, és bár ő egyformán úszik állandóan, a télhavában nincsen nagy hatalma, mert a hideg nem engedi olyan uralmat is. Amikor a fogadás

Galaktika Holmis. Miért? Azért, mert a nap és a hold nyugati ég a rosszát. Oda van vágyat. Ott van a hazája. Ott született.

a fekete kisasszony. Volt, hol nem volt, hetet-hét országon innen, az óperenciás tengeren túl, volt egy szegény cigánykatona. Amikor visszajött a háborúból, rögtön kiadták neki az opsitot, mert rendben leszolgálta azt a bizonyos időt, ami akkoriban a katonáknak ki volt tűzve. Megkapta az opsitot, és ráadásnak még az összes kincstári holmit, amilyen csak volt, mindent megtarthatott magának, a ruhát is, a puskát is. De hát annyira le volt gyengülve szegény, hogy azt a nehéz puskát egyáltalán nem bírta vinni, meg nem is volt már rá szüksége. Úgyhogy a puskát eldobta. Aztán fogta magát, és elindult hazafelé. Üres volt a tarisznyája, és falvak sem akadtak elébe, ahová bemehetett volna, hogy ennivalót kérjen. Gyötörte az éhség rettenetesen. Egyszer csak romokra lett figyelmes az út mellett. Közelebb ment, hogy jobban megnézze, és látta, hogy valamikor egy ház állt ott, de már a belőle megmaradt köveket is régen belepte a moha, az udvarát pedig fölverte a gyom. Hozzá fogott kereskélni, bóklászni a romok körül. Hát, ha talál valamit, hát, ha kinőtt a földből valami krumpli meg paradicsom. Kutatott eleség után. Ahogy járkálgat erre-arra, rábukkan egy lépcső lejáratra. Ó, azt mondja, hát ez egy pince. No, itt biztosan találok magamnak vagy enni, vagy inni. Lemegyek. És elindult szegény cigánykatona a hosszú, rengeteg lépcsőkön lefelé, de csak lépdelt, azok meg sehogy se akartak elfogyni, s a katona megsokalta a menést. Olyan iszonytató sötétség vette körül, hogy elkezdett félni is, és azt gondolta magában, hogy mégsem ereszkedik alá, inkább visszafordul. Nem lesz ez itt jó, dünnyögte. Most már igen nagy mélységben lehetek, kimegyek innen. Megfordult, hogy visszainduljon, de akkor olyan szörnyűségeset látott, hogy felborzott rajta minden szőrszál a rémülettől. Ott tekergőzött előtte egy fertelmes nagy kígyó. Akkorák voltak a kígyó szemei, mint egy-egy tüzes ököl, és izzó szikrák pattogtak belőlük mindenfelé. Bizony, félelmében megfutamodott a katona. Ahogy szaladt a tömérdek lépcsőkön lefelé, valahol messze a pince legmélyén megpillantott egy kicsinke fényt. Lélek szakadva rohant a kiszüremlő fényhez, és föltépte az ajtót. Hát, egy nagyon szép tiszta szobába jutott, ahol minden megvolt, aminek csak egy szobában lennie kell. A szoba közepén állt egy nagy kályha is, azon volt egy nagy üst, és a kályha mellett, a hamus kosárban, ott kapirgált egy kis kakaska. Az asztalon ennivaló és innivaló, mintha valakinek megterítettek volna. Körülnézett a cigánykatona, de nem látott senkit. Akkor leült az asztalhoz, és jó ízűen elfogyasztotta, ami oda volt készítve. Miután evett és ivott, gondolta, lefekszik és kipiheni magát, mert hogy takarosan meg volt vetve az ágy is. Ahogy feküdt az ágyban, egyszer csak megjelent előtte egy fekete kisasszony, de olyan fekete, akár a szurok. Köszönt illendően. Az Istennel talállak téged, jó ember. Az Isten hozott el hozzám téged is. Fogadta a köszönést a katona, de közben annyira félt, hogy csak úgy húzta magára a dunnát. És mondja a fekete kisasszony, hallgass ide, jó ember. Valamikor hajdalán ideigért téged az Isten, és most megjöttél. Három próbát kell kiállnod, és a bátorságodon múlik teljesíteni tudod-e a feladatokat, mert nagyon nagy megpróbáltatások várnak ám. Ne félj, én kitanítlak téged mindenre, hogy mi lesz veled. Íme, ihol ez a könyv. Ez szent könyv. Ha leszáll az éjszaka, fogd ezt magad elébe, és olvasd. Jönnek majd az ördögök, elkezdenek szólítgatni, szépen is beszélnek hozzád, durván is beszélnek, mindenféle sértő szavakkal káromkodnak majd, és fenyegetőznek rettenetesen. Te rájuk se emeld a fejed ebből a könyvből, mindig csak ezt nézzed, és ezt olvassad. De még ha nem is olvasod,
Csak tartsd a kezedben, és a szemeid ezen legyenek. Hogy miket ígérgetnek, ne gondolj azokkal semmit. Éles kardokkal szétvagdalnak majd, fölapróznak diribről darabra, bele is vetnek ebbe az üstbe, de amikor tüzet akarnának gyújtani alattad, akkor, látod azt a kis kakast? Akkor az elkukorékolja magát, és az ördögök ott fognak hagyni. A többivel ne törődj, én meggyógyítalak téged. Jól van, fekete kisasszony, teljesítem a próbákat, egyezett bele a katona. És mivel éjszakát kezdett mutatni az óra, fogta a könyvet, és nekilátott az olvasásnak. Amikor már éjfél felé lépdelt az idő, valóban úgy történt, ahogy a fekete kisasszony megmondta. Összejövetel csináltak a szobában a pokolbéli ördögök. Nagy zengéssel, csattogással hirtelen megjelentek és körülvették. Hé, Koba, figyelj csak! Nézd már ide, hallod-e? Nézd ránk, hely, de nagy bátor ember, hogy még újat mesz húzni velünk. Ha nem nézel ránk, ezt csináljuk, meg azt csináljuk, meg így, meg úgy. Acsarkodtak, hízelektek, fenyegetőztek az ördögök. De a szegény cigány katona betartotta, amit a fekete kisasszonynak fogadott, nem nézett rájuk. Mondja az egyik sátánivadék a másiknak. Most mit gatyázol itt vele? Miszlikbe kell vagdalni, és abban az üstben meg kell főzni. Azzal megragadták, éles kardokkal, szerteszéllyel vagdalták, diribről darabra, és beledobták az üstbe. De mire mindezeket elvégezték, a hamus kosárból kiugrott a kakaska, összecsattogtatta a szárnyait. Kukorika! És már el is tűntek a tisztátalanok. Nem volt tovább erejük. Mihelyest eltakarodtak, rögtön megjelent a fekete kisasszony. Kiszedte az üstből, és egymás mellé illeszgette a húsdarabokat, bűvályos kenőccsel szépen megkenegette, összeforrasztotta őket. Újból életre keltette a cigány katonát. Még szemre valóbb, finomabb ember lett belőle, mint annak előtte volt. A leánynak pedig kifehéredett a bőre, a homlokától lefelé a csecsebimbójáig. Jaj, azt mondja a cigány katona, amikor rátekintett. Hát te meg odáig kifehéredtél. Azonnal megtetszett neki, akarta volna csókolgatni. Elmenj innen, hozzám ne nyújjál, kiáltott a leány. Ilyenekre még csak ne is gondolj, mert itt rekedünk a föld alatt, amíg csak élünk, s amíg a világ, világ lesz. Még gondolni se gondolj ilyesfélékre. Mit tehetett szegény? Kelletlenül tudomásul vette, hogy nem lehet. Amikor a kisasszony elvégezte a tiltómondókáját, így szólt a katonához. Holnap ugyanúgy tesznek majd veled, mint ma. Ugyanúgy fognak beszélni hozzád, ám te csak bújjad a könyvet, mert abban van a hatalom. Holnap is összevagdalnak diribről darabra, de ne búslakodj egy szálat sem. Én életre keltelek. Másnap a cigánylegény evett, ivott, aztán lefeküdt és aludgatott, ameddig csak tehette. Amikor eljött az éjszaka, fogta a könyvet, amit a leány adott neki, és elkezdte bújni. Lapozgatta, nézegette, olvasgatott belőle. Éjfél óra táján, drop, a nagyszarvú ördögök megint oda toppantak a szobába. Először még szépen beszélgettek hozzá, hát ha ki tudják csalogatni a betűk közül, hát ha fölemeli a pillantását. De az bizony rájuk se hederített, csak tapasztotta a szemeit bele a könyvbe. Mondja az egyik ördög a másiknak. Hallod-e, cimbora? Miért tartjuk mi ezt az emberférget ilyen nagy tiszteletben? Miért kíméljük? Vagdaljuk össze és főzzük meg! És nyomban megragadták, nekiálltak ahányan csak voltak, elkezdték miszlibe aprítani, metélték diribről darabra. Amikor szétvagdalták és beleszórták az üstbe, a hamus kosárból kiugrott a kakaska, összecsattogtatta a szárnyait. Kukurikó! És a tisztátalan pokolfajzatok abban a szempillantásban eltűntek a szobából, mintha ott se lettek volna. Előjött ismét a kisasszony,
kiszedte az üstből és gondosan egymás mellé illeszgette a húsdarabokat, bűbájos kenőccsel mindegyiket megkenegette, hogy összeforradjanak, és a katonát megint visszatérítette a halálból. Úgy szökkent talpra, mintha semmi se történt volna, és még daliásabb lett, mint annak előtte volt. A kisasszonynak pedig kifehéredett a bőre, egészen le a derekáig. Szegény cigány katona, ha tehette volna, azon nyomban ölelgette, csókolgatta volna, de a kisasszony szigorúan kiadta neki, hogyan viselkedjen vele szemben, ő meg ahhoz tartotta magát. Mondja a kisasszony, no, most már csak egy próba van hátra. Ha olyan derekasan viseled a harmadikat is, mint az eddigi kettőt, akkor méltó jutalmat kapsz, meglátod. Jól van, ne félj semmit. Bízd rám az egészet, feleli a katona. Elkövetkezett a másnap. Reggelizett, ebédelt, megvacsorázott, evett, ivott a cigánylegény, aztán lefeküdt aludni. Amikor közeledett az idő, fölkelt, maga elé fogta a szent könyvet, és olvasgatta, nézegette. Aztán éjfél óra táján, drop, hirtelen odateremtődtek elébe az ördögök, és ugyanúgy bántak vele, mint az előző két éjszaka. Azon igyekeztek, hogy a szavát vegyék, de nem tudták beszédre bírni. Nagy haragra gerjedtek az ördögök, lármázni, ordítozni kezdtek. Hát, miért tartjuk mi ezt az emberférget ilyen tiszteletben? Vagdaljuk össze és főzzük meg! Megint megragadták a katonát, éles kardokkal széjjel vagdalták apró darabokra, és belevetették az üstbe. Már éppen tüzet akartak gyújtani alatta, amikor a hamus kosárból kiugrott a kakaska, összecsattogtatta a szárnyait. Kukurikú! És a tisztátalan sátáni vadékok egy szempillantás alatt eltűnt. Szony egybeillesztette a húsdarabokat, és bűbájos kenőccsel megkenegette mindegyiket, hogy összeforradjon. Újból életre kelt a katona, és daliásabb, szebb legény lett, mint annak előtte volt. De a kisasszony, akinek most már teljesen kifehéredett a bőre, még nála is külön volt. Csak úgy tündökölt, izzott a szépségtől. Ahogy magához tért és körülnézett a katona, akkor vette észre, hogy már nem abban a föld alatti kicsi szobácskában, hanem egy csodálatos királyi palotában van. Az ablakon beragyogott az ég, csiripeltek a fákon a madarak. Bizony ez a pince egy elvarázsolt ország volt, amit ártó szavakkal a föld alá igéztek, varázshatalommal lesüllyesztettek a mélységbe. A fekete kisasszonyról, aki egy elátkozott királyleány volt, lehullottak a gonosz rontások, és szépséges hajadon lett belőle megint. A kakaska is visszaalakult koronás királynak, mert hogy ő volt a király valamikor. A kígyóbőr pedig a királyné asszonyságot takarta, a leány édesanyját, és az átok elmúltával most visszaváltozott ő is. Kinyitották a városboltjait, vidáman nyüzsögtek a népek mindenütt. Olyan nagy vigadalmat rendeztek, hogy még a mesébe is beleillett volna. A cigánykatonát megválasztották királynak, a királyleány meg a felesége lett. Ha nem haltak meg, ma is él.

0: Volt, honnan nem volt. Volt egyszer egy szegény cigányasszony. Ennek a cigányasszonynak annyi gyermeke volt, mint a rostalika, és olyan nagy nyomorúságban éltek, hogy emberi szóval azt még kimondani sem lehet. Napról napra csak az ínség látogatta őket, alig akadt a kunyhójukban egy betevő falat. Már-már meghalt a kéhen. És volt a gyermekek között egy gyönyörű szép leányka. Az apró népség rendjében ő volt a legkisebb, világszép Rofoicának nevezték. Bizony igazat szóltak, akik így nevezték, mert ez a leányka ékesebb volt a fakadó rózsánál, s még a községházán is ki volt téve hirdetménybe, hogy az ő szépségének nincsen párja az egész földkerekségen. Azt mondja egyszer a cigányasszony a gyermekeinek. Jaj, gyermekeim, nem tudok nektek mit főzni. Elmegyek most a faluba, kérek egy kis savanyú káposztát, hogy legalább azt tegyünk. Zárjátok be erősen az ajtót, és ügyeljetek magatokra, amíg haza nem jövök. Jól van, mamó, eredj csak nyugodtan, válaszolták a gyermekek. Bezárták erősen az ajtót, az anyjuk pedig elindult a faluba kéregetni. Járkált szegény cigányasszony házról házra. Adtak is neki bőven mindenféle eleséget. Savanyú káposztát, cipót, lisztet, krumplit. Ki ezt, ki azt? Nem sajnálták tőle, hiszen ismerte őt mindenki. Már nagy batyú volt a hátán. De az elátkozott szakállas farkas éppen ott ólálkodott a környéken, és meglátta, mikor a cigányasszony elment hazulról. Amíg az a falut járta, oda setenkedett a kunyhó ajtajához, s elkezdte zörgetni. És mondta elváltoztatott hangon. Nyissátok ki, drága gyermekeim, mert majdnem leszakad már a vállam a sok savanyú káposzta alatt. Én vagyok az anyácskátok. Fölfelelt erre a legkisebb leány, világszép Rofoica. Tedd csak be a lábad az ajtó résen, hadd lássuk milyen. Ha szürke prém borítja, nem nyitjuk ám ki, mert akkor te a farkas vagy. De ha olyan szép barna a bőröd, mint a miénk, be fogunk engedni, mert akkor valóban te vagy az anyánk. Az elátkozott szakállas ordas alig dugta be a mancsát az ajtórésen, hozzá fogott sikítozni a leány. Jaj, jaj, neked szürke prém van a lábadon, te nem a mi anyánk vagy. Akkor a farkas elfutott a kovácshoz. Hé, te kovács, gyere gyorsan, égesd le a szőrt az egyik lábamról. Úgy csináld, hogy még egy szál se maradjon rajta, és szép barna legyen majd a bőröm, ahol leperzseled. Amikor a kovács megcselekedte a parancsolatot, az ordasállat visszatért a kunyhóhoz. Megint zörög az ajtón. Nyissátok ki, gyermekeim! Kiszól neki a szép leány. Tedd csak be a lábad az ajtó résen, hadd lássuk milyen. Ha szürke prém borítja, nem nyitjuk ám ki, mert akkor te a farkas vagy. De ha olyan szép barna a bőröd, mint a miénk, be fogunk engedni, mert akkor valóban te vagy az anyánk. A farkas azt a lábát dugta be a résen, amelyiket leperzselte a kovács. Örvendezni, lármázni kezdtek odabent a gyermekek. Ez nem a farkas lába, nézzétek, nincsen rajta szürke prém. Hazajött a mamóka, hazajött a mamóka. Sietve kikulcsolták a zárat, s megnyitották az ajtót. Ám a farkas abban a pillanatban berontott a házba, szájába kapta a legszebb leányt, és már vitte is. Elragadta, és fölfalta. Hazaér a cigányasszony, rögtön körülfogják a gyermekek, sírnak, rínak.
1: Jaj, mamóka, panaszolják. Amíg te a faluban voltál, itt járt az elátkozott szakállas farkas, és lenyelte a legszebb leányodat, közülünk a legkisebbet, világszép Rofoicát.
0: Feleli erre a cigányasszony. Nem baj, gyermekeim. Ha lenyelte, majd vissza is bocsájtja a torkán. Meglátjátok, hamarosan itt lesz köztetek újra a kis hugocskátok, és még szebben fog tündökölni, mint valaha.

0: Mivel a faluban nagyon sok lisztet kapott, kenyérsütéshez fogott a cigányasszony. Beleöntötte a lisztet a teknőbe, elkészítette a tésztát, és dagasztani kezdett. Amikor a kemence már úgy be volt fűtve, hogy kívül pirosabban izzott, mint belül, odaállított a farkas. Köszön a cigányasszonynak. Adjon Isten jó napot, cigányasszony! Légy szerencsés és ezüstös! Légy szerencsés és ezüstös te is, szakállas farkas! Mit csinálsz ilyen serényen, cigányasszony? Én bizony kenyeret sütök. Éppen most akarom berakni a kemencébe, de úgy megkelt ez a tészta, hogy nem tudom, nem törik el alatta a kenyérhányó lapátom, ha ráteszem. Gyere már, ülj rá a lapátra, hadd nézzem, milyen erős. Ha tégedet megbír, akkor a kenyeret is megbírja majd. Szót fogadott a farkas, oda ment a lapáthoz. Elhelyezkedett rajta szépen. A cigányasszony meg hirtelen belökte az izzó kemencébe. Ordított a farkas kegyetlenül.
1: Jaj, vegyél ki ebből a kemencéből, mert rögtön hamuvá égek. Inkább visszabocsájtom a torkomon a legkisebb leányodat. Meglátod, még szebb lesz, mint valaha.
0: A cigányasszony kihúzta a farkast a lángok közül, az meg visszabocsájtotta a torkán a gyönyörű leányt. Ahogyan lenyelte, ugyanolyan épségben eladó hajadonná serdülten adta ki a földre. És Rofoica még százszor szebb volt, mint annak előtte. Jobb vállán a napsugár ült aranymadár képében, bal vállán a holdsugár ült ezüstmadár képében, és olyan hosszú fekete haja nőtt, mint a világvégi éjszaka. Akkor a cigányasszony megragadta a kenyérhányó lapátot, és a farkast megint bedobta a kemencébe. Végig várta, amíg parázsá szénné pernyévé válik oda bent, aztán kikotorta a hamut egy serpenyőbe, levitte a tóhoz, és ráhintette a vízre. Nem is sejtette, hogy az a víz az életvize, amely föltámaszt minden halálnak adott teremtményt. A tóban kezdett életre kelni a farkas is, aki valójában egy szépséges legény volt. Csak azt az átkot tette reá egy boszorkány, hogy mindaddig szakállas ordasként járja a világot, míg élő testét tűzzel meg nem égetik, haló porát tóvizébe nem vetik, és csak akkor szabadulhat meg végleg az átok alól, ha hamvaiból föltámadva Rofoica után kiállt, s az hátrafordul szavaira. Másnap a cigányasszony meg a leánya, világszép Rofoica, hazafelé jöttek a faluból két nagy batyúval a hátukon. Ott kellett elhaladniuk a tó mellett. Azt mondja a cigányasszony. Te, Rofoica, mutatok neked valamit. Mit akarsz mutatni, mamókám? Nézd csak, ide hintettem bele tegnap a farkas hamvait, ebbe a nagy vízbe. Alig, hogy ezt kiejtette a száján, énekszó hangzott fel a közelükben. Rofoica, szép leányka, két szemeddel tekints vissza. Széjjel nézett a cigányasszony, forgatta a fejét erre is, arra is, de senki lélek nem akadt a szem elé. Nem tudta elgondolni, honnan jöhet az énekszó. Jaj, drága istenkém, mi ez, amit hallok? Suttogja ilyetten. Hátrafordul Rofoica is, és azt látja, hogy a tó mélyén éppen akkor veti le magáról szürke ordas bőrét a farkas, és válik belőle egy gyönyörű ifjú legény. És megint énekbe kezd. Rofoica, szép leányka, két szemeddel tekints vissza. A cigányasszony újra figyelgetni kezdett. Jobbra is, balra is, hát ha megpillantja, ki énekel, amikor nagy zúgással, morajlással feltornyosult a tóvize. Hány torogtak a rettenetes hullámok, s vetették a tajtékokat az égig, mintha megrendült volna az egész világ. Rémület szállta meg a cigányasszonyt, ledobta hátáról a batyuját, s mindent odahagyva megfutamodott. meg sem állt a rengeteg erdőig, ahol elbújt a bokrok között. A farkasból visszaváltozott legény pedig kijött a tóból, s odalépett Rofoicához, aki nem mozdult el a helyéről. Gyöngéden megölelte, megcsókolta, és arra kérte a leányt, legyen a felesége. Hazavitte az anyját,

Nem tudod. Az elátkozott szakállas farkas lenyelte, aztán meg visszabocsájtotta a torkán világszép profaicát. De az a farkas valójában egy daliás legény volt, csak megátkozta egy boszorkány, hogy mindaddig szakállas ordasként járjon, míg élő testét tűzzel meg nem égetik, halóporát tóvizébe nem vetik. És csak akkor szabadulhatott meg végleg az átoktól, mikor hamvaiból föltámadva Rofoica után kiáltott, s az hátrafordult szavaira. Feleségül is kérte Rofoicát, amint letelt róla az átok. Ők csinálják ezt a nagy vigasságot, ország világ eljött a lakodalmukra. Fogja magát a cigányasszony, bemegy a mulatókhoz. Adjon Isten jó napot, legények! Jár kell a lakodalmas népek közt, keresi a leányt. De nem leli sehol. Jaj, hát hol lehet, hol lehet? Bizony éppen a vőlegénnyel van a szobában. Ott fekszenek az ágyon. Akkor a cigányasszony kiáltozni kezdte Rofoica nevét. Ahogy ezt a leány meghallotta, azon múlt kiugrott a kedvesem elől az ágyból. Megijedt, hogy az anyja földig veri, amiért meg sem kérdezte, engedi-e neme, és a tudta nélkül férjhez ment. Nem felelt a kiáltásra. A cigányasszony bánatosan megfordult, indult volna kifelé, amikor hirtelen megpillantotta a leányát. Látta, hogy világszép Rofoica mennyasszonyi ruhában szökik előle, és bebújik az ajtó mögött egy teknő alá, hogy ő ne vegye észre. Sírva szólt utána. Rofoica, szép leányom, két szemeddel tekints vissza. Ám a leány nem válaszolt. A cigányasszony odament, megemelte a teknőt, de Rofoica rémülten fölugrott és kiszaladt az udvarra. Félelmében rózsatővé változott, és beleszökkent a kútba. Megsiratta szépen a cigányasszony, aztán szomorúan hazatért. És tódultak a népek a kúthoz, mert egy hét ország hírű szép rózsa ág nőtt benne, amin olyan égő piros rózsavirágok nyíltak, mint a tűzláng. Sorakoztak a legények, szakították a rózsákat, tették a kalapjuk mellé. Minden legény megfordult már a kútnál, csak egy valaki nem volt még. És akkor énekelni kezdett Rofoica, hát ha azzal oda tudja csalni a kedvesét is. Oda is futott, mihelyst megütötte a fülét az énekszó, de leány helyett egy kútvizében gyökerező rózsaágat talált, tele égő piros rózsákkal, amelyek úgy tündököltek, mint az apró mágiácskák lángjai. Ahogy húzta a vizet, belehajolt a kútba, hogy szakítson egy szálat. Hát egy bimbós ág magától levált a bokrocskáról, és a vödrébe röppent. Fogta a legény a rózsaszálat, és felszúrta a kalapja mellé. Így toppant be az anyjához. Nézz ide, mamókám, mit hoztam neked? Honnan van ez a szép rózsavirág, édesfiam? Találtam, mamókám. És a mennyasszonyodat még nem találtad meg? Nem, őt még nem találtam meg. Nem szólt többet a legény, kiment az udvarra. Az anyja pedig fogta a virágot, beleállította egy pohár vízbe, és az asztal közepére tette. Egyszer csak azt látja, hogy a rózsabimbó szirma kinyílik, és előszökken belőle a fia mennyasszonya. Tündökölt, égett a gyönyörűségtől világszép Rofoica. Olyan ékes piros volt az orcája, hogy majd kicsattant. Jobb vállán a napsugár ült aranymadár képében, bal vállán a holdsugár ült ezüstmadár képében, és olyan hosszú fekete haja volt, mint a világvégi éjszaka. Az asszony rögtön hívta a fiát. Jaj, drága fiam, gyere csak, csoda történt! Soha ne legyen kegyelem az életemnek, ha nem jössz ide megnézni. Háljak meg, ha nem jössz! Jól van, mamó, megyek már, csak ne rikoltozz. Vissza is jön a legény, és azt látja, hogy az ő mátkája, világszép Rofoica ülött a széken, és még gyönyörűbb, mint valaha. Odafutott hozzá, és boldogan a karjaiba kapta. Ebben a pillanatban kitárult az ajtó, belépett Rofoica anyja.

0: Jaj, szépséges leányom, kiáltja a cigányasszony. Hát te élsz! Rofoica akkor odalépett az anyjához, megölelte és megcsókolta, és azt mondta. Bocsáss meg nekem, mamókám, de én úgy szeretem ezt a legényt, hogy mindent megtennék érte. Én szabadítottam őt föl a nehéz szó alól, amivel megátkozták, hogy farkasként járjon a világban, és most ismét visszaváltozott emberré. Kérlek, engedd meg, hogy együtt éljek vele. Feleli erre az anyja. Ó, szépséges leányom, hát már hogy ne engedném? Éljetek csak együtt, éljetek boldogan. És még egyszer megtartották a lakodalmat. Máig is élnek. Ahogyan hallottam, én is úgy mondtam.
1: A bárány és a dinnye. Volt egyszer egy bárány, és volt annak egy gazdája. És volt egy vénséges boszorkány, akinek olyan édes dinnyék termettek a kertjében, mint a csurgatott méz. Egyszer a bárány nagyon megkívánta a dinnyét, és a gazdája elküldte őt a vénasszonyhoz, hogy kérjen magának a mézédes termésből. El is indult a bárány, de ahogy ment, mendegélt, gyönyörű szép selyemfűre talált az árokparton, s mindent feledve legelészni kezdett. Amikor észbe kapott, már hiába futott. Mire odaérkezett a boszorkány házához, elszentült az égen a nap, beesteledett, s a vénasszony nyugovóra tért. Rettenetes sírásba, bégetésbe fogott akkor a bárány, hogy a boszorkányasszony fölkeljen az ágyából és kimenjen hozzá. Ki is ment azonnal, mihelyest meghallotta a bégetést. Fölragadta a söprűt, úgy rontott ki a kapuba söprűvel hadonászva. Egyik ajka a földet érte, másik ajka az eget verte, akkorára nyitotta a száját dühében. Hogy merészelsz te engem háborgatni, te bárány? Ordította. Hogy mersz te idejönni ének éjszakáján, amikor pihentetem a világot átlátó szemeimet? Eltakarodj még a tájékról is! Van neked gazdád, az a gonosz ember! Azt mondja a bárány. Ne bánsd a gazdámat, öreg anyám! Éppen ő küldött el hozzád, és arra kért téged, adjál nekem egy mézédes dinnyét. Fölfelel erre a vénasszony. Eredj csak vissza, és mondd meg a gazdádnak, nem adok addig dinnyét, amíg nem hoz cserébe egy gyöngyfehér báránykát. Megbúsulta magát erősen a bárány, és hazatért a gazdájához. Elsorolja, hogy mi történt. Hely, kedves gazdám, azt üzente az a vénasszony, hogy amíg nem viszel neki egy gyöngyfehér báránykát, addig ő nem ad mézédes dinnyét. Mit csináljak most, Isten? Tépelődik az öreg gazda. Hogyan vigyek én báránykát annak az ördöngős fajzatnak? Nincsen. Nem úgy van az, mondja a bárány. Ha elvezetnél engem a koshoz, lehetnének gyöngyfehér fiacskáim, és ellés után tudnál egyet adni a boszorkánynak. A gazda ember elvezette a bárányt a koshoz. Amikor elkövetkezett az idő, négy fodorszőrű csöpség jött a világra, olyan szépek, mint a hópelyhecskék. Az anya bárány pedig alig, hogy megellett, azon múlt betegen, elvánszorgott ismét a vénséges boszorkányasszonyhoz. Ott meg elkezdett sírni. Jaj, öreg anyám, szállj meg engem egy mézédes levű dinnyével, mert itt halok meg a szomjúságtól a kapud előtt. A vénasszony feltápászkodott az ágyból, és oda sántikált hozzá. Hát te mit keresel itt már megint? Miért jöttél? Neked van az a gonosz gazdád, aki nem teljesíti a kérésemet. Sírt, szokogott a bárány. Hallgass meg, öreg anyám, ha ő nem teljesíti, majd teljesítem én. Ígérem, én magam hozom el neked az egyik gyöngyfehér báránykámat. Csak adjál abból a mézédes dinnyéből, mert elepedek, ha nem ehetek belőle azonnal. No, azt mondja a boszorkány. Menjél csak szépen haza, és előbb hozd ide, amit kérek. Látni akarom, hogy bárányka-e valóban, vagy pedig kutyakölyök. Amikor a bárány újból visszaérkezett, már elkísérte a gazdája is, aki egy zsákot cipelt a vállán. Így szólt a gazda a boszorkányhoz. Látod? Itt van a bárányka ebben a zsákban. De meg sem mutatom addig, amíg nem adod ide a dinnyét. Fölfelelt a boszorkány. Előhozhatom a dinnyét, de arról szó sem lehet, hogy odaadjam neked, amíg a báránykát meg nem kapom. Én is ráteszem a kezem a báránykára, te is ráteszed a kezed a dinnyére, és mindketten egyszerre vesszük el, amit kívánunk. Hely, te vén boszorkány, aljas vagy, mint a fekete kávé. Van szíved elszakítani ezt az ártatlan báránykát az anyjától, fakadt ki a gazda. De ha már meg kell válni tőle, legalább jó sok dinnyét adjál érte, hallod-e? Rikácsolni kezdett erre a vénasszony. Még hogy jó sok dinnyét? Hiszen az én mézédes dinnyém többet ér, mint a te gyöngyfehér báránykád. Azért az egy szembégető állatkáért legfőlebb két dinnyét adok. Azt tanácsolom, fogadd el, mert az öreg anya bárányodat már a halál közelítgeti, annyira kívánja. Odafordul a gazda a bárányhoz. Belemenjünk ebbe az alkuba. Elfogadjuk. Feleli a bárány. Fogadjuk el. Kössünk vele minél előbb egyességet, bármilyet is, csak adjon a dinnyéből, nehogy elpusztuljak a sóvárgástól. Néhányest a gazda előhozta zsákjából a fodorszőrű gyöngyfehér kicsi jószágot, a boszorkány rögtön megmarkolta a gyapját. Fogta volna a gazda is a dinnyét, de a vénasszony egy hirtelen mozdulattal kiragadta kezéből a báránykát, és eltűnt a szobából, eltűnt a szemük elől. Elvitte a báránykát, és nem adott érte egy dinnyét se. Meglopta őket. Kereste az öreg gazda mindenütt a tolvajnőt. Felhányta érte az egész házat. De nem találta sehol. Hazagondoltak szomorúan. Miután elmentek, a vénséges boszorkányasszony visszatért, vérét engedte a báránykának, megnyúzta, összedarabolta apróra, és elkészítette tokánynak. Volt egy vaslábosa, abba tette oda főn. Ahogy kavargatta a rogyogó tokányt, egyszer csak az összes húsdarab kiugrott elébe a földre, és mindegyikből változott egy gyöngyfehér bárányka. Akkor fogta a sarlóját, nádat aratott a mocsár szélén, és a nádkévékből karámot csinált a rengeteg báránykának. Éjféltájban gazda odahusott, oda settenkedett a karám mellé, s a résen át látta, hogy alig fér benne a temérdek bodor jószág. Olyan nagy nyájat varázsolt a boszorkány abból az egyetlen báránykából. Az állatok azonban megérezték, hogy ott van a közelükben a gazda. Teljesen felbojdultak, bégetve neki-neki rontottak a karám ajtónak. Ki akartak törni hozzá. A gazda ember akkor hazafutott, és elsorolta az öreg anyabáránynak a látottakat. Tanakodni kezdtek, mit évők legyenek. Jaj, mit csináljuk? Nem maradt csak három báránykánk. Az a gonosz teremtés elragadta tőlünk a negyediket, s ő egy egész nyájat varázsolt belőle magának. Nem engedhetjük meg, hogy az övé legyen, mert nem fizetett érte, becsapott minket. Addig hánynak vetették a dolgot, míg nem arra jutottak, hogy megszerzik a nyájat, és ha ismét dinnyér folyamodnak a boszorkányhoz, a tőle elhajtott bárányok közül adnak majd neki egyet cserébe. És az egyikük azonnal készülődni kezdett, hogy ne lehessen fölismerni, az anya bárány áruhát öltött magára, medvebőrbe bújt, és medve állarcot tett, így lopózott el a boszorkányhoz medve képében. Csöndben kinyitotta a karámot, és hazaterelt egész nyájat. Megrettent ekkor a gazda, mert ráeszmélt, hogy ezért bosszút fog állni a boszorkány. De hogy akart már ő dinnyért menni hozzá. Fejszét vett a kezébe, kidöntötte a zöld lumbú erdőt az utolsó fáig, s épített egy bárkát. Amikor már minden bárány rajta volt, ráeresztett a bárkát a nagy Dunára, hadd vigye a víz. Menekülésre adta a fejét, annyira félt a vénséges boszorkányasszonytól. De annak a szemei elől nem lehetett elmenekülni. Amikor észrevette, hogy megszöktek, csak szétnézett, s már látta is, hol vannak. Gyorsan söprűre kapott, és utánuk zúdult. Megállt a Duna partján, megvárta, amíg a gazda és a báránykák a folyó közepére érnek a bárkával, ahol a legmélyebb a víz, és akkor olyan nagy átkokkal kezdte átkozni őket, hogy felborult a bárka, és majdnem mindnyájan belevesztek a hullámokba. Mindössze két bárányka maradt életben a boszorkánytól elhajtott nyájból, és nem pusztult el az öreg anya bárány se. Megengedte neki a drága jóisten, hogy épségben kiússzon a Dunából. Ki is evickélt a folyó szélére, de a gonosz vénasszony elkapta a parton, s a két másikkal együtt magával hurcolta. Otthon aztán leülte őket, piros vérüket kifolyatta, és tokányt csinált a húsukból. Ahogy kavargatta a tokányt, a húsdarabok ismét kiugrottak a lábosból a földre, s megint csak egy csapat bárányka lett belőlük. Így szaporította őket a boszorkány. Amikor a húsdarabok kiszökkentek a lábosból, újra élett az öreg bárány is. De mivel a gazdája a Dunába veszett, csak bánkódott, búslakodott örökké, elkeseredésében szökésre szánta magát. Ahogy neki volt az útnak, megtalálkozott egy vándoremberrel. És az a vándorember a Szent Jézus volt, aki kampós végű aranybottyával járta a világot. Azt kérdezi Jézus: hol van a gazdád, te bárány? Ó, jó ember, hallgass meg, elbeszélem neked, feleli a bárány sírva. Mentünk a Dunán, és olyan nagy átkokkal kezdett bennünket átkozni a boszorkány, hogy felborult a bárka, és a gazdám vízbe veszett. Merre lakik a boszorkány? Itt lakik nem messze, tőle szöktem meg éppen. Kilopockodtam a karámjából, és elindultam, hogy hát, ha mégis visszatér a halálból az én gazdám, és akkor szembe találkozom vele az úton. Megsajnálta Jézus a bárányt. Várjál meg engem itt, azt mondja. Két perc sem telik el, és visszahozom neked a gazdádat. És a bárány várakozott. Nem telt bele két perc sem, Jézus ismét ott termett, és visszahozta a gazdát a halálból, hogy a bárány felvigasztalódjon. De az csak sírt, sírdogált, s ettől keservesen sírni kezdett a gazda is. Jézus akkor fogta magát, és elment a vén boszorkányhoz. Gyere ki az útra, mert beszédem van veled, mondta neki. A boszorkány tiszta kötényt kötött, és követte Jézust. Ahogy odaértek a sírdogálókhoz, fölkiáltott a gazda. Ő volt az a gonosz teremtés, aki beleveszejtett engem a Dunába. Jézus szeliden csitította. Ne gondolj többet erre. Majd meglátod, milyen csodatettet fogok én itt véghez vinni, hogy elégtételt adjak neked. Te pedig, fordult a boszorkányhoz, ne félj, hogy bosszút készítek ellened. Nem teszek rá át nagy sorsot. De azt tudd meg, hogy igen sérelmes a számomra, ha ártanak egymásnak az emberek. És tudd meg azt is, hogy gonoszság volt, amit megcselekedtél véle. A vén boszorkány erre így válaszolt. Hallgass meg, jó ember, elbeszélem neked, miért cselekedtem ezt a dolgot. Gyönge bárányhús szerettem volna enni, de hiába kértem, hogy adjon nekem egy gyöngyfehér báránykát, nem esett meg rajtam a szíve, ezért feszejtettem el. No, vesd ide akkor a tekinteted, mert csodát teszek. Jézus fogta az aranybottyát, a földbe szúrta a hegyét, és elkezdte forgatni. Addig forgatta, még nem változott belőle egy gyönyörű szép leány. Ennek a leánynak olyan hosszú haja volt, hogy leért egészen a bokájáig, és amikor sírásra fakadt, a szemeiből nagy piros almákat hullatott a földre könycseppek helyett. Biztatja Szent Jézus a bárányt, no te bárány, Most aztán lásd neki az almának. Egyél, ha van étvágyad, mert ez a leány annyi almát sír neked, amennyit csak akarsz. Feleli a bárány, nem kívánom az almát, én csak a dinnyét kívánom. Erre a leány visszaváltozott megint aranybottá. Jézus leszúrta a bothegyét a földbe, ismét elkezdte forgatni. Lett belőle egy másik leány. Ez a leány még gyönyörűbb volt, mint az előző. És amikor sírni kezdett, ez már mézédes dinnyéket hullatott a szemeiből könnyek helyett. Hullatta is mindaddig, amíg elegendő dinnyét nem sírt a báránykának. Jézus akkor odament a bárányhoz, a bárány pedig megcsókolta a kezét és a lábát. És hódolt előtte a gazda is. Ezután Jézus fogta magát, és fölkerekedett. Elköszönt tőlük, és hosszú nagy utat vett maga elé. Kampós végű aranybottyával elindult a messzeségbe. Az öreg gazda meg a bárányával együtt nekilátott a dinnyének. Beültek a dinnyehalom közepébe, és semmi más nem csináltak. Csak

sarebbe diventato

0: források futott, szárazak voltak a tavak. A kocsogós tófenéket hemzsegték és evickéltek, vonaglottak nyálkás halak. S ami kevés víz megmaradt, elpárolgott egy nap alatt. S a tátogó békák, halak, teknőtök, csigák, pióták, kék ragadozó szemrózsák, búvárharang, pókok, gagylók, szitakötőlárvák, siklók, álcák, taknyos és edihalak, páncélos vízibogarak száradtak, sültek rakásra, fortyogván akár a kása.
1: Mást a király mit tehetett? Sárkány

0: Te a nagy kököt kiírtja.
1: Első nap elmentetek. A délceg a legnagyobb. Kartunk kököt, fogott kopját.
0: Egy
1: kaján. Ebből szól.
0: Aztán a második nap a középső is.
2: Amikor elmúlt az első, kerekedett sűrű felül. És mire elfoszott fehéren alatt már nem volt. A földre áradt a kétség, szurokként csúrgó sötétség. A népek vaksint kapottak, kovából szikrát csipoltak, futkostak, dobogtak, sírtak, fáklyákkal sötétbe jöttek. Amikor a második ment, segítségül kérve Isten, látták meg a kerek holdat, tetőt holdfényben ragyogtak, útra dobták sokasodott árnyukat a szélkakasok, az úton a patavert por meglepvedő ezüstpál.
0: És a holdat sisteregve elnyelte a sárkány kedve, a csillagok sustorogva dűltek a sárkány torokba, botorkált az ember állat, madarak nem kiabáltak, csak a baglyok, denevérek, böngtek, sorva a bölényzet.
2: Nem jött fel a nap, se a hold, a két fény is réteg.
0: Amikor a legkisebbik készült venni gyilkos kedvét, mint üstökös az ég hátán, megjelent a sötét sárkány. Tohon a behemolt este megállapodott lebegve a vén király háza fölött, minden feje lángot lökött. Szétterpett pikkelyes szárnya, farka lecsapott a fákra, a lombot szúzta, kavarta, ütött pikkelyt a romfarka. A tüzet tökte okátta a torgyok király házra, s a tető most lángot fogott, cserép hólyagszott, pattogott. Az iszony pörzsöléstől, a gomolygó kénes dősztől, a fák izzadva megsültek, zsugorodva kisültek.
2: Királyfi futott, magáról tán nem is tudott.
0: A királyfi futott, míg nem egy erdőbe jutott.
2: Motorkált mezőnvetésen, hegyen, völgyön, sziklarésen.
0: Csúszott hasmánt és szokogva vakmódjára tapogatott.
2: Gyökerekben, göröngyökben, gázolt patakon, jegesben.
0: Folyót úszott át vaktában, korcsolt vizet hullattában.
2: Futott, szokogott magában az örökös éjszakában.

0: csipke finom ezüst bongó, ezer ezüst csapdó. S előtt egy ezüst pajta, ezüstből a szalma rajta. Pajta előtt ezüst őz áll. A pajtából ezüst gőz száll.
1: Ajtót nyit most félve, homokon, fáradtában majd lerogyva, újra kohol egy kis szikrát, hátra hőköl, vajon mit lát? Ott egy ló a csikajával, ez is szalmát kevert nyállal, ropogtatta, harsogatott, farkuk ez is legett csapott.
0: A királyfit régi búja zugogta kikészte, oblokát sírva görgette, a lótvarán embergette.
1: Szusszal könnyel alig bírta, a lovat lucskosra sírta. Kérdi a ló.
2: Mi vagyok?
1: Hangot nem ad ki a gara, kétség csípi, mint a bolha, búját lónak van a szója. Neki a ló nem segíthet megölni a sárkányisten, testvéreit visszahozni, napon holdat ég. De aztán mégiscsak mondja, a sírástól fuldokolva.
2: Országunk a sárkánytúrba, házunkra pőzlángját fújta, a lányokat elragadta, kis húgaimat befalta. Nyírkusabb sarat nyalja, őrzi azt a gödrö bajját. Elvitte a napot, holdat, azóta sötétben borzadt topog, vaksin, barom, ember, nyitott, mégis levart szemben. Azik, sorvad fű, fa, termés, nincs az égen csöpderengés. A hidegben kövül reped a föld, kifagynak gyökerek, levél helyett fán a térló, ágat földi húzó csimpók. Elfogyott a fagy. Szurok, mivel a mély világ. Hogy tudnád segíteni országunkat megmenteni?
1: A ló a kis királyfinak így válaszol.
2: Omlokomat, ha háromszor megcsókolod,

0: áltos ruhaszt parancsolta. A pajta elé kilépett, a tetőről szalmát tépett, a csikót megcsutakolta, a lófejét megcsókolta. S lett olyan nagy ragyogás benne, akár az Isten szemében.
1: Nap volt a jászóhoz kötve.
0: Fényét a táltos ló lökte.
1: Fakított a fénykristály ló, a pajtája is sugárzott.
0: Orlikából a fény tódul,
1: fülében is fényesség.
0: Minden szőrszála derenge.
1: Körötte tűzbábot meg.
2: A királyfi úrral szól, megtántorgott a falnak tűr, tenyerén szemére csapta. A mérése közül figyelte napnak, hogy szem előtt tenyerével árnyékozta a fénnyel, bár ingó volt még a világ, s táncoltak kis tűzkorikák, kivezett a napnak, röpült, mint a gondot. Úgy cikáztak ide-oda, mint a villám tűz álmoda, világújító reményben, elett.
0: Örújult a szemre siket, vakok dörzsölték szemüket, támolyogtak vakbódultan, pislogtak félig vakultan, hunyorogtak csirizes vak szemek, gyulladásos héjak, s fölélettek csípás, dagadt szemű állatok, madarak, gyíkok, bárányok és lovak, kutyák, sündisznók, bogarak, rókák, sasok, bikák, nyulak, pacsirták és százlábúak.
1: A legény a sötét csűrben suhogott az üres üdvön. Nappal napokon nyargalt, éjjel a holt csikon nyargalt.
0: Királyfi fáradtságát rátottan nyelte ágylását. Táltost ültünk éjjel-nappal, tisztödött a sugarakkal, hogy a fény legomolyogjon, lóból csikart holt borongjon. Lett is mindig világosság, lángjuk a táltos osztja.
1: Sokáig ez nem tartott. A gonosz sárkány is mirít. Fújódik a leppet mirít, bíborzik nyakain, s emígy ordít véncsont bőr anyjára, büdös tolú koszorúra.
3: Hozd el a két táltos lovat! Félik ők a hatalmadat!
0: A királyfi is elfáradt, és a fénysörényre vágyott. Most már az ember kaphatott, de ő égette a táltos háta, mint átforrósodott van. Elfáradt a két fény, a táltos és a csikója. A legénynek nincs épp orca, szőrös mézállal az arca, vért ereszt a lába körbe, keze vérfa, vér a könnye, két combja véresre törve. Kiszorjuk álmosságot.
1: Nem fakad, bárhogy sütött. A fiút ez szomorította. Ez csak a halált mutatta. Világ ettől meg nem élett. Fagyott, aszott, holt vidéket.
0: S lelvén egyéi sírjukat, lecsukták szempillájukat. Hajnal felé, hajnal tájban, elaludtak mind a hár.
1: A boszorkány, sárkány anyja fölkapott a piszkavasra, s heherészve fölkacagva maga után nagy bűzt hagyva, átrepült a mindenségen, s leszállt az alvóknál éppen. Fölneszelt a táltos nyomban, de a fiú mély álomban. S a banya a lovak lángját lecsavarta, mint a lámpát, táltosok közt röpdösdvén, mint denevér holdas estén, cikkant, nyelvet öltve rájuk. Eztán ő lesz az apájuk. S kötőfélkjüket megfogta, ráugrott a piszkavasra, s kénes lángokat pukkantva elsodott a sárkány.
0: A két engedelmes táltos elszállt vele a sárkányhoz. Hajnalt nem adta, lőn újra verem sütőt.
1: Fölugrott a kacagásra, de lovait nem talált. Szólt, kiáltott, hangja sötétben elfogott, föld elnyelte légben jutta, vissza nem volt a szabad, rítt egy sötét, aztán nem volt.

0: kezdte odal éppen, úszik zöld fényködben. Oda megy, hát látja egy sír, ami fölött a rózsasír. A fegyfa régen elporhat, s lent a rovar is elrothat. Őszült gaz, csóvány a síron, csiga héjak a csóványon.
1: A síromhoz ér, de onnan forró füst száll, kék lángolomban. Száll rád, töri, de nem baj. Tüskéből könyv patok, töri, de a tövisekből a könyv annál inkább fecska. Húzza, de nem jön, hiába kék lángolomban.
0: Gyökerék tán ördög fogja, csont kézzel halál markolja.

0: szájából láng kirakogott, könnyű nyugodt a tüskéből, s kihullott a fiú kezébe. Királyfi ám nagy van, rózsa nagyobb, Hermann. S ameddig a derengés él, ott a rózsa szélnél, egy kőpántú vasajtót lát, ajtón vasos vaskarikát, az ajtón vert vasvirágok, vicsorgó pikkely páfrányok, göndörkörnyű vansárkányok, vasfürtmellű oroszlánok, emberevő tündér anyák, vasagyok, virágganyák, tátott szájuk elvigyorú, ővas nyáluk csapú csordú.
1: Elhajol nagy izgalomban, felnyitja az ajtót nyomban, s szívének kél kiszakad. Ez a sárkány pillan.
0: Előtte, mint kripta tátok, zord sötétség, mord morgások morajlanak fel a mélyből, stódul a tós sötétből, kémszab, füst, bűz, gomolyogva, a fiú orrát vacsorva.
1: Veszi a rózsát és indul, hargyát markolásba döndül a lépcső, a fény kósza, alig világított. Elszállt a lefelé dördül, sorban nyúj a cincok rendül, lábát csúsztatja síkonyság, kígyók, varatjuk, gyíkos kapsziszek, hogy tapodnak, másznak, tapos rajtuk, kaparáznak.
0: S végén a hemzsegő ének, óriási fáklyák égnek, sercegnek, mint három központ, nyers rántjuk sziszekbe ráront az útra, hőséget hánynak, védelmél a sárkánynak.
1: A rózsától a lángok soká kukácsa megfog, ketté válnak, merevülnek, vészrojtokká tegyük. A láng szikla hasadékon, mint szakadék mély úton, vadászt a csikója röpít, rózsa úgy a kis királyfit könnyedén átröpítette, lángoszorún átemelte.
0: Túl a burjánzó rézlángon, ott áll tornya 73, ott a sárkány ólomvára, hová a nap van bezárva. Nap, hold, csillag, három húga, két gyöngyzuzmó arcú bátyja, és a naphold helyettesek, fogja őket istrán cövek.
1: Ahogy a lángból kilépett, szád fülébe csuda ének, újra bömbölt a lángorkán, odaugrott a boszorkány, nyakán lila méreg kassal, kezében egy vaskakassal. Rózsa lányát. A banyának szótlan intett, státogott nagy viszonyodva, megkövült a vén boszorka, kővé váltan tárta karját, kőátkait már nem hallják.
0: A vaskakas kukorékolt, Isten hangon háromszor szólt, vasszárnyait csattogtatta, vastaraját lobogtatta, s ketté repett, mint a dió, kakas héjban, táltos ló, akár a Béla dióban, ott a ló, Chico.

szippany csak meg a barjába. Azon, menj a sárkányra. Ugrott a királyfi, szája tapadt táldos orlikára, tüdejét tegezve szívta táldos erejét meg. S táldos erejét meg. Tűz robogott az erekben, kiránt

0: érdekök, lapot veszik, s oldaltal is nyelvet eszik.
1: Mikor nyitja a középső, csurog előtt a lépcső, csillag, talán megnyújtott a király, bajban ugyan. Ott rám, mint a tömeg, gubanc aranykolit hegyet. Mennyezetik fölkúkozva, akár a csőben a húzva. Ragyog, tündöklik a csillag, sziporog, kunyarog, pillog, kapáttal azt is behányja.

0: világ megváltó fénye, a rózsalány körbe kapta, haja mint betakarta, mint harci végül komolygás, feledhetetlen tűzomlás, csatában az ágyú füstje.
1: A testvérek a lóölcsre pattannak, mint nagy combszöcs.

0: király Fikatin bérlányjal egybe kelt az ér.
1: Érihez mentem mind a hányból, a sárkány rabot talán.
0: Ökrök súlyt egy új borúzt,
1: vírban valacot mozogtak,
0: tarták a lábustalán.
1: Húzák húsosodtak pán.
0: Gürdök bújtak, rítak fruskák, durrogtak ünnepi kosmák. Csaptak, mint itt sose halnak, urjongatós lakonak.

szerintem hadik fel. Hát még csak az egyik kukrucot tettem a hátára. Mi nem mindeket? Azért, édesapám, gondoltam magamba, de jár jó lesz, ha kent megöregyek, nem kell vegyünk te kukrucot. Hát jó lesz kentbe, amikor kentbe bárunk. Nagy szeget ütöttem, hogy közben mérnek ez a fejében. Megszígyelte magam. Hamar óra jött, állogatott hadik fel. Még az apját tudom lépte nagyapom. Szép szóval visszacsalogatott. Éljen vissza, én bocsásson meg. Visszaesnék az öreg. A legszebb szobába vitték, ott fektették le. Nem nézték, hogy eszket a kezem, hogy kient a leves. Elteri a tángyék. Arra gondoltak, hogy ők is megöregednek. És aki nem becsüli meg az öregeket, a saját magát nem becsüli. Szegény öregnek, öreg napjaira. Jó sora lép, hogy ma esik, hogy meg. Ez tiszta, igaz, hogy hitel.

0: Sippal, dobbal. Tematikus nap a Tilos Rádióban. A média törvényről. Január 25-én kedden. Figyelem, figyelem! Krumplit tessék! Nem szabad olyat mondani a rádióban, ám nem szabad olyat mondani. Mindent kisípolnak, kidobolnak, kicenzúrálnak. Média törvény 2011. Tilos Rádió. Tematikus nap. Sippal, dobbal, nádi hegedűvel. A rap igazából az utca zenéje. Hiába is dobnád ki te a szemétbe. Takarózol itt a sok-sok törvénnyel. Nem számít, mi lesz a politika. Maradj ébren, mert ez az én törvényem. De hiába átadod talán a stafétát, mert átkozott lehet a világ, hogyha szidod. Az ördög nyelve a magyar, bárki is bármit is akar. Itt a legnagyobb káromkodások vannak az egész világon. Én a kisujjamból kirázom, túl spirázom, hogyha akarom, mert túl vagyok már azokon a koordinátákon. Ez a harmadik dimenziómban én látok, amiben hiszek, ezek a szavak, amit láthatsz, amit érezhetsz, ami belül reszket és kívül mégis véres lesz. Sippal, dobbal! Tematikus nap a Tilos Rádióban. Az a szó, vagy éppen az a száj, ami cenzúrát, vagy másfajta ceruzát használ, ami élesen fog, de mégis kitörik a hegye. Ez a zene üzenete, ha nem szereted más üzenete, ete. Ha erről alkot majd mindenki véleményt, lesz East Coast, West Coast, kötetlen vagy kemény, legény, csak játszod az agyadat. Tök mindegy, somány vagy dagat lehetsz, csak kimond az igazadat. Már tiltja azt is a szabály, erről szól az egész, csak fánkod zabály, mint a zsaruk a téren. Nem kell, hogy mindenki fürödjön a vérben. Az utca zenéje a rap és a hip-hop. Hiába próbálkozik itt a sok snob, mert itt mindenki disznob. Mert a beszéd az még nem ártott senkinek. Talán tanulhatsz, talán lehetsz intenzív agyilag. Még hogyha azt mondja rád valamelyik rapper, hogy gagyi vagy, akkor is tovább léphetsz ezen a törvényen. Nem észen a szégyen, engem felegészen, a saját sorsommal kell farka szemet nézni. Sippal, dobbal! Tematikus nap a Tilos Rádióban. A média törvényről.
1: Január 25-én kedden.

Tilos Rádió. Ezennel elkezdődött a média törvényről szóló tematikus napunk, és hajnali mantraként hallgassatok meg részleteket a 2011-es média törvényből. Jó reggelt!

0: Közönség jogai. 10. paragrafus. Mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint a magyar köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről. 11. paragrafus. A magyar köztársaságban közszolgálati médiaszolgáltatás működik a nemzeti önazonosság és az európai identitás, a nemzeti, családi, etnikai, vallási közösségek megőrzése és megerősítése, a magyar és a kisebbségi nyelvek és kultúra ápolása, gazdagítása, az állampolgárok tájékozódási és kulturális igényeinek kielégítése céljából.
1: Sajtó helyreigazítási jog. 12. paragrafus, első bekezdés. Ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak, híresztelnek, vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító közlemény közzététételét, amelyből kitűnik, hogy a közlés, mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben, és ehhez képest melyek a való tények. Második bekezdés. A helyreigazító közleményt napilap, internetes sajtótermék és hírügynökség esetében az erre irányuló igény készhezvételét követő 5 napon belül a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben, lekérhető médiaszolgáltatás esetében az erre irányuló igény készhezvételét követő 8 napon belül a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben, más időszaki lap esetében az igény készhezvételétől számított 8 napot követően a legközelebbi számban a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben, lineáris médiaszolgáltatás esetében pedig ugyancsak 8 napon belül a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon

0: azon és azzal azonos napszakban kell közölni.
1: Negyedik paragrafus, első bekezdés. A Magyar Köztársaság jogrendje elismeri és védi a sajtó szabadságát, valamint biztosítja sokszínűségét. Második bekezdés. A sajtószabadság kiterjed az államtól, valamint bármely szervezettől és érdekcsoporttól való függetlenségre is. Harmadik bekezdés. A sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével. Ötödik paragrafus, első bekezdés. Törvény a médiaszolgáltatások megkezdésének, illetve a sajtótermékek közzétételének feltételéül szabhatja a hatósági nyilvántartásba vételt. A nyilvántartásba vétel feltételei nem korlátozhatják a sajtószabadságát.

0: A sajtó kötelezettségei. 13. paragrafus, első bekezdés. A médiatartalom szolgáltatók összességének feladata a hiteles, gyors és pontos tájékoztatása helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről. Második bekezdés. A tájékoztatási tevékenységet végző lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni.
1: 14. paragrafus, első bekezdés. A médiatartalom szolgáltatónak az általa közzétett médiatartalmakban, illetve azok készítése során tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot. Második bekezdés. Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatása. 15. paragrafus, első bekezdés. Tilos visszaélni a médiatartalom szolgáltatónak adott, nyilvános közrésre szánt nyilatkozat közzétételébe történt beleegyezéssel. Második bekezdés. A médiatartalom szolgáltató köteles a nyilvános közlés céljából készített nyilatkozatot a nyilatkozatot adó személynek annak kérelmére megmutatni, azt nem közölheti, ha a közzétételhez a nyilatkozatot adó személy azért nem járul hozzá, mert azt a médiatartalom szolgáltató érdemben megváltoztatta, és a változtatás a nyilatkozatot adó számára sérelmes.
0: Harmadik bekezdés. A nyilatkozat közzétételéhez történt hozzájárulás a médiatartalom szolgáltató első bekezdésben szereplő visszaélése esetén jogkövetkezmény nélkül visszavonható, amennyiben a pont azt a nyilatkozó nem a helyi, országos vagy európai közélet eseményével összefüggésben tette, b pont az nem a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró valamely eseménnyel kapcsolatos, vagy C pont, a visszavonásra irányuló nyilatkozatot nem hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy vagy politikai közszereplő közmegbízatása ellátásával összefüggésben tette, feltéve, hogy a visszavonás a közzétételt megelőzően kellő időben történik, és így nem okoz a médiatartalom szolgáltató számára aránytalan sérelmet. Az eljogot korlátozó szerződéses kikötés semmis.
1: 16. paragrafus. A médiatartalom szolgáltató köteles tiszteletben tartani a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, tevékenysége során nem sértheti az emberi jogokat. 17. paragrafus, első bekezdés. A médiatartalom nem lehet alkalmas személyek, nemzetek, közösségek, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlöletkeltésére. Második bekezdés. A médiatartalom nem lehet alkalmas személyek, nemzetek, közösségek, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére.
0: 18. paragrafus. A médiatartalom nem lehet alkalmas a magánélet megsértésére. 19. paragrafus, első bekezdés. Lineáris médiaszolgáltatásban nem tehető közzé olyan médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokoratlan erőszakot tartalmaz. Második bekezdés. Lekérhető médiaszolgáltatásban megjelenő azon médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz, csak oly módon tehető a nyilvánosság tagjai számára elérhetővé, amely biztosítja, hogy kiskorúak rendes körülmények között nem férhetnek hozzá.
1: Harmadik bekezdés. Sajtótermékben megjelenő azon médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz, csak oly módon tehető a nyilvánosság tagjai számára elérhetővé, amely valamely műszaki vagy egyéb megoldás alkalmazásával biztosítja, hogy kiskorúak nem férhetnek hozzá. Ha ilyen megoldás alkalmazása nem lehetséges, akkor a médiatartalom csak a kiskorúak lehetséges veszélyeztetéséről szóló tájékoztatást tartalmazó figyelmeztető jelzéssel tehető közzé. Negyedik bekezdés. Lineáris médiaszolgáltatásban megjelenő azon médiatartalom, amely veszélyeztetheti a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, csak oly módon tehető közzé, amely az adásidő megválasztásával, illetve más műszaki megoldás alkalmazásával biztosítja, hogy a kiskorúak rendes körülmények között nem hallhatják vagy láthatják azt. Ötödik bekezdés. A kiskorúak médiatartalmakkal szembeni védelmére szolgáló részletes szabályokat külön törvény határozza meg.
0: 20. paragrafus. Első bekezdés. A médiatartalomban megjelenő kereskedelmi közleménynek könnyen felismerhetőnek kell lennie. 2. bekezdés. A médiatartalomban megjelenő reklámnak más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie. 3. bekezdés. A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos. 4. bekezdés. A médiatartalomban közzétett kereskedelmi közlemény nem alkalmazhat tudatosan nem észlelhető technikákat. 5. bekezdés. Médiatartalomban nem tehető közzé vallási vagy világnézeti meggyőződést sértő kereskedelmi közlemény. 6. bekezdés. A médiatartalomban közzétett kereskedelmi közlemény nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.
1: 7. bekezdés. Nem szabad médiatartalomban közzéteni dohányárut, fegyvert, lőszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerűsítő, ismertető kereskedelmi közleményt. Korlátozás nem terjed ki a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben, illetve más jogszabályban foglalt kivételekre. 8. bekezdés. A médiatartalom támogatóját a közzététellel egyidejűleg, illetve azt közvetlenül megelőzően, vagy azt követően meg kell nevezni. 9. bekezdés. A médiaszolgáltatásban közzétett, támogatott médiatartalom nem ösztönözhet és nem hívhat fel a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy termékének beszerzésére vagy szolgáltatásának igénybevételére, illetőleg az attól való tartózkodásra. 10. bekezdés. A támogató a médiatartalom szolgáltató felelősségét, illetve szerkesztői szabadságát érintő módon a médiatartalmat vagy annak közzétételét nem befolyásolhatja.

0: A jogsértés esetén alkalmazható jogkövetkezmények. 185. paragrafus. Első bekezdés. A médiatanács vagy a hivatal médiaigazgatásra vonatkozó szabály megsértőjével szemben jogkövetkezményt alkalmazhat a 186-tól a 189. paragrafusban meghatározottak szerint. Második bekezdés. A jogkövetkezmény alkalmazása során a médiatanács és a hivatal az egyenlő elbánás elvét követve a fokozatosság és az arányosság elvére tekintettel jár el. A jogsértés súlyához, illetve ismétlődéséhez igazodóan alkalmazza a fokozatosság elvét, valamint az eset összes körülményéhez és a jogkövetkezmény által elérni kívánt célhoz képest arányos jogkövetkezményt alkalmaz.
1: 186. paragrafus, első bekezdés. Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a médiatanács, illetve a hivatal a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett legfeljebb 30 napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására és meghatározhatja annak feltételeit. Második bekezdés. Az első bekezdésben meghatározott felhívás keretében a 187. paragrafus második bekezdésében meghatározott mérlegelési szempontok nem alkalmazandók. Harmadik bekezdés. Amennyiben a felhívás az ügy összes körülményeire tekintettel nem alkalmazható, vagy nem lenne a jogsértés megszüntetésére vonatkozó kötelezettség kikényszerítésére hatékony eszköz, a médiatanács vagy a hivatal a felhívás mellőzésére vonatkozó indoklás nélkül a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, illetve az e törvényben foglaltak érvényesítése keretében kötelezettséget állapíthat meg, jogkövetkezményeket alkalmazhat.
0: 187. paragrafus, első bekezdés. Ismételt jogsértés esetén a médiatanács és a hivatal 2 000 000 forintig terjedő bírsággal sújthatja a jogsértő szervezet vezető tisztségviselőjét a jogsértés súlyához, jellegéhez, illetve az egyedi ügy sajátosságaihoz mérten. Második bekezdés. A médiatanács és a hivatal a jogkövetkezményt a jogsértés jellegétől függően a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Harmadik bekezdés. A médiatanács és a hivatal a hetedik bekezdés figyelembevételével a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult. A. A jogsértőt meghatározott időre kizárhatja az alap pályázatain való részvétel lehetőségéből.
1: B. Bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben az alábbi összeghatárok szerint. B. A. JBE média szolgáltató és a médiapiaci koncentráció korlátozására vonatkozó szabály által érintett média szolgáltató jogsértése esetén a bírság összege 200 000 000 forintig, BB pont, a BA pont alá nem tartozó média szolgáltató jogsértése esetén a bírság összege 50 000 000 forintig, BC pont, országosan terjesztett napilap esetében a bírság összege 25 000 000 forintig, BD pont, országosan terjesztett heti lap, folyóirat esetében a bírság összege 10 000 000 forintig, BE pont, más napi lap, illetve heti lap, folyóirat esetében a bírság összege 5 000 000 forintig, BF pont, internetes sajtótermék esetében a bírság összege 25 000 000 forintig, BG pont, műsorterjesztő esetében a bírság összege 5 000 000 forintig, BH pont. Közvetítő szolgáltató esetében a bírság összege 3 000 000 forintig terjedhet.
0: C pont. a jogsértőt kötelezheti közleménynek vagy a határozatnak a jogsértő internetes honlapján a nyitó oldalán, sajtótermékben vagy megjelölt műsorszámban történő közzétételére a határozatban meghatározott módon és ideig. D. Meghatározott időtartamra felfüggesztheti a médiaszolgáltatási jogosultság gyakorlását. D.A. A felfüggesztés időtartama 15 perctől 24 óráig, DB. A felfüggesztés időtartama súlyos jogsértés esetén 1 órától 48 óráig, DC. A felfüggesztés időtartama ismételt és súlyos jogsértés esetén 3 órától 1 hétig terjedhet, E. Törölheti azon médiaszolgáltatást a 41. paragrafus 4. bekezdés szerinti nyilvántartásból, amelyben a jogsértést elkövették, illetve azonnali hatállyal felmondhatja a médiaszolgáltatási jogosultság tárgyában megkötött hatósági szerződést, miután a jogsértő ismételten súlyos jogsértést követett el. A nyilvántartásból törölt médiaszolgáltatás a törlést követően nem tehető a nyilvánosság számára elérhetővé.
1: 4. bekezdés. Az 1-3 bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében ugyanazon tárgykörben valósítja meg. 5. bekezdés. A 3. bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatók. 6. bekezdés. A lineáris médiaszolgáltatás médiaszolgáltatóval szemben a 3. bekezdés A-tól E pontban a lekérhető vagy kiegészítő médiaszolgáltatás nyújtójával szemben a 3. bekezdés AD pontban a sajtótermék kiadójával szemben pedig a 3. bekezdés BC pontban szereplő jogkövetkezmények alkalmazhatók. 7. bekezdés. A 3. bekezdés E pontban meghatározott jogkövetkezmény alkalmazására a médiatanács rendelkezik hatáskörrel. 8. bekezdés. A médiatanács a műsorszolgáltatási szerződéssel rendelkező médiaszolgáltatókkal szemben a szerződésben foglalt kötbért, illetve egyéb jogkövetkezményeket kizárólag közigazgatási úton érvényesítheti.

0: a műsorterjesztő és a közvetítő szolgáltató felelőssége a médiaszolgáltatás és a sajtótermék továbbításáért. 188. paragrafus. Első bekezdés. A műsorterjesztő és a közvetítő szolgáltató a másodiktól negyedik bekezdés és a 189. paragrafusban foglaltak alapján felel a médiaszolgáltatás és a sajtótermék továbbítása esetén. Második bekezdés. A műsorterjesztő a 189. paragrafus szerint a médiaszolgáltatás továbbításának felfüggesztésére, illetve megszüntetésére kötelezhető. Harmadik bekezdés. A közvetítő szolgáltató a 189. paragrafus szerint a médiaszolgáltatás és az internetes sajtótermék közvetítésének felfüggesztésére kötelezhető. Negyedik bekezdés. Az európai gazdasági térségről szóló megállapodásban, valamint az 1980-1998. Évi 49. törvénnyel kihirdetett, a határokat átlépő televíziózásról szóló Strasbourgban 1989. május 5-én kelt európai egyezményben és kiegészítő jegyzőkönyvében részes, valamely állam joghatósága alá tartozó műsorszolgáltató műsorának tartalmáért a műsorterjesztő nem felelős. A 189. paragrafus alapján, figyelembe véve a 176-tól a 180. paragrafusban foglalt előírásokat, azonban a médiaszolgáltatás terjesztésének felfüggesztésére kötelezhető.
1: 189. paragrafus első bekezdés. Amennyiben a médiatanács a 187. paragrafus harmadik bekezdés E pontban meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben, a műsorterjesztő köteles a határozat jogerőre emelkedését követően a médiatanács által kibocsájtott felhívás alapján a határozat tárgyát képező médiaszolgáltatás terjesztését a felhívásban meghatározottak szerint megszüntetni. Második bekezdés. Amennyiben ismételt jogsértés esetén a médiatanács vagy a hivatal a 187. paragrafus harmadik bekezdés B-től D pontban meghatározott valamely jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben, és a médiaszolgáltató a jogerős és végrehajtható jogkövetkezményt tartalmazó határozatot a médiatanács vagy a hivatal felszólítására nem teljesíti, a műsorterjesztő köteles a határozat jogerőre emelkedését és a teljesítési határidő leteltét követően a médiatanács által kibocsátott felhívás alapján a határozat tárgyát képező médiaszolgáltatás terjesztését a felhívásban meghatározottak szerint felfüggeszteni.
0: Harmadik bekezdés. Amennyiben a médiatanács vagy a hivatal lekérhető vagy kiegészítő médiaszolgáltatás esetén a 187. paragrafus harmadik bekezdés B-től D pontban meghatározott valamely jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben, és a médiaszolgáltató a jogerős és végrehajtható jogkövetkezményt tartalmazó határozatot a médiatanács vagy a hivatal felszólítására nem teljesíti, a közvetítő szolgáltató köteles a határozat jogerőre emelkedését és a teljesítési határidő leteltét követően a médiatanács által kibocsátott felhívás alapján a határozat tárgyát képező médiaszolgáltatás vagy kiegészítő médiaszolgáltatás közvetítését a felhívásban meghatározottak szerint felfüggeszteni.
1: Negyedik bekezdés. Amennyiben a médiatanács vagy a hivatal internetes sajtótermék esetén a 187. paragrafus harmadik bekezdés B-C pontban meghatározott valamely jogkövetkezményt alkalmazza a sajtótermék kiadójával szemben, és a kiadó a jogerős és végrehajtható jogkövetkezményt tartalmazó határozatot a médiatanács vagy a hivatal felszólítására nem teljesíti, a közvetítő szolgáltató köteles a határozat jogerőre emelkedését és a teljesítési határidő leteltét követően a médiatanács által kibocsájtott felhívás alapján a határozat tárgyát képező sajtótermék közvetítését a felhívásban meghatározottak szerint felfüggeszteni.
0: Ötödik bekezdés. az elsőtől negyedik bekezdés szerinti felhívásban a műsorterjesztő, illetve a közvetítő szolgáltató általi teljesítésére megfelelő határidőt kell meghatározni. Hatodik bekezdés. Amennyiben a műsorterjesztő, illetve a közvetítő szolgáltató nem teljesíti az 1-től 4. bekezdésben meghatározott felhívásban foglaltakat, a médiatanács vagy a hivatal a műsorterjesztővel vagy közvetítő szolgáltatóval szemben hivatalból hatósági eljárást indít, és a 187. paragrafus 3. bekezdés BG pontja vagy BH pontban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Kinyitom a szemem, felülök, hátam a falnak támasztom. Nézem a vekkert, eltelik egy perc, kettő, aztán három is, a számlapon semmi változás. 22-22. Redőnyök leengedve. Átszólok a szomszéd szobába. Mennyi az idő? Semmi reakció, a pecó tök üres. Megkordul a gyomrom, lerúgom magamról a takarót. Kéne szerezni valami kaját. Jobb hián a tegnapi sportfröccs maradékát döntöm magamba, és elindítok egy válogatást a YouTube-ról. Azt írja, nekem csinálták. Azt mondom, jó vicc. A hangszórók gerjednek, a mobilom rezegve indul az éjjeli szekrény pereme felé. Önnek új üzenete érkezett. Életben vagy? Kösz a kérdést. A fejem átkozottul sajog, ennyi biztos. Minden más fenntartásokkal kezelek. A vekkel rövidet sípol, ugrik egyet a percmutató. Lepattintom a hátlapot, kiszedem az elemeket. Utánpótlás persze nincs, 22-23 marad örökre. Összeszedem minden erőmet, és négykézláb elkúszom az ágy végébe, az oldalamra dőlök, a medence csontomon félkörnyit fordulok, mintha valami elbaszott táncmozdulatot gyakorolnék. Leteszem a bal lábam a szőnyegre, a papucs után kutatva az egyiket az ágy alá rúgom. Le a földre, kúszom utána. Feszül az ágykeret a vállamnál, elakadok. Se előre, se hátra. Nyújtózkodom, ahogy csak bírok, két új percnyi hiányzik. Ha készülne az életem szánalmas pillanataiból egy válogatás, mint a Eurosporton az Ordenári nagy perecelésekből és öngólokból, ennek tuti köztük lenne a helye. Nincs más hátra, lemondok a papucsról, és engedek az átszorításának. Talán ez is úgy működik, ahogy az örvények. Ha nem ellenkezel, egy idő után kilök magából. A koponyám még mindig rohadtul lüktet, próbálom rekonstruálni a rendelkezésemre álló információkból a tegnap eseményeit. A részegek között két típus van. Az egyik kijózanodik, ha sétál, a másik a sejtjei legmélyébe is képes bedolgozni a piát. Addig megvan a történet, hogy összeszedtem az eldobált cuccaimat, felöltöztem és titokba kislisszoltam. A rakparton sétáltam, erre tisztán emlékszem. Aztán képszakadás. Az hazaútból csak villanások maradtak. Valami gyors étteremben sörös dobozba üdítőt csapolok, a karomnál fogva vontatnak, magyarázok a szekusnak, hogy aki nem dolgozik, ne is igyék. Aztán egy kibelezett épületben sétálok, az emeletek között lépcsők helyett pallók, utána ugrálás, egy átszótér akadálypályán, a következő pillanatban már a föld felé zuhanok. Még mindig érzem a hegyes kis kavisok nyomát az arcomon. Tök üres volt a játszótér, csodálkoztam, mert délutánonként mindig tele szokott lenni. Vagy nem is délután volt? Fasz se tudja. Újból megrezzel a telefon, felnyúlok az ágyra, kitopogatom a paplan gyűrődései között, és az arcomhoz emelem. A főnök az. Szabad nap ide, brutális szétesés oda, felveszem. Én a dolgozók gyöngye. Igen? Szevasz, fater. Hello. Mi a Steiss? A Steiss rendben, köszi. Rendben? Igen, nagyjából. Biztos vagy benne? Mert szerintem kurvára nincs rendben. Miért? Hol vagy? Az ágy alatt. Otthon vakarod a tököd? Nem vakarom. Beszorultam. 10 perc múlva kezdés van. 10 perc? Ne idegelj, fater, éjfél van. Éjfél? Igen, jól hallott. 11 után, 1 előtt. Tudod, 12. Pont ott a közepén. Hányadika van? Te most szórakozol velem? 1/2 óra múlva legyél itt, te kurvára bazd meg. Kipasszírozom a testem az ágy alól, felteszem a kávét, magamba diktálok némi fájdalomcsillapítót. Márka hűség híján nehezebb a döntés, mint gondolnám. Algopirin, kalmopirin, faszompirin, összesből egyet, az a biztos. Üres gyomorral csak szenvedni fogok, de semmi kaja nincs itthon. Leülök az asztalhoz, maradék kifli véget túrok elő a kenyértartóból. Legyűröm. Visszanézem a tegnapi vagy Isten tudja mikori beszélgetéseket. Hajnalban küldtem egy videót Jánnak, ahol énekelve a villamos sineken sétálok. 6 percnyi unalom, hamis refrénekkel és kibogozhatatlan eszmefuttatásokkal. Beletekerek, hát ha találok valami használhatót. 1,

10, semmi. 2, 16, semmi. 3, 40, semmi. 5, 50, változó nézőpont, remegő pixelek, látszik az utca, egy turista átmegy a képen, elkerekedett szemekkel bámul, no hablas espanyol, kiabálom, utána szembefordítom a kamerát magammal, és teli szájjal beleröhögök. Az államtól a jobb halántékomig az egész arcom le van horzsolva. Vége főcím. A hétfők, a keddek meg a szerdák a konstant semmit mondásról szólnak. Célirányosan vonuló üzletemberek, kismamák, gimnazisták, drámának vagy polgárpukkasztásnak nyoma sincs. Csütörtök, vihar előtti csend, aztán beüt a péntek. A kismamákból kisírt szemű miniszoknyás picsák lesznek, a menedzserekből utcasarokra húgyozó trógerek, a kamaszokból szurkolói rigmusokat skandáló huligánok. Attól nem kell félnem, hogy kilógnék a sorból a lehorzsolt pofámmal. Ahogy egyre beljebb jutok a városban, úgy sűrűsödik a partiba vezényelt tömeg. Legény búcsús csapat egyenpulcsiban fényképezkedik egy kocsma előtt. Tükörfordított szöveg a mellkasukon. Mi történik külföldön, tartózkodik külföldön. Körülbelül a buli negyed alaptartozékának számító zsebtolvaj sündörög. A rendőrök már előre köszönnek neki, lassan ő is nekem. Mindenki látja, hogy egyre jövök melóba, szinte csak a nevemet nem tudja. Ötletem sincs, mit remél, de azért bepróbálkozik. Hallod, bátya? Hallom. Van órád? Nincs. Telefonod? Az van. És mennyi az idő? Volt idő. Már nincs. 22-23. Vigyorogva biccent, hátat fordít. Valamiért tiszteli bennem, hogy hülyének nézem. Valamiért tisztelem benne, hogy hülyének néz. Posta vagy szórakozó hely? Minden sorban ott áll az a néhány ideggyenge, aki alanyi jogon beszólogat. Itt a sor vége, mondja most is valamelyik. Ott meg az eleje, válaszolnak. Ezek itt összekeverik a sor közepét az univerzuméval. A kidobók lyukat feszítenek a testek között, begyűröm magam, mint az utolsó boxert a túlpakolt mosógépbe. A főnök valószínűleg a személyzetiben vár, pontról pontra betanult szövegével. Célba veszem a WC-t, onnan próbálok majd besunnyogni. Nem adom könnyen a fizetés levonásomat, dolgozzon meg érte. A link dolgozó mencsvára a húgyozás. Megpróbálom élére állítani a kis illatosító tablettát. Életem legnagyobb hiányossága, hogy sosem tudtam pusztító erejű sugárban pisálni. Miután végeztem, kiengedek magam előtt pár tagot. A csapóajtó holtjátéka elég időt szolgáltat, hogy felmérjem a terepet. A főnök sehol, ő is sunnyog. Nélküle is tudom, mi következik. Ó, jaj, mit csináljak veled, fater? Mit lehet erre mondani? Rúg ki vagy kussolj. Ha a pultig észrevétlenül eljutok, és csak ott fog elkapni, akkor simán bekamuszhatom, hogy itt vagyok legalább 3/4 órája, és egyszerűen valami furcsa véletlennél fogva elkerültük egymást. Előcsoszogok, mint egy zavarodott cirkuszi állat élete első teltházas estéjén, keresztülvágok a tánctéren, és behúzok a pultba. Gyors pólócsere, szemetes zsákba rejtem a táskámat, elindítom a mosogatógépet, törölgettem a frissen mosott poharakat, ügyelek rá, hogy magabiztosnak tűnjek. Érzem, hogy itt köröz valahol. Fater, hát mit csináljak? Azt a leborult kurva élet, mi történt a fejeddel? Őszintén rám csodálkozik, egy pillanatra kiesik a szerepéből, aztán kapcsol. Szerinted ez rendben van, hogy 4 órás késéssel érkezel? Egyszer belefér. Éjfél előtt úgy sincs hajtás. És a sátor szerinted magától épül fel? Van olyan sátor, ami így kipattan. Tényleg magától. Frankon magától? Frankon. Jól néz az ki? Amennyire egy sátor jól tud kinézni. Banyag, mit csináljak veled? Rúg ki. Jaj, ne hülyéskedj már. Többet nem fog előfordulni, oké? Jó. Na, fater, most, hogy megbeszéltük, én kicsit bevágódom. Iszonyat a buli, beszarás mennyi a csaj. Sok mindent lehet rá mondani, de a szavát az betartja. Önfeledten ugrál odabent, bámulatos az a természetesség, ahogyan a saját fészkébe szarik. Talán szükségszerű, hogy elhatárolódjunk a munkahelyünktől. Miután kiismertük, máshogy kezdünk működni. Beég az agyba a méla undor, a máshol jobb lenne. Aki húspogácsát süt, sosem fog már kajaként gondolni a hamburgerre. Én is így vagyok a partiba vezényelt emberekkel. Vonagló alakok, üres bólyák, csak akadályok a szlalompályán. Nagy levegőt veszek, az üvegekkel telepakolt tálcát a fejem fölé emelem, elcseszett szabadságszobor vagyok. Én is bevágódok a tömegbe.
igaza volt, iszonyat a buli. Két kanyar után egy 30 körüli nő elkapja a karomat és visszaránt. Szia Tigris, figyellek már egy ideje. Hízelgő köszi. Hány éves vagy? Kívül vagy belül? Mindig is érdekeltek a számok. 40. Közelebb hajol és a fülembe súg. Centi? Év. Nem ajánlanál nekem valami finomat? Mit szeretnél? Szerintem tudod te. Kuba Libre. Nincs kedved egy kis szünetet tartani? Végignézi a tálcát az üvegekkel, és megint a fülembe súg. Itt megvárlak. Rendben, nem sokára jövök. A nem sokára inkább nem, mint sokára. Remélem ezt egy 30-as szinglinek nem kell magyarázni. Kiérek a tömegből, beteszem a tálcát a pultba, és a másik irányba megyek tovább, egyenesen a vészkijárathoz. Résnyire nyitom az ajtót, rágyújtok, onnan figyelem a tömeget. Homogén masszaként együtt remegnek, mosoly kövült az arcokra. Üresnek tűnnek. Lehet, hogy ők is csak kötelességből vannak itt. Szólnom kellene, hogy nyugodtan abba hagyhatják. Húzhatnak haza a picsába.

0: Tilos Rádió, a Kertakarót hallgatjátok, és benne Stornó Milán olvassa fel Föld alatti nyár című regényét.
1: A kórház légterében csupa olyan dolog kering, aminek elemi érdeke a pusztítás. Szinte érzem, hogy szétkenődnek a homlokomon a vírusok, leperegnek a vállamról a baktériumok. Próbálok minél gyorsabban eljutni a beteg felvételhez. Elsuhanok a váróterem plakátjai előtt, magam mögött hagyom a felvillanó tüdőket és rákokat, mint egy száguldó távolságú busz a mezőn baszónyulakat. Pályázati pénzekből épített infópult és szexi hangú diszpécser csaj helyett csak unott nővérkéket látok. Ebédelni mentem, tábla mögött pletykalapot búj. A címoldal hozzám beszél, valaki átkúr valakit. Jó napot! Igen, a fülorgégészetre jöttem. Van időpontja? A váróterem kihalt, a sorszám kijelzők összhang nélkül villognak. Az egyik ajtón a szakorvos névtábláját elengedte a ragasztó. Hétfők jók magának? Hetek? Fél nyolcak? Hányadikán? Február 27. Azt hiszem, félreértjük egymást. Erre a hónapra szeretnék időpontot. Miért? Mi baja van? Recseg a fülem. Olyan, mintha az nem sürgőségi eset, legkorábban februárban tudják fogadni. Válaszra várva bámul rám, zavartan körbenézek. Már a nyuggerek sem járnak ide a heti törődésüket bevasalni. Az aktuális gyógyászati álláspont a közöny és a taplóság. Ennél még az otthonhalás is klasszisokkal jobb. Na, mondja, jó lesz akkor az időpont, vagy nem? Nem érek rá egész nap. A kijárat felé végignézem a váróterem plakátjait, februárig van még időm. Ingyenes végbeltükrözés keddenként. Szokjon le a cigarettáról 2 hét alatt. Az antibiotikum nem cukorka. Csak semmi stressz. Mielőtt kinyitnám az ajtót és végre kijutnék a friss levegőre, piszegést hallok a hátam mögül. A másodperc töredéke alatt végigpörgetem a lehetséges szereplőket és szituációkat. Kinéz a nővérke a pultból, elintézzük soron kívül. Kinéz a doki a rendelőből, szól a nővérkének, elintézzük soron kívül. Kinézek a rendelőből, piszegek magamnak, nem is tudtam, hogy orvos vagyok. Pszt, pszt, pszt. Hátrafordulok, a váróterem sarkában tolószékes srác. Egyik kezében tájékoztató füzetet tart a HIV fertőzésről, a másikkal integet. Szia, a gégerákot próbáltad? Tessék? Mondom, a gégerákot nem próbáltad? Csillogó szemekkel várja a választ. Arca beesett, szürke bőre ráfeszül a koponyájára, mintha a tarkója mögül egy fekete lyuk próbálná beszippantani. Azt mondták, hogy csak fél év múlva jöhetsz vizsgálatra, ugye? Ja, igen, olyasmit. Mert nem vagy sürgősségi eset, mi? Konkrétan így. Mindenkivel ezt csinálják. Mi a bajod? Recseg a fülem. Folyton. Próbálkozz a gégerákkal, akkor soron kívül bemehetsz. Nekem elhiheted? Tudok segíteni valamiben? Nem, dehogy. Mindjárt jön az apukám, aztán tűzünk a nyaralunkba. Tudod, elég nehéz errefele parkolni. Hát, akkor jó nyaralást. Ha arra jársz, benézhetnél valamikor. Minden este buli van. Rendben, ha arra járok. Nem is tudod, merre van az arra. Előveszi a mobilját, bepötyögi a helységnevet és felén fordítja. Nagyon jó hely, kiskerem óta minden évben kijárunk apukámmal. Ő is az apukájával kezdte ilyen fiús program. Koncertre megyünk, sörözünk, csajozunk. Persze ő nem, csak én. Zavartan felnevet, nem teszi el a telefont, mereven kitartja, vár. Közelebb hajolok a térképhez. Kisebb-nagyobb dombok között egy falunak sem nevezhető település, 3 bányatóval körülötte. Minden este buli, sörözés, csajozás. Valószínű. Zene is szokott lenni, és tábortűz, és tánc. Egy kiszáradt bányató helyén van. Rendben, köszi, megjegyeztem. Akkor majd ott találkozunk. Most megyek és bepróbálkozom megint. Örültem a szerencsének, szia! Visszatér a HIV-fertőzéses kiadványhoz, én pedig halk léptekkel megközelítem a passzív-agresszív picsát. Jó napot! Igen, a fülorgégészetre jöttem. Igen, szeretnék időpontot kérni. Fiatalember, ne szórakozzon velem. Eszem ágában sincs szórakozni. Február 27-én 7:30-ra beírtam. Ennyit tudok tenni. Február 27-ig meghalok, ha nem fogadnak. Ha egy mód van rá, ne raboljuk egymás idejét, jó? Nem érek rá vicceket hallgatni. Maga szerint viccelek? Én a gégerákot nem tartom viccesnek. Leteszi a pletykalapot és gyanakodva rám néz. Az a szomorú helyzet, hogy gégerákos lettem. Gégerákos? Pontosan. És ez most derült ki, ahogy mondja, kifelé menet. Látja azt a plakátot? Szokjon le a dohányzásról 2 hét alatt. Leszoknom még nem sikerült, elolvasni igen. Kiderült, hogy gégerákon van. Szóval adná egy időpontot, kérem, és tényleg nem érek rá egész nap. Meghallja a védjegyes szövegét, és elvörösödik. Gyengét pötyögtetés helyett ütni kezdi a klaviatúrát, sóhajtozik, fészkelődik, kitartóan amortizálja a környezetét, végül a kezembe ad egy sorszámot. 007. Foglaljon helyet, mindjárt szólítják. Vigyorogva elveszem a sorszámot, és további szép napot kívánok. A tolószékes srác rám mosolyog, és felmutatja a hüvelykujját. Kacsintok neki, eltátogok egy közszépent. Az ugráshoz készülő névtáblával szemben leülök, a kijelzőt szugerálom. 006, az Istenért se akar váltani. 006, tuti a nővérke baszakodik velem. 006, úgy érzem magam, mint egy teraszajtót bámuló kutya. 006, kizártak a lakásból. 006, odabent ünnepi vacsora. 006, félnek, hogy a szőnyegre szarok megint. Vált a kijelző, kattan a zár, résre nyílik az ajtó. 007. A doki az előírásoknak megfelelő sablon mosolja a fogad, és rámutat a rendelő egyik üres székére. Az asszisztens a párkányon könyökölve cigizik. Nos, miben segíthetek, mi a panasz? Recseg a fülem. Olyan, mintha folyamatosan víz alatt lennék, és a dobhártyán be akarná repedni a túlnyomástól. Nem is recseg, inkább kattog. Mint amikor egy felhúzós autót érti felhúznak, csak ennek nincs vége, mindig van egy újabb kattanás. Nem volt a közelmúltban koncerten vagy valamilyen túlhangos helyen? Esetleg nem dolgozik hallásra megterhelő környezetben? Nem. És zenét szokott hallgatni? Igen, de sosem fülhallgatóval. Nem fülhallgatóval, nagyon helyes. És milyen zenéket szeret? Ki a kedvence? Én nagy Bon Jovi rajongó vagyok. Ismeri? Igen, érintőlegesen. Nagyon helyes, nagyon helyes. Egyébként ideges? Hogy értve? Stresszes? Mármint most? Nem most úgy általában. Nem mondanám. Tudja, ilyen jellegű panaszokat okozhat a stressz is. Volt már ilyen panasza valamelyik családtagjának? Nem tudok róla. Nem is kell, elég, ha megvan önben a hajlam. Márpedig, ha megvan és stresszes helyzetbe kerül, akkor aktiválódik. De nem vagyok stresszes. Nagyon helyes, nem is szabad. A feleségem például, amikor a második gyerekünket várta, rettentően stresszes volt. Képzelj el, 3 hónapig nem látszott rajta, hogy teherbe esett. Azt hittük, csak elkezdett, hogy is mondjam, kívános lenni, érti, nem? Furcsa dolgokra képes a stressz. Nézze, én egyáltalán nem vagyok stresszes. Kattog a fülem, néha észre se veszem, valamikor viszont aludni se tudok tőle. Írok egy beutalót a pszichiátriára, jó lesz úr? Most látom csak az aktáját. Kijut magának a jóból, mi? Csak viccelek, hogy van a rákja? Gyógyulgat. Ezt örömmel hallom. Tessék, itt a beutaló. Február 27, 7:30. Megfelel? Hogyne, köszönöm. Igazán nincs mit. És ne feledje, csak semmi stressz. Ingyenes végbeltükrözés keddenként. Szokjon le a cigarettáról 2 hét alatt. Az antibiotikum nem cukorka. Csak semmi stressz. A földön a HIV-fertőzéses brossúra pihen, befut egy újabb beteg, 08 görbehátú lassan csoszogó ősznéni. A földről felveszi a szórólapot, és elkerekedett szemmel tanulmányozza. Talán azért zúdítják a nyakunkba ezt a sok szart, hogy jobban érezzük magunkat. Pont úgy, ahogy a tévében az erőszakolós, gyilkolós bedől deviza hiteles híreket. Hullafáradtan hazaesel, leülsz a tévé elé, végignézed a híradót, és megkönnyebbülten konstatálod, hogy ma sem baszott seggbe az apád, és vagy nem zabálta fel a bank a lakásodat. Ha nem is az egész világ, de egy kicsi, kiszámítható része a tiéd. A kattogás ütemére rendezem a lépteimet, az ajtókat kinyitják előttem, 09 előre enged, hála neki ritmusban maradok. Az utcára érve elnézek a szürke lakóházak felett. Mint valami dühös tinédzser a telefonfülke üvegére, egy repülő az égre olyan hosszú csíkot karcol. A zebránál egy fiú várakozik. Pont olyan ruhákat visel, mint én. Még a cipő is stimmel. Észrevétlenül mellé állok, és az elhúzó buszok tükröződésében összehasonlítom magammal. Magasabb, szélesvállú, szimmetrikus arcú és sokkal ritmosabb. A fülhallgatójából kiszűrődik a zene, Red Hot Chili Peppers. Reménykedtem, hogy Bon Jovit hallgat, vagy valami hasonló fast. Az utca túloldalán barna hajú lány, lenge ruhákban, olyan kisugárzással, ami miatt még a jelzőlámpa is hamarabb vált. Az autók lefékeznek, kollektív stírölés. Legnagyobb bánatunkra nem ő jön, hanem hozzá mennek. Javított kiadásom legyorsul az utolsó métereken, majd összeölelkezik a lányjal. mielőtt gyűlölni kezdeném a srácot, a lányt, az életet, magamat, előtúrom a hátizsákomból a fülhallgatót. Felveszem és elindítok egy számot. Mindegy mit, csak hangos legyen. Nyomja el ezt a kibaszott kattogást.

Megint a ritmusra lépek. A poharakat és az üvegeket a basszus ütemére teszem a tálcára. Az túlzás, hogy megszerettem a minimál technót, de nagyjából értem már a lényegét. Aki nincs benne, annak persze fogalma sincs róla, hogy miért lehet szeretni. Ez a király az egészben. Beállni, szarkészen vonaglani órákon át, konkrétan szenvedni, közben visszaszámolni. Egész este várni azt a három hangot, ami egy rövid időre kiránt a szokásosból. Pár másodpercre feloldódni, hogy utána megint kezdődjön a darálás. Bármilyen röhelyes, ennél életszerűbb zenét szerintem még nem csináltak. Poszttraumás bulizás. Valószínűleg ezért rühellik annyian. Hé, te mit csinálsz, abban még van? Belenézek a pohárba, az alján kiolvadt jég és egy citromkarika. Ebben? Melyik részét nem érted? Elnézést. Visszaadom és hátat fordítok. Figyelj, hozzá már még egyet. Kiolvadt jég egy citrommal? Mit mondtál? Annyit, hogy ne haragudj, de kiszolgálás csak a pultban van. Jobb szöveged nincs? Kiadta a főnök, hogy ezt kell ismételned, vagy mi van? Ami azt illeti, pontosan így történt. Aha, oké. Na akkor egy viszki kólát a visszajárót megtartod. Ne haragudj, de kiszolgálás csak a pultban van. Te most szívózol velem? Ellenkezőleg. Mit ellenkezőleg? Beszélj már magyarul. Kiszolgálás a pultban. Melyik részét nem érted? Kelletlenül feláll, a szemembe néz, már várom a felhívást, hogy menjek utána, beszéljük meg odakint. Végül csak elsétál mellettem, jelzés értékkel azért belém jön. A poharak összekoccannak, egy sörös üveg átbucskázik a tálca peremén és összetörik. A szilánkok becsúsznak a tánctérre, sektitánhoz pedig odalép egy szekus. Fülébe súgja, ha nem viselkedik úriember módjára, kénytelen lesz jelzés értékkel végig simítani az arcát. A mosogatógépből kiömlik a forró gőz, lélegzetvételnyi szünet, kevés energiaitalt öntök magamba. A pult végénél egy fél részeg reklamál, csak a szokásos kispóroltuk a vodkát és rajta akarunk meggazdagodni szöveg. Egész véletlenül mindig akkor jut eszükbe nyafogni, amikor a felét már megitták. Kialszik a sárga gomb, kihűlt a gép, szabad a pálya. Szívószál kuka, citromkarika kuka, jeget a mosogatóba, hátulra a viszkisek, jobb szélén pont elfér egy sor 4 centes. A pezsgősökből és koktélosokból sormintát kell rakni, különben eldőlnek mosogatás közben. A Martinis pohár rendszerhiba, keresem a helyét, ide-oda tologatom, mintha léghokiznék vele, végül átteszem a mosogatóba. Jó lesz az ott. Szefó beesik a pultbe egy tálca ásványvizes üveggel. Az indokolatlanul nagy vízfogyasztás a lehető legrosszabb előjel. Minél több vizet vesznek, annál hosszabb lesz a műszak. Vannak páran, akik sosem tudják belülni az ideális mennyiségű amfetamint. Veszettül pörögnek, csikorgatják a fogukat, izzadnak, érzik, ahogy túlmelegszenek, literszámra vedelik a vizet. Hajnali 5 előtt képtelenek leállni. Náluk még a kötekedő piásokat is jobban bírjuk. Azok háromnál tovább ritkán húzzák. Vagy a testük mondja fel a szolgálatot, vagy a szekusok basszák ki őket. Hallod? Nagy gáz van. Fasza már hiányzott. A WC-ben voltál mostanában? Összehánytek, vagy mi? Nem, rosszabb. Nem akarom tudni. A főnök most szólt, hogy kezdjünk vele valamit azonnal. Aha, persze. Kezdjen vele valamit ő, ha nagyon akar. A slozi, amelyikről letépték az ajtót, tudod? Mi van vele? Telefosták az egészet. Csak szopac. Valamit ki kellene találnunk. Szefo, én nem vagyok hajlandó ezzel foglalkozni. Poharas vagyok, nem vécés. Menjenek a kurva pultosok. Egyszer végre ők is csinálhatnának valamit. Jó, de figyelj, nem maradhat így. Dehogy nem maradhat. Pontosan az lesz, úgy marad. Hallott, tegnap már ki lett kötve, csak meg kéne fognunk és kivinni. Csak? A tánctéren keresztül? Nézd már körbe, Szefo. Egy csurig fosott WC-t akarsz észrevétlenül keresztül csempészni a tánctéren? Ide-oda kilöttyintünk egy keveset, nem gáz, úgyis picsakész mindenki? Senki nem venné észre? Hát nem tudom, egy próbát megér, szerintem. Egy próbát, persze. Van egy ötletem, ami működhet. Felmondunk? Nem, annál azért jobb. Mondom, nem akarom tudni. Szólunk a DJ-nek, hogy csapassa a füstgépet. A WC ajtajából visszanézek, felemelem a kezem, megadom a jelzést. Elkezd szivárogni a füst, a táncér gőzölgő üsté változik, együtt rotyognak a gyanútlan vendégek, a hátam mögül meghallom Szefó helyzetjelentését. Úristen! Az ajtó nélküli fülkében egy csempére ragasztott papírlap. Ne használd, nem működik. Alatta a csupasz csésze, se tartály, se deszka, se WC-papír. Naív elgondolás volt, hogy a mások előtt való szarás visszatartó erőt jelenthet. Csak meg kéne fognunk azt megkivinni, ugye? Kéne szerezni gumikesztyűt. Rendes sörcsapunk sincs, nemhogy gumikesztyünk. Hát akkor ennyi, essünk neki.
Szomszédos WC ajtóból kicsapódik, sektitán elő, botorkál, mint egy bukott bűvész a botrányba fulladt bemutató után. A vállai előrejtve, megy amerre a feje húzza. Csodálkozva megáll a szétfosott WC előtt, és megjegyzi, hogy mekkora állatok járnak ide. Egyik kézzel a csész alját fogjuk, másikkal a peremét. Szefo undorodva eltartja a fejét, kicsavarja a nyakát, ahogy csak tudja. A tánctéren vastagon áll már a füst, a lézerfények végig szaladnak egy-egy alakon, felvillantva lehetséges útvonalakat. A terem túlsó végében kéken világít a megváltást jelző exit. Összenézünk, fejünk fölé emeljük, mintha egy óriási koporsót cipelnénk. A tömegben szlalomozunk. El kell ismerni, a füstgép nem is volt rossz ötlet. Sűrű kötként megült a testek között, fél méternél tovább alig látni. A helyzethez mérten szinte észrevétlenek vagyunk. Csak a pultosok szúrtak ki minket. Ők persze majd összehúgyozzák magukat a rögéstől, még a kiszolgálást is abba hagyják. Gondolom, a köttengeren csónakázó fossal teli WC-csésze nem mindennapi jelenség. A főnök nem érzi a helyzetet. Egy bárszéken ül, önti magába a piát. Az utolsó kanyart is sikeresen bevesszük, a kétszárnyú vészkijáratot kinyitják nekünk. Kiérünk, letesszük a WC-csészét a konténer mellé. Kifújjuk magunkat és elégedetten figyeljük, mint valami modern műalkotást. Szerintem megérdemeljük a cigi szünetet. Kettőt minimum. Nekidőlök a klub falának, és az utcalámpa fényénél köröző bogarakat figyelem. Érzem a basszus lüktetését a hátamon, mintha egy hatalmas gyomornak támaszkodnék. Kitörni készül. Felöklendez vagy kiprésel magából valami undorítót. A klub segjükából egy adag füst kíséretében kirobban a főnök. Bingo. Üres poharat markol, látszik rajta, hogy szétkúrja az ideg. Ez a WC-s akció gondolom nem fér bele az elit klubról alkotott elképzeléseibe. Srácok, fogynak a poharak. Hamarosan intézkedünk. A hamarosan túl késő. Nem most kéne cigizni, hajtás van. Azért befejezhetjük? Forgatja a szemét és idétlenül toporog. Félhangosan beszél maga elé, valami olyasmit magyaráz, hogy fejezzük csak be, de igyekezzünk, mert a tánctér szélén valami barom összetört egy sörös üveget. A talpak alatt ropognak a szilánkok. Kitartóan tapossák a maradványokat. A söprögetés kellemes munka, mert könnyű alibizni. Amikor már kurvára unom a pohárszedést, megragadom a partüst, és elkezdem egyik sarokból a másikba húzni a képzeletbeli szilánkokat. Kupacba rendezem őket, néha mérgelődök, hogy megint átsétáltak rajta, kezdtem előről. Most is ez van. Ha befejeztem, lehet, hogy hátra megyek a raktárba, megnézem, mennyi üres rekeszünk van még. Félúton eltévedek, benézek a ruhatárba, és leszámolom a bilétákat. Miközben pantomimezek a partvissal, észreveszem, hogy megint ezen a ritmusára lépek. Bárhogy is próbálkozom, egyszerűen nem tudok a basszuson kívül maradni. Kikapcsolom az agyam. A csendre gondolok. Arra, hogy simán kibújok ebből az atmoszférából. Néhány taktus erejéig működik, aztán újból igazodom. Alapból csak a fejemben szól a tompa kattogás, de most egyre mélyebbre ereszkedik a testemben. Eltelít. A végtagjaim szinte maguktól mozognak. Mégis mi a faszt csinálok itt? Söprögetem a semmit.

Zene le, fények fel, a szekusok kelletlenül bevonulnak a tánctérre, élükön a vezérbikával. Nyakában kolomb helyett walkie-talkie lóg, lapát kezéből törcsért formál, és úgy osztja az igét. Vége van, köszönjük, lehet hazamenni anyukához, apukához, lehet menni aludni, pihenni, köszönjük, vége van, holnap is van nap, mindenki menjen relaxázni. Az utolsó önjáró vendég mindent feltesz egy lapra. Vodka narancsért könyörög a pultnál. Távozásra szólítják fel, de ő csak ismételgeti, hogy még egy vodkát, még egy vodkát. Harmadik már nincs. Kérdés nélkül hajtogatják harmonikába, és basszák ki a hátsó bejáraton. A sarokban összeroskadt gyerek. Fel-fel vakarják a saját mocskából, nadrágszáránál fogva megemelik, méla undorral maguktól eltartva kiviszik, mint egy zsák szemetet. A szokásos végjáték, fennakadni nem érdemes. Figyelj, fater, ez vidd már ki a kukkendáróba. Kezembe nyom valami porral és szilánkokkal teli fekete zacskót, és visszabotorkál az irodába. Ízlelgetem a kifejezést. Kukkendáró. Addig rendben van, hogy az ilyen középszerű szórakozó helyeken törvényszerűen egy kis stílű barom a főnök, aki a szutykos fizetéseket jó fejeskedéssel próbálja kompenzálni, de ez a kukkendáró ügy már igazán sok. Ráadásul ezt az egészet állítólag tanári diplomával hozta össze. Erre szokták mondani, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet tanulni. Ostoba pöcs. Meglengetem a fejem körül, és nagy ívben csűröm a konténer irányába. Tompa puffanással landol egy tócsában. A munkát befejezetnek tekintem, hónap dolgozója címről még csak álmodni sem merek. A fizetési prémium, extra szabadság plusz cigi szünetrendszer csak a világ szebbik felén ismerik. Nálunk egy bónusz van, és azt mobilis dohányzó sátornak hívják. Az ember azt hinné, hogy egy ilyen név valami über nyugati cuccot akar. Megfogod, ide tolod, oda tolod, lekapod a ponyvát, összecsukod a lábakat, bevágod a farzsebed, és örömödben föltöz csapkodod a segged. Nagy lófaszt. Csavarok, anyák, tiplik, hurkok, lyukak, menetek, csövek, rudak, lécek, sarokelemek, ornamentikával. Amikor először megláttam a virágos indás csecsebecséket,

Pontosan tisztában vagyok a menetrenddel. Hozzám vágják a szutykos fizetést, csodálkozom, hogy miért csak ennyi, felvilágosítást kapok a fogyasztás levonásokról, meg a kárkompenzálásokról, utána meg jön a jó fejeskedés. Ó, fater, szerelmel szét a sátrat. Nem gáz? Dehogy gáz. Hogy lenne gáz? Már kérni akartam. Jó kis cucc az, über nyugati. Eljátszom a gondolattal, hogy sátorszedés helyett benézek a bankba, és 4 generációra előre eladósítom a nem létező családomat, csak azért, hogy devizahitelből és gyors kölcsönből felvásároljam a klubot, és irodástól, pultostól, dohányzósátrastól, kukkendárostól porig égethessem. Kellemes melegség járja át a lelkem. Bármilyen meglepő, ha rajtam múlna, még 1000 évig is itt állna ez a fostelep. A rombolás szórakoztató időtöltés, de nem elég drámai. Ha más nem, azt megtanultam, hogy a túléléshez igazi végletekre van szükség. Kívülről úgy tűnhet, hogy dolgozom, valami elvileg hasznos dolgot csinálok, poharakat törölgetek vagy söprögetek. Valójában tök máshol járok. Legbelül van egy karantén, emlékektől bűzölgő pöcegödör, amiben együtt rohad mindaz, amit képtelen voltam kilökni magamból. Benyert sallerek, lesajnáló mosolyok. Rosszkor rossz helyenek, majdnem meg egyszerek, a feltételes módok. A strandfürdő klórszagú WC-je, a hipermarket csikorgó kasszája, a gyorsétterem zsírtól ragadós köve. Nem sokára a klub is ott indul bomlásnak. Irodástól, pultostól, mindenestől. Na fater, tessék itt a lóvé! Vigyorog, megint kis címletek. Ezt az ócska többnek látszik trükköt utoljára 8 évesen vettem be, akkor az Antikrisztus csítosz tigris képében vigyorgott rám egy levegővel telepumpált csipszes zaskóról. Na, és jól pókoltál, fater? Mit csináltam? Pókoltál. Jössz, mész, összeszeded az üres poharakat, üvegeket, begyűjtöd mindet, és a pultba hozod. Érted? Mint a pók. A pók üres poharakat hord a pultba. Fater, ez ilyen hasonlat. Vágod, mint az irodalomban. Eszembe jutnak a devizahitelek és gyors kölcsönök. Kellemes melegség járja át a lelkem. Hú, fater, a sátrat szét kéne még szedni. Megtennéd? Nem gáz? Ránézek az órámra. 6 múlt, kint már világos van. Plusz 2 órát megint ráhúztunk, persze túlóra bél nélkül. Nem, nem tenném meg. Gáz. Sőt, cikória kávé. Micsoda? Cikória kávé? Igen, cikória. Ez ilyen hasonlat. Vágod, mint az irodalomban. Fater, tényleg nem értem. Azt jelenti kifejezetten gáz, cink, szívás, szopás, cikória. Mostabán bámul, talán most először merül fel benne, hogy az iróniának nem sok köze van a poénkodáshoz. De ne aggódj, francia kulcsa no perc alatt szétkapjátok. Jó kis cucc az, 5-ös számú eszköz, Slémanuel. Köszönés nélkül hátat fordítok, és hozzáteszem, hogy holnap ne számítson rám. Azt remélem tudod, hogyha kimész ezon az ajtón, ki vagy rúgva. Kösz, megpróbálom észben tartani. Fater. Múlt héten a ruhatárosok, tegnap pedig az összes pultos felmondott. Nem értem honnan, de már a mindegyiknek megvolt a helyettese. Így érezze magát bárki is pótolhatatlannak. Különösebben persze nem érdekel, hogy ki az és ki nem, Tinát leszámítva, semmelyik taplót sem bírtam. Ő volt az egyetlen pultos, aki nem csicskáztatta a poharasokat. Ehhez jött még pluszba, hogy folyton mosolygott, és meló után háztól házig vitt. A formás fenekét formás Volkswagennel fuvarozta, az anyós ülése mindig elfogott a bűntudat, hogy belerondítok ebbe a tökéletes képbe. Szimbiózis. Szerencsére nem hagyta, hogy sokat problémázzak, pontosabban megkért, hogy tartsam szóval, ellenkező esetben az első útunkba akadó oszlopra felcsavarodunk. Becsületemre váljék, lelkiismeretesen toltam a hülyeséget. Milyen zenét hallgat, hova utazna legszívesebben, hol javítatja az autót, hányszor kell egy gyertyát cserélnie, hogyan bírják a csapágyak a turbódízelt. Beszélgetés közben az utat figyelte, én pedig a mellét. Egyszer annyira megfeledkeztem magamról, hogy a visszapillantó tükröt is ráállítottam a lényegre. Sosem mertem megkérdezni, hogy nincs-e kedve feljönni hozzám. Túlságosan hibátlannak tűnt. Aztán egyik hazauton elmondta, hogy soha többet nem fog jönni, eladja az autóját és lelép külföldre. Felparkolt a ház előtt a járdára, és úgy bőgött a vállamon, mintha a legjobb barátja lennék. Akkor nem tudtam másra gondolni, csak arra, hogy erről ennyit lőttek a kellemes fuvaroknak. Ma derült ki, hogy Tina helyett nem veszünk fel senki újat. Kevesebben maradnak ugyanannyi melóra. A pékség nyitott ajtajából dől a friss sütemények és kenyerek illata. A sárgára festett üzlet belső üvegpultjában lekvárral töltött rudak, vaníliás párnák, sajtos pogácsek és pizzaszeletek sorakoznak. A háttérben pizzát szeletel egy izzadt homlokú srác. Újnak tűnik,

lassan és pontosan vág. Bólogat a zenére, ami csak épp annyira szól, hogy ne nyomja el a sütők morajlását. Elvitelre kérek egy teljes kávét cukor nélkül, és rámutatok az egyik töltött kiflire. Kis címlettel fizetek, az eladó nyavajog. Megkérdezi, hogy nincs-e aprom, egyik kezéből a másikba rakosgatja a visszajárót. Miközben újra és újra átszámolja, én is nekiállok matekozni. Pontokba szedem az elmúlt napomat. A szokásos útvonalon elsétálok a pöcegödörhöz, és rohadásba küldöm a teljes listát. A munkát befejezetnek tekintem, az új nap első emlékét magamnál tartom. Illatos, aranybarna és mogyorókrém van a közepén.

Ránézésre átférek a kerítés meggörbült vascsövei között. Belepróbálom a fejem az egyik résbe, oldalt fordulok, átpréselem magam. Az illegális határátlépés jegyzőkönyvezése kerül, a mellkasomra rozsdás pecsétet kapok. Ján is nekiveselkedik, passzírozza magát becsülettel, félúton mégis elakad. A feje és a bal oldala bent, a maradék odakint. Már látom a hét hírét. Tűzoltók szabadították ki a lakatlan hotel kerítésébe szorult ittas egyetemistát. Na mi van, Mici, beszorultál a pagonyba? Mici mackó mindjárt kiszorul a pagonyból és szétrúgja ezt a ványat segged. Tudod, hogy nézel ki most? Bazd meg, ne röhögj már, inkább segíts! Mint egy légypapírba ragadt nyomorult bogár. Jól van, kurva vicces vagy, itt a kezem, gyerünk! Kitámasztok és teljes erőből húzni kezdem. Egy-két próbálkozás után megadja magát a kerítés, elgörbül az egyik cső, Ján átcsusszan, én pedig lendületből esek hátra. Látod, haver, Isten nem ver bottal. Na, ebben igazad van. Isten nem bottal, hanem veled ver. Elvigyorodik, kezet nyújt és felhúz a földről. Derékig gázolunk a növényzetben, életnek semmi jele. Se nyugdíjas portál, se kiéhezett Rottweiler falka, még csak egy blöffnek szánt tábla sincs sehol. Vigyázat, a kutya harap. Biztonsági kamerával megfigyel terület. A makákókat etetni szigorúan tilos és balesetveszélyes. Észrevétlenül próbálunk lopakodni, de kézjeles kommunikáció hiányában az egésznek semmi értelme. Suttogás helyett kiabálunk, több méter távolságból magyarázunk a másiknak. Hallod, gyere már ide! Mit találtál? Mondom, gyere ide és meglátod. Ján egy fa legalsó ágán csimpaszkodik és előre-hátra himbálózik. Te meg mit csinálsz? Szerinted mit? Majomra ittad magad? Majdnem. Szilvára vadászom. Ész nélkül rázni kezdi az ágat, az érett gyümölcsök lepotyognak, felszedek egyet, belemélyeztem a két hüvelykujjam és félbeszakítom. Ez nem is szilva. Miért, mi lenne, dinnye? Inkább ringló. Talán Mirabella. Ján arcára kiül a döbbenet. Milyen Bella? Mirabella. Az is olyan, mint a szilve, csak Mirabella? Igen, bazd meg, Mira. Megijesztesz, haver. Tényleg olyan, csak ez sárga. Ma még Mirabellázol, holnap szójatejet vedelsz, onnan meg egyenes út vezet a lébőjt kúráig. Fosod majd nekem az epeköveket. Na adj egy cigit, ezt máshogyan nem lehet bírni. Wellness cigit? Amúgy a dekolja a koleszterin, tudtad? Magas a koleszterined? Ja, lófasz, de valamivel nekem is nyugtatnom kell magam. Előbb másszunk fel a tetőre, majd ott rágyújtunk. Igenis, kapitány. Ján minden lépésére lepereg egy kevés a tűzlétre festéséből. A fejemre hullanak a forgácsok, onnan a vállaimra. Érzem, ahogy becsúsznak a pólóm alá. Szigorú egymás utánban lépdelünk felfele, a létráról éppen belátok a szobákba. A gita elsorvadt az ablakkeretekben, a húzat betörte az üveget. A padlószőnyek helyenként még előtűnik a madárszar és toll közül. A negyedik emeleten üres dobozok, hűtők, oldalára döntött automaták, ventilátorok és kartonmappák porosodnak. Öt emelet megmászása után felérünk a tetőre. Két megszürkült műanyag széket találunk. Látszólag nem mi vagyunk az elsők, mégis eljátsszuk, mint a sosem jártak volna még itt előttünk. Átkutatjuk a tetőt, saroktól sarokig, egy madár átrepül a legközelebbi fára. Onnan figyeli, ahogy Ján felvesz a földről egy guriga szemetes zsákot. A Hotel Juventus felirat ellentmondást nem tűrően hirdeti egykori gazdáját. Közelről hatalmasnak tűnnek a betűi, mintha meg akarnának győzni valami olyanról, amit ők sem értenek. Óriás embrióként beülök az óbetű üres méhébe, és elnézek a fák felett. A hatalmas műanyag karika napközben megszívta magát, most kellemes meleget sugároz. Ján a szakadéknak hátat fordítva áll és hunyorogva számol. A szemetes zsákokat darabonként letépi a göngyölegről, és elkezdi egyenesével ráhúzni a betűkre. Miután plastik gyászruhába öltöztette a szöveget, hátralép és elégedetten vigyorog. A telefonjáról lő egy képet, közben megjegyzi, hogy ezt látnom kell. Világra jövök, két lábra emelkedem, odalépek mellé és végigmérem a foghíjas feliratot. Új életem első emléke, Hotel Etus. Lesöpörjük a mocskot a két székről, leülünk. Ján előveszi hátizsákjából az előre betározott két üveg sört és a füves cigit. Némán vizsgáljuk a tájat. Vannak dolgok, amiket csak innen lehet megérteni. Kamaszos lázadás, második tinédzserkor, kapuzárási pánik. Lényegében tök mindegy, minek nevezzük. A rombolás a közös nevező. Kiállok a tető szélére és lehúgyozok. Nyolcasokat írok a levegőben, Ján hozzáteszi a maga részét, elsuhan mellettem egy parázsló csík. Lekövetem a szabadesést. Visszaülök a helyemre és lehúzom a maradék sört.
Ján keresztbe teszi a lábát, és megvakarja az állát. Te melyik Disney hercegnőt basznád meg? Mi van? Én tuti, hogy Arielt. Baráti jó tanács, inkább menj orvoshoz. Haverre mögött koncepció van. Na, ettől féltem. Itt ez a csaj, sellő vagy mi a fasz? A lényeg, hogy deréktől lefele egy hal, és a vízben él. Eddig megvan, ugye? Ugye. Szóval kitalálja nagy boldoga, mint a bármi realitása lenne, hogy ő majd egy proli matrózzal összejön. A faterja persze megtiltja neki, mert nyilván nonsens az egész, de a kis csaj nem ért a szóból. Rényel reggeltől estig, hogy ő már pedig össze akar jönni a csávóval. A film minimum fele picsogás. És tudod, mi a megoldás? Nem az, hogy lekennek neki egy oltári nagy sallert, és felvilágosítják a biológiai törvényszerűségről. Á, nem. Tudod mi? Ötletem sincs. Addig nyavajog, amíg csak a faterja emberré nem változtatja. És ezzel persze minden megoldódik. Az egyetlen állítása, hogy csodák léteznek. Sőt, mi az, hogy léteznek? Érdemes rájuk várni. Rinyálni kell és várni a csodákra, baszod. Jól hangzik. Szerinted miért van, hogy minden második csaj valami kretén után rohan, aki vagy kőgazdag, vagy szobortestű, vagy csak szimplán szarik a fejére? Hát a szájba kúr Disney hercegnők miatt. Egytől egyig ilyen trógerfaszokat hajtottak. Ha nekem lányom lesz, az tudja, hogy nem fogja nézni ezeket a fosokat. Pincébe zárva tartod majd 18 éves koráig? Á, inkább add azt a beígért cigit. Előtúrom zsebemből a horpadt oldalú lakit, és oda nyújtom neki. Kivesz egyet, és rágyújt. Újra szótlanságba burkolózunk, és elnézünk a fák felett. Különböző alakú hegyek emelkednek az előttünk fekvő tó túlpartján. Az egyik olyan, mint a kis hercegből a kígyóba szorult elefánt, a másik pedig egy gördeszkás rámpa, amiről pont egy meredező melbimbóra lehet ugratni. Rámutatok a rámpára, és megjegyzem, amíg lendületben vagyunk, addig kéne odaérni. Az pedig, hogy hová landolunk, totál lényegtelen.

0: Tilos Rádió, Kártakarót hallottátok, és benne köszönjük Stornó Milánnak a felolvasást. Mit lehet erről a könyvről tudni? Amit én tudok, az, hogy tavaly jelent meg, és a kiadó...
1: A Now Books and Music.
0: És hol lehet hozzájutni?
1: Leginkább az írók voltjában, vagy a Now Books and Music online webshopjában.
0: Arról tudsz mondani pár dolgot esetleg? Hogy kerültél a kiadóhoz? Mi ez?
1: Volt egy kiváló kéziratom, amit küldözgettem mindenhová, de nem nagyon válaszoltak sehonnan, csak a Now Books-szal, és végül is így.
0: Értem. És ott ők kortárs magyar irodalommal is foglalkoznak? Hogy van?
1: Kortárs magyar irodalom és kortárs zenével. Ez egy ilyen fúziós történet. Úgyhogy amennyire irodalom, annyira zene is fordítva.
0: És a te könyved pedig ugye nem csak irodalom, hanem dizájn is. Ugye az ember kezébe veszi, én még csak az interneten láttam a gyanús részeit, amiket a te dizájner voltodnak is köszönhető.
1: Hát igen, a eltemetett grafikusi énem akkor még belenyúlt a szövegekbe is, és felforgatta rendesen, úgyhogy vannak ilyen érdekes kötészeti poénok is, ami nyilván most rádión keresztül nem jött át.
0: De azért érdemes megnézni. Igen, és ugye nem árulunk el nagy titkot, hogy bár vagy poharas voltál, vagy poharveszedőként dolgoztál, vagy dolgoztál bárban?
1: Ja, egy kiváló vidéki szórakozó helyen voltam poharas, úgyhogy elég inspiratív közel volt.
0: Igen, ezt hallhattuk is, és aki utána néz, illetve holnap is egy ilyen pohárleszedős helyen, aki el is jön meghallgatni ezt az egészet, és megnézni, hogy ezt mi élőben előadjuk. Holnap a Kertész utcában, a Refuge-ban lehet nagyjából ugyanezt hallani.
1: Ja, várjuk mindenkit.
0: Akkor további jó tilosozást, és köszönjük, hogy bejöttél.
1: Köszi.

0: SS után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Várjon meg, Istvánkám, mehetünk együtt. Buzi néni ezúttal héjaként csapott le. Vagy egy idő óta különösen figyelmetlen volt. Nem is figyelmetlen, inkább kába. Meg lehet a meleg miatt, vagy mert mostanában egyre rosszabbul aludt. Vagy így felgyűltek a szervezetében a kirejszolatlan méreganyagok. A feje is sokat fájt, a gyomra is egyre gyakrabban égett. Minek is akar élni az ember 30 fölött? Rosszat sejtve pillantott Buzi nénire, aki láthatóan elemében volt. Buzogott, mondhatni. Kivárt. Fogalma sem volt, hová mehetnének együtt. Örülök, hogy nem felejtette el, mosolygott virgonc képpel Buzi néni, és akkor már értette. Az élettel kapcsolatos kérdést egy fokkal még kevésbé. De elfelejtettem, és jobban tennék, ha kollektíven mind szénné égnének. Nagyszerű, örvendezett Buzi néni. Tüsténkedve terelgette vissza őt a lépcsőház irányába, ahonnan annak reményében érkezett, hogy otthon végre levághatja magát a gép elé csendesen kiszenvedni egy újabb Drong Lajossal töltött nap után. Buzi néni fogta, mint valami zászlórudat, és vitte diadalmasan. Nem volt ereje tiltakozni. A közgyűlést az egy saroknyira található általános iskola menzáján tartották. Korán érkeztek, még csak néhányan ücsörögtek a szellőzetlen, főzelék és hónajszagú ebédlő egy hosszú asztalánál. Ilyen lakók. Nem sima járókelők, meg tömegközlekedők, a pofájukra volt írva a lakóság, hogy egy alomból szalajtották mindet. Buzi néni szívélyesen köszöngetett, az asztal fönn foglalt helyet. Gondosan kipakolt a cekkeréből néhány öreges gyöngybetűkkel sűrűn teleírt lapot, majd mellé helyezte ormótlan esztékes szemüvegét. Ő az asztal legtávolabbi végéhez ült. Próbált ellenszenvesnek tűnni. Ez sem segített. A hat előtt pár perccel befutó, olyan tipikus, kedves pár szinte gondolkodás nélkül mellé kanyarintotta magát. Nyilván életkori megfontolásokból. Olyan genetikusan kedves fejük volt, hogy dögöltek volna meg ott, ahol az anyjuk lepottyantotta őket, egyforma vastag keretes szemüveget viseltek, oldalválasztékos fénylő sötét barna frizurát, egyszerű letisztult jó minőségű ruhákat és állandóan egymás kezét szorongatták. Agylerohasztó kedvességgel hozzáfordultak és érdeklődtek, hogy neki is ez az első lakógyűlése. Ja, mondta. Az úgynevezett kedves pár tagjai erre bemutatkoztak, és megállapították, hogy biztos ő is nem régen költözött ide. Ja, mondta, mert nem volt kedve beszélgetni. Reménykedett, hogy nem lesz szem előtt, mert nyilván minden fontos esemény Buzi néni közelében fog zajlani. Tévedett. Kiderült, hogy az a bagótól rekett, csutakhajú, bibircsókos nő mellette a közös képviselő. Észrevétlen, centinként csúsztatta arrébb a székét, hogy legalább a szagát ne kelljen éreznie, de az úgynevezett kedves párhoz sem akart túlságosan közel kerülni. Egyébként szinte mindegy volt. Azt a, legalábbis így képzelte, lottyat konyhásasszonyok termelte elviselhetetlen, savanykás bűzt az ebédlő bármely pontján egyforma intenzitással lehetett érezni. A lakógyűlés hervasztóbb volt, mint képzelte. A közös képviselő vagy egy óra hosszat a ház első fél évének költségeit ismertette, a negyedik emeleti beázástól a földszinti csőtörésen át a tetőtatarozásig. Buzi néni bölcs pofával bólogatta végig az egészet. Aztán siralmasan hosszú ideig tárgyalták bizonyos Beliász Dezsőné ügyét, aki ugyan már nem lakott a házban, de birtokba vette az egyik földszinti tárolóhelyiséget, és évek óta nem mutatott hajlandóságot kihurcolkodni onnan. Nem tudom, mit tartott, de bűzlik, panaszolt a nyefegő hangon az a lógó állkapcsú idióta külleméhez képest meglepően szapora beszédű nő a negyedikről. Botrány, füstölgött Buzi néni. Látszott, hogy bodorított feje belsejében forrásnak indult az agy. Erre az a harmadikon lakó idősödő pasas, akit úgy tűnt mindannyian legalább annyira tisztelnek, mint Buzi nénit, előterjesztette indítványát a helyzet megoldására valami fizetési felszólítással. A többség száját sikerült betömni, megtanácskozták a kötelezettség teljesítésének határidejét, és meg is nyugodtak, Buzi néni azonban kitörni készült. És ha nem fizet? Érdeklődött csípősen. Akkor mi van? Akkor ketyeg neki a havi 10 000 forint, mondta a köztiszteletben álló pasas. Nem fog fizetni, vágta rá Buzi néni vörösödő fejjel. Látni vélte, hogy füst csap ki az orrán. Hogy ebben az országban már mindent meg lehet csinálni. Mi meg fizessük a szemetje fenntartását, mi? Élesedett Buzi néni hangja kérlelhetetlenül.
Nézze, más megoldás, kezdte a köztiszteletben álló pasas, de Buzi néni dühötten lehúrogta. Ne meséljen nekem, Ádámkám, ne meséljen. Inkább nyissa ki az ablakot, mert 600-on van a vérnyomásom. Ádámkám korát meghazudtolva pattant az ablakhoz. Perelni kell, punktum, ezt tessék jegyzőkönyvbe venni, zihálta Buzi néni. Hát micsoda világ ez, hogy még a jó tisztességes emberek parolázzanak egy közönséges bűnözőnek. Mindjárt széjjel robbanok. A közelében ülők meglapultak, egymásra sandítottak, talán számolva Buzi néni küszöbön álló széjjel robbanásának őket érintő következményeivel. Az ügyvéd úrnak sajnos igaza van, csitította a jegyző. Ha perelünk, az mind a ház költsége, és ki tudja, meddig húzódik egy ilyen eljárás. Hogy meddig? Vágott vissza Buzi néni. Felőlem az idők végezetéig. Ráérünk, nem? Ez elvi kérdés. Ha akarja, fizetem a pört. Igen, a nyugdíjamból, de ezt a szégyent én el nem tűröm. Az újabb, immár többek felől érkező csitításokra Buzi néni gyöngybetűkkel teleírt papírjaival legyezte magát, egyre valami olyasmit zihálva, hogy micsoda a világ meg szégyen, és hogy ezt kelljen megérnie ebben a korban. Aztán egyszerre lecsapta a paksamétát. Azt csinálnak, amit akarnak, közölte megtört, elhaló hangon. Én befejeztem. A vérfagyasztó csöndben roncsebkendőt vett elő, és a homlokát törölgette. Lemondok a számvizsgáló bizottság elnöki posztjáról. Kollektív felhördülés. Nem, ne is próbálkozzanak. Nekem ennyi izgalmat már nem bír el a szívem, pihegte sértettem Buzi néni. Oda is nyúlt szívtájékra, mutatva, mennyire nem bírja. A többiek erre kórusban kérlelni kezdték, hogy nála jobb, precízebb és alaposabb bizottsági elnököt egyszerűen keresve sem találni, és ő is tudja, mekkora szükség van rá. Az az érzése támad, hogy már számtalanszor elpróbált színjáték szemtanúja. Át kell adni a stafétabotot az ifjúságnak, rázta a fejét Buzi néni. Tekintete előbb az úgynevezett kedves párra, majd ő rá vándorolt. Mindhárman behúzták a nyakukat. Ő a viaszos vászon abrosz piros-fehér kockáit rajzolgatta körbe a tekintetével. A lényeg, hogy mindenki érezze magáénak a ház összes problémáját, lehelte Buzi néni olyan hangon, mint akinek ez volt élete utolsó kinyilatkoztatása, kéretik aranybetűkkel felvésni a jegyzőkönyvbe. Mi ezzel nagyon egyetértünk, de sajnos az időbeosztásunk nem teszi lehetővé, magyarázkodott az úgynevezett kedves pár női tagja, ráadásul rengeteget utazunk is. Honokul merett maga elé. Neki ehhez az egészhez semmi köze sem volt. Mint ahogy ezt egyre inkább érezte, semmi máshoz sem. A többiek megújhodó lendülettel kezdték kórusban kérlelni Buzi nénit. Egy évre még drága Janka néni vette magához a szót, egy kislányos arcú, rövidhajú, 20 évesnek tűnő, fából faragott fülbevalót és lemvászon ruhát viselő lány, abból az irritálóan szelíd fajtából. Nekem még egy évig tart a gyes, addig én sem mondok le a tagságomról. Utána, ugye, hát persze Zsófikám, ne is mondja, két kisgyerekkel tudom én, bólogatott Buzi néni mély együttérzéssel és elismeréssel. Ez nyilván a többieknek is szólt, akik példát vehettek volna Zsófikáról. Zsófika szerényen mosolygott. Buzi néni hosszan, mélyet sóhajtott. A lakók feszülten várakoztak. Ezt a kérdést még újra tárgyaljuk a közös képviselő asszonnyal, jelentette ki végül. Sötét pillantást vetett mindnyájukra. De most ne raboljuk a drága időt. Néhányan megkönnyebbülve kifújták a benreket levegőt, köhintettek vagy megmozgatták a tagjaikat. Következő napirendi pontunk, igyekezett magához ragadni a szót a közös képviselő, a függő folyosók ráccsal történő felszereléséről való szavazás. Erre ő is hegyezni kezdte a fülét. Mint talán néhányan már tudják, kértünk is rá árajánlatot, és lakásonként mindössze 25 000 forintról lenne szó. Elnézést, tette fel a kezét az úgynevezett kedves pár férfi tagja. Nekünk 8 előtt pár perccel mennünk kell, meg tudjuk esetleg addig gyorsan beszélni a biciklitárolók kérdését? Mi ezt már jeleztük a... Persze, kedvesem, tudunk róla, öltötte magára Buzi néni legnyájasabb ábrázatát, immár a vérnyomás problémák legapróbb jelenélkül, de ha nem bánják, én is készültem néhány közérdekű kérdéssel, amelyek, ha jól számolok, többeket érintenek, mint az önök kerékpártárolója. Nem csak minket, hanem próbálkozott az úgynevezett kedves pár férfi tagja, de Buzi néni rendületlenül hasított előre. Igen, Kovácsik Áront is, hogyne, bólogatott megértően, aki úgy látom ma nem tisztelt meg minket a jelenlétével.
Közös képviselő asszony, megengedi, hogy végigfussak ezen a néhány apró kérdésen? Lengette meg a paksamétáját. A rácsok felszereléséről én már beszéltem a lakók többségével, azt hiszem csak a rend kedvéért fogunk szavazni, nincs igazam? Néhány helyről egyetértő morajlások. Hogy húznának fel, élve arra kurva rácsra, formálta a szavakat hangtalanul. Az úgynevezett kedves pár férfi tagja cinkos pillantást vetett rá. Elfordította a tekintetét. Buzi néni orrára illesztette az asztalon heverő vastag pápa szemet. És elkezdte. És folytatta. Minden újabb pontnál akadt hozzászóló. Minden újabb pontnál újabb verejtékcsöp vándorolt végig a gerincén, egészen az alsó gatyájáig. Kiszáradt. Olyan pálott volt az egész világ, mintha mindannyian egy gigantikus konyhásasszony hónaljába szorultak volna. Nem fütyülhetett. Nem dobolhatott. Néhányszor leragadt a szeme. Még el is bóbiskolt. Álmában Buzi néni szónokolt. Megrázkodott, kinyitotta a szemét. Buzi néni szónokolt. És még mindig. Már-már halucinált, amikor Buzi néni elégedetten leütögette paksamétája sarkait. Örülök, hogy végre megbeszélhettük ezt, mosolygott jóságos anyóka ábrázattal, bár neki fogalma sem volt, mit. Ha valakinek van még hozzászólása, elnézést, tette fel a kezét ismét az úgynevezett kedves pár férfi tagja, nem következhetne most már a biciklitárolók kérdése? Nekünk hamarosan muszáj egy kicsit felgyorsítanunk a dolgokat, szabadkozott a jegyző. Ha nem sietünk, kitoloncolnak minket az iskolából, tette hozzá kis kacaj kíséretében, mint aki valami humorosat mondott. Nem feledkeztünk meg a biciklitárolókról, sietett megnyugtatni őket a közös képviselő, de kérem, ha tehetik, még várják meg utolsó napirendi pontunkat. Janka néninek azt hiszem igaza van. Régóta esedékes kérdés a függő folyosók ráccsal való felszerelése, és hamar döntésre fogunk jutni. Rövid kitérő következett az utóbbi időkben különösen megszaporodó betörésekről. A lakók persze nem bírtak megmaradni a seggükön, többen fontosnak tartották közbeszúrni a saját érdektelen históriájukat. Az úgynevezett kedves pár tagjai fészkelődtek, pusmogva vitatkoztak. A közös képviselő újfent ismertette a roppant kedvező árajánlatot, a rácsok jellemzőit és a munkálatok megkezdésének időpontját. Valaki aggodalmasan felvetette, hogy nem lehet-e szétfűrészelni a rácsokat. A közös képviselő még részletesebben ismertette a rácsok jellemzőit. Valaki aggodalmasan felvetette, hogyan egyeztethető mindez össze a társasházakban érvényes tűzvédelmi szabályzattal. A közös képviselő részletesen ismertette a hatályos tűzvédelmi szabályzatot. A hatályos tűzvédelmi szabályzat kimerítő áttekintése közben elképzelte, hogy az abroszalat kínos lassúsággal elnyiszálja az ereit az asztallak kissé karcos szélével. Fájdalmas lenne, de megpróbálná úgy intézni, hogy mindenkire fröccsenjen belőle. Az úgynevezett kedves pár tagjai egyre feltűnőbben fészkelődtek és vitatkoztak. Aztán a közös képviselő szavazásra bocsájtotta a kérdést, a rácsokét. Minden kéz a magasba emelkedett, kivéve az övét. Konokul merett maga elé. Ellenszavazat? Kérdezte a közös képviselő. Felsandított. Senki sem moccant. Akkor tehát abszolút többséggel megszavaztuk a függő folyosók zárható ráccsal való felszerelését, nyilatkoztatta ki a közös képviselő. Elmúlt 8 óra, és még mindig nem beszéltünk a biciklitárolóról, szólt közbe az úgynevezett kedves pár női tagja, most már leplezetlen idegességgel. Hát arról ma már nem is fogunk aranyos, nyugtatta meg kedélyesen Buzi néni.

0: Tilos Rádió, a kertokar ott halljátok, és benne pedig üdvözöljük Szendi Nórát. Mit hallunk most?
1: A Természetes Lustaság című készülő regényemből olvasok fel részleteket, ami jövőre fog megjelenni a Kaligram kiadó gondozásában.
0: Akkor folytassuk is gyorsan.
1: Milyen volt demokráciában élni, Nyuszi? Hogy érezted magad? Jó volt, affektált a Nyuszi laposat pislantva nem nagy meggyőződéssel. Egy ideig így azért el lehet tűrni. Hamiskás mosoly kunkorodott műszája sarkában. Egy kicsit hiányzott a csoki, tette hozzá. Ezen mindenki jót derült. Ricardo megpaskolta Nyuszi rezgő húsú combját. Jól viseljed magadat, ecsém, ahogy egy worst ladyhez illik. Talán rosszul viselkedett? Nevetett Sudár Balázs a műsorvezető. Egy korábbi szériából importálták a műsorba, pedig akkor olyan unalmas figura volt, hogy kiesett harmadiknak. Csináltak vele valamit, vagy csak nagyságrendekkel több kokainhoz jutott, mint korábban. Önmagában azért elég gyéren mutatott, úgyhogy berakták mellé dekorációnak Aranyosi Vivient, az egykori Arianna Goldot, akit most már persze nem szabadott így nevezni, mert, mint nyilatkozta, a meditáció és a jóga segítségével jobb emberré vált, és maga mögött hagyta felnőtt filmes múltját. Most modellkedett, életmódblogot vezetett, és úgy látszik immár műsort is, ami annyit tett, hogy egyik lábáról a másikra állt, egyik oldalról a másikra billentette a fejét, és ő csipoghatta el a könnyen bemagolható szövegrészeket, például ő figyelmeztetett minden műsor valamely pontján, hogy a tét hatalmas, egészen pontosan 40 millió forint. Ha nézzél rá, tesó, tudod milyen? Mondta Ricardo büszkén. Zsivány ez, nagy zsivány, paskolta meg ismét Nyuszi combját. Ha nem fér meg a bőriben. Hát teszel is róla, mesterem, hogy ne férjen, nevetett Sudár Balázs, Nyuszi álpironkodva vihogott, aztán azt kérdezte, milyen volt elnöknek lenni. Nem panaszkodhatok, tesó, jelentette ki Ricardo elégedetten, enyhén kihúzva magát. Szerintem kiálltam a sarat. Való rám az ilyen szerep, tudod? Szigorú vagyok, de igazságos. Nyuszi műszempillái sűrű rácsán át majd kicsurrant szerelemtől olvadozó pillantása. A demokráciáról szóló tematikus hét végénél már csak az ökohét lezárultának örültek jobban a villa lakói, amikor maguknak kellett áramot fejleszteniük egy szobakerékpár tekerésével. Ő ezen a ponton adta volna fel az egészet. Többen hisztériás rohamot kaptak, mert a bicikli nyerge feltörte a seggüket, illetve lázongás robbant ki, amikor Andi hajsütő vasának működtetéséhez legalább egy órányi tekerésre volt szükség. A demokrácia hét annyiból komolyan vehetetlen volt, hogy a lakóknak ugyan be kellett osztaniuk egy heti villazsetont, de volt egy fix keretük, amiért nem kellett megdolgozniuk. Úgy tűnt, az egész branchból egyedül a jelentős többséggel elnökké választott Ricardo van tisztában az élelmiszerek áraival. Nyuszi szinte minimális nyafogással, hősies elszántsággal mondott le betevő csoki adagjáról. A hét második felében, amikor már csak olcsó parizerre futotta, valami felvágottra, amire neki sohasem lett volna pénze, kitört a sejemsonkavész. Nem elég, hogy egy fél műsoridőt az utolsó sejemsonkáért való összecsapás, majd ennek utórezgései töltöttek ki, a hét zárásakor, a legemlékezetesebb pillanatok összefoglalásakor ismét vagy 5 percet szenteltek neki. Kislattyogott a konyhába megmikrózni egy leveskockát. Elment a kedve a műsor utáni live-tól, Nyuszi és Ricardo győzelmi reszelésétől és a többiek megkönnyebbült bebaszásától. Kéne keresni egy archív parlamenti közvetítést. Főként elalváshoz használta őket, de némi kitartással egész vicces kontenteket is lehetett találni. Egyébként már önmagukban a degenerált pofáik. Egy-két alfahím, többnyire kopaszodó, ronda, szemölcsös, tokás, farnehéz csávok, bajszok mindenféle méretben és formában. Plusz pár nő, valami frusztrált környezetvédő picsák, meg egy szétbotoxolt, sejpegő, kiskosztümös nyanya. Ő korábban azt hitte, a parlamentbe kerüléshez legalább annyi feltételt szabnak, hogy beszélni tudjanak. Nem tartotta valószínűnek, hogy a Kossuth Lajos, meg az Ötvös Lórán, meg az ilyen formák papírról nyökörézték a szövegüket. Ezek a hulladékok olyanok voltak, mint a villalakók, amikor feladatot kapnak, hogy mondjuk írjanak verset vagy valamit. Aztán időnként náluk is kitört a balhé, amire mindig rá is tette egy lapáttal a villamester, házelnök. Ő volt a sok fasz közül a legnagyobb, nyilván direkt ez alapján választotta meg a többi kisebb pöcs. A kedvence ezt többször is végignézte, még fel is rötyögött párszor hangosan az arcmimikákon, az a videó részlet volt, amelyben egy matyó hímzéses ingben feszítő, körszakállas, zselézethajú, flegma figurára rúgott ki épp. Látom, frakcióvezető úr minden alkalomra kitalál valamit, amivel magára vonhatja a figyelmet, recsegte szigorúan a házelnök. Elmondhatnám, amiért szót kaptam, vagy ismét a ruházatomon szeretne élcelődni ahelyett, hogy a haza szétlopásáról beszélgetnénk, érdeklődött a flegma figura. Frakcióvezető úr, szedje össze magát, legyen szíves, csikorogta a házelnök, és kísérelje meg diszkrétebben viselni az alkarján azt a tetoválást, amely, ha jól veszem ki, tiltott önkényuralmi jelkép. Figyelmeztettem, hogy pillanatokon belül megvonom öntől a szót, ha ebben a stílusban folytatja a felszólalását. Szégyen! Ordított be egy kopasz, fekete inges pofa a flegma figura mögött. A többi pártárs zúgolódott. Az! Szégyen! Szívott egyet az orrán a házelnök. A kamera valamiért ijesztően rázúmolt a fejére. Azt lehetett képzelni, hogy mindjárt olyan hangot hallat, mint a Darth Vader. Képviselőtársaim, próbálják meg Elter frakcióvezető urat meggyőzni arról, hogy nem a kocsmában van a huligán haverjai közt, hanem a 110 éves magyar országgyűlésben. Elképzelte Ricardót házelnökként. Ő biztos pont leszarná, kik mivel varratják tele magukat, meg milyen röhelyes hacukákba jelennek meg. Végül is az ő bajuk.

miután Misu valahogy kiszagolta, hogy ő is ezt a szót használta, vesés, rászállt valamelyik vacsora után. Vagyis hát a Pali bácsiék klubja, amit a Misu is előszeretettel látogatott, de mások is, például az a bajuszos figura, akiről egy szimpla uzsonnás zacskó lógott, televérrel valahogy a pizsama nadrágjához tűzve, mert azt mondta, már nagyon húz, szóval ez a klub pont az ő ágya mellett ülésezett, nyilván már az érkezése előtt is. Pontosabban a Pali bácsi és az ő ágya, vagy a Náci bácsi és az ő ágya közti szakasz mellett, de az ő szempontjából ez mindegy volt. Még értette is, beletörődve, hogy egyes embereknek lételeme a pofázás. Hogyha középen verődnek össze, Hipertóni azonnal kezdi, sőt megfigyelte, hogy van egy csicska vénember, aki amúgy egész nap mered a plafonra üveges tekintettel, de Hipertóni panaszához azért rögtön hozzányekereg valamit. Nem akart Hipertóni lenni. Amúgy is fáradt volt még, hogy mindenem fáradt volt még hozzá, hogy mindenem felhúzza magát. Épp elég volt pár olyan körülmény, mint Misu. Pali bácsiék meg úgy vették, hogy köztük ül, vagyis, hogy velük. Akkor is, ha meg sem ukkant. Még csak nem is ült rendesen, inkább felpolcolta magát. Néha kérdeztek tőle is valamit, néha ő is a többiekkel nevetett a poénokon. Néha akkor is, ha nem értette őket. Néha a többiek nevettek azon, amit ő mondott, bár nem szánta viccnek. Szóval maga is vesés, zökkent az ágya szélére Misu, megelégelve Pali bácsi és Náci bácsi politizálását. Tényleg unalmas volt, de jól esett hallgatni. Olyankor ki tudott kapcsolni az agya, és csak nézett. Misu a fekhelyére dobta pizsamás hájas seggét. Ideiglenes otthona megnyekkent. Rosszat sejtve felsandított. Hát olyasmi, mondta. Nem akart közösséget vállalni Misuval. Most robbant le, nem is tudta eddig? Érdeklődött mohón Misu. Na, szerencse, legalább behozták időben. Mikor először voltam itt, élből tropára volt a vesém, úgy képzelj el. Azt mondták, Campez Dolores, ez a vese mehet a kukába, ezt én már nem fogom az életbe használni. Ha jó van, hát mit csináljak, ez van, kapják ki, rakjanak össze, csak hadd menjek vissza mielőbb melózni. Tudja, egy vendéglőnk van a nejemmel, házias ízek, ma, prima kis kerthelyiség, az a mindenem nekem, a lételemem, úgy képzelj el, én abba belepusztulok, ha nélkülem megy a bolt. Na de nem úgy van az, hogy csak úgy lehet ugrálni egy szem vesével. Valakinek megy, valakinek nem, ez ilyen alkati dolog. Egy évet vártam új vesére, úgy képzelj el, addig meg dialízis. Maga hogy bírta az elsőt? Mit? Kérdezte. Nem akarta tudni. Igyekezett nem gondolni semmilyen vesére, sem a Misuéra, sem a magáéra. A művesét tudja ott, ha kimegy arra a folyosón. Sem igazira, sem műre. Nagyjából olyannak képzelte, mint a gimnáziumi bioszertár torzójába pakolható, babforma plastikszervet, amivel a Holzer Matyi bebaszott egy ablakot. Egyszer berakták a kabát zsebébe. Csak egy műanyag szar volt, de utána majdnem hányt. Míg Misu előrébb hajolt a szövegelés hevében, félkézzel a matracon támaszkodva, ő centiről centire csúszott feljebb a párnán. No, csak figyeljen oda, lehet, hogy lesz még benne része. Lengette meg a mutatóujját Misu szinte gyönyörűséggel, aztán valami fisztuláról magyarázott, hogy olyat kap az ember, ügyesen beépítik neki a vénája meg az artériája közé, hogy rendesen meg lehessen forgatni a vérit. Ideni, akarja megtapintani? Elhiszem, vágta rá. Majdnem hozzátette, hogy nagyon érdekes. Semmi az egész, mondta Misu, legyintését gazdaságosan egy homloktörléssel kombinálva. Tisztán látta a verejtékcseppeket, amint Misu pizsamája helyett az ő paplanjára peregnek. Ha sikerül ez a második beültetésem, ki is szedik végleg. Akkor most magában kezdte... Magának ilyen művesélye van? Sietve meghúzta a teát. Dehogy mű, düllesztette a mellét Misu önérzetesen. Egy igazi, egészséges, prima vadiúj kis vese. Reméljük meg is marad a helyén. Tudja, egyelőre csak barátkozunk, sípolva nevetett. Az előzővel nem jöttünk ki valami jól, az egy fél évig bírta a strapát, aztán itt nyisszantó mozdulatot végzett Tömzsi nyaka előtt, és ismét, mint egy rutinból, ahogy a szaftos történeteken szoktak, zihálva röhögött egy sort. Jaj, kapott karéjokba rendeződő oldalához, ez most nem tetszik neki.
Figyelte a görnyedő, vörösödő fejű Misut, nem repede föl, mint egy szósztól szétázott, dugig tömött gírosz, hogy pont az ő ágyára löködjön ki belőle elvetélt magzatként az új veséje, ami azért elég nagy fasság lehet, hogy új, olyan nincs, hogy csak úgy lombikba kinövesztik, vagy ha van is, azt nem egy ilyen parasztra fogják elpazarolni, ilyesmiket amerikai milliomosok kapnak. Hát tudja, csak azért okoskodok, törölgette a homlokát Misu, mert ha ne adj úristen, magával is ez történik, már tudja, hogy nem kell olyan piszakul félni. Mindent karba lehet tartani, én nem azt mondom, de előbb-utóbb azért a rossz vese kifárad, és akkor pif, konyec. Én aztán világéletemben tökös gyerek voltam, még boxoltam is sokáig, úgy képzelj el, ez itt rajtam mindegy merő izomból volt egy nád, hát nem kaptam el soha, hát képzelheti, hogy telecsináltam a gatyámat, amikor megtudtam, hogy belém milyen csöveket, meg tűket fognak dugdosni. Na, csak ezért mondom, hogy semmi pánik. Pár alkalmat leszámítva, amikor, úgy képzelj el, szó szerint, mintha félholtra vertek volna, egy semmiség az egész, gyorsan meg lehet szokni. 3-4 óra, azt lezavarja reggel, aztán mehet a melóba. Különben ez is alkatfüggő, van, aki egy az egybe ki van ütve fél napra, másnak meg se kottyan. Hát ugye nem vagyunk egyformák. Tudja, engem az bolondított meg kezdetben, hogy nem mozoghatok. És ha én nem mozoghatok, hát az embertelen, úgy képzelj el, én nem bírok magammal mindenem viszket, csak annál jobban mennék, minél inkább nem szabad. Na, ne nézzen így! Paskolta meg a kezét barátságosan, mire ő akaratlanul összerezzent, szoktam túlozni, de nem ilyenekben, nekem elhiheti egy semmiség. Érezte a bőrén Misu izzadt tenyere nyomát, és lassan elszámolt 10-ig, ami után már nem olyan feltűnő, ha a paplanba törli a kezét. Különben lehet, hogy maga megúszta, fél évente bejön kontrollra, aztán csókolom, mondta biztatóan Misu. Ha meg mégse, hát nézze a jó oldalát. Nekem például, úgy képzelje el, legjobb cimboráim vannak a vesések közül. Összehozza egy ilyen az embereket, elhiszi? Bármit készséggel elhitt volna, csak legyen vége ennek. Magát látta egy csapat vesés közt, akikkel állandóan a veséikről kell társalogni, meg a saját veséiről is megosztani minden megoszthatót, hogy a többiek is okulhassanak. Lehet, hogy röntgenfelvételeket is visz mindegyike, hogy más a kölykét mutogatja. Tudja, mikor így összeülünk vesés fiúk, hát azért lecsúszik egy-két sör, mondjuk is mindig, hű, de szomjasok ezek a vesék, röhécselt Misu felsípolva. Hát na de kérem, ennyi, azért az embernek vigyázni kell, nem lehet már csak úgy dúr beleérti. Nekem különben ez volt, ami megizzasztott, ezt megszokni, a jó fűszeres, húsos dolgok, az mind sztornó, nehéz ételek, sültek, pia, elfelejteni. Le is futott pár kiló az utóbbi években, úgy képzelj el, hát nem így néztem én ki. Szereti a bort? Már a jófélét, most nem ezt a bolti vackokat gondolom. Nem, mondta a kelleténél talán egy lehelettel ellenségesebben, nem iszom alkoholt. Na, látja, az nagy szerencse, örült helyette is Misu. Egyel kevesebb lemondás. Ez volt nekem a tragédiám, hogy a feleségemnek ezek a csoda ételei, meg lagzin, mindenki a disznósültet, én meg rágom a tört krumplit, érti, és még csak be se rúghatok bánatomban, vágott Fancsali pofát, aztán minden átmenet nélkül pizsamás sonkájára csapva felröhögött. Ideiglenes otthona megrázkódott. Miáj, öcsém, ne háborogj a sorsod ellen, szólt hátra Pali bácsi Kenneth teljesen, műanyag székével továbbra is náci bácsi felé fordulva. Többfelől nevetgélések. Nem háborgok én, Pali bátyám, csak a fiatalemberrel beszélgetünk, mondta jókedvűen Misu, gondolatban nyilván hozzáértve, hogy mi vesések. Hol tartottam? Fordult visszafelé. Szóval nincs semmi szenvedélye? Nincs. Hát maga egy kész főnyeremény, gondolom erre már a nők is rájöttek, ha van egy csöpp eszük, kacsintott, nekem nincs ilyen áldott jó természetem. A bagót, avval még küzdök, pedig mondja eleget a Máté doktor, hogy nem kéne. Tudom én, nem kéne, de mit csináljak, valamit csak kell néha érti. Látom, nem érti, de hát ebben is mások vagyunk, az egyik megveszik érte, a másikat hidegen hagyja. A Máté doktor egyébként, ha már így feljött, hát az már szinte családtag. Meghívtuk vacsorázni is tavaly, feleségem háromfogásos lakomával készült, úgy képzelj el, de evett is szépen, volt étvágya a doktor úrnak, nevetett köhécselve Misu. Pár pillanatra elkalandozott a tekintete, mint aki gyönyörködő nosztalgiával idézi fel a doktor úr táplálkozásának folyamatát. Ő valahogy a buldog pofájú főorvos urat képzelte a Máté doktor helyébe, és azt is képzelte, hogy ez a buldog pofájú Máté doktor vesével táplálkozik,
úgy nyílik a szája, mint az Aliennek a 8. utasban, egy tál véres vese van előtte, és azt nézi a Misu és a Misuné elfogódott büszkeséggel. Igazából azért kell az ilyen Misuknak éveket várniuk, mert a buldog pofájú Máté doktor falja fel a veséket. Ami nem ízlik neki, azt varják bele a tirpákokba. Na, ehhez meg mit szól? Vigyorgott rá cinkos pofával Misu. Visszahőkölt, hogy most mindjárt megmutatja a műtéti sebb helyét, vagy valami csövet, zacskót, kilógó eret, beépített üvegfalú bélben a szart, amilyen van, bármi kitelik tőle, ha a faszába építenének ilyen fisztulát, azt is megmutatná. Még mindig ugyanott tartanak, intett az állával Misu Pali bácsiék felé. Vén komcsik, nem szégyellitek magatokat? Bömbölte suttogva, ezt már Pali bácsiéknak és sípolva vihogott. Ennek is mindenbe bele kell ütni az orrát, morogta Náci bácsi. Mindhárman vihogtak. Misu túlrajzolt mozdulatokkal forgatta a halántékánál a mutató ujját, ő rá kacsingatva. Igazuk van, szólalt meg. Fogalma sem volt, miről beszélnek. Mindegy volt, a Pali bácsiéknak az oldalára akart állni. Vagyis inkább el a Misunak az összeizzadt, összevesézett, összefisztulázott oldaláról. Nem akarnak maguk hárman pártot alapítani? Rötyögött Misu. Míg felküzdötte magát az ágyról, hosszasan sípolt. Pár év és meg fogsz dögleni, bazd meg, mondta magában Misunak. Aztán hirtelen tudta, hogy tényleg. Hogy ezt most nem kívánta, bár akár kívánhatta is volna, de nem ez volt a lényeg. Valahogy tudta. Nézte Misut, ahogy az oldalát fogva visszakecmereg az ágyához. Semmilyen vesére sem akart gondolni. Sokáig nyeldekelve itta a túlcukrozott teát.

citromos szódát? Ismételkedte megütközve Kánya Jani. Azt szoktam, vonogatta a vállát. Ne viccelj! Egy pillanat türelmet, fordult a felszolgálóhoz nyájasan Kánya Jani. A felszolgáló udvarias félmosollyal bólintott. Azt remélte, elhúz, amíg ezt a kínos jelenetet letudják, de lehajtotta a fejét, összekulcsolta a háta mögött a kezét, és meg sem moccant. Ideges pillantást lövelt felé. Kánya Jani halkan és diszkréten győzködte őt valami specialitásról, amit a kedvéért és feltétlenül, még azt is el tudta volna képzelni, hogy egy ilyen helyen nem is tartanak mást, mint specialitásokat, életükben nem hallottak olyasmiről, hogy citromos szóda. A szeme sarkából a felszolgálót figyelte, aki tárgynak álcázta magát, mint egy döglöttséget mímelő állat, miközben látszott a semmiféle érzelmet nem tükröző hüllőfején, hogy minden szavukra figyel, és nyilván már a következtetéseket is levonta az ő csóróságával kapcsolatban, ha eddig ránézésre nem lett volna nyilvánvaló. Valami könnyed délutáni frissítőt tudna esetleg javasolni a barátomnak? Fordult a felszolgálóhoz nyájasan Kánya Jani. Alkoholosat vagy alkoholmenteset óhajt, moccant ki hibernált hüllő állapotából, hasonló nyájassággal a felszolgáló, ő felé fordítva joviális pincérmosolyát, mégis az volt az érzése, hogy valami titkos összeköttetésben áll Kánya Janival, mondjuk elrejtettek az asztal alatt egy gombot, amelyről kizárólag Kánya Janinak van tudomása, és azzal irányítja ezt a lakálynak öltöztetett gyíkot. Inkább menteset, dünnyögte. Meleg szívvel ajánlhatom házi limonádéinkat, bodzaszörpös, lájmos, vadszamócás, áfonyás, gránátalmás, valamint homoktövises, passiógyümölcsös ízekben, továbbá széles smoothie, illetve alkoholmentes gyümölcskoktél választékkal szolgálunk. Csusszantak, siklottak a lakálygyík szájából a szavak, mintha tükör simára vakszolt padlón valahol Kánya Jani luxus villájában, luxus életében. Míg ernyetten hagyta elvágódni magát és elveszni a fonalat, Rizs Blankára gondolt, mint múlt vasárnap óta állandóan, és feltételezte, hogy mostantól egész hátralévő, innentől fogva teljesen eseménytelen életében, hogy ő vajon melyik limonádét választaná. Biztos a tövises passiósat, annak van a leghülyébb neve. Neki erről az a Jézus trancsírozós film ugrott be, amit nem bírt végignézni, pedig valaki mondta, hogy egész jó horrort kihoztak a sztoriból. Jézus koktél. Rizs Blanka viccesnek tartaná ezt a fasságot. Tartaná egy másik életben. Tartotta volna ebben az életben. Ha esetleg gondolkodna még rajta, egészen nyugodtan majd visszajövök, mondta szolgálatkészen a lakágyik. Legyen egy... próbált sebesen kapcsolni. Legyen ugyanaz, amit ez az úr kért. Azt, hogy ez az úr, egy kicsit elharapta. Nem volt biztos benne, minek kéne neveznie Kánya Janit, vagy egyáltalán hogy kellene vagy szabadna beszélnie ebben a helyzetben. Kitűnő választás, bólintott a lakágyik. Ezt tényleg a Kánya Jani programozta. Étlapot esetleg parancsolnak az urak? Akkor tehát két aperol spritz már is hozom. Ismét és ismét bólintott, minden bólintással, mint egy szimbolikusan meghajolva feléjük. Ha a kettejük világban elfoglalt helyzetét nézte, neki kellett volna a lakágyik előtt hajbókolnia. Mondjuk a cipőjét fényesítenie reggelente. És ez látni fogja, ahogy a Kánya Jani állja a teljes cehet. Mert efelől a citromos szóda kérdés felmerülése óta nem volt kétsége. Rendben, ez is csúsztatás volt. Már akkor is pontosan tudta, amikor leültek ide. Sőt, már akkor is, amikor némi eltévedés után befutott a vigadó térre verejtékfoltos ingben, ez a cucca tűnt a legvállalhatóbbnak, de mégsem olyannak, mintha direkt a Kánya Jani kedvéért vágta volna pucba magát, jól lehet bizonyos szempontból pontosan ezt tette. Talán már akkor sejtette, amikor felhívta Kánya Janit azon a minden esték legszarabbikán. Ide jutott, itt tartott. Hát akkor egészségünkre, emelte magasba Kánya Jani a poharát. Remélem, már jól van a vesséd. Jó, persze jól, bólogatott szórakozottan, és tőle szokatlanul mohón kortyolt az italába.

esélye is gyáva hozzá. Ennek az egésznek, ami ő maga, végtelen időre halasztódik az elintézése. És te, érdeklődött Kánya Jani, te jól vagy? Megvonta a vállát. Hát te, dünnyögte, részint, hogy témát váltson, részint, mert valami rossz érzése támad Kánya Janival kapcsolatban. Hogy ő de kurvára utálja a Kánya Janit, meg így burzsújgeci, meg úgy burzsújgeci, aztán csak felhívja, amikor kéne, pedig még azt sem igazán tudta, hogy egész pontosan mi kéne. A rizs blanka az kéne, de hát nincs, és nem is lehet, és már megint rágondol, és a gondolásának az irányát kellene valahogy másfelé téríteni, valamivel, ami legalább van. De nincs semmi. Ha legalább pénze lenne, egy csomó dolgot beszerezhetne, amivel leköthetné az üres járatban pörgő, rohadozó rizs blanka emlékmaradványokkal tömött agyát, például először is venne egy jó gépet, nem laptopot, hanem egy kurva jó gamer PC-t bazi nagy monitorral, amilyen a Bardi Bandinak van, akit, ha lenne pénze, kirakhatna az otthonából, de még annál is jobbat, ilyen 3D-s hangrendszerrel, és azon baszatna a Dirty Town 5-öt, hiperrealisztikus hentelőhangokkal, meg egy tévét is vehetne, előfizethetne 100 csatornára, és kapcsolgathatna a fotelből, meg szerezhetne egy kényelmes fotelt is, bár az ágyból is nézhetné a tévét, és ha már itt tartott, nem ártana egy kényelmes ágy sem, amitől mondjuk nem hasogatna állandóan a dereka. Köszönöm kérdésed, én remekül, mosolygott rá Kánya Jani. Receptre írnám fel mindenkinek a házasságot. Ha lenne pénze, a nőkkel sem kéne többet baszakodnia. Ilyen, mint a rizs blanka, először és utoljára történt vele, de ha lenne pénze, legalább költhetné kurvákra. Semmi folytogatás, kötözés, meg hasonlók, csak időnként beleverni valakibe a farkát, az tiszta ügy. Jó, esetleg néhaságbe, és ennyi, nincsenek túl nagy igényei. Ebben tudod, én már csak ilyen régi vágású fiú vagyok, mondta elgondolkodva Kánya Jani. Mostanában szörnyen divatos azt hangoztatni, hogy ez csak egy papír, formaság. Kövezzenek meg, de szerintem meg ez a papír a család alapja. Félnek a felelősségvállalástól. Manapság mindenki, nem figyelted meg? De, bólogatott kissé zavartan, visszazökkenve a pillanatba. Szerintem nem kellene mindent elvetni pusztán azért, mert múltja van, mondta Kánya Jani. Persze félre ne érts, te is tudod, hogy a haladás szerelmese vagyok, abban, amiben tényleg szükség van rá. Elvégre ez a munkám. Egészen kiváló, csettintett a nyelvével az italát tanulmányozva. Ő már majdnem végzett a sajátjával, de látva Kánya Jani élvezkedő, komótos tempóját, igyekezett visszafogni magát. Szóval bizonyos dolgokat remekül kitaláltak eleink. Ilyen a házasság is. Egy férfi, egy nő, gyerekek. És nem kell az első veszekedés után mindjárt válni. Ettől vagyunk ilyen szétszórtak, ilyen felelőtlenek, vagy legalább ettől is nekem ez az elméletem. Nézd meg, már a gyerek azt szokja meg, hogy két meg három apja, anyja van háztartástól háztartásig rohangál, és mindenhol mást hall a világról. Ja, vagy egy anyja sincs, csak két apja, próbált rátromfolni röhintve. Kánya Jani finom, fanyar mosolyra húzta a száját, aztán egyszerre kihörpintette az italát. Automatikusan követte a példáját. Na igen, ez meg egy külön történet. Csak tudod, ha mostanában szóba merészeled hozni a témát, mindenki a szívéhez kap, hogy érted, miről beszélek. Ja, tudom, helyeselt vigyorogva. De ugyanez a nemi szerepekkel. Rögtön neki támadnak az embernek, hogy házi cselédet akar csinálni a nőkből. De hogy akarok, Isten őrizzen, emelte az ég felé Kánya Jani a tekintetét, mint aki csekkolja, hogy tényleg őrzi-e az Isten. Még azt az üvegplafon petíciót is aláírtam. Tényleg? Nem hallottál róla? Érdekes. Több nőt a felsővezetők közé és a politikába, az egyik legszebb kampány volt az utóbbi időkben. Tökéletesen egyetértek vele. Több szív, több lélek kellene ebbe a mi harcias, agresszív, férfias politikai és vállalkozói kultúránkba. Aki olyan ösztönös precizitással és határozottsággal mégis kifogyhatatlan szeretettel és türelemmel képes vinni egy egész háztartást, mint ők, arra megmerem kockáztatni, minden további nélkül rá lehet bízni egy nagyvállalkozást, akár egy település, akár egy ország vezetését. Hiszen mi egyéb egy ország, mint egy nagyvállalkozás, bevételekkel, kiadásokkal, kockázattal és nyerességgel? Hogy lehetne ezt elhivatottság és szeretet nélkül csinálni? Na, de elkalandoztam, nem untatlak a nagyívű eszmefuttatásaimmal.
Nem untatsz, vágta rá, centiről centire húzva maga felé az itallapot, és oda-oda sandítva megpróbálta rajta megtalálni azt a perol spiccet vagy micsodát,

szembesülendő a valósággal arra az esetre, ha el van tájolva, és mégsem Kánya Jani állná a teljes cehet. Kérünk még egy kört? Kérdezte jókedvűen Kánya Jani. Egy kissé összerezzent. Kánya Jani társaságában gyakran érezte úgy, hogy rajta kapták valamin. Bután pislogott. Kérjünk még egy kört, mondta határozottan Kánya Jani. A vendégem vagy, intett a lakály egyiknak. Kösz, motyogta. Hülyén érezte magát, de azért megkönnyebbült. Ami csodálatos magyar nőinkre, emelte magasba Kánya Jani a poharát. Szóval csupán azt akartam mondani, hogy ami engem illet, töredelmesen bevallom, hogy nem csak otthon vettem alá magam szinte mindenben Toncsinak, de bármilyen döntést hozok a munkámban, biztosan kikérem a véleményét. És olyan még nem fordult elő, hogy Toncsinak ne lett volna igaza. Ezek a női megérzések, édes barátom, mint a macska hatodik érzéke. Ez valami varázsműszer bennük. Sokszor ő sem tudja megfogalmazni, csak például arra kér, hogy ne vágjak bele ebbe vagy abba, ne kössek üzletet ezzel vagy azzal. És rendre kiderül, hogy ha a saját fejem után megyek, súlyos veszteségekbe hajszolom magam, vagy aki remek partnernek tűnt, két hónappal később csődöt jelent. Nagyot kortyolt az italába. Érezte, ahogy meglöttyen a fejében, és mintha valami kis pír szökne az arcába. Tulajdonképpen mivel is foglalkozol? Szólalt meg, mert nem volt kedve a Toncsiról való áradozáshoz. Így is minden arról szólt, hogy a Kánya Jani milyen kurva jól érzi magát a bőrében, ami folyton arra emlékeztette, hogy ő meg milyen szarul. Mondtad, hogy a várossal, tette hozzá, nehogy úgy tűnjön, semmire sem emlékszik a kórházi beszélgetésből. No igen, a város, mosolyodott ez, szélesen Kánya Jani, jó városunk Budapest. Beruházásokkal, édes barátom, olyan projektekkel, amelyek élhetőbbé, modernebbé, kulturáltabbá teszik ezt a gyönyörű várost. Kánya Jani hosszas fejtegetésbe kezdett mindenféle közterekről, parkosításokról, díszburkolatokról és kulturális komplexumokról, ő pedig most már határozottan érezte, hogy kezd a fejébe szállni az ital, és arra gondolt, mekkora buziság, a Kánya Jani nem látszik semmi, egy igazi férfi nyilván nem csípne be ilyen könnyedén. Egy hajtásra kihörpintette a maradékot. Látom, ízlik, jegyezte meg kedélyesen Kánya Jani. Kérsz még? Pajtás, ne fogd vissza magad, ritkaság, hogy így össze tudunk jönni. Meggondoltam magam, fordult joviálisan az intésére ott termő lakájgyíkhoz. Mégis kérnék két étlapot, ha szabad. A lakájgyík szélsebesen eltűzött étlapért. Arra gondolt, hogy a világban elfoglalt helye alapján valóban a lakájgyík cipőjét kéne fényesítenie, de felakasztaná magát, ha akár csak egyetlen órára cserélniük kellene. Angus tatár, fűrt tojással és pirított rostkenyérrel, hümmögött félhangosan Kánya Jani az étlapot tanulmányozva, nem hangzik rosszul, kecske sajt, terén, friss körtével, céklával, sült, nocsak, libamáj, pástétom, rebarbarával, földi cseresznyével és ropogós morzsával, ez lesz az. Tud mellé ajánlani valamilyen vörösbort? Pinot Noir, köllőbír, tökéletes. Már is hozom, bólintott a lakegyik, majd hozzáfordult. Ön parancsol valamit? Épp tele volt a szája a piával, valahogy már megint a harmadáig lehörpintette. Nyeldekelve rázta a fejét. A lakegyik könnyed meghajlással elkotródott. Ugye most nem szerénykedsz? Kérdezte Kánya Jani mélyen a szemébe nézve. Dehogy is, rázta a fejét, sietve letéve a kezében szorongatott italt. Biztos? Unszolta Kánya Jani. Nem kívánsz semmit? Nem vagyok éhes, mondta. Kánya Jani ciccentve csóválta a fejét. Neked sosem mondott olyat édesanyád, hogy nem éhségre esszük? Nem, mondta. Majdnem hozzátette, hogy semmire sem emlékszik, amit valaha az anyja mondott neki, akire soha az életben nem gondolt édesként, de aztán arra jutott, hogy ez még enyhén kapatosan is túlzás lenne. Jaj, barátom, sóhajtott Kánya Jani, te félsz élvezni a dolgokat. Már ne haragudj, hogy így okoskodom rólad. Nem baj, mondta, és újabbat kortyolt az italából. Attól félsz, hogy elszabadulsz, állapította meg Kánya Jani. Lemerem fogadni, hogy nincs nálad élvetegebb ember, és éppen ettől tartasz. Hát nincs igazam? Csak mondd meg, ha ostobaságokat beszélek. Nem, mondta bizonytalanul, és a maga elé helyezett poharat nézte. Ismét kortyolt volna belőle, de arra gondolt, legalább a lakájgyíkot meg kellene várnia. Most már biztos volt benne, hogy két vörös plecsni égtelenkedik a pofáján. Izzadt.
Képtelen gondolat volt, mégis az jutott eszébe, ahogy gimis korukban ülnek egy kocsmában Kánya Janival, és ő nem érti, miért csinálja ezt a Kánya Jani. És hogy akkor, bármennyire is utálta Kánya Janit, valahogy azért jó volt, hogy történnek vele ezek a dolgok. Jobb volt, mintha nem történnének. Jobb volt, mintha egyáltalán semmi sem történne. Aluljárókkal is foglalkozol? Kérdezte felpillantva. Aluljárókkal? Kérdezte kissé meglepődve Kánya Jani. Éppenséggel aluljárókkal is. Mire gondolsz? Van egy aluljáró, kezdte. Érezte, hogy a két vörös plecsni terjeszkedni kezd a képén. Pár pillanatig hezitált, aztán felhörpintette az italát. Mondta, hogy melyik aluljáró. Kánya Jani bátorítón bólogatott, mint egy jóindulatú tanár a balfasz nebulónak. Én nagyon kezdte, nekem fontos az az aluljáró, szoktam ott, és már próbáltam, szóval még mindig munkát keresek volna is már, csak jó lenne, nem tudsz esetleg valakit, nem tudod, hogy lehetne ott munkát szerezni? Annyira szégyelte magát, hogy kedve lett volna bedobni egy felest. Ilyen még soha életében nem történt vele. Milyen munkára gondolsz? Kérdezte Kánya Jani valamiféle üzletkötői ábrázatot öltve. Bármilyenre, mondta. Nyelt egyet. Csak nem innen a BKV-s históriád, kacagott fel Kánya Jani, mint valami elmés tréfán. Hát, végül is, mondta kényszeredetten. Na de csak nem akarsz ellenőrré vagy biztonsági őrré avanzsálni, mondta Kánya Jani. Mondom, hogy mindegy, felelte kényszeredetten. Akár. Ha ott lehetek, oltári pofa vagy, nevetett hátradőlve jóízűen Kánya Jani. Szóval hadd értelmezzelek, a rögeszméddé vált ez az aluljáró, és bármi áron ott akarsz dolgozni. Mint a banán címkéid, azokat is milyen páratlan szenvedéllyel gyűjtötted. Tényleg még mindig? Te emlékszel a banán címkékre? Kérdezte rekedten. Érezte, hogy menthetetlenül szétesik. Már hogy ne emlékeznék, édes barátom, mindig csodáltam azt a mániás, úgy értem, jó értelemben vett mániás kitartást, ami munkál benned. Köszönöm, ez mennyien ilyen néz ki, mondta Kánya Jani, ezt már a lakáigyiknak, aki nem is értette, honnan nesztelen hüllő sikamlással megjelent az asztaluknál a libamáj pástétommal. Pazar ez a bor, egészen gazdag az íze, emelte meg kissé a poharát Kánya Jani, azt hiszem kérnénk belőle egy üveggel. Ha nem bánod, pillantott rá. A fejét rázta. Nem bánta. A laka egyik bólingatva elhúzott. Annyit bizonyosan értett, hogy egy nagyobb adag piáért. Szóval az aluljáró, támasztotta egymásnak az újbegyeit Kánya Jani. Megkönnyebbült, hogy nem kell a banán címkékről beszélni. Nézd, cimbora, tehetek egy próbát. Van ott pár üzlet, ha jól emlékszem, trafik, büfé. Ilyesmi lenne reális, igaz? Nem mondom, hogy sikerülni fog, de körbe kérdezhetek. Aztán majd meglátjuk. Kösz, dünnyögte. Kösz, tényleg. Beesett vállakkal figyelte, ahogy Kánya Jani míves mozdulattal tölt neki az italból. BKV, csóválta a fejét kuncogva Kánya Jani. Haláli pofa vagy, komolyan haláli pofa. Imádom az eszed járását. Egy fickó, aki a fejébe veszi, hogy egy aluljáróban akar dolgozni, és nem tágít a tervétől. Egy falat libamáj pástétomot kent az ízlésesen a tányérja szélére rendezett pirítós falatkák egyikére. De miért? Komolyan érdekel. Építészeti, várostörténeti, közlekedési, motyogta elanyátlanodva. Mindenhogy érdekel, nem tudom, csak szeretem, mondta és közben rizsblankára gondolt. Egy kicsit húgyoznia kellett, de nem mert felállni és elimbolyogni megkeresni a klotyót. Meg félt volna, mi történne, ha eljutna odáig. Elbőgné magát, kiverné, vagy a fejét csapkodná a falba, nyilván valami drága csempébe, ami többet ér, mint az egész élete. Persze valószínűbb, hogy csak pössentene, kicsit mellé menne, ő meg azt gondolná, hogy túlfizetett lakáigyikok legalább egy kis húgyot is moshattok kaviáros evőeszközökön kívül. Persze az is valószínűbb, hogy maga törölgetné le gondosan a WC-kávát. Nagyot kortyolt az italából. Szóval te is a város szerelmese vagy, összegezte Kánya Jani. Leharapta a libamáj pástétommal megkent pirítós csücsköt. Jó, hogy mondod, látod, erre jók az ilyen kötetlen baráti csevelyek. A villájára szúrt valami értelmezhetetlen bogyót. Ki tudja, még hozhatja úgy az élet, hogy egyszer együtt dolgozunk. Kacsintott.
Nézte Kánya Janit, ahogy táplálkozik, és arra gondolt, ha csaj lenne, biztos egy ilyen Kánya Janiba zúgna bele. Nyilván odáig lenne azokért a vele születetten laza és gálens mozdulatokért, ahogy eszik, ahogy egy-egy bőséges késhegynyit ken a pirítós falatkára a libamáj pástétomból, de mégsem túl sokat, mint aki előre kiszámolta, hány ekkora kenésnyi jut éppen ennyi pirítós falatkára, és hányszor kell az értelmezhetetlen bogyókba, meg egyéb értelmezhetetlen darabkákba szúrnia a villáját, hogy egyik se fogjon el túl hamar egymáshoz képest. És ha csaj lenne, arra is vágyna, hogy ne legyen izzadságfolt a hónaljában, ami neki például egyre terjeszkedett, és vörös plecsni sem az arcán, ami dettó, és mindig tudja, mit kell mondani és hogyan, amit ő például általában sem, de most aztán már végképp nem tudott, míg Kánya Jani úgy beszélt, hogy még a kulturált étkezésre és a szája megnedvesítésére is figyelt, de hogy miről, hogy miket, egy időre elvesztette a fonalat, elfelhősödött a szeme, és kortyolt az italából. Rizs Blanka a kurva életbe gondolta, Rizs Blanka, hogy a tetves kurva életbe mikor lesz már vége, húgyozni sem ártana, csak innen még ne kelljen elmozdulni. Az esküvődön megismerkedtem egy csajjal, mondta. Nocsak, megismerkedtél egy lányjal, neszelt fel Kánya Jani. Kivel? Az imént valamiért azt mondta, hogy Kánya Jani esküvőjén megismerkedett egy csajjal. Nagyot kortyolt az italából. A Toncsinak egy barátnőjével, mondta, amit már is megbánt, amennyire ebből az egészből bármit meg lehetett bánni, mert mindent egyre tompábban és zavarosabban érzett, és már amúgy is mindegy volt. Mindegy, folytatta lomhán sietve, hogy a Kánya Jani ne kérdezze meg, a Kánya Toncsi melyik udvarhölgyéről van szó. Úgy sem lett belőle semmi. Elhallgatott. Hát, ha a Kánya Jani megkérdezi, hogy miért, és akkor elmondhatja, de mit is? Kánya Jani azonban nem kérdezett semmit, csak várakozón, csillogó szemmel nézett. Azt hiszem, lehet valami, hallotta saját, visszataszítóan kásás hangját, a hangot, amely úgy fordult megállíthatatlanul ebbe az elbaszott történetmesélésbe, mint egy részeg melós az egész napos kubikolás után hazafelé az árokba, de nekem nincs szerencsém a nőkkel. Nagyot kortyolt az italából. Valami tép elkezdett, miközben Kánya Jani azt mondta, hogy ugyan már egy ilyen jóvágású eredeti fazon. Felröhintett, bár inkább horkantott, sőt röffentett. A húgyhólyagja pulzált. A halántéka dobolt. Elismételte, ki tudja miért, hogy nincs szerencséje a nőkkel. Sajnálom, barátom, pedig te, kezdte Kánya Jani, de nem akart még egy üres dicséretet hallani. Vagy akart, persze, vagy nem akart, mindegy, egyszerűen csak közbevágott értelem nélkül. Meg is volt, érted? Böffent fel belőle, meg is volt, oda volt, értem. És akkor elkezdi, hogy neki milyen diplomái vannak. Ezt affektálva mondta, valami nem létező csajt utánozva. Hogy ő milyen életet szeretne. Nagyot kortyolt az italából. Kiről beszélsz? Kérdezte Kánya Jani. Nem tudom, ki... Meg volt! Hörren terekedtem, míg felkavarodott a gyomra. Végül én mondtam, hogy hagyjuk ezt, bazdnek, nekem nem kell ez a szar. Már bocs, hogy így... Bocs, tényleg, nekem nem kell ez a szar a nőkkel. Hogy mit akar, hát szarok rá. Úgy élek, ahogy élek, elküldtem. Mehet, találjon jobbat, bazdnek. Tökéletesen igazad van, barátom, bólogatott Kánya Jani. Az arca körvonalai elmosódtak, ahogy mozgott a feje. De a tekintete tiszta volt, mint egy hegyi forrás. Ne kezdj olyan nővel, aki nem méltó hozzád. Ja, mondta, nagyot kortyolt az italából. Ja, persze, kis kurva, kit érdekel? No, jól van, azért tudod, így akkor se beszéljünk a nőkről, mondta szinte gyöngéden Kánya Jani. A női nemet, akkor is, ha egyes nők nem méltók a tiszteletre, azért mindenek felett tisztelnünk kell. Ja, mondta, nagyot kortyolt az italából. Egy pillanatra még látta magát, ahogy görnyetten, meg-megbillenő fejjel, lógó állkapocsal ül. Kis kurva, motyogta tompán, alig hallhatóan, inkább magának, mint Kánya Janinak, míg igyekezett magába nyelni egy gyomorsavas böffentést.

Hogy van a kis csaj? Érdeklődött Bardi Bandi. Jókor a lábosban kotyvasztott valami rettenetes káposztaszagú undormányt. Igyekezett a konyhaasztal lehető legtávolabbi sarkában elkölteni a kínai tésztáját. Rühelte, hogy Bardi Bandi összekiscsajozza Blankát a pálott szájával. Hogy másznak ki a ragyás képéből a szavak és érintkezésbe kerülnek Blankával. Jól, morogta. Mikor hozod már fel? Tudakolta Bardi Bandi. Majd. A szájába tömött egy adag tésztát. Igyekezett mielőbb végezni. Hónapok óta jártok, okvetlenkedett Bardi Bandi, másfél, dünnyögte teli szájjal. Most nem mintha az én dolgom lenne, tényleg nem, dünnyögte nyeldekelve, de én a helyedben öregem dúr, és Bardi Bandi robbanó darabkák szétrepülését imitálta a kezeivel. Nagyot nyelt. A szemét dörgölte. Nem különösebben vágyott elképzelni a szétrobbanó Bardi Bandit, most sajnos mégis ez történt. Megoldjuk, mondta. Jó helyen lakik? Kérdezte Bardi Bandi. Ja, mondta. Fogalma sem volt, hol lakik Blanka. Mesélte már egy párszor, de képtelen volt utcák és városrészek megjegyzésére, nem mondtak számára semmit. Csupán azok a riasztó körülmények, amelyek között Blanka élt. Blanka szerint idilliek voltak. Egyetlen földszinti lakás, amit a főbérlők egy nagyobb és egy kisebb lakássá alakítottak két külön ajtóval. Egy fiatal pár, Plankton és Zsuzsi, úgy egy fél éve született gyerekük állati lazák. Nem tudott elképzelni olyan univerzumot, ahol egy normális emberi lényt Planktonnak hívhatnak. És egy csecsemő. Blanka szerint már a macskájával barátkozik. Egy csecsemő és egy macska. Nyál, szőr, húgy, pelenka, nyávogás, ordítás, ételmaradékok. Felerészt kihányva. Aha, aha, bólogatott arcára kocsonyásodott mosolyjal, míg Plankton, Zsuzsi, a csecsemő és a macska történeteit hallgatta. Albi? Kérdezte Bardi Bandi. Ja, mondta. Régebben ott lakott Félix is, mesélte Blanka, de az a 25 négyzetméter azért kicsi volt kettőjüknek. Közös ágy, ugye, másképp nem fértek el a dolgaik, főleg a Félix gitárcuccai, de persze nem volt gond, ők egész gyerekkorukban összebújva aludtak, mikor a Félix félt, olyan édi volt, mindig bekucorodott mellé. Ez vajon már vérfertőzésnek számít? Morfondírozott. Különben leszarta, minek számít, lehet, hogy ez a Félix egy kicsit a Blankából is van, vagy hát így egy eresztés, vagy hogy mondják ezt, de akkor is egy csávó, akinek ugyanúgy hullik a szőre az ágyra, mint neki, és ugyanolyan büdös reggelente, mint ő, a paplant enyhén megemelő reggeli merevedése is ugyanaz, és ez feküdt a Blanka nyilván rózsaszirmokból rakott ágyába, és ennek a helyére kell majd neki is befeküdnie, ami már önmagában elég undorító. Ne feküdjön oda senki, se ő, se más. Inkább csak az életritmusukkal volt nehéz, mesélte Blanka, ő korán fekvő típus, Félix meg hazaállított hajnali 3-4 felé, hát igen, a művészvilág. De nincs velük baj, nagyon aranyosak a barátai. Kik nem aranyosak szerinted, dörmögte félhangosan. Néha most is átugranak páran, megisznak egy-két üveg bort, társasoznak, dumálnak, nyáron ki lehet ülni a két lakás elé, van, hogy csatlakoznak a planktonék is, szuper kis csapat szokott összeverődni, a Félix mostani barátnője, az is eszméletlen cuki csaj. Egy hippi kommunában laksz? Összegezte a hallottakat. Dehogy is, nevetett Blanka. A planktonék egy kicsit hippik, tudod, a buddhista főiskolára jártak, van egy ilyen ezotér beütésük, de az a jófajta, és mióta gyerekük van, nem füveznek meg semmi. Mondom, tök aranyosak. Tök aranyosak, tök aranyosak, tök aranyosak. Egyáltalán mi a fasz az, hogy jófajta ezotér? Kezdte megbecsülni Buzi nénit, amiért csak a lakás ajtóig üldözi, és a múltkori ígéretéhez híven valóban vitt neki levest. A szétpuhult zöldségeket a tányér szélére kotorta, különben azonban tényleg finom volt. Ugye megmondtam, csak nem képzeli, hogy valami híg löttyöt sózok magára Istvánkám, vágta csípőre a kezét diadalmasan Buzi néni, amikor életében először becsöngetett hozzá köszönetet mondani és visszaszolgáltatni a kondért. Anyád hogy van? Kérdezte, hogy témát váltson. Bardi Bandi sóhajtott, kavart egyet a lábos tartalmán. Egy kicsit jobban. Már hazaengedték. Mondom neki, anyuka, ha iszol, üljél le, nézzed a tévét. Persze nem bír megmaradni. Neki legalább ilyen problémái nem voltak soha. Mindegy, szoktatva vagyok, legyintett Bardi Bandi. 10 évesen hívtam ki rá először a mentőt, mikor átesett a nappali üveg ajtaján.
itt kellene talán mégis kezdeni náluk. Letudni Bardi Bandi ömlengését, meg hát végül is hadd örüljön a nyomorult. Legfeljebb, ha nagyon nem szállna le róluk, egy kicsit segbe rúgni, hogy indítson vissza a vackára. Valahova kell menni. Lassan hideg is lesz. Azért azt nem lehet a végtelenségig, hogy ő mindenféle parkokban simogassa a Blankát, újjal legfeljebb nadrágperemig merészkedve, miközben. Nem akarta elképzelni a szétrobbanó Bardi Bandit, de magát se. Nem erre volt berendezkedve a régi unott pornóra rejszolgatásokkal. Hazaért, és előfordult, hogy kétszer is egy este. Azt hitte, ő egyszerűen nem ilyesmire van hitelesítve. Ezt is neki csinálom, bökött a lábos felé a fejével Bardi Bandi. Káposztás cvekedli. Jó nagy adag, elég egy hétre. Káposztás cvekedli? Ismételte. Káposztás kocka, helyesbített Bardi Bandi. Muter mindig így nevezte. Szereti. Jó gyerek vagy, bazd meg, mondta. Á, legyintett Bardi Bandi. Az anyám. Megszült, felnevelt. Biztos nem hiszed, de jó anya volt. Elhiszem, mondta. A mosogatóhoz vitte a kiürült tésztás tányért, vizet engedett bele. Bardi Bandi szórakozottan követte a mozdulatait a tekintetével.

az Annáék körbe akarják biciklizni a Balatont, mesélte izgatottan Blanka. Aha, mondta, az jó. Igen, tök jó, lelkesedett Blanka. Vinnénk sátrat, kempingeznénk, talán még sütögetni is lehetne. Vinnénk? Ismételte rosszat sejtve. Mármint, hogy mi? Hát, sütötte a tányérjára a szemét elbizonytalanodva Blanka. Nem tudom, hogy te akarnál-e jönni. Nem akarnék, vágta rá határozottan. Nem is tudok biciklizni. Hát végül is, addig még van 2 hét. Ha van kedved, esetleg megtanulhatnál. Nyújtotta el a szavakat Blanka nyuszi módra, nem túl nagy meggyőződéssel. Aha, mondta rossz kedvűen. Megtörölte a száját. És hol, meg milyen biciklivel? Azt biztos meg lehetne oldani, nyújtotta el a szavakat Blanka még kevesebb meggyőződéssel. Hülyeség, mondta. Aztán ez gyorsan meg is bánta. Szóval le akarsz menni a Balatonra? Tette hozzá. Akarod, hogy lemenjünk ketten a Balatonra? Ezt viszont már a kimondás pillanatában megbánta, semmi kedve sem volt izzadt, rákvörös, lángost és hekket zabáló német turisták, meg visongó strandlabdával dobálózó kölykök társaságában fülni valami lelakott szabadstrandon, míg Blanka a vízben viháncolva mutogatja picike, bikinis testét mindenféle szőrös, melkasú, sörhasú, aranyláncos, kiéhezett faszkalapnak. Vagy legalább mondhatta volna, a velencei tavat az közelebb van, talán szállás sem kellene foglalni méregdrágán, csak levonatozni reggel, visszavonatozni este. De rendben, ha Blanka mindenáron le akar menni a Balatonra, ő erre is hajlandó, mert azt nem lehet elviselni, hogy a Blanka ne kapjon meg valamit, amire vágyik, mert akkor jön a csendes szomorkodás, meg a folytott sóhajok, hogy de jó lehet most a többieknek a Balatonon. Hát akkor menjenek le pár napra a buzi Balatonra. Különben sem nyaraltak még együtt, azt az egy látogatást a szülőknél pedig sem üdülésnek, sem kikapcsolódásnak nem számította. Hát, mondta Blanka, amúgy lenne kedvem, csak már olyan kevés szabad napom van, és így tökre beleéltem magam, meg mostanában olyan keveset találkoztam az Annáékkal. Beleélte magát. Utálta, ha Blanka beleéli magát valamibe, aminek ő a létezéséről sem tud, és csak addigra értesül róla, ameddigre Blanka a beleélésnek már egy teljesen visszafordíthatatlan fázisában jár. Értem, mondta idegen. Szóval le akarsz menni a Balatonra nélkülem. Jaj, majmóca, nyűnyögte Blanka. Most ezen nem kell megsértődni. Pár nap az egész, vagy hát nem tudom, maximum 1 hét. Mi állandóan együtt vagyunk, lassan már egészen elfelejtenek a barátaim. Emlékszel, múltkor is hívtak arra a kerti grillezésre, és aztán itthon maradtam, mert neked nem volt kedved jönni. Vagy az a börzsönyös kirándulás? A kurva börzsönyös kirándulás. Mióta hallgatta ezt a hülyeséget? Hogy a többiek még vaddisznót is láttak. Ha be lehet ütni a Google képkeresőbe, hogy vaddisznó, aztán ott van. Nem vagyok megsértődve, szorította össze a száját, mint aki érzi, hogy kezd felbugyogni benne az indulat. Csak azt nem értem, mi a fasznak kellett összeköltözni, ha te rögtön el akarsz húzni mellőlem. Ezzel az erővel az a nyomorék is maradhatott volna még a nyakamon. Makika, ne beszélj csúnyán, fuvolázta irritáló szelídséggel Blanka. Az összeköltözésnek pont az a lényege, hogy össze vagyunk költözve, és hozzád jövök haza a biciklizésből. Konakul merett maga elé. Mindegy, leszarom, vágta oda végül. Oda mész, ahová akarsz, úgyis hányok a Balatontól. Miért, voltál ott valaha? Kérdezte Blanka enyhe megbántottsággal, mintha legalábbis ő maga vájta volna ki azt a mocskos, telehúgyozott pocsolyát. Nem, de el tudom képzelni, morogta. Na, látod, erről van szó, szegezte felé a mutató ujját szinte diadalmasan Blanka. Miről? Kérdezte. Hogy te mindent utálsz, meg mindenből kivonod magad, és neked soha semmi nem jó. A Félixék előadásán is láttam, milyen pofákat vágsz. Mikor csináltunk utoljára valami értelmes programot? Blanka mondatról mondatra hevesebben beszélt. Nekem nem hiányoznak az ilyen unaloműző fasságok, vágott vissza. Nekem elég az, hogy te itt vagy velem. Unaloműző fasságok? Visította Blanka a felháborodástól a szokottnál pár oktávval magasabban, szinte cincogó düvel. Szerinted az unaloműző fasság, hogy emberek szép helyeket néznek meg, és együtt tök szuper dolgokat élnek át?
Akkor azokat velem is átélhetnéd, recsentette. Most mondtad, hogy utálod a Balatont, háborgott Blanka. De a kedvedért oda mennék. Lehetne értékelni, hogy próbálok jó pofát vágni a 2 percenként változó ötleteidhez. Balaton, bazd meg, szűrte még hozzá a fogai közt. A kedvemért nem kell megjátszanod magad, csattant fel Blanka. Semmi kedvem végig a savanyú képedet nézni, hogy te mekkora áldozatot hozol. Olyan emberek is léteznek, akik tényleg élvezik az ilyesmit. Keserűen turkálta az előtte heverő félbe hagyott kaját. Kuszkusz, vagy mi a lófaszt, ez is a Blankának volt valami új kísérleti baromsága. Kik mennek? Szólalt meg végül Zordan. Hát ugye az Anna, meg az új barátja, a Peti, a Timi, a Rozi, meg a Zsolt. Ki az a Zsolt? Kérdezte gyanakodva. Tudod, az a tájépítés srác ilyen tök aranyos. Te sohasem figyelsz arra, amiket mesélek? Tök aranyos. A Blankának semmiféle Zsolt ne legyen tök aranyos. Elege volt ebből az egészből. Elmegyek sétálni, pattant fel. Várj, Maki, ugrott fel Blanka is. Most nem kell rögtön duzzogni. Nem duzzogok, bazd meg, csak szeretnék sétálni, mondta. Maki, kérlek, váltott hirtelen cuki tónusra Blanka. Nem akartalak megbántani. Majd elmúlik, köpte oda kifelé csörtetve. Addig te meg elgondolkodhatnál azon, hogy nem egy ilyen csávóval kellett volna összejönni, hanem mondjuk egy tök aranyos Zsolttal, csapta hozzá dühötten gondolatban. Maki, loholta nyomában most már szinte essengő hangon Blanka. Ne haragudj! Nem haragszom, vakkantotta. Nem találta a fél cipőjét. Nyilván megint ez a kibaszott dög pofozgatta el valahova. Az a kibaszott dög, akit majd Blanka itt hagy a nyakán, amíg ő biciklizget, meg lubickolgat, meg mindenféle Zsoltokkal kacarászik. Maki! Ölelt át hátulról Blanka a derekát. Úgy szeretlek, én ezt nem bírom elviselni. Akarod, hogy ne menjek le velük? Komolyan, akarod? Én lemondok bármiről, csak ne utálj! Elernyett. Dehogy utállak, kismajom, sóhajtotta. Egyszerre minden harag kipárolgott belőle, és valami olmos, tompa fáradtság költözött a helyére. Karjai élettelenül csüngtek Blanka szorításában. Figyelj, mondta hízelegve Blanka, majd kitalálunk valamit, amit te is élvezel. Ha akarod, megtanítalak biciklizni, nem kell hozzá elutazni, meg semmi, itt a környéken is találhatunk valami kihaltabb részt. De ha nem akarod, nem leszek erőszakos. Vagy lemehetünk megint pár napra anyumékhoz, nyáron olyan szép, és akkor a szállásért sem kell fizetnünk. Mit szólsz? Jó, persze, az jó lesz, bólogatott megtörten. Blanka távollétét igazán este kezdte érezni. Míg füllett, levegőtlen cellájában rostokolt, próbált nem gondolni rá, vajon hol járhat épp Blanka, leszállt-e a vonatról, esetleg már javában teker, hekket vagy lángost teszik, mint az izzadt, rákvörös német turisták, netán túl van az ebéden, és most mártogatja a lábát a vízbe. Hazafelé caplatott, amikor Blanka felhívta, hogy elújságolja, milyen szuper eddig minden, Aligától Siófokig jutottak, most vacsiztak a parton egy pizzázóban, és képzelje, hogy ez az aranypart, ez tisztára olyan, mintha a tengernél lennének, mindenütt pálmafák, homokos strand, egyszer azért tényleg neki is látnia kellene, szóval annyira ilyen karibi feeling, hogy ő lehet, hogy vesz is magának egy piña coladát, vagy egy Sex on the Beach-et, de nyugi, nem fog berúgni. Sex on the beach, mi más? Jutott eszébe baljóslatúan. Vegyél csak, mondta, érezd jól magad. Nem is emlékezett, mikor hallotta utoljára ilyen feldobottnak Blankát. És otthon? Minden oké? Kérdezte Blanka. Várjatok meg! Kiáltotta a többieknek. Persze, mondta. Bocika nem hiányol nagyon? Nem tudom, még nem értem haza. Azért majd mondd meg neki, hogy nem mentem el örökre? Kérte Blanka. Jó, majd megmondom. De tényleg mondd meg, erősködött Blanka. Meg úgy általában is beszélj hozzá, Bocika tiszta depressziós lesz, ha nem beszélgethet emberekkel. Nem felejted el? Úgy szeretlek, makákó. Na most le kell tennem, majd még hívlak, puszi! Hogy száradt volna szét az anyád retkes picsája, mielőtt felcsináltak, te rühes patkány, beszélgetett Bocikával, aki nem volt hajlandó elfogyasztani az elé rakott macskatápot, cserébe keserves nyávogással, éhségtől idegesen grasszált fel alá. Amikor a nyitott hűtőajtón is benyomult, bosszúból rázárta a frigidert. Pár perc elteltével eszébe jutott, hogy mi van, ha megfázik, és még állatorvoshoz is neki kell cipelnie, csak az kéne még.
Bocikát nem különösebben rázta meg a fogság, megfontoltan kiovakodott, aztán folytatta irritáló mászkálását és kunyerálását. Ha nem eszed meg, a te bajod, geci, sziszegte neki, összeszedte a vacsorája maradékát és bezárkózott a szobájába. Akkor kezdte igazán érezni. Elment az étvágya. Hevert az ágyon, mellette a földön a kaja maradványok. Még recskázni sem volt kedve, és ez másnapra még rosszabb lett, harmadnapra pedig annál is rosszabb. Másnap elkezdtek felkerülni az első fotók. Blanka is csodásan érzi magát itt, Zamárdi kalandpark. Szelfi egy kisvasúton, Blanka csupa fog mosolya, mögötte a többiek nyújtogatják a nyakukat, hogy mindenki beleférjen a képbe. Zsolt Radecki. Érezte, hogy az arcába szökik a vér, annyira kínos volt, amit csinált, de rákattintott a csávó adatlapjára. Göndör, fekete hajú, sötét, élénk tekintetű faszi, arányosan sportos testalkat, az ismeretlenként is megtekinthető képeken, mind bringatúrákon, erdőkben, a Tátrában, snowboardozás közben látható, nyilván kurva drága túracipőben, légáteresztő sportfelsőben, sokzsebes nadrágban vagy sécucban. Felkavarodott a gyomra az idegességtől. A harmadik napon hiába várta Blanka esti hívását. Hazaért, nyomta a Dirty Town-t, próbálta valahogy agyonütni az időt, fél szemmel folyamatosan a mobiljára tapadva. Fél kilencig bírta. Újabb Facebook poszt. Rozália kis, ünnepi hangulatban érzi magát itt, Balatonszárszó. Körben ülnek a földön valami pavilonban, a kezükben magasba emelt műanyag boros poharak. Ugyanazok a ragyogó vagy egy fokkal még ragyogóbb vigyorok, mint a kisvasúton. Anna és a pasia összebújnak, Timi győzelmi vét mutat, Blanka illumináltan integet, Zsolt meg csak ül, de már a bölcs visszafogott mosolya irritáló. Mit kell itt a sokat látott vándort alakítani? Lehet, hogy Blanka részeg és nem kellene felhívnia. Gyorsan a fejébe bír szállni. Ezt vajon a többiek is tudják? Mi van, hogyha rosszul lesz? Egyáltalán van ezeknek szállásuk, vagy itt csövelnek? Bűdös hippik. Fel alá járkált. A hívás listáját nézte, hát ha mégis tévedett. Nem tévedett. Nyilván elfelejtette. Hát elmegy a picsába, ha ezt elbírja felejteni. Fogja, kikapcsolja a telefonját, mondjuk az nem jó, akkor mire ébred föl reggel, szóval lenémítja, és játszik tovább, míg csak ki nem dől. Jaj, majmóca! Viáncolt a Blanka a telefonba hallhatóan spiccesen. Ne haragudj, fel akartalak hívni, csak tudod, annyi minden volt. Kb. Egész nap strandoltunk, rendeztünk úszóversenyt, meg röpisztünk, meg ilyenek, majd rakunk fel képeket. Szerintem magamhoz képest egész lebarnultam. Pesten is ilyen kánikula van? Ja, mondta. Olyan jó hallani a hangod, lelkendezett Blanka. Hiányzol azért nagyon. Ezt jó tudni, mondta. Majd ha megtanulsz biciklizni, eljöhetünk egyszer ketten is, olyan gyönyörű helyek vannak, áradozott Blanka. Jó, majd elmegyünk, mondta. Bocikával megvagytok? Kérdezte Blanka. Eszik rendesen? Eszik, mondta. Arra gondolt, hogy ez a hálátlan dög jobban hiányzik Blankának, mint ő. Ez nem ér, most mit nevettek? Visította Blanka. Bocsi, bocsi, vihogta ismét neki. Annyira bolondok a többiek. Na, figyú, inkább lerakom, ezektől képtelenség beszélni. Majd holnap hívlak, szerelmem. Nagyon szeretlek, aludj jól, pusz, pusz, cuppogta érzelgősen. Én is téged, ci, kezdte, de mielőtt befejezhette volna, a vonal megszakadt. Meretten bámult maga elé. A többiekre gondolt, hogy nyilván halálra röhögik magukat rajta, a Blanka retardált pasián, hogy folytaná meg őket valaki a saját bicikli láncukkal. A negyedik napon felkerültek a szabad strandos képek. Blanka pánt nélküli fürdőruhában rohan a röplabdáért. Blanka, Rozi és Anna fagyit nyalva napszemüvegben, csípőbillentős egyenpózban. Anna pasia, Peti bőszen magyaráz valamit egy büféasztalnál, Blanka, Rozi és Timi kacagnak. Blanka és... itt megállt. Nem hitt el. Ez egyszerűen nem lehetett igaz. A pán nélküli fürdőruhás napszemüveges Blanka és a fürdőgatyás napszemüveges Zsolt egymást átkarolva feszítenek a vízparton, Blanka a hüvelyk ujjával is mutatja, milyen kurva jó nekik. Zsolt keze Blanka derekánál. Zsolt mocskos mancsa legszívesebben nyilván rámarkolna a nője fokhagyma popsiára, és ezt ő tehetetlenül nézi itthonról. Ököllel ütötte a falat.
Amikor rájött, hogy már vérzik, inkább kimenekült a lakásból. Iránytalanul vakon rótta az utcákat. Hol vagy, ilyen utcazajt hallok, jegyezte meg Blanka, aki ezúttal felhívta, de lehet, hogy csak lelkiismeret furdalásból. Ki a fasz tudhatta innentől fogva? Mert utcán vagyok, felelte Kurtán. Sétálsz? Kérdezte Blanka. De jó, neked is jár egy kis kikapcsolódás. Hát az járt volna. Napról napra rosszabbul és kevesebbet aludt, a macska pedig annyira az idegeire ment, hogy csak azért nem rúgta föl, mert félt, hogy kárt tesz benne, Blanka észreveszi és végképp kiábrándul belőle. Amikor végre keservesen elaludt, azt álmodta, hogy Blanka mellette fekszik. Megkönnyebbülve átkarolta hátulról, és akkor vette észre azt a harmadikat, aki felé Blanka fordul. Kétségbeesve próbálta magához húzni Blankát, aki hátra csapott a kezével, és még szorosabban fonódott erre a valakire, akinek nem látszott az arca, de a cuppogó hangot tisztán hallotta. Üvöltve lerántotta róluk a takarót. Basztak, mint az állatok. Tehetetlenül ordított, egy párnával verte őket, de mintha észre sem vették volna, vadul egymásba tekeredve vonaglottak. Aztán egyszer csak Blanka felé fordította az arcát, miközben a másik továbbra is csúrig merült belé, nem mondott semmit, csak nézett, és ő volt, Blanka volt, de mégsem volt Blanka. Egy idegen volt. A saját zokogására riadt fel. Először nem is értette, mi van, csuron víz volt alatta a lepedő, a hátán, a paplan, az arca zihált. Percekig nem bírta abba hagyni a bőgést. Lehet, hogy egy kicsit tovább maradunk egy hétnél, mondta Blanka az ötödik napon, ugye nem baj? Nem azt mondtad, hogy pár nap az egész? Próbált nem beszélni olyan elgyötörten, mint ahogy érezte magát. Tudod, mindenki két hét szabit vett ki, hogy ne korlátozzuk be magunkat, magyarázta Blanka, és olyan szép minden, hogy elhatároztuk, teszünk egy kis kitérőt a Káli medence felé. Láttad a fotót a Szigligeti várról? Hogy ne látta volna? Minden fotót mániákus alapossággal vizslatott végig, árulkodó pillantásokra, mozdulatokra és testtartásokra vadászva. Képzeld, Szentbékálán van egy kőtenger nevű hely, újságolta Blanka, azt mindenképp meg akarjuk nézni, egy csomó érdekes szikla, az egyiket ingókőnek hívják, mert így mozog alattad, ha rámászol. Igen? És ez nem veszélyes? Kérdezte. Ugyan már, kacagott Blanka, ne aggódj, Nagyi, egy csomóan rámásznak. Pár napja még szerelmem, most már Nagyi. Sápítozó vénasszonnyá heréltetett. Ugye nincs semmi baj, cukorborsó, kérdezte Blanka. Kicsit nyúzottnak hangzol. Ja, csak ez a meleg, mondta. Szegénykém, elhiszem, egész nap abban a szellőzetlen lukban, sajnálkozott Blanka. Bárcsak itt lehetnél, most úgy megölelgetnélek. Azt a túrabúzi stricidet ölelgest bazd meg, gondolta keserűen. Már mindent elképzelt. Ahogy Blanka hazajön, hízeleg, mint amikor forgat valamit a fejében, túljátszott feldobottsággal sürgölődik a konyhában, mesél, hogy ez milyen nagy élmény volt, meg az milyen nagy élmény volt, aztán leülnek vacsorázni, Blanka nem mer a szemébe nézni, zavartan nevetgél, majd végül csak belefog. Hogy igazán szereti őt, de... Hogy nem akarja megbántani, de... Hogy nagyon sajnálja, de... De közelebbről is megismerte a Zsoltit, mert biztos így fogja hívni neki, most már nyilván Zsolti, és rájött, hogy neki egy ilyen Zsolti kell. Hogy ő egy ilyen Zsoltinál nem adja a láb. Már eleve, hogy a Zsolti tájakat épít. Nem mellékesen, a teste is tök férfias. És ismeri a gazok neveit, meg tudja szerelni a biciklit, ha lerobban, nem téved el az erdőben túrázáskor, bárhol képes felverni egy sátrat, és szívesen is alszik benne, a természet lágy ölén, ugye, ami eleve olyan romcsi. Szóval, hogy a Zsoltival egy kaland az élet. Vele pedig hát, most mit köntörfalazzon tovább, unalmas. Lassan ott tartott, hogy elkezdi összehordani Blanka cuccait, hát ha úgy mindkettejük dolgát megkönnyíti, aztán nem vitte rá a lélek. Fogta Blanka picike ruháit, és beléjük temette az arcát, próbálva magába szippantani legalább néhány illatmorzsányit Blankából. Napközben takarékon funkcionált, tette a dolgát, mint egy gép, este odalökött valami kaját bocikának, aztán ténfergett a lakásban, vagy hevert az ágyon. Egyszer keresett egy éjjel-nappalit, és banáncímkéket kapirgált, de az sem segített. Kibillent az életéből.
az élete Blankával, a Blankáért való tetves, nyomorult élete üres váz volt. Ő maga volt az üres váz. Az öngyilkosságról fantáziált. Kifigyeli Zsoltit és Blankát, merre laknak, és szétnyiszálja az ereit az ajtajuk előtt. Valahogy betör hozzájuk, és felakasztja magát a WC-ben. Előtte levágja a faszát, és Blanka párnája alá teszi. Felmászik a ház tetejére, és akkor veti le magát, amikor kilépnek a kapun andalogni. Az orruk előtt fog véres pépé placsanni. Aztán Blanka a 8. napon este felé hazatért. Szabad napja volt, délfelé kecmergett ki az ágyból, és akkor is csak azért, mert mégsem mutatkozhatott ilyen állapotban. Amikor Blanka meglátta, elhajította a hátizsákját, és a karjaiba rohant. Nem is tudta, mit gondoljon. Görcsösen, némán ölelte Blankát. Nincs kedved sétálni? Kérdezte Blanka csapongó, túláradó, lelkesült élménybeszámolójának első rohama után. Elmehetünk valahová. Randizni, tette hozzá félszegen. Jaj, Maki, az nagyon jó lenne, nyújtózott jól esően Blanka, de én olyan fáradt vagyok, nem lehet, hogy inkább vacsizunk, és utána ágyba bújunk? Dehogy nem lehet, mosolyodott el. Mióta Blanka elment, egyszer sem szánta rá magát a vásárlásra. Kínai tésztán és leveskockán élt, mint Blanka előtt is, ha egyáltalán képes volt legyűrni pár falatot. Blanka nem tett megjegyzést, hogy miért üres a hűtő, előkapart hátulról valami bolonyai szószt, és összedobott egy spagettit. Vacsora közben Blanka arcát fürkészte. Hogy tudsz nézni? Mosolygott rá csillogó szemmel Blanka. Hogy? Kérdezte. Hát nem tudom, hát úgy, hogy elolvadok tőled. Elnevette magát. Tiszta hülye vagy. Egy párszor még felvetődött benne, hogy megkérdezi, akkor most mégis mi van ezzel a Zsolttal, és gyanakodva figyelte Blankát, akárhányszor olyan sztori merült fel, amiben Zsolt is szerepelt, aztán hagyta az egészet. Azt érezte, hogy minden perc, amit Blankával tölthet, egy kicsivel elodázza a halálát. El se hiszed, milyen finom ez az ágyikó most ennyi sátrazás után, fészkelődött vadító pózba Blanka. Más finom dolgokat is el tudnék képzelni ebben az ágyban, dünnyögte Sanda félmosollyal. Igazán? Villant rá Blanka szeme hamiskásan. Nem is tudom, mire gondolsz. Akkor majd megmutatom, mondta. Azon ritka esték egyike volt, amikor előbb aludt el Blankánál. A pusztulás órája meghatározhatatlan időre elhalasztatott.

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó.

föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok ezt zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger, hány kódnak a hajók, süllyednek a pokolra, az árbóc és vitorlan megtörve, tépve lóg. Tombold ki, te özönvíz, tombold ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszült tajtékodat. Jegyezd vele az égre, örök tanúságul. Habár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz!

Koncák, koncák, szeged sörényűban bák, ti rogyan térdőek, tomporra hult bikák, rózsás kis malacok, tinók és tehenek,

0: arcba kitör, millió ember arcba öltözött emlős az emlősök között. Elkeveredtünk ismét az állatokkal, és felér nyújtott tenyerünket a zápor szögeivel vered át, uram, és mérgezettek a te zivataraid, és a te látogatásaid kénnel és kánforral valók. Állunk ide szegezve hideg szögeidtől, állunk két lábra ágaskodva, állunk dicséretedre, és hurkásan csurognak alá tekintetünk ablakain a te vizeid, és alá zuhognak gyermekkorunk könyörgő rétjeire, csöngős csikóira, göndör bárányaira, szelíd füveire, arany almáira. A férfikort ígértél, uram, az ifjúságot miért mosod belőlünk el? Ázott kutyák melege bűzét, szegénység szagát ránk miért küldöd? Állunk ide szegezve a te szögeidtől, pogány düheidtől, zengve a te dicséretedet, iszappal fordul ki szánkból az étel. Ajak közül a vízzel te pohár. Ropog a kert, a bokrokat forgatja már a sárga lél. Mohón a hídlásba harap, zúdul a csürkapuny elé. Fölkapja illés szekerjét sarjustól, s fölpuffadt lovak, döglött malacok ázaléknaszádja nő az ár alatt. Főzőtök bálnák, paprikák törik a házat, rengetik, lemarják jobbágykék falát, a pince torkig megtelik. Nézi a székely. Könny csurog bajszára, reszket, úgy kacag. Vigyed, uram, a házat is. Vigyed, ami még itt maradt. Vigyed az asszonyt, kölyköket, a böjtöket, az éjszakát. Vigyed a gólyafészkeket. Lássunk világot!
1: Legalább.
0: Dühöng az ár, és az ég alól rongyfalvak úsznak mennybe fel. A bárka késik valahol. A víz csak énekel, a víz csak énekel! A vására vitt bőrnek ára is van! Nem huncut benne róka sem menyét! A cimborákat nyúzom álmaimban! Te miért hallgatsz? Te miért? A vására vitt bőrnek ára is van! Nem huncut benne róka sem menyét! A cimborákat nyúzom álmaimban! Te miért hallgatsz? Te miért?
2: Psz. Özönvíz. Ropog a kert, a bokrokat forgatja már a sárga lé. Mohón a hídlásba harap, zúdul a csűrkapun elé. Fölkapja illés szekerét sarjustól, s fölpuffadt lovak, döglött malacok ázaléknaszádja nő az ár alatt. Főzőtök, bálnák, paprikák törik a házat, rengetik, lemarják jobbágykék falát, a pince torkig megtelik. Nézi a székely, könycsurok bajszára reszket, úgy kacag. Vigyed, uram, a házat is, vigyed, ami még itt maradt, vigyed az asszonyt, kölyköket, a böjtöket, az éjszakát, vigyed a gólyafészkeket, lássunk világot legalább. Dühöng az ár, s az ég alól rongy falvak úsznak mennybe fel. A bárka késik valahol, a víz csak énekel.

árvízi. Bodrog halászol 1948. január 24-én. Vízben úsznak a kertek, fél sziget a kis falu már, s nő az áradat. Megtettünk mindent, mit ember tehet. Kint vak sötét, egy csillag

Sem fakad, a teendő már Istenre marad. Bűzlő olajmécs füstköde alatt fújja az öreg iskola falak között a himnuszt, a gyülekezet, majd a szózatot, majd azt, hogy te benned bíztunk. Kézben a süveg, a kalap, nyakak és tarfejek ere dagad, üstökök gácsér farakai rezegnek a buzgalomtól, csengőn kikicsap egy kislány hangja, mint lélek harangé, és énekel a kurátor, a pap, és 10 gyereke közt a szikár papné, és koromszál és sűrű csizmaszag, s rebeg benne a lámpa sárga nyelve, és tenger már a világ, és szakad percenként vadabbul nekieredve a téli eső a sötét vizekre. Doleo ergo sum.

0: Hürgevizicsikóval mentem, csukabíró. Sok hullámzó polip zászló, ügyelte, figyelte, de jó nyálkás a lelke. Lila alga világ volt, rezgő mozgó világ volt, a hináron sejem álom ficánkolt, viháncolt, hengergette a fátyolt. Nátszányult a légkörbe, s a szem ferdén megtörte, len odvas mély vízi kastély bizsergett, didergett, buborékot szemergett. Ide csukabíróval jöttünk, vízicsikóval, sugaras táj, csupa kristály, galóca a lóca, odaült a pióca. Embercsonta teríték, hordó számra veríték, átok áldás, jaj kiáltás, suhogva, zuhogva süllyedt fentről izomba. Olyan szép a halének, néma bárki fülének, habok száll, hova száll. Talatta, talatta, kár aggódni miatta. Hal kisasszony ikrája, csukabíró arája, lágy kocsányon gyöngyös álom átfonja, karolja, vőlegénye csókolja. Jó a pikkely a csúszós, jó a nyálka a nyúlós, akkor csinos, mikor sikos a szikla, az ikra hideg csillám borít. Némaságban egy hangot hallék, fentről harangot, táncsak lengő birkacsengő. Szerelmem, szerelmem. Úszni kezdtem ár ellen.
1: Kicsi patak, habjait halkan omlanak, fürtös vizet csillog szalad, a kő között, a lomb alatt.
2: Emberkém, jöjj hát, állj belém, bokádat hadd becézzem én. Most itt csipek, most ott csipek, meglásd, hogy milyen jó hideg.
1: Kicsi patak, habjaid gyorsan siklanak. Állj meg, ringas, mint hajdanán nagy térdeim. Anyám, anyám.
2: Emberkém, meg nem állhatok. Vár rám a tó, a kék titok. Vár rám a hegy mögött a tó, a ringató, a nyugtató.
1: Kicsi patak, szomja szörny zárja útadat. Vár rád a tó, megöl a tó, félek, légy jó patakanyú.
2: Emberkém, nem halok meg ott. Nagy víz borít rám fénysikot. Nem vészel egy cseppem se, nem. Csak nem lát többé senki sem. A balholmi leányok mind csúcsos csukját viselnek, mindig mosolyognak, de soha se nevetnek. Puha pára borul rá a hegyekre, hegyek közti zöldes, borzas, kacskaringós tengerre. Esik eső, száll a szürke sziklára, száll a fehér faházra. Csillog, villog a leányok csukjája, száldogál a halszagú szél, könnyű ködök szitálnak, kikötőben, szürke ködben színes csukják vibrálnak. A bálholmi leányok, leányok mind párosával, hármasával karonfogva sétálnak. Kéklő szemük mosolyogva rádereng a borúra, az idegen fiúra, s ő elviszi mosolyukat a tengeren is túlra, a tengeren is túlra. Esik eső, száll a szürke sziklára, száll a fehér faházra. A bálholmi leányok mind csúcsos csukját viselnek, mindig mosolyognak, de soha se nevetnek.
0: Leszállt a tóba, nagypapa leszállt a tóba. Ringalang, nagypapa leszállt a fekete tó.

0: A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert.
1: A kő és az ember.

nádastavon. Fönn az égen ragyogó nap, csillanó tükrén a tónak, mint az árnyék leng a csónak. Mint az árnyék olyan halkan, észrevétlen, mondhatatlan, antalító hangulatban. A vad alszik a beregben, fegyveremmel az ölemben ringatózom önfeledten. Nézem ezt a szép világot, mennyi bűbáj, mély talányok, mind, amit körültem látok. Nap alattam, nap fölöttem, aranyos tüzes felhőben, len a fénylő víztükörben. Itt az ég a földet éri, tán szerelme csókját kéri. Minden oly csodás, tündéri. Mi megyünk-e, vagy a felhő, vagy a lenge déli szellő, a szeliden rám lehelő. Gondolatom messze téved kék űrén a semmiségnek. Földi. Hol a réved? Szélei nádligeteknek tünedeznek, megjelennek, képe a forgó jelennek. Most a nap megáll az égen, dicsőség fényözönében, csöndessége fönségében, és minden olyan mozdulatlan. Múlt, jövendő tán együtt van ebben az egy pillanatban. A levegő megselebben minden alszik, és a lelkem rég.

Ad una vallomásra. Adi Endre verse. Megtudtam, hogy titkokat rejteget a mi Dunánk, ez a vén róka, mikről talán sohase álmodott az ősi barlang tüzek óta, ez a közönyös Európa. Megloptam a vénisztert titkait, titkait az árnyas Dunának. Magyar földön ravasz a vén kugyon, hisz látott ő búsabb csodákat. De akkor pletyka kedve támadt. Vallott nekem, nem is tudom mikor, tavasz volt, és ő csacska részeg. Táncolt, dalolt, kurjongatott, mesélt. Budapestre fityválva nézett, s gúnyos nótákat fütyürészett. Talán Szent Margit híres szigetén állott velem részegen szóba. Ma is félve karimpál a szívem, s haj már régen késiken óta. Ugye, Iszter, vén folyam róka, nagy komoly lett a bóra vén túl. Torkán hűlt vad tavaszi kedve, olyan volt, mint egy iszákos zseni. Alig mert nézni a szemembe, s én vallattam keményen egyre. Na, vén korhely, láttál egy-két csodát, mióta ezt a tájat mossa sápat vized, árnyos, szörnyű vized, mely az öreg árnyokat hozza, gyónnyál nekem, vén falu rossza. Mindig ilyen bal volt itt a világ. Eredendő bűn, lanyha vétek, hideglelés, vergődés, könny, aszály, a Dunaparton sose éltek boldog, erős, kacagó népek. S halk mormolással kezdte a mesét a vén Duna. Igaz az átok, mit már sokan sejtünk, ó, mind igaz, mióta ő zúgva kivágott, boldog népet itt sose látott. A Dunatáj bús villámhárító, fél emberek, fél nemzetecskék számára készült szégyenkaloda, ahol a szárnyakat lenyesték, s ahol halottasak az esték. Sose lesz másként, így rendeltetett, mormolta a vén Duna habja, s boldogtalan kis országok között kinyújtózott a vén mi haszna, és elrohant tőlem kacsa.

0: új vizeken jár. Ne félj, Hanyi! Rajtad a holnap hőse. Röhögjenek a részeg evezősre. Röpülj, hajóm! Ne félj, hajóm! Rajtad a holnap hőse. Szállani, szállani, szállani egyre új-új vizekre, nagy szűzi vizekre. Röpülj, hajóm! Szállani, szállani hegyre. Új horizonok libegnek eléved, minden percben új, félelmes az élet. Röpülj, hajóm! Új horizonok libegnek eléved. Nem kellenek a megálmodott álmok, új kínok, titkok, vágyak vizén járok. Röpülj, hajóm! Nem kellenek a megálmodott álmok. Én nem leszek a szürkék hegedőse. Hajtson Szentlélek, vagy a korcsma gőze, röpülj hajóm, én nem leszek a szürké hegedőse.
1: Most, mikor a nagy inogások sápadképe rezeg a földön,

Carlos Caringer. Salvatore quasi nel verso toccati sull'anno fuori. E so canche in questa asciugo e tottenghe all'aria. O figlia sforza di me. Cos'è sfogliabo dermet messi congot ismetli buiro. Mint a sivályok örökbe fogása, s a tornyok hűvös kövéről langyve bűzbe hívő, csattogó szárnyú madárra is. Már én mellettem szólalt a hangod, és azt akarom, hogy engem idézzen, ha megpendül benned a régi emlék, miként a tengert,

0: óceánokig. Szabadabb lettem volna, bátra, büszkébb bizony már eleve, ha nekünk is Magyarországnak lett volna tengere. Ha kamaszként vágyjal tele elülhetek bár képzeletben nagy sziklás part meredeken, s alattam zengve, zúgva, élve, mint zöld erdő kék messzesége a végtelen. Tágabb, szárnyalóbb volna lelkem, ha legalább a gondolat megutaztat szűz szigetekben, hol nyártól nyárig süt a nap, és ami jó, minden szabad. A szűk szülő hazám, amelynek csak por, drócs, kőhatára van, csupán egy kis csücskén kiárad a mindenségbe, ha nyilást kap, határtalan. Rokon a kék víz és a kék ég, a kettős lábkör összefor. Rokon a tág tér s a merészség, a mesetáj és az ifjúkor, a valaha s a valahol. Rokon a csöndes óceán s a másik, az a még csöndesebb, melyben szigetként nem Szumátra, hanem a föld, a hold, a Mars, a vad naplebeg. Szabadság, messzeség, ha akkor a ti leckéteket kaphatom. Késő már előttem pohárbor őszi esti kőasztalomon, meg lent e pohár Balaton. Ez lettem én, fejem lehajtom, csak a konok szív súgja, ha fölállnál, állj föl, kiviláglik, ma sem ér neked csak bokáig e kis haza. Be jó volna, s befájsz fölöttem csillag bójákkal fényes ég, de szenvedve is nő a lelkem, ismerkedés, testvériség számomra minden messziség. Szűk magyar voltomnak, s hazámnak, s éveimnek gátja között, tőled vár népek óceánja, új utat e szív, s ha bejárta, új kikötőt. Vadludak. Kezdik az égen mértanukat újból a vadludak, illesztik hegyes szögbe lengve úszó vonalukat, hozzák együgy rajzaikat ismét a vadlibák, ősz riadt félve föl bennem ma is még a kisdiák. Szállnak a példák a libegő ábrák, írja megint, stördli egy titkos kéz az égi táblát, kedve szerint. Készül ezredszer a rejtelmes képlet, szívem figyel, mint a tanyán rég többet ma sem értek, indulni kell. Menni anyámtól messzi más világba, ez volt az ősz, más leszel, mint mi, ott hagyni mi drága, szép, ismerős. Engedtem, mentem, s lettem, ami lettem, s szívem sajog. Fáj, hogy nem vagyok, bármi érthetetlen, ki nem vagyok. Írják a libák kijavítva gyorsan a jeleket, gágognak egyet, mint gyerekkoromban, s ellengenek. A Balaton. Zúg harsogató tegnap óta, így harsog, háborog most már tavaszig. Nem nyugszik bele egy pillanatig, hogy oda a nyár, így tiltakozik. Forog, zokog, mint nyűgös csecsemő, mint megbékíthetetlen szerető. Ne nyugodj bele rosszba semmibe, locsogja ajka, veri vagy szíve.
1: Széchenyi Tigya, hány könyvet?

Balaton. Kitől kérdezzem én azt, mi vagyok én? Miért jöttem én? Mi ez az én itt létem? Néztem alkonyatot a Balaton arcán, a hullámokat láttam, vér volt a víz színe, mintha oda öntötték volna a férfi vért, s mint sajgó szenvedés, olyan fényes volt. A hullámok meneteltek, a hullámok egymás után, egymás előtt, egymás mellett. Olyan hosszú, komoly sorokban, mint a nemzetek omlását mesélő versek. Tihany oly szürke zöld volt, Tihany temploma oly sárga-fehér, mint az ember álma emlékben. Én is megkérdeztem volna hangomon, hová mentek ki hullámok, hullámok, mint megkérdezték már más magányosok naplementébe borult homlokukkal. S ha kiszakadt volna szívem, akkor sem feleltek volna, nekem se a hullámok, a hullámok. Hallgatózott a part, hallgatózott a füstös, lángos ég, lerogyva. Hallgatóztunk, de a hullámok úgy mentek, mint a némák, akik nem tudnak szólni, csak zokogni. Elmentek és jöttek, és elmentek, s szomorú, szomorú, szomorú volt ez a végtelenség.

Bedeszkázó szökőkútak. Hallod-e téljön, hallod-e? Deszkázd be szökőkútjai. Véredből jég rózsa ne virítson. Deszkázd be szökőkútjai. Meg lesz a város neszezés, csobogás nélkül is elél. Deszkázd be szökőkútjai. Nyakadon, nyakadon a tél.

Zuzi marad. Micsoda sóhaj dermetre, a tetőcserépre, ecetfára, csillére, dúcra, drótkötélre, vaslándzsás villakerítésre. Fölsóhajtott a pince kamra, az ember és az ember barma, mert szólt a tél, hogy visszalábol a karmos észak csillagáról. Zuzmara minden, vaslap szürke egek alatt e sóhaj csipke, a delelő nap skarlátmázas, de árva, mint az üres lábas. Piros tűzvésze sok virágnak, kioldva már, csak szárak állnak. Rongyos papírzsák beborítja a rózsafákat térdig sipka. Ej, barbár ritmus kell a télnek, lábdogások, sziszenések. Már próbáljuk a hozzáméltó zenét, már szól a tüdősípszó. Tejecske sír a csarnokokban, remeg a szív az asszonyokban. Kupicák között nagy a csöngés, kisüsti szagot ont a söntés. Az új aszfalton hanyat fekszik, az útcsináló úgy melegszik. Fújja a párát eltűnődve, emlékezik az anya ölre. Víkság sípjaid befulladnak, az út, a szurok sötét szallag, nyarad gyászol e zúz csokorban, a szívem iszonyúan dobban.

Tiszának reggeliget húsított. A Tiszának partján virradott meg egyszer, hol ifjú éltemben jártam sok ezerszer. Az égbolt az atyát kék szín táblájával tüzesedni láttam napunk sugarával. Mosolyodni kezd az hajnal világunkra, világosságot nyújt zsibbasztó álmunkra. Az éjjeli ködök gőzölögni kezdnek, hegyeknek tövibes völgyekbe rejteznek, innen ereszgetik felfelé párályok, s a reggellel egyként közelítnék homályok. A nyugodt természet kell, s kifújja magát, vergődik álmából, újra kezdi dolgát, még az erdők s hegyek homályba nyugodtak, hol napunk világát várván csak hallgattak. Az álmos természet végtére megindul, élő fiaival munkájára mozdul. Napunknak sugara terjeszkedik rajta, mely holdat, csillagot a tengerbe hajtja. Erdős hegytetőket megaranyoz tüze, ragyog játékára az harmatnak vize. Lesüllyedt az éjjel már ólombottyával, a nap kezd ragyogni fényes világával. Földünknek szélirül felszökött egére, űzi a setétet komor tengerére. Nagy természetünkben kacagni kezd minden, melynek nagy lármája elkezdődik rendben. Zendülnek az erdők sokféle hangokkal, szólnak madarai a vígvadászokkal, jajdulnak a kopók, hangzik a kürt messze, bőgnek az élőfák faldozott a fejsze. Az halászhajója harsog a vizeken, keresi prédáját a párás térjeken. A sásos rétekre sok marhát veretnek, rívó bőgései gyakran kettőztetnek. Égszájok a fűbe széjjel harácsolnak, furujája zendül közt a pásztor. A Tisza partjáról ezeket szemlélve, csendesen hallottam, mindennek örülvén. E víznél két felől szörnyű jegenyefák nőttek, melyek csak nem a felleget tartják. Iszapos gyökerök mélyen ereszkedett, bogjas oldalakon kérgek repedezett. Terjed gajjaikkal lefelé hajlanak, s mintha szomjúznám a vizekben. Nyájasan zörgenek zöld fehér levelek, melyeken csak lassan bújdosnak a szelek. Ezek közt a Tisza foly csendességében, s mintha gondolkodnak, olyan jelenség. Sárga tajtékjait formálja közepén, sok gajjak s levelek ballagnak a színén, sebes örvényei bújdosván magukba, zúgással ütköznek néhol a partokban, melyek két részeken erdejek táplálják, s a világ lármáját csendesen hallgatják. A páros gerlicék szárnyok csattogtatva, repedesnek felettek magukat mutatva. Vidámul a Tisza turbékolásokkal, mert szép lármát tesznek nagy csacsogásokkal. A Tisza egy részén széles réteg vannak, onnan kiáltások hallik a darvaknak. Ezeknek nagy szavok a magas egeket betöltvén lármázzák érzékenységünket. Sok hattyúk is nyúlnak a Tisza felettel, kik repülvén dűnnek a szép süvöltésekkel. Zárnyoknak különös kettős hangozása, oly, mint a csehelő kopók kiáltása. Több számos madarak zengenek ezen túl, melyekből a puskaszóra sok alá hull. Ilyen dolgok között szemlélvén a Tiszát, gyakran jártam által örvényes forrásán. Füzesei mellett sétáltam magamba, fövenyes lapáján és gondolatomba, szüntelen neveltem gyönyörűségemet, részegítvén vele érzékenységemet. A tavaszi szagok orromba ütköztek, melyeket magokkal hordoztak a szelek. Ilyen az hely, ahol életre születtem, s e nagy természetnek férfi tagja lett.

0: Petr Tišándor o Tiso.
1: Írta Petr Tišándor.
0: Nyári napnak olku nyulatánál, megállék a kanyargó
1: Tiszánál.
0: Ott, hol a kis túr siet beléje,
1: hol a kis túr siet beléje, mint a gyermek anyja kebeléje.
0: A folyó oly símán, oly szelíden ballagott le partalom medrében. Nem akarta, hogy a napsugára megbotoljék habjai sodrába. Síma tükrén a piros sugárok, mint meg annyi tündér táncot jártak. Szinte hallott lépteik csengése, mint parányi sarkantyú pengése. Ahol álltam, sárga fövenyszőnyeg volt terítve, startott a mezőnek, melyen a levágott sarjú rendek, mint a könyvben a sorok
1: heveltek.
0: Túl a réten, néma méltóságban magas erdő. Benne már homály van.
1: Túl a réten, néma méltóságban, magas erdő.
0: Olyan, mintha égne s folyna vére.
1: De az alkony üszkötvet fejére, olyan, mintha égne.
0: Mogyorós rekettye bokrok tarkán.
1: Másfelől a Tisza túlsó partján, mogyorós rekettye bokrok tarkán. Köztük egy csak a nyílás, azon át,
0: boldog órák szép emlékeképpen, rózsafelhők úsztak át az
1: boldog
0: égen.
1: Boldog órák szép
0: legmesszebbről rám merengve néztek
1: rózsafelhők úsztak át az
0: a mármarosi bérce.
1: Legmesszebbről rám merengve néztek ködön át
0: az ünnepélyes csendbe bérce. Egy madár csak néha füttyentett
1: semmi zaj. Az ünnepélyes csendbe egy madár csak néha füttyentett be.
0: Mint szúnyog dongása.
1: Nagy távolban a malom zúgása csak olyan volt,
0: túlnan, vélem átellenben éppen, pormenyecske jött, korsó túlnan, kezében.
1: Vélem átellenben éppen, pormenyecske
0: rám nézett át,
1: korsó
0: aztán
1: kezében.
0: Ment sietve.
1: Korsaját míg telemerítette,
0: némán,
1: rám nézett át,
0: álltam,
1: aztán
0: mintha gyökeret vert volna lábam.
1: Ott a némán,
0: édes, mély
1: mozdulatlan
0: szégyül,
1: álltam, mintha gyökeret vert volna lábam. Lelkem édes, mély mámorba szédült,
0: ó, dicső
1: a természet örök szépségét.
0: Mely nyelv merne versenyezni véled?
1: Ó, természet!
0: Mi nagy vagy te?
1: Ó, dicső természet! Mely nyelv merne versenyezni véled?
0: Annál szebbet
1: mi
0: mondat.
1: Nagy vagy te? Mentül inkább hallgatsz.
0: Késő éjjel értem
1: annál
0: a tanyára,
1: többet.
0: Friss gyümölcsből készült
1: annál
0: vacsorára. Társaimmal hosszan beszélgettünk, lobogott
1: késő
0: a rőzselánk mellettünk.
1: Tanyára, friss gyümölcsből
0: többek között szóltam én hozzájuk.
1: Társaimmal hosszan
0: szegény
1: beszélgettünk.
0: Szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjámborabb folyója.
1: Szegény
0: pár
1: Tisza,
0: nap múlva
1: miért is
0: bántjátok?
1: Annyi rosszat kiabáltuk róla, s ő a föld
0: legjámborabb. Jön az árvíz hangzék, stengert láttam, ahogy
1: félszendergésemből,
0: mint az őrült,
1: félrevert harangzúgása
0: vert föl. A Tisza a rólánál,
1: jön az árvíz!
0: Zúgva,
1: jön az árvíz!
0: Törte át a gátom, el akarta nyelni a vizát.
1: Stengert láttam, ahogy kitekintik. Mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a Tisza a rónán át, zúgva, bőgve törte át a gátot, el akarta nyelni a világot.

0: megint a Tiszánál. Egy nyarom elmúlt, fénye elapadt, és téged szent folyón nem láttalak. Talán azért is voltam oly beteg, mert nem ringattad fáradt képemet. Hisz habot párna, szőke, lágy sejem, melyen hold nyugszik, és álomterem. Ó, ez a hold, és ez az éjszaka, a csendesség és békesség maga. A csendesség, mely mégis hallg zene, az Úr világok végüzenete, se béke úgy legyinti lelkemet, miként, ha gyöngyvirággal verne meg. Ó, Tisza parti holdasé, te mély, szívembe csöndet és békét zené. Sződd át ezüsttel rajta a borút, feledjen el világot s háborút.
1: Búcsú.

a Dunán. A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehő. Alig hallottam, sorsomba merültem, hogy fecseg a felszín, hallgat a méh. Mint a szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs, és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel, kalapál, vályogot vet ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám és minden mozdulás. S mint édesanyám ringatott, mesélt, s mosta a város minden szennyesét. És elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határt. Egykedvű, örök esőmódra hult, szintelenül, mint tarka volt a múlt. A Duna csak folyt.

és mint a terméken másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen és nevetgéltek a habok felé. Az időárján úgy remegtek ők, mint sírköves, dülöngő temető. Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, s kész az idő egésze, mit 100 000 ős szemlélget velem. Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell. S ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a múlt, és övék a jelen. Verset írunk. Ők fogják ceruzámat, s én érzem őket, és emlékezem. Anyám kun volt. Az apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt. Ez az elmúlás, ebből vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk. Megszólítanak. Megszólítanak, mert ők én vagyok már. Gyenge létemre így vagyok erős. Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős sejtig vagyok minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik, apám s anyámmá válok boldogon, s apám, anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé így szaporodom. A világ vagyok. Minden, ami volt, van. A sok nemzetség, mely egymásra tör. A honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak kínja meggyötör. Árpád és Zalán, Verbőc és Dózsa, török, tatár, tót, román kavarog-e szívben, melye múltnak már adósa, szelíd jövővel, mai magyarok. Én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt jelens jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. S rendezni végre közös dolgainkat. Ez a mi munkánk, és nem is kevés. Ars Poetica.

0: Violetta az ördögök.
1: Ahogy hallottam a régi öregektől, mondták, hogy az Isten csinált a markába egy gömböt, de hát fődé vált. És abból a fődből terült ez a nagy főd, amelyik máma van, és laknak népek rajta. Hát a főd mikor megmozdul, azért mozdul meg, hogy van négy hal, és ezek tartják a földet a vízbe, már vízen nálunk. Aztán, hogy igaz-e, vagy nem igaz, azt nem tudom, de így mesélték az öregek. Ez a négy hal, mikor cserélkeztek, hogy megváltották a helyet, hogy egyik a másik sarkáról ment, a másik sarkára ment, akkor mozdult meg a főd, azt mondták, földingás nálunk. Tovább még mondták azt is, hogy hát Ádám volt az első ember, és abból származott a nép. Aztán tovább mondták, hogy majomból is, még állatból is, és az állatok és emberekből vannak. Csak nem tudnak beszélni az állatok, de mindent értnek úgy, mint mikor az ember beszél egy másik emberrel, úgy értnek ők és az állatok egymással. Úgy beszélgetnek, úgy értik. Még azt is tudják, hogy mikor elkészítik, hogy levágják a jószágot, a jószág tudja azt, mert akkor szomorkodik a jószág.

lazacok. Ívásra úsznak a vad vizek hátán a lágytestű rózsaszín lazacok. Szeretkeznek sziklás vizek virányán, s a szerelmük már ikrákban ragyog, ott halnak meg nagy út után az árvák, hol születtek ők és elődeik, s a kegyelmes szelek rájuk dobálják, szülővizük hullámgöröngyeit.

0: Pó gyors futású. Dagadó vizednek hátán, amit viszel, csupán a teste. De szellemem, mit bévül rejteget. Sem tőled, sem más erőtől nem ilyet. Nem ingva fölle bárkaként, sietnek gyors szárnyai vágyához egyenesen, a légen át aranyló lomba hessen. Szél, víz, vitorla, mind legyőzve retteg. Gőgös, dacos folyó, vizek királya, találkozóra, mely sietsz a nappal, napnyugaton még szebb fényt hagyva hátra. Halandó részem sodrod csak magaddal. A másikat viszi szerelme szárnya oda, hol édesebb az éj, és a nappal.
1: Francesco Petrarca, Hú, földi kérgem. Hú, földi kérgem, bárhogy is sodorjad, vized hatalmas, száguldó folyásán, a szellemem mélyen belül tanyázván, erőd nem féli, s másétől se közben. Vitorlát jobb vagy bal felé se forgat, mégis jó széllel, nyílként, vágya szárnyán, az aranylom felé lebegve száll már, s erősebb, mint hab, szél, lapács, vitorla. Egyéb folyók közt, te királyi, büszke, ki ott éred a napot, merre támad, nyugaton százszor szebb fényt hagyva messze, csak földi részem hordja szarvad, ágad. A másik, vágya szárnyával fedezve, repül révébe, édes ott.
2: Janusz Pannoni,

0: a részeghajó. Hogy jöttem lefelé egykedvű vén vizeknek folyásán, vontatóim már nem jöttek velem. Lármás részbőrű rajköz céltáblául sziszegtek bepingált bózdasorhoz nyilazban mesztelen. De hogy mi sorsra jutnak, mindegy volt nékem ez, s hogy búzám belga búza, vagy hogy gyapotom angol. Alig, hogy véget ért a parti furcsa hetsz, vizek szabadja lettem, ki vígan elcsatangol. És tél jött,
1: szörnyű zaj köz, s engem kibőr.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó.

Az etológia akkor vált önálló tudományággá, amikor az állati és emberi magatartás kutatásánál is alkalmazni kezdték a többi biológiai szakterületen már Charles Darwin óta magától értetődő és kötelező kérdésfelvetéseket és módszereket. Hogy miért ilyen későn kaptak polgári jogot ezen a területen, ennek oka a magatartás kutatás történetében keresendő, amelyről megbeszélni fogok, a Dogmák ereje című részben. Az etológia tudománya az emberek és állatok viselkedését egy olyan rendszer részeként vizsgálja, amely a maga sajátos formájában hosszantartó törzs és egyetfejlődés, és az embernél ezen kívül még a kulturális fejlődés eredményeként jött létre. Azt a kérdést, hogy egy rendszer miért így, és miért nem másképpen lett megalkotva, helyesen csak az okok elemzésével lehet megválaszolni. A szerves élet fejlődésében a mutáció és a gének folyamatos újrakombinálódása mellett a legfontosabb szerepet az alkalmazkodást eredményező természetes kiválasztódás játsza. Az alkalmazkodás egy valódi kognitív folyamat, melynek során az élő szervezet a környezetében rendelkezésére álló információk közül az életben maradása szempontjából fontosakat magába építi. Más szavakkal, az alkalmazkodás egy olyan folyamat, melynek során az élő szervezet ismereteket szerez környezetéről. Az élő világot az alkalmazkodás során létrejött struktúrák és funkciók jellemzik. A szervetlen világban nem fordul elő semmi ehhez fogható. Ez az oka annak, hogy a természetkutató kénytelen feltenni azt a fizikusok vagy kémikusok számára idegen kérdést, hogy mi végre? Amikor a biológus felteszi ezt a kérdést, nem a létezés technológiai szempontból vett értelmére kérdez rá, hanem kisebb igénnyel valamely sajátos tulajdonság fajfenntartó teljesítményére. Ha azt kérdezzük, hogy miért görbék a macska karmai, és úgy válaszolunk, hogy azért, hogy meg tudja fogni az egeret, akkor röviden összefoglaltuk, hogy a macska milyen fajfenntartó teljesítménye alakította ki a körmöke sajátos formáját. Ha valaki egy hosszú tudományos kutatói pályafutás során, különös struktúrák és magatartásmódok kapcsán újra és újra feltette ezt a kérdést, és ha újra meg újra meggyőző választ kapott rá, akkor hajlani fog arra a véleményre, hogy a testi felépítés és a magatartásforma komplex és teljességgel valószínűtlen képződményeit csakis a kiválasztódás és az alkalmazkodás hozta létre. Ez a megállapítás csak is tévútra vezethet bennünket, ha a civilizált emberiség bizonyos rendszeresen megfigyelhető magatartásmódjával kapcsolatban tesszük föl ugyanezt a kérdést. Ugyan mit szolgál az emberiség mértéktelen szaporodása, őrületig fokozódó versengése, növekvő és egyre fenyegetőbb fegyverkezése, az elvárosiasodott ember egyre fokozódó elpuhultsága, stb.? Közelebbről vizsgálva a jelenségeket kiderül, hogy mindezek a torzulások és zavarok eredetileg jól meghatározható, a fajfenntartó érték fejlesztését szolgáló magatartási mechanizmusok voltak. Más szóval patológikus jelenségekként kell ezeket értelmeznünk. A legnehezebb és egyben a legmerészebb feladat, amit a természettudomány önmagának kitűzhet, annak a szerves rendszernek az elemzése, amelyen az ember magatartása alapul. Mert ez a rendszer a Földön létezők közül a legösszetettebb. Ezt a vállalkozást már csak azért is megvalósíthatatlannak tarthatnánk, mert az ember viselkedését sokszorosan és előre nem láthatóan befolyásolják és változtatják meg patológikus jelenségek. Szerencsénkre a patológikus zavarok, ahelyett, hogy teljességgel megakadályoznák egy élő rendszer elemzését, kezünkbe adhatják a megoldás kulcsát. A fiziológia történetében számos olyan esetet ismerünk, amikor a kutatók fontos szerves rendszerek létezésére akkor figyeltek fel, ha azok patológikus zavara betegséget okozott. Amikor E.T. Koher az úgynevezett Bazedov-kort a pajzsmirigy eltávolításával próbálta gyógyítani, görcsök léptek fel, mert a méz anyagcserét szabályozó mellék pajzsmirigyeket is kioperálta. Miután ezt korrigálta, a pajzsmirigy eltávolítása még mindig túl radikális beavatkozásnak bizonyult, és kóros lesoványodással járó tünetegyüttes lépett fel, amit kahexia tireoprivának nevezett el, és ami bizonyos vonatkozásokban hasonlatosságot mutatott a jódszegény vízű, alpesi völgyekben fellépő gyakori idiotizmussal, a mixödémával. Ezen és hasonló tapasztalatokon okulva derült ki, hogy a belső elválasztású mirigyek vérbe ürített váladéka pontosan körülírható hatást gyakorol a szervezet egészére, az anyagcserére, a növekedésre, a magatartásra és egyéb életműködésekre. Ezért ezeket hormonoknak,
görögül hormáú, űzök, kergetek nevezték el. Két hormon hatása lehet egymással ellentétes is. Ezek antagonisztikusak, éppen úgy, mint két olyan izom esetében, amelyek összjátékukkal egy ízület kívánt helyzetét eredményezik. Semmit sem veszünk észre abból, hogy a belső elválasztású mirigyek rendszere részfunkciókból tevődik össze addig, amíg a hormonális egyensúly fennáll. Amint a hatások-ellenhatások harmóniáját valami csak csekély mértékben is megzavarja, a szervezet általános egyensúlya felborul, vagyis beteg lesz. Az egyensúlyhoz szükségesnél több pajzsmirigy hormon bazodovkort okoz, kevesebb pedig mixödémát. A belső elválasztású mirigyek rendszere és kutatások története értékes tanulságokkal szolgál számunkra arra nézve, hogy milyen úton induljunk el, ha az ember gépezetének mozgató erőit akarjuk megérteni. Magától értetődően ennek a rendszernek nagyon összetettnek kell lennie. Már csak azért is, mivel a belső elválasztású mirigyek rendszerét arrendszerként foglalja magába. Az ember rendkívül nagyszámú, független eredetű mozgató erővel bír, melyek közül nagyon sok a törzsfejlődés során keletkezett, beprogramozott magatartás formákra, az ösztönökre vezethető vissza. Tévedés lenne, ha az embert ösztönredukciós lénynek nevezném, mint ezt korábban tettem. Ugyanakkor igaz, hogy a született magatartásmódok hosszú, önmagukban zárt láncai a törzsfejlődés magasabb szintjének elérésekor a tanulás képessége és a belátás révén feloldódhatnak, amikor is az elemei közötti kényszerű kapcsolat megszűnik, és azok a továbbiakban egymástól függetlenül állnak a cselekvő szubjektum rendelkezésére, mint azt P. Leyhausen a macskaféle ragadozók esetében meggyőzően bebizonyította. Ugyanakkor ezen függetlenné vált elemek mindegyikénél a saját önmegvalósításra törekvő vágy magatartása lép fel, ahogy ez szintén Leyhausen bizonyította be, és önálló mozgató erővé válnak. Az embernél hiányoznak ugyan a kötelező módon összekapcsolt ösztönös mozgások hosszú láncai, de amennyire a fejlettebb emlős állatoknál szerzett tapasztalatokból általánosításokat lehet levonni, feltehető, hogy az ember nem kevesebb, hanem több ösztönös mozgató erővel bír, mint bármely állat. Rendszerelemzési kísérletünk során ezzel mindenképpen számolnunk kell. A fentiek különösen nagy jelentőségűek a nyilvánvalóan patológikus magatartásformák értékelésénél. A korán elhunyt Ronald Hargreaves pszichiáter írta nekem egyik utolsó levelében, hogy módszertani szokásává vált a lelki zavarok megértésére irányuló kísérletei során két kérdés egyidejű feltevése. Először az, hogy mi volna valóban normális fajfenntartó teljesítménye a megzavart rendszernek. Másodjára pedig, hogy milyen jellegű a károsodás. Legfőképpen pedig, hogy vajon ez egyik arrendszerének gyenge vagy túlzott működése okozza-e. Egy összetett szerves egész rendszer arrendszerei olyan szoros kölcsönhatásban állnak egymással, hogy gyakorta nehéz funkcióikat egymástól elhatárolni, mivel közülük egyik sem képzelhető el normális formájában az összes többi nélkül. Gyakran a részrendszerek felépítése sem határozható meg világosan. Így érthető az, amit szellemes írásában mond az arrendszerekről Paul Weiss. Mindaz rendszer, ami eléggé egységes ahhoz, hogy kiérdemeljen egy önálló nevet. Nagyon sok olyan emberi motiváció van, amely kellően körülhatárolható ahhoz, hogy a köznyelvben külön megnevezést kapjon. Az olyan fogalmak, mint a gyűlölet, szerelem, barátság, harag, hűség, összetartozás, bizalmatlanság, bizalom, stb. Bizonyos magatartásmódokra való készség állapotát jelölik. Hasonlóan a tudományos magatartás kutatók által meghatározott olyan fogalmakhoz, mint az agresszivitás, rangkorság, területiség, stb., valamint a keltetés, párzás, repülés, stb. Legalább annyira bízhatunk nyelvünk pszichológiai összefüggések iránti mély érzékenységében, mint a tudományos állatmegfigyelők megérzéseiben. És munkahipotézisként tételezzük fel, hogy mindezek a lelki állapotokat és készségeket kifejező fogalmak egy-egy motivációs rendszernek felelnek meg, ahol egyelőre lényegtelen, hogy az adott motiváció mely alkotó elemei erednek törzsfejlődési vagy kulturális forrásokból. Feltételezhetjük, hogy ezen motivációk mindegyike egy jól szervezett, harmonikusan működő rendszer része, és így nélkülözhetetlen. Az olyan kérdésfeltevés, hogy vajon a gyűlölet, a szerelem, a hűség, a bizalmatlanság, stb. Jó-e, avagy rossz,
Azt jelenti, hogy a kérdező semmit nem ért a rendszer működéséből. És ugyanolyan ostoba, mintha azt kérdeznénk, hogy a pajzsmirigy jó-e vagy rossz. Az az elterjedt felfogás, hogy a világ dolgai jókra és rosszakra oszthatók fel, ahogy a szerelem, a bizalom, a hűség önmagukban jók, míg a gyűlölet, a hűtlenség, a bizalmatlanság önmagában is rossz, abból származik, hogy a társadalmunkban az előbbiekből leginkább hiány, az utóbbiakból felesleg mutatkozik. A majom szeretet számtalan tehetséges gyereket tesz tönkre. Az önmagában abszolút értékké emelt Nibelung hűség pokoli tettekre képes, és Erik Erikson nemrégiben meggyőző érveléssel bizonyította a bizalmatlanság szükségességét. Minden magas integráltságú szerves rendszer jellemzője az úgynevezett szabályzókörök vagy homeosztázisok által történő szabályozás. Hogy a működésével tisztában legyünk, képzeljünk el először egy hatásukban egymást felerősítő rendszerek halmazából álló mechanizmust, ahol A erősíti B-t, B C-t és így tovább, amíg legvégül is Z is erősítő hatást gyakorol A-ra. Pozitív visszacsatolású kört legfeljebb labilis egyensúlyú rendszerekben találhatunk, ahol is egyetlen tényező fokozott aktivitása a rendszerfunkciók lavinaszerű felerősödéséhez, az ellenkezője pedig az egész rendszer működésének leállásához vezet. A műszaki tudományok felismerték, hogy egy ilyen labilis egyensúlyú rendszert kiegyenlítetté lehet tenni, ha a körbe beépítünk egy olyan új elemet, amely a láncban utána következőre annyival gyengébb hatást fejt ki, amennyivel erősebben hat rá az előtte álló. Így létrejön egy szabályozó kör, egy negatív feedback, ahogy ékes magyarsággal mondjuk. Ez egyike a műszaki tudományok azon kevés felismerésének, amely azelőtt történt, még mielőtt a természetkutatók a szerves világban ugyanerre a jelenségre rábukkantak volna. Az élővilágban megszámlálhatatlan szabályozókör működik. Az életkeletkezések csakis egyidejű feltalálásukkal képzelhető el, mert fenntartása nélkülük lehetetlen. Pozitív visszacsatolást a természetben alig, legfeljebb csak olyan hirtelen keletkező és ugyanolyan hirtelen elmúló jelenségeknél lehet találni, mint a lavina vagy a szavanna tűz. Ezekre emlékeztetnek az emberi társadalom életében előforduló bizonyos patológikus zavarok, amelyek kapcsán eszembe jut Friedrich Schiller Harang című költeménye, ahol a tűzről így ír: lobogj, csak lobogj, ha elszabadulsz. A szabályozókör negatív visszacsatolása szükségtelenné teszi az egyes elemek működésének pontos behatárolását. A körön belül hamarosan bekövetkezik a kiegyenlítődés, ha valamelyik elem működése kismértékben gyengül vagy növekszik is. A rendszer egészében akkor lép fel kóros zavar, ha valamelyik tényezőjének működése olyan nagy mértékben csökken vagy erősödik fel, hogy a szabályozókör már nem képes a kiegyenlítést elvégezni, vagy pedig akkor, ha maga a szabályozó mechanizmus sérült meg. Mindkét esetre fogunk példákat látni a későbbiekben. Az egyedi szervezetekben nem jellemző a pozitív visszacsatolás. Ezt a mértéktelenséget csak az élet egésze tudja elviselni, eddig látszólag büntetlenül. A szerves élet mint egy különleges erőmű, a világ energiájából építkezik. Negatív entrópiát fogyaszt és energiát von el, ezáltal gyarapszik, és minél jobban növekszik, annál nagyobb az étvágya. Hogy ez a jelenség még nem vezetett katasztrófához, azzal magyarázható, hogy a szervetlen világ könyörtelen hatalmai, a valószínűség törvényei a szerves életformák szaporodását kordában tartják. Másodszorban azzal, hogy a különböző élőlények kialakították saját szabályozó rendszerüket. Ezek működését meglátjuk majd a következő, a földi élettér elpusztításáról szóló fejezetben. Azért az emberiség túlnépesedésére térjünk ki elsőként, mivel több a későbbiekben tárgyalt jelenség ennek a következménye. Az emberiség tudása, amit az őt körülvevő természetből aknáz ki, a technológia fejlődése, vegyi és orvostudomány, minden, ami arra irányul, hogy az életét jobbá, kényelmesebbé tegye, megdöbbentően paradox módon saját elpusztítására irányul. Olyan veszély fenyegeti, ami az élő szervezeteknél meglehetősen szokatlan. Nevezetesen az, hogy saját életére tör. Az apokaliptikus folyamat során veszendőbe mennek legkiválóbb, legnemesebb tulajdonságai, képességei, pont azok, amelyeket különösen emberinek tartunk és nagyra értékelünk. Mi, akik sűrű lakott fejlett országokban vagy nagyvárosokban élünk, észre sem vesszük, hogy a szívélyes, meleg emberszeretet ritka, mint a fehér holló.
Utazzunk el egy valóban ritkán lakott vidékre, ahol a legközelebbi szomszédokat sok-sok kilométernyi rossz minőségi út választja el egymástól, állítsunk be hivatlan vendégként egy házba, hogy lemérhessük, milyen ember és vendégszeretők a háziak, ha csak a vendégek ezzel tartósan nem élnek vissza. Azt az esetet, ami erre a felismerésre rávezetett, soha nem felejtem el. Egyszer vendégem volt egy wisconsini házaspár, akik megszállott természetvédők lévén teljes magányban az erdőben éltek. Amint asztalhoz ültünk, megszólalt a csengő, és bosszúsan felkiáltottam, ki az ördög van itt már megint? Vendégeimben egy világom ott össze. A legvastagabb trágársággal sem sokkolhattam volna őket jobban. Számukra elképzelhetetlen, hogy a váratlan vendéget lehet másként is, mint örömmel fogadni. A nagyvárosi zsúfoltság bűne, hogy az emberi arcok kavargó színes forgataga arc nélküli tömeggé olvad össze. Fele barátaink iránti szeretetünket a közeli és még közelebbi fele barátok tömege annyira elaprózza, hogy már morzsái is alig találhatók meg. Aki még szükségét érzi az emberi melegségnek, hajlamait korlátozott számú barátai körében élheti ki, mivel arra nem vagyunk képesek, hogy minden embert egyformán szeretni tudjunk, bármennyire helyes vagy etikus is ez az elvárás. Válogatnunk kell, vagyis sok olyan embert, akiket egyébként barátságunkra érdemesnek tartanánk, érzelmileg távol kell tartani magunktól. Not to get emotionally involved. Érzelmileg ne keveredj bele, vallja sok nagyvárosi ember. Ehhez a magatartáshoz, amit mi sem tudunk elkerülni, már némi embertelenség is tapad. Emlékeztet a régi amerikai ültetvényesek magatartására, akik házi négereikkel emberi módon bántak, de az ültetvényen dolgozó rabszolgákat legjobb esetben is csak értékes házi állatoknak tartották. Az emberi kapcsolatoktól való szándékos elzárkózás a későbbiekben tárgyalandó érzelmi elsivárosodáshoz és részvétlenséghez vezet, amelynek megdöbbentő eseteiről az újságok naponta tudósítanak. Minél inkább előre halad ez a folyamat, annál inkább magukénak tekintik az egyének a not to get involved, ne keveredj bele elvét. Ezért fordulhat elő manapság, hogy nagyvárosokban világos nappal népes utcákon arat az erőszak, rablás, gyilkosság anélkül, hogy akár egy járókelő is közbelép. Sok ember összezsúfolása kis helyen, az emberi kapcsolatok kimerülésén, majd feladásán keresztül elembertelenedéshez vezet, és agresszív magatartást vált ki. Számos állatkísérlet bizonyítja, hogy az összezártság fokozza az agresszivitást. Aki nem volt hadifogságban, vagy nem élt át valami hasonló, kényszerű összezártságot, nem tudja elképzelni, hogy ilyen körülmények között mennyire kicsinyesen ingerlékenyek az emberek. Ha az ember állandóan fegyelmezi magát, hogy barátságtalan társaival szemben képes legyen udvarias, vagyis barátságos magatartást tanúsítani, komoly megpróbáltatásokon megy keresztül. A nagyvárosokban tapasztalható általános barátságtalanság arányos az ott összezsúfolt embertömeg mennyiségével. Különösen rémisztő formát ölt nagy pályaudvarokon, vagy például New York központi buszpályaudvarán. A túlnépesedés közvetett módon hozzájárult a következő hét fejezetben tárgyalt visszásságokhoz, hanyatlási jelenségekhez. Veszélyes fantazmagóriának tartom azt az elképzelést, hogy megfelelő kondicionálással előállítható lenne az összezártság kártevéseivel szemben rezisztens embertípus. Elterjedt tévhit, hogy a természet kimeríthetetlen. Minden állat, növény, gombafaj, mivel ezek az élőlények a természet gépezetének részét képezik, alkalmazkodott környezetéhez, amelyhez nem csak az élettelen alkotóelemek tartoznak, hanem az ott található minden szerves életforma is. Egy bizonyos élettér minden élőlénye alkalmazkodik egymáshoz. Ez érvényes azokra is, melyek látszólag ellenérdekeltek, a ragadozó és zsákmánya, ami megeszi és amit megesznek. Közelebbről nézve kiderül, hogy ezek az élőlények, ha fajként és nem egyedként vizsgáljuk őket, nem károsítják egymást, sőt mi több néha még érdekközösséget is alkotnak. Magától értetődően a tápláléklánc minden láncszeme érdekelt abban, hogy a zsákmányul szolgáló életét adó táplálék mindig rendelkezésre álljon, legyen az állat vagy növény. Minél kevesebb fajta táplálékból él, annál erősebb ez az érdekeltsége. A ragadozó sosem tudja teljesen kiirtani a zsákmányául szolgáló fajt. Egy életközösség utolsó pár ragadozója már régen éhen halna, mielőtt rábukkanna az utolsó pár zsákmányállatra.
Ha a zsákmányállatok populációja bizonyos szint alá csökken, a ragadozó elveszíti életterét. Mindez szerencsére sok esetben a bálnavadász vállalkozásokkal is így történt. Az Ausztráliába behurcolt dingó, amely eredetileg házi kutya volt és ott elvadult, nem írtotta ki egyetlen zsákmányállatát sem, hanem eltüntette erszényes ragadozó vetétársait, nevezetesen az erszényes farkast, Tilacinus, és az erszényes ördögöt, Sarcophilus. Ezek a félelmetes fogazatú állatok elméletileg harcban sokszorosan felülmúlták a dingót, de primitív agyukkal sokkal nagyobb zsákmány népességre volt szükségük, mint az okosabb vadkutyának. A két erszényes ragadozónak nem a dingók fogai adták meg a kegyelemdöfést, hanem a zsákmányért folyó harc veszteseiként szabályszerűen éhen haltak. Ritkán fordul elő, hogy egy állatfajta szaporodása kizárólag a rendelkezésre álló táplálék mennyiségtől függjön. Ez mind a zsákmányoló, mind a zsákmány szempontjából gazdaságtalan lenne. A halász vigyáz arra, hogy területét ne halássza le teljesen, és a maradék halállomány szaporulata pótolni tudja a kifogott mennyiséget. Hogy hol az optimum, az csak bonyolult matematikai módszerekkel lehetne meghatározni. Ha kevés a lehalászott mennyiség, túlnépesedik a tó. Kevés lesz a szaporulat, ha túl sokat halászik le, kevés szaporodó képes hal marad a tó ellátó képességéhez viszonyítva. V.C. Wayne Edwards kutatásai szerint sok állatfajta törekszik hasonló egyensúlyi helyzet kialakítására. Az egyes életközösségek határainak megvonása mellett, mely megakadályozza túl sűrű egymás mellett élést, a források kimerítését megakadályozó egyéb magatartásformák is ismertek. Nem ritka jelenség, hogy a fogyasztó táplálékfajának kifejezetten előnyére szolgál. A zsákmányoló faj fogyasztásával szabályozza a táplálékához szolgáló állat vagy növény szaporodását, fenntartva ezzel annak életegyensúlyát, ami rögtön fel is borulna, ha a fogyasztó beavatkozása elmaradna. A populáció drámai összeomlása, ami a gyorsan szaporodó rákcsálóknál figyelhető meg a legnagyobb egyedsűrűség elérése után, nyilvánvalóan veszélyesebb az állatfaj fennmaradása szempontjából, mint egy közepes tömeg kiegyensúlyozott állapota, ahol a ragadozók gondoskodnak a létszám felettiek eltüntetéséről. A táplálkozó és a táplálék között gyakran még szélesebb a szimbiózis. Egyes fűfajtákat a nagytestű patás állatok állandóan taposnak és töviglegelnek, ha az ember termeszti ezeket a fűfajtákat, állandóan a kaszálás, majd a hengerelés fárasztó munkáját kell végeznie. Ha ezeket a műveleteket sem az emberek, sem az állatok nem végzik el, ezeket a fajtákat nyomban kiszorítják az olyanok, melyek nem viselik el ugyanezt a bánásmódot, de más tekintetben ellenállóbbak. Összegezve, két élőlény olyan hasonlóan szoros függőségben is létezhet, mint az ember és házi állatai kultúrnövényei. Az ilyen kölcsönhatásokat uraló törvényszerűségek gyakran hasonlítanak az emberi gazdaságban lejátszódó folyamatokhoz. Az ökológia elnevezés, amit a biológia tudománya adott a természetben előforduló kölcsönhatásokról szóló tanoknak, szintén kifejezi ezt a hasonlatosságot. A rabló gazdálkodás, amivel a későbbiekben még foglalkozunk, egy olyan fajta gazdálkodás, ami egyáltalán nem fordul elő az állatok és a növények ökológiájában. Egy életközösséget alkotó számtalan állat, növény, gombafaj egymásra gyakorolt kölcsönhatása hallatlanul összetett. A különböző élőlények egymáshoz való alkalmazkodása, amely csak geológiai léptékkel mérhető idő alatt következett be, amilyen csodálatra méltó, olyan könnyen megzavarható egyensúlyi állapothoz vezetett. Az életközösségek önszabályozó mechanizmusai biztosítják, hogy az időjárás hatásai ne okozzanak jóvá tehetetlen károk. Az olyan lassan bekövetkező változások, mint a fajok evolúciója, vagy az éghajlat fokozatos változása nem károsítják az életközösséget. A hirtelen változások azonban, még ha látszólag csekély mértékűek is, jelentős, akár katasztrofális hatásúak is lehetnek. Egy ártatlannak tűnő állatfajta behurcolása a szó szoros értelmében hatalmas területeket tehet pusztává, mint ez Ausztráliában történt meg a nyúl esetében. Az élőhely egyensúlyának felborítását az ember okozta. Hasonló következmények elméletileg emberi beavatkozás nélkül is előfordulhatnak, még ha ritkán is. Az ember ökológiai körülményei jóval gyakrabban változnak, mint más élőlényeké. Az ütemet a technológia fejlődése diktálja, amely állandóan és mértani haladvány arányában gyorsul,
így az ember mélyreható, gyakran teljes összeomlással fenyegető beavatkozásokat hajt végre abban a biozónában, amelyben és amelyből él. Ez alól csak kevés embercsoport képez kivételt, az úgynevezett vadtörzsek, mint például a Dél-Amerikában élő gyűjtögető, vadászó életmódot folytató erdei indiánok, vagy az óceáni szigetek lakói, akik némi földművelés mellett kókuszdión és a tenger gyümölcsein élnek. Az ilyen kultúrák nem fejtenek ki másféle hatást az adott biológiai életközösségre, mint amit egy állatfaj tenne. Elméletileg ez az egyik olyan életmód, amellyel az ember beilleszkedhet biozónájába, egyensúlyi helyzetének megzavarása nélkül. A másik út pedig az, hogy a földművelést és állattenyésztést is folytató ember a saját szükségleteire szabott életközösséget teremt, ami alapjában hosszú ideig tartósan olyan működőképes, mintha a természet erői hozták volna létre. Ez vonatkozik számos régi parasztgazdaságra is, ahol generációk óta ugyanazt a földet művelik meg, és a tapasztalás útján szerzett apáról fiúra hagyományozott ökológiai ismereteikkel nem csak elfogadják a termőföld adományait, hanem meg is hálálják azt. Ugyanis ezek a parasztok tudnak valamit, amit úgy látszik a civilizált ember már elfelejtett. Bolygónkon az élet erőforrásai nem kimeríthetetlenek. Amerikában hatalmas területek váltak termőföldből pusztasággá, a rabló gazdálkodást követő talajerózió miatt. Hatalmas területek karsztosodtak el az erdőirtások után, és számtalan hasznos állatfajta ki is halt. E tényeket lassanként fel is ismerik, legfőképpen azért, mert a nagyipari méretű mezőgazdasági halászati bálnavadász vállalkozásokat az általuk okozott környezeti károk kereskedelmi szempontból is fájdalmasan érintik. Ennek ellenére ezek a pusztítások még mindig nem kaptak elég nyilvánosságot, nem hadoltak be elég mélyen a köztudatba. Az általános hajsza, amely a következő fejezetünk témája lesz, nem hagy arra időt, hogy az ember gondolkozzon, mérlegeljen. Sok gyanútlan ember miközben tudatlanságában gonosz tetteket követel a természet és így saját maga ellen is, büszke arra, hogy ő a tettek embere. A kemikáliák alkalmazása a mezőgazdaságban, például a rovarirtók használata mindennapos merénylet önmagunk ellen. De majdnem ilyen rövidlátó az ember a gyógyszerek alkalmazásával is. Az immunbiológusok komoly aggályaikat fejezik ki az elharapódzott felesleges gyógyszerezés miatt. A vágyak azonnali kielégítése szindróma, amelyre még visszatérek a negyedik fejezetben, a vegyipar egyes területeit bűnösen felelőtlenné teszi. Olyan szereket használnak fel készítményeikben, amelyek hosszabb távon kifejtett hatásai nem láthatók előre. A mezőgazdaság ökológiai jövőjét illetően, de az orvostudományok területén is hihetetlen felelőtlenség uralkodik. Azokat, akik szót emelnek a mérgek meggondolatlan alkalmazása ellen, a legfelháborítóbb módon lehetetlenné teszik és elhallgattatják. Miközben az emberiség az őt körülvevő természetet vandál módon pusztítja, saját magát is ökológiai katasztrófával fenyegeti. Ha már a gazdasági vonzatait is érzi, talán elismeri hibáit, de akkor valószínűleg már túl késő lesz. De arra legalább rá fog jönni, hogy ez a barbár folyamat az ő lelkében micsoda károkat okozott. A természettől való általános, egyre fokozódó elidegenedés nagy mértékben okolható a civilizált emberiség esztétikai és etikai eldurvulásáért. A felnövekvő generáció hogyan tanulná meg bárminek is a tiszteletét, ha maga körül csak emberkéz alkotta környezetet talál, ami sokszor még talmi és visszataszító is. A nagyvárosokban még a csillagos eget is elrejtik előle a toronyházak és a légszennyeződés. Ne csodálkozzunk azon, ha a civilizáció előrenyomulása városokat és a falvakat ilyen sajnálatos módon visszataszítóvá teszi. Figyelmesen hasonlítsunk össze egy régi német városközpontot a modern lakóteleppel, ahol lakunk, vagy ezzel a már vidékre is terjedő kultúrszeméttel elárasztott területeket a még érintetlen helyekkel. Ezután hasonlítsuk össze egy normál testszövet hisztológiai képét egy rossz indulatú daganatéval. Meglepő párhuzamokat fogunk találni. Objektíven végig gondolva és az esztétikumot kézzelfoghatóra lefordítva, ennek a különbségnek az oka az információvesztés. A rossz indulatú daganatsejt abban különbözik az egészségesektől, hogy elveszti azt a genetikai információt, ami a testet alkotó sejtek érdekközösségének hasznos tagjává tehetné, és egysejtűként, vagy pontosabban mondva fiatal embriósejtként viselkedik.
nem rendelkezik a szükséges struktúrákkal, mértéktelenül és öntörvényűen osztódik, belenő a még egészséges környező szövetekbe, és azokat működésükben megzavarja. Ez a hasonlatosság egy városkép és a rosszindulatú daganat között azon alapszik, hogy mindkettő esetében a még egészséges területeken kifinomult, egymásra épülő és egymást kiegészítő alkotásokat valósítottak meg, amelyek nemes arányaikat a hosszú fejlődés során szerzett tapasztalatoknak köszönhetik, amíg az eluralkodó rosszindulatú daganat vagy a városképet uraló modern, végletekig leegyszerűsített építészeti technológia semmi jelét nem mutatja hosszas tapasztalási, információgyűjtési folyamatnak. Az egyforma, egyszerű szerkezetű tumorok hisztológiai képe kétségbe vonhatatlanul emlékeztet egy modern elővárosról készült légi felvételre, annak típusházaira, melyeket szegényes kultúrájú és fantáziájú építészek alkottak, nem sok fejtöréssel, de annál nagyobb sietséggel. Az emberiség versenyfutása önmagával, amelyet a következő fejezetben tárgyalunk, megsemmisítő hatású a lakásépítésre. Nem csak az a haszonelvű indok, hogy a tömegesen gyártható épületelemek olcsóbbak, hanem a mindent befolyásoló divat is odavezet, hogy minden civilizált országban, a külvárosokban 100 000 számra jelennek meg olyan tömegszállások, melyeket csak a számozás különböztet meg egymástól, és egyáltalán nem érdemlik meg a lakóház nevet, mivel ezek legfeljebb szűk, kényelmetlen ólak haszonemberek számára a haszonállatok tartásmódjához hasonlóan. A tojó hibridek összezsúfolását parányi ketrecekben joggal tartjuk állatkínzásnak és a civilizált emberiség szégyenének. Ha ugyanezt teszik az emberiséggel, senkinek sincs ellenvetése. Jól lehet, az ember az, aki a szó szoros értelmében vett embertelen bánásmódot a legkevésbé viseli el. Az ember törzsfejlődése során nem úgy alakult, mint a hangya vagy a termesz, hogy névtelen, személytelen, egyforma, egymással bármikor felcserélhető millió közül egy legyen. Nézzünk körül egy elővárosban, és figyeljük meg, milyen módon akarják az emberek egyéniségüket érvényre juttatni. A haszon ember ól lakója csak olyan módon tudja fenntartani önbecsülését, ha tudatából kirekeszti sok hozzá hasonló sorstársának létezését, és szorosan elzárkózik előlük. Sok szalagháznál láthatjuk, hogy az egymás melletti erkélyek közé válaszfalat emelnek, miáltal a szomszéd láthatatlanná lesz. A kerítés fölött senki sem tud és nem is akar vele kapcsolatba lépni, mivel leginkább attól fél, hogy benne is saját szerencsétlen hasonmását pillantja meg. Túl nagy tömegek összezártsága így vezet elmagányosodáshoz és fele barátaink iránti részvétlenséghez. Az esztétikai és etikai érzék szemmel láthatóan szorosan összefügg, és a fent leírt körülmények között sínylődő embereknél mindkét képesség elkorcsosulni látszik. Az ember lelki épségének fenntartásához a természet és az emberkéz alkotta kultúra szépségei egyaránt szükségesek. A manapság olyan gyorsan terjedő, minden szépség iránti teljes szellemi vakság lelki betegségnek tartható, és komolyan kell venni, mivel az erkölcsileg elvetendő iránti érzéketlenséggel is társul. Azoknál, akik egy terület természetes szépségét tönkretevő utak, erőművek, gyárak építéséről döntenek, a szépérzék egyáltalán nem játszik szerepet. Egy kis község előjárójától egy nagy állam gazdasági miniszteréig azonosak a vélemények abban, hogy a természet megőrzése semmilyen gazdasági vagy akár politikai áldozatvállalást sem ér meg. Az a kevés természetvédő és tudós, aki tudatában van a végbe menő katasztrófának, nem rendelkezik semmilyen hatalommal. Az erdőszélen a község tulajdonában lévő parcellák értéke megnő, ha út vezet oda. A falun át kanyargó bájos patakocska vizét csövekben elvezetik, medrét kiegyenesítik és befedik, és íme már készen is van. A csevegő patakocskából egy csúnya, jellegtelen elővárosi utca lett. Az első fejezet kezdetén már kifejtettem, hogy az élő szervezetekben a stacionárius állapot fenntartásához miért nélkülözhetetlenek az önszabályozó automatizmusok, avagy negatív visszacsatolások. Továbbá, hogy hogyan és miért van az, hogy a pozitív visszacsatolás mindig egy bizonyos tényező lavinaszerű eluralkodásának veszélyét jelenti.
A pozitív visszacsatolás speciális esete, ha ugyanazon faj egyedei egymással kelnek versenyre, ami a kiválasztódás révén hatást gyakorol a faj fejlődésére. Ellentétben a fajon kívüli tényezők által okozott kiválasztódással, a fajon belüli okok által provokált belső szelekció olyan változásokat okoz az egyed örökítő anyagában, amelyek a fennmaradási esélyét nemcsak hogy nem növelik, hanem kifejezetten csökkentik. Már Oscar Heyroth megfigyelte ennek egy példáját, ami a belső szelekciót kiválóan illusztrálja, az argusfálcán, Argusianus argus szárnytollainak esetét. Hasonlóan a páva pompás legyezőjéhez, ami a faroktollaiból képződik, dürgéskor a fácán legyező formán szétterjesztett evezőtollaival imponál a nősténynek. Mint az a pávánál beigazolódott, a párválasztás a fácánnál is kizárólag a nőstényen múlik, így a hím esélyei dürgéskor egyenes arányban vannak vőlegényi díszének a nősténre gyakorolt csáberejével. Még a páva faroktollaiból képződő legyező többé-kevésbé összecsukható és repülés közben nem jelent akadályt, addig az argus hímjét meghosszabbodott szánytollai csak nem képtelenné teszik a repülésre. Hogy ezt a képességét nem veszítette el teljesen, bizonyára annak az ellenirányú szelekciónak köszönhető, amit a ragadozók fenyegetése vált ki. Tanárom Oscar Heyroth a maga sajátos módján gyakran mondogatta, az argus fácán szárnyai után a modern emberiség munkatempója, a belső szelekció legostobább produktuma. A maga idejében ez a kijelentés még profetikus volt, ma már az élet többszörösen igazolta. Az argusnál, mint más állatoknál is, a környezet hatásai megakadályozzák, hogy a belső szelekció a fajt pusztulását okozó fejlődés irányba vezesse. Az emberiség kulturális fejlődésére semmilyen ehhez hasonló erők nem hatnak, mivel szerencsétlenségére megtanulta, hogyan legyen úrrá az őt körülvevő természeten. Ugyanakkor saját magáról olyan keveset tud, hogy áldozatául esik a fajon belüli szelekció sátáni erőinek. A Homo homini lupus, ember embernek farkasa, ugyanúgy, mint Heyroth előzőleg idézett híressé vált mondása, alábecslés. Az ember, aki saját maga alakítja ki a fejlődését meghatározó szelekciós tényezőket, korán sem olyan ártalmatlan, mint egy ragadozó, legyen az akár a legfélelmetesebb is, hanem saját fajtájának legveszélyesebb ellensége. Az ember emberrel való versengése olyan hatásokkal jár a természet körforgása a gyógyító erők ellenében, amit korábban semmilyen biológiai tényező nem váltott ki, és majd minden korábbi értékét elvakultan, kereskedelmi céloktól vezérelve sárba tiporja. Hogy mi a jó és mi a hasznos az emberiség és az egyén számára, az az emberek közötti versengésben teljesen feledésbe merült. A mai emberek túlnyomó többsége már csak azt tekinti értéknek, ami a kíméletlen konkurenciaharcban alkalmas arra, hogy embertársai fölé emelje. Minden erre a célra alkalmas eszköz családmódon önmagában értéknek tűnik. Az utilitarizmus tévedése az eszköz felcserélése a céllal. A pénz eredetileg egy eszköz, eredetileg egy eszköz. Az a szólás is, hogy megvannak az eszközei, erre utal. Vajon hány ember

és mindenki szemében önmagában is egy olyan érték, amiért minden áldozatot meg kell hozni. Minden autógyárnak arra kell törekednie, hogy az új modell valamivel gyorsabb legyen, mint a korábbiak. Minden utat ki kell szélesíteni, minden kanyart le kell vágni a biztonságosabb vezetés érdekében, valójában csak azért, hogy gyorsabban, tehát veszélyesebben lehessen autózni. Tegyük fel magunknak a kérdést. Mit tesz nagyobb kárt a mai emberek lelkében? Az elvakult pénzhajhászás, vagy az idegörlő hajsza? Bármely politikai irányzat van hatalmon, mindkettő csak gerjeszti, hogy az embereket versengésre késztesse. Tudomásom szerint erről a jelenségről nem készültek mély lélektani elemzések. Én nagyon valószínűnek tartom, hogy a birtoklásvágy és a rangkorság mellett, vagy ezek után, a félelem is igen jelentős szerepet játszik. Félelem a versenyben való lemaradástól, az elszegényedéstől, a hibás döntésektől, és attól, hogy nem lehet kiszabadulni ebből az idegörlő taposómalomból. A félelem az, ami a jelenkor emberének egészségét leginkább aláássa, magas vérnyomást, korai szívinfarktust és hasonló kellemes dolgokat okozva. A rohanásban élő embert nem csak a mohósága hajtja. A legnagyobb csábítások sem ösztönözhetnék arra, hogy ekkora vehemenciával tegye tönkre saját magát. Ő ugyanis egy gépezet, aminek a félelem az üzemanyaga. Félelemtől hajszolt menekülés a félelemetes hajsza elől. Mindez oda vezet, hogy az emberiség megfosztja saját magát leglényegesebb emberi tulajdonságaitól, amelyek egyike az önmegfigyelés. Mint azt már Innate Basis of Learning, a tanulás örökölt alapjai című munkámban kifejtettem, az emberi válás rögös útján meghatározó lett az a pillanat, amikor az ember az őt körülvevő világgal való kíváncsi ismerkedés során saját magát is felfedezte. Eddig magától értetődő létezésére való rácsodálkozását még nem kell a filozófia születéseként értelmeznünk. Már maga a tény, hogy tapogatózó és fogó keze a külvilág megtapogatott és megfogott dolgaival együtt szintén a külvilág részének értelmezhető korszakalkotó jelentőségű. Egy lény, aki még nem tud saját énjének létezéséről, nem képes fogalomalkotásra, beszédre, a lelki ismeret és felelősségtudat kifejlesztésére. Egy olyan lény, amelyik lemond az önmegfigyelésről, azt kockáztatja, hogy ezeket a specifikus emberi tulajdonságokat és képességeket elveszti. A hajsza, vagy talán a hajsza által kiváltott félelem egyik legborzasztóbb hatása, hogy a mai ember képtelen arra, hogy csak egy rövid időre is egyedül maradjon. Az önmagába való fordulás minden lehetőségét olyan nagy igyekezettel kerüli el, mintha biztos lenne benne, hogy az önmegfigyelés kifejezetten taszító önarcképet fog mutatni, hasonlóan ahhoz, ahogy Oscar Wilde írja Dorian Gray arcképe című klasszikussá vált regényében. A mai ember neuraszténiája mellett paradox módon állandóan keresi a zajt, amire nincs más magyarázat, mint hogy valami mást el akar nyomni vele. Egy erdei sétánkon feleségemmel váratlanul táskarádió közeledő hangjára figyeltünk fel. A rádió egy 16 éves forma magányos biciklista csomagtartóján volt. Feleségem meg is jegyezte, fél, hogy meghallja a madártalt. Azt hiszem, attól félt, hogy akár egy pillanatra is szembesül önmagával. Ezért van talán az, hogy egyébként szellemiekben igényes emberek saját társaságukkal szemben előnyben részesítik a televízió bugyuta reklámadásait. Bizonyára azért, mert itt semmi sem készteti őket önmegfigyelésre. Az emberek szenvednek attól az idegi és lelki igénybevételtől, amit a hozzájuk hasonlókkal való versenyfutás jelent. Jól lehet, kora gyermekkoruktól azt súlykolják belőjük, hogy a versengés még legőrültebb formáiban is haladást jelent. Ám azok szemében látni leginkább egyértelműen a szorongató félelmet, akik a versenyben a legmesszebbre jutottak. És ezek a haladással lépést tartó emberek azok, akiket különösen korán elvisz a szívinfarktus. Ha azzal az indokolatlanul optimista feltételezéssel élünk is, hogy a Föld túlnépesedése nem folytatódik a jelenlegi fenyegető ütemben, az emberiség önmagával való gazdasági versenyfutása is elegendőnek tekinthető saját maga teljes tönkretételéhez. Minden pozitív, visszacsatolású szabályozókör és az előbb tárgyalt folyamat több ilyet is tartalmaz, előbb-utóbb katasztrófához vezet. Az állandóan növekvő munkatempóra irányuló intraspecifikus szelekción kívül még egy veszélyes szabályozókör működik, melyre Vance Packard több könyvében is figyelmeztet, ami a fogyasztói igények állandó növekedésével jár. Nyilvánvalóan minden termelő igyekszik az általa előállított árut a fogyasztók szemében a lehető legvonzóbbá tenni.
sok

tudományos kutatóintézet foglalkozik kizárólag azzal, hogy mely eszközök a legalkalmasabbak-e visszataszító cél elérésére. A fogyasztók nagy része az első és hetedik fejezetben leírt jelenségeknek megfelelően elég ostoba ahhoz, hogy beleessék a közvélemény és reklámkutatás módszereivel kidolgozott csapdába. Senki sem tiltakozik például az ellen, hogy a fogpaszta vagy borotvapenge árában meg kell, hogy fizesse a reklámhordozó csomagolás árát is, amely gyakran annyiba vagy még többe kerül, mint a belecsomagolt áru. Azok a luxusfogyasztások, melyek a termelés és fogyasztás növekedés ördögi visszacsatolása következtében alakulnak ki, a nyugati országok, legfőképp az Egyesült Államok romlását fogják okozni. Mert lakosságuk nem fogja állni a versenyt a keleti országok kevésbé elkényelmesedett és egészségesebb lakosságával. Ezért igen rövidlátó a kapitalista uralkodó osztály, ha továbbra is folytatja a fogyasztók megjutalmazását életszínvonaluk növekedésével, miközben arra idomítja őket, hogy továbbra is folytassák a vérnyomás növelő, idegörlő versenyfutás társaikkal. Ezek a luxusfogyasztások még egy sor további, különösen romboló jelenséget idézhetnek elő, amelyekről a következő fejezetben lesz majd szó. Minden olyan élőlénynél, amely a klasszikus pavlovi reflexre képes, a reflex kialakítása két egymással ellentétes hatású ingerrel váltható ki. Egyrészt rászoktató ingerrel, reinforcement, ami a kívánt magatartást erősíti. Másrészt leszoktató ingerrel, deconditioning, extinguishing, amely ezt gyengíti, illetve gátolja. Embereknél az első inger hatása örömérzést vált ki, a második bosszúsággal jár, ami magasabb rendű állatoknál is jutalmazásnak és büntetésnek nevezhető, durva antropomorfizmus elkövetése nélkül. Fölmerül a kérdés, hogy a tanulás ezen formájára ható, a törzsfejlődés során létrejött program vajon miért két és az egyszerűség kedvéért nem csak egyféle inger hatással működik. Erre már különféle válaszok születtek. Legkézenfekvőbb az, hogy a tanulási folyamat hatékonysága megduplázódik, ha a szervezet nem csak a sikert vagy sikertelenséget érzékeli, hanem mindkettőből értelmes következtetéseket is levonhat. Egy másik hipotetikus válasz a következő. Ha egy organizmust csak bizonyos káros külső hatásoktól kell megvédeni, a számára optimális meleget, fényt, páratartalmat stb. Kell biztosítani, a büntető ingerek hatása elegendő lesz, és valóban azt látjuk, hogy törekvései, melyeket Wallace Craig averzióknak nevez, többnyire az optimális körülmények elérésére és ezzel az ingerlésmentességre irányulnak. Ha azonban egy állatot egy meghatározott viselkedésmódra kell rászoktatni, legyen ez akár egy bizonyos hely megkeresése, nehéz lesz csak negatív hatást kiváltó ingerekkel erre rávenni. Könnyebb lesz a dolgunk, ha jutalmazással próbáljuk a kívánt helyre csalogatni. Már Wallace Craig is rámutatott arra, hogy az evolúció mindenütt túlhaladta már a probléma megoldásnak azt az útját, hogy az állatot a keresésre olyan speciális inger szituációkkal kell rávenni, mint például a párzás, táplálkozás. A jutalmazás, büntetés elve kielégítő és elfogadható módon magyarázható. Az öröm bosszúság elvének további és valószínűleg a legfontosabb funkciója, hogy csak akkor válik észrevehetővé, ha kiesésének következményeit patológikus zavar jelzi. Az orvostudomány és fiziológia történetében ismert jelenség, hogy egy-egy jól meghatározható fiziológiai mechanizmus létezésére csak megbetegedésének következményeiből jöttek rá. Egy magatartásmód bármiféle ösztönző jutalmazással való szoktatása az organizmust arra készteti, hogy a jövőbeli jutalom reményében a jelenlegi büntetést is elviselje. Vagyis, hogy rezzenéstelenül viseljen el olyan inger szituációkat, melyek a tanulási folyamat nélkül taszítóan és leszoktatóan hatnának. Egy kutya vagy egy farkas sok mindent megtesz a csábító zsákmány reményében, amitől egyébként óvakodna, átrohan a tüskés bozóton, hideg vízbe ugrik, és olyan veszélyeknek teszi ki magát, amelyektől köztudottan fél. A leszoktató mechanizmusok fajfenntartó teljesítménye abban rejlik, hogy ellenhatást képez a rászoktatókkal szemben, és megakadályozza, hogy az organizmus a jutalmazó inger szituáció felé való igyekezetében nehogy aránytalanul nagy árat fizessen a várható nyereségért. Egy élőlény sem engedheti meg magának, hogy bármiért is akkora áldozatot hozzon, ami már nem éri meg.
Egy farkas nem indul el vadászatra a sarki tél dervesztő viharában, mert nem engedheti meg magának azt a kockázatot, hogy egyetlen étkezésért mancsa lefagyásával fizessen. Kivételesen adódhatnak azonban olyan körülmények, mikor még az ilyen kockázatot is tanácsos vállalni, például akkor, ha már az éhhalál szélén áll, és mindent egy lapra kell feltennie. Az, hogy a jutalom és büntetés, az öröm és bosszúság egymással ellentétes hatása ténylegesen a fizetendő ár és az elérhető nyeresség mérlegelését szolgálja, egyértelműen következik abból, hogy mindkettő intenzitása az organizmus ökonómiai környezetétől függően változik. Ha a táplálék fölös mennyiségben áll az állat rendelkezésére, akkor igen sokat veszít csáberejéből. Megszerzése érdekében csak néhány lépés megtételére hajlandó, és a legenyhébb elkedvetlenítő inger is elég ahhoz, hogy étvágya elmúljon. Megfordítva, az öröm-bosszúság mechanizmus alkalmazkodó képessége biztosítja, hogy vészhelyzetben mértéktelen kockázatot vállaljon egy életfontosságú cél eléréséért. Ahhoz a mechanizmushoz, amely a magasabb rendű élőlényeknél megvalósítja a változó piaci viszonyokhoz való létfontosságú alkalmazkodást, és csaknem valamennyi azonos bonyolultsági fokú neuroszenzoros rendszerben megtalálható, bizonyos alapvető fiziológiai sajátosságok kötődnek. Ez a mechanizmus elsősorban a megszokás vagy az értelmi adaptáció kiterjedt folyamatának van alávetve. Ez azt jelenti, hogy mindazok az inger kombinációk, melyek gyakran fejtik ki tevékenységüket, lassan elvesztik hatásukat anélkül, és az alapvető fontosságú, hogy a más, esetleg hasonló ingerekre való reagálás küszöbértéke változna. Másodjára a szóban forgó mechanizmus rendelkezik az ugyancsak jelentős reakció tehetetlenséggel. Tételezzük fel, hogy erős kellemetlenséget kiváltó ingerek hatására az egyensúlyi állapot megváltozik, és ha ez az inger megszűnik, akkor a rendszer nem tér vissza rögtön semleges állapotába, hanem a kellemetlen inger megszűnését jelentős örömként érzékeli. Az ősrégi osztrák anekdóta igen találó. Ma örömöt szerzek a kutyámnak, neki állok ellátni a baját, és abba hagyom. Az öröm-bosszúság mechanizmusának ez a két fiziológiai sajátossága azért jelentős eleme írásomnak, mert ezek a rendszer egyéb sajátos jellemzőivel együtt a mai civilizált emberek életfeltételei között az öröm-bosszúság háztartásának veszélyes zavaraihoz vezethetnek. Mielőtt rátérnék ezekre a zavarokra, beszélnem kell az előbb említett sajátosságokról. Ezek azokra az ökológiai viszonyokra vezethetők vissza, melyek akkor uralkodtak, amikor az ember törzsfejlődése során sok más emberi magatartás programmal együtt a szóban forgó mechanizmus kialakult. Az akkori ember élete küzdelmes és veszélyes volt. Mint vadász és húsevő, állandóan a zsákmányától függött, majdnem mindig éhes volt, és sohasem számíthatott biztonsággal ennivalóra. Trópusi élőhelyéről fokozatosan a mérsékelt égő felé vonult. Bizonyára sokat kellett szenvednie az időjárás viszontagságaitól, és mert primitív fegyverei nem nyújtottak kellő védelmet az akkori nagyragadozók ellen, hosszú ideig a legszigorúbb riadókészültségben és félelmek közepette kellett élnie. Ilyen körülmények között sok minden, amit manapság elítélendőnek vagy megvetendőnek tartunk, a túlélés életfontosságú stratégiájának megfelelően helyes volt. A mértéktelen zabálás helyeselhető volt, mert ha egyszer sikerült egy nagy vadat elejtenie, a legokosabb, amit tehetett, az volt, hogy pukkadásig telehette magát. A lustaság bűnével hasonló volt a helyzet, mert a zsákmány elejtése olyan emberfeletti erőfeszítést igényelt, hogy bölcsen tette, ha a vadászaton kívüli foglalatosságaiban nem adott le az okvetlenül szükségesnél több energiát. A lépten nyomon ráleselkedő veszélyek olyan nagyon fenyegetőek voltak, hogy bárminemű szükségtelen rizikóvállalása felelőtlenség lett volna, így csak a legmesszebb menő óvatossággal határos gyávaság vezérelhette cselekedeteit. Rövidre fogva, abban az időben, amikor ma is magunkban hordozott ösztöneink nagy része már beprogramozódott, elődeinknek nem kellett az élet férfias vagy lovagias megpróbáltatásait keresniük, mivel azok maguktól is fenyegették őket, az éppen még elviselhető mértékben. A törzsfejlődés során kialakult öröm-bosszúság mechanizmusának az az elve, miszerint minden elkerülhető veszélytől és energialeadástól tartózkodni kell, akkoriban teljesen helyes volt.
Azok a megsemmisítő kudarcok, melyeket ugyanez a mechanizmus a mai civilizáció életfeltételei között produkál, törzsfejlődési szerkezetével és két alapvető fiziológiai tulajdonságával,